0: és a bizottság, ők sürgetik, ők egy nagyon rövid pályát szeretnének. Tehát ők a 2030 is elhangzott, ami ugye 4 év. Ezt én némi irreálisnak tartom. A többség...
1: Ez a gyorsított.
0: Ez a gyorsított. Nem így van. Ezt magyar kormány se támogatja, de ezzel nincs egyedül. A többség nem támogatja, mert Merz kancellár is bejelentette, hogy ő fölajánlana azonnal egy úgynevezett megerősített társultagságot, ami nagyon sok jogot gyorsan adna, viszont a teljes jogú tagságot csak a normál folyamat részeként. Franciaország is ezen az állásponton van, és a többség ezen az állásponton.
1: No, még egy dolog az orosz-ukrán háborúról, egy kérdés. A Bloomberg arról ír, hogy Németország, Franciaország és az Egyesült Királyság Kijevvel kiegészülve azon dolgozik, hogy tárgyalóasztalhoz ültesse Oroszországot, leülnének Putyinnal tárgyalni. Megváltozott ez az álláspont. Miért? Igen. És mit jelent ez a béke szempontjával? Ugye az volt az álláspont, hogy az agresszorral nem tárgyalunk.
0: Igen, így van. Az volt, és hogy teljes egészen nem volt önálló álláspontja az EU-nak, hanem azt mondta, hogy követi az ukrán álláspontot. Tehát azt fogja követni. Ez megváltozott, tehát most Európa tényezőként lép fel. Szerintem ez összefügg azzal, hogy nagyon érlelődik az, hogy itt egy hamarosan tárgyalásokra kerül sor. A frontvonalon egy fordulat kezdődött, ez most már elég nyilvánvaló. Az ukránok szertettek arra a lehetőségre, hogy a logisztikai útvonalakat gyakorlatilag lezárják az orosz csapatok előtt, tehát mint egy 100 kilométeres széles sávban nem tudják eljuttatni a frontra, vagy hát valamennyire el tudják, de nagyon nagy veszteségekkel az utánpótlást, a muníciót, az embereket. Tehát én azt gondolom, hogy az oroszokat is arra fogja késztetni, és egyre több ilyen hang van Moszkvából, hogy tárgyalni kéne.
1: Aztán, hogy az meddig fog tartani, az egy más kérdés, mert az elhúzódhat akár ugye évekig is.
0: Természetesen.
1: Mindeközben, és akkor térjünk vissza ránk, az oroszok ma reggel hát üzenták a magyar miniszterelnöknek. Az orosz külügyi szóvivő azt mondja, hogy Moszkva kész a pragmatikus kapcsolatépítésre Magyarországgal, kicsit bővebben a pragmatizmus és természetesen az érdekek kölcsönös figyelembevétel alapján nemzetközi és kétoldalú napirend széles körében. Miért üzenték most ezt az oroszok a magyar miniszterelnöknek?
0: Megüzenték egyébként, már egy második megerősítése a választásokat követően. Nekik azért Magyarország is az előző magyar kormány különösen fontos partner volt, és teljesen azt látják, hogy itt egy nagy változás van, de úgy tűnik, hogy nem akarják teljesen elveszíteni az új magyar kormánnyal sem a kapcsolatot. Ráadásul nagyon biztatónak tekintették Moszkvából, hogy Magyar Péter demonstratíve kijelentette, hogy nem szállítunk fegyvert és katonákat. Tehát katonákat senki nem szállít, tehát ez nem is volt kérdés, de fegyvereket tovább sem, illetve azt, hogy azt mondta, hogy Oroszországra szüksége van Európának a versenyképesség miatt energia szempontból, és szerint a háború lezárása után újból használni kell az orosz energiát is. Ezek a kijelentések nagyon felbátorították Moszkvát, hogy itt van kereslet.
1: És Európában erre nem hördültek fel?
0: Én szerintem a kegyelmi állapot még tart, és ezért nem ültek föl, de azért ez szembe megy, vagy ez nem nincs szoros összhangban az európai állásponttal.
1: Bár hát annyira nincs, hogy ki kell vezetni az orosz energiát.
0: Hát például a gázt, arra döntés van. Ugye gázra van döntés csak egyértelműen, több jövő év végéig. Van terv arra vonatkozóan, hogy a kőolajra is, a vezetékes kőolajra is bejelentik, de az egyelőre korlátozás nélkül szállítható. Ez Moszkva számára egy nagyon biztató üzenet volt, mert én azt gondolom, hogy a békét ők úgy képzelik el, hogy akkor visszatérnek az európai piacra, viszont Európában meg elég kedvezőtlen tapasztalatok vannak az oroszokkal, akik fegyverként használták, főleg a háború első szakaszában leállították a gázt, így van, tehát azért ők nem egy megbízható partner, és egyébként is hát vannak erkölcsi fenntartások is az oroszok szállításaival kapcsolatban.
1: Ön szerint visszatérhet egyébként az orosz energia Európába?
0: Lehet, hogy valamilyen korlátozott kvóta szerint igen, de azt nem tudom elképzelni ugyanabban a mértékben, mint korábban. Ettől mindenki elzárkózik. És egyébként is új beszerzési forrásokra talált Európa. Hát részben Amerika belépett helyére, de máshonnan is.
1: A magyar miniszterelnöknek kellene tárgyalnia Putyinnal, kezdeményezni, vagy külügyi miniszteri szinten kellene? Sok megbeszélendő kérdés lett, itt van Paks 2, orosz energia, éppen erről beszéltünk, szóval mi a teendő?
0: Én annak örülnék, hogyha ezt szakminiszterekre bíznák. Az elég nagy baj volt korábban is, hogy ezt mindig a miniszterelnök meg a külügyminiszter intézte. Ezt az energiának van egy felelőse, ugye Kapitány István. Én azt semmi kivetnivalót nem látok, hogy ezekben az ügyekben Kapitány István tárgyaljon az oroszokkal. Azt már nem tartanám jó szerencsésnek, főleg ebben az időszakban, amikor a fő program az a visszatérés Európába. Ezt nem szabadna megzavarni, ezt a képet, és összezavarni.
1: Hogyha a magyar miniszterelnök tárgyalna, mondjuk Vladimir Putyinnal.
0: Igen, hát az, ugye, mert senki nem tárgyal külön. Hát Fico kivételével, és ugye van, Orbán volt, aki rendszeresen, tehát külügyminiszterek se járnak Moszkvába, tehát nem szabadna fönntartani azt, hogy Magyarországon itt továbbra is egy ilyen kétarcú külön utas politikája.
1: De ez az üzenet, amit ma másodszor kapott meg a magyar kormány, ez egy felhívás a tárgyalásra? Most akár szakminiszteri, vagy akár miniszterelnöki, vagy bármilyen szinten? De a diplomáciában hogy működik? Ki keres ilyenkor kit? Avasson be minket.
0: Igen, tehát ugye mindig azt keresi, akinek az érdeke, tehát legyünk őszinték, aki érdekelt, és úgy tűnik, most Oroszország érdekelt abból, hogy ne engedje ki teljesen Magyarországot abból a körből, ami neki nagyon fontos volt. Én erre nagyon óvatosan reagálnék, ha adhatok tanácsot a kormánynak, és maximum ezt a szakminiszteri tárgyalási szintet tudom elképzelni, illetve hát legyünk őszinték, a gáz meg a kőolaj, ezek vállalatok közötti megállapodások. Ugye idáig mindig arról volt szó, hogy Szijjártó tárgyal ez az, de amikor láttuk, hogy kiírja alá, akkor az MVM írta alá, a MOL írta alá. Tehát vissza kéne térni, nyugaton is így volt, korábban is, hogy nem a külügyminiszter tárgyalt meg a kancellár vagy a miniszterelnök, hanem részben a vállalatvezetők, részben a szakminiszterek.
1: A külpolitikai nagy üzem volt a héten, vagy a héten is, előbb Berlinben, tegnap pedig Franciaországban járt Magyar Péter miniszterelnök, mindkét vezetőt meg is hívta Magyarországra. Hogy látja ezt a két tárgyalást?
0: Én mind a kettőt.
1: Itt volt, bocsánat, az ír kormányfő, azt még hozzá.
0: Igen, és az is fontos, bár hát nem hasonlítható a Németország és Franciaországhoz, én mind a két találkozót nagyon sikeresnek gondolom, és ezt nem csak a magyar bejelentésekből veszem, hanem a nemzetközi sajtó is így értékeli. Mindkét partner, tehát Merz kancellár, Macron elnök is arról beszélt, hogy stratégiai kapcsolat, új fejezetet nyitunk, tehát rendkívül baráti légkörben zajlottak, én konfliktuspontot nem is érzékeltem a tárgyalásoknál, tehát ez egy kifejezetten kellemes volt. Ugye ez része annak a programnak, amiről beszéltünk, hogy vissza akar térni Magyarország az európai főáramhoz, és ez nélkülözhetetlen Németország és Franciaország.
1: Utolsó dolog, megint ugrom egyet, mert hogy tegnap este az amerikai külügyminisztérium bejelentette, hogy megegyezett Izrael és Libanon a tűzszünet megújításáról, valamint az úgynevezett kísérleti biztonsági övezetek létrehozásáról. Bevált ezúttal Trump üvöltözése? Ugye most már tudjuk, megerősítették, hogy nem idézem itt, hogy miket
0: mondott. Hát nagyon durva hangon beszélt Netanyahu-val. Hát ez egyébként igen, szóval ez eléggé különleges dolog a diplomáciában, hogy ilyen hangot merje használni bárki is, még akár az Egyesült Államok elnöke is, más valaki beszél. Igen, tehát hogy mit jelent ez? Ez volt az irániak fő feltétele, ugye ez Izrael nagyon nehezen akart ebbe beleegyezni, ők azt mondták, hogy csak akkor kötnek megállapodást, az kiterjed Libanonra is, és a Hezbollah és Izrael között. Ugye Netanyahu nehéz helyzetben van, mert ez ebből egy koalíciós válság is lehet, mert ugye a szélsőséges pártok egyáltalán nem akarnak leállni.
1: Hát azt mondják, hogy átadja a döntést Amerikának.
0: Igen, átadta a döntést Amerikának, és ugye választások lesznek legkésőbb októberben Izraelben, tehát ez neki nem igazán jó hír, de úgy tűnik, hogy beleegyezett.
1: Köszönöm, hogy itt van.
0: Köszönöm szépen.

0: Műsorajánló. Kultóra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultóra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. 5. Már a Spirit FM-en is. Az ATV nagy sikerű politikai vitaműsora Vogyerák Anikóval és vendégeivel. Hallgassa meg, mi az ő véleményük a hét legfontosabb politikai eseményeiről. Minden hétfőn reggel 5-kor a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegondal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Van itt egy alaphír, az ügyészség kezdeményezte Molnár Zsolt, volt szocialista országgyűlési képviselő, ugye korábban pártigazgató képviselő letartóztatását. Ezt nyilatkozta a védőügyvéd, aki Bajáki Tamás, és azt is elmondta, hogy befolyással való üzérkedéssel gyanúsítják Molnárt, de hát itt azért elég sokan belekeveredtek ebbe az ügybe, most már tudjuk, hogy momentumos politikusok, fideszes politikusok és más szocialista politikusok is. Itt van velünk Gerő Tamás ügyvéd, jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Amikor ennyi politikus van benne egy ügyben és ennyi párt felől, akkor az egy eléggé rendszer szintű összefonódást jelez a hírek szintjén. Miről van szó?
2: Igen. Ugye a Szabad Európa már 6 évvel ezelőtt egy cikksorozatban azt állította, hogy gyanús összefonódások vannak a parkfenntartási cégek körül. 4 céget említettek ebben az oknyomozó cikkben, ami gyakorlatilag a fővárosnak a 10 kerületének a különböző parkosítási ügyeit intézte, ugye általában ezeket vagy közbeszerzéssel, vagy valamilyen pályázat útján nyerték meg.
1: Ez ugye úgy volt, hogy ezek 4 pályáztak külön-külön.
2: Igen, vagy együtt, vagy külön-külön,
1: de valaki nyert 4
2: közül. Mindig gyanús volt, hogy ők voltak a nyertesek, holott azért olyan nagyon nagy munkavállalói létszámmal nem rendelkeztek, és akkor folyamatosan nőtt a bevételük. Azért egy nagyobb kerület az több 100 millió forintot, vagy akár 1 milliárd forintot is elkölt egy évben parkosításra, vagy kaszálásra, vagy
1: füvesítésre. Parkfenntartás, persze.
2: Parkfenntartás, és ugye az egy tényleg egy nagy üzlet ebből a szempontból, ahhoz, hogy jól nézzen ki a város. Épp ezért nekem is egyébként megdöbbentő volt, különösen ugye a második keleti polgármester, ahol én lakom, hát egy kiváló polgármesterről beszélünk, Őrsi Gergelyről, úgyhogy én nagyon szeretném, hogyha nem igazolódna be a gyanú, amit nem is tudok pontosan, hogy mivel eszemben, de azt tudjuk, hogy a befolyással üzérkedés az azt jelenti, ugye amivel Molnár Zsoltot gyanúsítják, hogy az ügyek elintézésért cserébe, tehát gondolom azt, hogy ezek a cégek megkapják ezeket a megbízásokat, valamilyen jogtalan előnyt kért, vagy kapott, és ugye azt a állította, vagy azt a látszatot keltette, hogy hivatalos szemét befolyásol, vagy megveszteget. Ugye, ha csak befolyásol idézőjelben, az is 5 évig terjedő szabadságvesztésre büntetendő.
1: Mi a befolyásolás? Ha felhívom telefonon, és azt mondom, hogy figyelj, van nekem egy jó barátom, ha tudod, akkor segítsd a pályázatát. Ez befolyásolás? Vagy az a befolyásolás, ha azt mondom, hogy cserébe majd mi is intézünk neked valamit.
2: Igen, nagyjából az, hogy azt a látszatot kelti, hogy ő el tudja intézni azt, hogy megnyerje a cég. Tehát ugye ez mindig egy ilyen összekötő az ügyfél meg a hivatal között, és tulajdonképpen ez egy csalás, tehát tulajdonképpen ez egy olyan, mintha egy csaló lenne, de egy súlyos korrupciós bűncselekmény. Úgyhogy van olyan, aki a praxisomban azt állította korábban, hogy rendőrnek adta ki magát, és Pintér Sándor tudja befolyásolni, ami ugye abszurdnak tűnik, de mégis sokkal ezért adtak pénzt. Tehát, hogy a lényeg az is, hogy valamilyen jogtalan előnyt, ami pénz vagy ajándék, ezért vagy valaki ad, vagy elfogad. Tehát az, hogy ennyi politikus érintett, az azért...
1: Nem tűnik aggályos. Jó jelnek.
2: Yeah. Aggályos, főleg, hogyha azt vesszük, hogy azért ezek ismert politikusok.
1: Úgy, hát és sok párt. Hát ugye most itt van két momentumos, van három fideszes, van polgármester, volt pártvezető. Szóval, hogy itt azért elég sok mindenki benne van ebben az ügyben, ami azt mutatja, hogy eléggé fertőzött volt a politikai életettől.
2: Igen, szóval nem életlen, hogy Magyar Péter ezzel a korrupciómentes programjával sikert tudott elérni a társadalomban, mert a társadalomban szerintem megvolt ez a gyanú. Ugye a Kis László volt, vagy most is ugye DK-s polgármester a 3. kerületben, ugye neki az esküjét is talán a BV intézetben kellett megtennie, hiszen ő már 2 évvel ezelőtt került letartóztatásba. Tehát ez az ügy, ez maga a vesztegetési ügy, az már 2 évvel ezelőtt elkezdődött, most idén a nyomozási határidőt meghosszabbították 3 éves időtartamra, tehát korábban csak 2 évig lehetett nyomozni a gyanúsítást követően, de most már 3 évig lehet, úgyhogy ez még mindig ugyanaz az ügy, amivel annak idején a DK-s polgármestert, a 3. kerület polgármestert és az alpolgármesterét egy évig ott tartották letartóztatásra.
1: Ott álnyomozótól pendrive-ig, ott minden előkerült abban a történetben, igazából abban sem látunk tisztán, majd meglátjuk, hogy hogy alakul, de én még arra utalnék vissza, hogy Molnár Zsoltnak nem ez az első ügye.
2: Igen.
1: Az egyikről az Egyenes Beszédben nekem is beszélt, tegnap meg is osztottam azt a videót, ahol arról beszél, hogy hát, hogyha ő bűnös, akkor majd vigyék őt börtönbe, és hozza az anyukája neki a bablevest. Reméli, hogy fog tudni napszerezni valakivel a börtönben. Nagyon magabiztos volt, de közben, hát mai szemmel így visszagondolva, olyan, mint egy vallomás. Nagyon furcsa. Igen. És ott ugye az volt, hogy az Olimpiai Parkban leült valaki mellé, vagy ő valaki mellett foglalt helyet, és egy táska cserélt volna gazdát az akkori állítás szerint. És ez az ügy is most már 4 éve zajlik. Tehát, hogy ezek a dolgok, mint a rétes tészta nyúltak, most gyorsulnak?
2: Most úgy tűnik, mintha egy ilyen békjótól megszabadult volna az ügyészség és a rendőrség, és egyre több ügy kerül felszínre. Ugye ma fogják majd a letartóztatási ülésen eldönteni, hogy Molnár Zsoltot letartóztatásba helyezik, ugye a bíróság dönt arról. Ugye itt ebben az esetben arról döntenek, hogy van-e megalapozott gyanú, illetve hogy fennáll-e a szökéselrejtőzés veszélye, vagy akadályozhatja az eljárást, vagy fennállhat a bűnismétlés veszélye, és pont Molnár Zsolt esetében ez a számára legnagyobb probléma lehet, hogy miután már van ügye, ezért a második ügynél, hogyha ez egy súlyos bűncselekmény, akkor a bíróság mindig mérlegeli azt, hogy nem ez az első ügye, és ezért fennáll a bűnismétlés veszélye, és ezért valószínűsítem, hogy valamilyen kényszerintézkedést el fognak rendelni a volt politikussal szemben. Úgyhogy ezért nagyon fontos, hogy az ember, ha egyszer hibázik, akkor még a büntető jog egy kicsit talán tud méltányos lenni, de már a második hibánál már nagyon súlyos következmények lehetnek, akár egyfajta letartóztatás vagy bűnügyi felügyelet, ez most várható szerintem a volt politikussal szemben.
1: Ügyvéd úr, köszönöm szépen a tájékoztatást, aztán meglátjuk, hogy ez merre kanyarodik, meg az összes többi, mert most hirtelen elég sok ügy látszik, vagy vélhető, hogy látszódni fog.
2: Igen, nem fogunk unatkozni.
1: Köszönöm szépen.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Az Európai Bizottság szerint beavatkozásra van szükség a magyar nyugdíjrendszerben, mert jelentős a nyugdíjkiadások költségvetési kockázata. A 14. havi nyugdíjról kiemelik, hogy hosszú távon növeli a terheket, miközben nem kezeli az időskori jövedelmek közötti különbségeket. Közben nyugdíjas szervezetek egyeztetést sürgetnek az idősügyi törvény megalkotásáról a kormánnyal. Juhász Lászlót kérdezzük.
2: Juhász László, a nyugdíjas szervezetek egyeztető tanácsának elnöke a vendégem. Jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok önnek is, és a nézőknek is.
2: Van-e már időpontjuk az egyeztetésre?
3: Nincs még időpont, csak közeli sejtés van arról, hogy június végén lesz tárgyalása lehetőség.
2: Hát az most már elég közeli.
3: Igen, konkrét
2: időpont. Kivel kellene egyeztetni? Azt tudják-e, Kármán András, pénzügyminiszter, tehát ott nyilván kell, de a szociális terület Kátai Németh Vilmos, hogy hova tartozik?
3: Igen, három minisztériumhoz is tartoznak nyugdíjas ügyek, konkrétan nem mind nyugdíjas, de nyugdíjas sokat érintő ügy. Valóban Kármán Andráshoz tartoznak a nyugdíjas ügyek, de ott nyilvánvalóan csak a pénzügyi kérdésekről lehet szó. Nyugdíjszakmai dolgok inkább a Kátai miniszter úrhoz, és a társadalmi egyeztetés meg a Tarz Zoltán miniszter úr és csapatához tartozik. Mind a három helyen jelentkezünk, vagy jelentkeztünk, hogy a szakmai anyagunkat ismertetjük. És
2: honnan van az ígéret június végére?
3: A Tarz Zoltán minisztériumából van az ígéret. Konkrétan.
2: Nézzük meg a javaslatokat. Három pontjuk van az első. Szeretnének egy idősügyi törvényt. Miért? Tehát milyen lenne, vagy mi lenne ebben nagy vonalakban, ebben a törvényben?
3: Nincs ilyen jelenleg, és azért fontos ez, mert az idősekkel foglalkozó kérdések, azok szanaszét vannak mindenféle különböző minisztériumoknál, törvényekben, kormányrendeletekben, és ezt szeretnénk egységes rendszerbe, hogy áttekinthetően egy helyen legyen meg, és a nyugdíjasok jogait garantálják egy helyen, egy törvényben. Ez a célja ennek,
2: a
3: hogy áttekinthető legyen.
2: Vagy az, hogy konkrétan mi legyen benne, arra is van javaslatunk?
3: Igen. Van egy közel 30 oldalas tanulmány erről, amit 2022-ben készítettünk el először, és most úgynevezett leporoltuk, tehát elővettük és megnéztük, hogy az eltelt 5 év miatt, a változások miatt mit mondanánk most másképp. Ez mind a három anyagra igaz, most mind a három anyagunkat felfrissítettük.
2: Igen, az szerintem beszéltünk erről korábban, de akkor mi lenne ebben a törvényben a magáról, a nyugdíjrendszerről, vagy ezek jogi formulák, nyugdíjasok jogairól, tehát mi lenne ebben, vagy minden összességében?
3: Minden összességében, de alapvetően a rendszerről és annak a egyes törvények közötti összefüggések, illetve olyan dolgok, hogy egy helyen legyen minden rendezve, ne szanaszét. Tehát, hogy meg lehessen találni mindent, és a nyugdíjasok jogai legyenek benne rögzítve. Úgyhogy ez fontos nekünk.
2: És meg a nyugdíjrendszer is, és mert akkor ez átfedi a második pontot,
3: igen.
2: Mert hogy a második pontjuk, vagy javaslatuk a nyugdíjrendszer korszerűsítése, óriási téma a nyugdíjreform. A Newsweek szerint mik az első lépések a korszerűsítésben? Hogyha már első lépéseket mond nekünk, akkor aztán utána megyünk majd tovább.
3: Legfontosabb lenne legfontosabb intézkedésnek kellene lenni a nyugdíjindexálásnak a megváltoztatása. 11 néhány évvel ezelőtt a nyugdíjindexálás, az a januári nyugdíjemelés nevezzük indexálásnak, azt korábban vegyes indexálása, tehát figyelembe vették a tervezett inflációt is, meg a gazdasági növekedést is, tehát a gazdasági eredményekből is részesültek a nyugdíjasok. Az elmúlt 11 néhány évben kizárólag az inflációhoz kötik ezt, és emiatt komoly feszültségek és jelentős elmaradások keletkeztek. Ha lesz rá idő, majd mondok néhány számot is, hogy ennek a egyetlen intézkedésnek a hatása milyen súlyos csapást mért a nyugdíjasok anyagi lehetőségeire. Ez az első, amit meg kellene változtatni. A nagyon fontos, aztán van, aki azt mondja nálunk, hogy a legfontosabb az, hogy legyen párbeszéd a kormánnyal, mert ha lesz, akkor majd ott megbeszéljük a többit. Tehát az is nagyon fontos.
2: Tulajdonképpen ezt kipipálhatják, igen. Ha jól értem, mert akkor június végén mennek.
3: Igen. Hát, hogy mi lesz annak az eredmény, azt még nem tudjuk, de hogy kapcsolat lesz, az biztos.
2: A nyugdíjasoknak tett ígéreteket a Tisza, amit el is kezd most megvalósítani. Nem a rendszerről magáról volt a programban sem ígéret, hanem gyors lépéseket ígértek. Megmaradna a 13. 14. havi nyugdíj, 120 000 forintos minimálnyugdíj, ugye évi 200 000 forint értékű nyugdíjas szépkártya, ugye van, ami már be is van jelentve szeptembertől. Az első lépésekkel elégedettek maximálisan?
3: Igen, a nagyon fontos volt ez a legalacsonyabb nyugdíjak emelése, mert voltak tényleg 20 000 forintos nyugdíjak is, de Ez azt jelenti, hogy a nyugdíjak közötti különbségek óriásiak voltak. Volt 100-szoros nyugdíj, tehát volt 2 millió forinti nyugdíj, és meg 20 ezer forintos nyugdíj. Ilyen csak banánköztársaságra jellemző, és ennek az az oka, hogy ez a minimál nyugdíj, ez most már 10-valahány éve nem változott. 2008 óta nem változott. Ez
2: ki
3: fontos volt.
2: Kap minimál nyugdíjat?
3: Hát azok, akik viszonylag keveset dolgoztak, és kevés jogszerző idejük van, és alacsony keresetűek voltak elsősorban, vagy részmunkaidősök voltak. Na most őnekik mindenféleképpen a megélhetésük nagyon nehéz. Vita van közöttünk is, meg a társadalomban is vita van arról, hogy ezt a nyugdíjban kellene mindent megoldani. Azt gondoljuk, hogy az időskori szegénység összes problémáját nem tudja a nyugdíjrendszer kezelni, de azért ez botrányos, hogy ilyen alacsony nyugdíjak is vannak még. Aki meg nem dolgozott, vagy nem tudott jogszerzőidőt szerezni, az meg kellene, hogy a szociális ellátórendszerből is részesüljön. Ott abból is jelentős pénzkivonás volt. Majd, ha rá tudunk érni, elmondom, hogy milyen jelentős összegeket.
2: Arra lehet, hogy nem tudunk, de nyilván sokat fogunk még beszélni, meg hogyha mennek egyeztetni, akkor majd végigvesszük annak az eredményeit is. Még egy dolog, a 13. és a 14. havi nyugdíj, leginkább a 14., mert hogy éppen ma adta ki az Európai Bizottság a friss országjelentését, amiben hát kritizálják a 14. havi nyugdíjat, de korábban is érte már kritika a 13-at is, meg a 14-et is. Van, aki azt mondja, hogy ez nem fenntartható, mert nincsen ennyi pénz a rendszerben. Most a bizottság is ezt mondja, hogy nagyon súlyos kockázatai vannak. Mi a nyugszet álláspontja a 13. és a 14.
3: A 13. havi nyugdíj és a 14. havi nyugdíj az rendszeridegen, nem is nyugdíj igazából, mert sem szolgálati idővel, sem járulékfizetéssel nincs megalapozva. Csak nyugdíjnak nevezik, és nyugdíjszerűen fizetik, olyan értelemben, hogy nyugdíjjal együtt fizetik, és azonos összegben.
2: És mindenki megkapja, tehát
3: így
2: az, akit említett, aki 2 millió forintos nyugdíja van, meg az is, akinek 26 ezer forint.
3: Na most ez tovább hozzájárult ahhoz, hogy a nyugdíjak közötti különbségek, ha bár mindig mondjuk, hogy nem a különbség számít, hanem az arányok, de hogy mégis a különbségek nem tudtak csökkenni, ez is hozzájárult, de azt gondoljuk, hogy nem 13. meg a 14. havi nyugdíjakat, meg szép kártyát, meg ilyeneket kell adni a nyugdíjasoknak, hanem olyan nyugdíjat kell tudni megállapítani és fenntartani a januári emelésekkel, amiből meg lehet élni. Most ha ez nincs meg, akkor ilyen pótintézkedésekkel.
2: Tehát azt mondja, akár ki is lehetne vezetni a 13. 14-et, és ha mondjuk januártól teszem, az svájci indexálás lenne, akkor mennyivel nőnének a nyugdíjak?
3: Hát a svájci indexálással az attól függ, hogy mennyi lesz a gazdasági növekedés. Ez most előre nem túl
2: fényes volt.
3: Nem túl fényes volt, tehát most nem hozott volna sok plusz, de az elmúlt 16 évben a nyugdíjasoknak körülbelül a nyugdíjok 25%-át elvesztették, tehát a nyugdíjok 25%-kal több lehetne, az átlag nyugdíj szintjén 56 ezer forint. Ez nagyon sok pénz, az 700 000, közel 700 ezer forint éves szinten, amit a nyugdíjasok elvesztettek, és összességében, most mégis rátérek, bocsánat, összességében az átlag nyugdíjas szintjén 2 millió 850 ezer forint hiányzik a nyugdíjasnak, mert ha évente ezt kiszámítjuk, hogy mennyi ez a különbség, és ezt összegezzük, akkor 2 millió 850 ezer forint jön ki. Ennyi pénzt vettek ki a nyugdíjasok zsebéből, úgyhogy ezt reménytelen ezt pótolni, de legalább az irány legyen az, hogy ez csökkenjen, ez a különbség, ez a hiány csökkenjen.
2: Köszönöm, hogy itt volt. Várjuk vissza az egyeztetés után. Köszönöm szépen. Most jön az Aktuálbod, az Balázs, de én kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket. Holnap este újra várjuk Önöket itt az Egyenes Beszédben. Viszontlátásra, jó éjszakát!

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Úgy kezdjük ezt a beszélgetést Les Krisztinával, aki a Patent Egyesület munkatársa, és akinek jó reggelt kívánok, hogy mondok egy szörnyű mondatot, aztán majd ezt értelmezzük, mert hát hiszen erről beszélgetünk. A magzati életfunkciók működésére utaló, tényező, egyértelműen azonosítható módon történő bemutatása. Ugye ez maga a szívhangrendelet, a Patent Egyesület, amióta ez előkerült, akár témaként, akár aztán beiktatva törvénybe, folyamatosan tiltakozott ellene, és furcsa módon a nők védelmében egy másik nővel, Duró Dórával vitatkoztak először, ha nem is nyilvánosan, de mégiscsak mindenki előtt, ha nem is szemtől szembe, de mégiscsak előttünk zajlott ez a vita. Ez igazából a nőket bélyegzi meg a tekintetben, hogy kénytelenek legyenek döntést hozni a gyermekük sorsáról? Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt! Alapvetően nem gondolom, hogy ez a nőkre bármilyen hatással van, hiszen hogyha valakinek nem kíván terhessége van, akkor ő azt rögtön el tudja dönteni, hogy meg tudja tartani ezt a terhességet, tudja vállalni a terhességgel járó 9 hónapot, majd a szülést, majd egy gyermek felnevelését, vagy pedig nem. Tehát alapvetően ez az úgynevezett szívhangrendelet semmilyen extra információt nem ad a nőknek ahhoz, hogy ők ezt a döntést meg tudják hozni, csupán a megalázásukra és arra szolgál, hogy megnehezítsék ezt a sokaknak amúgy is nehéz élethelyzetet és bűntudatot keltsen.
1: Most Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter egy bejegyzésben maga is amellett foglalt állást, és aztán a parlamentben is szóba került ez, és ott is megismételte, hogy ezt a rendeletet ezt ki kell vezetni a jogrendszerből. Ezzel gondolom önök egyetértenek, itt a sebesség az, amit most javasolnak, hogy hát ezzel nem kell várni, ezt azonnal.
2: Teljesen nagyon üdvözöljük ezt a döntést, és mi 2022 óta, amióta bevezették ezt a rendeletet, azóta kampányolunk azért, hogy azonnal vezessék is ki. Ez azt jelenti, hogy az elmúlt 4 évben számtalan nő került ennek a rendeletnek az áldozata, ebben a bánásmódban részesült, amiben nem szabadott volna. Sehol máshol Európában nincsen amúgy ilyen bevezetve, hogy rákényszerítik a nőket a magzati szívhang meghallgatására, mielőtt terhesség megszakításra jelentkeznek. Tehát igen, mi borzasztóan örülnénk, hogyha ez ki lenne vezetve, és minél előbb, mert minden egyes nap, amikor ez még hatályban van, az még egyes újabb nőknek a megalázását és nehéz helyzetbe hozását jelenti.
1: Van bármi bizonyíték arról, hogy van-e bárki, akit ez a rendelet visszatartott az abortusztól?
2: Nekem egyáltalán nem áll rendelkezésemre ilyen információ. A Patentegyesülethez azért elég sok nő fordul, akár a történeteikkel, akár kérdésekkel a terhesség megszakítás igénybevételével kapcsolatban, és még soha nem jutott el hozzánk olyan történet, ami azt mondta volna, hogy egy nő, miután rákényszerítették egy ilyen vizsgálatra, utána azt mondta, hogy hát mégiscsak tudom vállalni. A nők ezt a döntést nem jó kedvükből hozzák meg, hanem mert az élethelyzet, amiben a nem kívánt terhesség megtörtént, abban ők ezt a magzatot nem tudják vállalni. Tehát ez nem egy olyan dolog, ami csak így a fejükre esik. Tehát nagyon erősen ebben a rendeletben az is benne van, hogy nem tekintjük felnőtt emberként a nőket, hanem azt gondoljuk, hogy egy extra információra, egy plusz kis nyomásra van szükségük ahhoz, hogy a saját életük felett rendelkezzenek. És ez egyáltalán nem így van.
1: Azt írják a saját közleményükben, hogy azt kérik a minisztertől, hogy vizsgálja felül a terhesség megszakítással kapcsolatos valamennyi szabályt, mert hogy azok között is van néhány olyan, amivel önök nem értenek egyet. Ezek mik?
2: Igen, Magyarországon van egy óriási szakadék a között, ahogy az abortus szabályozó törvény kinéz papíron, és ahogy ez a gyakorlatban megjelenik. És a gyakorlatban azt látjuk, hogy óriási akadályok vannak a nők elé állítva, akiknek terhesség megszakításra van szükségük. Amit például kiemelnék, az a két kötelező konzultáció védőnőkkel, és az e között kötelező minimum három napos várakozási idő. A gyakorlatban azt látjuk, hogy ezekre a konzultációkra időpontot kapni borzasztó nehéz, néha akár lehetetlen is. Órákig vagy napokig tartó telefonos hívogatásnak vannak kitéve a nők, hogy elérjék a védőnőket. Nagyon sok esetben a védőnőknél megalázó bánásmódban részesülnek, piszkálják őket, kérdezgetik őket, nyomasztó dolgokat mondanak nekik a terhességükkel kapcsolatban, mutogatják nekik egy kis könyvben, hogy most mekkora ez a magzat. Utána várakozniuk kell a két konzultáció között, majd még egyszer el kell menniük esetlegesen egy olyan védőnővel beszélni, aki már az első alkalommal is megalázta őket, és csak ezután tudnak elmenni a kórházba a műtéti terhesség megszakításra. Ez egy borzasztó hosszú folyamat. Magyarországon jelenleg a terhesség 12. heteig elérhető az abortusz, és ez a folyamat néha 3-4 hétig is tarthat, ami azt jelenti, hogy hiába veszi észre egy nő nagyon korán azt, hogy nem kíván terhessége van, amikor még mondjuk teljesen biztonságos, komplikációk nélkül megejthető ez a beavatkozás. Emiatt a rengeteg szabályozás miatt elhúzódik ez az egész folyamat, és akár lehet, hogy már 10 hetes is egy nő, mire a kórházba bekerül. Tehát ez egy mindenképpen egy olyan dolog, amit nagyon örülnénk, hogyha Hegedűs Zsolt felülvizsgálna, és orvos szakmai alapokra lenne helyezve Magyarországon a terhesség megszakítás szabályozása, és nem pedig ideológiai alapokra, mint ahogy ez jelenleg kinéz.
1: A fogamzásgátlással kapcsolatban rengeteg felvetés volt az elmúlt időszakban, annak a sürgősségi jellegével kapcsolatban, ugye arra is vannak módszerek, azokat nem támogatták korábban, hogy ezek általánosak legyenek és egy felvilágosítás keretében mindenki számára elérhetők. Ez ügyben is megszólaltak most. Itt igazán mi lenne a teendő?
2: Igazából az, amit ön is mondott, amire mi mindig nagyon nagy hangsúlyt fektetünk, az a felvilágosítás. Már amikor 2022-ben a szívhangrendeletet bevezették, azzal a fennhanggal, hogy majd ez csökkenteni fogja a terhesség megszakítások számát, már akkor tudni lehetett, hogy ez nem igaz. A terhesség megszakítások számát csak a felvilágosítás, az átfogó szexuális felvilágosítás és a széles körben hozzáférhető fogamzásgátló eszközök csökkentik. Ezért mind a kettőre óriási szükség lenne. Óriási szükség lenne, hogy iskolákban olyan szakértők tarthassanak szexuális felvilágosítást, akik értenek ehhez, akik nem arra utaznak, hogy a fiatalokat elrettentsék ettől a dologtól, hanem megértessék a fiatalokkal, hogy hogyan működik a testük, hogy hogyan jön létre egy terhesség, hogy mit jelent a nőknek a menstruációs ciklusa, valamint óriási szükség lenne arra, hogy elérhető áron, széles körben elérhetőek legyenek, akár hormonális, akár nem hormonális fogamzásgátló készítmények. Akár azt is merném mondani, hogy fiatal nőknek akár ingyenesen is elérhető legyen, ahogy ez sok európai országban így van. Amit még kiemelnék, az a sürgősségi fogamzásgátló, amit más néven néha 72 órás tablettának szoktunk nevezni. Ez teljesen más, ugye, minden nap szedhető hormonális fogamzásgátló készítmények, ezeket csak is kizárólag sürgős esetben, ha a minden nap használt fogamzásgátló eszköz mondjuk nem működött, vagy hogyha egy nő erőszak, szexuális erőszak áldozata lett, akkor lehet bevenni egy nem kívánt terhesség megelőzésére. Jelenleg Európában csak Magyarország és Lengyelország a két utolsó ország, ahol receptköteles ez a készítmény, és a Patentegyesülettel mi amellett is nagyon erősen kampányolunk, sőt most már 68 ezer aláírás van azon a petíciónkon, ami azért kampányol, hogy ez a tabletta recept nélkül elérhető legyen a patikákban.
1: Legközelebb beszéljünk arról, hogy hogyan lehet kevesebb az abortusz. Mindennek dacára, amiről itt beszéltünk, mert a kettő valószínűleg össze is függ. Most viszont köszönöm szépen Lesz Krisztinának, a Patentegyesület munkatársának.
2: Én is köszönöm.

92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Egy jó hír, szeptember 30-ára megszabadulunk a gigantikus, óriás plakátoktól a városokban, legalábbis addig le kell bontani ezeket. Sudár Orsolyával, várospolitikai szakértővel és történésszel beszéljük meg azt, hogy ezek a plakátok, ezek hogy kerültek oda, mit mutattak nekünk a világból, és hogy lehet megszabadulni tőlük. Jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Tehát ahogy kerültek oda, az nyilván a politika szándéka volt érdekes módon, és kevéssé a kereskedelemé, miközben a plakátok alapvetően kereskedelmi célokat szolgáltak eredendően.
2: Így van. Ezeknek az óriás plakátoknak és épülethálóknak egyébként különböző funkciója is van. Ugye az épülethálóknak a megjelenése a városban ugye a építési szerkezethez kötődött a történetük legelején, hogy amikor egy homlokzatfelújítást látunk, akkor a homlokzatfelújítás idejére épülethálóval takarják el azt a részt, ami éppen felújítás alatt van, és akkor szépen lassan ezek a reklámok alakultak át állandósult részeivé a városképnek. Ezt látjuk a Keleti pályaudvar környékén, az Oktogon környékén, rengeteg ilyen példát láthattunk. Az óriás plakátok pedig kifejezetten ugye dezignáltan hirdetési céllal kerültek a helyükre, és nagyon sok esetben annak idején egyébként olyan helyre, ahol korábban nem volt reklámozási lehetőség.
1: Irtóztató mennyiségű plakát jelent meg az elmúlt években Magyarországon, itt Budapesten is, de szerintem, hogyha járunk az országban bárhol, a nagyvárosok környezete az pontosan ugyanilyen. Ezeket a politika használta, valakiknek irtó nagy bevételt hozott és nyereséget, ugye erről mostanában elég sokat lehet olvasni, de hát arról is, hogy ezek a plakátok mennyit ártottak a mi társadalmi közérzetünknek.
2: Így van. Az a törvényjavaslat, ami most beadásra került, emiatt egy izgalmas és történelmileg fontos pozícióból indul ki. Ennek egy erkölcsi állítása van, és szerintem ez nagyon fontos várospolitikai szempontból is, hogy az alapállítás és az alappozíciója ennek a törvényjavaslatnak az az, hogy újra felteszi a kérdést, hogy ki rendelkezik valójában a városképünkről, ami egyáltalán nem mindegy, hogy a közösség, az a közösség, ami ebben a városban él, rendelkezik arról, hogy mit láthatunk a városban, és hogy milyen üzenetekkel találkozunk, vagy esetleg valaki, akinek az érdekcsoportja a sajátja, és ez legyen egy privát cég, ez legyen egy magánbefektető, ez legyen az állam, vagy a párt kormány, nem rendelkezhetnek szabad akarattal, vagy teljes monopóliummal az a fölött, ami a városkép történelmi értékeit is szolgálná.
1: Korábban, jóval korábban azon morogtunk, hogy milyen plakátképek jelentek meg hirdetésekként. Ugye emlékszünk a majdnem teljesen pucér nőktől kezdve a teljesen értelmetlen, szinte idióta fotókig mindenre. Aztán azon kezdtünk el morogni, hogy a politika ezt szépen maga alá gyűrte, ezt a területet. Egyik sem ideális, de kezdjük a végével. A politikát ki lehet tiltani a plakátreklámok világából?
2: Szerintem nem az a célja ennek a javaslatnak, hogyha jól értem, hogy teljesen kiírtsa a politikát. Nyilván kampányszezonban kell köztéren is politizálni, ez része egyébként a demokratikus folyamatoknak.
1: De lehet-e mondani, hogy csak kampányidőszakban?
2: Hogy csak kampányidőszakban. Az biztos, hogy célja ennek a javaslatnak, hogy ne kerüljön minden egyes politikai üzenet állandóan az emberek orra alá. Ez alól a magáncégeknek a saját reklámozási lehetőségük sem lehet teljes mértékben kivétel. Abból a szempontból a privatizációs stratégiája a most már omlóban lévő NER-nek nem különbözik, hogy milyen mértékben árusította ki a köztereinket és azoknak a látványát, akár magáncégeknek, akár saját magának. Ebben az esetben a logika az egészen hasonló. Mindig arról volt szó, hogy azokat a közszámára elérhető felületeket, legyen az fizikai vagy nem fizikai térben, valakinek kiárusítja, és nyilván ezek rendelkezésére álltak a korábbi apparátusnak, amikor a saját céljaikra szerették volna használni, és ennek egyetértek várospolitikai szempontból is, hogy véget kell vetni, és város történeti szempontból is. Régebben hasonló reklámokat mondjuk tűzfalakon lehetett látni a 20. században, ezek voltak azok a felületek, amik alkalmasak voltak, elég nagy felületet adtak arra, hogy mondjuk egy cég Fabulon például reklámozhassa a saját termékeit, de ezek a reklámok nem eltakarták a városképet, vagy a mögöttük lévő akár patinás épületeket, hanem azok részeivé váltak.
1: Sőt, ezeket be is kellett nyújtani korábban az önkormányzatoknak, hogy mi kerül oda.
2: Így van. És ugye ez a hatáskör, amit most visszakapnak az önkormányzatok remélhetőleg, ez egy nagyon fontos lépés az önkormányzati hatásköröknek a visszaállításában, hogy a saját városképükről tudjanak gondoskodni.
1: Hát ez nem csak a plakátokra vonatkozik, ez arra is, hogy mi épül a városban, hol épülhet, és milyen elvárásai vannak a városvezetésnek az építetővel szemben.
2: Így van. Ez kinyit egy nagyon izgalmas kaput a városépítési és az építési szabályzatokkal kapcsolatban, ami jelenleg kerületi hatáskörben van, illetve megosztott kerületi és kormányzati, de hát látjuk, hogy a kiemelt beruházásokhoz szokott 16 évünkben, sajnos a kerületi hatáskörök azok nem érvényesültek előképpen.
1: Van, aki azért aggodalmaskodik, hogy majd gyakorlatilag a fürdővízzel kiöntjük a gyereket, az összes óriás plakátot kiírtjuk. És hát nekem például a belvárosi óriás plakátoktól való megszabadulás az nem lenne ellenemre. Nyilván ez egyéni ízlés, de azt lehet mondani, hogy a nagy bevezető utaknál azokat az üzeneteket el lehet helyezni, ami most a város kellős közepén csúfítja el a városképet.
2: Én azt gondolom, hogy a belváros, a történelmi belváros, illetve a történelmi városképnek a védelmának szentnek kéne lennie, és ez minden történelmi nagy európai városban így van. Szerintem ez az a trend, ami felé ez a törvénymódosító javaslat is menni akar, és ez rendkívül üdvös. Az, hogy minden hirdetési felület megszűnik-e az azt használók számára, azt elég erősen kétlen
1: nem hiszem. Nem kéne mindennek, de hát az óriás plakátról beszélünk, igen. Meg ezekről a gigaposzterekről, amik fedik a területeket. Ugye beszéltük, az építési területeken jelentek ezek meg elsősorban. Az, hogy mi jelenhet meg egy felületen, egy óriás plakáton például, azt ma kiszabályozza?
2: Ezt ma a reklámcégek szabályozzák, illetve azok a cégek, amik kapcsolatban állnak a megrendelővel. Ez lehet, hogy reklámcégnek tűnik, de nem feltétlenül reklámozással foglalkozik. Azért az most már megkérdőjelezhető, hogy az offline típusú reklámozás az mennyire hatékony valójában a mai figyelemgazdasági viszonyok között, ahol alapvetően az online reklámok felé tendálnak a vásárlók. Ezek általában megerősítő jellegűek, tehát akár amellett is lehet érvelni, hogy valójában a kereskedelemnek is jobb, hogyha, és a városképnek is jobb, hogyha nem csúfítják a városunkat ezek a plakátok. Az, hogy ki dönt arról, hogy mi van rajta, ez egy kardinális kérdés. Azt gondolom, hogy az önkormányzatok hatáskörébe való visszavétel segít abban, hogy esetleg közösségek tudjanak erről dönteni, akár ami eddig volt, hogy még a házak lakóközösségei sem dönthették el, hogy mi kerül ki a saját házuknak az épülethálójára, tehát hogy ezek keretszerződésekben foglalt rendszerek voltak eddig. Reméljük, hogy ez így ezzel orvosolásra is kerül, hogy nem lesz rákényszerítve közösségekre, hogy esetleg olyan reklámokat és felületeket, akár szexuális tartalmú, akár méltóságában embereket sértő tartalmakat nézzenek, amik nem jók.
1: Ez ügyben egyébként maga a reklámipar a saját önszabályozó módján elég jól viselkedett az elmúlt időszakban. A politikai üzenetekkel nem tudott mit kezdeni. Hát ez nyilvánvaló, hogy amikor a kormány felad egy olyan hirdetést, ami valamit
2: a saját média cégén keresztül.
1: Igen, azzal nem nagyon lehet mit kezdeni. Még egy utolsó gondolat arról, hogy a lakóközösségek hogy álltak a hirdetésekhez. Ugye őket gyakorlatilag azzal vették meg ilyen hirdetések tekintetében, hogy a közös költséget csökkenti az, hogyha kiadnak ilyen felületeket, meg hogyha felújítás van a házban, a felújítási költségek egy részét majd állja a hirdető.
2: Így van. Hát a NER-nek a teljes mechanizmusát le lehetne tapintani csak a hirdetési felületeknek a vizsgálatán keresztül. Látunk egy forráshiányos önkormányzati rendszert, ami homlokzatfelújításra, liftfelújításra nagyon-nagyon kevés forrást tud adni egy lakóháznak. Ez főleg a belvárosban a régi 19.-20. századi épületeknek a renoválásán keresztül látható. Nagyon kevés forrás jut ezeknek a felújításoknak a fedezésére. Így a társasházak sokszor ezzel tudnak előrébb lépni anyagilag, illetve stabilizálni az anyagi helyzetüket, hogy épülethálókkal és reklámcégekkel szerződnek. Ezekből elképesztően nehéz kilépni. Volt olyan lakóközösség, amiben én segítettem egy ilyen reklámhálós cégnek a szerződésbontásában. Több évre előre le vannak szerződve ezek a cégek a reklámcéggel, amik aztán kirakják a reklámhálót. Tehát nem egy egyszerű folyamat. ezért is nagyon fontos, hogy ez kormányzati hatáskör is legyen, és önkormányzati hatáskör is legyen, tehát hogy az állam is és az önkormányzat is támogassa az ezek alól való.
1: Meg mondjuk a lakóknak legyen forrás, amihez hozzá tudnak férni adott esetben, hogyha valami baj van. Sudár Rózsia, köszönöm szépen.
2: Nagyon köszönöm a kívást.

senkinek, csak nekem. Istenem, hadd legyek embere, tengere, el. De megteszed, te vagy az út, az igazság, az élet. Rájöttem, hogy nélküled én nem élek. Mióta veled én többet ne félek. Megnyit az élet. Köszönöm uram, a banda free lett. Neked köszönhetek minden. Nem szomjam az én ki téged is, mert nem csalódik ki téged tisztel. Elmúlt a szorongásom, hú. Az agyam nem forog már soha, hú. Fontos, hogy csodákat teszel az örömöd, az nem egy múló már mor. Szürkességet felváltotta a szín, a haláltűn maradt az élő víz. Tudod, kaptam én ezt tudom, ez nem halott vallás, ez az élő híd. Természet feletti erő, mit tart, mi keresztül feltárad, nekünk ki vagy. Csak benned van derű vigaszt, minden hibákat.

egyetlen egy. Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. ATV Start a Spirit FM-en, minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Magyarország segít! Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden

0: Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
1: Köszöntöm Önöket, a Multidéző adását hallják. A mai napon 2025. május 8-áig utazunk vissza az időben. Ezen a napon választották meg az új pápát, 14. Leót. A pápa megválasztását jelző fehér füst a konklávé második napján este 6 óra után szállt fel. Ezen a napon Horányi Júli arról beszélgetett a Kultúrában Rónai Egonnal, hogy hogyan lehet érvényesülni nőként a zeneiparban.
2: Horányi Júli a vonalban, pont azt mondom neki itt még adáson kívül, hogy én jégkirálynőként láttam az új cirkuszban, ami egy fantasztikus dolog, és hát ő meg fantasztikusan énekel, miközben artisták jönnek, mennek körülötte. Egészen elképesztő, és szerintem egy énekesnő számára egy kifejezetten szokatlan és izgalmas helyzet. Szia, Júli!
3: Szia, Egon, üdvözöllek és a hallgatókat is. Igen, ez egy nagyon speciális dolog cirkuszi társulatban énekesnek lenni, mert ilyenkor mindig ugye végül is a cirkuszban a főszám az mindig az artistáké, de azért hál' Istennek a Vági Bence előadásaiban mindig az énekesnőre is nagy figyelem jut, és így van ez a Kristály előadásban is, amit én nagyon-nagyon szeretek, és most már 6. évada fogom játszani majd idéntől.
2: És ez a reszérkör természetesen, amire utaltunk, de most ez igazából zárójeles, ez csak az én személyes megjegyzésem volt, hogy hát micsoda jégkirálynő voltál te ott. Na de,
3: köszönöm.
2: Amiért hívtunk, az meg egy egészen speciális dolog, mert hogy énekesnőt a koncertek miatt illik hívni, egy CD megjelenése van, még olyan van, de ritka. Szóval, hogy ez beszélgetés lesz. Nőként a zeneiparban ez a beszélgetés címe, ez egy szakmai és közönség találkozóként meghirdetett dolog. Május 27-én lesz az A38-on, a hivatalos részét én tehát most elmondtam. Igazából mondd el nekem, más lehet nőként a zeneiparban, mint úgy általában, hogy az ember a zeneipart elképzeli? Tehát ez egy nagyon férfi speciális helyzet?
3: Mindenképp igen. Tulajdonképpen én 3 évvel ezelőtt kezdtem el foglalkozni a témával, és akkor találtam ki ezt, hogy hashtag nőként a zeneiparban, és egy statisztikára lettem figyelmes, ami megmutatta, hogy a Magyarországon hivatásosan előadó művészetből élő művészeknek a 80%-a férfi, és mindössze 20% nő, és ez egy nagyon nagy aránytalanság, ami hát azért szerintem nem annyira ideális, és ezt mondom úgy, hogy én amúgy abszolút tisztelem a férfi társaimat, és nagyon elismerem őket, és egyáltalán nem gondolom, hogy aki férfi előadóként sikeres, az nem érdemli meg. Engem csak az az egy zavar, hogy tényleg nagyon kevesen vagyunk, és elkezdett ezt foglalkoztatni, hogy vajon nem mögött milyen okok lehetnek, hogy valamiért a nők ilyen kis arányban vannak jelen, és ez azt sem jelenti, hogy nincsenek sikeres énekesnők, mert hiszem vannak, hál' Istennek, csak ők is nagyon kevesen, és tulajdonképpen az egész eseménynek az a célja, hogy azokkal a nagynevű zeneipari szakemberekkel, akik a színpad túloldaláról látják a szakmát, és azokkal a sikeres befutott előadókkal, akik pedig már tényleg letettek valamit az asztalra, így kicsit vizsgáljuk meg ezt a témát, és jussunk valami konklúzióra, hogy esetleg nekünk, nőknek mit lenne érdemes másképp csinálni, eltanulni a férfiaktól, és miket lehet tenni, vagy mik a meglátások ezzel az egész helyzettel.
2: Nem úgy van ez, hogy az egész művészeti élet egy kicsikét ilyen is, hát tradicionálisan ilyen, tehát ha belegondolsz, évszázadokkal ezelőtt elképzelhetetlen lett volna egy koncertező muzsikus nő, mindent férfiak játszottak, mindenhol férfiak voltak, férfiak tanultak zenélni, házi muzsikálhattak a hölgyek,

0: otthon a zongora mellett. És hát ha belegondolsz, ugye a színházban is sokkal több a férfi, mint a nő, mert sokkal több a férfi szerep, mint a női.
1: Igen, ezt nagyon jó, hogy ide csatoltad, mert valóban ennek abszolút ilyen történelmi háttere is van. Tényleg, ahogy mondtad, a trubadúrok, azok ugye az első énekes dalszerzők, ők mindig is férfiak voltak, és nő az tényleg nem lehetett ilyen foglalkozású, és ez tényleg évszázadokig így volt, és nem is volt még olyan nagyon régen, amikor tulajdonképpen az opera műfajával szóhoz jutottak a nők, és ez volt az első olyan műfaj, amiben nők is kiállhattak a színpadra, és elkezdhettek énekelni. Szóval valóban ez valahol egy tradíció is, viszont látok egy nagy különbséget a külföldi zeneipar és a hazai között, mégpedig azt, hogy külföldön is sokkal kevesebb nő van, viszont valahogy mégis pont emiatt a szakma is és a közönség is sokkal nagyobb figyelmet szentel a női előadóknak, és ha most megnézzük, hogy a világban kik azok, akiket a legtöbben streamelnek és a legtöbb koncertjegyet adják el, ők mind nők. Lady Gaga, Taylor Swift, Billie Eilish. És nagyon érdekesnek látom ezt, hogy míg a nemzetközi zeneiparban ők tudnak élenjárók lenni, addig itthon Magyarországon tényleg nagyon-nagyon kevés olyan énekesnő van, aki megtölt egy arénát, akinek van Budapest Park koncertje. Vagy ha megnézem a lejátszási listákat, akkor ott is nagyon-nagyon kevés szóló női előadónak van dala.
0: Na de ez... visszamegyek egy kicsikét. Mondod nekem Taylor Swiftet meg a többieket. Őket a magyar fiatalok is hallgatják. Fiúk, lányok, igen, egyként. Igen. Mi lehet a különbség, ami elfogadtat egy külföldi énekesnőt inkább egy magyar fiatalról, mint egy magyar énekesnőt, miközben a fiúkat meghallgatják?
1: Igen, hát ez egy érdekes kérdés, ezen én is sokat gondolkodtam, mert szerintem itt nagyon sokat számít a kommunikáció, az, hogy ezeknek a zenészeknek, zenésznőknek milyen a kommunikációja, hogy van a brandjuk felépítve, mennyire tudnak ők maguk is jól kommunikálni, vagy akár ügyesen építkezni, mert valahol a zeneipar az egy biznisz, és kicsit én azt látom, hogy talán ez a bizniszben való gondolkodás, és a kapcsolatépítés, és a kollaborációk, ezek azok, amik esetleg nekünk itthon nem annyira mennek, nekünk szóló női előadóknak, és talán ebben, ugye mivel az amerikai zeneipar az egy nagyon más hagyományokra épülő, és egy nagyon üzleti kultúra, ahol azért már nagyon kitanulták azt, hogy hogyan is kell ezt csinálni. Nálunk meg még azért szerintem mostanában kezdett el ez úgy működni, ahogy ez ideálisan nemzetközileg is kellene, hogy működjön. Szóval én azt látom, hogy ebben kellene nekünk fejlődni, hogy a kommunikáció, a social stratégiák, a dalszövegek, az egész közönséggel való kapcsolatépítés, a szakmán belüli kapcsolatépítés, hogy ezek nagyon sokat hozzá tudnak adni a művészi sikerhez.
0: Hát meg az, hogy nincsenek zenész lányok a színpadon például, ugye, hogyha fölkerülnek a lányok a színpadra, vagy ő a szólista, vagy ő a vokalista. És nagyon feltűnést kelt, hogy mit tudom én, a mini tribute-ban ott van a hegedűs lány, aki már Török Ádámmal is együtt muzsikált, vagy hogy ott volt az Omegában a basszusgitáros. De alig vannak nők a színpadon zenészként is, miközben miért is?
1: Igen, ez is egy nagyon furcsa dolog, hogy eleve kevés lánynak jut eszébe zeneiskolába beiratkozni, még kevesebb marad meg a pályán. Tehát nagyon-nagyon nagy a lemorzsolódás, és ez is tényleg egy furcsa dolog, hogy vajon miért nem tudnak hosszú távon a zenészlányok megmaradni a pályán, miért morzsolódnak le, és aztán miért nehéz nekik elérni, hogy egyenrangú félként legyenek kezelve.
0: Várj, de neked erre most válaszokat kell majd találnod, hiszen ez erről szól május 27-én, hogy felvetsz kérdéseket, és aztán... Azok a levegőben maradnak?
1: Nem, én nagyon bízom benne, hogy azok, akiket elhívtam, ők a nézőpontjaikkal fognak válaszokat adni ezekre a kérdésekre, és abban is bízom, hogy akár konkrét megoldásokat is ki tudunk találni, hogy miket tudnánk tenni annak érdekében, hogy a lányok, főleg az indulásnál megkapják azt a segítséget, vagy azt a figyelmet, ami segít nekik abban, hogy hosszú távon is a pályán maradjanak. Az egész esemény is ezt a célt szolgálja, hogy legyen több sikeres szóló női előadó a magyar zeneiparban.
0: A te utad nagyon küzdelmes? Tehát az a kiinduló pontod, hogy neked se volt könnyű?
1: Igen, mindenképpen benne van a személyes tapasztalás is. Én is nagyon sok nehézséggel találkoztam, nagyon sok falon át kellett magamat küzdeni, és én is kaptam olyan mondatokat, hogy hát Magyarországon az énekesnők senkit nem érdekelnek, úgyhogy jobb lenne, hogyha így nem álmodnék nagyot, mert úgyse lesz belőle semmi.
0: Hát most ugye lesz Szulák, Kont, Kovács Kati, egyiküket sem megbántva, nem ők az új hullám. És a fiatalabbak közül Ruzsa Magdi tud teltházakat teremteni az előadó hölgyek közül, és igazán most hirtelen biztos igazságtalan vagyok. Szekeres Adriennek volt még egy-két ilyen koncertje, de valóban, ahogy mondod, ritka, kevés.
1: Igen, nagyon kevés, miközben vannak, tehát, hogy én is nagyon-nagyon sok énekesnőt, dalszerző énekesnőt ismerek, sőt, olyat is ismerek, aki zenei producer, és magának hangszereli a dalait, és nagyon jó dalokat csinál, és koncertjei is vannak, csak nagyon picike, ilyen kis mini közösségekbe tud csak érvényesülni, és valahogy nem jut el így a szélesebb rétegekhez.
0: Hát, vagy egy zenekarban van. Mint ahogy azt ugye látjuk, hogy ez még egy út, ahol a lányok szóhoz tudnak jutni, hogy van egy fiúzenekar körülöttük, és akkor így már átmegy.
1: Igen, úgy már sokkal jobban átmegy, ez valóban így van nálunk, hogy zenekari frontemberként sokkal jobban lehet működni. Egyébként ezt én magam is tapasztaltam, mert én is zenekarban kezdtem a pályám, és én is teljesen másképp éltem meg a zeneipari létemet, amíg ott volt körülöttem a zenekar, és aztán jött a fekete leves, amikor kiléptem ebből a bandából, és azt gondoltam, hogy akkor én egyedül fogok építkezni, és akkor kellett azzal szembesülnöm, hogy hát azért ez egy elég nagy kihívás.
0: Hát nincs más megoldás, ha mások nem gondolnak rá, csinálj egy lányzenekart.
1: Egyébként volt már rá próbálkozásom, volt
0: na, egy
1: időben, sőt, egyébként a Madár Színházban a Six című musicalben is csak női zenészeink vannak, úgyhogy ennek hála megismertem rengeteg szuper-szuper csodálatos zenésznőt, úgyhogy egyébként tervben van valami hasonló.
0: Na, akkor nem döngetek hiába ajtókat. Júli, köszönöm szépen, A38 hajó május 27-e csupa-csupa pop rockstárral, producerrel, zeneszerzővel, tehát itt tényleg Karameltől, Tóth Veráig, Puskás Petitől, Nagy Bogiig, itt rengeteg mindenkit ígérsz. Hogyha most a fiatalabbakat tekintjük, a pálya elején lévő önmegvalósító lányokat, ott lesz például Paulina, aki erre egy kiváló példa, hogy meg tudja teremteni a saját világát anélkül, hogy ki lenne szolgáltatva másoknak. Hát ezt kívánom neked is.
1: Sziasztok, köszönöm én is.

0: Together with our differences, together we are bolder, braver.
1: Műsorajánló. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Rónai Egonddal a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, öt perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit

0: sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
1: 2025. május 8-án jött a hír, hogy lemond a DK elnöki tisztségéről és frakcióvezetői posztjáról, valamint országgyűlési képviselői mandátumáról, valamint visszavonul a közélettől, és a jövőben a választásokon sem indul Gyurcsány Ferenc. Valamint bejelentették, hogy Dobrev Klára és Gyurcsány Ferenc elválnak. A Spirit FM Veszik vagy Isszák című műsorában pedig Rónai Egon arról beszélgetett Benes Antallal, a veszprémi érseki pincészet borászával, hogy magyar bor is aranyérmet kapott egy rangos nemzetközi borversenyen.
2: Hát, hogyha jót akarnak venni és inni, akkor ajánlunk önöknek egy aranyérmes bort pillanatokon belül. Nem is itthon ráadásul, hanem Franciaországban nyert aranyérmet. És Benes Antal borászt fogjuk kapcsolni ebből az alkalomból, hiszen az ő boráról van szó. Aztán szólunk a naturboros kóstolóról, ezt Egli Márk szervezi, és sümegen gyűlnek össze azok, akik ezt a borfajtát különösen szeretik, és beszélgetünk majd arról is, hogy ha ezen túl nézzünk, akkor a Mádi Pezsgés rendezvény, az egy másik világ, ugye, egy másik fajta bor ráadásul. Szóval a Mádi Pezsgés rendezvény az mit tartogat a látogatók számára, de akkor itt rögtön az elején Benes Antal és egy magyar bor, ami aranyérmet kapott egy nemzetközi borversenyen Strasbourgban, Franciaországban. Szeretettel köszöntöm, jó napot kívánok, Antal!
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
2: Helyezzük el térben, és hát időben is el tudjuk helyezni, mert itt több száz év, majdnem 1000 év néz vissza, hogy melyik tájegység, melyik vidék az, amelyik ezt a bort termette nekünk.
3: Így van, ez egy nagyon különleges helyszín is, meg maga a borászat is, mert mi a veszprémi érseki pincészet vagyunk, és gyakorlatilag ugyanúgy minket is Szent István alapított 1006-1009 környékén, szóval több mint 1000 éves hagyománya van magának a bor és szőlőnek nálunk itt az érsekségben, jogelődje a püspökség, és ráadásul annyira különleges ez a helyzet, hogy mi a Balaton felvidéken dolgozunk, az északi parton, és ráadásul két borvidéken is, az egyik az Mincenkálon, a Káli-medencén, a Balaton felvidéki borvidéken, a másik pedig Felsőrsön, az meg a Balatonfüred-Csopaki borvidéken.
2: Ugye ez is történelmi okok miatt van, hogy ahogy az érsekség földjei vannak.
3: Így van, pontosan. Ugye tudjuk nagyon jó, hogy a 1000 évforduló után, amikor Szent István király megalapította a veszprémi püspökséget, akkor gyakorlatilag soha, hogy megyéig letartott gyakorlatilag ennek az egyházmegye a joghatára, és ahogy ugye megyünk fölfele 2000 fele, egyre jobban rohamosan fogy el a szőlőterülete, de ez a kettő terület, mind a Mincenkála és a felsőrsi terület, az viszont meg is tudta tartani, jobban mondva 1945 után is meg tudta tartani a második világháború után, amikor ugye a TSS és TSS világ elkezdődött ugye itt Magyarországon, mert ez a két terület meg tudta tartani az egyházmegye gyakorlatilag ez a két területet. Magyarul a Mincenkálai terület több mint 750 éve a mi tulajdonunkban áll, magyarul mi majdnem 750 éve itt szüretelünk szőlőt és készítünk bort, és a felsőrsi területen pedig több mint 123 éve már a mi tulajdonunkban áll. Szóval ez egy ilyen nagyon különleges itt országos szinten, hogy én nem tudok, ez lehet az én személy bizonyítványomnak a kevéssége, hogy nem tudom, hogy más ilyen hosszú ideje szüretel egy adon területen.
2: Hát például Pannonhalma szokott ezzel dicsekedni, hogy hát ők is nagyon régen.
3: Pontosan, hát nyilván az apátság, csak ott ugye sajnos a TSS világban ugye elcsatolták az ő területüket, és ugye 2000-ben került újra saját tulajdonukba, de igen, de hát ő a kvázi az első és legkomolyabb egyházi pincés.
2: Hát csak ott megszakadt a jogfolytonosság, viszont ha itt két különböző termőterületről beszélünk, Mincenkála, Felsőrs, ha jól emlékszem, azért ezek a borvidékek nem nagyon különböző szőlőfajtákkal dolgoznak, ugye?
3: Összességében nem, itt is főleg ugye a Furminkék, Frankos és Olasz Riesling, ugye fő fajtája ennek a két borvidéknek, de még kicsit, ha mondhatom így, partizán módba váltottunk 2021-ben, mert 2021-ben történt az itt az érsekségen, hogy egy teljes változás történt a szőlő és a bor ágazat részén. Ugye 2019-ben dr. Udvardi György és a katyát ugye iktatták be Márfi Gyula után, mert ugye nyugdíjazták, és az új érsekatya döntése alapján az volt, hogy szeretné megújítani a szőlőterületeit és magát a pincészetet, és 2021-ben indult el az a folyamat, hogy mind a két területen lévő 3-3 hektárunkat újra telepítjük, választunk új fajtákat is nyilván, mert szabad kezet kaptam ebben, és mi abban az elhatározásban voltunk, hogy megpróbálunk olyan szőlőfajtákkal dolgozni, ami nemzetközileg megállja a helyét, és nyilván főleg olyanokkal, hogy lássuk azt, hogy klímaváltozás van, szóval hogy ezt nem szabad itt elfelejteni, és megpróbáltunk olyan fajtákat választani, a majd a közeljövőben remélhetőleg bírni fogja ezt a klimatikus tényezőket, amik most vannak, és ezért mi a három fő fajtában próbálkozunk, a Sauvignon Blancban, a Rajner Rieslingben és a Pinot Noirban. Uh-huh. Szóval mi így kezdtünk el dolgozni 2021-ben, mi rögtön el is ültettük a Mincenkállai területünket 2023-ban, rögtön 3 hektárt eltelepítettük, és az idejében pedig eltelepítettük a felsőrsi területünket is, ugyanezzel a 3 fajtában.
2: Mondta, hogy szabad kezet kapott az atyáktól, akik egyébként értenek a borhoz, és értenek a borászathoz?
3: Én azt gondolom, hogy nagyon szeretik a bort, és nagyon szeretnék megtartani ezt a hagyományt, ami már lassan 750 éve, ugye inkább úgy számítjuk mi, hogy a Mincenkáli területön, mert ugye ez nekünk 1277 óta a mai napig a tulajdonunkban áll ez a terület, ezért is van a címként nekünk a felső kategóriában. Nem ettől számítjuk a szőlő és borkészítésünket, csak hogy ez a terület azóta van meg. Értenek hozzá, szeretik szerintem a bort, nyilván szakmai szempontból nem minden csinyát, bínyát tudják, de viszont érzik annak az értékét és felelősségét, hogy ezt meg kell tartani, és ebből minél nagyobbat és jó borokat kell majd későbbiekben készíteni a közeljövőben.
2: Nyilván, hogyha valaki szabad kezet kap a tulajdonosoktól, az örömteli, mert hogy nem fognak beleszólni percenként, de ugyanakkor nehéz is, mert hogy minden felelősség a nyakában van.
3: Így van,
2: egy fiatal borászról beszélünk, amikor önről beszélünk, és önnel igen. beszélünk. Azért ez egy izgalmas, jó helyzet és nagy kihívás.
3: Óriási. Szóval, hogy itt nyilván az alapgondolat az volt érsekatyánál, hogy próbáljunk egy olyan célt kitűzni, ami gazdasági szempontokból is legfontosabb, hogy az megfeleljen, és hát nyilván legalább 750 évig ez a modell, amit mi kitalálunk, az működjön is ugyanúgy továbbra is. Óriási felelősség, óriási kihívás is egyben, az, hogy felépítsünk egy 25 hektáros területet, jobban mondva a birtokrendszert, a két területet összességében, és a közeljövőben pedig építsünk egy új pincét, ahol majd fel fogjuk dolgozni majd ennek a borait. Ezt összeszedni, mind újra telepíteni, óriási kihívás, és hát nyilván nehéz feladat, de megpróbálkozunk mindent megtenni azért, hogy ez tényleg egy csoda égköve legyen itt a Balatonfelvidéknek, egy új egyházi kereteken belül lévő dolgozó pincészet legyen, és hát ismerjünk meg egy másik egyházi szemét a Balatonfelvidék, hogy máshogy borászkodik egy vulkanikus talajon. Szóval, hogy igen, megpróbálkozunk vele.
2: Látszik a Balatonfelvidéknek az önök által birtokolt pontjáról a Balaton?
3: Látszik, több helyen is, hál' Istennek, mind a felsőrsi, mind a Mincenkáli, most persze pont a Püspökdom tetején vagyok itt Mincenkálán, és hát látom az összes Tanúhegyet, meg látom több pontján is a Balaton.
2: Hát azért abba belegondolni, az ember ott van egy 800 éves birtokon, 800 év, vagy még egy kicsit több is, szóval, és ott van előtte a táj, ugyanaz a táj, amit 800 éve láttak.
3: Így van, pontosan. Pont ez az erő, ami Mincenkálának a különlegessége is. Ez egy ékszerdoboz gyakorlatilag. Én azt gondolom, hogy a Veszprémi érseki pincészetnek a Mincenkálai birtoka, ami majdnem 750 éve a mi tulajdonunkban áll, és még mindig itt van, és megpróbáljuk újrafejleszteni, főleg a jövő generációjának, a jövőnek megpróbáljuk ezt újra telepíteni, és újra továbbiakban is művelni, és átadni. És hát azt, hogy ami itt van erő, az elképzelhetetlen. Amikor idején megérkeztem, és bemutatták, hogy miről is lenne szó erről a két területről, én nem hittem a szememnek, hogy létezik itt egy olyan kincs a Káli-medencében, egy kis dombon, ahol minden vulkanikus kő megtalálható gyakorlatilag, folyamatosan fordultak ki a lábam alól a bazalt, tufák, kövek, és vöröspermi homokkőtől, a mészkőtől, az andezintől, és azt láttam, hogy itt egy olyan érték van, amit nem szabad tovább hagyni itt gazban gyakorlatilag, hanem ebből tényleg egy óriási csodát kell kihozni belőle, és emiatt is érezzem én saját magamnak egy óriási feladatnak, mert itt tényleg egyrészt megtaláltam a helyemet, mert azt gondolom, hogy az volt az álmom, hogy egy vulkanikus területen dolgozzak, és az, hogy itt minden is van gyakorlatilag, és olyan fajtával tudok dolgozni, amivel remélem megpróbálom megmutatni nem csak Magyarországnak, hanem a külső országoknak, vagy a külföldi országoknak, hogy igen, mi képesek vagyunk Rainer Rieslinggel, Sauvignonban és Pinot Noirral fölvenni a versenyt. Csoda, tényleg csoda, ami itt van Mindenkáron.
2: Honnan jön maga, Antal, és hogy találták meg?
3: Hát ez egy érdekes történet. Én vendéglátással foglalkoztam összességében, meg édesapám, meg édesanyám vendéglátásban dolgozott a régi Lidóba, a Korzó étterem, a nagy taverna rendszer, 100 éves étterem. Ő ezekből a kultikus éttermekből jöttek, és hát nyilván közel álltam a tűzhöz. Anyukám álltam, ő szakács, apukám pedig a üzletvezetés és az embereknek kiszolgálásért felelt. És hát folyamatosan én is ribizlicettem, vagy szemezgettem, és krumplit hámoztam, és bele is vágtam ebbe a csodába, ebbe a vendéglátásba, és 18 évesen cukrász-diétás szakásnak tanultam. És amikor egy-két helyen jártam külföldön stázsolni, és itthon is sok étteremben megjártam, úgy voltam, hogy hát tovább tanulni kell. És hát mi áll közel a vendéglátás, aztán nyilván a borászkorban, és inkább a bor szeretete. Ez mindig is megvolt a családunkban. Nálunk ez ilyen hagyomány, hogy amikor az ember 18 éves lesz, akkor megkap egy olyan asszút, ami abban az évben lett elkészítve, és akkor kap egy kartont is, és utána az első 18. születésnapján az embernek akkor ez ki is pukkantja, szóval így közel állt az, hogy a borhoz legyen közem. És én elmentem a Kertészeti Egyetemre 2015-ben, és hát én nem gondoltam volna, hogy szőlészborászmérnök leszek, és váltok erről a pályáról, úgyhogy már családi éttermünk is volt, mert apujék csináltak egy saját éttermet 2011-ben, de mégis hát váltottam, és ott volt a váltás, és úgy jött ez a szeretet, hogy én 2018-ban a Pannonhalmi Apátsági Kincészethez kerültem szakmai gyakorlatra, és azért is, mert hogy én a legjobbtól szerettem volna tanulni, és hát nyilván ő is a legjobbtól tanult Gátibortól. És másrészt a legfontosabb, hogy a feleségem közel lakott Pannonhalmához, hogy az akkori feleség előtt, aki most már a feleségem és a gyermekem anyja, és hát közel kellett lenni a tűzhöz, és én így jutottam el Pannonhalmára, ahol 2018-ban egy gyönyörű és óriási tapasztalatszerzést gyűjtöttem Pannonhalmán, a bencés falak között, és hát megadta azt az ívet, azt a, hogy mondják, a borász pop szakmáját megmutatta Zsolti, hogy ez egy komolyabb kihívás számomra a borkészítés, mint egy ételnél. Szóval az ételnél holnap, ha nem sikerül a pörköltem, akkor holnap után még egyszer megcsinálom, hogy jó legyen. Itt a borászkodásban viszont egyszer kell. Egyszer kell nagyon odafigyelni, egészében folyamatosan figyelni, és van egy nap, amikor az a pillanat van, amikor tényleg egy csoda tud születni, és azt nagyon el kell találni, hogy a végeredményben egy olyan értéket, egy olyan minőséget tudja képviselni, amit a vendége megkóstolja, akkor élményt tudjak adni, és szeretetet is tudjak
2: hát átadni. Ebbe Antal, hogy hallgatom, rendesen beleszeretett. Két szerelme van, a felesége, meg ez.
3: Úgyhogy ez van.
2: Úgyhogy ez így azért megadta a hangulatát a fiatal éveinek. Melyik az az egy nap, ami eldönti a borsorsát?
3: Hát fú, nem tudnám megmondani konkrétan, hogy melyik a nap az összes.
2: Honnan
3: nap
2: tudja?
3: Az
2: jó, de mondta, értem, tehát van. Mindig figyelünk. Okay?
3: Így van.
2: De mondta, hogy van az a nap.
3: Van az a nap. Én azt gondolom, hogy amikor azt látom a szőlő bogyón, amikor megkóstolja az ember, és érez benne egy olyan ízélményt, ami a szájba kirobban, és közben nagyon fontos az, hogy a paraméterek is megfejelnek, mi azért minden szüret közelhez minden nap mérünk egy sav, cukor és pH tartalmat, és azt látjuk, hogy minden egyszerre megvan, és minden tökéletes, hogy a szürethez megfelelő legyen, abból egy csúcsbor tudjon létesülni, vagy megálmodni, akkor születeljük. De legfontosabb az, hogy ízben jó legyen, és a laboratóriumban legfontosabb, hogy ott minden passzoljon. Ez a három alkotó része meg főleg. És az, hogy közben ez az időjárás hogyan meg miként teszi változó, az meg egy még komolyabb játék ebben a dologban, hogy kihívás is, hogy hát nem minden év az úgy sikerül, ahogy szeretnénk. De ez a legfontosabb az a nap, amikor a szájban is összeáll, meg a laboratóriumban látva a laborban, hogy hogyan is miként alakul össze egy musnak a savészcukor pH tartalma.
2: Akkor azért ebben van egy kis szubjektum. Tehát az ember, amikor úgy kezdődik, hogy és akkor megkóstolom, azért az a matekon és a számokon és a mindenfajta mérésen túl van.
3: Tehát, így van, így van.
2: Tehát az ott, kell, így van. Ott kell az, hogy a borász mit érez ebből.
3: Így van, így van. Fontos a labor, de fontos az is, hogy én mit szeretnék majd átadni.
2: Na nézzük ezt a díjnyertes bort itt a beszélgetésünk vége felé. Ez egy 2023-as rajnai Riesling, igaz?
3: Így van, ami innen Mincentkáláról eredet, a Püspökdombról. Ezért is kapta meg az 1277-et, mivel kizárólagosan csak az a bor kaphatja meg a főső kategóriának a nevét, ami innen a Püspökdombról eredet, és 100%-ban a kézes válogatva ez a szőlő, biológiai érettségben születeltük, magyarul a legmagasabb potenciális alkoholt elérve és a legjobb paraméterekben születeltük ezt a szőlőt, erről egy páratlan helyszínről, és azt látjuk, hogy folyamatosan az eredés végéig, az érlelés folyamán minden tökéletes és megérdemli, hogy az 1277-es címkét megkapja, na akkor töltjük le és kapja meg ezt a címkét. Ez egy 23-as tételről beszélünk, egy 23-as év szerintem egy gyönyörű év volt, attól függetlenül, hogy az eleje nagyon párás volt és esős, egy gyönyörű őszre virrattunk októberében, mert nem október végén születeltük az 1277 rajzeléznek az alapanyagát. Ez egy nagyon sűrű 6 sav és 6 cukortartalom van benne, gyakorlatilag egyenlő arányban, pontosan amiatt, hogy játszunk a mineralitásnak a sóságával, hogy ne a sav vigyel, hanem tényleg próbáljunk egy kis cukorral alátámasztani. Emellett van egy 13-as alkohol, és inkább a különlegessége az, hogy itt szeretnénk bemutatni, hogy milyen vulkanizmuson van itt a Püspökdomb, miket lehet innen kiérezni, mi ez a só, ami át szeretnék adni a dombon keresztül, és ez maga a teljes bor, ez 11 hónapon keresztül élelődött seprőn. Itt ez a potenciája, az a magasabb tartalma, hogy ez egy nagyon hosszú érelésű fehér borról beszélünk.
2: Nem 5 hónap, 6 hónap, mint ahogy általában nem szokták, hanem ez hosszan érlelődött. Tényleg érezni a sót az ízleléskor?
3: Alapvetően érezni, teljes mértékben érezni, egy ilyen nagyon finom, mintha ilyen sós levest enne az ember, ezt ugyanezt érezni, csak közben a bornak és magának a rajnerizéknek a gyümölcsaromái körülöleli gyakorlatilag a szájunkat, a barack, a koriander, a lekváros, sárga barack íz öleli körbe, ez a nagyon-nagyon finom sós íz. Ami a legfontosabb itt, hogy a sóságot, azt sajnos még nem tudjuk bizonyítani, hogy mitől sós a bor, attól még, hogy vulkanikus talajon vagyunk, az nem biztos, hogy azt jelenti, hogy ettől sós a bor, de igen, érezni, hogy a vulkanikus területen a termett egy szőlő, és abból készült egy nagyon bor, ez legjobb a Tokaj-hegyaljára, igaz, mindegyik bora szerintem nagyon sós, mivel egy olyan vulkanizmus van, ahol magas a magnézium, a nátrium szint, emiatt köszönhető talán, hogy sós érzetű lehet a bor.
2: És ezzel a borral sikerült Strasbourgban megnyerni az aranyérmet, igaz?
3: Így van.
2: Melyik kategóriában indultak?
3: Ugye csak fehér borra lehet ugye jelentkezni ennél a versenynek a különlegessége. Ugye 27 éve rendezik meg ezt a versenyt, csak fehér borra, az a másra nem is lehet jelentkezni. A fehér boron bármilyen fajtában lehet jelentkezni.
2: Tehát ott nem tesznek különbséget.
3: Ott nem tesznek különbséget fajtánkon belül. Itt az számít, hogy a fehér borban, azaz az adott fajtában megérdemli azt a szintet, hogy aranyérmet tudjon kapni. Nyilván ez számunkra ez óriási büszkeség, hogy kicsik vagyunk még gyakorlatilag a piacon, mert csak 4-3 évvel kezdtünk el a magyar piacon is részt venni a mi borainkkal, és azt, hogy egy nemzetközi szinten 3 év alatt el tudtunk jutni oda, hogy most Strasbourgban aranyérmet kapjon egy 1277 óta a saját tulajdonban lévő területen lévő területen termett borbocsánat, az páratlan számunkra, és látjuk, hogy mi a cél, mi a jövő, és hát így fogunk továbbiakban is dolgozni.
2: Mi meg emiatt a páratlanság miatt hívtuk, és örülök, hogy beszéltünk. Fantasztikus történetet mesélt a tájról is, és hát saját maga is egy izgalmas személyiség, úgyhogy örülök, hogy találkoztunk. Benes Antallal beszélgettünk, hát a veszprémi érseki pincészet borait, hogyha 1277-et látják egy címkén, akkor innentől kezdve a kedves hallgatók tudják, hogy kihez és hova köthetik ezt a bort. Gratulálok, és köszönöm.
1: Köszönöm a figyelmüket, ez volt a Múltidéző. Találkozunk legközelebb.

Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. 15 órától a Spirit FM-en.

0: a budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Változékony, de koranyáriasan meleg idő lesz. Világszerte a nemzeti összetartozásra emlékeztek a magyarok. Újabb medvetámadás volt Szlovákiában. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adéla vagyok. Budapesten tárgyalt Mihály Mártin ír miniszterelnökkel a magyar kormányfő. A találkozó után Magyar Péter kiemelte, Magyarország és Írország között nincsenek vitás kérdések, és Budapest támogatja a jövő hónapban kezdődő ír uniós elnökség fő célkitűzéseit. A miniszterelnök arról is beszélt, számít a közelgő ír elnökség támogatására az előző kormány idején Magyarország ellen indított hetes cikkely szerinti eljárás lezárásában. Országszerte is a határon túl is megemlékezéseket tartottak a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Magyar Péter miniszterelnök a Kossuth téren tartott ünnepségen úgy fogalmazott: erős Magyarországhoz erős Közép-Európára van szükség, a térség stabilitása és együttműködése nemzeti érdek. A kormányfő hangsúlyozta, a külhoni magyarok érdekében is jó viszonyra van szükség a szomszédos országokkal. Átvilágítja a kormány a határon túli magyar szervezetek támogatási rendszerét, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Nemzeti Összetartozás napján közzétett üzenetében. Tar Zoltán közölte, hogy felülvizsgálják a propagandaként működő médiumok támogatását is. A miniszter úgy fogalmazott, a támogatások politikai szócsöveknek, barátoknak mentek, és azt a célt szolgálták, hogy a magyarországi megosztottsághoz hasonló állapotokat idézzenek elő a külhoni magyaroknál is. Rászorulóknak, várandós anyáknak és családoknak indít programot a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság. A csaknem 10 milliárd forint értékű uniós támogatásból egyebek mellett tartós élelmiszereket és gyermekápolási cikkeket kapnak, továbbá a mentálhigiénés tanácsadást és fejlesztő foglalkozásokat is ezekből a forrásokból biztosítják a nélkülözőknek. Egyeztetésre hívta hétfő délutánra a hazai sertéságazat szereplőit az agrárminiszter az afrikai sertéspestés megjelenése miatt. A vírus először mutatták ki itthon házi sertésekben egy vállai telepen Szabolcs-Szatmár-Berekben. Az érintett gazdaságban a sertésállományt napokon belül felszámolják, körülötte védő és megfigyelési körzetet jelöltek ki. Bóna Szabolcs hangsúlyozta, hogy a magyar sertéshús fogyasztás továbbra is biztonságos. Újabb medvetámadás történt Szlovákiában. Szent Anna település közelében egy erdei munkás sarontott rá egy barna medve. A 37 éves férfit válsérüléssel vitték kórházba. A Tátrai Nemzeti Park azt javasolja a környéken kirándulóknak, hogy a nehezen megközelíthető, összefüggő növényzettel borított erdei terepen különösen óvatosan közlekedjenek. Marad a változékony idő, a Dunántúlon erősen borult lesz az ég, míg keleten legfeljebb gyenge felhők szűrhetik a napsütést. Késő délutántól többfelé megvastagszik a felhőzet és eleredhet az eső. A Dunántúlon megerősödik a szél. Napközben 24-29, késő este 12-22 fok lesz. Északnyugaton lesz a leghűvösebb. A hétvégén többnyire napos, koranyári időre számíthatunk.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: Jó reggelt kívánok! A fővárosban Újpesten az Árpád úton a Váci út felé a víztoronynál sávlezárásra kell készülni, mert korábban beszakadt az útpálya. A második kerületben a Hidegkúti úton befelé a Községház utcánál korlátozásra kell számítani, itt vízvezetéket építenek. Szintén a második kerületben a Fillér utcában a Retek utca közelében félpályás lezárás nehezíti az áthaladást, mert csatornát javítanak. Napközben a Kerepesi úton a Baross tér és a Hungária körút között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni csatorna karbantartása miatt. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként továbbra is egy sáv járható csatorna javítása miatt. Labdarúgó mérkőzést tartanak ma este a Puskás Ferenc stadionban, ezért váratlan 17 órától lezárják a Dózsa-György utat a Kerepesi út és a Tököli út között, az Ifjúság útját, a Verseny utcát és az István mezei utat is. A mérkőzés ideje alatt az érintett BKK járatok terelt, illetve módosított útvonalon közlekednek, a mérkőzés előtt és azt követően az M2-es és az M4-es metró, illetve az 1-es villamos sűrűben indul. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. A rádió, ahol szabad kérdezni. Spirit FM. Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik, vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Rónai Egon.
1: Jó reggelt, június 5-e van, péntek reggel, nyárias idő lesz, de olyan nagy napsütés nem, majd hétvégén. Úgyhogy ez a jó hír volt a mai reggelre. Aztán vannak másfajta híreink is, ezekről fogunk leginkább beszélgetni természetesen a reggeli műsorban. Itt van például az egészségügy témájában Kincses Gyula, korábbi orvoskamarai elnök, egészségügyi szakértő, doktor úr, jó reggelt kívánok.
2: Jó reggelt.
1: És hát a hír miszerint is Hegedűs Zsolt elbocsájtotta az Országos Mentőszolgálat főigazgatóját. Várható volt, meglepő és indokolt, ön hogy értékeli?
2: Semmiképpen nem volt meglepő. Én azt gondolom, hogy általában egy ilyen szintű kormányváltásnál, ami ugye tudjuk, hogy alapvetően kormányváltásnál több, de inkább a rendszerváltáshoz van közelebb, az előző időszak ikonikus és abban komoly szerepet játszó embereket általában leszokták cserélni. 2010-ben ugyanígy engem is szépen elküldtek, mert hogy én annak az időszaknak egy meghatározó személyisége voltam, és nem haraggal, nem leszámolásról volt szó, hanem azt mondták, hogy itt egy más egészségpolitika jön, akkor, kedves Kincses úr, jelezni kell, hogy itt más.
1: A saját praxisából hogy emlékszik? Ilyenkor megértő az ember?
2: Boldognak semmiképpen nem boldog, de megérti a helyzetet, mert hogy tényleg ez volt, hogy...
1: És ez és normál... egy másik egészségpolitika? Jut eszembe.
2: Az egy másik dolog. Én remélem, hogy most fog jönni. Aha, ez értem. Most remélem. De ez a lényeg, hogy Csató Gábor valóban egy olyan meghatározó személyisége volt ennek az időszaknak. Az alapellátási ügyelet átalakításában ő olyan szerepet játszott, ami annyi konfliktust hozott. Végül is ennek a folyamatnak a eredménye volt az Orvosi Kamara felszámolási kísérlete, a kötelező tagság megszüntetése, stb. Tehát ezért érthető volt, hogy új szereplővel szeretné a miniszter mindezt folytatni. Nem feltétlenül minősíti ez a szakmai munkáját a Csató Gábornak, bár ugye azt tudjuk, hogy a kollégái úgy érezték, hogy ő mindenben meg akar felelni a politikai elvárásoknak, és ez sok esetben a kollégák kárára, vagy az ő nehézségük árán tudta megoldani.
1: Mondja, hogy az egyik vezetője volt az ügyeleti rendszer átalakításáról szóló vitáknak, és aztán a megoldás de megoldás születette. Az például maradjon-e úgy, ahogy most van?
2: Azt gondoljuk, hogy nem. Tehát a mentőszolgálat az egy sürgősségi ellátás része, az egy másik kérdés, hogy az alapellátásról teljesen le kell venni az ügyeletet, mert hogy az egy sürgősségi rendszer része, és nem a házi orvosi rendszer része, akkor úgy össze lehet kötni a mentőkkel, de az, ahogy most van, hogy a mentők fél időben olyan dolgokat kérnek, utasítanak háziorvosoktól, amire nincs hivatalos kompetenciája időnként, ez nem fenntartható.
1: Jó néhány
2: és bocsánat, poszton. Megint az, hogy mindez az orvosok kihagyásával, tehát nem ők zabják meg az ügyeleti helyüket, idejüket. Tehát ez...
1: Jó, hogy a házi orvosok.
2: Igen.
1: Hát ők vezényelhetők lettek.
2: Igen.
1: Azt vezettem volna fel, hogy pályázatot írnak ki Hegedűs miniszter a Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet főigazgatói pozícióira, és hát valószínűleg ez nem a vége a sornak, ez az, amit most már bejelentett. Mindenhol fejcserék várhatók?
2: Mindenhol biztos, hogy nem, de vannak kritikus területek, ahol igen, és hát azt azért látni kell, hogy az előző egészségpolitika az egy eléggé központosított és eléggé hatalomfüggő volt, és én nagyon remélem, hogy Hegedűs miniszter úr a nem egy új hatalomhoz lojális rétegre cseréli le, hanem szakmai alkalmasság alapján. És ennek megvan az alapja, hiszen ha belegondolunk abba, hogy a már bejelentett államtitkárok, vagy intézményvezetők, például az OEP, most már megint ország és egyéb pénztár, és nem NEAK, tehát önálló biztosítónak a vezetője kicsoda, vagy a népegészségügyért felelős államtitkár, ezek mind politika független szakemberek, de ugyanígy a politikai államtitkár, a Svéd Tamás, ő is politikától teljesen független valaki volt. Úgyhogy ez számomra reményt adó.
1: Miniszteri biztos kinevezését jelentette be Facebook posztjában a miniszter, a mentális egészséggel kapcsolatos miniszteri biztosét. Ez egy elég furcsán hangzó mondat. Próbáljuk értelmezni.
2: Általában a mentális egészség az elmúlt nem 16 évben, hanem nem tudom én hány évben egy hátrasorolt probléma volt. Tehát ami közvetlenül fáj, vagy amiben közvetlenül meg lehet halni, tehát a rendes betegségek, a rák, a szívinfarktus, az betegség, a mentális betegségek azok meg ilyen...
1: Az olyan bizonytalan.
2: Bizonytalan, meg biztos ő is tehet róla. Szóval valahogy egy picit így eltartotta magától a szakmapolitika, nem csak a politika ezt a kérdést. Ráadásul ugye teljesen átalakult az egészről való gondolkodás. Hát nagyon sokáig, aki pszichiáterhez ment, arra úgy néztek a többiek, hogy hát ez szegény, valami baj van. Tehát ez nem volt normális vagy vállalható dolog, hanem ez valamilyen stigmatizáló dolog volt. Ez elvitte eléggé a magánellátás irányába ezt a területet, hiszen ne ott a rendelőbe üljek. Szóval egy csomó ilyen dolog miatt ez hátrasorolódott, és ez nagyon fontos, hogy a miniszter a mentális egészséget.
1: Na, de ezen egy miniszteri biztos mit tud változtatni? És ezt azért is kérdezem, mert az gyakorlatilag közhelyszinten beszélt téma, hogy mennyire kevés a pszichiáter, pszichológus ahhoz képest, amennyire igény lenne.
2: Egy miniszteri biztos képes arra, hogy tisztességesen felméri a helyzetet, tisztességesen felméri a lehetőségeket, és a szakmával együtt párbeszédben megpróbál valami megoldást találni. Tehát a miniszterünk, ő ugye ortopédsebész. Tehát egy szemében nem fogja akarni vagy tudni ezt a problémát szakmailag megoldani, ezért olyan valakit kér fel, aki egy ért hozzá, kettő a szakma elfogadja és ismeri, és ez a lényeg, hogy nem az lesz a dolga a miniszter biztosnak, hogy akkor leírjon valamit és utasításként végrehajtsa, hanem a szakmával együtt találjon ki valami megoldható.
1: Még egy mondat, akkor lépjünk egy picit közelebb a miniszter saját szakterületéhez, bár nem feltétlenül ott kell neki dolgoznia. Ez ugye a baleseti intézet, ahol tarthatatlanok az állapotok, mondja ő is, és látja mindenki, aki valaha rossz sorsa által odavetődött. Mit lehet ez ügyben tenni? Mert hogy az a baleseti intézet az láthatóan túlterhelt.
2: Ez így van. Ugye mondhatnám azt is, hogy most már majdnem 3 hete miniszter Hegedűs Zsolt, és akkor úgy lehet
1: mindig
2: ez,
1: nincs
2: és még mindig nincs rendben. Tehát érthető, hogy, és az a baj, hogy ha csak a baleseti intézetben lenne ilyen örökség, ami az előregedett vízcsap, mert ugye ez a bizonyos barna víz, ez attól van, hogy valamilyen baktérium került a melegvízrendszerbe, és ennek a fertőtlenítője kioldja az évtizedek alatt leoldódott, vagy lerakódott vas és egyéb üledékeket a rendszerből. Tehát általában a fejlesztés elmaradt az egészségügyön az elmúlt minimum 20 évben, és előregedett szakmailag, műszakilag nem megfelelő állapotúak az intézmények, ezzel valamit kezdeni
1: kell. De az előző kormány mindig, bocsánat, arról beszélt, hogy a vidéki intézményeket viszont mennyire rendbe raktak.
2: Ez igaz.
1: A fővárost miért nem?
2: Ennek több oka volt. Az egyik, hogy a vidéki intézmények azok uniós pénzből lettek alapvetően. És ugye a területi fejlesztési programokból a Közép-Magyarország ki lett hagyva, mert hogy az fejlett régió. Tehát a fejletlen régiókba lehetett pénzt vinni. Másrészt azért bizonyos főváros ellenesség eléggé jellemző volt a Fideszre, de főleg az, hogy egy vidéki intézményrendszerben rendet csinálni, az tök egyszerű, abban az értelemben véve, hogy fel kell újítani, műszaki kérdés. A fővárosban rendet csinálni, az nem csak műszaki kérdés, hanem ellátás szervezési kérdés. Kórházakat kell, ha nem is bezárni, de funkcióváltani, összevonni, tehát egy csomó politikai és szakmai kockázatot is jelent, ami miatt valószínűleg ezért is tartották el maguktól, hiszen az úgynevezett egészséges Budapest program, amit a Cserháti Péter, aki most a miniszter úrnak a kabinetjének a tagja, egy tisztességesen összeragott program volt, de a politika nem merte bevállalni.
1: Hát, ha most talán igen. A traumatológiai mondat erejéig visszatérve, kell ez a központosítás, ami most látszik a traumatológiai ellátásban, vagy inkább szét kéne dobni több intézményre, hogy Budapest több pontján elérhető legyen?
2: Tehát általában a centrum jelleg az egészségügyben szükséges, nem szétaprózva, nincs meg az az erőforrás koncentráció, nincs meg az a folyamatos minőség. Látjuk, hogy így is nehezen, hiszen amiatt, hogy műtős fiúk kiestek, most műtők halnak el, tehát kevesebb helyen kell, de sokkal intenzívebb és sokkal jobban ellátott erőforrással dolgozni.
1: Kincses Gyula, köszönöm szépen, doktor úr, jöjjön máskor is.

0: Újabb 12 gyanúsított ebben a bizonyos kertészeti ügyben, ami persze nem arról szól, hanem pénzről, pénzről és pénzről, mint minden ilyen esetben. Kerényi György újságíró kolléga a vendégünk, szervusz, örülök, hogy itt vagy. Te voltál az, aki ezt 2019-ben, 20. ugye, 20-ban? 20-ban. Szóval, hogy jó régen, 6 évvel ezelőtt megtaláltad és megírtad ezt a történetet. Arra emlékszel, hogy hogy találtál rá?
1: Igen, most így gondolkodtam ezen, hogy én akkor 2020. szeptemberében indult újra a Szabad Európa Magyarországon, és akkor az egyik első sztorim, az egy jászberényi nagy beruházás, egy időben Szolnok megye a legnagyobb beruházása volt, azt hiszem Malom így hívták, arra dolgoztam, és akkor fölmerült a név, hogy ott lobbiztak, ez egy építőipari beruházás volt, Zsolt, nevezzük láthatatlan embernek, ahogy én a cikkemben írtam, Zsolt, meg Molnár Zsolt, a MSZP-nek a pártigazgatója, a korábbi pártigazgatója neve, mint lobbista. És akkor ami meglepett egy kicsit vidéken, és aztán elkezdtem megnézegetni ennek az Zsoltnak a céghálóját, és aztán elkezdtem önkormányzni, és akkor láttam, hogy egy csomó kertészeti cég van benne, és elkezdtem különböző budapesti önkormányzatoknak a közbeszerzéseit vizsgálgatni, és akkor egy idő után észrevettem, hogy ugyanaz a cégháló, 8-9 tagból álló cégháló nyeri gyakorlatilag évtizedek óta, függetlenül attól, hogy milyen vezetésű az önkormányzat, ezeket a parkfenntartási kertészeti tendereket, ami hatalmas pénz. Hát ugye 4 ilyen terület van a közékeztetés egy önkormányzat életében.
0: Ott is várható, hogy a következő időszakban meglepetések érnek minket.
1: Feszültem, várom, hogy elére a dolog mondjuk Bánki Erikig, de zárójel bezárva. A parkfenntartás, az útfelújítás, és most nem is tudom melyik a negyedik, ezek minden évben tartós, fontos, komoly pénzt jelentő.
0: Itt mekkora pénzek forognak ebben az ügyben, mondjuk ebben a parkfenntartás ügyben?
1: 1-2 milliárd évente. De hát ezek 4 éves keretszerződések. Kerület nagyságától, zöld területtől is függ, de hát azért ezek...
0: De nem összesen annyi, ez kerületenként annyi.
1: Persze,
0: tehát, kerületenként. És a nyilván nem 23 kerület érintett, de jó néhány érintett, tehát azért az nagyon nagy pénz.
1: Hát ez egy nagyon komoly pénz, igen. És hát vidéki városok, Pécs...
0: Neked az első percről világos volt, hogy itt valami nem stimmel, hogy ez a mintázata, hogy ezek a cégek működnek
1: hát az
0: a kerületekben, ez nem lehetséges így?
1: Látszott, hogy van ez az ember a középpontban. És aztán, ahogy elkezdtem beszélgetni emberekkel, politikusokkal, és akkor például az egyiken, amikor megkérdeztem, hogy ismeri ezt az embert, akkor az őszinte riadalommal kevert félelmet láttam az arcán, és mondta is, hogyha az ő neve fölbukkan a sajtóban, akkor dekonspirálódott. Tehát ő Molnár Zsolttal tandemben egy nagyon fontos szereplője volt a illegális pártfinanszírozás rendszerének Magyarországon az önkormányzatok közül. Tehát ők hozták ezekhez a cégekhez, amelyek egyébként létező cégek, van köztük családi vállalkozás, tehát ott van azért szaktudás meg minden, ők hozták a megrendelést. Érdekes módon piaci megrendelőket nem is nagyon találunk a portfóliókban, csak önkormányzatokat.
0: És akkor ezek úgy működtek ezek a cégek, hogy mindegyik valahova pályázott.
1: Sokszor egymás támogató ajánlatokat adtak be.
0: És alvállalkozóként mindenki
1: hát
0: mindenben benne volt.
1: Akár alvállalkozóként, vagy hát alvállalkozónak lehet, hogy teljesen ismeretlen kis cégeket, de rengetegszer csinálták, hogy úgynevezett támogató ajánlatot adtak be, ami direkt olyan, hogy magasabb összegre írod, mint amire...
0: Szerintem eszembe jutott a negyedik terület, ami tuti nagy üzlet volt, hát a parkolás.
1: Ja, és a parkolás.
0: Ugye Molnár Zsolt képviselő úr egyik alapügye az a parkoláshoz kapcsolódik.
1: Zsolt, így van, tehát amiért 22-ben gyönyörűsították az az, de hát ennek az Zsoltnak is azért pont amikor 24-ben letartóztatták ezt az Zsoltot, ugye most, hogy akkor utána elkezdett úgy tűnik vallani, mert most már azért sok dolog, az ügyészség napi múltkori közleménye azért arról tanúskodik, hogy nagyon sokat árult, akkor ugye például kiszúrtam azt láttam a céghálóban, hogy a Tasnádi Lászlóval, Pintér Sándornak, volt 3x3-as tisztel Pintér Sándor államtitkárával, illetve a cégbirodalmának egyik vezetőjével, és volt közös cége, és kiszúrtam, hogy például 2015 óta még a Busz Balázs vezette Óbudai önkormányzatnál a parkolóautomatáknak a működtetésére 10 éves keretszerződést kötött az önkormányzat Zsolt és Tasnádi László közös cégével, a Lövőház 2010 Kft-vel. Tehát nagyon sok, tehát az önkormányzatoknak gyakorlatilag mindenki fizetésénél ott volt ez a cégháló.
0: Ügyes.
1: Így van.
0: Azt lehet erre mondani.
1: És nem is csak a kettőszer.
0: És óriási az emberség. Őrsi Gergely, a második kerületi polgármester, akinek a letartóztatásán, vagy hát előzetes behelyezésén nagyon sokan meghökkentek, mert őt egy kiváló polgármesterként és egyenes emberként tartják nyilván. Itt van a közleménye, ahol ő arról beszél, hogy hát nyilvánvalóan vádalkut kötött valaki, és ez a valaki, hát ugye sejthető, hogy Zsoltról van itt szó.
1: Meg Ceglédi Gergőről.
0: Meg lehetséges, igen, hogy nem tudjuk.
1: Az óbudai a polgármester. Nem, ezt talán meg is jelent.
0: De talán azt lehet is tudni, igen. Szóval, hogy itt vádalkuval lett félrevezetve a hatóság, mondja
1: hát, ez mindig benne van. Természetesen, hát ugye ezeket az ügyeket, mert erről nincs dokumentáció, meg hogy adnak át pénzt, ez tipikusan vádalkukkal, tehát itt az úgynevezett elszámoltatás is alapvetően vádalkuk révén történhet majd, ahogy mondjuk Szlovákiában Fico ellen történt anno. Hát ugye ezt én nem tudom, hogy a Őrsi Gergőnek ebben milyen szerepe volt, azt viszont lehet tudni, hogy ő mindig is Molnár Zsoltnak volt a szoros munkatársa, táskahordozója adott esetben, korábban, még mielőtt polgármester lett.
0: Molnár Zsolt története egy külön fejezet lesz ebben az ügyben valószínűleg, mert hogy róla nagyon sok minden...
1: Egyenesen egy
0: szaga. Igen, róla nagyon sok mindent mondtak mindig, de igen. Igazából nem történt soha semmi, ugye most ez a 2022-es történet a parkolási Fuzik Zsolthoz köthető sztoriban, hát az is most 4 éve zajlik, és még igazából most sincs ott az ügy, hogy
1: hát nagyon tisztán látnánk. Ezek az ügyek mindig úgy volt, tehát a parkolási ügynek is úgy tudom, egy részében, hát ma nem csak Kupper András, aki ugye ezt az egész parkolási bizniszt elindította, vagy láttuk ugye Tasnádi László, tehát más fideszes politikusok neve is előkerült, ezért ugye április 12-ig ezeket csak részben lehetett futtatni ezeket az ügyeket.
0: Most arra számít az, hogy hát özönvízszerűen megindulnak a
1: hírek? Hát az, hogy Láng Zsoltot is elvitték, aki ugye nagy békében működtette 2002 és 6 között, ő is második, ő volt második, vagy nem, Horváth Csaba volt második kerületi polgármester, működtették, az arra utal, hogy hát itt most már megszűnt az a politikai, igen, egyrészt az MSZP, mint a centrális erőtérben fontos szereplő elenyészet, tehát ennyiben a Zsoltnak a szerepe is már annulálódott, másrészt meg most már lehet hozzányúlni, mert most már a fideszes szereplők is napvilágra kerülnek.
0: Valaki felszíszent, hogy Horváth Csaba nem második kerületi volt, mielőtt zuglói polgármester lett volna, ez egy fura történet, előtte második kerületi polgármester volt, tehát helyesen mondtad. Természetesen. Az, amiket most látunk.
1: Ő vitte be egyébként Molnár Zsoltot az MSZP-be.
0: Zsolt, a jóba?
1: Igen, Zsolt is együtt kezdtek. Csak Zsolt maradt az
0: Gyuri, amit most látunk, az a felszíne az egésznek, vagy elkezdtünk belelátni ennek a történetnek a mélyére? Te hogy érzed?
1: Hát szerintem azért ez mutatja azt, hogy itt a magyar pártfinansz, illegális pártfinanszírozás rendszerére látunk rá ezzel, hiszen egy nagy koalíciót működtettek a pártok abban, hogy a növekvő pénzügényüket, a választási kampány diktálta, és a politikai harc diktálta növekvő pénzigényüket ki tudják elégíteni, és arra soha nem adott elég pénzt a szabályozás. Ugye volt egy ilyen szemérmes hazugság rendszerváltáskor. Nem mondjuk meg a népnek, hogy a politika, a demokrácia drága dolog. Mindenki tudta az első perctől, hogy annyi pénzből nem lehet kampányolni, most meg már ez teljesen elszabadult a kampányolás. Tehát, hogy a magyar rendszerváltás utáni társadalom mögött volt egy ilyen mély állam, amit részben, vagy nem kis részben ez az illegális pártfinanszírozás finanszírozott, ami azt is jelentette, hogy nem csak a pártok kaptak, hanem értelemszerűen a fundraiserek, a pénzfelhajtók is. Volt, aki becsületesebb volt, többet adott a politikai közösségének, volt, aki a nagyját megtartotta. Hát ez bizniszenként, emberenként változik.
0: Előbb elengedtem, de azért teljesen nem hagynám, hogy megemlítetted Bánki Erik nevét a gyermekétkeztetés kapcsán.
1: Az közétkeztetés.
0: Igen, hát az igen. Részben, részben gyermekétkeztetés, igen, így helyes közétkeztetés. Ott te mire számítasz?
1: Hát ugyanerre, tehát ahogy láttuk, hogy a pécsi Volvo buszok ügyében valahogy a Bánki Erik akta ott maradt az ügyész asztalában és a bíróság asztalfiókjában, és a bírósághoz már nem jutott el. Azt simán el tudom képzelni, hogy most már megszűnt ez az immunitása. És most ebben az esetben is oda eljuthat. Hát köztudomásunk köztünk, újságírók között is, meg mindenki között is, hogy ez Bánki Erikhez köthető.
0: Igen, ez olyan köztudomás, mint ami Molnár Zsoltot kísérte, de hát nem volt semmilyen konkrét megfogható. Most meglátjuk, merre felé haladnak ezek az ügyek. Kerényi György, köszönöm szépen.
1: Köszönöm.
0: Jön a híradó mindjárt, aztán visszavárom önöket ide a startba.
2: Én Istenem, jó Istenem, lecsukódik már a szemem.

jó. Mindenki anyagi, nem valami boldog, és anyagi okból, anyagot boltol. Nincs a menedék, de van ami pótol, katta bióba, vagy katta biótól.

0: Verujem da će kod ih mar semen.
1: Spirit FM 92.9, az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt nálunk a 92.9-en. A hét mindennapján.

Műsorajánló. Kultóra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultóra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en

0: anyagokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák! Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben! sárvárfürdő.hu
2: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság! Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
3: Tedd sebességbe a karriered a Spar Magyarország csapatával. Teherautó sofőröket keresünk Üllőre és Bicskére. Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyet. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spar csapata téged is vár.
4: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
5: Szoftos grill bonyodalmak nélkül. Lehetséges. Csak szerezd be a legjobb húsokat, és teremts szuper hangulatot. És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért, és Podravka ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket. A Vegetával az igazi a grill hangulat.
6: Te kóstoltad már a Pizza Mi megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki! Részletekért irány a pizzami.hu.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Terápiashop.hu. Professzionális eszközök a természetes regeneráció szolgálatában. Szakértő háttér, minőségi megoldások. Terápiashop.hu. Az egyensúlyért.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A budapesti 92.9-es frekvencián.

0: közismerte és a határon túl is megemlékezéseket tartottak a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Magyar Péter miniszterelnök a Kossuth téren tartott ünnepségen úgy fogalmazott, erős Magyarországhoz erős Közép-Európára van szükség. A térség stabilitása és együttműködése nemzeti érdek. A kormányfő hangsúlyozta, külhoni magyarok érdekében is jó viszonyra van szükség a szomszédos országokkal. Korrupcióval gyanúsított fideszes MSZP-s, valamint momentumos politikusokat tartóztattak le egy hónapra a 2024-ben kipattant óbudai vesztegetési ügyben. Az érintettek között van Őrsi Gergely második kerületi polgármester, elődje Láng Zsolt fideszes, valamint Molnár Zsolt korábbi MSZP-s országgyűlési képviselő is. A döntés ellen valamennyien fellebbeztek. A gyanú szerint vesztegetési pénzeket fogadtak el parkfenntartási és közétkeztetési szolgáltatásokat végző cégek vezetőitől. Összesen 2,5 milliárd forint vesztegetési pénzről van szó. Ügyvédjén keresztül üzent a második kerületieknek a városrész polgármestere. Őrsi Gergely úgy fogalmazott, felháborítja és elszomorítja, hogy sarokba szorított emberek szavára alapozva történhet letartóztatás. Mivel mindig a törvényeknek megfelelően járt el, a gyanúsítás teljes egészében megalapozatlan, ténybeli és jogi alapokon sem állja meg a helyét. Csaknem 4,5 millió vállalkozás választhatja jövőre a Katát, írja elemzésében a GKI gazdaságkutató. Jelentésük szerint a kisadózó vállalkozások tételes adójának tervezett kibővítése több mint 300 000 vállalkozót érinthet. Hozzátették, hogy az adózási forma továbbra is egyszerű és alacsony adminisztrációs terhet jelentene a mikrovállalkozásoknak és az önfoglalkoztatóknak. Biztosítaná a számlázás lehetőségét, ugyanakkor garanciákat is tartalmazna a bújtatott foglalkoztatás kizárására. Azbesztszennyezés miatt két területet lezárt a Gyesef Szombathely térségében. Nem lehet használni a Szombathely szőlős megállóhely melletti P+R parkolót, valamint Vép vasútállomáson a vágányokhoz vezető járdát és a kerékpártárolót. Az utasok a füves területen keresztül közelíthetik meg a peronokat. Mától Vas és Zala megyében megszűnt a tűzgyújtási tilalom. A szárazság miatt azonban az ország többi részén továbbra is tilos tüzet gyújtani erdőkben, fásításokban és azok 200 méteres körzetében. Saját kertekben lehet bográcsozni vagy grillezni, de javasolt a gázégőfej vagy elektromos grill használata. A Dunántúlon erősen borult lesz az ég, míg a Dunától keletre sok napsütés valószínű. Késő délutántól ott is több felé felhős idő és eső is várható. Nyugaton megerősödik a szél. Napközben 24-29, késő este 12-22 fok lesz. A hétvégén többnyire napos, kora nyári időre számíthatunk.
1: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, baleset nehezíti a közlekedést. Továbbra is a főváros 22. kerületében, a Leányka utcában, az Anna utcánál. Emiatt a 47-es és az 56-os villamos nem közlekedik a Városház tér és a Budafoki elágazás között. A 114-es, a 114-es, a 133-e, a 213-as és a 214-es autóbusz igénybevételét ajánljuk. Tart a helyszínen is, egy másik balesetnél a Megyeri úton is, az Óceánárok utcánál. Erősödik a forgalom a 11-es főúton befelé, a Városhatár és a Pünköstfürdő utca között számítsanak fennakadásra, illetve az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt is telítettek a sávot. Az Üllői úton kifelé a Lilium utcánál lezárták a kerékpáros sávot gázvezeték javítás miatt, a Lilium utcába időszakosan nem tudnak behajtani. A második kerületben félpályás lezárás nehezíti a haladást a Fillér utcában, a Retek utca közelében, mert javítják a csatornát, és ugyancsak a második kerületben a Hidegkúti úton befelé a Községház utcánál útszűkületen kell áthajtani, ott a vízvezetéket javítják. Varga Etele, BKK Info.
1: Közlekedési híreinket hallották.

0: most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Rónai Egon.
1: Jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntöm a kedves nézőket és a rádióhallgatókat is, a Spirit FM-en is hallhatóak vagyunk. Ugye Nagy Attila Tiborral, politológussal kezdjük a mai reggelt itt a Start folytatásában, és hát ugye itt vannak bőségesen aktuális ügyek, az egyik például a Velencei Bizottsághoz fűződik, hiszen Sólyog Tamás köztársasági elnök oda fordult egy sürgősségi eljárást kérve a saját elmozdítása ügyében. És mielőtt erről a dologról, magáról beszélünk, a Velencei Bizottságról sem sokat hallottunk az elmúlt évtizedben. Úgyhogy kicsit beszéljünk arról, milyen jogkörei vannak.
2: A Velencei Bizottság nem egy döntéshozó szerv, hanem egy európai vélemény nyilvánító szerv. Mégis van jelentősége, mert amikor az Orbán kormány ellen különböző jogállamisági kifogások felvetődtek, akkor például az Európai Parlament, de akár más európai szervek szerettek hivatkozni az Európai Velencei Bizottság véleményére. Ha például belegondolunk abba, hogy voltak országjelentések Magyarországról, jogállamisági jelentések, amelyeket az Európai Bizottság kérésére készítette, hát azokban is rendszeresen szerepeltek a Velencei Bizottságnak az állásfoglalásai. Tehát miközben a Velencei Bizottságnak nincs arra hatásköre, hogy mondjuk a Sólyog Tamás eltávolítását célzó alaptörvény módosítást megállítsa, tehát erre vonatkozó döntési jogköre nincsen, de mégis...
1: Kínos lehet ez egy tárgyalásban az Európai Unióban.
2: Hát legalábbis az elmúlt 16 évben még kínos volt. Na most politikailag a számomra kérdés, hogy vajon Magyar Péterék kellően bebiztosították-e a hátukat az európai partnerekkel való tárgyalásokon, tehát hogy megkapták-e a pecsétet, a politikai pecsétet arra, hogy Sólyog Tamással vagy akár más neres közjogi méltóságokkal szemben fellépjenek.
1: Az érthető, hogy Sólyog Tamás és a többiek, akiket felszólított Magyar Péter, miért nem adják fel saját maguk? Ugye a Magyar Péter gondolkodásmódja az volt, hogy menjenek maguktól, amíg ezt emelt fővel megtehetik. Nem kell hozzá egy alaptörvényt módosítani, hogy eltávolítsák őket. Tényleg kínosabb, de közben meg egyfajta szolidaritást is kiválthat a most már ellenzékbe szorult oldalon.
2: Valóban itt azért érdemes arra vigyázni, hogy ne kapjon túl sok szimpátiát ez a kör, tehát Sólyog Tamás és társai legfőbb ügyész, állami számvevőszék elnöke, tehát akiknek a lemondását kérte Magyar Péter. Hát, hogy mennyire méltóság teljes lehetett volna eltávozásuk, a fene tudja, mert hogy Magyar Péter meglehetősen karcos, határozott hangon követelte az ő lemondásukat. Emlékezzünk arra, hogy amikor Magyar Péter miniszterelnök lett, rögtön azután ott a plénumon, a plenáris ülésen szólította fel a jelenlévő Sólyog Tamás, hogy mondjon le. Most az a helyzet, ez ilyen lelki dolog is lehet, de ezek után már kevésbé érez késztetést arra megszólított, hogy mondjon le, mert az azért számára egyfajta megszégyenítő aktus volt. Egy szimpadias, de megszégyenítő aktus. És hát nyilván akár anyagi szempontok is szerepet játszhatnak, vagy egyszerűen a büszkeség, hogy már az, csak azért sem mondok le. És van még valami, amire én az Indexben tegnap utaltam. Nevezetesen az, hogy kérdés, hogy mondjuk Sólyog Tamás aláírná-e az ő eltávolítását lehetővé tévő alaptörvénymódosítást. Ugye a mostani alaptörvény azt mondja, hogy a köztársasági elnök az alaptörvény módosítás aláírását csak akkor tagadhatja meg, hogyha eljárási szabályszegések történtek, de nekem feltűnt, hogy Sólyog Tamás az alkotmányos értékek sérelméről beszél. Na most Sólyog Tamás, ő alkotmánybíró volt, tehát lehet, hogy mégis megpróbál találni az alaptörvényben olyan passzust, hogy igaz, hogy nem fog történni eljárási jogszabálysértés, de valamilyen jogállamisági klauzulára hivatkozva esetleg mégis az alkotmánybírósághoz továbbítja, az alkotmánybírósághoz fordul majd Sólyog Tamás az alaptörvény módosítása.
1: Ahol
2: esetén
1: egyébként szintén lemondásokat vár Magyar Péter. Hát legalább az alkotmánybíróság elnökének lemondását. Na de ez nem lenne végképp kínos? Tehát nem írom alá, mert rólam szól.
2: Kínos lenne, de Magyar Péter számára is kínos lenne, mert ugye Magyar Péter nyilván abban érdekelt, hogy minél hamarabb távozzanak ezek a személyek, és a saját embereit, vagy azokat az embereket tegye oda a parlament segítségével, akikben ő megbízik. Na most azért egy kétharmados hatalom számára, hogy az azért kínos lehet, hogy Sülyog Tamás tudna packázni a Magyar Péter vezette kormánytöbbségát. Gondoljunk bele, tehát van egy nagy kétharmados többség, és erre Sülyog Tamás kitalálja, hogy mégsem írom alá az alaptörvény módosítást, felkérem a, egyébként az előző 16 évben összerakott alkotmánybíróságot arra, hogy foglaljon állást, hogy mondjuk az én eltávolításomra irányuló alaptörvény módosítás nem sérti-e a jogállamiságot, ami viszont benne van az alaptörvényben. Tehát én azt gondolom, hogy elvileg Sülyog Tamás számára nyitva van egy ilyen lehetőség, legalábbis politikai mindenképpen, hogy jogilag nyitva van-e, illetve hogy Sülyog Tamás mere egy ilyen írtó nagy konfliktust felvállalni, azt nyilván nem tudom előre megmondani.
1: Van itt egy másik ügy, erről majd mindjárt egy kicsikét részletesebben Bendazseszky Antonról úgy is beszélünk, ez a bizonyos aranyügy, ami az ukrán-magyar kapcsolatok megromlásának végső fázisa volt már. De közben itt van egy egészen friss fejlemény, amikor azt fotózza a trombitázásról ismert Szabó Bálint az Andrássy úton, hogy Orbán Viktor magához rendeli egy villába Bakondi Györgyöt és Hajdú Jánost, és ez már akkor volt, amikor ő már nem volt miniszterelnök, ők pedig már nem voltak hivatalban, most, egy nappal, két nappal ezelőtt. Közvetlenül azután, hogy a Telexen megjelenik, hogy Orbán Viktor áll az egész mögött.
2: Nyilvánvaló, hogy a volt miniszterelnök ugyan a hivatalát elveszítette, de az nem jelenti azt, hogy a kapcsolatrendszerét is egy az egyben elveszítette. És például Bakondi György egy fontos szerepet játszott az elmúlt 16 évben, tehát ő az egykori miniszterelnök belbiztonsági tanácsadója volt, sőt egy időben még a katasztrófa védelmi hivatalt vezette. Tehát azért vannak olyan emberek az előző 16 évből, akik ezek szerint hülyek maradtak Orbán Viktorhoz.
1: Mit akarhattak elintézni? Találgassunk, vagy ennek nincs értelme? Vagy mit kellene eltüntetni adott esetben?
2: Én arra nyilván miután nem voltam ott, én is találgatni tudok, de egy biztos, egy valami tény, hogy ezek a személyek Orbán Viktor beleértve titkokkal, bizalmas információkkal rendelkezhettek. Sőt, biztos, hogy rendelkeztek is. Tehát a miniszterelnök, a mindenkori miniszterelnök tud bizonyos kényes titkosszolgálati dolgokról, információkról, és hát én azt gondolom, hogy Orbán Viktornak elég sok bizalmas értesülés volt a fejében, illetve eljutott hozzá az elmúlt 16 évben, lehet információkat is cserélni például egy ilyen megbeszélésen, vagy gondolkodni azon, hogy Magyar Péter nyomulásával szemben mit lehet esetleg tenni.
1: Navracsis Tibor egy bő héttel ezelőtt adott egy nagy interjút, ami egy kicsikét olyan volt, mint aki bejelentkezik arra, hogy majd ő rendbe rakja a Fidesz szekerét. Miközben a választás előtt azt mondta, hogy ha nem nyeri meg az egyéni körzetét, akkor örökre visszavonul a politikától, és elmegy egyetemi tanárnak, ahonnan az egyetemi szférából ő igazából a politikába megérkezett. Majd most Orbán Viktor azt mondja, hogy ő számít Navracsis Tiborra a folytatásban. Te mit kombinálsz ehhez?
2: Hát azt mindenképpen, hogy a Fidesz, mint hogyha megpróbálná visszaszerezni a eltávozott értelmiségieket, vagy legalább egy részüket. Ugye Navracsis Tibor volt az úgynevezett emberarcú fideszesnek a képviselője. Viszont aztán láthattuk a kampányban, hogy a Fidesz inkább a énekes szelebeket szereti szerepeltetni, vagy mondjuk Mága Zoltánt.
1: Remekül bejött.
2: Hát... igen, látjuk az eredményjéző táblán, és most azért látszik a választási eredményből is, hogy például a vagyonosabb, jobb létben élő közép vagy felső osztály óriási mértékben elfordult a Fidesztől. Ez egyébként már a 2024-es EP választáson is azért érezhető volt, tehát mondjuk Budapesttől északra kifejezetten jobb módú településeken már akkor eléggé megrendült a Fidesz támogatottsága. És hát tudjuk azt is, hogy egyetemisták, diplomások körében nagyon-nagyon lent van a Fidesz támogatottsága, és úgy látszik, hogy most jó lenne, hogyha az ő szavazataikat is be lehetne hozni, csak mondjuk a vadhajtások.hu feldicsérése...
1: Mint referenciapont?
2: Igen. Hát a vadhajtások.hu feldicsérés az engem annak idején azért lepett meg, bár jó, most a szélről is akart politizálni Orbán Viktor, de azért lepett meg, hát az egy annyira durva honlap, hogy az nem tűnik számomra kedvezője ennek a polgári középnek a visszanyerésére. Tehát egy kicsit azért ellentmondásos a Fidesz politikája, mert egyfelől mondja Orbán Viktor, hogy milyen jó a vadhajtások.hu, másfelől meg megkéri Navracsis Tibort, hogy mégse vonuljon ki a politikából teljesen. Hát Navracsis Tibor stílusa meg a vadhajtások.hu, mondjuk azt, hogy elég nehezen összeegyeztethető.
1: Világ, persze. Viszont az benne van szerinted a pakliban, hogy Orbán Viktor mondjuk a közelgő Fidesz kongresszuson azt mondja, hogy legyen Navracsis Tibor a pártelnök?
2: Nem, én ezt nem gondolom. Tehát én úgy látom a nyilatkozatokból, hogy nagyjából konszenzus van a Fideszen belül, hogy legalább egy évig Orbán Viktornak maradnia kell pártelnöknek, hát ha ő össze tudja rendezni a pártot, át tudja tenni, át tudják vele vészelni a nehezebb időt. Az az igazság, hogy azt azért korábbi kutatás is mutatta, legalábbis az még korábban volt, hogy Orbán Viktor a legismertebb fideszes, és ő tudja leginkább összerakni, összetartani a fideszes szavazókat, és attól tartanak, hogyha Orbán Viktor nem lenne, akkor még 1,5 millió szavazója sem lenne a Fidesznek, hanem még ennél is jóval kevesebb.
1: Nagy Attila Tibor, köszönöm.
2: Én is köszönöm.
1: Köszönöm.

0: Ukrán ügyek, magyar ügyek, és a kettő össze is kapcsolódott az elmúlt években elég súlyosan, meg a háború kérdése, és hát az, hogy hogy lehet ebből kivezetni, ebből a teljesen megroblott viszonyból a magyar-ukrán kapcsolatokat. Hát talán most erre látunk valamiféle esélyt, legalábbis úgy hallottuk Magyar Pétertől, hogy a megállapodásig jutottak a felek, úgyhogy ez jelent érdeklődünk Bendazsevszki Antonnál, az Economus igazgatójánál. Jó reggelt kívánok, Anton!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Mennyit lehet tudni a tárgyalások mikéntjéről, aztán majd beszélgetünk a tárgyalások tétjéről is, amit lehetett, hogy nem személyes volt, hanem ahogy mi beszélünk most, így zajlott online.
1: Hát ugye az új magyar külügyminiszter felhívta néhány héttel ezelőtt az ukrán külügyminisztert, és ezután ez indította el gyakorlatilag a bizottsági szintű tárgyalásokat, a háttérben is valóban online zajlottak, és az előkészítése ennek a megállapodásnak, vagy megállapodás tervezetnek ez alapján zajlott le. Valószínűleg a konkrét szöveget ugye senki sem látta, tehát valószínűleg ez majd a legmagasabb szintű találkozón fog véglegesedni, tehát hogyha létrejön Magyar Péter és Volodymyr Zelenszkij, a találkozója, akkor az eddig elért szóbeli megállapodások azok ott fognak véglegesedni. Az ukrán sajtó nem is, tehát ők se hivatkoznak semmilyen dokumentumra, ők is Magyar Péter szavaira hivatkoznak, amikor ezekről a megállapodásokról írnak.
0: Hát most már hivatkozhatnak a saját külügyminiszterük szavaira is, mert hogy ugye az előző napokban többször megnyilvánult magyar ügyben az ukrán külügyminiszter, és igen optimistán fogalmazott, gyakorlatilag megerősítette azt, hogy megállapodás van.
1: Hát megállapodás van, csak arra utaltam, hogy nincs szöveg. Tehát nincs olyan megállapodási szövegezés, amit az elemzők vagy politikusok meg tudnák vizsgálni. Erre valószínűleg mondom a legmagasabb szintű találkozóig kell várni, de kétségtelenül, hogy van áttörés a tárgyalásokban, és úgy tűnik egyébként, hogy Ukrajna engedett. Tehát az alapján, amit a sajtóban és a politikusoktól hallani lehet, a korábbi követeléseknek a nagy részét Ukrajna teljesíteni
0: nézzük
1: fogja.
0: Nézzük is meg ezeket közelebbről, tehát ugye itt nagyon leegyszerűsítve, mi mindig abból indultunk ki, hogy az Ukrajnában élő magyar kisebbség, a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak visszaállítását követeljük. Ez nyilván egyúttal más helyi kisebbségek jogaival is összefügg, tehát itt ez nem csak a magyar kisebbségről szól, hanem nyilván egy kiterjesztett értelmű tárgyalás volt, másképp ez nem megy. De miben állapodhattunk meg?
1: A magyar kisebbséget illetően ugye volt az a 11 pontos javaslat, amit még az előző kormány nyújtotta be 2024 januárjában. Ugye Szijjártó Péter még Ungváron járt, és ott adta be azokat a javaslatokat, vagy pontosabban a követeléseket, amit szerettünk volna elérni a magyar kisebbségek ügyében. Beleértve a nyelvhasználatot az iskolában, tehát a kisebbségi iskolákban, beleértve a vizsgázási lehetőségeket magyar nyelven, a szimbólumok használatát a kisebbségi településeken, illetve szerepeltek olyan követelések, hogy töröljük-e azt a 10%-os küszöböt, tehát ami a lakosság arányosan minden településen, ugye 10%-os küszöb felett illetnek meg bizonyos jogok a magyar kisebbségeket, ezt próbáltuk eltöröltetni az ukrán féllel. Szinte, tehát mondom, nem láttuk a szöveget, csak a nyilatkozatokat. Ez alapján szinte mindegyik követelés átment, kivéve ez a 10%-os küszöb, illetve parlamenti képviselet. Tehát a magyar kisebbségek nem kapnak parlamenti képviseletet Ukrajnában, és továbbra is megmarad a 10%-os küszöb. Minden más követelés úgy tűnik, hogy Ukrajna belement. Tehát ez még az eredeti 11 követelésnek a része, ami most megvalósult, illetve még egy dolgot fontos hangsúlyozni, hogy ellépésben Ukrajna már engedett 2023. decemberében az uniós csatlakozási tárgyalások előre haladásával. Ukrajna hajlandó volt az Európai Uniós kisebbségeket kivételi körbe tenni, és ezután indultak meg az említett ungvári tárgyalások, és ezután nyújtotta be a magyar fél a további 11 pontot, mondván, hogy igen, ami történt, amit Ukrajna megtett, az jó, de ennél több kell, és a 2015 előtti állapotokat kell visszaállítani.
0: Mennyire felel meg ez a 11 pont a mostani tárgyalás feltételei annak, amit az Európai Unió maga támaszt a különféle országokkal szemben a nemzetiségei ügyében?
1: Ez jó kérdés. Megmondom, hogy erre nem tudok válaszolni, nem ezt a vizsgáltam.
0: Igazából arra vagyok kíváncsi, hogy mi zsaroltuk-e Ukrajnát ezzel a 11 ponttal, vagy csak azt kértük számon, ami egyébként jár az Európai Unió alapeszméje, alapdokumentumai alapján valamennyi kisebbségnek az Unióban.
1: Nincsenek olyan konkrétumok tudomásom szerint, amit az Európai Unió megkövetelné. Tehát például most arra gondolok, hogy a szimbólumok használata, vagy a kisebbségi iskolákban való nem tudom, vizsgázási, anyanyelven történő vizsgázási lehetőség nincs benne az ilyen jellegű konkrét követelések között. Nem véletlenül, hogy a jelek szerint, ugye ez viszont egy újdonsága a jelenlegi tárgyalásokban, hogy ezek az ukrán vállalások belekerülnek az Európai Uniós csatlakozási folyamatba. Tehát innentől kezdve lesz számon kérhető, eddig nem volt. Tehát ahhoz, hogy Ukrajna ezután teljesítse a része legyen az Európai Uniónak is teljesít csatlakozási követelés, vagy csatlakozási feltételeket. Ezután ezeket a vállalásokat is teljesíteni kell, tehát eddig ezek nem voltak részei az eddigi feltételeknek.
0: Ez nagy áttörés.
1: A lengyel vagy a román kisebbség más helyzetben van, hiszen szétszórt a lengyel közösségek szétszórtan vannak az országban. A magyar kisebbség ilyen szempontból más, hiszen koncentráltan vannak a Kárpátalján az ott lakó magyarok. És itt fontos hangsúlyozni, hogy Ukrajna korábban ezekkel a média rendeletekkel, az oktatási vagy a nyelvtörvénnyel nem kifejezetten a magyar vagy a lengyel vagy a román kisebbségeket célozta meg, hanem itt az orosz volt a fő célpont, és úgymond járulékos veszteség volt a többi uniós kisebbség is. Ők az orosz nyelvhasználatot, az orosz oktatást próbálták visszaszorítani ilyen eszközökkel, és ennek estünk áldozatául mi is.
0: Azt kezdtem el mondani az előbb, bocsánat, hogy közbeszóltam, hogy hát ez egy nagy áttörés, főleg annak fényében, hogy az előző kormány kezdte el, de az teljesen reménytelen volt, hogy ott valamire jussanak. Mi változott? Mi az, ami megragadható a között, hogy ez az Orbán kormány követelése, de a magyar kormány intézte el?
1: Sajnos az elmúlt években teljesen zsákutcába jutottak a politikai tárgyalások és a bizalom két fél között, tehát ez volt talán az egyik legfontosabb. Annyira a kampány eszközévé vált a politika és a két oldalú kapcsolat. Mi kezdtük Magyarországon, de aztán egyébként Ukrajna is folytatta, hiszen Magyarországra lehetett hivatkozni, hogy miért nem haladnak az uniós csatlakozások, vagy miért nincs meg a nyugati támogatás Ukrajna irányában, és ebből nem nagyon lehetett kifelé tartani. Nem volt bizalom, tehát egyszerűen egyik félnek sem volt meg a hajlandóság a tárgyalásokra, és abban, hogy megbízzunk a másikba. A választási kimenetel lehetőséget adott, hogy rendezzük a sorokat, és új lappal induljunk. 2019-ben is volt erre egyébként lehetőség, amikor Ukrajnában ugye akkori új elnök és új parlament volt. Magyar oldalon akkor is voltak remények, hogy a politikai változások lehetőséget teremtenek a megállapodásra. Ez akkor nem történt meg, most a magyar oldalon történt változások lehetőséget teremtettek erre.
0: És hát mi is adunk, mert megengedjük ezzel a változással, hogy Ukrajna elkezdje az Európai Uniós csatlakozáshoz fűződő tárgyalásokat, amiket idáig blokkolt az előző kormányzat. Ugye Magyar Péter és Orbán Anita erre most garanciát vállaltak, hogy elkezdheti Ukrajna. Ez persze nem jelenti azt, hogy nagyon sok minden változik, csak a kezdésig jutnak, mert például az is elhangzott, hogy Magyarországon majd népszavazásnak kell annak eldöntenie 10-15 év múlva, hogy Ukrajna csatlakozhat-e végül az Unióhoz.
1: Hát erre ugye minden uniós országban szükség lesz, tehát amikor Ukrajna eljut, a tárgyalások eljutnak arra a pontra, hogy csatlakozáshoz kész lesz az ország, minden egyes uniós tagország lakosságának szavaznia kell majd erről. De ez egy hosszú folyamat.
0: Tehát itt most, a 10-15 ami év volt az, ami lesz, egy fontos üzenet volt.
1: Én is azt gondolom, hogy legalább 10 év fog kelleni Ukrajnának a csatlakozáshoz. És ha megnézzük, hogy a tagjelölt státusz elnyerése után mennyi az átlagos idő, miután egy-egy tagjelölt ország csatlakozott az elmúlt évtizedekben, ez átlagban 10 év volt, és ezek az országok nem álltak háborúban. Tehát most, ami történik, az uniós csatlakozási tárgyalások során 6 fejezetben rendezik azokat a feltételeket, amiket Ukrajnának teljesíteni kell. vagy bocsánat, 6 klaszterbe, ezen belül 33 szakpolitikai fejezet van, és most megnyitjuk az első fejezetet. Ehhez kellett, tehát a fejezet minden egyes klaszter megnyitásához kell a többi tagállamnak a hozzájárulása, és majd, ha teljesítik az egyes fejezeteket és az egyes csatlakozási klasztereket, ezután minden egyes tagországnak ugyanúgy szükséges lesz a hozzájárulás a lezáráshoz is. Tehát ez azért mondom, hogy hosszú folyamat, Szerbia 22 fejezetet, szakpolitikai fejezetet már megnyitott az elmúlt években, mégsem tartanak a csatlakozás közelében. Észak-Macedónia szintén legalább a felét megnyitotta a szakpolitikai fejezeteknek, mégis a más szomszédországok blokkja miatt nem áll a csatlakozás közelében. Ugye előbb Görögország blokkolta Macedónia tárgyalását, most éppen Bulgária, bulgár kisebbségek miatt. Szóval ez az, hogy megnyitjuk az első klasztert, ez még nem azt jelenti, hogy Ukrajna közel került a csatlakozáshoz, ez egy hosszú folyamat lesz.
0: De az első lépés talán meg tudja tenni. Bendazsészki Anton, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Rónai Egon.
1: Uniós források, hazai ígéretek. Misetics Bálint szociálpolitológussal, politikussal egész pontosan beszéljük meg azt, hogy mit kell mögé gondolnunk azoknak a mondatoknak, amit egy Facebook posztból ismertünk meg mi magunk is. Ugye a Facebook poszt az kiválóan megy a kormánynak, mindenki így kommunikál a jelek szerint a leghatékonyabban. Ezt az utat választotta a szociális és családügyi miniszter is, és az uniós források becsatornázásáról mondott néhány mondatot. Abból mi derül ki?
2: Jó reggelt kívánok, köszönöm a lehetőséget. Abból azt hiszem egyelőre még nem sok minden derül ki, mert elég széttartóak azok a javaslatok, amelyek miniszter úr posztjában megjelentek, de ezt nem kritikaként mondom abban az értelemben, hogy valóban annyi rombolást és mulasztást és problémát hagyott maga után az Orbán rezsim, különösen a társadalompolitika, illetve a szociálpolitika területein, hogy nagyon sok beavatkozási szükséglet van, nagyon sok égető szükséglet, és a kormányzásnak ebben a korai szakaszában talán nem elvárható, hogy egy teljesen átgondolt, egy részletekig kidolgozott koncepció már rendelkezésre álljon, még akkor is, hogyha a Tisza párt választási programja egyébként számos pozitív elmozdulást megelőleget.
1: De nézzük meg, hogy akkor mik ezek a széttartó irányok, mik az irányok maguk?
2: Hát az, amit kiemelnék feltétlenül, mint pozitívumot, hogy a miniszter úr tulajdonképpen a gondoskodási válságnak a hatékonyabb, eredményesebb állami kezelését előlegezte meg, ami alatt ugye én legalábbis elsősorban azt érteném, hogy ahogyan idősödik a társadalom, és ezzel nem tart lépést úgy általában a széles értelemben vett idősellátási rendszer, ez nagyon jelentős részben azt jelenti, hogy persze akiknek van pénzük, adott esetben sok pénzük a piacról meg tudnak vásárolni bizonyos szolgáltatásokat, de ennek hiányában ezeket az ápolási, gondozási szükségleteket nagyon jelentős részben tehát elsősorban nő családtagok fizetetlen munkája és önkizsákmányolása biztosítja. Ez nem fenntartható és nem is tisztességes. És hát emellé hozzá kell tenni, hogy akik pedig nem fizetetlen munkában, hanem az intézményesített ellátás keretei között dolgoznak, hát ők is méltatlanul alacsony kereseteket kapnak ezért. Az egyik olyan ágazat, ahol leginkább elszakadtak a bérek az átlagbérektől, az pont a szociális ellátás, illetve ezen belül az idős ellátás is. Tehát azt gondolom, hogy ez például egy fontos vállalás.
1: Ráadásul ez egy paradigmaváltás, mert az előző kormányzat még alaptörvénybe iktatta, hogy mindenki köteles gondoskodni a családtagjáról, nem mintha ez egyébként önmagában gond lenne, de hogyha ezzel ki akarjuk váltani azt, hogy az állam ehhez milyen szolgáltatásokat és lehetőségeket nyújt, akkor már gond. Tehát nyilván ez egy másfajta gondolkodást is tükröz ez ügyben.
2: Igen, én azt remélem, és egyébként itt nem is annyira talán tehát a Facebook posztnak egy-egy pontja a fontos, hanem hogy remélhetjük-e azt az új kormánytól, hogy szakít azzal a megközelítéssel, ami az Orbán rezsim megközelítése volt, ami egyrészt nem egy építendő, fejlesztendő területnek tekintette a jóléti államot, hanem egy problémának. Ugye az ex-miniszterelnök úrnek az álláspontja az volt, hogy a jóléti állam az nem versenyképes, és emiatt valamilyen más típusú társadalmi berendezkedésre van szükség. Ugye ez persze empirikusan soha nem állta meg a helyét, hiszen a legkiterjedtebb jóléti államokat működtető észak-európai vagy skandináv jóléti államok egyébként a versenyképességi rangsoroknak a legtetején voltak hosszú ideje. De ágazati szinten is, mondjuk államtitkári szinten megfogalmazódott, hogy az állami vagy ez a típusú közösségi társadalompolitika, szociálpolitika alapvetően egy kommunista csökevény. Most ezek az állítások nyilván félreértik az európai társadalom fejlődést, meg úgy általában a politikai gazdaságtant és nagyjából mindent, de hát ezek mégis meghatározták hosszú évekig azt, hogy az állam mire költ, honnan vonul ki, és amit a családokra egyrészt, másrésztről az ehhez megfelelő forrásokkal nem rendelkező önkormányzatokra, illetve az egyházakra hárítottak, vagy ezekre a szereplőkre szerveztek ki. Itt egy olyan fölállás alakult most arra ki, ami nyilvánvalóan se nem méltányos, se nem fenntartható, és elkerülhetetlen, hogy az állam ismét fokozottabb szerepvállalást, vagy tehát, hogy szerepet vállaljon úgy általában a jóléti problémáknak az enyhítésében, illetve a társadalmi egyenlőtlenségek kordában tartása.
1: Van egy másik társadalmi csökevény, a kommunizmusból maradt itt a bérlakás kifejezés. Legalábbis Orbán Viktor ezt használta is, ezt a mondatot. Tehát, hogy az egy a kommunizmusból itt maradt csökevény gondolat. Hát ez a mostani kormány meg azt mondja, hogy az uniós források többek között arra is jók lesznek, hogy a bérlakás építési programot, amit egyébként az ön szakterületén dolgozók, meg politikusok is nagyon gyakran simán követeltek, és simán elutasították őket.
2: Igen, én azt gondolom, hogy ebben is előrelépés várható, de sok múlik majd a részleteken. Tehát abban nagyjából szakmai konszenzus van, és ennek a konszenzusnak szerencsére azok a szakértők is részei, akik a Tisza választási programját írták, hogy szakítani kell azzal az egyoldalú lakáspolitikai, illetve lakástámogatási megközelítéssel, ami nagyon egyoldalúan a keresletoldali beavatkozásokra fókuszált, és ezen belül is szinte kizárólag a tulajdonszerzést támogatta. Az, hogy ennyire egyoldalú volt a kormányzati lakáspolitika, az nyilván nem független attól egyébként, hiszen ezeknek a támogatásoknak így egyedüli, ennyire egyoldalúan értelemszerűen árfelhajtó hatásuk is van, hogy az egész Európai Unióban 2010 óta Magyarországon növekedtek legnagyobb mértékben a lakásárak, illetve hogy a lakásárak emelkedése ennyire el tudott szakadni a jövedelmek, illetve a keresetek emelkedése.
1: Erre én nem láttam adatot, de valószínűleg az Unióban kirívó az is, amennyit a magyar állam mind a mai napig a hitelezés támogatására költ. Mert hogy ez a 3%-os otthonstart, ugye miközben 6% fölött vannak, sőt 7%-osak voltak a kereskedelmi banki hitelek, a különbséget a magyar állam, tehát mi mindannyian fizetjük. Talán ez is kirívó. És hát ez a pénz ez nem erre ment volna, hanem bérlakásépítésre, lehet, hogy egy kicsit előrébb is lehet.
2: Abszolút előbbre lennénk, és egyébként akkor is előbbre lennénk, ha nem kellene ahhoz állami támogatás, vagy kamattámogatás, hogy a megfizethető szinten legyenek a lakáshitelek. Tehát, hogy az is egy szélsőséges érték egyébként, hogy a piaci lakáshiteleknek milyen magas volt a kamat szintje. És azért nem egy európai ország van, ahol az otthonstarthoz hasonló kamatszintet biztosítanak csak úgy egyébként a bankok, mert olyan a makrogazdasági környezet. Tehát azért ebben is van mulasztása az előző kormánynak. Na most, ami a bérlakásépítéssel kapcsolatban ugyanakkor egy fontos kérdés, hogy ez magába foglalja-e majd a köztulajdonú bérlakásépítést is, illetve a megfizethető bérlakásszektornak, vagy a támogatott szabályozott bérlakásszektornak a bővítését.
1: A köztulajdonú az mondjuk az önkormányzati?
2: Elsősorban, de nem kizárólag egyébként. És ezt azért hangsúlyozom, mert hát nagyon sokféle eszköz van a nemzetközi lakáspolitikai eszköztárban. Ezeknek, ahogy beszéltük, a legnagyobb részével az előző kormány sajnálatos módon nem élt. Ezeknek az eszközöknek vannak előnyei, hátrányai, ugyanakkor ami a legnagyobb időtartamban, tehát legtartósabb hatással tudja a lakhatás megfizethetőségét javítani, az az, hogyha a kormányzat a köztulajdonú lakásállományba beruház. Mert az nem 5-10 évre, és nem csak az éppen aktuálisan otthonteremtésben lévő generáció számára, hanem nagyon hosszú ideig tudja a megfizethetőséget elősegíteni. Ugye nagyon sok helyütt lakhatási válság van egyébként más európai nagyvárosokban is, ez nem budapesti specifikum, vagy nem debreceni vagy győri. Ugye Bécs egy érdekes kivétel, ami tulajdonképpen az élhető városok között is, illetve a lakhatás vagy lakáspolitika szempontjából is egy abszolút nemzetközi jó példa, és hát ami miatt Bécsben mindez olyan jól működik, az nem annyira abból következik, hogy Bécs vagy az osztrák kormány mit tett, vagy mit nem tett az elmúlt 5-10 évben, hanem hogy az elmúlt 100 évben következetesen szántak arra forrásokat, hogy ne csak a vasútba és ne csak az autópályákba, meg más infrastruktúrális elemekbe, hanem a köztulajdonú lakásállományba is beruházzanak, és tulajdonképpen most jelentős részben annak az előnyeit élvezik, hogy a két világháború között, 45 után, 30 éve, 20 éve, 10 éve mindig volt arra szándék, hogy a köztulajdonú bérlakásállományt nem csak megőrizzék, hanem fejlesszék.
1: Hát ehhez képest persze történelmileg is szerencsésebbek voltak egy fokkal, mint mi, akiknél azonnal államosítással kezdődött minden. Tehát ami még megvolt magánkézben vagy közkézben, azt is rögtön vitte az állam. De ha most azt nézzük, hogy mit ígér most a miniszter, ugye itt 1000 milliárd bevonásáról beszél, de ez az 1000 milliárd, ez nem mind az uniós forrás, ez itt a magántőke is. Nem nagyon látszik egyelőre, hogy mennyi lenne az uniós forrás és mennyi a magántőke, de a magántőkét ez mitől izgatja? Mitől érdekelheti?
2: Uh-huh. Ugye itt elsősorban a helyreállítási alapnak a forrásairól van szó, és itt egy versenyfutás történik az idővel, és én azt gondolom, hogy azért is a Magyar Fejlesztési Bankon keresztüli támogatott hitel kihelyezés irányába látszik elmozdulni a kormány, hiszen ez az, ami leggyorsabban megoldhatónak tűnik. Nyilván, hogyha az állam egyébként kedvezményes hitelfeltételekkel és egyéb módon támogatja a bérlakásépítést, akkor az bőven tud profitábilis lenni a magántőkének is. Megint a kérdés csak az, hogy ezek milyen arányban lesznek majd megfizethetőek, illetve kinek lesznek megfizethetőek végeredményben.
1: Elég gyorsan látnunk kell, hogy merre indul ez a történet, mert az uniós források tekintetében gyorsan döntéseket kell hozni. Misetics Bálint, visszatérünk rá. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. Tóth Viktorral. Szombat esténként 8 órától. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az én tökéletes párosom? Egy finom kávé és egy jó könyv.
2: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
1: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
3: Belépőt nyernél a Fezen Fesztiválra? Egy vásárlással megteheted. Gyere a székesfehérvári Alba Plázába, vásárolj legalább 5000 forintért, regisztrálj, és te is részt veszel a játékban, ahol napi jegyeket és teljes fesztivál bérleteket sorsolunk ki. Minden vásárlásod újabb esély, hogy bulizhass egyet a Fezen Fesztiválon. Részletek az Alba Pláza weboldalán.
4: Lifestyle Hotel Mátra, a pihenés magasabb szintje. Egyedülálló wellness élmények várnak. Kriokabin, oxigénterápia, holtengeri lebegés és panorámás kültéri medence. A kiváló gasztronómiáról Krausz Gábor gondoskodik. Találj vissza önmagadhoz a Lifestyle Hotel Mátrában. Távol mindentől, közel hozzád.
5: Hortobágy újra lúdobogástól hangos. Június 5 és 7 között érkezik az 57. Hortobágyi Lovasnapok. Részletek hortobagyilovasnapok.hu.
6: Te kóstoltad már a pizza mi megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki. Részletekért irány a pizzami.hu.
7: A Toyota bemutatja 1 év 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon, június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: Terápiashop.hu. Professzionális eszközök a természetes regeneráció szolgálatában. Szakértő háttér, minőségi megoldások. Terápiashop.hu. Az egyensúlyért.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
9: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
10: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
11: Változékony, de koranyáriasan meleg idő lesz. Az ír miniszterelnököt fogadta Magyar Péter Budapesten. Továbbra is aszály sújtja a termést országszerte. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Budapesten fogadta Mihály Martin ír miniszterelnököt a magyar kormányfő. Magyar Péter kiemelte, Magyarország és Írország között nincsenek vitás kérdések. A magyar miniszterelnök elmondta, hogy magyar kormányfő. Magyar Péter kiemelte, Magyarország

0: vonatkozásának előkészítését két éve akadályozó magyar vétó. Andrij Sibiha emellett megköszönte a ciprusi uniós elnökség vezető szerepét Ukrajna uniós csatlakozási folyamatának előmozdításában. Csak nem 250 000 vállalkozás választhatja jövőre a Katát, írja elemzésében a GKI gazdaságkutató. Jelentésük szerint a kisadózó vállalkozások tételes adójának tervezett bővítése több mint 300 000 vállalkozót érinthet. Hozzátették, az adózási forma továbbra is egyszerű és alacsony adminisztrációs terhet jelentene a mikrovállalkozásoknak és önfoglalkoztatóknak. Biztosítaná a számlázás lehetőségét, ugyanakkor garanciákat is tartalmazna a bújtatott foglalkoztatás kizárására. A debreceni Csokonai Színház végleg leveszi műsoráról a Primadonnák című darabot, amelyet Eszenyi Enikő rendezett volna. A döntést önállóan hozta meg Vadász Dániel igazgató. A színház a jövőben szakértők bevonásával a Biztonságos Terek Alapítvánnyal együttműködve kívánja fejleszteni belső folyamatait, közölte az igazgató. A teátrum már május végén felfüggesztette a produkció előkészületeit, miután az több munkatársban ellenérzéseket váltott ki. Tovább erősödik az aszály az ország nagy részén, közölte a Hungaromet. A szakemberek szerint a kalászosok, a repce és a nyári kapás növények egyaránt csapadékhiánnyal küzdenek. Az Alföldön és a Dunántúl északkeleti térségeiben különösen száraz a talaj, helyenként több mint 100 mm-nyi nedvesség hiányzik. Az őszi búza és a repce fejlődését már érzékelhetően visszavetette a tavaszi csapadékhiány, ezért több térségben alacsonyabb termés átlagokra számítanak. A jövő hét elejéig tovább melegszik az idő, a hőmérséklet helyenként meghaladja a 30 fokot, ami tovább növelheti a szárazságot. Jelenleg a Dunántúlon erősen borult az ég, míg a Dunától keletre sok napsütés valószínű. Késő délutántól többfelé felhős idő és eső is várható, nyugaton megerősödik a szél. Napközben 24-29, késő este 12-22 fok lesz, északnyugaton lesz a leghűvösebb.
1: A Spirit FM híreit hallották.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden nap.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Rónai Egon.
1: Sportügyeinkkel folytatjuk, méghozzá az egykori úszóval, paralimpiai bajnokkal, Pásztori Dórával, akit nem is tudom, hogy hol érünk el és hol kapcsolunk, de ez mindjárt ki fog derülni. Örülök, hogy itt vagy. Mi régóta ismerjük egymást, ne játsszuk elő, magázódunk. Szervusz, Dóri!
2: Jó reggelt! Mínusz egy órában vagyok, úgyhogy reggel 7 óra van.
1: Akkor ez Anglia, ezek szerint.
2: Ez Anglia,
1: ott igen. Ott találtátok meg az életeteket, a munkádat. És ott is olyan dolgokkal foglalkozol, amiről most is beszélgetni fogunk. Ugye te közíróként vagy közéleti influencerként jelen vagy a VMN életében, és ott jelent meg az a nyílt leveled is, amivel a sport ügyeivel foglalkozol, és amiben egyrészt fájdalmadat fejezett ki, hogy a sportpolitika az arra korlátozódik, hogy egy államtitkárságot kapott, és nem minisztériumot. Másrészt örömmel üdvözlött, hogy legalább van egy államtitkárság, és feladatokat osztasz. Nyilván nem szó szerint, hanem nyilván számon kérsz a magyar sportpolitikától olyan dolgokat, amiket most majd elvárnál, hogy ezügyben lépések történjenek. Elmondod, hogy mik ezek? Mik a legfontosabbak?
2: Kicsit újra fogalmaznám, mert hogy én szerintem ez nem számon kérés, hanem én azért sokszor megfogalmaztam közéleti témában kritikát, és most azt éreztem, hogy itt az ideje, hogy tényleg akár javaslatokat is tegyek az elmúlt 10-12 év tapasztalata alapján, amit itt Angliában töltöttem, illetve hogy azt gondolom, hogy elég unikális szerepben vagyok, hogy élsportolóként is van tapasztalatom a sportban, szülőként is van tapasztalatom a sportban, és most már gyerekekkel foglalkozó szakemberként is van tapasztalatom a sportban, és amúgy egy végtelen lusta emberként is, aki próbálja magát napi szinten rávenni a sportra. Tehát, hogy egy eléggé széles skáláját látom a sportnak, és hogy ezt szerettem volna tényleg olyan szinten megfogalmazni, ami talán iránymutató lehet, mert hogy érzem azt, hogy itt most lehet változás. És újra elkezdtem írni, mert azt éreztem, hogy talán van értelme, hogy hát ha ezt most tényleg meghallja valaki. Talán a legfontosabb dolog, ami szerintem borzasztó, hogy van egy nagyon erős élsportunk, és szerintem nagyon sokan Magyarországon a sport szót, azt vagy szurkoláshoz, vagy élsporthoz, olimpiához kötik, miközben nagyon-nagyon rossz egészségügyi állapotban van a társadalom. És 75%-a a felnőtt lakosságnak nem végez aktívan sportot, illetve mozgást, valamilyen rendszeres mozgást. Ez egy hatalmas probléma, és szerintem ez lenne most a legfontosabb feladat, és ez egy nagyon nagy feladat, mert ez egy teljes szemléletváltást igényel, hogy a sportot egy kicsit újraértelmezzük, hogy a sport az közegészségügyi kérdés, a sport az oktatási kérdés, a sport az közösségépítő kérdés. Nagyon-nagyon sok aspektusa van, de szerintem nagyon fontos lenne, hogy elkezdjük a sport sikereket más mérőszámok szerint mérni. Hány ember aktív? Javulnak-e a közegészségügyi számadatok? Látjuk-e azt, hogy egészségesebb lesz a társadalom? Egy szélesebb tömegsportbázisból egy inkluzív, az elfogadást, a sokszínűséget ünneplő sportbázisból könnyebben fognak kitermelődni élsportolók is. Ez nem jelenti azt, hogy le kéne söpörni az asztalról az élsportot, hanem egész egyszerűen nem 3-4-5-6 éves kortól arra nevelni a gyerekeket, hogy a sportban az az út, hogy valaki olimpiai bajnok lesz. Nagyon-nagyon keveseknek ez az útja. És 99%-nak nem ez az útja. És szerintem ezt nagyon-nagyon fontos lenne tudatosítani, különösen egy olyan világban, amikor én ezt látom szülőként, és látom gyerekekkel foglalkozó szakemberként, hogy mekkora áldászharcot vívunk az eszközökkel. Hogy milyen nehéz rávenni a gyerekeket a mozgásra, hogy hogy ez a fajta szemlélet, ez a játszótéren kezdődik. Tehát meg kell tanítani a szülőknek, hogy a játszótér az nem azért van, hogy ne menjen az agyunkra a gyerek otthon, azért is van, nagyon fontos funkciója ez a játszótérnek, de azért is, mert ott kezdődik a mozgásra nevelés, ott kezdődik a törzsizom erősítés, a karok, a mászás, a koordináció, a szem-kéz koordináció, nagyon-nagyon sok minden a játszótéren kezdődik, és a gyerekek nem töltenek elég időt a játszótéren, mert már valamilyen eszközt néznek, vagy uram, bocsá, esetleg a szülő néz eszközt, és nem kényelmes neki kivinni a játszótérre, hanem kényelmesebb a gyereknek odaadni, akkor azután az egész mozgására kihatással lesz.
1: Azon gondolkozom, hogy hányszor fordult elő velem is, hogy ott voltam a játszótéren a gyerekekkel, és én is nyomkodtam a telefont. Ami ugye egy olyan minta, amit a gyerek előbb-utóbb magáévá tesz. Hát látja, hogy apa, anya is ugyanezt csinálja, amit ő egyébként szeretne, neki miért nem szabad. És mennyire ritkán látom azt, hogy mondjuk a Margit-szigeten a szülők és a gyerekek együtt futnak azon a futópályán, azon az 5 kilométeren, pedig egyébként meg ez lenne a megoldás. De nagyon nehéz rávenni a gyerek által is a felnőttet, hogyha ő soha nem mozgott. Tehát valószínűleg itt ennél egy sokkal mélyebb kérdés ez, mint hogy a gyerekeinkkel mit kezdünk, magunkkal mit kezdünk először, abból lesznek aztán a mozgó, a sportoló gyerekek.
2: Az így van, és azt gondolom, hogy a mi generációnk, illetve a szüleink generációja ugye van abban a helyzetben, hogy a mi felnőtté válásunk alatt változott meg nagyon az életünk, és leszünk egyre inaktívabbak. Mindenhova autóval megyünk, egy csomó háztartási feladatot már gépek csinálnak helyettünk, a bevásárlást házhoz hozzák, tehát nagyon-nagyon drasztikusan és nagyon látványosan a napi alapaktivitásunk csökkent le. És nekünk lenne a feladatunk az, hogy beépítsük a mozgást, mint napi aktivitást, ami a szüleinknek még az volt, hogy minden nap mindenhova gyalogjártak, nem tudom, a mosást föllehozták, porszívóztak. És ez, én ebben látom a legnagyobb kihívást, és nem szeretnék abban a szerepben tetszelegni, hogy tudom a válaszokat, mert egy csomó mindenre nem tudom a válaszokat, és ezért szeretném biztatni a szakmát, hogy üljenek össze, gondolkodjanak együtt, mert itt súlyos problémák vannak, és nagyon-nagyon rövid idő alatt kellett ezt a gondolkodást átalakítanunk a mozgáshoz, rendszeres sporthoz való viszonyunkat. Mert itt már nem arról van szó, hogy a tehetségesek privilégiuma, hanem arról van szó, hogy a napi lépésszámunk, a napi izomunkánk már nincs meg. Ezt kell behelyettesíteni a szervezet rendszeres mozgással.
1: Az előző kormánynak volt egy aktív Magyarországért programja, azt nem tudom, mennyire követted, mennyire ismered. Voltak olyan megnyilvánulások az elmúlt hetekben, hogy legalább azt meg kellene mentenie az új kormánynak, és arra építve lépni tovább. Erről mit gondolsz?
2: Én látok egyébként nagyon jó kezdeményezéseket, akár a baráti körben is olyan programokat, amik tényleg megmozgatták az embereket, kimozgatták az embereket ebből a hát nagyon nehéz állapotból, amikor az ember elszokik, ez nem része a rutinnak, rohan reggeltől estig, a gyereket 4 helyre kell vinni iskola után. Az, hogy az ő sportolását megteremtse, az ő mozgását, az sokszor a felnőtt mozgásának a kárára megy. Én nagyon örülnék, ha ebben lenne előrelépés, hogy megtalálnánk olyan lehetőségeket, ezt itt az angliai példán látom, hogy mennyire sokat segít, hogy amíg a gyerek edzésen van, abban az időben, ugyanazon a helyszínen a felnőtt is tud valamit csinálni, és ezért nem az van, hogy 2-2 óra megy el arra, hogy mindenki mozog a családban, hanem ezt le tudják egy helyen tudni. Tehát nagyon jó, semmi esetre sem azt mondom, hogy minden rossz volt, és majd most minden jó lesz. De természetesen vannak jó kezdeményezések, ezt meg kell vizsgálni. Tudjuk azt, hogy milyen sok fantasztikus szakember van, aki nagyon sokat tett a tömegsportért. Nagyon jó lenne, ha ők több szerepet kapnának, előtérbe kerülnének, az ő tapasztalataik továbbra is fel lennének használva arra, hogy ez tovább menjen, fejlődjön.
1: Amit mondasz az angol példát, az azért is elgondolkoztató, mert Magyarországon ugye a gyereksport az úgy zajlik általában, hogy beadod a gyerekedet egy sportegyesülethez, és kitessékelnek a kapun. Miközben igazából ott vannak például hatalmas stadionok és sportcsarnokok, amelyek üresen konganak, és ugyanazon a sporttelepen van nagyon sok esetben mondjuk egy sportcsarnok, ahol éppen nem történik semmi. Tehát, hogy ezeket... Jól mondod, ezeket nyilván végig lehetne gondolni, hogy hogyan lehet összekapcsolni a szabadidősportot a gyermek sportolásával. Ez például egy alapkérdés lenne.
2: És ehhez kell a szemléletváltás, mert ehhez az a szemlélet kell, hogy ne az legyen, hogy a gyerekekből kiválasszuk az olimpiai bajnokokat, és mindenki arra fókuszál, hanem az a szemlélet szükséges, hogy egy óra alatt hány embert tudunk megmozgatni, hogy tudjuk maximalizálni ezt a számot. Hogyha ott a nagymama, akkor nem tudom, gerincjogát csináljunk abba az órába. Ha ott a szülő, akkor legyen egy közösségi futás, vagy aerobika a füvön, vagy bármi. Tehát, hogy tényleg nagyon-nagyon sokféle módon sok kreativitást igényel, meg leginkább szerintem edukációt, hogy tényleg felfogják az emberek, hogy ez már nem arról szól, hogy ha időd van, sportolsz. Ez egy ilyen úri huncutság, hogy csak az sportol, aki ráér. Hanem ez tényleg éveket, évtizedeket adhat hozzá az életünkhöz, hogyha elkezdjük időben, és szépen, fokozatosan felépítjük. Én most azért sportolok 40 évesen, hogy 80 évesen még tudjak majd kirándulni az idősek otthonában. Tehát, hogy ez most kezdődik el. És a 10-20 éves meg majd azért sportol, hogy amikor elkezdi az izmot veszteni, akkor legyen honnan. Tehát, hogy ennek tényleg ki kellene nyitni, mert az élsport az egy 15-20 év az ember életében, ha nagyon szerencsés. És tényleg a legszerencsésebbek. De a mozgás az nem 15-20 évre korlátozódik.
1: Dóri, szerintem te 80 évesen az idősek otthonában edzést vezényelsz majd. De majd meglátjuk.
2: Fotelból.
1: Lehet, de lehet, hogy te vezeted a csoportot. Minden esetre köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál. A lényeget, a részleteket, mert hogy elég részletes az anyag, amit közzéadtál, a vmn.hu-n meg lehet találni. Pásztori Dóra paralimpiai bajnok. Köszönöm.
2: Köszönöm szépen.
0: Június 1-én lenne kereken 100 esztendős Marilyn Monroe, Golden Globe díjas amerikai színésznő, fotómodell és énekesnő, aki Norma Jane Mortenson néven született. Honnan jött a Monroe mint művésznév? Start 1. James Monroe elnök után. Start 2. Édesanyja leánykori neve volt. Heti nyereményünk a sikeres fogyókúra támogatására egy hónapra elegendő Slima Instant Fit Drink és kapszula a slima.hu webshop felajánlásával, valamint egy 100 000 forint értékű nyári szervizcsomag a DCG Autószerviz jóvoltából.
1: Egy hét múlva Duna Karnevál Budapesten. Azt mondják, hogy ez a legnagyobb folklór népzenei fesztiválja a fővárosnak. Szoboszlai Balázs kulturális menedzser képviseli az ügyet magát. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok!
1: Üdvözlöm. Egy héttel előtte sehol nem tartanak, és a fejük ezer felé, vagy ilyenkor már rég kész van minden, mert mi baj lenne? Mekkora baj lenne, ha nem?
3: Hát azért még vannak olyan dolgok, amik mindig az utolsó pillanatban bejönnek.
1: De sehol nem tartanak,
3: de azért az,
1: nem igaz.
3: Az nem igaz, egy nagyon hosszú hónapok munkája. Jövő héten csütörtökön építjük a színpadot, úgyhogy indulunk.
1: Hogy épül fel egy ilyen fesztivál? Mondja, hogy hosszú hónapok, és pont ez érdekel. Tehát, hogy ez azért nem az első Duna Fesztivál.
3: Nem.
1: Ilyen már volt, de ez a karnevál, ez nyilván egy hagyományra épül, de mindig újat kell csinálni. Hogy indulnak neki?
3: Abszolút, ugye a 31. tavaly jubiláltunk a tavalyi évben. Itt alapvetően körülbelül ilyen szeptember környékén elkezdünk dolgozni a következő évben. Most 6 külföldi együttes jön, tehát azokat a meghívásokat elindítjuk, a magyar együtteseket, a programokat elkezdjük összeírni, és nyilván mindig van változás, és mindig alakul, aki éppen nem ér rá, éppen nem úgy tud jönni, vagy nem annyi létszámmal, vagy a vízummal van valami, tehát itt mindig azért vannak ilyen utolsó pillanatosok, de szerencsére idén is a Múzeumkert, a Kobuci kert, Budakalász, a 15. Lánchíd néptáncverseny most már az Erzsébetligeti Színházban, és szerencsére 31 éve mindig, és ugyanott a Margit-szigeti szabadtéri színpadon zárjuk a 19-ei pénteket a gála műsorral.
1: Mi a nagy dobás idén? Egyáltalán ki lehet emelni egy nagy dobást, vagy sem?
3: Én azt gondolom, hogy az első nagy dobás mindenképp, hogy itt 31 éve vagyunk. Tehát ez egy fesztivál életében szerintem nagyon szép. A mostani nagy dobásban azt látom, hogy ismét egy frissebb és 6 külföldi együttes tud érkezni. Most Brazília, Bulgária, Lengyelország, Spanyolország, Szlovákia és Türkmenisztánból érkeznek együttesek, úgyhogy ez most így megint egy nagyon szép.
1: A vízum problémát értem, tehát itt van, akinek kell. Mi alapján választottak, hogy honnan jöjjenek együttesek, hogy kik jöjjenek, hogy mit mutassanak?
3: Ez egy nagyon érdekes dolog. Az elnökasszonyunk Vince Andreához egyébként is rengeteg e-mail és levél érkezik, megkeresés, hogy jönnének az együttesek. Úgyhogy szerencsére így a 31 év alatt most már eljutottunk oda, hogy ténylegesen tudunk választani, és a legjobbakat elhívni világszinten, akik szeretnének hozzánk jönni, de nyilván mi is azért kutatunk, akár hivatásos, akár nagyon magas szinten lévő amatőr külföldi együttesekben.
1: Mennyire vannak képben már, hogy mi a műsoruk? Tehát megnézik a videót nyilván a YouTube ebből a szempontból egy elképesztő tárház, minden fönt van.
3: Igen.
1: Tehát pontosan tudja, hogy a türkmének mit fognak mutatni?
3: Kérünk is be tőlük videót, és egy ilyen 25 másodpercből már igen itt a csapattal megállapítjuk, hogy ez most egy jó sztori lesz, vagy inkább még nézelődjünk az elkövetkezendő.
1: Ők meg még gyakoroljanak egy picit.
3: Igen.
1: Mindenki néptáncos a hazai szervező csapatban?
3: Igen, abszolút.
1: Az a belépési küszöb.
3: Hát nem, egy szűkebb csapat van, alapvetően négyen vagyunk, de mindenkinek van köze a tánchoz, hát sőt, Vince Andrea elnökasszonynak a férje Mucsi János alapította a Dunakarne, hát aki a Duna Művész Együttes vezetője volt sokáig, úgyhogy azért innen indult el ez az egész, de alapvetően igen, mindenkinek.
1: A magyarokról mit lehet tudni, illetve mennyire pezsgő ez a magyar táncélet most?
3: Én azt gondolom, hogy az utóbbi években ez trendi is lett a néptánc, meg a folklór, akár néptánc, népzene. Szerencsére a fiatalok nem csak a táncban, hanem a zenében is így keresik azokat a fúziókat, amik a mostani fiatalságot bevonhatják, úgyhogy mi is szeretünk e felé nyitni.
1: A fúzió alatt mit ért? Zenei kísérleteket elsősorban?
3: Igen, zenei, úgyhogy nekünk is lesz két koncertünk, ami inkább a világzene, ilyen fúziós zene irányába megy, de természetesen a magyar együtteseket is hozzuk, és akár a vasárnapi felvonuláson a 6 külföldi mellett 11 magyar együttes is vonul, illetve hát a gála műsorban a megszokott módon a Magyar Állami Népi Együttes, a Duna Művész Együttes mellé a Folkid gyerekcsoportok, 3 gyerekcsoport is társul, igen, pont itt a gyerekek, illetve ugye a külföldiek, úgyhogy azért erre azt gondolom, hogy nagyon pezsgő ez az egész karneváli forgatag, és a helyszíneket is próbáljuk úgy alakítani minden évben, hogy például a Kobuci kertben is van minden évben egy nemzetközi táncház, és ott sok szeretettel várunk mindenkit, de alapvetően a külföldi együttesek tanítanak.
1: Hát az például egy kuriózum.
3: Abszolút.
1: Szerintem, abszolút, aki egyébként táncházba jár, ő erre ki van hegyezve, mert valami mást fog látni, mást fog kapni. Én meg még arra kérdeznék rá, mert hogy ez egy viszonylag új világ a táncnak, a néptáncnak is, hogy a táncszínház megjelenik-e a programban. Ugye vannak olyan együttesek, amelyek kifejezetten színházi eszközökkel egy kicsit túllépnek a daltól dalig tartó táncon.
3: Igen, alapvetően ugye a Duna Művész Együttes és a Magyar Állami Népi Együttes egyébként is azért azt gondolom, hogy inkább már a táncszínház felé megy, nyilván a folklór és a hagyományos keretek alapján, de egyébként nagyon üdítő azt látni az utóbbi években, és most is lesz olyan amatőr együttes, akik már egy picit a táncszínház felé mozdulnak, akár kellékekkel, akár koreográfia szerkesztéssel, de jó ezt látni, hogy tényleg a hagyományból és azokból a régi archaikus dolgokból építkezünk, viszont nagyon szépen nyitnak a mostani alkotók ezek.
1: Igen, ez érdekes, a történetmesélés a néptánc nyelvén. Igen. Ugye egyébként is, hát azt szokták mondani, akik ehhez igazán értenek, hogy minden egyes táncmozdulat egy történetmesélés. Igen. De hát ez így akkor kibomlik hosszú percekre. Na, legyünk szakszerűek. Jövő héten kezdődik, egy hétig tart, igaz?
3: Így van, június 12-én kezdünk, Magyar Nemzeti Múzeum kertjében 3 napig ingyenes rendezvény, délután 4-től este 9-ig, táncelőadások, koncertek, vasárnap egy nagy felvonulás 6-700 közreműködővel Városháza Parktól, és akkor hétfőn Kobuci kert nemzetközi táncház, ezt már ugye érintettük, kedden Budakalászon van a Művelődési Ház udvarán egy szabadtéri színpad, és csütörtökön az Erzsébet-ligeti színházban a 15. verseny, most már a külföldiek megmérettetése, és hát természetesen a hétnek a koronája,
1: a gála,
3: Margit-szigeti szabadtéri színpad 19-én, így van.
1: Jó szórakozást hozzá, Dunakarnevál, Szoboszlai Balázs, köszönöm szépen.
0: Támogatott tartalmat hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Rónai Egon. Június 1-én lenne kereken 100 esztendős Marilyn Monroe, Golden Globe díjas amerikai színésznő, fotómodell és énekesnő, aki Norma Jean Mortenson néven született. Honnan jött a Monroe mint művésznév? Start 1. James Monroe elnök után. Start 2. Édesanyja leánykori neve volt. Heti nyereményünk a sikeres fogyókúra támogatására egy hónapra elegendő Slima Instant Fit Drink és kapszula a slima.hu webshop felajánlásával, valamint egy 100 000 forint értékű nyári szervizcsomag a DCG Autószerviz jóvoltából.
1: Mi pedig Csernus Fannival fogunk beszélgetni a nemek közti egyenlőségről, meg a bértranszparenciáról, mondja, megbeszéljük, hogy ez mit jelent. Fanni pedig az Amnesty International Magyarország nemek közötti egyenlőség szakértője. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Erről annyit beszélünk, és annyira kevéssé látszik, hogy történne valami, pedig történik, mert azért szépen lassan ez az olló, ez csukódik össze, csak hát lassan.
2: Hát igazából, hogyha megnézzük az elmúlt néhány év nemek közötti bérszakadékra vonatkozó adatait, azért azt lehet látni, hogy Magyarországon érdemi csökkenés nem igazán történt. Még például mondjuk az Európai Uniós átlag az folyamatosan, fokozatosan csökken, addig Magyarországon nagyjából stagnál, illetve időközönként emelkedik. Ez most egyébként jelenleg 17%-os különbséget jelent, ami hozzávetőlegesen nagyjából havi 130 ezer forint éves szinten be körülbelül már minimum.
1: Azt értjük, hogy miért ér kevesebbet a női munkaerő, mint a férfi. És most egy pillanatra próbáljunk elvonatkoztatni attól, hogy hát ebben nyilván van egy férfi dominancia, ami évszázadok óta kialakulva kísér minket a 21. századig. De hát ma egy vezető miért ad kevesebb pénzt?
2: Hát, hogyha a bérszakadék kérdéséből indulunk ki, amit mondtam, ezen az eltérésen gondolkodunk kicsit tovább, ott azt lehet látni, hogy ennek négy fő okát nevezi meg az Európai Parlament, illetve az Európai Bizottság. Az egyik oka az az, hogy alapvetően a nők magasabb arányban dolgoznak az alulfizetett területeken, egészségügy, oktatás, szociális szektor. Sokkal alacsonyabb arányban érnek el vezető pozíciókat, sokkal kevesebb lehetőséget kapnak arra, hogy vezető pozíciót töltsenek be, ahol nyilván magasabb lenne a bér is. A harmadik fontos ok, és egyébként ez Magyarországon is nagyon nagy szerepet játszik benne, az, hogy általában a gondozási feladatokat, legyen szó akár idős rokon vagy gyerekgondozásról, általában ők látják el, és ezért kevesebb idejük és energiájuk marad mondjuk a fizetett munkával foglalkozni, és maga a bérdiszkrimináció is, tehát hogy sokszor ugyanabban a pozícióban is kevesebb pénzt kapnak, mint a férfiak, vagy legalábbis kevesebb előléptetési lehetőséget, kevesebb bónusz vagy béren felüli juttatásokat, és ez az utolsó szegmens az, amire ez az úgynevezett bértranszparencia irányelv elsősorban fókuszál.
1: Na, akkor nézzük is meg, hogy ez micsoda, mert itt van a nyakunkon, ezt elméletileg be kell vezetni a Magyarországnak is, ez egy Európai Uniós döntés, Magyarország is megszavazta egyébként a korábbi időszakban, de ez nem azt fogja jelenteni, hogy én fogom tudni, hogy a mellettem hasonló munkakörben dolgozó mennyit keres hozzám képest, és ő is fogja tudni rólam, hanem igazán ez hogy nyilvánul majd?
2: Igen, ez egy nagyon-nagyon fontos információ, és egy nagyon fontos észrevétel, hogy itt nem arról lesz szó, hogy megtudhatom, hogy XY mennyit keres. Hogy mondjuk néhány pontból összegezzem azt, hogy mik a főbb elemei ennek az irányelvnek. Az egyik nagyon fontos eleme egyébként a jelentéstételi kötelezettség, tehát a minimum 100 főt foglalkoztató cégeknek időről időre jelentést kell majd készíteniük a bérszakadék adatokkal kapcsolatban, milyen arányban vannak nők a felső fizetési negyedekben, milyen arányban kapnak bónusz, béren felüli juttatásokat, és hogy mekkora egyáltalán a különbség. És hogyha az azonos munkakörben dolgozók esetében 5%-ot meghaladja a különbség, és ezt nem tudják objektív, nemi szempontból semleges okokkal indokolni a munkáltatók, akkor bizonyos akciótervet, bérértékelést és különböző lépéseket kell majd tenni. Ez az egyik nagyon fontos, nem ez a jelentést.
1: De ez elméletileg automatikusan hozná magával, hogy ez a 17%-nyi különbség az elkezdjen zsugorodni.
2: El kellene kezdenie igen csökkenni. A másik pedig, amire ön is utalt, az, ami nem csak a 100 fős, vagy minimum 100 fős cégekre fog vonatkozni, hogy a munkavállalóknak joguk lesz tájékoztatást kérni a saját bérszintjükkel, illetve a velük azonos munkakörben dolgozók, vagy munkavállalói kategóriában dolgozók esetében a férfiak és a nők átlagos bérszintjével kapcsolatban, amiből lehet majd látni, hogy a saját munkakörükön belül mekkora a különbség. És itt is, hogyha az 5%-ot meghaladja, akkor a munkáltatónak képesnek kell lennie arra, hogy ezt objektív indokokkal indokolja.
1: Figyelem, amit Fanni mondott, az iszonyú fontos, tehát nem azt fogom tudni megkérdezni, hogy a másik férfi hasonló munkakörben mennyit keres, hanem azt fogom tudni megkérdezni, hogy a nemek közti különbség hasonló munkakörben megvan-e.
2: Így van. Tehát, hogy ez az, amihez jogunk lesz. De hogy mondjuk még néhány fontosabb elemét hangsúlyozom, abban nagyon különleges ez az irányelv, hogy nem csak azokra fókuszál, akik már az adott munkahelyen dolgoznak, hanem az állás interjúk területére is kitér. Egészen pontosan nem lehet majd megkérdezni az állásinterjún a jelentkezőtől azt, hogy a korábbi bére mennyi volt, vagy mondjuk a jelenlegi munkahelyén mennyit keres, ami nagyon fontos. És ami ezen kívül nagyon fontos, hogy a bértárgyalás előtt tájékoztatni kell majd a munkavállalót arról, hogy milyen bérezésre számíthat, milyen bérsávba tartozik majd a bére. Ami nagyon-nagyon fontos lesz például a bértárgyalások szempontjából, hogy lesz egy segítségünk, lesz egy mankunk, hogyha például bértárgyalásra kerül a sor.
1: Ki fogja ezt számon kérni? Ki tudja ezt számon kérni a cégeken?
2: Hát igen, ez egy nagyon fontos kérdés. Ez nyilván itt lesznek majd olyan vonatkozásai is ennek a kérdésnek, hogy például a munkatörvénykönyvénél is bizonyos módosításokra valószínűleg egyébként szükség lesz, tehát törvényi kötelezettségeik lesznek erre a munkáltatóknak. Például egyébként, és akkor ez talán még egy elem, amit említenék az irányelvből, hogy nem csak hogy a tájékozódáshoz lesz jogunk, hanem a tájékoztatáshoz is. Ami azt jelenti, hogy ha a bértranszparenciához való jogunkkal szeretnénk élni, akkor meg is oszthatjuk másokkal a saját bérezésre vonatkozó adatunkat, ami azt jelenti értelemszerűen, hogy nem minősülhet ezekben az esetekben üzleti titoknak a bérezés. Tehát alapvetően egy törvényi kötelezettség lesz, az pedig, hogy ki lesz, vagy mely szerv lesz az, aki ezeket az adatokat gyűjti, illetve például a riportálásokat számon kéri, azt egyelőre még nem lehet.
1: Mikortól kell ezt bevezetni Magyarországon? Hogy szól ez az Európai Uniós direktíva, mert ez az.
2: Igen, 2023-ban fogadták el, és 2026. június 7-e.
1: Tehát az itt van a nyakunkon.
2: Bizony, tehát az itt van a nyakunkon, úgyhogy itt lenne a határideje ennek az implementálásnak, vagy bevezetésnek.
1: Látszik, hogy valami történik ez ügyben?
2: Mi az Amnestynél több ízben kértünk egyébként ezzel kapcsolatban tájékoztatást, még korábban a Nemzetgazdasági Minisztériumtól, és egyébként idén is kértünk tájékoztatást ezzel kapcsolatban, hogy hol tart ez a folyamat. Egyelőre most annyit tudunk, hogy haladékot nem kért Magyarország ezzel kapcsolatban, illetve egyébként össze is állítottunk egy szakpolitikai javaslatcsomagot arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne ezt az irányelvet igazán hatékonyan bevezetni, mert azért már láttunk rá példát, hogy hasonló tematikájú irányelvek, például a tőzsdéjegyzett nagyvállalatoknál a nők arányának, a vezetőtestületben való arányának növelésre vonatkozó irányelv bevezetése sem került, vagy hogyha bevezetésre kerültek hasonló irányelvek, azok is csak minimum követelményekkel lehetőleg kevésbé hatékonyan. Nyilván ez még a korábbi kormány ideje alatt volt elsősorban megfigyelhető. És hát mi pontosan ezért készítettünk is egy szakpolitikai javaslatcsomagot azzal kapcsolatban, hogy lehetne ezt jól bevezetni, amit el is küldtünk a Nemzetgazdasági Minisztériumnak. Korábban erre érdemi választ nem kaptunk, de elküldtük a jelenlegi kormánynak is, és őszintén reméljük, hogy lesz lehetőségünk velük beszélni.
1: Úgy legyen, Cserus Fanni, köszönjük szépen.
2: Köszönöm szépen.
1: Önöknek meg az egész heti figyelmet köszönöm. Jövő héten Bodasz Balázs lesz itt a Startban. Töltsék kellemesen a hétvégét, hát meg a mai napot. Viszontlátásra.
0: Támogatott tartalmat hallottak.

la lutte. A délelőtt mikor gondoltam az ablakon,

azután. Az ablakon csak ennyi biztos, az ablakon kikönyököltem, és magamban így könyörögtem, adj uram.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Terápiashop.hu. Professzionális eszközök a természetes regeneráció szolgálatában. Szakértő háttér, minőségi megoldások. Terápiashop.hu. Az egyensúlyért.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
2: Változékony, de koranyáriasan meleg idő lesz. Az ír miniszterelnököt fogadta Magyar Péter Budapesten. Továbbra is aszály sújtja a termést országszerte. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Budapesten fogadta Mihály Martin ír miniszterelnököt a magyar kormányfő. Magyar Péter kiemelte, Magyarország és Írország között nincsenek vitás kérdések. A magyar miniszterelnök elmondta, hogy Budapest támogatja a jövő hónapban kezdődő ír uniós elnökség fő célkitűzéseit, különösen az európai versenyképesség erősítését és az alapvető uniós értékek érvényesítését. Kölcsönös tiszteleten és bizalmon alapuló új fejezet nyílik a magyar-ukrán kapcsolatokban. Ezt az ukrán külügyminiszter mondta, miután a két ország képviselői előzőleg megállapodtak a kárpátaljai magyar kisebbség jogait érintő kérdésekről. Ennek eredményeként pedig megszűnt az Ukrajna uniós csatlakozásának előkészítését két éve akadályozó magyar vétó. Andrij Sibiha emellett megköszönte a ciprusi uniós elnökségét két éve akadályozó magyar vétó. Andrij Sibiha

0: foglalkozás lehetőségét, ugyanakkor garanciákat is tartalmazna a bújtatott foglalkoztatás kizárására. A Debreceni Csokonai Színház végleg leveszi műsoráról a Primadonnák című darabot, amelyet Eszenyi Enikő rendezett volna. A döntést önállóan hozta meg Vadász Dániel igazgató. A színház a jövőben szakértők bevonásával a Biztonságos Terek Alapítvánnyal együttműködve kívánja fejleszteni belső folyamatait, közölte az igazgató. A teátrum már május végén felfüggesztette a produkció előkészületeit, miután az több munkatársban ellenérzéseket váltott ki. Tovább erősödik az aszály az ország nagy részén, közölte a Hungaromet. A szakemberek szerint a kalászosok, a repce és a nyári kapás növények egyaránt csapadékhiánnyal küzdenek. Az Alföldön és a Dunántúl északkeleti térségeiben különösen száraz a talaj, helyenként több mint 100 mm-nyi nedvesség hiányzik. Az őszi búza és a repce fejlődését már érzékelhetően visszavetette a tavaszi csapadékhiány, ezért több térségben alacsonyabb termés átlagokra számítanak. A jövő hét elejéig tovább melegszik az idő, a hőmérséklet helyenként meghaladja a 30 fokot, ami tovább növelheti a szárazságot. Jelenleg a Dunántúlon erősen borult az ég, míg a Dunától keletre sok napsütés valószínű. Késő délutántól többfelé felhős idő és eső is várható, nyugaton megerősödik a szél. Napközben 24-29, késő este 12-22 fok lesz, északnyugaton lesz a leghűvösebb.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Az egészen biztos, hogy az elmúlt hetekben a kultúra finanszírozás sokkal inkább téma lett a közéletben, mint bármikor korábban. Ez mindig is inkább a kultúra szereplőinek, résztvevőinek, a szakmának, ahogy mondani szokták, a belügye volt, hogy hogy van, vagy hogy nincs pénz. Ez most nagyon súlyos politikai kérdéssé vált, és hát ehhez kellett egy miniszter és az ő interjúja. Kellettek azok a pénzek, amelyek egészen döbbenetes módon kerülnek most felszínre, és kerülnek a tudomásunkra. És hát nyilván kellenek az újabb és újabb megszólalók. Tegnap például El Simon László az ATV Start című műsorában úgy fogalmazott, hogy hanem az NKA az rendben van, a pénzek kifizetésével volt a gond, a függetlenek pedig eddig is hozzájutottak a forrásokhoz, ehhez nem kellett az NKA. Nagy Zoltán, a Független Előadó Művészeti Szövetség, a FESZ ügyvezetője a vonalban. Szervusz, örülök, hogy itt vagy.
3: Én is üdvözlöm a hallgatókat, szervusz.
2: Szóval, hogy honnan juttok ti pénzhez, illetve honnan vártátok, és honnan nem kaptatok az elmúlt években?
3: Hát, hogyha az ember csak kinyitja a különböző pályázati elbírálásokat és az eredményeket, akkor egyértelműen tisztán kiolvasható, hogy az igazi független szakma, ahol az innováció van, ahol a kritikai szellem megszületik, azt a területet, annak az előadomisza területét, azt teljesen kiszorították. Tehát, hogyha mondjuk a legutóbbi 2025-ös többet támogatási pillanatokat nézzük, akkor azt látjuk, hogy hogy körülbelül olyan 20,5 millió forint jutott erre a területre. Mi kérbe kérdeztük a FESZ tagokat, a FESZ-hez kötődő alkotókat, befogadó színházakat, különböző csoportokat, és egy szélesebb merítést is végeztünk, és hát abból az egész 5 milliárd forintból 20 millió forint jutott el a függetlenekhez. Reagálva arra, hogy elsimon mit mondott, itt egy alapvető probléma van, tehát hogy a regisztráció a függetlenekhez sorol egy csomó olyan magánszínházat, egy csomó olyan kezdeményezést, amit mondjuk korábban nem a független színházhoz sorolt a szakma. Tehát valóban lehet, hogy egy lovas színház vagy egy magánszínház a volt kormányzati szakmapolitikába függetlennek számított, de igazából a szakmát nézzük, akkor azt hiszem, hogy ezt meg lehet különböztetni, és meg is kellene különböztetni.
2: Ugye nagyon könnyű most ugrálni bizonyos számokon és személyek kifizetésén, de hát nem bírom ki. Tehát előbb mondtad, hogy a teljes többlettámogatás 5 milliárdjából kaptak 20 milliót a függetlenek. Most bárkit is értsünk ez alatt, az egy elég nagy kör. És hát ehhez képest van az eddig tudott Mága Zoltán támogatása, ami most már 5 milliárd fölött van jóval. Tehát, hogyha ezeket így egymás mellé pakoljuk, akkor az látszik, hogy volt, ami szívének kedves volt, és volt, amit elutasított az előző hatalom.
3: Hát

0: Igen, ahogy a Hankó Balázs is mondta, ez ízlés kérdése, de igen, a számok azok nagyon árulkodóak. Tehát, hogyha megnézzük azt, hogy hogy most, amikor a 2026-os működési támogatást, itt 1,2 milliárd forintot osztottak szét, mind a vidéki, mint a budapesti függeteneknek, és ebben a Pintér Béla társulattól a Jurányi, a Múszínház, a különböző produkciós házak, színházi nevelési csoportok, bábszínházak beletartoznak, tehát hatalmas a különbség, és nem számítva azt is, hogy igazából ez az 1,2 milliárd, ez egy korábban 22-23-24-ben csak 800 millió forint volt különböző okok miatt, itt leginkább az ukrán háborút nevezték meg az előző kormányzat, de hogy értse a hallgató, ez az összeg 2010 óta nem emelkedett.
1: Hát a költségeink pedig, hogy hogyan emelkedtek, azok pont úgy, mint ahogy mondjuk egy színháznak, egy társulatnak, egy bármilyen művészeti tevékenységet folytató közösségnek. Ugye ti a független előadó művészek a színházat, a bábszínházat, a kortárstáncot, cirkuszt, akár a színházi nevelést képviselő szervezeteknek a nevében szoktatok megszólalni, és tudtok megszólalni. Most gondolom, remélitek, hogy végre valahára a kulturális kormányzat Tar Zoltán tett is erre egy ígéretet, szóba áll veletek, és valódi tárgyalópartnerként tekint a függetlenekre is. Mit kérnétek?
0: Hát a lista igazából nem hosszú, mert azt gondolom, hogyha egy több csatornás összhangolt finanszírozási rendszert létre tudnánk hozni, ahol átlátható a támogatási összegek odaítélése, ahol az intézményi fenntartás, a művészeti innováció célzottan szét van választva, ahol mondjuk egy több éves strukturális támogatás meg tud valósulni. Ez mind azokat a célokat szolgálná, hogy ez a terület biztonságban legyen, és igazából a legnagyobb dolog talán az volna, hogy végre, ez is nem csak a szakma részéről, de hogy belássa, hogy az előző területnek a független területe az a része, tehát nem lehet leválasztani. Tehát, hogy megnézzük az elmúlt évek hibáit, akkor talán pont ez a fajta széttagolódás a szakma legnagyobb problémája, hogy nem tudja egységesen képviselni az előadó művészetet, különböző csoportok jöttek létre, tehát ezt kell egybe rakni, nem szabad, hogy egyetlen szakmai szervezet monopól helyzetbe kerüljön, és hogy azt hiszem, hogy a független területről akar gondolkozik a kormányzat, akkor a független területet képviselő szervezetet kell megkérdezni. Ha a kőszínházakról, akkor a kőszínházakat kell megkérdezni, és az a legfontosabb, hogy az egész rendszer egységes egészként kell képviselni. Tehát igazából nem az a kérdés, hogy mennyi pénz van, persze ez is egy nagyon fontos dolog, de hogyha ezt a jelenleg rendelkezésre álló összeget arányosan, feladatközpontúan lenne szétoszva, látnánk, hogy a kuratóriumi rendszerben hogyan történnek meg a bírálatok, akkor szinte mindent rendbe lehetne hozni.
1: Az igaz állítás, amit egyébként az elmúlt időszakban gyakran lehetett hallani, hogy nem a pénz volt kevés, hanem az átláthatóság és az elosztás mikéntje volt a baj.
0: Azt hiszem, hogy ez abszolút így van. Tehát, hogyha visszatérünk a többlettámogatási rendszerre, vagy akkor azt látjuk, hogy ott titkosak voltak a kuratóriumi tagok. Nem lehetett tudni, hogy milyen szempontrendszerek szerint dőlnek el a pénzek. Tehát, hogyha megnézzük, hogy a függetleneknek a vidéki kuratóriumát, amit a minisztérium nevezett ki, szintén nem lehetett tudni, hogy kik döntenek, milyen szakmai szempontrendszerek szerint történik meg a források odaítélése. Tehát azt lehetett látni, hogy igazából nincsen gazdája a területnek, és valóban egyre kiábrándultabb és kiábrándultabb lett ez a közeg, és nagyon sok pályázót ismerek, alkotót, aki azt mondta, hogy én már nem is pályázok, mert hogy egyszerűen lehetetlen. Nem tudom, hogy minek kelljek, hogy megfeleljek, nem tudom, hogy milyen szempontokat várnak tőlünk, és igen, és akkor jött az ízlés.
1: Hát, vagy annak a hiánya. Vagy egy másik szempont, mert ugye azért ez elég jól megragadható volt. Szabó György kezdeményezésére készítettetek Dologidő néven egy vitaanyagot. Ez nem tudom, eljutott-e már Tar Zoltánhoz, a területért felelős friss miniszterhez, vagy még ültök rajta?
0: Nem, ez egy szakmai anyag, egy vita anyag, és mi ezt el is juttattuk Tar Zoltánhoz. Remélem, hogy már volt ideje, hogy beleolvasson, hogy vagy megkért olyan szakmai politikailag hozzáértő embert, aki ezt átolvassa. Tehát azt kell tudni, hogy ez a 46 oldalas anyag, ez egy kiinduló pont. Mi megpróbáltunk rá világítani azokra a csomópontokra, ahol a hibákat látjuk, és megpróbáltunk rá megoldási javaslatot adni. Többféle modellt dolgoztunk ki a finanszírozásra, és hogy itt nem csak arról van szó, hogy mondjuk egy működési pályázatot hogyan tudunk létrehozni, és hogy mennyi támogatás kell hozzá, mennyi forrás, hanem tényleg arról van szó, hogy hogyan tudjuk az egész rendszert struktúrálisan átalakítani, mert azt meg kell érteni, hogy nem elég csak mondjuk a függetleneknek adni támogatást, vagy megemelni a támogatásokat, hogyha az egész rendszert nem világítom át, nem nézem meg, hogy hol vannak a kimeneti pontok, hogy a kiemelt nemzeti kategóriák, amik remélem, hogy esetleg felülbírálásra kerülnek, akkor hogy hogyan tud egy ebben a rendszerben eljutni az alkotó vagy a színház A-ból B pontba. Tehát, hogy egy nyitott rendszer kell létrehozni, ahol a különböző elvárásoknak és a különböző minőségeknek szabad átjárhatósága van.
1: És hát ez még itt csak az, amit ti megfogalmaztok a függetlenek nevében, a Független Előadó Művészeti Szövetségként, de hát a szépíróktól kezdve az író szövetségig és a filmesektől a kritikusokig, akiknek szintén megvannak a maguk bajai, a múzeumi szakmáról nem is beszélve, tehát itt gyakorlatilag a teljes kulturális szféra szeretne valamiféle rendet és rendezését az elmúlt időknek, és egy előremutató valamiféle olyan támogatási rendszert, amiben lehet mozogni, amiben meg lehet élni. És ahogy beszéltük az előbb, ez nem pénzkérdés elsősorban. Látsz olyat, aki átlátja, és ott van Tar Zoltán közelében?
0: Hát sajnos még ezek az emberek nincsenek megnevezve. Én azt tudom mondani, hogy várjuk, hogy kikkel lehet leülni tárgyalni, és igazából nem csak a függetlenek tárgyalja, ezt jól mondtad, mert hogy múlt pénteken például a Magyar Színházi Társaság, a SZIDOSZ, a MASZK és a FESZ szervezésében volt egy nagy előműszeti, mondjam így, hogy jambori, mert végre eljött közel 30 szervezet, és egy nyílt szakmai fórumot tudtunk létrehozni, ahol pontosan ezt láttuk, hogy minden egyes szakmai szervezet meg tudja fogalmazni a hibákat, és hogy van elképzelés, ki kell emelni, hogy szinte mindegyik szervezet azt mondta, hogy az átláthatóság, a tervezhetőség, az elszámoltatás, az elszámolhatóság, ez a legfontosabb, hogy lehessen látni, hogy milyen szempontok szerint történik a pénzek odaítélése, tehát hogy a szakma az abszolút nyitott, és szerintem teljesen egységes abban, hogy le kell zárni az elmúlt éveket, és hogy létre kell hozni egy olyan fajta együttműködés, ahol egyenrangú partnerként vesznek részt a szakmai szervezetek, és ez a kormányzatra is azt hiszem, hogy mit mondjak erre, a kormányzatra is nagyon kell, hogy hasson, mert hogy azt gondolom, hogy pont így tudunk előre lépni. Tehát ezt a kultúrának ez a soft power nevezetű innovációját, az, hogy Magyarországon ne csak azért jöjjenek ide, mert hogy jól lehet érezni magunkat, hanem mert hogy jó színházi előadásaink vannak, jó tánc előadások vannak, jó könyvek jelennek meg, múzeumokban fantasztikus kreatások vannak, tehát ugye ez egy olyan terület, ahol meg lehet fogalmazni egy másik Magyarországot, és hogy igen, ez nagyon fontos.
1: Egyébként meg én azt gondolom, hogy a kultúra mindennek dacára jobb állapotban van, mint amilyen helyzetbe hozták az elmúlt években, és hát nyilván innen van hova elrugaszkodni, és van is alapja annak, hogy elrugaszkodjanak, és ez nagyon fontos. Zoltán, köszönöm szépen, Nagy Zoltánt hallották, a Független Előadó Művészeti Szövetség ügyvezetőjét. Van itt tennivaló egy dolog, nagyon fontos és izgalmas, egy kormánynak az egyik leglátszóbb tevékenysége az, amit a kultúrával csinál. Ez így volt eddig is, nem véletlenül beszélünk erről ennyit, és így lesz ezután is, tehát remélhetőleg a következő kormányzat, a most hivatalba lépő kormányzat komolyabban gondolja azt, hogy a kultúra kultúra tényleg mindenkié. Örülök, hogy itt voltál, és beszéljünk még, ha látjuk a folytatást.
0: Legyen így. Nagyon szépen köszönöm.
1: Köszönöm én is. Ez volt ma a Kultúra. Cserdi Zsolt szerkesztette, én Rónai Egon vagyok, és tartsanak velünk minden hétköznap ugyanebben az időben, mert jövünk, jelentkezünk újra és újra. Viszonthallásra.
2: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. 5. Már a Spirit FM-en is. Az ATV nagy sikerű politikai vitaműsora Vogyerák Anikóval és vendégeivel. Hallgassa meg, mi az ő véleményük a hét legfontosabb politikai eseményeiről. Minden hétfőn reggel 5-kor a Spirit FM-en. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok! Baleset történt a fővárosban a Budakeszi úton, a Szépjuhászné útnál, ezért a közelben mindkét irányban fennakadást tapasztalhatnak, és szintén baleset okoz változatlanul torlódást az M0-ás északi szakaszán a Megyeri híd felé az M3-as csomópont közelében, jelzi az Útinform. Egyirányosítják a hétvégére a Mester utcát befelé a Haller utcától, veszélyelhárítás miatt. Az érintett szakaszon időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítani, illetve tilos megállni. Holnaptól hétvégenként az 51A villamos helyett pótlóbusszal utazhatnak, a 2B villamos pedig a Mester utca, Könyves Kálmán körút és a Jászai Mari tér között nem közlekedik. A sűrűbben induló 2-es és 23-as villamos, illetve a 223E, a 224-es és a 224E autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Kertészek okozhatnak szakaszonként sávlezárást ma is, 12 óráig a Hungária körgyűrűn mindkét irányban az Üllői út és a Kerepesi út között. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Róna Jegon.
2: Itt a Kultúra, jó napot kívánok, Róna Jegon vagyok. Cserdi Zsolt szerkeszti a mai műsort, és hát egy évforduló, meg néhány ünnepelni való az elején a műsornak. 130 éves lett a Víg Színház. Ebből az alkalomból nem csak évadot hirdettek, hanem megszületett a Víg Streamház is. Ezt mindjárt megtudjuk, hogy emögött ez alatt ebben mit kell értenünk. És hát lett egy régió igazgatója is a társulatnak, meg magának a színháznak, hiszen itt egy szervezetről van szó, amelynek az igazgatója Rudolf Péter Kossuth Díjas színművész. Szervusz Péter!
3: Szép napot kívánok mindenkinek, és köszönöm szépen ezt az állandóságot, hogy így május 1-e után már visszatérő vendég lehetek, és beszéltek a színházról. Köszönöm.
2: Szeretjük mi ezt a színházat, meg szeretünk téged is, úgyhogy persze. És hát akkor kezdjük azzal, amit itt egy kicsit előjáróban már említve felvetettem, hogy régió igazgatója lesz a színháznak, mert hogy megszületett a döntés arról, hogy még 5 évig maradhatsz a Víg Színház igazgatója. Gratulálok hozzá!
3: Nagyon szépen köszönöm, hogy elég speciális ritmusa volt az én eddigi életemnek, a kinevezés időszaka is kalandos volt, és akkor másfél évre kaptam, utána 5 évre, és most a színházi törvény logikája szerint a főváros kvázi ellenjegyzésével vagy vétójogával nem élve hozzá járult arra, szerintem abban a pillanatban talán még szokatlan is volt, hogy nem volt benne a levegőben, hogy egy konszenzusos döntés született.
2: Nem vagyunk hozzászokva. Ugye, csak ennyi, de talán, talán ez is majd árnyaltabb lesz.
3: Így van, remélhetőleg újra lehet építeni a bizalmi részét a szakmánknak.
2: Azt szokták mondani a színházigazgatók, hogy az első ciklus az a túlélésről és az új struktúráról szól, a második ciklus az, ami igazán fontos, mert az már olyan, ami ennek elképzelte az igazgató a saját életét abban a színházban. Neked ez egy kicsit valóban szokatlan, mert egy meg egy pici, de akkor ez a második, ez már tényleg olyan lesz? Vagy hogy ezt már most is úgy éled meg, hogy olyan az arca a színháznak, ami erre festetted volna?
3: Hát természetesen, ha belegondolok az előbb elhangzott mondatban, hogy az első az a túlélés éve, hát az esetünkben a Covid, az infláció, a háború és az egész környezet, azt gondolom, hogy ennek a mondatnak kiemelt kövérbetűkkel leírható részét jelenti, mert tényleg a túlélésért harcoltunk, de csak sosem szerettem, hogyha itt az ügyben mi nyafogunk, mert így volt fel az egész világ. És ez el is vett egyébként abból a normális építkezésből, amit egy igazgatónak egy ilyen esetben, mint újseprőnek mégiscsak tennie kell. Tehát 2-3 év valóban arról szólt, hogy valahogy működni tudjunk. És ez arra mindenképpen jó volt, hogy jó lesz, vagy éppen most jó jelen időben, hogy egy ilyen váltás, ami mégsem lett váltás, az nekem mégiscsak is az munkatársaimnak is egy lehetőséget ad arra, hogy végítsünk, hogy mit tettünk eddig, milyen részét kell újra gombolni a kavátnak. Tehát ez jó, hogy nem egy folyamatos üzemmenet, hanem mégiscsak tehát az előbb már mondtam, úgyhogy ezt elnézést is kérek, tehát hogy végig kell gondolnunk, hogy mit kell másképp csinálnunk, és mi az, ameddig jó volt. Azt gondolom, hogy az, hogy itt ide jókedéllyel jönnek be az emberek, ez egy egyszerű mondat, de ezért nagyon meg kellett dolgozni. És én ennek örülök, ezt érzékelem. Persze veszélyes, hogy itt a harmadik emeleten az ember egyszer csak mennyire szakad le a társulattól, de szerencsére játszom, és a következő évadban még többet fogok játszani és dolgozni együtt a színpadon a kollégáimmal. És hogy még annak idején Marton tanárom mondta, nagyon fontos, hogy az első kávét mindenképpen az ember büfében írja meg, ahol nem az igaz, mint a frigider feelingje működik, ott mégiscsak közben lehet úgy beszélgetni és indítani. Hát folyamatosan tanulok, és ilyen értelemben nyilván a következő 5 évre valahogy azzal megyek, fél az ember ezektől a mondatoktól, azzal megyek be, hogy eddig nincs szégyelnivalónk, akár szakma értelemben, akár abban a kényes helyzetben való kilábolásból, azt gondolom, hogy mégis megütegethetjük saját magunk vállát, mert nyilván ez nem az én ügyem, hanem itt mindenki, aki dolgozik.
2: Azt fontosnak tartod, hogy ne legyél igazgató úr, hanem egyrészt színész kolléga legyél, másrészt a Péter a büfében, a kávéval a kezében?
3: Ez egy alkati kérdés, nyilván mindenkinek megvan a maga aurája és működőképessége. Én azt gondolom, hogy én nem szerettem volna megváltozni, és nem is szeretnék megváltozni attól, hogy felelősséget vállaltam. Az nyilvánvaló, hogy ahogy az ember az első lépést megteszi, amikor rendezni kezd, mindenképpen tudomásul kell vegye, hogy egy más pozíció magánnyal együtt jár. Amíg nem hallgatnak el látványosan a beszélgetések a büfében, amíg belépek, addig jól érzem magam.
2: Igen, ez egy fontos dolog. Azon töprengek, hogy majdnem 10 év, vagy talán 10 év után hívtok vissza egy rendezőt, Alexandr Bargmant, aki egy orosz rendező, és a Háború és békét, meg ha jól emlékszem, talán a Szent Iványi szexkomédiát is. És igen. És hát ez a 10 év, ez annyi minden nem változtatott a világban, a művészetben, itthon, a Víg Színház életében, hogy ő például nem ugyanabban a színházban jön, de mit vártok tőle? Ugyanazt?
3: Abban az értelemben ugyanazt, hogy az nekem nagyon fontos szempont, hogy jó ízű munkáink legyenek. Tehát azt a fajta attitűdöt, hogy lehet, hogy kegyetlen a próba folyamat, de utána mégis egymás nyakába borulunk, a siker átjárja a lelkünket, és visszafelé elengedünk problémákat. Én ezt nem szeretem, azt gondolom, hogy ez az életünk. Az életünk a hétköznapokból áll, és a barmannal nagyon-nagyon szerettek dolgozni. Tehát nagyon sokszor merült fel, hogy ő jöjjön vissza, én láttam is ezeket az előadásokat annak idején, és a társulatban nagyon sokan, a művészeti tanácson is többször fölmerült a neve, ami hat színész kollega alkot, akiket minden évben megválasztanak a teljes társulat, színésztársulat, és itt is többször felmerült a neve. Nyilván a külföldi rendezővel mindenféle egyéb nehézségek járnak, ugyanakkor egy ekkora színház esetében az a vetésforgó, hogy jönnek újabb és újabb nevek, meg visszatérnek emberek, ez egy társulat nyitottságával, ha találkozik, akkor abból jó dolgok sülhetnek ki, és őt nagyon szerették, és én ebből indulok ki, és láttam, közben néztem videó munkáit, tehát egy folyamatosan dolgozó, izgalmasan gondolkodó, és közben mégiscsak az eredeti darab lelkét nem elkergető rendezőről van szó.
2: Mert ő a Cseresznyés kertet fogja rendezni nálatok a következő szezonban.
3: Így van. Az egész évadot, amikor összetettük, egy ilyen fortyogó világban, azt éreztük, hogy két út van, vagy reagálunk, és ifja Vinyánszky Attila gyors reagálású hadtestként a letargiát valamilyen szinten, legalábbis a csapattal együtt folytatva, mondjuk az, mintha az érettségizők már a Bückner darab tovább gondolásából az érettségizők maguk is tovább mennének benne a nagybetűs életbe, jön létre az első bemutatónk, a 4-6, vagy 4-es-6-os, hogy világos legyen, nyilván így némileg a körúti villamosra utalva. Tehát vagy ez az egyik út, hogy egy nagyon friss, a mindennapok történésére reagáló előadás jön létre, és az Attilái ilyen lesz, és itt vannak a klasszikusok, ahol persze megállapíthatjuk, hogy attól klasszikusok, természetesen most iszonyatos közhelyet fogok mondani, hogy annyi rétege van, hogy erre mindig tudunk rezonálni, de a Cseresznyés kert, ahol mégiscsak valaki búcsúzik valamitől, valami foszladozó, és jön egy generáció, amelyik ezt a foszladozást egyszer csak nem nosztalgiával nézi, hanem feladatként újra varná az egész kabátot, ha már maradunk a foszladozó képnél, ami elég zavaros egy Cseresznyés kert kapcsán.
2: Igen, de értjük.
3: És tehát a klasszikusok, és nyilván nem véletlenül, hogy utána Mohácsi János Csándás királynőt rendez.
2: Na, ezt úgy is akartam. Tehát, hogy kerül hozzátok a Csárdás királynő? Tehát ez annyira nem a Vígszínház ránézésre.
3: Ránézésre nem, de Kálmán Imre első bemutatója egyébként a Vígszínházban volt. És érdekes módon a Csárdás királynő nem volt soha a Vígszínházban. Amikor azt mondom, hogy klasszikusokat jelentünk, mert hát a műfaj klasszikusa, és hát ugye az alapkérdés, hogy amikor az ember az évadon gondolkodik, természetesen a legfontosabb, hogy a társulatban gondolkodjon. És itt aztán technikailag, zenei képzettségben nagyon sok olyan kollégánk van, aki tökéletesen megfelel a Csárdás királynő állította kihívásoknak. És az, hogy Mohácsi János is folyamatosan visszatérő vendége a Vígszínháznak, és az ő csapatkovácsoló ereje, az mindig jól jön. Sok minden találkozott ezen a ponton is, amikor azt éreztük, hogy egy ilyen évadnak mindig ugye a legnehezebb része a bérletrendszer, egy csodálatos dolog. Annyi nehézség van, hogy amit januárban mutatunk be, abból is ugye hála Istennek elég sokat kell játszanunk, mert fogynak a bérletek, és azt ebben az évben ki kell játszani, tehát oda általában azért olyan nagy cím érkezik, amivel lehetővé teszi ezt a 18-20 előadást viszonylag rövid idő alatt 1100 embert megszorítva le lehessen játszani.
2: És hát ez ilyen. Honti Hanna klasszikus szerepében Radnai Csilla?
3: Radnai Csilla, igen.
2: Lesz hosszú lépcső? Igen.
3: Hát mohán múlik, de hát nyilván van valami, ezek nagyon érdekes dolgok, mert van egy erős elvárás a nézőkben, és akkor itt jön a moha, hogy hol akar megfelelni ennek a víziónak, ami a nézőben él, vagy hol gondolja tovább, ez már az ő ügye lesz.
2: Mondjuk simán lehet, hogy Kálmán Imre azt mondaná, hogy hát ez nem is az én darabom, mert hát Mohácsinál ez is előfordulhat, meg az ellenkezője is, úgyhogy izgalmas.
3: Hát azért az itteni rendezésére végig gondolom, akár az üvegcipő, vagy előtt a szállami boszorkányok, azért szerették és szeretik a Végszínházi nézők.
2: Az üvegcipőt most veszitek le, ugye?
3: Hát ennek négy évig.
2: Az remek előadás.
3: Föl is vettük, tehát az egy nagyon fontos dolog, hogy rögzítjük az előadásokat, abban reménykedve, hogy aztán lesz fórum, ahol le tudjuk majd játszani őket, és lesz erre igény. Ez szerintem nagyon, nagyon fontos, hogy mi kis illékony műfajunk közben lehetetlen, hogy tényleg végképp elillanjon. És az utóbbi időben klasszikus tévés közvetítésekkel azért nem lett elkényeztetve a magyar nézőtársadalom.
2: Pont a múltkorjában beszélgettem valamelyik kollégáddal arról, hogy vajon itt a 2000-es évek színi előadásai azok hogy maradnak majd meg az utókornak, amikor ugye a korábbiak egy része legalább megvan a magyar televízióban, de ebből szinte semmi.
3: Hát ez elég fájdalmas tény.
2: Na jó, erre lesz jó a Víg Streaming, igaz?
3: Így van, a Víg Stream ház. Hát ezt a 130 évet megpróbáltuk méltósággal ünnepelni, és az egyik legfontosabb eleme volt, hogy a honlapunk fejlesztése egyik legfontosabb része volt, hogy elkezdjük a régi előadásainkat elérhetővé tenni, és hát ami még fontos, hogy ugye létrehoztuk még a Covid alatt a Víg 125-öt, értelemszerűen is egy fontos dátum volt, ami egy négy részes fikciós dokumentumfilm sorozat, amit a Covid alatt hoztunk létre, és használva a színház minden lehetőségét. Kevesen tudnak úgy valószínűleg létrehozni egy filmet, hogy itt van a kelléktár, a jelmez, a smink, maguk a színészek, ez a szellemi tőke, és maga az épület volt a díszlet. Tehát ugye ezt is meg lehet ott tekinteni, ezt ingyenesen. És hát különböző anyagokkal fogunk előállni, ezt folyamatosan töltjük föl a Víg Stream házat.
2: De hát rengeteg mindent csináltatok, hát lett egy kötetetek, egy drámakötet, az Öröklint peremén ez a címe, ezek a frissen bemutatott ősbemutatóitoknak a drámagyűjteményei. Vannak ifjúsági bérletek, amik kifejezetten a gyerekeknek szólnak, általános és középiskolásoknak. Szóval, hogy azt a kísérletező kedvet, azt érzem rajtatok, hogy minél több rétűen megszólítani a közönséget. Nehéz megszólítani?
3: Igen, nehezebb. Ha a saját színészi gyerekkora gondolok, mindenképp. Más életett a színház, kénytelen leszek sajnos közhelyeket mondani, tehát tényleg információ dömpingben kell megtalálni a helyünket. Természetesen ma is alapvetően egy ilyen színházban, mint a miénk, a színészekre jön a néző. Az egész színész társadalom helyzete azért megváltozott a rendszerváltástól. A cirkuszt és kenyeret logika értelmében ott mi voltunk a cirkusz, és ott a fáradó diktatúra egyébként a pénzt még adta, és volt ez az egy csatorna, oda bekerült valaki, és elkezdett dolgozni ebbe a közegben. Ott sokkal hamarabb épült föl az ő színészi ismertsége is, méltó módon lehetett felépíteni, és nem egy internetes vircsapton keresztül, aminek rengeteg előnye van ennek az online térnek. Közben meg tudjuk jól, hogy nagyon felületes dolgokkal is lehet valószínűleg is nem népszerűséget, vagy ismertséget, igen, népszerűséget szerintem azért nem, én bízom a honpolgárban, de irgalmatlan mennyiségű anyagot kell előállítani ahhoz, hogy az ember jelen legyen a régi nyomtatott plakátokhoz képest.
2: Igen, tehát arra emlékszem, hogy hajdanában megjelent valami a Pesti műsorban, hogy bemutató, és tudta a város, hogy igen, bemutató
3: hogy a
2: lesz.
3: Filmszínház
2: muzsika, hogyne. Hát ez az igazodási pont, ez most elveszett egy kicsikét, ez kétségtelen. De hát adtok ti mindenfélét igazodási pontként, és most akár a darabokat, ha nézzük, lesz Arthur Miller bemutatótok, a két hétfő emléke, lesz Woody Allen bemutatótok.
3: Brúd Jászmin, Kék Jászmin címben, igen, a filmnek egy adaptáció Hegedűs D. Gézával.
2: Sőt, lesz egy érdekes, különleges bemutatótok abban az értelemben, hogy nem így gondolunk a bohém életre.
3: Igen,
2: Valló Péter megrendezi a bohém élet prózai történetét?
3: Igen, igen. Nyilván ez is egy saját anyag lesz. Tényleg a világ erről szól jelenleg, hogy szinte mindenütt saját fejlesztésű művekhez nyúlnak. Itt most megpróbáltunk Péterrel együtt valami olyan anyagot találni, és a dramaturgiával természetesen, ami mágnesként tud mint cím működni, és közben mégiscsak a miénk lesz, és egy fontos nagy alaptörténetről beszélhetünk. És Arthur Miller darabját sem szokták játszani, ős bemutató lesz, Fehér Balázs Benő rendezi, ez lesz az első bemutató Pesti Színházban, aminek az érdekessége, hogy Arthur Millernek ez egy nagyon személyes, ugye általában nem baj, hogy előadás személyes, és magának az írónak volt egy ilyen élménye, dolgozott egy ilyen közegben, ez egy melós közeg, nevezzük lírai realizmusnak ezt az anyagot, és annak is nagyon örülök, hogy újabb fiatalember lép be az épületbe.
2: Ezt lassan már próbáljátok, nem?
3: Attila, ifjabb Nyászki Attila már próbál. Ezt a Pesti Színházit augusztus 24-én kezdjük el dupla próbákkal.
2: Addig még van bőven idő.
3: Ott még gyúrják az anyagot.
2: Jön a 131. évad, szárnyaló boldog évad legyen, azt kívánom.
3: Nagyon köszönöm. Köszönöm a lehetőséget.
2: A Víg Színház igazgatója és színművésze Rudolf Péter. Köszönöm, Péter.
3: Köszönöm.
0: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Róna Jegon.
2: A kultúrát hallják, jó napot kívánok, Róna Jegon vagyok. Cserdi Zsolt szerkeszti a mai műsort, és zöld kultúrával kezdjük az adást. Szürke beton helyett legyen a zöld a városi megoldás. Egyébként ezt nagyon sokan, nagyon régóta mondják, főleg akkor, amikor a nagy tereket elkezdték lekövezni az elmúlt évtizedben. Hát végre talán eljutunk oda, hogy nem azokat nevetjük ki, akik méhlegelőről beszélgetnek hogy a városi környezetben, hanem azokat, akik nagy betontömböket akarnak lerakni. Kovács Erik, a Klímapolitikai Intézet vezető kutatója a vonalban. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok!
2: Hát elég nagy kihívás előtt állunk, hogyha zöldíteni akarjuk a városokat, mert hogy éppen lebetonoztuk az elmúlt évtizedekben a nagy részét.
4: Így van. Ez egy elég nagy kihívás lesz Magyarország szempontjából, illetve a nagyvárosaink szempontjából a jövőben. Az, hogy egyre fenntarthatóbbak, illetve hát környezetbarátabbak legyenek a városaink, különösen a nagyvárosaink, azon belül is egyébként Budapest. Ugye ez azért fontos, mert a fenntartható városok kialakításánál a városiasodásnak számos problémája megfigyelhető. Például az ENSZ adatai szerint 2024-re a világ lakosságának 58%-a lakik már városi környezetben, és ez egy folyamatos növekvő tendenciát mutat. Magyarországon egy kicsit változott ez az arány, egyre többen költöznek ki például a nagyvárosokból, de az előrejelzések szerint a jövőben pedig ismételten Magyarországon is egyre többen költözhetnek be a városokba. Ezért is nagyon fontos az, hogy maguk a városok ne csak zöldek legyenek, hanem fenntartható módon is működjenek.
2: Na, beszéljünk erről, mert ez valóban fontos kérdés. Ugye az, hogy ültetünk egynyári növényeket, és azt gondoljuk, hogy megoldottuk a problémát, hát ez nyilván kicsikét önbecsapás, bár a növények szépek.
4: Ez így van, ez így van. De ez csak egy része neki. És ami nagyon fontos, hogy amikor például zöldíteni akarjuk a városokat, akkor nem csak egy nyári növényeket kell ültetni, hanem olyan fafajtákat kell ültetni, ami már egyszerre bírja magát a hőstresszt, illetve ami nagyon fontos, a csapadékstressz. Tehát a klímaváltozás következtében oda kell nagyon figyelni arra, hogy maga a benövényesített részek hosszú ideig megmaradjanak. És van egy ilyen 3-30-300 elv, amit most már egyre inkább egyre több városban, illetve Magyarországon is alkalmaznak, tehát hogy 3 méteren belül legyen fa, 30 méteren belül bizonyos mennyiségű fa, és ugye 300 méteren belül pedig gyakorlatilag egy erdő, idézőjeles erdő fogadja az embereket, amikor körbenéznek. Ez a 3-30-300-as elv, de ez a jövőben ez egy nagyon fontos dolog lesz. Ugyanis például ott, azokon a területeken, ez a fővárosban is megfigyelhető, ahol be van már fásítva maga egy út, az András útat is, hogyha megnézzük, ott például 5-10 fokkal hűvösebb van egy hőhullám idején, mint például ott, ahol nincs befásítva az adott útszakasz, vagy az adott kerület, vagy az adott része az adott kerületnek, illetve városnak. Tehát ez nagyon fontos. Illetve ami még nagyon fontos, hogy a növények abban is tudnak segíteni hosszú távon, hogy egyrészt megtartják ugye magát a nedvességet, másrésztről pedig a városoknak van egy hősziget hatásuk, és a hősziget hatást ebben csökkenteni lehet jelentősen.
2: Azt már tudjuk, hogy milyenek azok a növények, konkrétan mely fajták, amelyek bírják azt is, ha egy hónapig nem kapnak csapadékot, meg azt is, hogyha 40 fok van és süt a nap?
4: Igen, ez attól is függ, hogy milyen módon akarjuk elültetni magát a növényeket. Mert hogyha alkalmazunk magát a szivacsváros elvet, akkor bármelyik őshonos magyar fajtát el lehet ültetni. A platántól kezdve, a bükkösön át, bár ez nagyon érzékeny, inkább mondok egy másikat, a tölgyesen keresztül egészen a gyümölcsfákig, bármit egyébként lehet ültetni. De olyat nem szabad, hogy kiültetem a forró beton részre magát a növényt, és azt gyakorlatilag locsolás nélkül ott hagyom. Tehát ez bármelyik növényt, a legstressztűrőbb növénynek is azonnal a halálát fogja jelenteni.
2: Ez jelenti azt is, hogy később is gondozni kell, vagy csak azt jelenti, hogy az első évben, az első egy-két évben mondjuk rendszeres locsolásra van szüksége? Mert hogy általában elfogy a figyelem, egy frissen ültetett növénynél még akár a környékbeli lakók is leviszik a palackot és locsolják a törzsét. Aztán, hogy elkezd nőni, azt mondják, hogy ezt már oldja meg maga.
4: Igen, ez megy egy ideig, csak nem a városi területeken. Főleg ott nem, ahol nagyon vastag a betonozott réteg, illetve nagyon nagy a betonozott réteg. Nem fog kapni elég mennyiségű nedvességet. Ez is nagyon fontos, mind a szerves, mind a szerveten tápanyag utánpótlás, illetve ezért fontos, hogy legalább az első 10 évben rendszeresen öntözve legyenek a fák. Különben az 5., 6., 7., 8. évben ugyanúgy el tud pusztulni az a fa, az a növény, mint hogyha az első évben lenne. Tehát maga a kitettség egy városban sokkal rosszabb egy fának, mint például, amikor kimegy az ember vidékre. Mert az vidéken úgy van, hogy elültetik az emberek egy almafát, az első évben locsolják, a következő évtől már tud megfelelő mélyre lemegy a gyökérzetért, tud megfelelő mennyiségű nedvességet összeszedni magának. Egy városban ez nem így működik. Ez is fontos egyébként a vízmegtartás és a vízgyűjtés magán a városokon belül is.
2: Na ez a következő probléma, de ez nem csak a városi léthez, hanem a mezőgazdaság működéséhez is probléma. Az elmúlt években ez elég rendesen kiderült, és hát látjuk, hogy mondjuk az Alföld milyen állapotban van, vagy hogy fogy el a Balatonból, meg a Velencei tóból a víz. Tehát, hogy ez egy Kárpát-medencei csapás számunkra ez az aszály. Az a kevés víz, ami egy városra jut, az hogyan maradhat meg?
4: Ez az egyik legjobb módszer. A szivacsváros módszer, tehát ez Magyarországon is nagyon sok területen látunk, Szegedtől Budapesten át egészen Szombathelyig egyre több településen jelenik meg. Ennek az a lényege, hogy maguk az önkormányzatok, az épületek, maguk a civilek úgy gyűjtik, tehát amikor például fölépítünk egy házat, fölépítenek a vállalkozók egy nagy házat, az már gyakorlatilag begyűjti magát az esővizet, majd az tisztítva meg visszakerül magába a rendszerbe. Ez az egyik legfontosabb. Erre a legjobb példa egyébként Szingapúr a nagyvilágból, ott a lehullott csapadéknak 99,9%-át újrahasznosítják és begyűjtik. De ugyanerre a jó példa egyébként Dubaj. Ott azt a kis nagyon kicsi mennyiségű csapadékot is begyűjtik maguknak és felhasználják. És ugyanezt láthatjuk itt például a Millenárison, egy nagyon jó példa rá, hogy ott is a begyűjtött csapadék, ami történik csapadék, azt begyűjtik és újra hasznosítják. Ezekben természetesen meg van tisztítva, és újra kell hasznosítani. Ez egy kicsit drága módszer, de ez a jövőben ez egy nagyon fontos lesz. Aztán, ami nagyon fontos itt Budapest szempontjából, most a nagyvárosaink szempontjából Budapestet kiemelném, hogy amikor esik nagyon nagy mennyiségű csapadék, amikor hirtelen lehullik 50-100 mm csapadék, ugye ezt most mit látunk, hogy gyakorlatilag a nagykörúttól leáll a közlekedés, mert órákon keresztül nem lehet közlekedni. Na most ezt meg kell oldani, hogy az esővizet a csatornánkon keresztül begyűjtésre kerüljön. És ezt el kell raktározni az olyan időszakra, ami például az előttünk álló nyár is lesz, hogy nagyon kevés csapadék, de nagyon forró napokra kell számítani. Tehát ez mindenféleképpen az egyik legfontosabb ilyen. Aztán ami még nagyon fontos, az maga a növény ásítás. Ne vágjuk le, ahogy meghirdette a Gajdos miniszter úr is, próbáljuk meg azt, hogy kevesebbet nyírjuk. Persze esztétikailag nem olyan szép az, hogyha nincsenek nyírva maguk a közterületeink, de nagyon sok csapadékot, illetve nagyon sok nedvességet vissza lehet ebből a módszerrel tartani. Ugye a növény pufferzóna, másrészt árnyékol is. Sajnos a jövőben ehhez kell hozzászokni. Nem biztos, hogy a városok annyira szépek lesznek, hogy mindig patentul fognak állni majd maguk a fűszálak, de ahhoz, hogy a városok egyre jobban lakhatóak legyenek, és fennmaradjon az, hogy jól lehessen bennük lakni, élni, ahhoz ezek a módszerek mindenféleképpen szükségesek. Ezen kívül természetesen még nagyon sok másik módszer van, a közlekedésnek a megreformálása, az infrastruktúrának a szabályozása, illetve zöldítése. Tehát ez nagyon sok minden ez befolyásolhatja, de ahhoz, hogy egy város jövőben fenntartható legyen és érhető legyen, mindenféleképpen oda kell figyelni az esővízgyűjtésre, illetve magára, hogy egyre több zöld felülete legyen egy adott város.
2: Hogy látja, jó úton haladunk ez ügyben itthon? Történik már valami?
4: Lassan, de elindult Magyarországon is a változás, tehát egyre több városban lehet ezt látni, hogy egyre környezettudatosabban gondolkodik a városvezetés. Ugye, és ami nagyon fontos, hogy még a szabályozást kell erre egyébként szigorítani, hogy úgy kapjanak a települések bizonyos szempontból támogatásokat, hogy azok a környezetvédelmet, illetve nagyon fontos ezeket a fenntarthatóságot figyelembe vegyék. Én úgy gondolom, hogy egyébként egyre több a tisztább, egészségesebb és élhetőbb környezetű város itt az országban. Kezdünk felzárkozni egyébként a tőlünk nyugatra lévő országokban. Különösen, amiről én látok ilyen nagyon jó pozitív példákat, az Debrecen, Miskolc, Szeged, Pécs esetében látom ezeket, de Budapest is szépen lassan, bizonyos kerületei szépen lassan jönnek fel az átlaghoz.
2: Hát a saját életünket, annak körülményeit javítjuk, hogyha észre csináljuk ezeket a dolgokat. Kovács Erik, köszönöm szépen, az MCC Klimapolitikai Intézetének vezető kutatóját hallották. Beton helyett legyen zöld a megoldás. Ezt a címet adtuk ennek a beszélgetésnek. És hát volt erről egy konferenciájuk is, egy kerekasztal beszélgetés május 13-án. Gondolom, hogy nagyjából a felé haladtak, amit az imént hallottak a kutatótól, Kovács Eriktől. Köszönjük a figyelmet, folytatjuk, megyünk tovább mindjárt. Például színházi javaslataink is lesznek önökhöz.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este fél 11-től a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM

0: sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Hortobágy újra lúdobogástól hangos. Június 5 és 7 között érkezik az 57. Hortobágyi Lovasnapok. Részletek hortobagyilovasnapok.hu.
2: Lifestyle Hotel Mátra a pihenés magasabb szintje. Egyedülálló wellness élmények várnak. Kriokabin, oxigénterápia, holtengeri lebegés és panorámás kültéri medence. A kiváló gasztronómiáról Krausz Gábor gondoskodik. Találj vissza önmagadhoz a Lifestyle Hotel Mátrában. Távol mindentől, közel hozzád.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Napos felhős idő lesz, délután több helyen eshet is. Reformokat sürgetnek az önkormányzati rendszerben. Még mindig sok a gyorshajtó a fővárosban. Jó napot kívánok, Seyfried Adél vagyok. Jelentős változásokra van szükség az önkormányzati rendszerben a Megyei Jogú Városok Szövetségének nemrég megválasztott elnöke szerint. Cserpalkovics András emlékeztetett, hogy a testület már korábban elfogadott egy szakpolitikai javaslatcsomagot, de ahhoz, hogy komolyabb változásokat tudjanak elérni, folyamatos egyeztetésre van szükség a kormánnyal. A fideszes politikus Székesfehérvár polgármestere hozzátette, a többi közt az önkormányzatok pénzügyi függetlenségének megerősítésére, valamint a szolidaritási hozzájárulás eltörlésére is javaslatot tesznek. Márciushoz képest 1%-kal csökkent, az egy évvel korábbihoz viszonyítva azonban csak nem ugyanennyivel nőtt az ipari termelés áprilisban. A KSH adatai szerint a legnagyobb súlyú alágak közül a járműgyártás, illetve a számítógép, elektronikai, optikai termékek gyártása bővült, visszaesést mértek ugyanakkor a villamos berendezések, valamint az élelmiszer, ital és dohány termékek előállításában. Csökkentek az árak a magyar tejágazatban. Tavaly a nyers tej felvásárlási ára kilogramonként 200 forint körül volt, jelenleg viszont nem éri el a 140 forintot. A nyers tej kiviteli ára ennél is nagyobb mértékben mérséklődött, és a szakmai szervezet szerint a helyzet tartós veszteségeket okozhat a termelőknek és a feldolgozóknak is. Nagy a munkaerőhiány a magyar zöldséggyümölcságazatban, hívta fel a figyelmet a Fruit Web elnöke. Apáti Ferenc elmondta, jelenleg 30-40 ezer főállású foglalkoztatott hiányzik a kertészetekből. Emiatt a termés 10-30%-át elmondta, jelenleg 30-40 ezer főállású foglalkoztatott

0: Májusban több mint 1300 gyorshajtót mértek be az eszközök 6 budapesti kerületben, közölte a BRFK. A legnagyobb sebesség túllépést az egyik 6. kerületi ellenőrzőpontnál mérték. Az Andrássy úton egy sofőr 50 km/h helyett 122 km/h-val hajtott, amiért több mint 300 000 forintos bírságra számíthat. Karbantartás miatt rövidített útvonalon jár hétvégén a H5-ös hév. A szerelvények csak a Batthyány tér és Pomász között közlekednek. Békásmegyer és Szentendre között pótlóbuszokkal lehet utazni. A munkálatok miatt Pomázon lezárják a Szentendrei úti átjárót, ezért módosul az érintett buszjárat útvonala. A Dunántúlon erősen borult lesz az ég, míg a Dunától keletre már sok felé kisütött a nap. Késő délutántól több felé felhős idő és eső is várható. Nyugaton megerősödik a szél. Napközben 24-29, késő este 12-22 fok lesz.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártyaprogram ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: A gazdasági magazin jelentkezik. Jó napot kívánok, Rónai Egon vagyok, ez itt a Több-kevesebb című műsor, amit Szakár Erzsi szerkeszt a mai napon. Beszéltünk már erről a témáról, de egészen más, ahogy mi újságírók látjuk, és nyilván egészen más, ahogy egy a piacon, a szakmában működő vezető, Sinka Judit például, a Jobtin HR szolgáltató HR vezetője látja azt, hogy nem állt le a vendégmunkások behozatala. Látszólag felélegezhetnek a cégek, de a kormány részéről még senki nem mondta, hogy ezt a programot, hogy június 1-ével megtiltanák a vendégmunkások behozatalát, örökre törölték, csak éppen június 1-ével nem jött létre az erre vonatkozó jogszabály. Sinka Judit, jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm neked!
2: Szóval itt azért azt megállapíthatjuk, hogy bár ezt nagy délrel durra bejelentették, de aztán elfelejtettek erről gondoskodni. Vagy direkt, vagy véletlenül.
3: Azért ez csak részben igaz, ugyanis ugye a magyar közlönyben kijött egy olyan határozat, hogy több minisztérium bevonásával dolgoznak ezen a témán, és mivel nagyon bonyolult, nagyon sok gazdasági szereplőt érintő dologról van szó, ezért úgy gondoljuk, hogy nem probléma az, hogyha több időt vesz igénybe mondjuk egy megalapozott döntésnek az előkészítése.
2: Hát nyilván nem, itt igazából az volt a fura, hogy ebbe ilyen délrel durra beleszálltak. Mi magyarázta az elképzelésüket, és vajon mi magyarázza azt, hogy ezt mégsem vezették be június 1-ével?
3: Ugye ez a bejelentés tulajdonképpen, hogy június 1-ével leállítják a külföldi vendégmunkások behozatalát. Azért én azt gondolom, hogy minden gazdasági szereplőnél, ahol jelentős számban építenek a vállalatok a külföldi munkavállalókra, nagyon nagy zavart és riadalmat keltett. Nyilván megpróbálták a lehető leggyorsabban behozni még azokat a munkavállalókat, akikre úgy gondolták, hogy szükségük van az év folyamán ahhoz, hogy a termelési tervüket teljesíteni tudják. És ugye ennek kapcsán nyilván látszott az is, hogy azért vannak problémák itt a magyarországi munkaerő ellátással. Nem is feltétlenül lehet létszám szempontjából, hanem inkább akár földrajzi szempontból, akár képzettség szempontjából. Tehát nem olyan munkavállalók érkeznek ide, akikkel a magyarokat szeretnék lecserélni, hanem pontosan az a lényege, hogy azokra az álláshelyekre tudjanak behozni külföldi munkavállalókat, amelyeket hosszan nem tudnak a magyar vállalatok sem betölteni. Tehát ezért keltett riadalmat náluk, hogy ez így hirtelen egy ilyen kardvágással tulajdonképpen megszűnik, és nyilván mindenféle fórumon megpróbáltak megkeresni a minisztériumban olyan embereket, akik figyelembe veszik a gazdaság szereplőinek a javaslatait is, akkor, amikor egy ilyen nagyon jelentős döntést kell hozni.
2: Na és akkor el is jutottunk az önök legmélyebb szakterületéhez, hogy honnan lesz munkaerő Magyarországon, és hogy az a magyar munkaerő,

0: az a 300 ezer, amiről a politika mindig beszélt, akiket be kell kapcsolni a munkaerőpiacra, de még egyelőre nincsenek ott. Ők vajon miért nem behúzhatók ide? És itt akkor előkerül a szociográfiától kezdve számos dolog, tehát itt láthatók olyan adatok, ismeretek, aminek alapján önök nagyon nehéz helyzetben vannak, hogy őket meg akarják szólítani. De miért?
1: Így van. Ugye egyrészt látjuk azt, hogy az elmúlt években Magyarországon a foglalkoztatottsági ráta, ez ilyen 75% körül van, tehát durván 1 millió fővel 4,7 millióra emelkedett a magyar munkavállalók száma. Nyilván van még valamilyen tartalék, amikről beszélhetünk, tehát sok esetben nem is általános munkaerőhiányról, hanem szakma, régió vagy munkakör specifikus hiányról. És hát nyilván ugye vannak olyan munkavállalók, akik, mint mondtam, a mobilitásuk miatt nem vonhatók be például. Vannak nyilván olyanok is, akik valamilyen egészségi problémával küzdködnek, és azért nem. És ne feledkezzünk meg arról, hogy van egy nagy számú olyan munkavállaló is, akik ugyan papíron munkanélküliként vannak nyilvántartva, de nem is igazán akarnak ilyen szervezett foglalkoztatási formában elhelyezkedni. Ezek ugye azok az emberek, akik leginkább hát ilyen letiltásokkal küzdködnek, és ugye mihelyst van nekik bejelentett jövedelmük, akkor ugye akár az adóhatóság, vagy bármilyen más szerv lecsap rá, és elviszik tulajdonképpen a jövedelmüknek egy jelentős részét. És nyilván ezeknél az embereknél például ugye egy ilyen egyszerűsített foglalkoztatás az, ami megoldást jelenthet, tehát papíron munkanélküliek, de egyébként meg dolgoznak mezőgazdaságban, vagy olyan munkahelyeken, ahol ilyen alkalmi munkákra van lehetőség. És hát nyilván ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a demográfiai folyamatok sem annyira kedvezők nálunk. Jelen pillanatban ezek is szűkítik ugye nyilván a rendelkezésre álló munkaerőkínálatot.
0: És akkor most jönnének az egyeztetések. Önök például részt vesznek ezen?
1: Itt én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ne cégek egyedileg képviseljék ugye a saját érdekeiket, hanem valamilyen érdekképviseleti szerveken keresztül. Hogyha így kérdezi, akkor igen, mi is tagjai vagyunk olyan érdekképviseleti szerveknek, akár a VOSZ-nak, akár egy például a Fülöp-szigeteki munkavállalók foglalkoztatásáért felelős szervezetnek, és nyilván ezeknek a szervezeteknek a képviseletében mi is ott vagyunk, mi is el tudjuk mondani, hogy miért kellene ezt a döntést nagyon alaposan átgondolni.
0: Mint ahogy szerencsére itt is elmondta, és köszönöm szépen. Sinka Juditot hallották, a JobTrend HR szolgáltató vezetőjét. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen én is. További szép napot.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Kétségkívül a kormányváltás óta itt elég jelentős hurra optimizmus alakult ki, elsősorban a magyar kormánynak az Európai Unióval folytatott tárgyalásai és a források vélhető hozzáférése okán, hogy mennyire megindul majd a magyar gazdaság, vagy hogy mekkora reményeket fűzhetünk a közeljövőhöz. Ehhez képest itt van egy friss OECD adat, amely visszavágja a magyar növekedési várakozásokat. Nem feltétlenül csak és kizárólag miattunk, hanem a világban tapasztalható vélhető és egyre erőteljesebb recesszió miatt, amit leginkább például a hormuzi válság vált ki, de azért mi is benne vagyunk, úgyhogy Csillag István közgazdászhoz, korábbi miniszterhez fordulok némi tájékoztatásért. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Az OECD mit mond erről?
2: Ugye kezdjük ott, hogy mi is ez és ki is ez az OECD. Ugye ezt a szervezetet a Marshall segély annak idején szétosztására 1948-ban hozták létre, majd ezt megújították 61-ben, és alapvetően gazdasági együttműködés és fejlesztés különböző koncepcióinak és az erre vonatkozó információk cseréjének azt hiszem, hogy ez a legfontosabb funkciója, ez a célja. Emiatt érdemes az OECD-re hallgatni abból a szempontból, hogy ami valahol már bevált, azt ugye ajánlja másút, vagy ami nem vált be, arról pedig lebeszél. Tehát ez nem egy olyan szervezet, amelyik mint egy hitelminősítő pálcát tör az országok fölött, hanem ez egy nemzetközi tanácsadó szervezet, és mint tanácsadó szervezet bizonyos értelemben érdeksemlegesen, hiszen neki ebből pénze nincs, ha lefelé minősít egy országot, vagy fölfelé, ad tanácsot, vagy formál véleményt.
1: Az előző kormány olyan nagyon nem szerette ezeket a tanácsokat és véleményeket, ezt azért szögezzük le.
2: Hát az előző kormány alapvetően a közgazdaság tudományt, de a tudományt általában nem szerette. Az előző kormány alapvetően egy voluntarista, saját feje után menő diktatórikus gazdaságpolitikát folytatott, és nyilván senkit nem szeretett, aki bármihez is értett, tehát ebből a szempontból nem érdemes valamilyen véleményt formálni. Amit mond most az OECD, azt mondja, hogy lényegében az a gazdasági növekedés, amit mi most Magyarországon ebben az első negyedévben, amit magunk mögött hagytunk, láttunk, egy úgynevezett felpattanás, ez ilyen értelemben már nem tovább folytatódik, vagy növekszik, hiszen az egyetlen forrása az az előző kormány pénzszórása volt az újraválasztási érdekében, nem vált be, ugye ezt tudjuk, és minthogy most nem készül a győztes kormány a saját újraválasztása érdekében még nagyobb pénzszórásra, tehát le fog fékeződni az a gazdasági növekedés, és nem fog folytatódni még magasabbra, mint amire sokan számítanak, hiszen egy pici leckét hadd adjak keresleti oldalról, hogy miért van gazdasági növekedés. Az egyik kereslet, hogy mi fogyasztunk, ez a belföldi kereslet egyik legnagyobb része. A második, hogy a kormányzat többet költ. A harmadik, hogy beruházási javakat vásárolnak a különböző vállalatok. És a negyedik, hogy a külföldről jön kereslet, azaz mi exportálunk. Gyorsan fussunk ezen végig. A fogyasztás az lassan lefékeződik, hiszen nem táplálja tovább a pénzszórás. A kormányzat nem nagyon fog tudni még ebben az évben különösebben költeni, hiszen a különböző csontvázaknak az eltakarítása kell, hogy formálja a kormányzati költségvetési politikát. A beruházások terén ugyan nyilván lehet és lesz is az előző 4 év stagnálásához, sőt visszaeséséhez képest. Valamelyes növekedés. A negyedik, a külföldi kereslet az egyelőre, ahogy ön is említette, a hormuzi szoros, tehát a Trump barátság, aki bármit tönkre tud tenni, amihez csak hozzáér, az tovább fog folytatódni, és nem oldódik meg. Ebből következik az az ítélet, amit erről az évről mond, hogy legjobb esetben is 1,6%-os gazdasági növekedés várható. Jövőre se vár azért óriási felpattanást. Nyilván, ha most végigfutunk újra a tényezőkön, bizonyos okig egyetlen egy tényező tekintetében várható javulás, ez a beruházás. Tehát, hogy a vállalatok végre nem azt gondolják, hogyha ők fejlődnek, akkor majd lenyúlják őket. Ha fejlődnek, akkor nem lesz a kormányzat, vagy ha úgy tetszik, akkor inkább az uniós pénzek elapadása miatt fékezés. Onnét várható némi többletkereslet, és ez valószínűleg a következő évet följebb tolja ennél a 2%-nál. Nagyjából ez az ítélet, és van egy másik, a jó tanácsok. Hogy érdemes lenne nekifogni a tök hülyeség megszüntetésének, tehát hogy a nyugdíjrendszerbe a magyarok arról álmodnak, mint volt a franciák tüntetése idején egy 8 éves kisfiú, aki megkérdezte, hogy mikor mehetek nyugdíjba. Ugye most alapvetően ott tartunk, hogy most már nem csak a nők, most
1: férfiak már a 40.
2: Is, 40, de hát miért csak 40? Miért nem csak 20? Hát tulajdonképpen, ha hülyeség, akkor legyen hülyeség. Ha krumplileves, legyen krumplileves. Más, ugye, hogyha azt szeretnénk, hogy több jusson az egészségügyre, akkor nyilván ehhez több adófizetői pénz kell. Azt mondja az OECD, hogy ezért ezt az egész adórendszert át kell gondolni. Például nem biztos, hogy helyes, hogy azok a hölgyek, akik szültek, azok egész életükben nem fizetnek adót, hiszen ez azt jelenti, hogy ők élnek általában tovább, nagyobb mértékben veszik tehát időskorukra igénybe az egészségügyi ellátást, azaz az általuk be nem fizetett adóból lesz majd jobb egészségügyi ellátás, ami ugye nyilvánvalóan nonsens. Nonsens az is, hogy egy olyan hullámzó energia árnak a különböző tendenciái idején lényegében bizgromoboly kell mindenkit segíteni, hogy a medencéjétől fűthesse a 400 négyzetméteres házát, vagy akár puszta Versailles-t, gondolok én itt az Orbán papa kastélyára, hát ez sem tűnik igazán észszerű dolognak, és végül a vállalkozások versenyképessége szempontjából sem igazán megalapozó dolog, hogy kímélik őket, pontosabban egyeseket kímélnek a versenytől, akik monopol pozícióba jutnak, másokat pedig nem. Azaz összefoglalva, ez egy reális kép, és szerintem a hurrá optimizmus meg az irreális kép volt, de alapvetően úgy érzem, hogy ezt sem a gazdasági elemzők mondták, hanem inkább a publikus.
1: Hát ez a közhangulat volt persze. Egyébként itt van az Európai Bizottság friss országjelentése is. Ők is a nyugdíjrendszerrel foglalkoznak most elsősorban, hogy azzal több féle probléma is van. Ugye ostorozzák a 14. havit, de szólnak önmagában arról is, hogy a magyar nyugdíjkiadások irreálisan sokat emelkedhetnek európai összevetésben, és hát pont egy olyan országban, ahol egyébként sem dúskálunk a pénzben.
2: Hát ugye az a problémánk, hogy sajnos a választási kampányok idején nem az észt osztják, hanem a pénzt. Következésképpen ahogy ez történt a nyilasoknál, ugye ők szállították le a 65 éves nyugdíjkorhatárt 60-ra akkor, ha valaki követi őket gyepű elvére, kőszegre. Most tulajdonképpen voltak éppen ez az a vívmány, amihez Magyarország is, meg még nagyon sok európai ország csatlakozik, azaz fölzárkózik ahhoz a 8 éves francia kisfiúhoz, aki tüntet azért, hogy ő mikor mehet nyugdíjba.
1: Még egy dolgot hadd hozzak fel, ez is egészen friss adat. Az élelmiszerboltok 2,7%-os csökkenést regisztráltak, de alapvetően is áprilisban a kiskereskedelmi forgalom éves alapon ugyan mérsékelten nőtt, de havi összevetésben a márciusi kiugrás után visszaesett, tehát szépen lassan a lassú növekedési pályára tér vissza a piac. Ez megint azt igazolja, hogy nem lehetnek vérmes reményeink egy gyorsan beinduló növekedésben.
2: Hát fordítva, ez az igazolja, hogy az a pénzforrás, amivel megpróbálta megvásárolni a szavazatokat az Orbán kormány, az ideig óráig hat, olyan, mint a gyógyítás helyett a fájdalom csillapító.
1: De ez miért fordítva ahhoz képest, amit én mondtam, hogy nem lesz ebből gyors növekedés?
2: Azért, mert sose volt, csak erre egy
1: kellóbbanás
2: volt. Hát ha 4 éves tendenciát nézek, szerkesztő úr, akkor a növekedés nulla. Igen. Ehhez képest van az első negyed évben egy úgynevezett 1,7%-os felpattanás, aminek egyetlen oka a pénzszórás, tehát hogy több pénz jutott, és mondjuk tegyük fel, bár nem tudom, hogy ennek a húsvétnak mekkora hatása van, de mindenki a húsvét tekintetében vagy a szent képét csókolgatta az előző kormányfőnek, ezért többet fogyasztott. Ezt hiszem, hogy ez az időleges hatás, ez a fájdalomcsillapító. Ha a fájdalomcsillapító hatása kimegy, akkor visszaáll a régi trend.
1: Egészen világos, és jó, hogy elmondta, és köszönöm, hogy elmondta. Csillag István közgazdászt hallották az imént. Minden jót kívánok!
2: Köszönöm szépen, viszont hallásra!
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Műsorajánló. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap 2-szer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Magyarország segít! Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit

0: sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Generátor. Terítéken a fizika és a tudomány. A Spirit FM energetika körülforgó műsorában Somodi Solymos Eszter várja vendégeivel a hallgatókat. Pénteken délután 2 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok! A fővárosban változatlanul baleset miatt számítsanak forgalmi akadályra a Hungária körúton, a Rákóczi híd felé, a Magyaródi út előtt, illetve a Budakeszi úton, a Szépjuhászné útnál, ahol a két irány forgalma felváltva egy sávban halad, emiatt mindkét irányban akadozik az előrejutás. Lezárták a második kerületben a Széher utat a Szerbantal utca és a Kuruc utca között felújítás miatt. A 129-es autóbusz terelve közlekedik a Szélkámán tér felé, ma üzemzárásig nem érinti a Szent Ferenc Kórház és a Bölöni György utca, Széher utca megállót. Majd szombattól, azaz holnaptól a Tárogató út és az Akadémia közötti megállókat sem. Holnaptól lezárják a Kuruc utca, Széher út csomópontot, valamint megnyitják a Szerbantal utca és a Bölöni György utca közötti szakaszt. A Kuruc utca és a Bölöni György utca között pedig továbbra is lezárásra számítsanak. Sávlezárás nehezíti a haladást az Alagút utcában, a Krisztina körút felé az Attila útnál karbantartás miatt. Óbudán a Királyok útján a Pünkösdfürdő utcánál lezárták a félútpályát, ott gázvezetéket javítanak. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

Az interneten bárhol a világon. spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9. A nagyváros forgatagában. Autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

0: most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: Folytatjuk a gazdasági magazint itt a Spirit FM-en. Az Economist mérte fel, hogy vajon mennyivel gazdagodtak azok a magyarok és a magyar háztartások, amelyek ingatlan birtokoltak 2010 óta. Egészen szép adatok, és egészen meglepőek ezek a számok, hogy milyen jó befektetés volt lakást birtokolni. Pásztor Szabolcs, az Economist kutatási igazgatója a vonalban. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
2: Szóval, hogyha azt nézzük, hogy mennyivel nőttek az árak Magyarországon, és mennyivel nőttek az ingatlan árak Magyarországon, akkor itt egy egészen nagyon durván szétnyíló ollóval találjuk szembe magunkat.
3: Ez pontosan így van, 2010 és 2025 között a magyar lakásárak majdnem négyszeresükre emelkedtek, és a háztartások lakásvagyona folyóáron majdnem ötszörösére nőtt, a teljes nettó vagyon pedig GDP arányosan 245%-ról 381%-ra emelkedett. Úgyhogy azt lehet látni, hogy aki ingatlan tulajdonolt, ingatlant birtokolt, az jól járt, még akkor is, hogyha ebben az időszakban volt egy látványos infláció, tehát a reál vagyon is jelentősen tudott növekedni.
2: Sokan úgy vélekednek, hogy ez, hogyha valaki a saját ingatlanjában lakik is, és nem beruházási céllal vett magának 1-2-3-4 ingatlant még e fölött, akkor tulajdonképpen neki majdnem mindegy, hogy mennyit ér most a lakása, mert hogy ha egy másikra cserélni, ugyanannyival többet fizet egy másikért. Egyfajta holt tőke?
3: Igen, ez így van. A magyar gazdaságnak egyik nagy problémája tulajdonképpen ez, amit ön is említett, lakástulajdonlás mutatója 90%, és nagy tőkén ülünk összességében, ez nem pörgeti a gazdaságot. És valóban úgy van, hogy ha valakinek egyetlen lakása van, akkor az nem feltétlenül mint befektetésre tekint rá, hanem tulajdonképpen a tulajdon az élettér. Van azonban egy lényeges dolog, amit nem szabad elfelejteni, akik egy olyan lakással bírnak, amely mondjuk közepes kategóriának mondható, azok rájöhetnek például egy külföldi nyaraláskor arra, hogy egészen sok európai országban hasonlóak ma már az árak. Így gyakran meg lehetne azt tenni elméletben, hogy a saját lakást eladva máshol is körülbelül hasonló kategóriájú lakást vásároljon az egyén.
2: Na jó, de az nem csak egy ingatlan vásárlás és egy másiknak az eladása, az egy életvitelbeli, életmódbeli, munkahelyi viszonyokat befolyásoló, egy egész család életét befolyásoló döntés.
3: Igen, természetesen így van, ezzel azt kívántuk az Economistnál a kutatásunkkal árnyalni például, hogy amíg korábban irdatlan különbség volt például néhány európai ország lakására, illetve a hazai lakására között, míg ma már ez a különbség sok esetben eltünedezett.
2: Tud hozni példát, hogy a hazai lakásárak, mondjuk egy budapesti átlagos lakására az mivel mérhető össze?
3: Tulajdonképpen, ha például Olaszországot, vagy Franciaországot, vidéki régiókat, közepes városokat nézzük, vagy esetleg Spanyolországot, a gazdasági médiában is, a gazdasági sajtóban is gyakran megjelennek ezek az összehasonlítások. Tehát, hogyha ilyen országokat nézzük, akkor azt lehet mondani, hogy vagy szerény kiegészítéssel, vagy egyébként kiegészítés nélkül lehet, hogy egy hasonló karakterű, hasonló felszereltségű ingatlant meg lehet vásárolni. Sokan is élnek ezzel, vagy sokan játszanak ezzel a gondolattal.
2: Az ingatlanok és az ingatlan piac alakulásában elég jelentősen beleavatkozott az állam a különféle kedvezményes támogatási formákkal. Ez mennyire általános Európában, illetve fenntartható-e, és ha igen, akkor milyen növekedési kilátásokat mutat? Ha pedig nem, akkor hogy változhat az ingatlan piac Magyarországon?
3: Valóban érdekes áttekinteni azt, hogy mi hajtotta a vagyongyarapodást. Az elsődleges tényező nyilván a lakásárak erőteljes emelkedése volt, különösen nagyvárosokban, illetve az agglomerációban. A második tényező az új lakások építésének felfutása volt. Lényeges dolog, hogy például 2015 és 2020 között 7600-ról 28.200-ra nőtt a újonnan épített otthonok száma, itt ez 3,7-szeres növekedés, és volt egy harmadik tényező is, a lakásállomány minőségének javulása. Felújítások, energetikai korszerűsítések, lakóterületbővítések. Nyilván ezek úgy jöhettek létre, hogy voltak olyan állami programok, mint például a CSOK, a kedvezményes lakásáfa, a babaváró, az otthonfelújítási támogatások, volt egy alacsonyabb kamatkörnyezet is. Na most nyilván ezek megtették a hatásukat értelemszerűen. Abban az esetben, hogyha esetleg ezek kivezetésre kerülnének, ha emelkedik a kamat, megdrágulnak a hitelek, akkor nyilván ilyen mértékű bővülés nem várható. Azt lehet látni az ingatlan piacon egyébként, hogy 2022 volt egy kiugró növekedést mutató év az árak tekintetében, azóta azért az árak emelkedése alább hagyott, és egyfajta korrekció jöhet az ezután következő években, főleg akkor, hogyha az újonnan épített lakások állománya megemelkedik.
2: Pásztor Szabolcs, az Ökonomusz kutatási igazgatója volt vonalban, itt a Több-Kevesebb műsorában. Köszönöm szépen.
3: Köszönöm szépen.
2: Köszönöm az önök figyelmét is. Jövünk holnap újra a Gazdasági Magazinnal ugyanebben az időpontban. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Róna Jegot hallották, minden jót.
1: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este fél 11-től a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák! Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben! sárvárfürdő.hu.
2: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett! Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit! Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled! Hétvégén is! Alza.hu.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Napos felhős idő lesz, délután több helyen eshet is. Határidőig lehívja a helyreállítási alap 10 milliárd eurós összegét a kormány. Folyamatosan ellenőrzik a vízminőséget a Velencei tavon. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. A Magyarországnak járó uniós források hazahozatala volt a tegnapi kormányülés legfontosabb témája. Számolt be róla a közlekedési és beruházási miniszter a kormány szóvivői tájékoztatón. Vitézi Dávid elmondta, hogy a jövő héten benyújtják a parlamentnek a támogatásokhoz szükséges korrupcióellenes és átláthatósági törvénycsomagot. Hozzátette, hogy emellett kidolgoztak egy új tervet a pénzek felhasználására. A javaslatot a véglegesítés után az Európai Bizottságnak és az Európai Tanácsnak el kell fogadnia. A tárcavezető felhívta a figyelmet, hogy a helyreállítási alapforrásait már augusztus végéig fel kell használni. Megkezdődtek a szakmai egyeztetések az oktatás jövőjéről, tájékoztatott a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének ügyvívője. Nagy Erzsébet elmondta, hogy a kormányzattal együtt keresik a választ a legfontosabb kérdésekre, köztük a pedagógus hiány kezelésére, illetve a tananyag átdolgozására. A párbeszédbe a tervek szerint a diákok képviselőit is bevonják. Jelentős változásokra van szükség az önkormányzati rendszerben a Megyei Jogú Városok Szövetségének nemrég megválasztott elnöke szerint. Cserpalkovics András emlékeztetett, a testület már korábban elfogadott egy szakpolitikai javaslatot. A fideszes politikus Székesfehérvár polgármestere hozzátette, a többi közt az önkormányzatok pénzügyi függetlenségének megerősítésére, valamint a szolidaritási hozzájárulás eltörlésére is javaslatot tesznek. Márciushoz képest 1%-kal csökkent, az egy évvel korábbihoz viszonyítva azonban csak nem ugyanennyivel nőtt az ipari termelés áprilisban. A KSH adatai szerint a legnagyobb súlyú alágak közül a járműgyártás, illetve a számítógép, elektronikai, optikai termékek gyártása bővült, visszaesést mértek ugyanakkor a villamos berendezések, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermékek előállításában. Kötet készült a vásárhelyi őszi tárlat elmúlt 7 évtizedéről, tájékoztatottak kiadó Tornyai János Múzeum. Az album szerzője Nagy Imre művészettörténész. A kiadványa benne szereplő iratatottak kiadó Tornyai János Múzeum. Az album szerzője Nagy

0: közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A Dunántúlon erősen borult az ég, míg a Dunától keletre mások felé kisütött a nap. Késő délutántól többfelé felhős idő és eső is várható. Nyugaton megerősödik a szél. Napközben 24-29, késő este 12-22 fok lesz. A hétvégén többnyire napos kora nyári időre számíthatunk.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Vogyarák Anikóval.
2: Köszöntöm Önöket, Vogyarák Anikó vagyok, és ma én várom az Önök hozzászólását, véleményét. Három témát dobtunk be ötletindítónak. Az egyik, hogy a kormány megállapodott Ukrajnával a magyar kisebbségi jogokról, ezt Magyar Péter jelentette be a közösségi oldalán. Aztán friss hír, hogy szerveznek egy szimpátia tüntetést hétvégére a Sándor Palota elé, méghozzá Súlyog Tamás támogatása mellett, és egyébként egyéb állami intézményvezetők támogatása mellett, és ezzel kapcsolatban írta ki azt Orbán Viktor, hogy mindennek van határa, úgyhogy ő is támogatja ezt a kezdeményezést. És eltűnhetnek a gyűlöletkeltő politikai plakátok az utcákról, legalábbis erre vonatkozóan nyújtott be javaslatot a Tisza kormány, és azok a plakátok is eltűnhetnek, amelyek a városképet rombolják, még akkor is, hogyha nem gyűlöletkeltő, hanem mondjuk gazdasági tartalmú volt, vagyis mondjuk reklám kampány volt rajta. Van, aki üdvözli ezt a döntést, a Reklámszövetség egyes részlege viszont azt mondja, hogy azonnal egyeztetni kellene a kérdésben. Ez a három téma, amit most meghatároztunk, és itt van velünk Tibor. Jó reggelt kívánok!
3: Szép jó reggelt!
2: Üdvözlöm! És Ön mihez szeretne hozzászólni, vagy miről másról van véleménye?
3: Hát, sok mindenről van véleményem, de inkább nem fogok bele, mert elvenném a három havi műsor idejét.
2: Most van 13 percünk, figyelek.
3: Jó, nem akarom föltartani az elsőkány. Magyar Péter megállapodott Ukrajnával. A magyar kisebbségi jogról. Hát jó, hát én már egy öreg ember vagyok. Ilyen házártos vén ember, tudatlan. És én úgy emlékszem rá, hogy volt, hogy Putyin is megállapodott Ukrajnával a oroszok kisebbségi jogaitól. Az is elfajult egy kicsit. Egy háborúba fajult. Hogy őt sem nagyon. Megadva a jogok az ottaniaknak. Legalábbis én így emlékszem. Orbán Viktor mindennek van határa. Hát igen, hát azt látjuk, mert őnek is eljött a határa, ugye? Még a nagy csapat ellenére is. Hát az a baj, hogy én nem vagyok kibékülve ezzel a újbóli egypártrendszerrel, ami most per pillanat folyik ebben az országban. Nekem már nem sokat számít azok meg, akik majd tovább élik életüket ebbe a nagy, hát hogy mondjam, nagy mindenre piacó és mindenre odafigyelő pártra, nehogy rosszul járjanak velem, hogy nincsen kontroll most se. Ugyanúgy, mint ezelőtt 16 évig sem volt kontroll, ugye? És gyarló az ember. Hát nézze, nekem jobb, még nem lett ebbe a két hónapban se. Tőlem ebben a hónapban is levonták ugyanúgy a 20 éve levonandó 100.000 forintot a devizás törlesztőtetet, úgyhogy mindent elvettek. Hát ebbe se változott semmi. Én négy gyerek után még most is ugyanúgy a 64.000 forintos családi pótlékot kapom, mint eddig. Rokkant nyugdíjatként pedig azt a 73.000 forintos rokkant nyugdíjamat, úgy mint eddig. Tehát sok változást még nem érzeltem most. Ezt, hogy betekednek azon, hogy mondjuk,

0: köztársasági elnök. Az miért? Azért, hogy az ő emberek kerüljön rá, meg még plusz egy embernek tízesünk életfogytiglan, ugye, vagyonokat? Mert ugye az jár a köztársasági elnöknek.
1: Jelenállás szerint.
0: Hát jelenállás szerint. Hát. Ugye ez, itt jön elő megint csak a visszamenőleges törvény, ugye, hogy az eddigieknek jár, annak a 5-nek, 6-nak, 8-nak, 10-nek, aki már volt, akkor most neki már nem fog járni, vagy hogy? Vagy azoknak se fog mostantól járni? Hát ez egy kavalkád, ugyanolyan kavalkád, mint minden más ilyen rendelkezésben, meg végül is nekem most sok gondom nincsen ezzel a köztársasági elnökkel. Hát ez végül is nem csinált olyan dolgokat, mint az előző, ugye? Egy elmégyre akarok ezzel utalni. Hát jó. Most az, hogy miért nem lázadt föl azért, mert plakátok gyűlölt, plakátok vannak, meg ilyenek, nézze. Én szerintem ezzel fellépni a szerveknek kellene, tehát, hogy leszedni, stb. Nem?
1: Hát most erre vonatkozóan van igen benyújtva egy javaslat, ami azért sok ponton kérdéses még, mint ahogy egyébként nyilván ugye az alaptörvénymódosítást is várjuk ki, ezt még több bizottság tárgyalja, tegnap például az igazságügyi bizottság tárgyalta ezt, amit egyébként adtunk élőben is, fent van az ATV Facebook oldalán is, hogy ott milyen vita volt például, milyen kérdései voltak Tuzson Bencének ezzel kapcsolatban, az is visszanézhető. Úgyhogy meglátjuk. Tibor, nagyon köszönöm. Legyen nagyon szép napja, hogyha lehet. És Erzsébetet szólítom, aki itt van.
2: Köszönöm, szép jó napot.
1: Jó reggelt, köszöntöm.
2: Vagy jó reggelt. Elnézést, hogy szólíthatom el most?
1: Anikó vagyok.
2: Kérem?
1: Anikó vagyok.
2: Anikó, drága. Hát figyeljen ide, kedvesem, én már olyankor telefonálok, amikor már eddig vagyok, tudja?
1: Tudom.
2: És akkor el kell mondanom, amit szeretnék. Először is, amit tegnap nagyon megütött, egy hölgybe telefonált a szívdobbanása, még most is bánt ez a dolog. Biztos tetszik tudni, hogy ez, hogy hát, hogy menjen el a hölgy.
1: A szívhangrendelet, igen.
2: Így van, kicsit. És képzelje, egy nő, mi nők tudjuk, hogy mindent megteszünk azért, hogy legyen gyerekünk, vagy hogy ne legyen gyerekünk. És ebbe se az Orbán, se a politika nem szólhat bele. Az lehet azért, mert így történt, lehet azért, mert úgy történt, tetszik értene, hogy én szeretném mondani, nem akarom ecsetelni. Tehát lehet egy erőszakolás, lehet ez az akármi, vagy egy ázülött éjszaka is lehet éppen, amit nem szerettünk volna, mindenki előfordul, emberek vagyunk. Döntsük el, mi nők, nem? Én így gondolom. Ne a politika. Én tudom, mert én 4,5 évig hát küzdöttem gyerekért, és sikerült, hála Istennek, de igen. Volt, ismerek olyat, akinek nem sikerült, egész életében belebetegedett. Hiába vett örökbe, felneveltett tisztességgel, akkor is benne maradt, hogy ő neki nincs igazi. Tehát vél szerinti. Ez az igazság. De a lényeg, engem az Orbán az nagyon bánt. Én betelefonáltam, hogy jó, az orosz, mert Magyar Pétert tisztelem, becsülöm, én nekem kellett ez az ember már, nem csak nekem szerintem, nagyon soknak, mert itt már nagyon elég volt. Na most az oroszlán, vagy tigris, már nem tudom, hogy nevezi magát, volt már egérke is, vagy így ne szakadjon le róla, vagy alatta. Na, ott már elkezdte, levágta. De én elmondtam, hogy a körmök most jöjjenek, és igenis, most ugye a polgármesteri hivatalokkal egyáltalán ott kezdjen, mert ha nem, én már nagyon régen elmondtam ezt, hogy vágja le a körmöket, mert amíg ott nem tesz rendet, addig itt nagy bajok lesznek.
1: De ezt hogy érti, hogy mit kell a polgármesteri hivataloknál?
2: Nagyon-nagyon rendet kell tenni. Mert a magyar...
1: Hát majd lesz egy önkormányzati választás, nem? Akkor lehet.
2: Nem lehet. Az tévedés.
1: Mert?
2: Szogorkom a jó barát, 200 falu, település. Itt.
1: Jó, de akkor hogyan gondolja? Föntről az állam központilag nyúljon bele egy kis település, vagy egy falunak az életébe, és mondja azt, hogy hónaptól nem ő a polgármester? Az milyen lenne?
2: Nem, nem. Ahogy Orbán is mondta, hogy itt minden fel van jegyezve. Ő feljegyezte ezeket is. Akik kaptak uniós támogatást, meg ilyeneket, és nem úgy használták fel, ő kihasználja ezeket. Ez nagyon-nagyon a 16 év alatt mindenben belelátottam. És a lényeg ebből az, hogy én is egy olyan településen élek, 100 millió tiszta kellett a polgármesternek fizetni, 700 fős településről beszélek. És én először beküldtem, tiszteltem, hogy honnan jött és hova jutott, aztán sajnos, hát majdnem a házamba került, mikor elmentem a Tisza-sziget látogatására. Én voltam az első náluk, aki a faluba elment, senki nem volt. 8 óra után, szakadó esőben, még csak kisegyították, még csak a faluházat, hogy elmenjenek vécére. És hát utána rá egy 2-3 hétre kaptam a fenyegetést. Én ebben nem tudok beletörődni, mert kellett volna a föld, ahol majd építkezni akarnának. Tudja, falun az van, hogy vannak, amit műveltünk kerteket, hát most azt le tudnák választani és oda építeni. És hát találtak olyat, ami... És én már nagyon megöregettem, megbetegedtem, és azt hitték, hogy majd az én agyom már nem mint vág. Hát az agyom vág attól, hogy nem tudok mozogni. De azt nem kérdeztem meg, hogy van egy gyógyszerem, ki vágja ki, mert a házat nem tudom elhagyni a lakásomat. Nekem mások segítenek, de meg kell 122 000 forintos nyugdíjamból fizetni. És annyit nem kérdeznek meg, hogy van egy gyógyszered, hogy tudsz mit dobálni, tudtál bevásárolni. Tehát igen, igen, nem lehet, mert a polgármesterek, már az is 70 éves, ahol én lakok, elmúlott. Volt ő már kis titkárt, tud kezdve, mindenféle, most mit tudom én, hogy indult egyénibe, vagy hogy mondják ezt, ha nem egyénibe, hanem függetlenként. És igen, meg kell szabni egy határidőt. Meg kell zárva szabni egy határidőt. Én ezzel egyetértek. Itt nem lehet újra választás, ne tegyük ezt. Ez egy hülyeség, pénzbe is kerül minden. Ki kell vizsgálni. De neki vissza kellett a 100 milliós uniós pénzt fizetni, nem oda használta, ahova kell, legalábbis a falunak a fele, vagy nem tudom hányad része. Nem egyezett bele, vissza kellett fizetni. Hát, eljárás indult ellene, vagy felfüggesztett, vagy nem tudom, mégis polgármester. Mert senki nem mert lépni. És én egy olyan megyével lakok, ami olyan narancs, hogy már úgy rohadt, hogy nem igaz. És hiába szólalna fel az ember, nem mert. Hát abban a pillanatban vége van neki. A saját kapukban fenyegetett meg engem a polgármester, hogy ebből nem jössz jól ki, és többet bejogasd a lányokat. Hát milyen ember ez ilyen? Mert ide küldte a jegyzőt, meg egy hölgyet, hogy a végrehajtó küldte őket. Mikor elmentek, én betelefonáltam végrehajtót, mondom, milyen vég? Hát ők senkit nem küldenek, mert ők jönnek, hogyha jönnek. Senkit nem küldte. Este 6 után egy véletlen, 6 után este valaki mégis ide telefonált. Én nekem egy furcsa nevű nő, föl van írva a neve, a végrehajtótól hívom, hogy mégis mi voltunk. Na mondom, nem mondja. A vég nem itt laknak, kedvesem. A vég nem itt laknak. Most képzelje el.
1: Erzsébet, arra biztatom, hogy tegyen akkor feljelentést egyébként.
2: Ne, de drága, én szóval tettem már több felé.
1: Nem szóvá kell tenni, hanem feljelentést kell tenni.
2: Én jeleztem.
1: Legyen nyoma.
2: Én ott tudtam meg, hogy mik vannak, de én ezt már nem tudom végig tenni ilyen időskorban, tudja?
1: Feljelentést tud tenni.
2: Erre vannak tervek, ezért mondom el.
1: Hát jó, csak ahhoz, hogy eljusson odáig, hogy egy szert kivizsgál egy ügyet, ahhoz feljelentést kell tenni.
2: De feljelentés nem megoldás, mert én nem tudom végigtenni, de én jeleztem többfelé, hogy ez van, de senki nem mert lépni. Most már úgy érzem, hogy kezdenek mozgolódni. Tetszik érteni?
1: Értem. Hát, Erzsébet, muszáj befejezni.
2: Igen, érted. Nem szabad az embereknek hagyni magukat. Aztán álljanak ki a Súlyog Tamás mellett, csak vigyázat, nehogy mások meg ő mellett, vagy ő mellett álljon, aki nehogy mások meg ő ellen álljon, aki, mert a nép nagyon forrong. 70% a forrong Orbánék ellen.
1: Erzsébet.
2: Menjen a fenébe az Orbán.
1: Erzsébet, nagyon szépen köszönöm, hogy elmondta a véleményét.
2: Köszönöm,
1: jó egészséget kívánok.
2: Mondani. Viszont kívánom, drágám, és szép napot, kitartás.
1: Önnek is, és jó egészséget kívánok önnek, és Péterrel fogjuk majd folytatni, hogyha van annyi türelme, egy rövid szünet után.
3: Mondd meg, ki vagy, és hány darab.

0: Műsorajánló. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok! A fővárosban baleset miatt továbbra is sávlezárásra kell számítani a Hungária körúton a Rákóczi híd felé a Mogyoródi út előtt. Baleset történt a Gyáli úton is, az Ecseri útnál. Labdarúgó mérkőzés miatt lezárják várhatóan ma délután 5 órától éjjel 11 óráig a Dózsa-György utat, a Kerepesi út és a Tököli út között, továbbá az Ifjúság útját, a Verseny utcát és az István mezei utat is. Az érintett BKK járatok a korlátozások miatt módosított forgalmi rend szerint közlekednek majd. Karbantartás miatt továbbra sem közlekedik a 41-es villamos a Kamara-Erdei Ifjúsági Park és a repülőtér között. A Kamara-Erdei Ifjúsági Park a Kőérberek megállónál átszállva a 187-es autóbusszal érhető el. A Kamara-Erdei Ifjúsági Park és a belváros között a 87-es, a 87A autóbusz, illetve az M4-es metró igénybevételét ajánljuk. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál lezárták a félútpályát csatornakarbantartás miatt. Óbudán lezárták a Szentendrei út szervizútját a Ladig utcánál, mert átépítik a vízvezetéket. Varga Eltele, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Vogyarák Anikóval.
2: Köszöntöm Önöket, Vogyarák Anikó vagyok, és én várom az Önök véleményét, hozzászólását a mai napon egészen estig. És rögtön egy friss hírrel kezdek, mert hogy az egyik témánkhoz egyébként kapcsolódik, hiszen Magyar Péter tegnap bejelentette, hogy megállapodott Ukrajnával a kormány a magyar kisebbségi jogokról, és június 4-e a Nemzeti Összetartozás napja, úgyhogy ma délelőtt, nem sokkal ezelőtt volt zászlófelvonás a parlament előtt, és beszédet mondott Magyar Péter is, ahol egyébként ennek a részleteit, ennek a megállapodásnak a részleteit is taglalta, és azt mondta, hogy egyébként ugye ez az egész megállapodás, ez nem csak Kárpátaljának, hanem majd a Felvidéknek is igen fontos lesz. Bejelentette, hogy a kárpátaljai magyarok visszakapják azokat a jogaikat, amelyek mindenkit meg kell, hogy illessenek, így méltón őrizhetik örökségüket, politikai jogaikat saját nyelvükön gyakorolhatják, saját nyelvükön tanulhatnak, intézhetik ügyeiket, énekelhetik a himnuszt, és használhatják a nemzet lobogóját, vigyázhatnak, vizsgázhatnak magyarul is, és magyar nyelv és irodalomból is majd. Ez 100 000 magyar jog visszaszerzését jelenti, ezt mondta nem sokkal ezelőtt Magyar Péter, és ahogy ígértem, Péter van itt velünk a vonalban, jó reggelt kívánok, és köszönöm a türelmét.
3: Köszönjük, jókoló, kedves Anikó! Üdvözlöm. Hát az illegális autóversenyekről akarnék beszélni önökkel. Tudja, mi volt az Árpád hídon is, meg a...
2: Több helyen, többször.
3: Igen, igen. Hát 150 ezer forintos bírságot rónak ki ezekre az emberekre. Ez az ember 150 ezer forintért le se hajol a földre, hogy felvegye. Ezeknek 150 ezer forint, ez nem pénz, akik ezeket művelik ilyen autókkal. Ez most olyan dolog, hogy hát nevetséges összeg. Az biztos, hogy na, mindegy. Ezt mindenki tudja. Ezeket csak úgy tudják megfékezni, ahogy van Ausztriában is, hogy elkobozzák az autójukat, ha nem elég az autók, elkobozzák a lakásukat, vagy a vagyonukat, nem tudom, de valamit ez ellen tenni kell. A második, a kábítószer. Én egy olyan helyen élek, ahol a falunak a 10% a kábítószerből él. Ezzel kereskednek, ezzel tesznek tönkre embereket. Ezek olyan emberek, hogy a saját édesanyját, édesapját vagy nagymamáját képes megölni egy gram, két gram kábítószerért, mert hát ezeknek benne van a vérükbe, ezt mindenki tudja. Felhívtam a 112-t, azt mondták, hogy azonosítsam magam. Nem azonosítottam magam. Utána a rendőrség visszahívott a saját számomon, hogy na, biztos, amit mondok. Hát, itt nincs, amit bizonyítani, mert a rendőrség is tudja, hogy mi zajlik ebbe a faluba. Sajnos.
2: Abból élnek, vagy fogyasztják? Tehát, hogy fogyasztják, kereskedőkről is beszélünk, vagy fogyasztókról? Mert sokszor volt arról szó.
3: És fogyasztó is volt már ketten. A fogyasztó, szóval a kereskedők közül is ketten már meghaltak túladagolás miatt, és most a fia folytassa az üzletet. Sajnos. A másik téma, ez a fizetés csökkentés a polgármestereknél, meg a politikusoknál, meg ezek a sztárnyugdíjas dolgok. Most én megértem, hogy mindenki ragaszkodik a pénzhez, de azért több millió forintot csak nem kéne kifizetni nyugdíjasoknak. Meg kéne határozni, hogy 1 millió forint legyen a plafon, teljesen mindegy, hogy mit csinált az a valaki előtte, az aktív dolgozói éveibe, mert a nyugdíjas is csak ugyanannyit tud megenni, mint a sztár nyugdíjas is ugyanannyit tud megenni, mint a rendes nyugdíjas. És jól teszi a kormány, hogy csökkenti a politikusoknak a bérit, meg a polgármestereknek a bérit. Mert itt már úgy el volt szállva az összeg, hogy hát nagyon. Nagyon.
2: Ezt tudja, hogy sokan ezt azért kritizálják, és azt hozzák föl ellenpontként, hogyha arról van szó, hogy ne megélhetési politikusok üljenek csak és kizárólag a parlamentben, amiről eddig szó volt, hogy akkor legyenek ott szakértők, meg hozzáértők, akkor mondjuk olyan szektorokból kell kivonni ezeket a szakértőket, ahol bizony nagyon durván magasak a fizetések. Tehát például mondjuk egy energetikai szektorból, ezt pont Holoda Attilával beszélgettünk az egyik műsorban, akit szakértőként sokra becsülök, ő azt mondta, hogy ő például, hogyha 4 évre kiesne abból a szektorból, ahol ő dolgozik, akkor gyakorlatilag nem tud visszatérni 4 év után, egy ciklus után abban a szektorban, mert olyan szinten fejlődik és megy el mellette az az iparág. Tehát azt akkor valahol meg kompenzálni kell, hogyha valaki felad mondjuk egy nagyon komoly karriert azért, hogy minket képviseljen, akkor az keressen sokat. Vannak ilyen hangok?
3: Hát nem tudom, mert persze, hogy mindenki ragaszkodik a minél magasabb bérhez. Most ez olyan dolog, hogy ha én lennék az ő helyükben, én is azt mondanám, hogy hát az én fizetésemet ne csökkentsék, de hogyha egy nyugdíjashoz viszonyítsuk, vagy egy aktív dolgozó munkáshoz. Hát azért van különbség, és most ez tényleg olyan dolog, hogy...
2: És ön elhiszi azt a politikusokról, mert ilyen kritika is van, hogy jó, azt mondjuk, hogy csökkentjük a fizetést, de mondjuk lehet, hogy papíron ennyit keresek ebben a pozícióban, de amúgy mondjuk akkor ebből a cégből megbeszámlázok majd oda, tehát hogy a politikusokról azért nem annyira feltétlen hiszik el azt, hogy ők társadalmi munkában szeretnek dolgozni.
3: Hát nem, ez biztos, hogy ők se szeretnének társadalmi.
2: Tehát magyarul ez jó hangzik igazából, és igen, akkor itt megállhatunk.
3: Igen, valahonnan el kell venni ezt a pénzt, hogy nekik ilyen magas legyen a bérük. És ez honnan van elvéve? A közösből, az adófizetéknek, az adófizetőknek a pénziből.
2: Péter, nagyon szépen köszönöm, hogy elmondta nekünk ezeket. Szép napot kívánok önnek, és Józsefet szólítom, köszöntöm.
4: Igen.
2: Üdvözlöm, József, úgy gyerek, Anikó vagyok. Hallgatjuk. Halló, József.
4: Itt vagyok.
2: Hallgatom önt, élőben van a Fórum című műsorban. Köszöntöm.
4: Napot kívánok magának,
2: én is.
4: Egy kicsit borús. Az egyik dolog az, hogy szerintem nekem rövid lesz az időm.
2: Ez még van ideje, mondhatja.
4: Elég hosszú mondani valóan van a legelső, nem bírom kimondani, az elnökünk ellen. Hát tudja, az az ember, aki... Éjszaka meghoznak egy törvényt, ő reggel mindenki nélkül, minden, az egész ország semmit nem tud meg senki, ő aláír. Hát az ilyen emberre nincs szüksége az országnak, meg az embereknek.
2: Mit kellene tennie egy köztársasági elnöknek ön szerint? Milyen köztársasági elnökkel lenne elégedett?
4: Hát már elhangzott ma a neve, az, aki először volt, aki mindenkire adott, mindenre adott. Az ugyanúgy megszólta a rosszat, meg valami nem stimmel. Le van nyomva a tévé hang, de nem hallom.
2: Én hallom önt.
4: De én meg nem hallom ön, amit válaszol.
2: Telefonban nem hallja?
4: Nem.
2: Az furcsa.
4: Most hallom.
2: Akkor nagyon jó.
4: Na, akkor ezt hagyjuk is a elnök urat, vagy hát a köztársaság elnök urat. Nézze, ebben teljesen igazat adok a Péternek, hogy így nevezzem, a Magyar Péter. Ugyanezt csinálta Orbán Viktor, mindent csinálta végig, hogy mindenhol a saját emberei lettek betéve, már nem jó, többen elmondták azt, hogy ő minden, ott volt a fő, a törvény embere, onnan elvette, most ide tette 9 évre. Hát ez nem így működik, itt az emberekkel foglalkozni kell, a dolgaikkal, ne a sajátjukkal. Na de akkor hagyjuk is az egészet, mondom az Orbán Viktor. Orbán, mindennek van határa. Mindig elmondom. Tudja, én elmentem 11-be nyugdíjba. 45 év, 300 nappal, 105.000 forint nyugdíjjal, és nem akármit csináltam, kamiont vezettem. Az Európa, Ázsia, mindent bejártam. Erre kiderül, hogy nettóba adja nekem a nyugdíjat. Hát akkor én miért fizettem addig mindenféle járulékot, amit kellett, azután én miért nem kaptam, amit Orbán Viktor természetesen törölt, meg még ki is jelentette, többek között, hogy a nyugdíj az nem jár, csak adható. Hát akkor minek fizettem egy életen át, 50 éven át fizettem a járulékokat. Én azután miért nem kaptam nyugdíjat? És felhívtam a nyugdíjintézetet, azt mondták nekem, ennyi jár. Maga szerint 45 év 300 napra 105.000 forint nyugdíjjár.
2: Nem vagyok nyugdíjszakértő sajnos, de...
4: Értem.
2: Iszonyatosan alacsony, nyilván tudom, mert sokaknak alacsony a nyugdíja.
4: Na de én fel is fogom őt jelenteni, Orbán Viktort. Még nem csak ezért. Képzelj el, hogy még aktív voltam. Nem hallom ezt.
2: Mert ön beszél, és én figyelek.
4: De látom, hogy na mindegy, mondom, hogy, ilyen, hogy mozog a szája, de nem hallom. Tudja, még aktív voltam, vagyis nem voltam nyugdíjas. Fizettem havi 20 000 forint nyugdíj, előtt mondom, nem hallok semmit, amit mond. Semmit nem értek, amit ön mond.
2: József.
4: Nincs visszahatály.
2: József, nem beszélek, hanem figyelem önt, és ott tartottunk, hogy még aktív volt, és hogy feljelenti Orbán Viktort. Úgyhogy most befejezem, és ön folytassa.
4: Mert többek között, mondom, még aktív voltam, 20 000 forintot fizettem havonta önkéntes előtakarékosságot. Erre végiglátom, hogy mond valamit, és semmit nem hallok. Nehogy van készés, bár telefonon beszélünk, ki van nyomva a tévé.
2: De akkor nem láthat engem, hogyha telefonon beszélünk csak.
4: Drága hölgyem, de a hang ki van nyomva teljesen.
2: Igen, csak ön azt látja, hogy a tévékészüléken keresztül késve érkezik ahhoz képest, mint amit a telefonban hall hangot.
4: Mindegy másképp szokott ezt történni, lényegtelen. Szóval fizettem, és erről is elvettek 80... Visszaadjam a hangot, de ez nem jó.
2: Ne adja vissza a hangot semmiképp. Csukja be a szemét.
4: Jó, becsukom a szemét. Szóval elvettek ebből is 80 000 forintot, azért, mert elvettek. Hát mondja már meg, meg a másik az, hogy ilyen, hogy 5 milliót kap a Schmidt Pál a lopásért, mert az lopott, plagizált, és akkor utána következik az, hogy Orbán Viktor tűzbe teszi érte a kezét. Hát azóta félkarú Orbán Viktor, úgy látom, mert elégett az egyik keze neki, mert Schmidt Pált megvédte, és 5 millióval díjazta a lakással, a kocsival, meg akármivel. Szóval mindegy, ez most már azért nem jó, mert már lejárt az idő. Szeretném, ha egy órakor felhívna újra, mert nem, hogy mondjam, vagy inkább hagyjuk is, ahogy mondtam, hogy följelentem Orbán Viktort, mert a nyugdíj az jár, nem adható, hanem jár. És ne 105 000 forintot adjon 45 év 300 napra, mert ő elvette a járulék után levő, vagyis nettó bérendul adta a nyugdíjat. Nekem minimum 200 000 kellett volna, hogy kapjak, ami azt jelenti, hogy úgy, csak úgy magamba számolva 20 millióval tartozik Orbán Viktor.
2: József, nagyon szépen köszönöm, hogy elmondta nekem. Sok sikert kívánok ehhez, és szép napot, viszontlátásra. Önöket pedig majd várom vissza 12:25-kor.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Végre egy bejövős fesztivál Budapestől egy hívnyire. Július 2-3-4. Dunapartfest, Rátkeve, Dash, Betonhoffi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton. Július 2-3-4. Jegyek dunapartfest.hu.
2: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák, még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sárvárfürdő.hu.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Napos felhős idő lesz, délután több helyen eshet is. Eltörlik a pedagógusok mostani teljesítményértékelési rendszerét. Fesztivállal zárul a Vörös Sándor országos gyermekszínjátszó találkozó. Jó napot kívánok, Szejfrida Adéa vagyok. Hamarosan véglegesítik az új helyreállítási terv részleteit, amelynek nyomán augusztus végéig a magyar kormány le tudja hívni a felszabadított 10 milliárd eurónyi uniós forrást, jelentette be a kormány szóvivői tájékoztatón a közlekedési és beruházási miniszter. Ennek egy része már megvalósult, más része megvalósult és el lehet számolni ebben a programban. Jelentős forrást tudnak bevonni az MFB-vel közösen KKV-k támogatására és bérlakás, valamint kollégium építésre. Vitézi Dávid közölte, hogy az ehhez szükséges korrupció ellenes és átláthatóságot erősítő jogszabálycsomagot az igazságügyi minisztérium a jövő héten benyújtja az országgyűlésnek. A kormány támogatja a gyűlöletkeltő politikai reklámok és a vizuális környezetszennyezés visszaszorításáról szóló Tiszás törvényjavaslatot, közölte szintén a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid úgy fogalmazott, az előző kabinet sok száz milliárd forintot költött el a mások megalázására irányuló kampányokra. A mostani javaslattal ennek szeretnének véget vetni. A tervezet emellett általánosságban is visszaszorítaná a köztéri hirdetéseket, hogy az épületek falait és a homlokzatokat ne takarják el a reklámok. Eltörlik a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét a következő tanévtől, közölte Magyar Éva kormány szóvivő. Mint mondta, a cél egy olyan teljesítményértékelési rendszer bevezetése, amely hatékony, szakmailag megalapozott és nem jár felesleges adminisztrációval. Felülvizsgálja a kormány a Covid-járvány idején beszerzett lélegeztetőgépekre vonatkozó szerződéseket. Jelentette be Szondi Vanda, a kormány szóvivő, közölte, hogy nem látszik, miért volt szükség ilyen mennyiségű eszköz beszerzésére, csak nem 300 milliárd forint értékben. A vizsgálatot a külügyminiszter folytatja le, az eredményekről beszámolnak majd. Kétnapos fesztivállal zárul a 35. Vörös Sándor országos gyermekszínjátszó találkozó Debrecenben. Ma és holnap a legkiemelkedőbb hazai és határon túli produkciók mutatkoznak be. Összesen 30 csoport, mintegy 450 gyermekszínjátszója lép fel a hajdúsági város színpadán. A rendezvényt szakmai beszélgetések kísérik. A találkozó részletes programja az elért minősítések és a szakmai beszámolók a szervező Magyar Drámapedagógiai Társaság honlapján olvasható. Vízminőségmérő bóját telepítettek a velencei tóra a vízügyi szakemberek. Az eszközt a tó alacsony vízállása, valamint a változások folyamatos monitorozása érdekében helyezték el. A rendszer egyebek közt méri a vízben oldott oxigén és klorofil szintjét is, közölte az országos vízügy helyezték el.

0: Hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Vogyerák Anikóval.
1: Köszöntöm Önöket, Vogyerák Anikó vagyok, és ma én várom az Önök véleményét, hozzászólását. Megjelöltünk most is három témát, lássuk, hogy melyek ezek. Magyar Péter megállapodott Ukrajnával a magyar kisebbségi jogokról, ez az egyik témánk, és ugye reggel ez ügyben a miniszterelnök nyilatkozott is. Aztán Orbán Viktor a közösségi médiában azt írta, hogy mindennek van határa, ezt arra reagálta, hogy ő is támogatja azt a szimpátia tüntetést, amelyet hétvégére szerveznek a Sándor Palota elé, ahol ugye szeretnének kiállni Súlyog Tamás és egyéb állami intézményvezetők mellett, és eltűnhetnek a gyűlöletkeltő politikai plakátok, erre tettek törvényjavaslatot a mostani kormány tagjai, de a reklámszövetség már most reagált, hogy nem biztos, hogy jó ötlet minden óriás plakátot kiírtani. Mindeközben egyébként Magyar Péter az ír miniszterelnökkel találkozik, és lesz egy sajtótájékoztató is, ezt 12 óra 45-kor az ATV Extrán és a YouTube csatornán élőben közvetítjük. És most Istvánt szólítom. Köszöntöm Önt!
2: Kedves Anikó, István vagyok, Szabolcs-Szatmár-Belej megye egy kis településéről, és én egy negyedik témához szeretnék hozzászólni, ugyanis én 10 éven keresztül voltam ennek a településnek a polgármestere, és érdeklődéssel hallgatom a vitát a Magyar Péter javaslatáról a polgármesterek fizetés csökkentése ügyében. Na most először is azzal kezdeném, hogy még az előző kormány, szoktam mondani, hogy pártunk és kormányunk, hozott egy rendeletet kb. Egy évvel ezelőtt, amikor több mint 80%-kal megemelte az akkori polgármesteri fizetést, hogy egészen konkrét legyek, én egy 800 fős településnek voltam a polgármester, és ez a fizetés az egy időben 642 000 forint volt. Hogyha az illető tiszteletdíjas volt, mint ahogy én a véges elemár az voltam, ez automatikusan mindig az aktuális fizetésnek a fele volt a tiszteletdíj. Én abban a pillanatban, hogy 65 éves lettem, én átmentem tiszteletdíjasba, a törvény senki is a testület, senki nem kötelezett rá. Én úgy gondoltam, hogy teljesen etikátlan az, hogy teljes állású polgármester legyek, és még mert a nyugdíjamat is felvehessem. Tehát még egyszer az én időmben 642 volt a teljes fizetés, és ez emelkedett meg a mai nap, ha jól tudom, 1 150 000 forint, tehát ez többi 80%-os emelés volt. Tehát úgy is fel lehetne fogni a Magyar Péter ajánlatát, hogy ő nem csökkenti a polgármesterek fizetését, hanem visszaállítja arra az állapotra, ami volt egy évvel ezelőtt, és nyilvánvalóan az előző rezsim azért emelte meg a polgármesteri fizetéseket, mert számított a közelműködésükre, de minimum a lojalitásukra a parlamenti választások során. Én ezzel kapcsolatban általánosságban azt szeretném megfogalmazni, hogy egy rendkívül álságos álláspont az, amit egyébként Márki-Zay Péter is képvisel, hogy a jó eszű emberek, meg a felkészült emberek akkor el fognak menni a verseny szférába, és nem marad a polgármesteri posztra senki. Én ezt pontosan az ellenkezőképpen látom. Azok az emberek, akik anyagi okok miatt lennének, vagy nem lennének polgármesterek, szerintem azoknak inkább a verseny szférába kell. És most csak leíró jelleggel mondom, tehát nem értékítéletként mondom, azoknak a versenyszférában kell érvényesülniük. Az ilyen állásokban, mint polgármester, ott mindenképpen küldetéstudatos, és semmiképpen nem az anyagiakat előtérben érző embereknek kell lenniük, és azzal sem értek, messze nem értek egyet, hogyha valaki nincs eléggé jól megfizetve, ez a korrupció melegágya. Én ezt fordítva tenném fel a kérdést, kedves, amikor én úgy gondolom, és sajnos láttam is példákat az elmúlt időszakban, hogyha valakinek nagyon sok pénze van egy ilyen pozícióban, az esetleg még

0: még másokat is jobban tud korrumpálni, mert aki korrupt, az önmagában is...
1: De várjon, attól, mert hogy mondjuk valakinek magas a fizetése, nem biztos, hogy korrupt, és közben jó, hogy behozta, és találtam a Telex oldalán egy táblázatot, hogyha meg tudjuk mutatni, hogy lássák a nézők is, hogy egyébként most milyen összegek vannak fizetésként a polgármestereknek, és itt látszódik valóban egyébként, amit ön is mond, hogy a kis településeknek 500 fő alatt egyébként 1 millió forint, és ez bruttó, tehát ez azt jelenti, hogy mondjuk ilyen 5-600 ezer forintot visz ebből haza egy polgármester, azért az nem egy ilyen, nem tudom, kimagasló fizetésnek számít mondjuk egy kis településen, és tudjuk, hogy ott mennyi dolga van a polgármesternek.
0: Igen, tehát én talában is azt mondom, hogy semmiképpen nem lenne szabad anyagi kérdésére devalválni ezt a dolgot. Polgármesternek küldetés tudatos emberek menjenek. Egy ilyen kis településen, én ugye a második kategóriáról beszéltem, az 500-1500 főig, ott ugye ott 1.167.000, hogyha jól látom a fizetés.
1: Igen.
0: Én annyit csodálkozom azon, hogy annyi polgármestere megnyilvánult, hogy ő 1,7 millió alatt egy 5000 fős település nem hajlandó igazgatni. Aki ilyen álláspontra helyezkedik, az talán jobb is. Most nem akarok személyébe senkit megbántani.
1: Jó, csak akkor ön szerint kik azok, akik jelentkezni fognak mondjuk egy polgármesteri pozícióra, amikor azt várjuk el mondjuk az egészségügyi intézményben dolgozóktól is, hogy hát ezt ne a nővérek mondjuk ne azért csinálják, mert jól keresnek, hanem hivatástudatból, ezt várjuk el a tanároktól, ezt várjuk el a szociális munkásoktól, az idősgondozóktól, ezek szerint a polgármesterektől is, tehát nem inkább az lenne a cél, hogy mindenki mondjuk keressen úgy, hogy azon túl, hogy neki van egy hivatása, az legyen megbecsülve?
0: Most kérdésem, amikor egy évvel ezelőtt ezek a pénzek körülbelül olyan 40%-kal voltak kevesebbek, tehát hogyha 80% emelést visszafele számolom, akkor a mostani pénzeknek a kb. 60%-át kapták a polgármesterek. Én egyáltalán nem hallottam se a sajtóba, se pedig itt a saját köreibe, hogy valakik a kardjukba döltek volna azért, mert a jelenleginek, tehát ezen táblázat 60%-át kapták. Gyönyörű szépen működött a dolog. Nyilvánvaló, hogy ez most kicsit rosszul esik, tehát jobb lenne. Hogyha most nem lett volna egy évvel ezelőtt fizetésemelés, ez a bizonyos 80%, ami ugye visszafele számolva most 40%-os csökkenés lenne, ez nem lenne, abszolút nem lenne téma. Minden polgármester csinálná a dolgát, és még egyszer mondom, a küldetés tudatos emberek menjenek polgármesternek, tehát én úgy gondolom, hogy itt nem csak az anyagra van szó, nyilván meg kell, hogy éljen, de konkrétan az a kis település, ahol én voltam, egy 642.000 forint emelő azért még jár költségkeit és stb., tehát azért nem nettó pénz, és még egy dolgot azt majdnem elfelejtettem. Hogyha a testület, a képviselő testület úgy dönt, hogy remek munkát végez a polgármester, a jelenlegi törvények szerint is 6 havi javadalmazásáig fölmehet ez a premizálás.
1: Még tehát egyet, hát kérdezek István, hogy és ahhoz mit szól, hogy azt is pedzegetik, hogyha már az alaptörvényt majd módosítják esetleg, hogy mondjuk 8 évnél tovább ne lehessen miniszterelnök valaki, ezt kiterjesztenék egyéb pozíciókra, például mondjuk egy polgármester esetében is indokoltnak tartja azt, hogy 8 évnél tovább valaki ne legyen polgármester, hiszen azért látunk nagyon sok kis vagy akár nagyobb települést, ahol akár több mint 20 éve valaki polgármester, és azért kapja meg a megbízatást, mert az ott lakók úgy gondolják, hogy jól csinálja a munkáját.
0: Igen, ezt én túlzásnak érzem valóban, tehát ebben annak teljesen igaza van. Én ezt nem terjesztelem ki erre. A 8 év miniszterelnök vagy köztársasági elnök azzal egyetértek, a polgármesterek esetében nem, és akkor még valamit szeretnék meg elmondani, hogyha valaki nyugdíjassá válik, akkor én azzal nem értek egyet, hogy ugyanúgy teljes fizetését lehet polgármester. Tehát ott mindenképpen azt javasolnám, és ez nincs benne a köztudatban, ez a úgynevezett tiszteletdíjas polgármesterség. Ugye a tiszteletdíjas polgármester, mint az elején már mondtam, az pont az 50%-át kapja fizetésképpen, plusz költségterítés, a főállású polgármester. Azt mindenképpen bevenném, hogy a jogszabály tervezetbe, hogy a nyugdíjkorhatárt elért polgármesterek, és akik fel is veszik a nyugdíjokat, mindenképpen csak tiszteletdíjért, tehát az előbb mutatott táblázat 50%-áért tudják végezni a dolgokat.
1: István, nagyon köszönöm pláne a tapasztalatot, amit hozzátett. Köszönjük szépen, hogy betelefonált hozzánk. Érdekes adatokat, meg véleményt hallottunk. Kornél van itt a vonalban. Köszöntöm. Halló, halló, Kornél szólítom.
2: Kedi csókolom, Nagyvár Kornél vagyok, és egy ezzel a gyűlölkedő plakátok. Kedi csókolom, tetszik hallani, Kedi csókolom?
1: Abszolút hallom, Kornél, üdvözlöm, vagy Erek Anikó vagyok, és figyelek erre.
2: Igen, hogy ezek olyan, olyan dolgok, amit...
1: Köszönöm. Kapcsolja szépen. Ki a tévét.
2: Kapcsolom, arrébb megyek a tévétől, jó? Megyek arrébb.
1: Az is jó, igen, és csak a telefonra figyeljen.
2: Így már jó.
1: Tetszik abszolút hallani? Jó, figyelek önre.
2: Na, ezek a plakátok, amik fenn voltak, ezek annyira gyermekellenes plakátok voltak, hogy olyan háborús dolgokat hoztak föl, ami igazából nagyon, hogy mondjam, szerintem zaklatták az embereket. De nem is azért, nem is ezért hívtam inkább önöket, hanem azt kérdezem meg a tévénézőktől, hogy milyen, szeretem volna pontosan megfogalmazni, milyen államformában vagyunk mi?
1: Mi ön szerint miben vagyunk?
2: Szerintem Magyarország, ugye? Magyarország. És van köztársaság nálunk?
1: Figyelek őre, próbálom követni, hogy mire gondol. Mondja, mit szeretne.
2: Az, hogy a köztársaság elnökkel kapcsolatban. Tehát, hogy nem lehet leváltani. Igazából ez magyar, nem magyar köztársaság, ez egy magyar ország. Tehát minek van nekünk, miért kell nekünk köztársasági elnök?
1: Tehát ön azt mondja, hogy az lenne a jó, hogyha egyáltalán nem lenne köztársasági elnök?
2: De miért? Hát az Orbán rendszer megszüntette a köztársaságot, nem? Tehát itt nincsen köztársaság, itt csak Magyarország van.
1: De most mindegy, hogy hogy hívjuk. Tehát azt mondja, hogy az ön véleménye az, hogy elég egy országban egy miniszterelnök, és annak kormánya, és nem kell köztársasági elnök?
2: Igen, de az egy kormány, aki kormányoz, az úgy kormányoz az országot, ahogy kell, ahogy a népnek szüksége van rá. De köztársaságnak minek? Hát igazából nem köztársaság vagyunk. Miért fizetünk 5 millió forintot valakinek, aki igazából nem csinál semmit, csak ott ül egy padba, vagy egy nem tudom mibe, és kész, ennyi.
1: Azért az államfői szerepkör sok országban kiemelt fontosságú szerepkör, és elég sok feladata van képviselni például egy egész nemzetet, akárki is, egyébként a miniszterelnök vagy a kormány, ez lenne egyébként a feladata egy elnöknek.
2: Én ezt is megértem önöknek, teljesen igaza van, de nem értem azt, hogyha nem vagyunk köztársaság, miért van köztársasági elnökünk? Tehát te valaki ezt megmagyaráz, nekem nem vagyok ilyen, tehát ezt meg fogom érteni.
1: Nem, én értem, hogy mire gondol, igazából nevezhetnénk bárhogy vagy simán elnöknek. Kornél, hát én... köszönöm a felvetését, muszáj, hogy egy picit megszakítsuk, mert egy rövid szünetre fogunk menni.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM

0: gyárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegonnyal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok! A főváros második kerületében a Széher utat lezárták a Szerb Antal utca és a Kuruc utca között felújítás miatt. A 129-es autóbusz ezért terelve közlekedik a Széll Kálmán tér felé, majd üzemzárásig nem érinti a Szent Ferenc kórház és a Bölöni György utca Széher út megállót, illetve szombattól, azaz holnaptól a Tárogató út és az Akadémia között megállókat hagyja ki. Holnaptól lezárják a Kuruc utca Széher út csomópontot, a Szerb Antal utca és a Bölöni György utca közötti szakaszt pedig megnyitják. Viszont a Kuruc utca és a Bölöni György utca között a Széher út továbbra sem járható. Az Üllői úton kifelé a Lilium utcánál lezárták a kerékpáros sávot, mert javítják a gázvezetéket. A Lilium utcába így időszakonként nem tudnak behajtani. A második kerületben a Fillér utcában félpályás lezárás nehezíti a haladást a Retek utca közelében, mert csatornát javítanak. A Hidegkúti úton befelé a Községház utcánál útszűkületen kell áthajtani, ott a vízvezetéket javítják. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál csak a félútpálya járható a csatorna karbantartása miatt. Sávlezárásokhoz fennakadást Újpesten is az Árpád úton a Váci út felé az újpesti víztoronynál, mert beszakadt az útpálya. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Vagy rá Panikóval.
2: Köszöntöm Önöket ismét, és Istvánt szólítom, aki itt van velünk a vonalban. Üdvözlöm, Vagy rá Panikó vagyok.
3: Kedics van, Kolom, szerkesztő asszony. Múlt héten pénteken, szombaton beszéltem, de ilyen elég felturbozott állapotban, igazán nem számítottam, meg kiderült szombaton, és most ügyvédő számára, mert hallgató számára is, hogy ez nincs tévén bájom, régóta 9 éves, kocsiból beszél, vagy rögtönözve, mondtam egy-két dolgot itt a Sönöcsögét ügy kapcsán. Most is egyébként egy fellebbezést írott, mert mindig félnek a rendőrök. Egy nagyon szép ügy, de visszakanyarodik itt a Navracsics bukott miniszterre, és azért telefonálok, mert most így ilyen sütemény fogyasztása közben látok egy hírt. Ugye Gulyás Gergely arra reméli, hogy a volt miniszterek nincsenek ilyen ügyekbe bent, büntetőügyekbe. Hát most mindjárt feldolgó egy kérdést, a Fidesz válaszoljon, mert ezen ügyből kapcsolódóan március 22-e 23-án ilyen, úgy emlékszem, 22.47-től 1 óra 1 percig 23-án tízesével az összes parlamenti képviselő, aki még az Orbán kormányban volt, átküldtem 2025. január 31-e büntető feljelentésen a Togán Antes Nagy Ádám ellen, illetve Navracsics Tibornak a büntető feljelentésemet. És ugye azt mondja, remény nincs bent, akkor nyilatkozom a Fidesz összes parlamenti képviselőt, és nem kapták meg, amit én átküldtem az ő parlamenti elérhetőségére? Hát ez nem jött vissza, amit megvan, hivatalosan megadtak, hogy nem kapták meg. Most akkor hogyan tud ilyen kijelentést tenni? Ma azt nem a Telexnek olvastam az előbb futólag, hogy remélem nincsenek bent. Én elmondtam pénteken szombaton az ATV-be, hogy Orbán Viktor ellen jogi képviseletet hatalanna, és Rogán Antal ellen jogi képviseletet keresett szexszámra, június 13-ig, de azt is elmondtam szerintem elég határozottan pénteken szombaton, hogy Orbán Viktor január 24-en hazarlásért följelentettem, és a Nagyika Kinga kolléganő megkérdezte, mi van mögötte, az van mögötte, jogállamiságnak a megszüntetése miatt.
2: Gulyás Gergely egyébként az Ultrahang YouTube csatorna vendége volt, és ott beszélt erről, és ő a korrupciós ügyekről beszélt. Volt egy állítás, hogy vannak korrupciós ügyek, így fogalmazott Gulyás, és azt mondta, hogy ha valaki megszegte a törvényeket, és tisztességtelenül gazdagodott, akkor ezzel kapcsolatos feljelentéseket kell tenni, az eljárásokat pedig le kell folytatni. Azt remélem, hogy minden fideszes miniszter betartotta és betartatta a törvényeket.
3: Jó, akkor korrupciós ügye, itt a versenyképes járások program, akkor csak ragadjuk ki ezt, mert ez akkor Navracsics Tiborra beleillik, és akkor mondom, hogy most tudok egy fellebbezést, hogy akkor hogyan jön össze. Ugye a versenyképes járások programokban, most rögtönzettel mondom, mert olyan nyilvános hely, meg egy fellebbezést írok, de fel is olvasom esetleg a nézőt, nem hinnék el, hogy miről van, és ezt mondom, a rendőrségre folytatom, aztán utazok tovább. Tehát az a mindjárt felolvasom, az a lényeg, hogy május 28-án Somosó községi önkormányzat a Csurgóváros jogi képviseletében, ugye ott úgy hívták, hogy Torma László, szándékosan úgy hívták, és mondom, hogy miért. Ugye a 2024 évi gyermek jóléti, nem tudom fejből, azóta 8. napirendi pont, hát én természetesen nem tudom miért, de jó megérzésem van, kiforgattam, oké, ott szavaztak róla, és utána a versenyképes járások programján belül 4 konzorcium, ott a környező 4 falu, Somocsicsó község önkormányzata szavazott 4 konzorcium, a közel 40 millió forint, tehát közel megvalósítási helyszín, Somocsicsó Kostutca 1.
2: Igen.
3: Ugye 4 falunak a konzorcium, nem a Somocsicsó a fő konzorciumos résztvevő, versenyképes járások, Urnafaliért létesítése, mind ott megvalósul az önkormányzat épület egyébként. Aztán 8-án Fagyos József ott ül Kaposváron, pénteki nap, az online internetes oldalon látom, hogy átveszi a támogató okiratokat.
2: De ez Navracsicsnak mi közelhez?
3: Hát az a közel, hogy ezen a képviselőtestű ülésen Fagyos József bejelent, hogy megnyertük a pályázatokat. Ez le van írva, és a gyermek jólét, ez a 4 pályázat is erős szavaztak, megnyerték. És ugye jogilag, vagy a Magyar Állam kincstárnak kellett volna dönteni, ezzel kapcsolatban gyorsan feljelentettem őket a NAV-hoz, a NAV jogi osztálya átküldte a törvényességi felügyeleti osztályra, hogy nyilatkozzanak, illetve elküldte a Magyar Állam kincstárnak, hogy ez van. A lényeg az, hogy a törvényességi felügyeleti osztály nyilatkozott, melyben leírják a Navracsics Tiborra utalva miniszterre, hogyan történt, vagy hogyan kellett volna történni jogilag ennek a versenyképes járások programnak a joghoz való, meg ami a törvény szerint lebonyolítása, és az azt jelenti, hogy május 28-án Fagyos József nem jelenthette volna be azt, hogy megnyertük, de valóban egyébként megnyerték, mert ezután, ha jól emlékszem, június 10-éig kellett volna még megtenni, most nem tudom, hogyan fogalmaz a törvény, mert mondom rögtönző, de azért június 10-éig kellett volna még beküldeni, akiket kiválogatott Navracsics Tibor, eddig nincs semmi baj, hiszen mindenki nem nyerhetett pályázaton, de ő bejelentett, és ezután leírják dr. Eszmény Zsolt és helyettese, hogy majd a Magyar Állam kincstárhoz kerül a dolog, és ők döntenek. Tehát ez formai volt. Ugye én ezt a feljelentést akkor Lázár Jánosnak elküldtem, ment Nagykanizsára téríteni, ugorjon be Somon Csicsóba az alatt történetbe, ezen fogja Sózsef vezető, szét van belve, mai napig is a mi családi sírunk. Nézze meg, és köszönje, veregesse meg a vállukat a kicsi huszároknak, a kis királyoknak, a döbrögiknek, ami miatt leírtam, meg fognak bukni, meg leírtam Lázáján is, természetesen nem ment benne, és csatolta mellé olyan anyagokat, azért az nem csak a politikai véleményen volt Lázár János számára. És utána megjelent a Népszavának egy cikk ezzel kapcsolatban. Két nap múlva ugye Navas és Tibor nyilatkozik, hogy ő aláírt minden a szerződést, ami elé került. Tehát akkor a maga bűncselekmény ez így ment fel hozzá, tehát akkor aláírta azt a bűncselekményt, úgyhogy meg se nézte. És akkor mi a baja a Népszavának egyébként a versenyképes járásokkal, a program nagyon szép, nagyon jó minden.
2: Bonyolult ügy, igen.
3: Igen, ebből fakadóan ezértben ugye Torma Lászlót, hiszen, és akkor megtettem a büntető feljelentést természetesen a katonai nyomozó főgyészségünk Kaposváron, simán ráírják az ügyész urak, felveszik a feljelentésen, 100% bizonyítást. Azt is elmondom azért, hogy 2025. január 23-tól ez évig 15 ilyen lapot lobogtatok a levegőbe, katonai ügyészség, ami átvesznek, amiket elmondtam, büntető feljelentéseket. Azért jelleg gondolkozni azon, hogy hogyan lehet, hogyan abban a régi rendszerben, hogyan teszik oda pecsétet a katonai ügyészek, és könnyen oda teszik, mert 100% a bizonyításom. Elmondom azt is, hogy nem ismertem őket, ők se ismertek engem. Január 23-án azért ilyen szorikat azért mondok, hogy katonai ügyész úrral Szászvali Lászlót megyek hivatalra visszaélés, hiszen 2023-ban felhívom a figyelmét, és bukott Füstös János Csurgóváros polgármesternek, hogy alattuk bűncselekményre utaló 100%-ban ugye visszaélések vannak, hogy hassanak oda, és Somogy Csicsóra, mivel körjegyzőség van, Csurgóról az aktuális jegyző, megbízott jegyző azért van kirendelve, hogy betartsa a törvényeket, betartassa, és ez a törvényeknek megfelel, menjen le egy képviselőtestető ül is. Ezzel nem foglalkozik Füstös János, egyszer visszaér egy általános levelet, Somogy Csicsóra van polgármestere, jó. Ebből fakadóan ugye folytatódnak a bűncselekmények.
2: Muszáj, hogy egy kicsit megszakítsam, mert van még kb. 6 percünk, és lenne még egy telefonáló, aki szeretne bekerülni. Nagyon bonyolult volt az ügy, amit elkezdett nekünk felvázolni.
3: Nem folytatódik a szünet után az adás?
2: Most a szünet után, nem, majd délután folytatódik, hogyha gondolja, akkor...
3: Délután mikor folytatódik?
2: Délután 4, így van, 4 órakor.
3: Akkor legyen szívesek vissza, mert most feltennék, mert ezt nagyon kell beszélni, és tudnék segíteni a magyar kormánynak. Azzal ugye pénteken vagy szombaton látom a Népszava feszegeti aztnak az ügyvédje azt a kérdés, hogy jogállamiságot megtartva, hogyan lehetne itt a kiskirályokat, ugye még a...
2: De ezt látja, hogy most elindult mindenféle eljárás, házkutatás, stb. Mindenki...
3: Én azt tudom, igen, de csak itt maga az, hogy előrehozott választások legyenek, azt akarom mondani, pont abból kifolyólag, hogy Orbán Viktor ellen még talomba. Tehát a jogállamiság ott van a 100% bizonyítás, a 100% bizonyítás, abból fakadóan azt feszegetik a TASZ-nak az ügyvédje a Népszavánál, és ez betetés nem, hogy vármegyé, csak megmondom, vagy inkább úgy fogalmazok, hogy azért itt a háttérben el sem tudják képzelni, utaltam rá itt a Ander Balázs képviselő úra is, most úgy mondom, tudom, hogy már nem, egyszerűbben fogalmazok, vagy háttérben.
2: Igen, csak itt nekem kapcsolat. Közben mond neveket, és én elhiszem, hogy önnél bármi nemű papírok vannak, de addig, amíg én mondjuk ilyen papírokat nem látok akár újságíróként, addig ezek nem bizonyítottak, hanem ezek rágalmazásnak tűnnek, úgyhogy azt kérem, hogyha délután beszélünk, akkor, ha nem is rébuszokban, de ezek nélkül beszéljen, mert ameddig nincs ezekben végzés, addig mondani. Ez egy rágalmazás, ami eddig elhangzott.
3: Jó, hát én ott van az érdekeltek, mint elmondtam, Somos ügyvédőnek is nem beszélnek, Orbán Viktor is mindenki megkapta, tud róla, elmondtam, én azért beszélek így bátran, azért én tudom, hogy mi fizikálisan nyilván nincs ön előtt, de ha gondolja bármikor ott lehet ön előtt, tehát most nekem nem probléma ez. Én csak azt akarok befejezni, és gyorsan akkor másik telefonáló, aki mögött utánam jön, hogy feszegetik, hogyan lehet itt a jogállamot, például azzal szerintem nagyon lehet, és ez száz bizonyított, hogy Orbán Viktor elkövette a hazarulást, a jogállamiság megszűnt, és ezt is tudom bizonyítani jogilag mikortól. Én úgy gondolom, vannak itt az osztályon okos jogászok, ügyvédek, azért ez nagyon...
2: Biztos ugyanígy rajta vannak ezen.
3: Én, De nekem van egy ilyen is, ezt még most fogják, majd ez még ott van a központi nyomozó főügy, a legfőbb ügyészségem, a legfőbb ügyész úrnál. Ez egy élő feljelentés.
2: Isten, nagyon köszönöm szépen, hogy elmondta mindezt, és akkor van még egy betelefonálunk. Ferenc, üdvözlöm, hogy Rák Anikó, és van még pár percünk.
4: Akkor már csak 3 percem van?
2: 4,5 perce van, Ferenc.
4: Úristen, hát az öröm feljelentő. Istenük ezt a fajtát állítsam, sajnos, hogy végighallgattam.
2: Bonyolultnak hallatszott, igen. Figyelek önre.
4: Az Ukrajnával kapcsolatban semmilyen kezdező jelenséget egyáltalán nem lát a történelem. Ukrajna az egy 100 év óta létező mesterséget állam, soha nem volt. Az a cári Oroszország része volt, és egyébként van horvát a Kavirba, a Krajna az azt jelenti, hogy határőrvidék, tehát az Ukrajna, az Ukrán, meg azt jelenti, hogy határőr. Mind Baranyába, akkor volt a Tímszám háború, állandóan hallottuk ezt a kifejezést, hogy ott is a Krajnákba mentek be a szerbek, egyebek, és az Ukrán, aki maga a határ ő. Tehát az Ukrajna az azért kapta ezt a nevet.
2: Jó, csak ezzel ne írjuk át a történelmet, mert azért van Ukrajna, tehát hogy most létezik Ukrajna, és ott léteznek magyarok, akiknek a kisebbségi jogaikért sikerült most megállapodni.
4: Hát, oda akartam eljutni. Ott a magyarság nem kisebbség, magyarságot 1000 éve őshonos nép. Ez a Kárpátoktól ide van, ez a 47-es békeszerződés vette Magyarországtól, és adta oda a Szovjetuniónak. És mikor szétesett a Szovjetunió, akkor felajánlotta a Jelcin, hogy ezt a részt hagyják oda Magyarországnak. Hát ez már 2 vodka között. Természetesen ez a magyar állam nem ment bele. Tehát történet az a hobbi. Tehát itt egyértelmű nem létező. Ma hány olyan ország van a térképen, hogy már régóta nem létezik?
2: Egyetért azzal, hogy az ott élő magyar ajkúaknak, magukat magyarnak vallóknak legyen ahhoz joga, hogy magyarul gyakorolják a kultúrájukat, magyarul taníttathassák az iskolában a gyermeküket, minden egyéb. Nem, csak kérdezem, hogy vitathatjuk.
4: Vitathatjuk. Tehát akkor vitatott rész, római jog, lopással nem lehet tulajdon szerezni. Azok a területek erőszakkal lettek magyar koronától elvéve, azokat a területeket bármikor vissza lehetne venni. Ahogy Izrael 3000 éve bölcsönösen harcol, hogy visszakapjaiként az úrtól őtőre, mert azt mondta Ábrahám, a Mózes, vagyis Ábrahámnak az úr, Ábrahám ezt a földet téged adott, hogy belépett volna a szemföldre. Téged a vesz a földet, neked és utódaidnak. Ez 3000 éves élő szerződés, egy nép, a zsidó nép és az Isten között. Ilyen nem tud felmutatni egy ukrán, egyébként paraszlávok a vallások, tehát most ez, hogy itt a görögök nincsenek, tehát nem Konstantinápolyban van a görög pátriátka, hanem Muszlában megkérve, azt jelenti, hogy ráadásul ortodox keresztények is ezek, hát itt, ja, és akkor tudjuk jó, a 40%-ában Európa legkorruptabb országa, tehát ez egy, és valójában ez azokból a határőr katonákból toborozták a cárok, amikor ki tudták küldeni az aranyhordát, hogy ezek voltak, hát nem is tudom talán, hogy kikhez lehet hasonlítani.
2: Ferenc, nincs időnk őket hasonlítani. Nagyon köszönöm, hogy betelefonált és elmondta a véleményét ezzel kapcsolatban. Köszönjük Ferencnek, önöknek szép napot, délután 4-kor várom majd önöket vissza, egészen estig, és addig is most, hogyha átkapcsolnak az ATV Extrára, vagy rácsatlakoznak az ATV YouTube csatornájára, akkor csatornájára, akkor láthatják, hogy Magyar Péter és az ír miniszterelnök sajtótájékoztatóján mi hangzik el, mert ez kezdődik perceken belül. Köszönöm a figyelmet!

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Magyarország segít! Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30 a Spirit FM-en. Generátor. Terítéken a fizika és a tudomány. A Spirit FM energetika körül forgó műsorában Somodi Solymos Eszter várja vendégeivel a hallgatókat. Pénteken délután 2 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Kellemes napos idő lesz. Benyújtják az uniós forrásokhoz szükséges törvénycsomagot, fakitermelési moratóriumot hirdetett a kormány. Jó napot kívánok, Seyfried Adél vagyok. A jövő héten benyújtják a parlamentnek az Európai Uniós források hazahozatalához szükséges korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomagot, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a kormány szóvivői tájékoztatón. Vitézi Dávid elmondta, hogy ennek értelmében új típusú vagyonnyilatkozatot vezetnek be. Részletesebb és alaposabb beszámolót kell majd tennie az érintetteknek, az abban leírtakat pedig az integritás hatóság szigorúbban és szélesebb körben ellenőrzi majd. A tárcavezető emellett beszámolt arról is, hogy kidolgoztak egy új tervet az uniós támogatások felhasználására. A javaslatot a véglegesítés után az Európai Bizottságnak és az Európai Tanácsnak kell elfogadnia. Átvette a Honvéd vezérkar főnöki beosztását Sándor Zsolt vezérezredes az Országházban. A hagyományos csapatzászló átadás átvételen részt vett mások mellett a honvédelmi miniszter is, aki arról beszélt, napjainkban a háborúk, geopolitikai feszültségek és az új biztonsági kihívások miatt ismét előtérbe kerül a honvédelem. Ruszin Szendi Romulus hozzátette, a biztonság megvédéséhez és a szabadság megőrzéséhez ütőképes haderőre van szükség. Eltörlik a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét a következő tanévtől, közölte Magyar Éva kormány szóvivő. Hozzátette, hogy a cél egy olyan teljesítményértékelési rendszer bevezetése, amely hatékony, szakmailag megalapozott és nem jár felesleges adminisztrációval. Megkezdődtek a szakmai egyeztetések az oktatás jövőjéről, tájékoztatott a pedagógusok demokratikus szakszervezetének ügyvivője. Nagy Erzsébet elmondta, hogy a kormányzattal együtt keresik a választ a legfontosabb kérdésekre, köztük a pedagógus hiánykezelés és a tananyag átdolgozására. A párbeszédbe a tervek szerint a diákok képviselőit is bevonják. Szeptember végéig átmeneti fakitermelési moratóriumot vezet be a legértékesebb védett állami erdőkben és a Natura 2000-es területeken a kormány, jelentette be Köböl Anita kormány szóvivő. Emellett felülvizsgálják a hulladékgazdálkodási rendszert, megszigorítják az akkumulátoripari szabályozást, valamint új környezetvédelmi felelősségi rendszert dolgoznak ki. A cél a természeti környezetvédelme és a fenntarthatóság javítása. A fővárosi közösségi közlekedés történetét, valamint érdekességeit ismerhetik meg a látogatók mától a BKV Deák téri föld alatti vasúti múzeumában. A közlekedés történeti relikviák, utastájékoztatási anyagok és plakátok segítségével kiderül például, hogy milyen lóvontatású járművek közlekedtek egykor a főváros útjain, mikor vállalhattak először nők munkát a budapesti közlekedésben, valamint az is, hogy miért 70-től kezdődik a trolibuszok számozása. Az ország nagy részén változóan felhős az ég, elszórtan kialakulhatnak futózáporok. A 24-22... Az ország nagy részén változóan felhős.

0: fehérjepor, omega-3, táplálékkiegészítők, egy csomó olyan dolog, ami szerintem mindannyiunk életének a része, legalábbis aki picit odafigyel a táplálkozására, vagy sportol, az előbb-utóbb szembe kerül ezekkel. Ha más nem, akkor a vitaminokat kell szedni, és az ásványanyagokat. Vendéget hívtunk, szakértő vendéget, Nagy Zoltánt, dietetikus hallgatót, aki a SciTech-nél az étrend kiegészítő specialista, és mint ilyen számtalan tapasztalata és tudományos információ arról, hogy hogyan és miképpen kéne táplálkoznunk. Úgyhogy én most hoztam egy pár olyan dolgot, amit most az előbb ki is mondtam, hogy járjuk már körbe ezeket egyesével, és itt van még mellettem Vini, aki kérdezőtársam lesz, és mint egy párba állítva a 30 és 50-es korosztályt fogjuk megvizsgálni ezeket a dolgokat. Ami szerintem egy jó ideje úgy a közbeszédben van, legalábbis az ilyen sportolói közbeszédben munkálkodik, az a kreatin. És én emlékszem rá, amikor én voltam kb. Annyi idős, mint te, én már akkor szedtem kreatint. Tehát valahogy akkor jött elő, ez egy ilyen 20-25 évvel ezelőtt, legalábbis nekem akkor került a szemem elé, de úgy látom, hogy a kreatin nem tűnik el. Mi a bánat az a kreatin?
1: Az az egyik jobb étrend kiegészítő szerintem, és azt mondanám, hogy az átlag embernek is eszenciálisnak kéne legyen. Saját szervezeted is termeli, tehát nem egy testidegen anyagról beszélünk, nagyon biztonságos a kreatin monohidrát, igazából a többi változata is, és hát azért felelős, hogy segít nekünk energiát termelni a szervezetünk számára. Anélkül, hogy belemennék itt a BIOS-ba, ez úgy működik, mint egy köztes akkumulátor. Amikor ott a telefon a kezedbe, mit csinálsz vele, lemerült az aksi, beteszed a töltőt, rádugod a telefont, feltölti az aksit, jót szakált. De mi van akkor, útközben vagy, és nincs nálad semmiféle, nem tudod sehova bedugni a töltőt, akkor jó egy powerbank. A kreatin az így működik. Tehát egy ilyen köztes akkumulátor, ami segíti visszatölteni az energiát, és ugye van erre az Európai Gyógyszerügynökség meghatároz bizonyos mondatokat, amiket elmondhatsz egy hatóanyagról, amik tudományosan igazoltak, és az a rövid távú sorozatos erőkifejtésekben lehet segítség, nem pontosan idéztem, de ez a lényege. Tehát aki konditermi edzést végez, vagy sprinttel, tehát ilyen rövid energiakifejtésről van szó.
0: Akkor ez egy szuperkondenzátor inkább. Abszolút nem is akkumulátor, ez egy szuperkondenzátor. Hirtelen nagy teljesítmény.
1: Így van. És nem csak ez az előnye, a nők teste kevesebb kreatin tartalmaz, kevesebb az izomtömeg, ezáltal kevesebb a kreatin, tehát nekik sokkal fontosabb lenne pótolni, a vegánoknak nagyon fontos lenne, mert ugye ez a kreász, görög kreász szóból hús jelentése abból származik, onnan izolálták először, és ugye a nők kevesebbet tartalmaznak, a vegánok, vagy a vegetáriánusok, ők általában kevesebbet fogyasztanak, és az időseknek is egy ilyen eszenciális, mert a kognitív teljesítményünket képes javítani mondjuk a napi 20 g kreatin fogyasztása.
0: Napi 20 g?
1: Igen.
0: Na várj, egy pillanat. Először a kognitív képességek, tehát az agyi képességeinket.
1: Igen.
0: Tehát, hogy koncentráció, odafigyelés.
1: Pontosan.
0: Tehát nem csak izomtömeg, izomkifejtés, hanem a kognitív képességeket is.
1: A diákok használják, egyetemisták használják például, mert hasonló hatásról számolnak be, mint hogyha koffeinnel tömnék magukat. És ez így, tehát a tudomány ebbe az irányba mutat, és ezt írja. De ami tudományosan igazolt, és ami rajta szerepel a dobozokon, ugye étrendkiegészítő dobozokon, az a napi 3-5 gram. Ezt túl lehet lépni, tehát van olyan tanulmány, ami azt mutatja, hogy ha ennél többet szedsz, akkor sem lesz semmi negatív problémát szervezet szinten, de hogy csak előnyöd származik belőle. Szóval ez nagyon-nagyon biztonságos, hány és eszenciális szerintem.
2: Hogy? Hány éve vizsgálják?
1: 90-es években kezdték el a rendes, azóta tanulmányozzák, tehát ez a konkrétan a legtöbbet kutatott étrend kiegészítő, hogyha felmentek a PubMed-re, ugye ilyen orvosi adatbázis, ahol beírjátok a kreatin monohidrát, 500-valahány ezer találatot hoz ki mindenféle.
0: Annyi kutatás volt.
1: Igen, és ugye szűkíted az idősávot, egyre több van, tehát ezt nagyon-nagyon erősen tanulmányozzák, még a D-vitamin szerintem, ami ezen a szinten van.
0: Mit szoktak mondani, bocsak, hogy a vese?
1: Igen, az egy ilyen aggodalom ugye a magasabb fehérje fogyasztásnál, meg ha elmész a laborba, és kijön, hogy kreatinin szintet picit magasabb, akkor nem kell megijedni. Nyilván a sportolónak ez alapvetően magasabb, ugye ez a vesének a filtrálási funkcióját jelenti, tehát a kreatinin, hogyha megjelenik a vérben, és magasabb, az izomlebomlásra utal, de egy sportoló, aki folyamat valamilyen edzésmunkát végez nála, ez magasabb. Ha kreatint fogyasztasz, akkor picit lehet magasabb.

0: ezzel szokták összefüggésbe hozni, de a magas fehérje fogyasztás, ami azt jelenti, hogy testtömeg kilogrammonként a 4 gram nem okozott még eddig panaszt. Akik vesebetegek, ők figyeljenek oda. Tehát itt egészséges emberekről beszélünk.
1: Ez most fehérjéről szólt, a 4 gram.
0: De a kreatin is.
1: De a kreatin is 3-4 gram, oké.
0: Hát az 3 és 5 gram között van, ami tudományosan igazolt, de a 20 grammat szokták mondjuk feltöltésben használni.
1: Fehérjéből testtömeg kilogrammonként 4 gram.
0: Bizony. A legújabb...
1: Csak hogy ezt tegyük már, hogy ez ilyen erős sportoknál fejlődési állapot, vagy tehát, hogy ez mit definiál a 4 gram? Mert az nekem úgy elsőről soknak tűnik.
0: Abszolút. 100 gram csirkemellben van 24 gram fehérje, vagy 25 gram. Tehát mondjuk a negyede fehérje.
1: Na most az izomtömeg megtartása az mennyi kell? Tehát,
0: átlagosan
1: nem akarod növelni.
0: Azt mondják, hogy ilyen 1 és 1,6 között valahol. A legújabb amerikai ajánlás szerint, ugye most már van egy új fejreállított piramis az új irányelvek szerint, ott felülvizsgálták a korábbi ajánlást, ott 0,8 és 1,2 között volt azt hiszem a per testtömeg kilogram. Ezek olyan fura nehéz számolni velük. A tudományos konszenzus az valahol 1,6 és 2,5 között van. Mm-hmm. Amit én szoktam mondani, hogy számoljunk középértékkel, körülbelül 2 gram. Tehát az, hogy 2 grammot mondjuk testtömeg kilogrammonként beszedsz, tök jó számolni vele. 80 kilósnak 160 gram.
1: Na, fordítsunk le. Itt 90 körül vagyunk mind a ketten kilóban.
0: 180 gram fehérje,
1: és kreatinból...
0: Az meg az 5 gram az úgy elegendő naponta.
1: Az 450.
0: Azt nem, tehát napi 5 gram kreatin.
1: Napi 5 gram kreatin. Nem teljesúly kilogrammonként van, hanem napi. Tehát napi 5 gram kreatin.
0: Igen.
1: És a mi esetünkben mondjuk 180 gram fehérje.
0: 180-200 gram fehérje.
1: És mennyi van egy 100 gram csirkemellben?
0: 24 gram.
1: 24.
0: Igen.
1: Hát akkor tényleg szükség van kiegészítésre.
0: Tehát megeszel egy nap 1 kiló csirkemellet szárazon szerinted?
1: Nem, biztos.
0: Mert
1: nem.
0: Ugye, hogyha csak azt néznéd, hogy a fehérje, akkor a csirkemell optimális, mert nagyon minimális zsír, nulla szénhidrát, tehát hogy az egy tiszta izomszövet. De hogyha ezt elkészíted, jön hozzá az extra zsír, jön hozzá valami köret mellé, tehát a kalória az csak nő, és hogyha nem az a célod, hogy testtömeget növelj, tehát hogy az, hogy beférj egy magasabb súlykategóriába, mondjuk itt egy birkózó, vagy az, hogy te legyél a legnagyobb a testépítő a terembe, akkor neked ez a sok-sok extra kalória azért az hozza a tömeget rendesen. És ilyenkor az étrendkiegészítő, ami mondjuk egy tejsavó protein izolátum, hidrolizátum, aminek nagyon alacsony a cukortartalma.
1: Ezt hívjuk fehérje pornak, mi igen, így a hétköznapi nyelven, ugye?
0: Tehát bemész egy étrendkiegészítő boltba, bejössz a SciTech-be, és akkor a sokszínes doboz ott a polcon, ugye tejsavó, meg vannak növényi források, állati források, a kettő között óriási különbség van, és a legjobb, a leganabolikusabb, amit legtöbbször ajánlunk, az a tejsavó protein. A sajtgyártás szerintem mindenki ismeri, annak a mellékterméke volt, ezt kidobták régen, meg feletették az állatokkal, aztán rájöttek, hogy amúgy ez tök jó, mert úgy berúgja az izomépítő folyamatokat, hogy mint egyik más fehérje sem. És akkor ezt elkezdték bedobozolni, meg porítani, még minden, úgyhogy ezt ajánljuk, és ezzel meg lehet könnyíteni az életed, nem kell másfél-két kiló csirkét megenned egy nap.
2: Azért megint csak egy kicsi kilazítást igényel, mert nagyon a testépítős vonal, ez a vonal, de például nálam édesapám, emlékszem, hogy egyetem alatt is, amikor ott is már ugye kondisztunk, mondtam, hogy hát szoktam fehérjét inni, ott már kb. Ilyen doppingszer félelme volt, hogy úristen, fiam, azért óvatosan.
0: Igen.
2: Tehát, hogy a nettó átlag, az nem biztos, hogy egyáltalán közelébe megy egy ilyen boltnak, ahol ilyen nagyon színes, nagyon izmos hölgyek és urak vannak a dobozokon. Hogyan kell ezt jól megfogni? Hogyan tudjuk ezt átadni az átlagembernek, aki lehet, hogy konditerem közelébe sem megy. Mik azok a fő elemek, amivel azt mondod, hogy az életminőségét tudja javítani, akár egy kreatinnal, fehérjével, hogyan álljon hozzá ez egy átlagember?
0: Én azt mondanám, hogy ezek az étrend kiegészítők, ezektől nem kell megijedni, nem szteroid, egyik sem. Tehát ami a magyar forgalomban kapható étrend kiegészítő, nagyon szigorú szabályozáson esik át. Nem Amerika vagyunk, ahol előfordulhatnak szennyezések. Nyilván itt is előfordul a híradóba, hogy ebbe-abba van valami. Ennek örülni
1: szoktunk. De ez nem szándékos.
0: Igen, nem szándékos. Tehát... Ennek örülünk, hogy megtalálták, kiszűrték. Oké. Biztonságosak, koncentrált élelmiszerek. Tehát amikor tömegnövelő szót kiejtem, akkor ott mindenki, hogy úristen, cukor és meghalsz. Ez szénhidrát, plusz fehérje, plusz kreatin, esetleg aminósavak.
1: Tudományos alapon összerakott.
0: Össze van rakva, igen, egy receptúra alapján, azért, hogy a célodat hamarabb elért. alapvető mikrotápanyagok.
2: Mi a cél? Átlagembernek mi a cél? Hova akarunk ezzel eljutni?
0: Egy átlagembernek az lenne a cél, hogy az izomtömeg és a zsírtömeg az inkább az izomtömeg arányába tolódjon el a hangsúly. Tehát nagyon elhízottak vagyunk magyarok, szerintem Európában a top 3-ban, nem szerintem, hanem benne vagyunk a top 3-ban, versenyünk az első és a második helyért.
3: Úgyhogy ez egy jó alkoholizmus.
0: Így van. Nemzeti dohányboltok, meg ilyesmik vannak, ugye, tehát, hogy mindig ráteszünk egy lapáttal, és hogy nem is mozgunk mellé. Tehát nekünk az lenne a célunk, hogy 70 éves koromban is tudjam dobálni a gyereket, meg hogyha az arról van szó, hogy gyere, papa, menjünk el biciklizni, akkor ne a járókerettel menjek oda a bicajhoz, meg ne háromkerekű bicajom legyen öreg koromban.
3: Egyébként erre hagyd mondjak egy, bocsánat csak, hogy mert annyira emlékszem rá. Képzeld el, az én lányom 11, mondjuk egy 6 évvel ezelőtt elmentünk síelni a barátaimmal. És álltunk a hegy tetején, és azt mondtam magamba, hogy én ezen a helyen szeretnék állni, nem a lányommal, hanem az unokámmal. Csak hogy elkezdtem gondolkozni, hogy én 40 éves voltam, amikor született a lányom, tehát hogyha én az unokámmal akarok itt állni, akkor bőven 70 plusz fölött leszek, tehát nekem kötelességem megőrizni a fizikai képességeimet legalább olyan szinten, hogy mondjuk 75 évesen a kisunokámmal kijöjjek, és itt álljak, és azt mondjam neki, látod kisunokám, a papa itt állt már 40 évvel ezelőtt is, és arra gondolt, hogy veled milyen jó lesz itt. Uh-huh. És ez velem megtörtént. Érzem a gondolatot a fejemben, hogy mennyire megcsapott a villám, hogy figyelj, neked oda kell figyelned magadra.
0: Hát itt a motiváció. Ez, amikor Zeus is azt mondja, hogy nincs motivációja, hogy edzen. Bocsánat, hogy megemlítelek, de a motiváció, ez olyan, mint a fogorvos. Amíg nem fáj, addig nem foglalkozol vele. És amikor már ott leszel mondjuk 70 évesen, és azt mondod, hogy jaj, kislányom, most húzzál föl a kanapéból, mert nem tudok elmenni veled a játszótérre, akkor milyen jó lett volna, ha mondjuk erőemelő gyakorlatokat csinálok 40 évesen, 50 évesen, nem tudom mi, sosem késő elkezdeni. Nekem az egyik kedvenc reklámom, egy öreg bácsi ül a tévé előtt, kimegy a fészerbe, és talál egy kettlebellt, vagy van neki ott a fészerbe, és elkezdi a lendítéseket csinálni, a swingeket. Mindenki hülyének nézi. Egy éven keresztül nem adja fel.
3: Emlékszem rá.
0: És ennek a videónak az a vége, hogy szalad a kisunokája karácsonykor, és a 80 éves ember, vagy 80 fölemeli, hogy a csillagot föltegye a tetejére.
3: A karácsony
0: ez lebegjen az emberek előtt, ne az, hogy testépítő akarok lenni, hanem egy egészséges izomtömeg fenntartása, az a hosszú élet kulcsa.
3: Igen. Figyelj csak, azt szeretném megkérdezni, hogy most így kijöttek ezek a számok fehérje kapcsán. A kreatint akkor most átbeszéltük, hogy ez fontos, kell, alapvető.
0: Biztonságos lehet.
3: Biztonságos szedhetik szoptatós anyukák is.
0: Igen, igen. Nekem a feleségem is szedte. Még várandós volt, meg majd most is fogja.
3: Okay. Szóval ez egy biztonságos dolog, ezt oké, értjük. Sőt, ajánljuk otthon a családban és a feleségnek is. Gyerekek is szedhetik a kreatint?
0: Igazából szedhetik, de nekik annyira
3: nekik még
0: nem
3: nincs
0: fontos.
3: Szükség. Igen. Akkor a fehérjére átcsúszunk, jó? Tehát akkor igen. Én most meghallottam, hogy 2 gram testsúly kilogrammonként, tehát 180 gram, ebből mondjuk beviszek természetes, organikus módon mondjuk a felét. Van-e olyan szám, ami azt mondja, hogy mennyi lehet a maximális hozzá táplálás? Tehát, hogy ne lépj túl, nem tudom én, hány százalékot a fehérje porból, vagy ezek
0: nagyon jól mondtad. Az ajánlás az, hogy körülbelül, vagy maximum a felét fedezd a napi bevitelnek. És ez a 2 gram, amit említesz, vagy amit említettem, ez már ahhoz szükséges, hogy izmot építs extrában. Tehát, hogyha neked egy szinten tartás a célod, akkor az valahol 1 és 1,6 uh-huh. között van. Tehát aki azt mondja, hogy én már elég izmos vagyok, ilyennel még nem találkoztam, akkor neki nem célszerű, vagy nem kell kettővel számolni. Én azért mondom, mert hogy szerintem mindenki egy kicsit több izmot szeretne.
2: Én most jövök egy vágással, mentálhigiénés vonalon szeretnék tippeket kapni, mert hogy még visszakötnék erre a felemelni az unokát, meg egyébként is, hogy vannak a korodbeli férfiak. Van olyan közeli ismerős, lehet, hogy családtagnak nevezhetném, aki korodbeli, de rendszeresen azt mondja, hogy jaj, én már vinikém, öreg vagyok, falra mászok tőle. Uh-huh. Ez, erre most nem lesz megoldás, de arra viszont, hogy stressz, vagy akár superfood vonalon milyen tippeket tudnál adni?
0: Nézd, egyetlen egy olyan szuper tényező van az emberi életben, ami mindenre megoldás. Ez a mozgás. Tehát, hogyha elmész, nem tudom, futni, pingpongozni, vannak ezek a kültéri edzőparkok, uh-huh, ugye? Igen. számtalanszor látom, hogy 16. kerületben lakok, ott a játszótér mellett van, kijönnek, mozognak az ilyen kvázi idősebb, velem egy idős fószerok. Tehát, hogy azért ők is megragadják.
3: Akkor nem vagy idősebb, ezt még véletlenül sem mond, mert én pont tudom, hogy hány éves vagy.
0: És de te tényleg a 30 év fölött, aki valamilyen ellenérzése van a konditeremmel szemben, azt megcsinálhatja itt is az edzést, és tök jól le tudja
3: edzeni. Zoli, miért nem sportolunk? Miért nem sportolnak az emberek?
0: Hát ez egy igen jó kérdés. Sokan azt mondják, hogy nincs idő. Alapvető kifogás az, hogy család.
3: Ez kamu.
0: Most a biztonsági örök egy bevásárlás, nem akarok megbántani egyet, csak ezt sűrűn hallottuk már a biztonsági öröktől, ugye bejönnek a étrendkiegészítő boltba, itt mit lehet venni, és akkor ő majd kiválasztja, amitől majd izmos lesz. Fiatal volt, akkor egy kézzel a 160-at nyomta fejfülé, nyilvánvalóan meg rekordot gugolt, de hát jött a család meg a gyerekek, és erre most már nincs idő. Erre meg mindig azt szokták ugye válaszolni az okosok, hogy idő arra van, amire te csinálsz magadnak. Na most, ha éjjel ott bömböl a gyerek, és nem aludtál semmit, akkor próbálj meg hajnalba elmenni edzeni, vagy hogyha lefáradtál a munkában, és csak úgy tudsz hazaesni, hogy éppen vacsorára fürdetésre, utána még szedd össze a cokmókodat, és menj vissza valami konditerembe, vannak nehezített pályák. Uh-huh. Nem is azt mondom, hogy minden nap, de heti kétszer, háromszor, akinek heti egyszer fér bele, az is tök jó, csak mozogjunk.
3: De sétálni tudunk, tehát le tudunk szállni egy megállóval korábban a villamosról, fel tudunk menni gyalog az emeletre.
0: És még ezt se tesszük meg.
3: Na hát, hogy pont ez. Kicsit akkor térjünk vissza ezekre az alap táplálék kiegészítőkre. Kreatívról beszéltünk, fehérjeporról beszéltünk. Itt vagyok én, fáj, könyököm, vállam, hál' Istennek a térdem még nem, de biztos vagyok benne, hogy eljön az ideje, az is fájni fog. Mit tudok csinálni?
0: Én azt tanácsolnám, hogy vannak olyan étrendkiegészítők, ami ebben az esetben hasznos lehet, ízületi egészséget támogató komplexekről beszélek, aminek van X10-12 összetevője. Ezek mind olyan összetevők, amik megtalálhatóak az emberi porcban. Például kondroitin, keratán, szulfát, MSM, meg, szóval ennek ilyen fura nevei vannak, nem is akarom felsorolni. Uh-huh. Alapvetően úgy vannak ezek összeállítva, hogy napi 3-5 kapszula, attól függ, melyiket választod, de van poros verzió is, ami ízesített, mint egy üdítőital. Ezek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy ne fájjon, vagy hamarabb gyógyuljon, de emellett a fehérjebevitel ugyanolyan fontos, mert abból fogja regenerálni a szöveteket ugye a szervezetünk. Ilyenkor is kell mozogni. Tehát nem lehet azt mondani, hogy majd akkor én beveszem a kollagént, meg a gyulladáscsökkentőt, és akkor ez majd magától megjavul. Ugye neked is van az a szindróma, impingement szindróma, ami nekem is. Hát erre is az a helyzet, hogy nyújtani kell, meg mozogni kell, ezt erőltetni kell, hogy ez helyreálljon. Nem lehet, hogy felakasztjuk a testünket a szögre reggelre, meg kinő magát.
3: Egyébként képzel, igen, ha most ebben belegondolok, tehát nagyon sokat foglalkoztam vele, ez most a válfájdalom, ezt most azoknak mondom, akik nem biztos, hogy értik. Szerintem ez egy elég gyakori dolog, így picit így a korban előre haladva, hogyha sportoltál, és nem nyújtasz eleget, meg ilyesmi. És amikor otthon szalagokkal csináltam a különböző gyakorlatokat, akkor tényleg kevésbé fájt. Uh-huh. Tehát most mit tudom én, abba hagytam, hogy elkeseredtem, elkámpicsorodtam egy 3-4 hete, nem mozgok vele, nem csinálom a speciális szalaggyakorlatokat, és most már standard módon jobban fáj. Tehát tényleg egy kicsit hajtani kell. Tehát ízületvédők, ezek működnek. Ezeket onnan tudod, hogy működik, hogyha nem használod, akkor tudod, hogy fáj. Ugye?
0: Például igen.
3: Például. De mondjuk, ha javasolhatjuk is, hogyha mondjuk kimész futni, vagy olyan aktivitásod van, kosarazol, röpizzel, ahol azért ütődik a gerinc, ütődik a térd, az ízületek.
0: Hát be tudom futni, ugye még egy nem megfelelő cipőben is, mint egy átlagember, hogyha sport, akkor elmegyek futni.
3: Igen.
0: Legolcsóbb, vagy legegyszerűbb Converse cipőbe elkezd a betonon trappolni rossz technikában.
3: És már
0: hát ezzel még csak rátesz egy lapáttal, ugye? Ilyenkor ugye nincs is megtámogatva semmivel ez az izületi
3: kapás. Mondtad ezt még kint, amíg beszélgettünk, hogy volt, hogy 1 kilogramm több lett?
0: Igen, a hasi elhízás, ugye a magyar férfiaknak a 45%-a elhízott, a nőknek az 54%-a.
3: 45%, minden igen. Második férfi társunk, igen. Felnőtt férfi elhízott.
0: Hasi elhízása van, így van. Minden negyedik 7 éves gyermek. 7 éves gyermek.
3: Minden negyedik 7 éves gyerek
0: elhízott, vagy túlsúlyos. Szóval ez így azért elkeserítő.
3: Hát ez
0: és amit hordozunk magunkon, minden egyes extra zsír, egy extra kiló zsír, az plusz 5 kiló terhelést jelent a passzív mozgatórendszer az ízületi rendszerünkre például. Ezt megvizsgálták kutatók, hogy síkterepen ez kb. 4 kg extra terhelést jelent, de hogy nem síkterepen járunk.
1: 5 egészen. Kiló. Várj, csak az, most én ezt lefordítom magamnak, hogy én kimegyek futni a terepre. 90 kilóval kimegyek futni, ha mondjuk kicsit nem figyelek oda, és karácsonyi szezon után vagyok, akkor kimegyek 93 kilóval futni a tömegem, akkor 3 kiló plusz súllyal mennyit teszek rá? 15 kilónyi plusz terhelést
0: olyan,
1: teszek.
0: Olyan, mintha még 15 kilós mellénybe futná.
1: És én szoktam futni olyanba, és ez borzasztó nehéz. Annyival terhelem.
0: Annyival nehezebb, annyival nagyobb terhelés a csontrendszerre, az ízületi rendszerre. Hogyha emellett még van valami reuma, vagy ízületi kopás, ugye ez a túlsúly, ez azért nagyon rossz, mert nyomja össze az ízületet, tehát az ízületi folyadék az nem azért van, hogy, mert hogy az milyen jó csinálta a Jóisten, hogy ez nekünk így alakuljon ki, hanem az egy védőmechanizmus, hogy ne érjenek össze a kopó felületek. Amikor a kopó felület, ez az üvegporc, ami a csontok végén van, nagyon-nagyon nehezen regenerálódik, baromi nehéz megjavítani, és hogyha már összeér, akkor ezek elkezdenek szétmorzsolódni, és onnantól kezdve az meg fáj is, meg...
1: Nekünk nagyon... valami ilyesmink van, nem a vállunkban.
0: Hát ez inkább azt mondanám, hogy kötőszöveti gyengeség, vagy rossz technika, ezt meg lehet még oldani.
1: Aha. Hát akkor reméljük.
0: De az ízületi kopás az sokkal-sokkal brutálabb. És abból nehezebb visszajönni. Ilyenkor kell okosan. És nem véletlenül mondom, hogy keressenek szakembert, edzőt, tehát hogy van a én is úgy kezdtem el edzeni, és valószínűleg ezért van nekem is ez a szindróma. Majd én azt tudom, mert láttam. De milyen jó lett volna, hogyha valaki azt mondja, hogy hülye gyerek, lejjebb a könyöked, jobban zárd be, engedd le, ne engedd le, neked
1: már,
0: ezek a
1: limitei. Nincs meg nincs meg a rossz mozdulatsor. Szóval, Mini, maradt benned valami? Csak azért, mert az időnk végére érünk.
2: Nekem lassan. Csak amit előbb bedobtam, hogy akár a kortizol kapcsán, ashwagandha, omega-3, superfood, ilyen nagyon ilyen daraszerűen csak pár alapinfo.
0: Magyar superfood, balatoni ponty, akár télen is. Omega-3-ban gazdag egyébként.
1: Hal.
0: Igen, a hal. Annyira kevés halat eszünk, hogy szinte lehetett, vagy láthatatlan.
1: Jó, de szerencsére van hozzá kapszula, van omega kapszula.
0: Igen. Ez a megoldás, célszerűen halat egyenni. A japánok 30 kiló halat esznek per fő per év. Uh-huh. Magyaroknál ez a cukorfogyasztás. Náluk ez portfordítva. És a halolaj kapszula például, ugye a eszenciális zsírokat tartalmaz, EPA-t, DH-at, ami nekünk a kardiovaszkulás, tehát a szív- és érrendszeri problémáknak az egyik ilyen ellensúlya, és erre tök jó megoldás a halolaj kapszula, általában nem is büdös.
1: Alapnak tehát, kell lenni akkor igen, a halolaj kapszulája. Igen.
0: Egy jó multivitamin készítmény, nálunk a Multipro, az ilyen kis tasakokat tartalmaz, uh-huh, 30 ismerem, tasak.
1: Igen.
0: Na, abban például van egy ilyen ennek de direkt ilyen eszenciális halolaj kapszula van benne például. Amit másikat említettél, az ashwagandha, ez egy Indiában ismert, vagy Indiából származó ilyen ajurvédikus szer. Érdekes a neve, az abból ered, hogy lószag, lószőrszag, az az ashwagandának a jelentése. Mert igen, mert olyan illata van neki. És ez
1: ashwagandának jobb.
0: Igen. És a kortizol szintedet, ami a stressz hormonod, annak a természetes szabályozásában játszik szerepet. Vizsgálták az izomkeresztmetszetnek a változását is akkor, hogyha fogyasztják az ashwagandhát, és az akkor is ígéretesnek tűnik. Tehát ez is egy ilyen univerzális, ajurvédikus, több ezer éve ismert szer, és akkor ezeket lehet kapszulázott formában. Reggel, mikor bejöttem, én bevettem belőle egyet például, meg silaitot használok én még kreatin mellett ma.
1: Ezt majd folytatjuk egy következő adásban, ahol kicsit a táplálkozásról is beszéljünk még, meg sok egyéb téma van szerintem, ami izgalmas lehet. Nagy Zolinak köszönöm szépen, hogy itt voltál.
0: Köszönöm szépen.
1: Vidi, neked is az építő kérdéseket, köszönöm a válaszokat is. Ez itt a Sámán mondja, én Bertalan Gábor vagyok. Sziasztok, aloha!
4: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: A Magyarországnak járó uniós források hazahozatala volt a tegnapi kormányülés legfontosabb témája. A következő tanévtől eltörlik a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. Vízminőségmérő bóját telepítenek a Velencei tóra a vízügyi szakemberek. A Dunántúlon borult lesz az ég, még a Dunától keletre már sokfelé kisüt a nap. Jó napot kívánok! Ezek a Spirit FM hírei 13 óra 30 perckor. A mikrofonnál a hírszerkesztő Kovács Klára. A Magyarországnak járó uniós források hazahozatala volt a tegnapi kormányülés legfontosabb témája, számolt be róla a közlekedési és beruházási miniszter a kormány szóvivői tájékoztatón. Vitézi Dávid elmondta, hogy a jövő héten benyújtják a parlamentnek a támogatásokhoz szükséges korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomagot. Hozzátette, emellett kidolgoztak egy új tervet a pénzek felhasználására. A javaslatot a véglegesítés után az Európai Bizottság és az Európai Tanácsnak el kell fogadnia. A tárcavezető felhívta a figyelmet, hogy a helyreállítási alapforrásait már augusztus végéig fel kell használni. A következő tanévtől eltörlik a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét, közölte Magyar Éva a kormány szóvivői tájékoztatón. A kormány álláspontja szerint szükség van teljesítményértékelésre, de a jelenlegi rendszer aránytalanul nagy adminisztratív terhet ró a pedagógusokra, nem mutat valós képet a munkájukról, és a szakmai fejlődésüket sem támogatja. Ettől a munkáltató számára a lehetőség megmarad a béremelésre, hosszabb távon pedig egy olyan teljesítményértékelés. Értékelési rendszer bevezetése a cél, amely hatékony, szakmailag jobban megalapozott, és nem terheli felesleges adminisztrációval a tanárokat. Márciushoz képest 1%-kal csökkent az egy évvel korábbihoz viszonyítva, azonban csak nem ugyanennyivel nőtt az ipari termelés áprilisban. A KSH adatai szerint a legnagyobb súlyú alágak közül a járműgyártás, illetve a számítógép, elektronikai, optikai termékek gyártása bővült. Visszaesést mértek ugyanakkor a villamos berendezések, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermékek előállításában. Vízminőségmérő bóját telepítettek a Velencei tóra a vízügyi szakemberek. Az eszközt a tó alacsony vízállása, valamint a változások folyamatos monitorozása érdekében helyezték ki. A rendszer egyebek között méri a vízben oldott oxigén és a klorofil szintjét is, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság.
0: A Spirit FM híreit hallották.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Rónai Egonddal a Spirit FM-en. Generátor. Terítéken a fizika és a tudomány. A Spirit FM energetika körül forgó műsorában Somodi Solymos Eszter várja vendégeivel a hallgatókat. Pénteken délután 2 órától. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. 5. Már a Spirit FM-en is. Az ATV nagy sikerű politikai vitaműsora Vogyerák Anikóval és vendégeivel. Hallgassa meg, mi az ő véleményük a hét legfontosabb politikai eseményeiről. Minden hétfőn reggel 5-kor a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Kellemes napos idő lesz. Fakitermelési moratóriumot hirdetett a kormány. Futóverseny miatt változik a közlekedés a fővárosban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A környezetvédelem és a fenntarthatóság érdekében több döntést is hozott a kormány, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. Köböl Anita közölte, szeptember 30-áig átmeneti fakitermelési moratóriumot vezetnek be a legértékesebb védett állami erdőkben és a Natura 2000-es területeken. Emellett felülvizsgálják a hulladékgazdálkodási rendszert, szigorítják az akkumulátoripar szabályozását, valamint új környezetvédelmi felelősségi rendszer dolgoznak ki. Átvette a Honvéd vezérkar főnöki beosztását Sándor Zsolt vezérezredes az Országházban. A hagyományos csapatzászló átadás átvételen részt vett mások mellett a honvédelmi miniszter is, aki arról beszélt, hogy napjainkban a háborúk, geopolitikai feszültségek és az új biztonsági kihívások miatt ismét előtérbe kerül a honvédelem. Rosszin Szenti Romulus hozzátette, a biztonság megvédéséhez és a szabadság megőrzéséhez ütőképes haderőre van szükség. Eltörlik a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét a következő tanévtől, közölte Magyar Éva kormány szóvivő. Hozzátette, a cél egy olyan teljesítményértékelési rendszer bevezetése, amely hatékony, szakmailag megalapozott és nem jár felesleges adminisztrációval. Megkezdődtek a szakmai egyeztetések az oktatás jövőjéről, tájékoztatott a Pedagógusok Demokratikus Szövetségének ügyvévője. Nagy Erzsébet elmondta, hogy a kormányzattal együtt keresik a választ a legfontosabb kérdésekre, köztük a pedagógus hiány kezelésére és a tananyag átdolgozására. A párbeszédbe a tervek szerint a diákok képviselőit is bevonják. A fővárosi közösségi közlekedés történetét, valamint érdekességeit ismerhetik meg a látogatók mától a BKV Deák téri föld alatti vasúti múzeumának legújabb tárlatán. A tárgyi emlék, közlekedés történeti relikviák, utastájékoztatási anyagok, plakátok és egyéb dokumentumok segítségével kiderül például az is, hogy milyen lóvontatású járművek közlekedtek egykor a főváros útjain, valamint az is, hogy mikor vállalhattak először nők munkát a budapesti közlekedésben. Futóverseny miatt változik a közlekedés a Városliget környékén a hétvégén. Az előkészületek miatt már holnap délelőtt lezárják a Zicsi Mihály utat, vasárnap délelőtt pedig a Dózsa-György út és az Andrássy út egy-egy szakaszát is. A korlátozások a közösségi közlekedést is érintik. Az ország nagy részén változóan felhős az ég. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett már mindenütt több órás napsütés várható. Éjszaka általában 10-17, napközben 23-28 fok valószínű. Hasonlóan többnyire napos, kellemes koranyári idő lesz a következő napokban is, többfelé 30 fok feletti csúcsértékkel.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Generátor. Terítéken a fizika és a tudomány. A Spirit FM energetika körülforgó műsorát hallják. A mikrofonnál Somodi Solymos Eszter.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat és a nézőket, ez a Generátor legújabb adása. Én Somodi Solymos Eszter vagyok, és hát már megszokhattuk, hogy ebben az adásban minden olyan téma előkerül, ami az energetikával, környezetünkkel, a tudománnyal foglalkozik, és nem lesz ez másképp ebben az adásban sem, hiszen kicsit a településekre fogunk fókuszálni méghozzá azért, mert a települési szinten is van bőven miről beszélni,

0: A települések életében is van bőven miről beszélni, és készültem egy idézettel, amit a honlapotokon találtam, ami tőled eredezik. A fenntarthatóság ne elvont cél, hanem a mindennapi működés része legyen. Hiszem, hogy az élhetőbb települések nem csak környezeti, hanem gazdasági és társadalmi értelemben is erősebb közösségeket jelentenek. Mi is ez a fenntarthatóság egy település vonatkozásában?
1: Hát azt gondolom, hogy erre annyi válasz van, ahány embert megkérdezünk. Minden esetre azt azért látjuk, hogy az elmúlt években, évtizedben fogalmazzunk így, egyre komolyabb hangsúly helyeződött önmagában arra a tudatosságra, ami a fenntartható élhető települések kialakítását jelenti. Ugye sokáig a zöld volt a mindent vívő fogalom, ezt egy jó 5-10 évvel ezelőtt felváltotta a fenntarthatóság. Én a magam részéről sokkal jobban szeretem az élhetőség kifejezést, pont azért, amire te is utaltál a felvezetődben, hiszen ez nem csak egy környezetvédelmi kérdés, hanem nagyon fontos minden kérdéskörnek a társadalmi-gazdasági lábát egyaránt vizsgálni, és ha már a mai fő témánk az energetika, itt is azt gondolom, hogy szó esik majd arról, hogy a különböző egyéb, akár klímaadaptációs, vízgazdálkodási, közlekedési megoldások, amiről ugye már érezzük, hogy három különböző területről beszélünk, hogyan járulnak mégiscsak hozzá ugyanúgy az energetikai kérdésekhez. Én azt gondolom, hogy a fenntarthatóságnak egy stratégiai elemnek kell, hogy legyen a településen, és akkor, amikor egy település vezető egy 5 éves stratégiában gondolkozik, akkor nem külön-külön dobozokban, témakörökben érdemes gondolkodni, hanem abban, hogy hogyan tudja a fenntarthatóságot, az élhetőséget, mint egy gyakorlatilag keresztmetszeti gondolatot végigvinni a ciklusban, illetve én amellett is érvelnék, hogy ciklusokon átívelően.
0: Abszolút nem szabad, hogy az ember csak szűk körűen a rövid távú jövőre fókuszáljon. Te is említetted, ugye, hogy itt azért kb. Minden-mindennel összefügg, és nagyon nehéz egy adott területtel foglalkozni, úgyhogy egy kicsit lehet olykor csapongani fogunk, de akkor nézzük, hogy egy település életében, amikor energetikai vonatkozásban, klímapolitikai vonatkozásban gondolkodunk, akkor talán az első, ami mindenkinek eszébe jut, hogy az önkormányzat rendelkezik egy épület állomány, és azt fent kell tartaniuk, karban kell tartaniuk, nyilván célszerű a klímapolitikai célkitűzések szem előtt tartása mellett mindezt végezni, de nagyon nem mindegy, hogy hogyan gondolkoznak az épületek tekintetében. De hogy látod, a településeknek mennyire fontos ez, hiszen amikor ők egy beruházásról beszélnek, az első szempont az a költség, és nem mindig az a megoldás a legolcsóbb, ami hosszú távon viszont egyébként akár vissza is hozhatja az árát.
1: Így van, én azt gondolom, hogy ez az egész fenntarthatóságra, mint szemlélet abszolút jellemző. Szerintem ezt rétegekben érdemes vizsgálni, mert ugye önmagában az energetika mindig nagyjából prioritásként szerepel az önkormányzatok radarján, és ennek az elsődleges oka nyilván a költségcsökkentés, ami egy természetes velejárója, azt gondolom, egy önkormányzat, vagy egyébként akár egy cég, akár bármilyen entitás működtetésének, ugye sokszor mondjuk, hogy kell egy másfajta logika, azt gondolom, ehhez az élhetőségi szemlélethez települési szinten is. De valóban, ahogy a felvezetődben is szerepelt, az első ok, amiért napirendre kerül az, hogy energetikailag korszerűsíteni szükséges mondjuk egy épületállományt, vagy önmagában foglalkozni szükséges az energetikával, az valóban a költségcsökkentés. Viszont ami szerintem nagyon fontos, az az, hogy felismerjék az önkormányzatok, hogy nem mindegy, hogy milyen energetikai beruházásban gondolkodnak. Nagyon sokáig volt egy olyan gondolat, és azt gondolom, hogy ez a mai napig még sok településen jelen van, hogy éppen azt valósítjuk meg, amire éppen pályázati forrás van. Hogyha éppen ez egy napelemes pályázat, akkor napelemet telepítenek az épületek tetejére, hogyha egyébként mondjuk nyilászáró csere indul el, akkor hirtelen mindenhol nyilászárót cserélünk. Viszont nagyon fontos, hogy ezt egy rendszerbe lássuk. És azt gondolom, hogy amikor valaki tudatosan áll neki energetikailag fejleszteni a települését, akkor az első lépés annak a megvizsgálása, hogy hol tudunk energiát megtakarítani. Itt még el kell felejteni a megújulókat, el kell felejteni a mindenféle modern megfogalmazást, energiaközösség és tesei, ezek később jönnek. Az első és legfontosabb annak a felmérése, ugye te is épületállományról beszéltél, hogy az az adott épületállomány, ami egy önkormányzat birtokában van, az egyébként milyen állapotban van, hiszen eltérő állapotban lesznek az eltérő épületek, milyen funkciót töltenek be egyébként ezek az épületek, milyen

0: ütemben lehet esetleg korszerűsítést elvégezni rajtuk, hiszen ugye nyilván a legolcsóbb energia az a fel nem használt energia. És hogyha mondjuk meg tudjuk azt akadályozni, hogy a meleg kiszökjön az ablakokon, hogyha egyébként tudatosan megnézzük azt, hogy melyik az az épület, amely mondjuk ténylegesen hőszigetelésre szorul, melyik az az épület, ahol valóban elegendő mondjuk egy napelemes beruházás, melyik az az épület, ami egyébként teljesen jó állapotban van, de mondjuk érdemes egy kicsit 21. századi technológiákban gondolkodni, gondolok itt az épület automatika kérdéseire, akkor sokkal-sokkal tudatosabban lehet ennek a folyamatnak nekiállni, és csak ezt követően, amikor egyébként van egy ilyen általános képünk az épületállomány jellegéről, akkor érdemes megnézni azt, már második lépésként, hogy akkor hogyan lehet valóban mondjuk megújuló energiák felé fordulni, vagy teszem azt, és ugye ez most már nem csak Magyarországon, de egyébként Európai Uniós indítatásból a teljes EU-ban egy egyre népszerű fogalom, hogy mondjuk energiaközösségekben gondolkodunk. És azt gondolom, hogy ha ez a folyamat tudatos, akkor sokkal-sokkal gyorsabban tud egy település is fejlődni.
1: A legutóbbi adásban Holoda Attila volt a vendégem itt a generátorban, és vele sok mindenről beszéltünk, abszolút nem ez volt a téma, viszont megemlítette az egyik kérdésre reflektálva, behozta ezt, mint témát, hogy szerinte fontos lenne, hogy energetikai szakemberek segítsék az önkormányzatok életét, akár úgy, hogy azt a lakosság fele is megnyissák, mert nagyon fontos, hogy tájékozottan hozhassa meg a stratégiai döntést egy településvezető, ugyanakkor az is jó, hogyha a lakosság is tud ebből a tudásból kamatoztatni, hiszen az majd visszaköszön az önkormányzatoknál is, hogyha maga a lakosság is mondjuk korszerűbb és költségtakarékosabb fűtéssel tud élni, akkor lehet, hogy évközben kevesebbet kopogtatnak az ajtón, hogy segélyre van szükségük. És akkor sorolhatnánk hosszasan, nyilván azt is megjegyezte, hogy nem minden településméret azonos, így nem mindenki fog tudni 8 órába foglalkoztatni egy ilyen szakember, de érdemes összefogásban gondolkodni. Te mit tapasztalsz a településeknél? Mennyire merül föl ez a kérdés, és mennyire mernek ebbe az irányba gondolkozni, hogy tényleg akkor vonjunk be egy szakembert, hiszen mondjuk a polgármester nem valószínű, hogy pont energetikai szakemberként végzett, és nem biztos, hogy a benn dolgozók között van olyan, aki minden kérdésre tudja majd a választ.
0: Én azt gondolom, hogy a legfontosabb annak a felismerése, hogy nem is kell energetikai szakembernek lennie a polgármesternek, hiszen a polgármester azért van ott, hogy irányítsa a települést, és én azt gondolom, hogy ez egy teljesen más típusú feladatkör, és teljesen más koncentrációt igényel. Nem új keletű egyébként ez az ötlet a szakértői körben, és nem csak energetika területén merült fel az, hogy szükség lenne külső szakértői támogatásra, hiszen hogyha most jó pár lépést visszalépünk, és önmagában tekintjük az önkormányzatok helyzetét ma Magyarországon, akkor azt látjuk, hogy a szakember hiány, az a forrás hiány mögött a második legsúlyosabb probléma, és erre a leggyorsabb, vagy leghatékonyabb megoldás az az lenne, hogyha egyébként a környező települések valóban összefognának, és igénybe vennének olyan külső szakértői szolgáltatásokat, amit valóban nem kell napi 8 órában ott helyben, az önkormányzat épületében végezve tölteni, hanem nyilván, hogyha egy olyan pályázat van, amihez az adott energetikai szakembernek a szaktudása szükséges, ha egy olyan beruházás tervezése történik, ahol az ő tanácsai abszolút nagy értékűek, akkor valóban legyen kihez fordulni, legyen kit keresni. És igen, ugye szóba került, hogy egyrészt az önkormányzat döntéshozó állományának fontos, hogy megfelelő információkkal rendelkezzenek. Valóban, én azt gondolom, hogy a megfelelő döntés előkészítés az nagyon-nagyon fontos. Itt picit visszatérnék még a minden-mindennel összefüggre, mert hogy a másik nagy témakör, ami nagyon szorosan összefügg az energetikával, ez egyébként a digitalizáció. Olyan értelemben, hogy az adatvagyonra, mint a település, én azt gondolom, hogy egyik legnagyobb kincsére nagyon szükség van, mert nagyon sokszor azt látjuk, hogy még hogyha meg is van a tudatosság a település vezetése belül, hogy igen, foglalkozzunk az energetikával, igen, legyünk tudatosak, csökkentsük tudatosan a fogyasztásunkat, tervezünk tudatosan, ott állnak, hogy nincs meg az az információ, hogy egyébként milyen van egy településnek, milyen épületállománya, milyen energiafogyasztású épületállománya rendelkezik, és ebben azért manapság már nagyon-nagyon sok olyan abszolút megbízható cég létezik Magyarországon, akik nagy segítségére lehetnek az önkormányzatoknak. Külföldön ez már szinte természetes is nagyon-nagyon sok országban, hogy egy meghatározott rendszeren belül az adott település összes épületállományának, nyilván az önkormányzati tulajdonban lévő épületállományának a teljes fogyasztási adatai elérhetőek, és most kis túlzással, de egy gombnyomással lehívhatóak, és legyen szó egy pályázati előkészítésről, legyen szó egy beruházás előkészítéséről, ezek kulcsfontosságú információk. Úgyhogy igen, valóban az, hogy az önkormányzatok vezetésének mind szakmai, mind egyébként információs oldalról legyen megfelelő támogatása, ez szerintem elengedhetetlen, és valóban a lakosság bevonása, én azt gondolom, hogy más jellegű kérdéskör, de szintén ugyanannyira fontos, hiszen a tudatosság azt gondolom, hogy, illetve a tudatosságra nevelés, az azt gondolom, hogy egyébként az önkormányzatoknak abszolút egy feladatköre kell, hogy legyen, és erre is vannak egyébként már abszolút jó gyakorlatok. Nyilván lehet ezt, ahogy ugye te is utaltál arra, hogy különböző település méret, különböző adottságok, különböző lehetőségek. Nyilván nem elvárható, hogy ugyanolyan erőforrással álljon bele egy ilyen kezdeményezésbe, mondjuk egy fővárosi kerület és egy vidéki zsáktelepülés. Én azt gondolom, hogy azt kell felmérni, hogy amilyen erőforrás rendelkezésre áll, ezt hogyan lehet a leghatékonyabban erre fordítani. Lehet, hogy lesz olyan település, ahol ez egy egész egyszerűen egy lakossági fórum, vagy egy tájékoztató kiadvány. Vagy azért azt gondolom, hogy a közösségi médiának az eszközei ma már minden településen, ha kevésbé profin is, de ott vannak. Nyilván nem mindenhol van egy teljes kommunikációs stáb a polgármester mögött, de ettől függetlenül azért a különböző bejegyzések elérik a lakosságot, főleg mondjuk a fiatalabb, de azt gondolom, hogy ma már azért a szeniorabb korosztályt is, és tényleg csak néhány tudatosító bejegyzés, információ átadás, tudtuk-e, hogy hallottunk-e arról, hogy javasoljuk azt, hogy, és valóban nyilván nem mindenki fog ezzel azonnal élni, de szerintem lesznek olyan figyelemfelkeltő információk, ami valóban rá tudja venni a lakosságot arra, hogy átgondolja a saját egyéni fogyasztását, és emellett egyébként szintén az Európai Unió támogatásainak köszönhetően egyre több településen elterjedtek olyan pályázatok, olyan lehetőségek, amely kifejezetten a lakosság edukálását, tudatformálását szolgálja, legyen szó olyan energiapontról, és erre hamarosan itt Magyarországon is lesz példa, sőt, már egyébként van olyan település, ahol van is példa, ahol a lakosok oda mehetnek, bekopoghatnak, és megkérdezhetik, hogy akkor ők hogyan tudják csökkenteni a saját energiaköltségüket. És nyilván ez megint visszavezet oda, hogy kell, hogy legyen olyan szakértői állomány az önkormányzat mögött, aki segíti őket ezekben a folyamatokban, hiszen nyilván nem elvárható, hogy a polgármester egy személyben válaszoljon az összes kommentre, vagy épp az összes személyes kérdésre. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy valódi csapatmunka kell, hogy legyen.
1: Amikor egy beruházásról beszélünk, akkor nyilván a tervezés, az ötlet, az, hogy hogyan is nézzen ki a projekt, sok munkaórát igényel, hogy azt összerakják, de ahogy mondjuk az összeáll, jön a nagy kérdés, hogy honnan lesz rá forrás, és talán ez az egyik legfontosabb kérdés egy képviselőtestület életében. Már említetted, és kivettük azt így mi hallgatók, hogy uniós források is rendelkezés állnak, de miben érdemes gondolkodni, honnan lehet erre pénzt előteremteni?
0: Ugye nagyon fontos kérdés, és nagyon sokszor felmerülő kérdés az önkormányzatok oldaláról, hogy jó, de akkor hogyan teremtsük elő a forrást. Fontos különbséget tenni nyilván az önkormányzat saját bevételei, amiből azért sajnos korlátozott elrendelkezésre, illetve a hazai források, illetve hogyha Európai Uniós forrásokról beszélünk, akkor a közvetett és a közvetlen Európai Uniós források között. És hogyha most átugrunk közvetlenül az Európai Unió szintjére, akkor azt láthatjuk, hogy akár vannak az önkormányzatok számára sokkal inkább ismert operatív programok, ugye ezek most korlátozottan voltak elérhetőek, de nyilván van egyfajta reménykedés, hogy a következő időszakban, illetve majd a következő uniós ciklusban pedig aztán pláne újra több forráshoz juthatnak ezen keresztül a magyar önkormányzatok. Ugye fontos, hogy ez központi elosztású, tehát mindig az adott tagállam kormányán keresztül irányító hatóságok közreműködésével történik az elosztás. Önkormányzati hallgatóink tudni fogják, hogy miről beszélek, amikor azt mondom, hogy top pluszos vagy keho pluszos pályázatok. Ugye alapvetően ezek azok a pályázattípusok, amik sokkal inkább infrastruktúra koncentráltak. De nem kell itt leragadni, és nem kell itt megállni, hiszen pont az elmúlt évek helyzetéből adódóan azért egyre több önkormányzat elkezdett kifejezetten a közvetlen Európai Uniós források irányába nyitni. Ugye ezek olyan típusú pályázatok, amelyre közvetlenül az önkormányzat, mint entitás pályázhat az Európai Uniónál. illetve különböző szerveinél, és nagyon érdekes látni azt, most jelentek meg például szintén nagy kategória, és megint egy rövidítéssel fogok élni, de a live pályázatok a következő ciklusra, a 2026-os kiírások, és ebben drasztikus hangsúlyjal jelennek meg az energetika támogatását, a különböző tiszta energia átállásra való felkészülést segítő pályázattípusok, és ugye itt az a nagyon előrehaladó vagy jó hír, hogy ezek viszont már nem csak infrastruktúrális támogatást jelentenek, sőt, többségében nem infrastruktúrális támogatást jelentenek, hanem ezt a fajta tudatformálást, a lakossághoz való közeledést, az önkormányzat személyi állományának a fejlesztését teszik lehetővé, és azt gondolom, hogy ezzel mindenképpen szükséges élni. Az egy másik kérdés, hogy ez picit azért még távolabb áll a magyar önkormányzatok szellemiségétől, illetve sokszor, hogyha a tudat meg is van, és az elköteleződés meg is van az önkormányzatoknál, hogy éljenek vele, egész egyszerűen technikai akadályokba ütköznek, hiszen azt gondolom, hogy a különböző területek, legyen szó energetikáról, közlekedésről, vízgazdálkodásról, nagyon jó lenne, hogyha a korábban is említett szakértői modell kialakulna. Viszont a másik oldalon, az önkormányzaton belül egy pályázatírói, pályázatírás támogató szakértői réteg is azt gondolom, hogy hiányzik jelenleg a legtöbb önkormányzatnál, hiszen ezeknek a pályázatoknak külön nyelvezete van, külön logikát igényel ennek a kidolgozása, és azt tapasztaljuk az önkormányzatoknál, hogy erre van a legnagyobb igény, hogy ebben segítsük az ő munkájukat, hiszen nyilván a helyi tapasztalat, a tudás, az, hogy mire van szükség, az ott van helyben a település vezetésnél, illetve a kollégáknál, de nagyon fontos, hogy ezt úgy tudjuk megfogalmazni, a megfelelő helyen tudjuk ezeket kihangsúlyozni egy adott pályázatban, ahol éppen szükséges, és talán ez az, ami visszafogja a legtöbb magyar önkormányzatot attól, hogy ezekkel éljen. Én bátorítanék mindenkit, hogy merjen ezekkel élni, mert sok tapasztalat kell hozzá, de utána abszolút jövedelmező.
1: És hát ugye az sem mindegy, hogy milyen szakember az, aki nekik segít, mert ugye említed is azért ide a rutin és a tapasztalat is kell, nem egyszerűek ezek a pályázatok. Mennyire szükséges például a közvetlen uniós pályázatokhoz a nyelvtudás? Azért az is egy fontos kérdés.
0: Hogyha az önkormányzat saját maga szeretné ezt a pályázatot teljes egészében lemenedzselni, az megírástól, a beadástól a megvalósításig, akkor elengedhetetlen, hiszen ezek angol nyelven zajlanak, nem csak maga a pályázati űrlap, de nyilván a kezelőfelület is, amin ennek a benyújtása történik, ezek mind-mind angol nyelvű oldalak. Önmagában mi nagyon sokszor futunk bele abba, például az Élhető Települések Országos Szövetsége keretében, hogy csak és kizárólag a nyelvtudás az akadály, ilyenkor természetesen mi magyar nyelven dolgozunk az önkormányzatokkal, és a beadás előtt kerülnek átfordításra ezek a dokumentumok. Nyilván ez egy extra munka, nyilván extra idő, és ugye ezeknél a pályázatoknál azért legtöbbször az időfaktor is egy elég kulcsfontosságú tényező, mert a kiírás és a beadás között, vagy inkább úgy fogalmaznék, hogy a kiírás észrevétele és a beadás között azért általában kevés idő áll az önkormányzatok rendelkezésére, úgyhogy például igen, a nyelvtudás, a szaktudás mellett egy másik nagy akadály tud lenni.
1: Nekünk most nem akadályunk lesz, hanem csak egy röpke szünetünk, de innen fogjuk folytatni a beszélgetést. Maradjanak tehát velünk.
2: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Kultóra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Civil a pályán. Négy vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
0: Generátor. Terítéken a fizika és a tudomány. A mikrofonnál Somodi Solymos Eszter.
2: Ahogy megígértem, már is folytatjuk a Generátor című adásunkat, amiben az első fél órában már kiderülhetett, hogy a településekre fókuszál ez az adás, méghozzá egy kicsit az energetika, fenntarthatóság, klíma ügyében, vagy azzal kapcsolatban. És hát még sok-sok kérdésem maradt, úgyhogy visszafordulok vendégemhez, Bartuszek Lilához, és éppen a pályázatokról beszéltünk, és ahogy a lehetőségek tárháza nyílik, és te magad is felsoroltál jó pár lehetőséget, akár közvetlen uniós támogatást, vagy pedig akár az országunk illetékes szervein keresztül igénybe vehető pályázaton keresztül, de felötlött bennem a kérdés, hogy vajon mi lehet a jó településvezetői szemlélet, hogy rohanni a pályázatok után, vagy egy víziót felépíteni, és aztán ahhoz figyelni mindig, hogy milyen lehetőség nyílik, hogyan fogjanak neki? Mert egy kicsit ez kapkodásba is átcsaphat, vagy akár egy stratégiai gondolkodásba is.
3: Hát mindenképpen az a hatékonyabb, hogyha van egy felépített stratégia, aminek mentén tud haladni az adott település, mondjuk egy 5 éves ciklus alatt, és természetesen közben nyitott szemmel kell járni, hogy melyek azok a pályázati lehetőségek, amik ugye illeszkednek ehhez a stratégiához. Az adás elején beszéltünk arról, hogy sok helyen elterjedt volt, vagy talán még mindig elterjedt az a logika, hogy szaladunk a pályázatok után, és kvázi igazából a gombhoz varjuk a kabátot. Én abszolút ellene vagyok ennek a gondolkodásnak, mert így sincs elég humán erőforrás egy önkormányzatban, így is nagyon meg kell gondolni azt, hogy egy településvezető hova allokálja akár az embereit, akár önmagában az önkormányzat erőforrásait, és szerintem felesleges pályázati köröket futni úgy, hogy az sehova sem illeszkedik, és lehet, hogy érkezik támogatás, de igazából több lesz a probléma annak a felhasználásával, sem mint amennyi előnyt tud az önkormányzat ebből generálni. Én azt gondolom, hogy ez egy hibás gondolkodás. Nyilván maga a település tervezés, én azt gondolom, hogy egy kulcsfontosságú elem kell, hogy legyen akkor, amikor élhető, fenntartható településekről beszélünk. És itt jön be az, amire szintén utaltunk már az adás első felében, hogy mennyire összefüggnek egymással a különböző területek. Hiszen ugye nagyon sok esetben például olyan különböző megoldások, amik mondjuk a hősziget hatás csökkentését segítik elő, vagy adott esetben azok az átgondolt beruházások, ami mondjuk egy zöldítő beruházás, csak hogy éljünk egy általam kevésbé kedvelt kifejezéssel, zöldítő beruházás megelőzi mondjuk napelemek telepítését, akkor adott esetben például már a napelem hatékonysága is tud nőni. És ezek azok az átgondolt lépések, vagy fogalmazunk akkor úgy, ahogy te mondtad, stratégiai lépések, ami nagyon-nagyon sokat számíthat. Én mindig arra ösztönzöm azokat az önkormányzatokat, akivel nekünk volt szerencsénk és van szerencsénk dolgozni, hogy nézzük meg azt, hogy hosszú távon mi az, ami várható, hogyan épülhetnek, és nem csak a pályázatok, de nyilván, mivel jelenleg a pályázati források alkotják az önkormányzati bevételek ilyen irányú felhasználásának a gerincét, ezért nyilván főként pályázatfókusszal szól most ez a javaslat vagy mondat, hogy nézzük meg, hogy mi várható, nézzük meg, hogyan érdemes sorrendbe állítani ezeket az elérhető pályázatokat, és emellett persze azok az apró, egyébként sokszor inkább csak tényleg a tudatosságot vagy a vezetői ambíciót mutató apróbb vagy kicsit nagyobb beruházások, amik egyébként emellett akár az önkormányzat meglévő forrás állományából is működhetnek, ezeket kell, hogy kiegészítsék. És így tud összeállni egy, azt gondolom, hogy abszolút nem csak energiahatékony, hanem egy ténylegesen értékalapon fenntartható településfejlesztés.
2: Ugye az adás elején onnan kezdtük a beszélgetésünket, amikor konkrét dolgokról kezdtünk el beszélgetni. Ugye az önkormányzatok életében az épületállomány az egyik legfontosabb kérdés, és innen indítottuk a beszélgetést. Ugyanakkor, amikor az energetika, klíma, fenntarthatóság, élhetőségről beszélünk, akkor nagyon sok minden másra is érdemes kitérni. Így tetted ezt például ugye az adatok jelentőségét is kiemelted, és ha az elmúlt időszakban valaki a települések hírei között böngészik, akkor egyre többet találkozik különböző ilyen projektekkel, mint például a Smart City. Mi mindenben lehet még gondolkozni? Például a Smart City is egy ilyen program, amit érdemes lehet megfontolni?
3: Önmagában a Smart City, ugye ez okosvárosra fordítódik, önmagában az okosváros jelenség szerintem egy olyan dolog, amivel óvatosan kell bánni. Mert hogyha azt értjük alatta, amit szerintem szükséges alatta érteni, hogy valóban legyenek olyan adataink, amiből információ nyerhető, ami alapján meg tudnak születni ezek a már előbb említett logikus, strukturális és hosszú távú elképzelések, tervek mondjuk egy önkormányzatnál, akkor ez egy nagyon-nagyon támogatandó kezdeményezés. Sokan elvitték ezt olyan irányba, hogy nyilván most nagyon divatos minden, ami digitális, nagyon divatos minden, ami okos, és akkor lassan már levegőt sem tudunk venni különböző szenzorok nélkül. Én azt gondolom, hogy ez abszolút a ló túloldala. Vannak köztes megoldások, vannak olyan megoldások, amik nem feltétlenül szükséges, hogy egy rendszerbe illeszkedjenek, ilyen például a biztonságos közlekedést elősegítő digitális, vagy sokszor mondják, ugye, hogy okos, intelligens gyalogátkelőhelyek. Ez például egy olyan dolog, ami nyilván hasznos, ha egy rendszerbe illeszkedik, de hogyha egyébként egy kereszteződésbe ez elhelyezésre kerül, az önmagában mondjuk biztonságnövelő értékű. De akkor, amikor mondjuk parkolási koncepcióban gondolkodik egy település, vagy akkor, amikor bármilyen lakosság számára előkészített projektben gondolkozik, legyen-e mondjuk egy bizonyos terület kizárólag mondjuk gyalogosok számára megközelíthető, hova tegyek mondjuk biciklitárolót, vagy adott esetben ugye a sokszor most már mumusként emlegetett biciklisáv, és sorolhatnánk. Ilyenkor nagyon fontos, hogy lássuk azt, hogy egyébként van-e adatunk, van-e arról adatunk, hogy mi a településen élők mozgása, habitusa, merre mennek, hova mennek, milyen időközönként mennek. Egy adott útszakaszon csak reggel van mondjuk dugó, amikor egyébként óvodába, iskolába hordjuk a gyerekeket, vagy egész nap, mert nyilván teljesen más forgalmi megközelítést és szemléletet szükséges itt mondjuk alkalmaznunk. Melyek azok a területek, ahol egyébként mondjuk tudjuk, hogy nagyon erős a légszennyezettség, főleg mondjuk belvárosi településen. Itt tudjuk-e, hogy mondjuk mi a lehetőségünk mondjuk a növényesítésre, mert hogyha közműhálózattal dúsított az adott terület, akkor mondjuk nem tudunk fát ültetni, de ilyenkor jönnek be azok a megoldások, amik egyébként akár a járdára helyezett virágládák, akár a felfuttatott zöld falak, amelyek nem szükséges, hogy feltétlen útburkolat bontással járjanak. És már is láthatod, hogy mennyire sok irányba indulhat a gondolkodás. Én azt gondolom, hogy ezeknek a tervezéséhez mindenképpen szükségesek az adatok, és ez az, ami nagyon-nagyon sokszor hiányzik. A másik pedig az a fajta modellezés, ahol szintén hasznos, hogyha vannak adataink. Ugye ez a digitális iker kifejezést szokták használni a települések, ettől is sokan tartanak, mert hogy kicsit ilyen futurisztikusan hangzik. Ez semmi más nem jelent, mint azt, hogy nem tollal papírral leülünk, és megpróbáljuk kitalálni, hogy valaminek milyen hatása lehet, hanem tényleg szimuláljuk az adott városrésznek, akár egy növénytelepítési programnak az 5-10-15 év múlvai hatását, akár megnézni azt, hogy mondjuk például hogyan csökkenthető a hősziget hatás azzal, hogyha növeljük az árnyékos felületeket, és még sorolhatnám ezeket a megoldásokat, és hogyha erre van lehetőség adatalapon modellezni, az nyilván mindig praktikus. De itt azért hozzátenném, hogy most aki ettől hirtelen megijedt, hogy nyilván nincs erőforrása rá, nem tud hirtelen 5-10-20 évet előre ugrani, és ilyen abszolút adatalapú, abszolút modern, digitális, okos település koncepcióban gondolkodni, azoknak sem kell megijedni, mert sokszor ezek tényleg olyan apró kezdeti lépésekkel már elindíthatóak, amelyek, én azt gondolom, hogy azért egy okos tervezéssel egy ciklus negyede alatt előkészíthetők.
2: Hogyha energetika kontra település vonatkozásba gondolkodunk, akkor vannak olyan dolgok, amik lehet, hogy csípőből nem is jutnak eszünkbe, viszont energetikát érint. Mint például mondhatnánk azt, hogy a karbantartás felújítás mivel és hogyan történik, az sem mindegy, hogy mondjuk milyen aszfaltot, anyagot használnak a beruházások során a települések. Ahogy például nagyon sokat lehet hallani a zöld közlekedés fogalmáról is, hogy mondjuk elektromos tömegközlekedésre alkalmas buszokat alkalmaznak, és így a kibocsátás is kevesebb, meg nyilván üzemanyagból kevesebb, de hát itt is fontos az adat, hogy mi éri meg tulajdonképpen egy település életébe. Te hogy látod ezeket a területeket? Mennyire figyelnek erre a települések?
3: Én azt gondolom, hogy itt is azért van egy növekvő tudatosság, és ugyanúgy, ahogy az eddigi témáknál, itt is nagyon gyorsan át lehet esni a ló túloldalára. Én azt gondolom, hogy itt is szükséges felmérni, hogy hol, milyen eszközökkel lehet a leggyorsabban egyrészt hatékony eredményt elérni, másrészt mi az, amire lehetőség van. És valóban én azt gondolom, hogy a közlekedés például egy nagyon tág és nagyon-nagyon sok lehetőséget magába foglaló terület, de itt is okosan kell azt gondolom, hogy ehhez hozzáállni, mert például egy olyan területen, ami mondjuk kifejezetten dombos, hegyvidéki, nyilván sokkal nehezebb lesz az embereket mondjuk a biciklizésre ösztönözni, de lehet, és van is erre példa, hogy mondjuk, hogyha az önkormányzat ad támogatást egy elektromos rásegítésű kerékpárra, akkor már is többen pattannak majd két kerékre. Vagy szintén annak az intermodalitásnak a megközelítése, hogy ne abban gondolkodjunk, hogy mindenképpen rá akarjuk-e tenni a lakosságot mondjuk tömegközlekedési eszközökre, és most itt olyan fontos, hogy azért ne csak Budapestben gondolkodjunk.
2: Igen, kisebb települések is bőven vannak, sőt.
3: Igen, tehát azért nyilván Budapestnek a tömegközlekedési hálózata abszolút, én azt gondolom, hogy világszínvonalú. Tehát itt mondjuk gondolok arra, hogy tényleg az a probléma, hogy azért nem tudnak mondjuk munkába menni az emberek, mert napi kétszer jár csak A és B település között mondjuk valamilyen közlekedési eszköz, vagy adott esetben mondjuk az a fajta településeken átívelő közlekedési logika, hogy nagyon szép dolog, hogy mondjuk egy településen már egészen sokan használják a kerékpárt, de mondjuk, hogyha egy biciklitároló hiányzik a vasútállomás területéről, és nem tudja az illető ott hagyni a biciklit. Vagy például országosan, és nyilván ez nem önkormányzatokat, hanem sokkal inkább nemzeti szintű döntést igényel, de mondjuk olyan vonatkocsiknak a megnövelt száma, ahol lehet mondjuk kerékpárt szállítani, ennek a bizonyos útszakaszokon való üzembe helyezésével, vagy egyébként például az olyan információs pontoknak az elérésével, hogy ezek elérhetőek-e, tudom-e így tervezni az utazásomat, valóban tehermentes lesz-e így az utazásom, ezek mind-mind olyan apró dolgok, vagy hol apróbb, hol nagyobb, de mind olyan összefüggő dolgok, amik egyébként nagyon sokat tudnak ezen segíteni, és azt gondolom, hogy itt szintén átcsaphatunk mondjuk a levegő minőség kérdésére egy településen, hiszen például egyre népszerűbbek azok a gondolatok, hogy például az iskolába, óvodába érkező szülők autóhasználatát csökkentsék. És ugye nyilván könnyű mondani, hogy akkor ne autóval vigyük a gyerekeket óvodába, iskolába, de hát szülőként mi a legfontosabb, a gyerekek biztonsága. Tehát nyilván fontos két lépéssel tovább gondolkodni, hogy mitől érzi majd a szülő azt, hogy a gyerek egyébként biztonságban oda fog érni. És mondjuk olyan iskolaövezeteket kialakítani, olyan területeket kialakítani, ahol egyébként biztonságosan be tud sétálni akár messzebbről is a gyermek reggel. És most nyilván úgy hangozhat, hogy ezek ilyen csapongó gondolatok, de szerintem ez pont azt érzékelteti, hogy mennyi területen, mennyi lehetősége van az önkormányzatnak, és szerintem ezt fontos látni, hogy ezt egybe kezeljük egy integrált megközelítésként, és ne feltétlen azt tűzze ki az ászlajára az adott településvezető, hogy ő az autóforgalmat akarja csökkenteni, hanem nézze meg azt, hogy ezt milyen lehetőségekkel tudja elérni.
2: A napjainkban sokat hallunk arról, hogy az új klímatörvény előkészületéhez még akár most érdemes gondolatokat hozzáfűzni, és ahogy készültem az adásra, láttam, hogy ez abszolút a településvezetőket is meg tudja mozgatni. Miért fontos kérdés egy klímatörvény egy település életében? Mennyire tudja majd az ő életüket akár befolyásolni?
3: Nagyon nagy mértékben, és valóban nagyon nagy tudású kollégák jelenleg is dolgoznak azon, hogy az új klímatörvény előkészítéséhez bevonják egyébként nem csak az önkormányzatok, hanem a civil szféra, az üzleti szféra, és minden érdekeltnek egyébként a véleményét. Én az ő munkájukat nagyon nagyra tartom, és szerintem elengedhetetlen. Azért fontos, mert azt látjuk, hogy mindig, amikor az önkormányzatokról beszélgetünk, az önkormányzat lehetőségeiről beszélgetünk, akkor sokszor elkövetjük azt a hibát, hogy leragadunk az önkormányzati hatásköröknél. Még hogyha megnézzük, hogy ezek mondjuk hol gyökereznek ezek a problémák, ami mondjuk akadályt képez egy önkormányzat számára, akkor azt látjuk, hogy sokkal magasabb szinten, felsőbb jogszabályokban van akadály. Utalhatunk itt egyébként a klímaadaptációs törekvésekre, utalhatunk itt a vízgazdálkodási megoldásokra, energetikai megoldásokra, műemlékvédelmi épületeknél, például a napelemek felhelyezésére, és sorolhatnám tényleg napestig. És pontosan azért szükséges egy olyan alapvető, és azt gondolom, hogy Magyarország jövőjét hosszú távon meghatározó dokumentum előkészítésénél, mint az új klímatörvény, a helyi szintre abszolút fókuszálni, mert nagyon gyakran a valódi problémák, a kézzelfogható problémák, azok ott érezhetőek. És természetesen nem elvárható egy nemzeti szintű dokumentumtól, hogy mind a több mint 3200 magyar település igényeit külön-külön megvizsgálja, de ezért szükségesek ezek a közvetítő szervezetek és programok, mert azért nagyon sokszor olyan kérdéskörök merülnek fel, ami viszont ténylegesen igényli már a nemzeti szintű szabályozásnak a módosítását, ami utána könnyebbé tudja tenni a helyi településvezetők mozgásterét abban, hogy ha már eldöntötték, hogy tudatosan foglalkoznak egy kérdéssel, akkor ne jogszabályi akadályok miatt ne tudják ezt megtenni.
2: Viszont amikor egy ilyen jogszabály alakul, és abból aztán majd valami következik, utána lehet, hogy valaki könnyen úgy érzi, hogy amit ott lát, az jó, a nagyobb településre vonatkozhat, én kicsi vagyok. Mennyire nehéz, hogy oly sok település nagyság van, mennyire lehet az ő érdekeiket és gondolataikat összehozni?
3: Én azt gondolom, mindenképpen kihívás, de szerintem ez egy általános jellemzője a településeknek, nem csak Magyarországon, hanem a világ bármely pontján, hogy különböző településmérettel, különböző települési kihívásokkal küzdünk. Éppen ezért én azt gondolom, hogy itt az érdekképviseletnek van nagyon nagy szerepe, illetve önmagában annak a hozzáállásnak, hogy ne egy egységként kezeljük a településeket, hanem ismerjük fel a különböző problémákat és a különböző település méretből adódó korlátokat és lehetőségeket, és sokszor ez tud probléma lenni, mert ugye, ahogy az előbb is mondtam, így ilyen zsákfogalomként azt mondjuk, hogy az önkormányzatok. De nyilvánvalóan teljesen más lesz a mozgástere egy kis településnek, teljesen más eszközállománya van mondjuk egy áradás kezelésére, egy szárazság kezelésére, vagy mondjuk az aszályhelyzetben a különböző viszmajor megoldásoknak a kezelésére egy kis településnek, meg mondjuk egy fővárosi kerületnek, vagy egy főváros közeli agglomerációnak. Nyilvánvalóan van egy nagyon nagy bizalom, azt gondolom, a döntéshozók irányába, afelé, hogy ez országos szinten legyen valóban stratégiailag is külön választva, hiszen ez nagyon sokat tud segíteni majd a különböző település méreten élők és ezeket vezetők számára.
2: Már korábban is említettük, hogy sok mindennel összefügg, és talán már említettük azt is, hogy olykor az összefogás sem árt. És most is, ahogy beszéltél ugye a különböző település méretekről és a különböző adottságokról, akarva akaratlanul úgy érzi az ember, hogy néha érdemes a település határon túl is gondolkodni és megvizsgálni a környezetünket, hogy kivel tudunk egy-egy kérdésben, projektben összekapaszkodni. Mennyire fontos feltérképezni egy településnek a környezetét, hogy felismerje ne csak a saját adottságait a begyűjtött információk alapján, hanem a szomszédos települését.
3: Abszolút elengedhetetlen, és azért megvannak ezek a kapcsolatok, tehát hogy én azt gondolom, hogy ez fontos leszögezni, hogy országosan mi is, ahogy az étosszal járjuk az országot, azt látjuk, hogy nyilván nem elszigetelten léteznek a településvezetők, viszont én azt látom, hogy annak a gyakorlati alkalmazása viszont még sajnos nem mindennapos, hogy ebbe a fajta újra gondolt élhetőségi, fenntarthatósági logikába is bevonjuk a már meglévő jó kapcsolatokat. Én azt gondolom, hogy érdemes lenne a tényleg a versengés és a picit talán néha és nyilván tisztelet minden kivételnek versengő magatartás helyett az összefogásra helyezni a hangsúlyt, mert vannak olyan jellegű problémakörök, főleg mondjuk kisebb településeken, ahol tényleg nem lehet minden településen két iskola, két óvoda, bölcsöde, de ugyanúgy szükséges az, hogy a gyerekek megfelelően elhelyezésre kerüljenek, ugyanúgy szükséges az, hogy munkahelyet biztosítsunk az ott élők számára. Itt lenne fontos az a fajta régió, vagy legalább több település közös gondolkodása a stratégiai szinten, hogy most egyszerűen fogalmazva, de osszák el egymás között azt, hogy kinek mire van lehetősége, hogyan tudja segíteni a környező települést vagy település csoportot abban, hogy élhetőbbé váljanak a mindennapok. És persze megmaradnak majd azok a feladatkörök, azok a lehetőségek, ami a saját település szépítését, élhetőbbé tételét és valóban a saját települési arculat kialakítását lehetővé tudja tenni, de azt gondolom, hogy meg kell nézni, hogy melyek ezek, és melyek azok, ahol viszont nem szükséges mindenképpen az összes erőforrást arra allokálni, hogy csak azért is a mi településünkön legyen elérhető egy bizonyos szolgáltatás, vagy egy bizonyos feladatkör. Úgyhogy én mindig arra ösztönzöm a településvezetőket, hogy merjenek közösen gondolkodni. És visszautalva itt az adás első felében, ugye nagyon sokat beszélgettünk a pályázatokról, nem is feltétlen lehetséges nagyon-nagyon sok pályázaton úgy elindulni, hogy mondjuk egy-egy kis település önmagában. Egyrészt nyilván minden nemzetközi pályázatnak alapfeltétele a nemzetközi partnerség, tehát már ez önmagában is egy kihívás, hogy nyilván nem csak magyar települések, hanem keressünk olyan nemzetközi partner településeket, akik mondjuk partnerek tudnak ebben lenni. De sokszor azt látjuk, hogy mondjuk lakosságszám arányosan is, hogyha 3-4 település összetud úgy fogni, vagy akár hogyha van mondjuk társulás, akkor már önmagában megvan az a lakosságszám, ami mondjuk szükségeltetik az adott pályázaton való elinduláshoz, és mennyivel egyszerűbb közösen ezt kezelni, mint egyesével várni, hogy olyan pályázat hújjon az ölünkbe, amin majd el tudunk indulni. És azért az Európai Uniónak én azt gondolom, hogy nagyon előremutató a gondolkodása abban az értelemben, hogy pontosan emiatt a pályázati kiírások szabályozása, vagy ennek keretében azért szabályozza azt, hogy igenis gondolkodjanak együttműködésben a települések. De valóban, hogyha nagyon őszinték akarunk lenni, akkor ez talán a másik olyan nagy kihívás, amivel mi szembe találtuk magunkat az elmúlt években, hogy nem elég, hogy ijesztő ezeknek a logikája, de még együtt is kell működni a szomszéddal, ami hát én bízom benne, hogy azért inkább bevált gyakorlat lesz a jövőben sem, mint ritkaság, de azért még van hova fejlődni.
2: A műsorunk végéhez érve már csak egy kérdést tartogatok, bár szerintem aki eddig hallgatott minket, az érezhette, hogy sok kis ablakot nyitottunk meg, amelyekről akár külön-külön is lehetne egy-egy órát beszélgetni. Évek óta dolgozol a települések között, és szerintem lehet, mikor kezdetekben jártad a településeket és találkoztál velük, akkor még sok fogalom kicsit újszerűen hatott, mondjuk a fenntarthatóság, az élhetőség fogalma, hogy mit is takar, az energiahatékonyság, de az elmúlt évek szerintem megtanított bennünket arra, nyilván itt az energiaválság okozta sok hír, probléma, kérdéskör is. Mit tapasztalsz, mennyire kezdik már önmaguktól is érteni ezeket a szavakat a településvezetők?
3: Én azt gondolom, hogy abszolút pozitív tendencia figyelhető meg. Nyilvánvalóan azt gondolom, hogy azért látszik az, hogy van, aki sokkal lassabban barátkozik meg ezekkel a fogalmakkal, és van, aki sokkal gyorsabban ráérez ezeknek a hangulatára, lényegére, működési modellére. De összességében, hogyha Magyarország településeit nézzük, akkor most már azért nem nagyon lehet úgy önkormányzattal találkozni, aki ne alkotna valamilyen véleményt, és a többségében azért pozitív véleményt erről a fajta logikáról, fenntarthatósági szemléletről, élhetőségi szemléletről. Nyilván itt az lesz a kérdés, amire többször utaltunk az adás során is, hogy milyen kapacitással tud ennek a mentalitásnak nekiállni egy-egy település. Én arra bíztatnám őket, hogy vegyék igénybe, amennyire tudják a szükséges segítséget, akár külső szakértők támogatásával is. És nyilván időközben én azt gondolom, hogy van egy tendencia, és reméljük, hogy ez a tendencia hamarosan a gyakorlatban is látszódni fog, abban, hogy országos szinten is olyan akár jogszabályok, akár programok induljanak, amik segítik az önkormányzatokat az ilyen irányú gondolkodásban.
2: Bartuszek Lilla, köszönöm szépen, hogy kicsit közösen tudtunk a témában gondolkodni.
3: Köszönöm szépen.
2: Az Élhető Települések Országos Szövetségének alapítójával beszélgettem, és remélem sok hasznos információt tudtunk meg, és egyáltalán mi magunk is elgondolkodtunk arról, hogy igen, a települések kapcsán is oly sok kérdés merülhet fel, ami az energetikához, a környezetünkhöz, a klímához, az élhetőséghez kapcsolódik, hiszen egy település az az otthonunk is, vagy akár egy célpontja az utazásunknak. Fontos kérdések, fontos információk, úgyhogy akit még bővebb tartalom érdekel, érdemes felkeresni akár a szövetséget is, ajánljuk a településvezetőknek is, de hát tudjuk jól, hogy az internet már kinyitotta a kapukat, úgyhogy tájékozódjunk, hiszen az információ kincs. Viszont hallásra, látásra.
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Kultóra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Rónai Egonddal a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

0: Árokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Kellemes napos idő lesz. Felrobbant egy tengeri drón Romániában. Megkezdődtek a szakmai egyeztetések az oktatás jövőjéről. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Felrobbant egy tengeri drón Romániában, a konstancai kikötőben. A 7-8 méter hosszú eszközt hajnalban vették észre, így a környéket, míg a detonáció előtt lezárták. A román védelmi minisztérium szerint a szerkezet az ukrajnai háborúban használt drónokhoz hasonlít. Az elmúlt egy hétben két hasonló incidens is történt. Szerdán tengerjakna sodródott a román tengerpartra, múlt pénteken pedig lakóépületbe csapódott egy orosz drón Galacon. Oroszország szerint ukrán gyártmányú távirányított szerkezet robbant fel a konstancai kikötőben. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a történtekre reagálva azt mondta, Oroszország Ukrajna elleni háborúja egyre közvetlenebb fenyegetést jelent a kelet-európai országokra. A környezetvédelem és a fenntarthatóság érdekében több döntést is hozott a kormány, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. Köböl Anita közölte, szeptember 30-áig átmeneti fakitermelési moratóriumot vezetnek be a legértékesebb védett állami erdőkben és a Natura 2000-es területeken. Emellett felülvizsgálják a hulladékgazdálkodási rendszert, szigorítják az akkumulátoripar szabályozását, valamint új környezetvédelmi felelősségi rendszer dolgoznak ki. Megkezdődtek a szakmai egyeztetések az oktatás jövőjéről, tájékoztatott a Pedagógusok Demokratikus Szövetségének ügyvévője. Nagy Erzsébet elmondta, hogy a kormányzattal együtt keresik a választ a legfontosabb kérdésekre, köztük a pedagógus hiány kezelésére és a tananyag átdolgozására. A párbeszédbe a tervek szerint a diákok képviselőit is bevonják. A fővárosi közösségi közlekedés történetét, valamint érdekességeit ismerhetik meg a látogatók mától a BKV Deák téri földalatti vasúti múzeumának legújabb tárlatán. A tárgyi emlék, közlekedés történeti relikviák, utastájékoztatási anyagok, plakátok és egyéb dokumentumok segítségével kiderül például az is, hogy milyen lóvontatású járművek közlekedtek egykor a főváros útjain, valamint az is, hogy mikor vállalhattak először nők munkát a budapesti közlekedésben. Futóverseny miatt változik a közlekedés a Városliget környékén a hétvégén. Az előkészületek miatt már holnap délelőtt lezárják a Zicsi Mihály utat, vasárnap délelőtt pedig a Dózsa-György út és az Andrássy út egy-egy szakaszát is. A korlátozások a közösségi közlekedést is érintik. Az ország nagy részén változóan felhős az ég. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett már mindenütt több órás napsütés várható. Éjszaka általában 10-17, napközben 23-28 fok valószínű. Hasonlóan többnyire napos, kellemes koranyári idő lesz a következő napokban is, többfelé 30 fok feletti csúcsértékkel.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Amikor egy tehetséget észrevesznek, minden megváltozik. Kapcsolatok, támogatók, új utak nyílnak meg. Ezt az utat követjük végig hétről hétre. Önök a Tehetség útja adását hallják. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Tisztelettel köszöntöm Önöket a Tehetség útja legújabb adásában. Egy olyan zongoraművésszel találkozunk, aki a Talentum Hungaricum program felfedezettjének mondható, és hát azóta elég messze jutott, hogy a felfedezés megtörtént. Horváth Szabolcs a vendégünk, látássérült zongoraművész. Örülök, hogy itt vagy, Szabolcs.
3: Én is örülök, hogy itt lehetek.
2: És köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk. A te pályafutásodat nyilván meghatározza az, hogy látássérült vagy.
3: Ez így
2: van. De közben meg a zenében ez mit sem számít.
3: Abszolút.
2: Ez egy talán segítségnek, vagy talán egy kiteljesítésnek mondható helyzet, azt gondolom. Mert hogy nem kell azzal foglalkoznod, hogy mit látsz, mit nem látsz, csak a zenének át tudod adni magad.
3: Így van.
2: Hogyan kezdődött? Mi a legelső emléked erről?
3: Hát a legelső emlékem, hogy 3 éves koromban kaptam egy zongorát karácsonyra. Ez nem tudom, hogy hogy jött szóba, csak nekem, hogy 3 éves koromban kaptam egy zongorát karácsonyra.

0: készüléket, és akkor lehet, hogy szüleim innen is eredeztetették, hogy na, vegyünk a fiúnak egy zongorát, és hát kaptam egy zongorát karácsonyra, mint említettem, aztán innen datálódik ez az egész.
1: De te emlékszel, vagy ezt így mesélték a
0: szüleim? Emlékszem is rá. Még arra is emlékszem, hogy nagyon magas volt nekem a hangszer eleinte, aztán nem értem úgy föl, mint most, szóval.
1: Ahogy kell.
0: Igen.
1: Igen, ahogy odaül az ember elé. Hogyan működik ez? A hallásodra hagyatkozol, vagy kottát is használsz?
0: Csak a hallásomra hagyatkozom. Van speciális kotta vakoknak, ilyen brej kotta, amit nagyon sokan használnak, de én nem tartozom közéjük, én csak a fülemre hagyatkozom.
1: Na de erre jöttek rá valószínűleg a szüleid. Tehát lehet, hogy a mosógép hangja az nem ámolban volt, de ez az ügy szempontja, hogy minden volt, mert valószínűleg mindent vissza tudtál idézni.
0: Igen, valószínűleg.
1: Hiszen, mint ahogy a dallamokat és a hangokat is.
0: Igen.
1: De így például komponálni könnyebb vagy nehezebb? Ugye nincs ellenpéldád, de azt gondolom, hogy ami egyszer eszedbe jutott, abból kell aztán dolgoznod.
0: Igen. Hát azt meg is kell jegyezni, hogy éppen milyen ötlet származik abban, hogyha komponálok is. De hogyha eleve komponálásra adja az ember a fejét, akkor azt egy élmény hatására teszi meg. És hát most egy olyan időszak van, hogy erősen gondolkozom, hogy miről kéne zenét írni, de egyszerre nem jut eszembe semmi. Aztán, hogyha zenét hallgatok, akkor abban reménykedem, hogy hátha eszembe jut abból valami.
1: De abban meg ott a veszély, hogy pont az jut eszedbe, amit hallottál, nem? Tehát, hogy ott ragad benned egy dallamfoszlány, egy dallamtapadás, ahogy mondani szoktuk, és akkor az meg egy kicsit félre is visz.
0: Hát ezt próbálom kiszűrni, hogyha komponálok, hogy pont az lenne a lényeg, hogy ne ragadjon meg semmi, bármint a komponálás folyamatában, hogy olyan dallamtapadásokat is kiszűrök a zeneszerzés közben, ami esetleg emlékeztethet valamilyen számnak a motivumára, és akkor igen.
1: Jazz muzsikus vagy, ami egy szabad műfaj, de közben meg nagyon az egymás figyelmére kiszolgáltatott műfaj, főleg a zenekarban játszol, és nem szólóban. Tehát miután nincs szemkontaktusod, így aztán igazából utánad kell, hogy menjenek a többiek. Az nem működik, hogy felnézel rájuk, és tudják, hogy mi van a pillantásodban. Ez egy bal szerencse, de neked egyúttal annyiból könnyebbség is, gondolom, hogy te diktálod a tempót.
0: Hát igazából, amikor zenekarba játszom, akkor próbálok a többiekre is figyelni, hogy ők milyen érzetben akarnak most muzsikálni, és igyekszem úgy vezetni az egész zenekart a szám játszásának a folyamatában, hogy ők is érezzék azt, hogy én mire gondolok, és ők is figyeljenek egymásra, és tehát oda-vissza van ez a dolog.
1: Mondd, az mennyire állja meg a helyét az a közhely, hogy aki nem lát, annak a hallása sokkal kifinomultabb. Hogy tapasztalod?
0: Hát az, hogy kifinomultabb lenne, ez igazából figyelés kérdése, mert hogyha arra figyel az ember, amire más nem, akkor nyilván azt mondják könnyen, hogy hát ennek kifinomultabb a hallása, meg jobb a hallása, meg stb. De szerintem nincs így. Tehát nálam is, hogyha valami most éppen megragadja a figyelmemet, és éppen a másik nem figyel oda, akkor könnyen azt jelenti, hogy hát ez csak az abszolút hallásának, vagy bárminek köszönhető, de nem.
1: Hogy lettél jazz muzsikus? Ugye nyilván a te zongoratanáraid is a klasszikus iskolán vittek végig, tehát meg kellett tanulni szépen az új rendektől kezdve mindent.
0: Igen.
1: Ez a komoly zenén keresztül vezet, és akkor abból épül szintén a komoly zene. De te nagyon fiatalon már a jazz mellett tetted le a voksod. Miért? Hogyan?
0: Hát ez az énektanáromnak köszönhető, aki szerintem nem tudom onnan, de rájött arra, hogy hát a klasszikus az nekem egy kicsit kevés. Úgyhogy ő pont ismerte egy jazz zongoratanárt, aki akkor még a Zene Akadémiára járt, és ő magánúton kezdett el engem tanítani a jazzre, és hát azóta van ez a dolog.
1: Azt ki mondta ki először, hogy benned különleges tehetség lakozik?
0: Erre nem emlékszem.
1: Mert hogy ez így van, hát most már a díjak sora is mutatja, erről majd úgy

0: beszélünk pár mondatot. Igen. De ha már akkor a jazzbe belekaptunk, improvizáció vagy fix kottás muzsika? Tehát ami már beállt, ugye megbeszéltük, kottát nem használsz, de ettől még megtanult dalok vannak.
1: Persze.
0: Melyiket választod szívesebben? Melyik a te világod? Az improvizáltabb?
1: Szívesebben improvizálok inkább.
0: És könnyen mennek veled a zenésztársak?
1: Ha figyelnek, akkor igen.
0: Nem szabadulsz el?
1: Van, hogy igen, de akkor ők visznek vissza a földre, hogy na-na, ez most nem az a pillanat. Tehát itt is vannak kötöttségek, hogy milyen stílus alapján improvizáljon most a zenész.
0: Csomó díjad mellett ugye az egyik korona ékszer nyilván a Junior Prima díj, ami egy korosztályos kiválóságot mutat, a korosztályod legjobbjaként nevez meg téged. De hát rengeteg más díjat is begyűjtöttél. Ezek számítanak egy pályafutás elején, vagy elrakod valahova, valami polcon ott el van, és egyébként meg hagyjanak téged zenélni?
1: Hát biztos számít valamit, de a Junior Prima díjra vagyok a legbüszkébb. Mert hát ezt álmomban se gondoltam volna, hogy ezt a, ennek a díjnak a birtokosa lehetek. És hát ez köszönhető a Talentum Hungaricum nevű programnak, tehát annak a csapatnak, aki beajánlott engem a Junior Prima díjasok listájára. Úgyhogy...
0: Hát ott csak jelölnek téged, aztán ott meg is kell felelni, ott sokan döntenek, és hát nyilván amellett, hogy fontos, hogy jelöltek téged, amellett, hát nyilván fontos az is, hogy látják a teljesítményt mások is.
1: Igen.
0: Ha a Jazz Pince nevű zenekarral játszol, ugye ez a zenekarod neve?
1: Most már nem.
0: Már nem?
1: Már nem.
0: Na mesélj.
1: Hát már más keretek között játszunk.
0: Most leszoktatok egymásról?
1: Hogy?
0: Leszoktatok egymásról?
1: Szétszélettünk inkább, úgy mondanám.
0: És akkor most ki kell játszol?
1: Egy tag maradt meg a Jazz Pince nevű zenekarból, a Vörös Zsolt nevű basszusgitáros, akivel most a Horváth Szabolcs Kvartett nevű zenekarban játszom.
0: Aha, értem. Mennyit kell gyakorolni ahhoz, hogy az ember ne érezze úgy, hogy ma nem csinált semmit?
1: Ez attól függ. Én általában úgy szoktam kezelni ezeket a gyakorlásokat, hogy egy óra bemelegítés, és azon belül is 20 perc új gyakorlatok, amik a zongorán fontosak, és aztán attól függ, hogy éppen hogyan vagyok a bemelegítés során, improvizáció. Az lehet 10 perc, 20 perc, fél óra, és aztán ezzel megvonoldva gyakorlatilag az egész nap, de hát nem csak ez az egy óra, másfél óra számít, hanem az azutáni játszások is. És hát ez.
0: Azt szokták a sportban mondani, hogy a legjobb edzés az a verseny. A zongoristának a legjobb gyakorlás a koncert?
1: És a gyakorlás.
0: Azt nem lehet megúszni, igaz?
1: Nem. Tehát nem is akarom megúszni, mert akkor milyen lenne az élet?
0: Milyen? Tényleg? Akkor milyen lenne az élet?
1: Unalmas.
0: Van valami olyan a fejedben, amire azt mondanád, hogy hát hogyha nem zongorázom, akkor kipróbálnám, és akkor fejezd be a mondatot.
1: Zongora hangolás.
0: Zongora zongorával.
1: Így van.
0: Akkor a szüleidetre nagyon rátaláltak 3 éves korodban.
1: Igen.
0: Hogyha a többieket megkérdeznénk, a zenésztársaidat, tehát nyilván beszélgettek egymással ilyenekről. Mi a te legnagyobb erősséged?
1: Szerintem a gyors tanulás az az egyik legnagyobb erősség, és hát mivel mondtam, hogy nem használok kottát, ezért ez számomra adott, és hát a gyors tanulás meg az abszolút hallás. Hát az is elveszik egy idő után.
0: Az elvész? Az abszolút hallás?
1: Igen.
0: Azt szokták mondani, hogy azzal születik az ember, de hát valószínűleg az sem úgy igaz, hogy mindenfajta kontroll nélkül az működik. Tehát az is valahogyan a tanulás útján jön létre.
1: Hát van tanulható abszolút hallás, meg van az emberre született abszolút hallás. Valószínűleg nekem az utóbbi van meg, de a tanulható abszolút hallás is olyan, hogy az egy jobb relatív hallás. Nyilván aki zenei berkeken belül utazi, az tudja, hogy miről beszélek. Tehát az abszolút hallás és a relatív hallás közötti különbség az az, hogy a relatív hallásnál van egy referencia hang, és az e fajta hallással rendelkező személy abból a referencia hangból tudja megállapítani, hogy éppen milyen hang szól az a referencia hanghoz képest.
0: Aha.
1: Az abszolút hallásnál pedig csak úgy az a hang megszólal, és akkor azt állapítjuk meg egyből. Tehát nem kell nekünk semmiféle
0: mihez referencia. Képest.
1: Igen. Igen.
0: Nincs mihez képest önmagában áll
1: így
0: a dolog.
1: Van.
0: Ha muzsikusként az álmaidról kérdezlek, akkor egy nemzetközi karrier tűnik fel?
1: Igen. Meg hát az is, arról is szoktam álmodozni esetleg, hogy profi zenészekkel is tudjak együtt dolgozni, akár mint zongorista, akár mint zeneszerző, akár mint úgynevezett session zenész. Meg hát nyilván az is az álmaim közé tartozik, hogy minél több szóló koncert improvizációkkal egybekötve, amint a Keith Jarrett is csinálta annak idején a Köln koncerttel.
0: Azt mondjuk Keith Jarrett nem egy rossz referencia.
1: Abszolút.
0: Ajaj. Azt mondod, hogy minél több profi zenésszel muzsikálni, ez kérdés még? Azt mondják rá, hogy te vagy a korosztályod egyik legnagyobb tehetsége. Azt gondolnám, hogy keresik a társaságod.
1: Hát ez még nem, ezzel még nem találkoztam. De ez még bármi történhet, szóval.
0: Hát történjen is. Hát hajjaj. Ugye minden Károlynál tanulsz.
1: Is.
0: Többek között, jó, így igen.
1: Igen.
0: Az Zeneművészeti Egyetemen talán nála az egyik a főtárgy tanárok közül. Ő például mivel bíztat?
1: Hát azt szoktuk csinálni a Binder tanáról, hogy szabad improvizáció, és amiket ő játszik, azokból tudok táplálkozni, és ezt esetleg fel tudom később használni, akár koncertek során, vagy akár, hogyha írok is számot, akkor.
0: 2024-ben te lettél az év jazz tehetsége, az egy szakmai díj volt. Ugye 25-ben kaptad meg a Junior Prima díjat, tehát most 26-ban még nem kaptál díjat, de olyan hosszú még ez az év, hogy ez simán lehet. De akkor én azt kívánom neked, hogy legyen az a díjad, hogy elkezdik keresni a legnagyobbak a jazz életből a társaságodat, és megkérdezik, hogy nem jössz koncertezni? Ez egy jó ajánlat?
1: Abszolút.
0: Akkor remélem, akkor ezt elfogadott tőlem, és köszönöm, hogy eljöttél. Horváth Szabolcs zongora, művész, a Talentum Hungaricum program felfedezetje volt a vendégünk. Mindjárt folytatjuk a műsort. Szabolcs, köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm.
2: Támogatott tartalmat hallottak.

az interneten, bárhol a világon, spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

0: Műsorajánló. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Magyarország segít! Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Kultóra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultóra. Rónai Egonddal a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Amikor egy tehetséget észrevesznek, minden megváltozik. Kapcsolatok, támogatók, új utak nyílnak meg. Ezt az utat követjük végig hétről hétre. Önök a Tehetség útja adását hallják. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Folytatjuk a Tehetség útját. Egy nagybőgő művész a vendégünk. Muzsikus után örülök, hogy itt van velünk. Puporka Jenő, nagybőgős junior prima díjas művész. Egy fiatal ember. Szervusz.
2: Szia, köszönöm szépen, hogy itt lehetek.
1: Azért neked a családi tradíciók elég jelentősen meghatározhatják azt, hogy merre indultál, de mi már itt beszélgetve, mielőtt elkezdtük a nyilvánosság előtt a beszélgetést, megállapíthattuk, hogy nem feltétlenül volt rajta nyomás, hogy te nagybőgős legyél, annak ellenére, hogy édesapád nem akárki ebben a szakmában.
2: Igen, tehát ezt sokan kérdezik tőlem, de semmilyen nyomás nem volt annak a tekintetben, hogy zenész legyek, arra se, hogy nagybőgős legyek. Egy olyan sztori van, hogy adtak a kezembe egy hegedűt, nagyapám hozott, mikor 4 éves voltam, és összetörtem. Tehát az volt rá a reakció.
1: De hogy úgy törted össze egy indulatban, a földhöz vágtad, hogy ez neked nem kell?
2: Így igaz, tehát azt mondják, hogy így történt, nem emlékszek rá, de valahogy teljesen egyértelmű volt, hogy zene és bőgő. Nem tudom, hogy mikor történt ez az elhatározódás, de automatikus volt és egyértelmű.
1: Édesapád sokat gyakorolt otthon?
2: Gyakorolt. Így igaz.
1: Tehát láttad, hogy apa ezt csinálja. Tehát ez a hangszer, ez
2: hogy
1: az övé.
2: Koncertekre jártam utána, megmutatta, hogy miért jó a bőgő. Emlékszem, kisgyerek voltam, odaállította, hogy húzta, fogjam meg, hogy rezeg, és ez milyen jó. Hát persze, ezek belém égtek.
1: Na jó, hát azért megfertőzött.
2: Nyilván, tehát ez azért igen rám ragadt.
1: De persze, hát melyik szülő nem boldog, ha látja, hogy a gyereke érdeklődik az iránt, amit ő csinál.
2: Pontosan.
1: Ő egy minta, abban az értelemben, hogy olyannak kéne lenni, mint amilyen ő, vagy minta csak abban az értelemben, hogy egy remek muzsikus, de te mész a magad útján. Hogy választottad az irányt?
2: Nem volt erőltetve, hogy ugyanazt az utat járjam, mint édesapám. Tehát ez nem volt. Egyszerűen segített, nyilván mondta, hogy kihez kell menni tanulni, kik a jó tanárok, hova
1: ő
2: menjek.
1: Például.
2: Kihez menjek. Hát persze, őneki ugye erről volt egy látása, hogy kikhez érdemes menni, és akkor azt úgy folytattam, és aztán nekem is alakult minden, ahogy alakult.
1: Mi a jó a bőgőben? Ugye nem egy szóló hangszer általában, tehát a kísérő hangszerek egyike.
2: Na nekem ez pont egy nagy heppem. Először is mi a jó a bőgőben? Minden. Tehát minden része jó, és tudod, Bach mondja ugye, hogy basszus nélkül semmi nincs. És nagyon jó érzés azt, hogy mikor játszol egy, mit tudom én, egy kamarazenekarban, ugye ott a koncertmester vezeti az egészet. De te bőgősként onnan hátulról a csellisták mögül mégis mindent te tudsz irányítani. De minden a bőgőtől függ és a basszustól.
1: Te adod az alap,
2: minden,
1: alapot.
2: Minden attól függ. Pontosan. Mm-hmm. Ez egy zseniális hangszer. A szóló része pedig, hát a mai világban, a bőgő az egy speciális történet. mert annak az útja az folyamatosan fejlődik. Tehát nem, nincs, most már kezd olyan kiforrottságával lenni, de hát 30 évvel ezelőtt még ilyen vastag bélhúrokkal játszottak, és azon próbáltak szólózni az emberek. Ma erre már nagyon kifinomult technikák vannak, vékony húrok, olyan hangszerbeállítás, és ma a bőgő az igenis tud működni, mint szóló hangszer. Nem azt kell tőle elvárni, mint ahogy egy hegedű játszik, vagy egy cselló, na de egy szoprántól se várjuk, vagyis egy basszustól se várjuk el, hogy azt énekelje, amit egy szoprán szokott.
1: Nem, de azért van egy basszus ária.
2: Így igaz.
1: De nagy bőgőszonáta nem nagyon.
2: Van. Nem mondom, hogy sok, de azért van. Koncertünk is van. Én amúgy pont ezért ügyködök, tehát én folyamatosan átiratokat gyártok nagybőgőre, és minden ilyen nagy műből próbálok kiemelni dolgokat, részleteket, és átültetni bőgőre, hogy meg lehessen ezt
1: mutatni. Önmaga is megél egyébként, hogyha egy átirattal dolgozol? Tehát az, hogy nagybőgőn előadsz egy 5 perces darabot,
2: igen,
1: az úgy megél? Nem hiányzik hozzá az, hogy legyenek hegedők,
2: zongorával
1: körülötted zongora, és még valami.
2: Nyilvánvaló, tehát a kíséret azért az kell hozzá. Na, de hát egy hegedűt is mennyivel jobb hallgatni kísérettel, mint önmagába.
1: Mert egy hegedűs azt mondaná, hogy kell oda sem.
2: Igen, de hát azért ugye ott is a hegedű repertoár nagy részét azért a zongorás zenekari művekkel való közös játék teszi ki.
1: A Talentum Hungaricum mit adott neked?
2: A Talentum Hungaricum az egy zseniális program, mind ugye a koncert lehetőségek fiatal művésznek, tehát azok nagyon sokat jelentenek, és a mentorálási része, tehát hogy az ember egy fiatal pályakezdés előtt álló fiatal kap egy mentort a zenei nagy életből maga mellé, aki folyamatosan támogatja, segíti őt, mind zeneileg, mind pedig szakmai instrukciókkal, hogy hova menj, mit csinálj.
1: Neked ki volt a mentorod?
2: Nekem Balázs János a mentorom.
1: Elég jó referencia.
2: És nagyon jó vele dolgozni, és nagyon hálás vagyok, hogy ennek az egésznek a részese lehetek.
1: Mit lehet ellesni a másiktól, úgy, hogy közben alakuljon a saját stílusod is? Hát végül is egy fiatal művésznek a saját stílusát kellene megtalálnia, de hát közben ott vannak körülötted a nagyok.
2: Nagyon jó a kérdés. Szerintem a nagyok azok pont azt tanítják, hogy mi az a zenén belül, egy adott stíluson belül, az a fajta szabadság, amiben az én, mint a saját egyéniségemet megélhetem. És szerintem a nagyoktól pontosan ezt lehet eltanulni. Hogy mik azok az apró dolgok, azok az apró változtatások, amik még egy bizonyos stílusba, karakterbe beleférnek, és azt én tudom használni. És a legnagyobbaktól ezt tanulható el.
1: Jazz vagy komoly zene?
2: Határozottan komoly zene.
1: A jazzt miért utasítod el?
2: Nagyon szeretem a jazz, de őszinte vagyok, egy bizonyos idő után nem értem egy bizonyos szint felett, és nem. Nagyon szeretem hallgatni, de játszani én azt nem tudom.
1: Ez milyen érdekes?
2: Nem tudom.
1: Kortárs zene vagy klasszikus?
2: Klasszikus.
1: Te egy ilyen old school fiatal vagy.
2: Klasszikus, igen. Kortárs zenét is szeretem, De azért, na hát azért Mozart, Beethoven.
1: Jó, hát ugye akkor szembenézünk azzal a ténnyel, hogy hát mondjuk Mozart nem volt a nagybőgő lelkes szerzője, tehát kifejezetten nem rád írta az életművét.
2: Ez igaz, de legalább egy darabot írt. Tehát van a híres nagybőgő basszusária. Ő azt akkor már leírta, és az mai napig játszunk.
1: Jogos, egyel bejebb van, mintha nem csináltam
2: így
1: volna.
2: Ez igaz. Na, tehát azért ez kedves volt tőle.
1: Van olyan, amit a nagybőgővel jobban mondasz el, mint más tenni a hangszerével? Tehát amivel, oké, ez az alapja, ez a basszus, ez erre feszül rá minden más, de közben meg neked is, magadnak is ki kéne fejezned vele valamit.
2: Mindent ki lehet vele fejezni, amit egy másik hangszerrel. Tehát olyan szép, olyan mély, szívhez szóló hangja van, tehát annyira emberi. Szerintem sokkal emberibb hangja van, mint egy hegedűnek. Ez olyan magas, tud olyan
1: minden hegedűstől elnézést kérem.
2: Tud olyan magas lenni.
1: Nehéz ez zenésztársakat találod, jó, nem baj, hát te tudod.
2: De a bőgő, annak van egy nagyon szívhez szóló hangja szerintem. Én
1: ez így
2: imádom.
1: Van. Ez így van.
2: Tehát pont egy olyan rezgésen mozog, ami szerintem az emberi beszédhez is a legközelebb áll.
1: Hát a hegedű az kicsit cincog valóban.
2: Így
1: a te hangszered az olyan mélyről jövő zokogás, hogyha valami érzelmet keresünk.
2: És ez olyan kellemes. És ehhez nagyon sok romantikus darab is például nagyon jól fekszik, amilyen lirikus, picit szomorkása, meg minden, azok nagyon szívhez tudnak menni.
1: Te vagy az első, aki nagybőgősként Junior Prima díjat nyerte. Gratulálok hozzá.
2: Köszönöm szépen.
1: Nagyon nagy lépés egy fiatal művész pályafutásán. Mennyire segíti egy-egy díj a te pályafutásodat? Hogy tapasztaltad?
2: Hát egyrésztből ugye nagyon hálás vagyok értük, és nagyon nagy elismerések ezek. Másrésztből meg nagy felelősség, mert az ember végignézi a, tudom én, a 20 évvel ezelőtti Junior Prima díj nyerteseket, és megnézi, hogy mi lett belőlük ma, és akkor magamra nézek, és akkor rájövök, hogy még nagyon sok dolgot kell tennem, hogy...
1: Ja, hát ez az út legeleje. Észrevették, hogy ott vagy.
2: Igen, és akkor ez egy ilyen felelősség is, hogy hú, na még mennyi mindent kell csinálnom, de az mellett nyilván egy nagyon jó érzés és egy hatalmas elismerés, aminek nagyon örülök.
1: A te pályádon mik azok a pontok, amiket el kellene érni? Tehát miket tűztél ki magad elé? Mondjuk egy zongoraművésznél a nagy koncerttermek szóló estjei, azok adnák magukat, de igen. A te esetben mi ennek a megfelelője?
2: Őszinte vagyok, olyan konkrét célkitűzésem nekem sosem volt. Mindig egy a célom, és most is az, hogy bőgőzni mindenhol, mindenkivel, legjobb helyeken, legjobb muzsikusokkal, legjobb színpadokon, és bőgőzni, bőgőzni, bőgőzni, bőgőzni. És akkor így folyamatosan jön, nagyon sok nagy terembe játszok, jelen pillanatban a január óta játszottam a Carnegie Hallba, volt egy nagy amerikai turném, volt ázsiai turném, pár nappal ezelőtt jöttem haza, európai turné volt, tehát sok helyen játszom, de a fő motiváltságom az, hogy bőgőzni mindenhol.
1: Van különbség a nagy koncerttermek között számodra zenészként? Mert nekem vendégként, látogatóként, nézőként nyilván. De a színpad az végül is egyforma, mondanám.
2: A színpad a színpad, és mindig a közönségnek játszunk, de azért az ember bemegy egy több évtizede álló terembe, ahol lát képeket, hogy a legnagyobb karmesterek vezényeltek, játszottak, azért annak van egy atmoszférája.
1: Az megérint, mikor kilépsz?
2: Van, tehát határozottan van egy hangulata.
1: Olyan lettem, mint ők még. Ha nem is vagyok olyan magasan még, de ugyanazon a színpadon igen, tudok és, már muzsikálni.
2: És van egy atmoszférája. Mm. Ugyanúgy ugye országtól függően milyen publikumnak játszunk, annak is mindig van egy adott hangulata.
1: Különbözőek a
2: határozottan. Vannak, akik nagyon nyitottak, és ovációznak, bravoznak, újonganak, és nehéz kijönni tőlük a színpadról.
1: Azt mondanám, ők a déliek.
2: Olyan is van, igen, de van, ahol sokkal hidegebb a hangulat, és olyan rendezettebb. Tehát nagyon sok múlik azon, hogy az ember hol játszik.
1: Milyen a magyar közönség ehhez képest?
2: A magyar közönség ehhez képest? Jó.
1: Elfogadó?
2: Jó, igen, tehát teljesen jó, és örömteli, és jó. Jó nekik játszani.
1: Mi kell veled, hogy történjen a következő évtizedekben, hogyha mondjuk adja az ég, hogy találkozunk 10-20 év múlva, akkor azt mondjam neked, hogy tehát ez sikerült.
2: Hasonlót tudok mondani, mint eképpen, hogy még több helyen bőgőzni, még többet csinálni. Amit szeretnék, ami úgy azért célom, hogy tényleg megmutatni azt, hogy ezen a hangszeren lehet úgy is működni, mint tehát lehet szólóra használni, azért ez egy nagy célom, és ezért dolgozok sokat, átiratokkal, mindennel.
1: Cipekez sokat. Hány kiló a bőgőd?
2: Ez pont múltkor kérdezték, van ez a híres Midnight koncert, és ott éjszaka odajött hozzám egy néni koncert után, hogy hány kiló. Hát nem mértem még le. Nem mértem le, de odaadtam neki, hogy megfogja. Én olyan 16-17-re satszolom tokkal együtt. De van hozzá kerék, nem kell megijedni. Tehát
1: hány
2: lehet tolni.
1: Korodtól cipeled?
2: Régen. Jó, hát apukám vitte nekem sokáig, de szerintem olyan 13-14-től már én viszem.
1: Hát ez a sok erőfeszítés, meg a rengeteg gyakorlás.
2: Hát igen.
1: Ez jöjjön meg neked eredményekben is, és további sikerekben is. Az eddigiekhez gratulálok, és örülök, hogy eljött. Egy kicsit tartottunk tőle, hogy hozzal egy nagy bőgőt esetleg, és be fogunk-e férni itt a stúdióba, de sajnos nem hoztál, sajnos pedig mutathattál volna nekünk néhány fogásra.
2: Igen.
1: De legközelebb majd legyen így. Jenő, köszönöm szépen. Puporka Jenő volt a vendégünk. Köszönjük a figyelmet, ez volt a Tehetség útja mostani adása. Jövünk egy hét múlva ismét. Viszontlátásra.
0: Támogatott tartalmat hallottak.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett! Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit! Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled! Hétvégén is! Alza.hu!
2: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák, még több adrenalin vár a sárvári fürdőben! Sárvárfürdő.hu.
3: Az én tökéletes párosom, egy finom kávé és egy jó könyv.
4: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
3: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
5: Tedd sebességbe a karriered a Spár Magyarország csapatával. Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére. Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyed. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spár csapata téged is vár.
6: A Toyota bemutatja 1 év 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Terápiashop.hu. Professzionális eszközök a természetes regeneráció szolgálatában. Szakértő háttér, minőségi megoldások. Terápiashop.hu. Az egyensúlyért.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
8: Kellemes napos idő lesz, felrobbant egy tengeri drón Romániában. Ismét kitört Indonéziában a Levotobi Laki-Laki vulkán. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Felrobbant egy tengeri drón Romániában, a konstancai kikötőben. A 7-8 méter hosszú eszközt hajnalban vették észre, így a környéket még a detonáció előtt lezárták. A román védelmi minisztérium szerint a szerkezet az ukrajnai háborúban használt drónokhoz hasonlít. Az elmúlt egy hétben 2 hasonló incidens is történt. Szerdán tenger jakna sodródott a román tengerpartra, múlt pénteken pedig lakóépületbe csapódott egy orosz drón Galacon. Oroszország szerint ukrán gyártmányú távirányított szerkezet robbant fel a konstancai kikötőben. A környezetvédelem és a fenntarthatóság érdekében több döntést is hozott a kormány, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. Köböl Anita közölte, szeptember 30-áig átmeneti fakitermelési moratóriumot vezetnek be a legértékesebb védett állami erdőkben és a Natura 2000-es területeken. Emellett felülvizsgálják a hulladékgazdálkodási rendszert, szigorítják az akkumulátoripar szabályozását, valamint új környezetvédelmi felelősségi rendszert dolgoznak ki. Megkezdődtek a szakmai egyeztetések az oktatás jövőjéről, tájékoztatott a Pedagógusok Demokratikus Szövetségének ügyvívője. Nagy Erzsébet elmondta, hogy a kormányzattal együtt keresik a választ a legfontosabb kérdésekre, köztük a pedagógus hiány kezelésére és a tananyag átdolgozására. A párbeszédbe a tervek szerint a diákok képviselőit is bevonják. Két napos fesztivállal zárul a 35. Vörös Sándor országos gyermekszínjátszó találkozó Debrecenben. Ma és holnap a legkiemelkedőbb hazai és határon túli produkciók mutatkoznak be. Összesen 30 csoport, mintegy 450 gyermekszínjátszója lépett színpadra. A rendezvényt szakmai beszélgetések kísérik. Futóverseny miatt változik a közlekedés a Városliget környékén a hétvégén. Az előkészületek miatt már holnap délelőtt lezárják a Zichy Mihály utat, vasárnap délelőtt pedig a Dózsa-György út és az Andrássy út egy-egy szakaszát is. A korlátozások a közösségi közlekedést is érintik. Ismét kitört Indonéziában a Levotobi Laki-Laki vulkán. A környékbeli repülőteret lezárták, a közelben élőket pedig felszólították, hogy kerüljék el a tűzhányó 5 kilométeres körzetét. A turisták körében is népszerű Flores szigetén található vulkán az utóbbi években többször is működésbe lépett. Indonézia 130 aktív tűzhányójával a föld legaktívabb vulkanikus területének számít. Az ország nagy részén változóan felhős az ég. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett már mindenütt több órás napsütés várható. Éjszaka általában 10-17, napközben 23-28 fok valószínű. Hasonlóan többnyire napos, kellemes koranyári idő lesz a következő napokban is, többfelé 30 fok feletti csúcsértékkel.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
9: Jó napot kívánok, ez a gazdasági magazin itt a Spirit FM-en, a Több-kevesebb című Hazafi Dávid, a mai szerkesztőnk, én Rónai Egon vagyok, és a focival, egy népszerű témával fogjuk kezdeni. Péntek este a magyar válogatott Finnország ellen méreti meg magát, és hát egy újraformálódó magyar válogatott, egy újjáformálódó, vagy hát kényszerből újjáformálódó magyar futball élén fog pályára lépni. Andó Zoltánnal, a G7 újságírójával beszélünk a helyzetről, ami hát egyáltalán nem olyan, mint ahogy a szereplője a magyar labdarúgásnak az elmúlt évtizedben, mondjuk másfél évtizedben hozzászoktak. Szervusz, Zoli!
10: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat.
9: Itt látszanak az átigazolási tervek, így legalábbis néhány héttel a bajnokság befejezése után azt látjuk, hogy több az eladó játékos, mint a megvendő, és hát a legtöbb klub olyan igazán nagyon nem is próbál erősíteni, inkább elenged futballistákat. A hét szűk esztendőre készülnek?
10: Hát igazából a hét szűk esztendőre, a hétből esztendőben kellett volna valami tartalékossággal készülni, de ugye azt lehetett látni ezeknek a cégeknek, ugye a labdarúgó csapatokat fönntartó gazdasági társaságoknak a gazdálkodásán, hogy ugye ez nem történt meg a korábbi években sem, bár voltak olyan évek, amikor nyereséget termeltek ezek a vállalatok összességében és liga szinten is, de hogy ez elenyésző volt ahhoz képest, amennyi a költségük volt, meg amennyi termeltek ezek a vállalatok összességében és liga szinten is, de hogy

0: nyersen ki sem mondva, mert hogy nem ismerjük pontosan az új sportállamtitkárság preferenciáit, hogy a többi sportra több jut, a futballra kevesebb, de a futball sem fogják kivéreztetni. Viszont hát itt az látszik, hogy a futball első számú forrásainak egyike az MLS által birtokolt közvetítési jogokból befolyó pénz, az minthogyha most kevesebbnek tűnne, mint a korábbi években volt, ez az a bizonyíték, hogy például egy hónappal meg kellett hosszabbítani az MLS által kiírt pályázat határidejét, mert nem érkeztek azon az áron, a kiírt áron megfelelő pályázatok. Ha egyáltalán jött, még azt sem tudom, jött-e.
1: Igen, ugye ezt még hivatalosan nem tudjuk. A legfrissebb információm nekem az, hogy a legutóbbi után már nem hosszabbították meg, ami ugye arra utalhat, hogy valamiféle előrelépés történt, de a részleteket nem tudjuk. Az MLS most én úgy tudom, hogy úgy számol, hogy két héten belül fogja ezt a történetet lezárni, de valószínűleg tényleg ezek a jogok a magyar labdarúgás állatorvosi lovának tekinthetőek, hiszen ugye arról van szó, hogy ezeket a közvetítési jogokat az elmúlt években, egészen 2012-től az állami média vásárolta meg, és a közelmúltban, ami már az elmúlt 5-6 idén jelenti, 9,8 milliárd forintot fizettek ezért évente, ami brutális túlárazásnak tekinthető. Amikor még piaci alapon mentek el ezek a jogok, akkor olyan 800 millió és 1 milliárd forint közötti becsléseket hallottam. Most a piaci szereplők úgy látják, hogy nagyjából két, legfeljebb 3 milliárdot érhetne piaci alapon, és egyébként a nemzetközi számok is ezt mutatják. A Csehországban, ahol azért ugye a gazdasági helyzet jobb, magasabb a vásárlelő, és vélhetően a nézettsége is jobb ezeknek a mérkőzéseknek, hiszen ugye a cseh futball azért előrébb áll, legalábbis klubszinten, mint a magyar. Szóval, hogy ezeknél a náluk 3,3 milliárd forint volt az ottani első osztályra jutó ilyen bevétel, szóval az nagyjából azt mutatja, hogy Magyarországon ez a 2 és 3 milliárd közötti összeg lehet reális. Szóval, ha piaci alapon kezd el működni, akkor kapásból a kétharmada elpárolog ennek, és valószínűleg ez az összes többi területre és a szponzorációra is igaz lehet. Szóval tulajdonképpen mindenhonnan nagyjából ennyinek kéne elpárologni a magyar labdarúgásból, és ugye főleg az élvonalbeli csapatokból, amik ugye, ahogy ez ugye a bevezetőből is kiderült, ezeket az elmúlt időszakban főleg játékosokra költötték, és ugye a legnagyobb hibája valószínűleg a magyar labdarúgásnak épp az, hogy nem alakult ki az az utánpótlás nevelés, ami egyébként egy cél volt, hanem miután nem voltak rákényszerítve a csapatok a pénzbőségben arra, hogy ilyenekkel foglalkoznak, ezért jellemzően vásárolták a játékosokat, akiket a jövőben nem biztos, hogy fognak tudni fizetni.
0: Ugye a televíziós nézettségről még egy mondatként érdemes megemlékezni oly módon is, hogy az egy játékosra jutó pénzösszeg, nem, egy nézőre jutó pénzösszeg irreálisan magas volt. Ez pont a te cikked, ami a telex.hu jelent, megmutatja meg, mert hogy kiszámoltad, hogy mi mennyit ér, és kiderült, hogy hát mennyibe kerül egy néző gyakorlatilag az MTVA-nak, igazából az adófizetőknek.
1: Hát ugye 327 forintot fizettek a egy nézőre, tehát hogyha visszaosztjuk az, hogy átlagosan egy meccset mennyien néztek, és ugye ezeket összük a teljes három idényre, és ezt visszaosztjuk a számokkal, akkor egy ilyen átlag jön ki, ami hát itt nyilván gazdálkodhatatlan, tehát pont ezért van az, hogy most az MLS valószínűleg szenved azzal, hogy értékesítse ezeket a jogokat. Ugye a szövetség úgy írta ki a pályázatot, hogy azt a csapat, amit korábban az MTV elvitt, és ebből ugye minden benne van, nem csak az NB1, hanem a Magyar Kupa, a Női Magyar Bajnokság, a Női Kupa, és még lehetne sorolni, hogy pontosan mik, ezt 8 milliárd forintért szerette volna minimum eladni. Ugye ez már kevesebb, mint amennyit az MTVA fizetett, de nagyon úgy tűnik, hogy ennyi sem jött be, és én meg lennék lepődve, hogy ezt egyben el tudnák adni. Valószínűleg tartom, hogy ugye olyan csomagok is vannak ebben a pályázatban, amelyek részletekben próbálják meg eladni a jogokat, tehát mondjuk két vagy négy NB1-es meccset lehet egy fordulóban közvetíteni, külön csomag van a Magyar Kupa, és így tovább. Tehát valószínűleg tűnik egy olyan forgatókönyv, hogy ezeket részekben fogják megvásárolni különböző piaci szereplők. Itt egyébként még az MTVA-nak a szerepvállalása sem teljesen kizárt, hiszen hogyha teljesen kivonul az állam a magyar labdarúgásban egyik pillanatra a másikra, akkor egy nagyon gyors összeomlást fogunk látni, és valószínűleg ennek egyébként lenne költsége más sorokon, és vélhetően egy ilyet érdemes elkerülni. Tehát én nem lennék meglepve, hogyha valami visszafogottabb MTVA szerepvállalás lenne, de az egészen döbbenetesen meglepő lenne, hogyha a korábbiakhoz hasonló.
0: Hát itt azt is feltételezték egyes piaci szereplők, hogy az MTVA nem is fog pályázni a mostani bizonytalan vezetési helyzetben, ahol ugye azt követelik, hogy az aláírók, akik egy ilyen pályázat mögé állhatnak, mondjanak le, de azonnal. És ugye ez egy kormányzati követelés, tehát nem egyszerűsíti a helyzetet. Minden esetre itt az RTL-t

0: TV2, a Network 4, amelyik, és a Sport TV, amelyik egészen biztosan pályázna, és hát aztán majd meglátjuk, hogy ez hogy alakul, de hát ne csak a labdarúgást a televízión keresztül finanszírozókról beszélgessünk, hát itt azért rengeteg olyan szereplő volt az elmúlt években, aki hát nem annyira piaci alapon, de az állammal való együttműködésben, vagy éppen állami cégként vállalt szerepet a labdarúgás finanszírozásában. Kérdés, hogy velük mi lesz?
1: Hát igen, és ugye ezek a dolgok összefüggenek, hiszen a nem piaci alapon elkelő közvetítési jogokhoz nem piaci alapon elkelő szponzoráció társult, hiszen ugye a szponzoráció annyira éri meg a szponzornak, amennyi embert elér, és ugye ezeken is lehetett látni, hogy túl voltak árazva. Igen, eléggé erősen felülreprezentáltak voltak ebben az állami cégek, ahol valószínűleg szintén lesz visszaesés, és ugye a NB1-es csapatoknak, az élvonalbeli csapatoknak a nagy többség az tulajdonképpen neres tulajdonban van, és különböző az állammal kapcsolatot tartó állami megrendelésekből élő vállalatok finanszírozták ezeket jelentős részben, vagy ilyen milliárdosok. Kérdés, hogy ők ezt a jövőben mennyire tudják, vagy akarják megtenni. Nyilván, hogyha itt is egy gyors kivonulás látható, akkor az pedig még inkább növeli annak az esélyt, hogy egy nagyon súlyos válság jön a magyar labdarúgásban.
0: És akkor a válogatottról nem is beszélünk, amely válogatott ugye alig szerepeltetett az elmúlt időszakban a hazai utánpótlás képzésben felnövekedett futballistákat, és ez nagyjából megmutatja az utánpótlás képzés erejét. És hát az, hogy labdarúgók vásárlására ment az a rengeteg pénz, amit különböző módokon, akár egyébként épp utánpótlás nevelésre adott az MLS, vagy juttatott a TAO-n keresztül jó néhány támogató, az pont azt írja le, hogy mitől tartott a magyar labdarúgás, ahol tart.
1: Igen, tehát hogy erről mi több elemzést is írtunk az elmúlt években, hogy igazából tulajdonképpen az történt, hogy azzal, hogy ilyen mértékben elöntötték forrással a magyar labdarúgás, minden ösztönzőt kiöltek a rendszerből, hiszen nem kellett semmilyen teljesítményt nyújtani, se játékos szinten, se klub szinten ahhoz, hogy ezek a pénzek befolyjanak, és ezek vezettek ahhoz, hogy ugye a kluboknak nem volt szüksége utánpótlás emelésre, a játékosoknál pedig olyan fizetések alakultak ki, amik már ugye a francia első osztálynak a közepével versenyképesek, hiszen ugye erre is voltak különböző nyilatkozatok, hogy például a Dibusz Dénes Franciaországba hívták, majd amikor elkezdett számolgatni, akkor rájött, hogy igazából neki nem éri meg elmenni, és ez tényleg egészen döbbenetes, hogy a magyar bajnokság az ugye a tulajdonképpen az elmúlt két bajnokok ligája a győztest adó bajnokságból. Tehát annak a bajnokságnak, amikor a BL győztes érkezik, az annak a középmezőnyével versenyképes.
0: Hát már amennyire versenyképes, mert ezek itt csak a bérek. És hát a kormánynak azért egy dologgal egészen biztosan lesz köze. Nyilván a fanatikus labdarúgás iránti rajongás vezette arra az előző kormányzatot, hogy 500 millió forintig adómentességet adjon a futballistáknak. Nem a tudósoknak, nem az Oscar-díj várományos művészeknek, hanem a futballistáknak éppen.
1: Igen, hát valószínűleg sok helyen bele kell ebbe a rendszerbe nyúlni, például itt is, de ugyanakkor azt is látni kell, hogy azért lehet, hogy nem olyan széles kör, akinek fontos például az, hogy bárhol ingyenesen elérhető legyen az NB1-nek a közvetítése, mint ahogy az elmúlt években az volt, de valószínűleg ez egy politikai szempontból elég hangos kör, és éppen ezért, hogyha a politikai szempontból nézzük az érdekeket, akkor azért elég jó esély van, hogy a mostani kormányzat nem fog engedni egy ilyen nagyon éles becsapódást a magyar labdarúgásnak, és nem fogja teljesen magára hagyni.
0: Jó, hát ez az a kérdés, amire egyelőre persze, hogy nem tudjuk a választ, mert hogy erre egyelőre a felállítandó és már államtitkári szinten kinevezett, de egyébként a háttérről keveset tájékozódott közvéleménynek nincs információja, hisz még az új államtitkár sem nagyon tudott ezügyben megnyilvánulni, de majd kénytelen lesz. És akkor beszélünk erről talán újra Jandó Zoltánnal, a G7 újságírójával, mint most. Zoli, köszönöm.
1: Én is köszönöm.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Kétség kívül az előző kormányzatnak volt egy olyan koncepciója, például a lakás problémák megoldására, hogy vegyenek fel hitelt a magyarok, akinek a saját lakásukban, és ehhez még hiteltámogatást is nyújtottak. Ettől persze egészen könnyen elérhetők lettek sokak számára, és kifejezetten biztatók a hitelfelvételi lehetőségek, de azért az elgondolkoztató kérdés, hogy mire és miért veszünk fel annyira sok hitelt, mint amennyit. Gergely Péterrel fogjuk ezt megbeszélni, a biztosdöntés.hu alapítójával, pénzügyi szakértőjével. Jó napot kívánok, Péter!
2: Jó napot kívánok!
1: Van itt egy friss, a Magyar Nemzeti Banktól származó adat, az év első 4 hónapjában bőven 1000 milliárd forint feletti új szerződést kötöttünk a lakáshitelek tekintetében. Mindezt úgy, hogy közben az ingatlan piacos szakértők meg azt mondják, hogy megállt az érdeklődés az ingatlan piacon, egy kicsikét visszafogottabb lett, mint amikor a Start Plus elindult. Hát akkor mi van?
2: Ez a kettő összefügg egymásra. Idén valóban több mint dupla annyi lakáshitelt folyósítottak a bankok, mint tavaly az első 4 hónapban, és az otthonstartnak van ebben nyilván nagy szerepe. Most már 10 lakáshitelből több mint 8 kamat támogatott hitel. Egyrészt tavaly nyáron, amikor bejelentették a programot, már onnan elkezdtek emelkedni a lakásárak. Ez még jobban begyorsult szeptembertől, amikor valójában elindult a program. És van egyféle versenyfutás. Az egyik az, hogy az ingatlanárak meddig emelkednek még, mert az otthonstarttal vásárolt lakásoknál maximum 1,5 millió forint lehet egy négyzetméterre vonatkozó összeg. Tehát aki hamarabb megvette, vagy aki még most megveszi, annak még talán bele tud férni, Budapesten egyébként már nem, de vidéken talán még bele tud férni a 1,5 milliós árba, aki pedig sokáig vár vele, az egyszerűen le fog maradni. A másik ok, és szerintem ezt nagyon sokan így gondolták, ugye látva a lakásár emelkedéseket, úgymond egyféle ilyen utolsó lehetőségként gondoltak rá sokan szerintem, hogy ennél már úgyse lesz jobb kamattámogatott hitel, nem kell gyermeket vállalni, akik eddig lekéstek, vagy még befektetésre szerettek volna egy második lakást venni, azok megtehették. Illetve az is fontos, hogy a választások előtt volt egy bizonytalanság, hogy mi lesz a választások után, melyik párt fog nyerni, meg fog-e maradni az otthonstart lakáshitel, fognak-e a feltételein változtatni, és sokan szerintem úgy voltak, hogy a választások előtt felveszik, az a biztos, mert utána nem tudjuk, hogy mi fog vele történni.
1: Most viszont úgy látszik, hogy legalábbis rövid távon marad minden a régiben. Ez új lendületet adhat, vagy az történik, hogy igazából aki tudott és akart ingatlant venni támogatott hitellel, az túl van rajta?
2: Mondhatnánk, hogy túl van rajta, viszont itt nagyon sok vásárló az nem saját részre vesz lakást, hanem akár befektetésre, akár a gyermekének vesz lakást, tehát ezt látjuk a statisztikákból. Szerintem a lendület az még megvan, de valószínűleg már nem akkora a lendület, mint ami eddig volt, amit talán egy kicsit irreálisan is túl nagy volt, amíg a program elérhető, és egyébként most még nincsen szó semmilyen konkrét szűkítésről, tehát nem kell megijedni. Ráadásul jönnek hamarosan az új építésű lakások, amiket szintén meg lehet venni ezzel. Tehát szerintem marad egy lendület, nem akkora, mint eddig volt, hiszen a lakásárak közben bedrágult, tehát nagyon sokan még a kedvezményes hitelből sem tudják megvásárolni azt a lakást, amire szükségük van. Ráadásul a bankoknál látjuk, hogy nagy verseny van. 4 olyan bank is van, aki a 3%-os kamat alatti még kedvezőbb kamattal kínálja az otthonstart hitelt. Ráadásul van olyan bank, aki nem ad sem ekkora ajándékpénzt az ügyfeleknek, hogyha náluk igénylik, de van olyan bank, aki pedig 500 000 forinttal megjutalmazza azokat az ügyfeleket, akik náluk veszik fel az otthonstartot. Tehát komoly a verseny, érdemes összehasonlítani az ajánlatokat, és aki lakást vesz, az biztos, hogy az otthonstarttal veszi meg.
1: Itt ugye vannak értékhatárok, amiket be kell tartani, másképp nem lehet hozzájutni ez a forráshoz. Például ez a 100 millió. Ezen itt az elmúlt időszakban már kialakult egy vita, hogy ez a 100 millió lassacskán, azt nem mondom, hogy semmire nem elég, de egy lakás, hogyha egy családot lenne kénytelen befogadni, alig ha fér bele ebbe a 100 milliós keretbe. Tehát egy 4 tagú család nagyon nehezen tud egy 40-50 négyzetméteres lakásban ellenni, miközben lassan 2 millió forint az átlagár négyzetméterenként.
2: Ez, Ez igaz, hiszen hogyha 1,5 millió forinttal számolunk, ugye maximum annyi lehet az otthonstartos lakásoknak a vételára, egy négyzetméterre vonatkozóan, akkor 60 pár négyzetméter fér ebbe bele, ez tényleg egy 4 fős családnak nem igazán lesz elég.
1: Hát és nem igazán vannak piaci ajánlatok, amik ilyenek manapság már.
2: Hát ez is igaz, tehát a használt lakások ára nagyon fölment, az újépítésű lakások pedig még nem jelentek meg. Tehát az eladók azok nyilván, ahogy hallották az otthonstartnak a bevezetéséről a hír tavaly nyáron, azonnal fölmentek a hirdetési portálokra, és magasabbra állították az eladó ingatlanuknak az árait. Az elmúlt 15 évben sok ilyet láttunk, ahány állami támogatás bevezetése került. Mondhatnánk az egyik oldalról, hogy ez a 1,5 millió négyzetméteres korlát, ez menjen föl mondjuk 1,7-1,8 millióra. Nyilván az új építésű lakásokat építő beruházók azok emiatt lobbiznak. Lehetne azt mondani, hogy legyen mondjuk 150 vagy akár 200 millió forint a családi házaknak a maximális vételárkorlátja, viszont ez nem lesz jó, mert hogyha ez történne, akkor mit csinálnak az eladók? Azonnal elkezdik megint emelni a lakásárakat, és megint be fog drágulni minden. Tehát ezek a korlátok, ha nem is mindenkinek jók, ezek egyféle plafont jelentenek a piacon.
1: Gergely Péter, a biztosdöntés.hu alapítója, pénzügyi szakértője számolt be nekünk a hitelfelvételek mögötti tényekről. Köszönöm szépen!
2: Köszönöm szépen!
0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap 2-szer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Rónai Egonddal a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt showkat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
3: A fővárosban az 50-es villamos helyett Pest-Szentlőrinc béketérése a Szarvascsárda tér között pótlóbusz közlekedik baleset miatt. A 236-os autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Erős a forgalom a Kiskörúton az Astoria felé mindkét irányból. A Rákóczi úton, a Pesti alsórakparton a Szent István parktól délre és a Lánchíd közelében, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Lassú a haladása a budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre. A Margit körúton, a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcától, a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé, illetve a Szél Kálmán tér környékén. Hétvégére egyirányosítják a 9. kerületben a Mester utcát a Nagykörút felé a Haller utcától veszélyelhárítás miatt. Az érintett szakaszon mától tilos megállni, illetve a hétvégén időszakos és szakaszos sávlezárásra is számítsanak. Szombattól június 28-ig hétvégenként az 51 a villamos helyett pótlóbusszal utazhatnak. A 2B villamos pedig a Mester utca Könyves Kálmán körút és a Jászai Mari tér között nem közlekedik. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

0: látom, hogy láncon vagy.
1: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: Kína és Európa, az Európai Unió között eléggé feszült a viszony, ez most már lassan évek óta így van, és hát most is egy új kereskedelmi korlátozás miatt Kína határozott ellenlépéseket helyezett kilátásba. Ezek iránt és az így kialakult helyzet iránt érdeklődünk. Salád Gergelynél, aki Kína kutató, és aki átlátja talán azt, hogy mik a kínai szándékok itt az Európai Unióban most éppen. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
2: Szóval most a kínaiak mire fel akarnak ellenlépéseket tenni? Kezdjük talán az alaphelyzettel.
3: Az alaphelyzet az az, hogy a kínaiak nagyon sok mindent eladnak az EU-nak, az EU meg kevés dolgot ad el Kínának. Ez egy alap probléma, ez ugye magyarul azt jelenti, hogy elképesztő nagy az EU-nak a kereskedelmi deficitje Kínával. Szemben lényegben nagyobb a deficit, mint az az érték, amennyit mi összesen exportálunk Kínába, és erre a bizottság nemrég kijelentette, hogy hát ez fenntarthatatlan. És ez valóban fenntarthatatlan. Ez nem egy új helyzet, tehát ez már évek óta fennáll, de folyamatosan romlik, tehát ez a deficit, ez tavaly minden korábbi rekordot megdöntött, és hogyha ez így megy tovább, akkor idén megint meg fogja dönteni a rekordot. Tehát ez valóban fenntarthatatlan, mert elképesztő egyensúlytalanságot okoz, és ezt így gyűrögeti, gyúrogatja a EU-s szinten mindenki, meg nemzetállami szinten mindenki, hogy mit lehet kezdeni.
2: Hát csak, hogy ez a helyzet ugye attól alakult ki, mert az Európai Unió egyrészt egy csomó dolgot nem gyárt, amit a kínaiak igen, vagy nem annyiért gyárt, mint ahogy a kínaiak, és ez egyfajta versenyképességi hátránya.
3: Persze, hát ez a probléma. Tehát itt nem arról van szó, hogy a kínaiak gonoszak, és ezért exportálnak, mi meg nem tudom, ártatlanok vagyunk, és ilyen boci szemmel pislogunk, és kénytelenek vagyunk megvenni mindent a kínaiaktól, mert rákényszerítenek minket. Egész egyszerűen éppen ez a problémának a gyökere, hogy az EU számtalan területen Kínával szemben egész egyszerűen nem versenyképes.
2: Mit lehet ezért tenni? Mert az, hogy ülésezik a 27 tagból álló Európai Bizottság, amire a kínaiak reagálnak, hogy ha ti valamit döntötök, akkor mi is döntünk, és nem fogtok jól járni. Ez nyilván egy kereskedelmi háborúnak az előszele, de ettől nem lesz semmi jobb.
3: Hát ez a világ egyik legbonyolultabb kérdése, hogy mit lehetne tenni. Ugye nem csak arról van szó, hogy a kínaiak, nem tudom, késztermékeket exportálnak nekünk, hanem az európai meg a kínai gazdaság a céges szinten teljesen összefonódott. Tehát itt ilyen két hatalmas polip összes csápja össze van gabajodva a másik polip összes csápjával. Tehát a német autógyárakban van kínai tulajdonrész, kínai cégekben van német vagy egyéb európai tulajdon.
2: És rengeteg kínai alkatrész.
3: És igen, pont ezt akartam még kiemelni, hogy ugye ne azt képzeljük el, hogy a tengeren a konténerekbe kész áruk mozognak. Hogyha az alapanyagokat, nyersanyagokat, egyebeket nem számítjuk, az ipari termékeket számítjuk, ott is az 50-60%-a a kereskedelemnek az félkész termék, alkatrészek. És csak így 40-50%-a kész termék, ez az EU-kínai viszonylatban is így van. Tehát, mint egy német autó, az úgy néz ki, hogy az alkatrészek egy részét Kínából hozzák be, másik részét, nem tudom, Vietnámból, harmadik részét, nem tudom, Németországban bütykölik össze, meg Magyarországon. Tehát, hogy itt ezt a két polipot szétválasztani úgy, hogy az ember ne vágja meg véletlenül a saját csápját, az szinte lehetetlen, miközben ugye az egész le van öntve egy ilyen ideológiai, politikai szószal is, hogy jönnek a csúnya kínaiak és tönkreteszik az európai ipart. Ami igaz, tényleg tönkreteszik az európai ipart, csak hogy erről mi legalább annyira tehetünk, mint a kínaiak.
2: Viszont, hogy a kínaiak ártatlanságát is egy kicsikét árnyaljuk, hát ők sem mennek a szomszédba egy kis dopingért, tehát a dömping ellenes vámok azok Európát is sújtják, amiket a kínaiak vetnek ki, például a sertéshúsra. Mert hogy ők úgy élik meg, hogy jelentős kárt szenvednek az iparágban az Európai Unióból feléjük áramló húszszállítmányok miatt. Szóval, hogy itt azért ez egy kétoldalú dolog, mindenki megpróbálja felszívni valahogyan magát. Milyen ereje van az Európai Uniónak egyáltalán azon kívül, hogy megpróbál vámokkal operálni, mint Trump egyébként, úgy látszik, ez terjed a világban, mit tud tenni?
3: Éppen az az újdonsága, ami miatt most ugye egy új fordulat, vagy új korszak várható ugye az EU-Kína kapcsolatokban, és akár egy kereskedelmi háborúhoz is vezethet, az az, hogy már nem egyszerűen csak vámokkal operálunk, hanem két törvényjavaslat van most az európai mindenféle szervek előtt. Az egyik az európai kiberbiztonsági törvénynek egy ilyen felújított változata, ami lényegében, ha nem is kizárná, de nagyon-nagyon-nagyon megnehezíteni a kínai csúcstechnológiai infokommunikációs cégeknek a mindenféle európai tendereken való indulását, meg befektetéseit. A másik az pedig, hát magyarul talán úgy lehetne fordítani, hogy az ipar felgyorsítási törvény, ezek még csak tervezetek, az meg egy ilyen egészen bonyolult szabályrendszert szabnak ki, onnantól kezdve, hogy az Európában befektető, nem tudom, kínai cégeknek bizonyos területeken vegyes vállalatokat kell alapítani európai cégekkel, meg bizonyos tulajdoni hányadnál több nem lehet nekik európai cégekbe, meg nem tudom, olyan országból érkező befektetők, akik az adott iparát 40%-át uralják, azok mindenféle korlátozások alá esnek. Tehát ilyen elképesztően bonyolult intézkedés rendszert kezdett el az EU kidolgozni. Ez az újdonsághoz képest, mert eddig egész egyszerűen csak így megvámolgattuk el, nem tudom, különféle kínai termékeket, amik nem tetszettek nekünk. Most elkezdtünk ilyen célzottabban és bonyolultabban gondolkodni, de erre, ahogy ön is említette, a kínaiak ugye azon a bejelentették, hogy ők válaszolni fognak, hogyha ezek a törvények el lesznek fogadva, mert hát nekik is megvannak az eszközeik. Ugye, amit például említett, sertés, hús, meg ilyesmi, azok nagyon érdekesek, ezek még ilyen korábbi vitáknak a maradványai, hogy amikor éppen a európaiak a kínai elektromos autók megvámolásáról vitatkoztak, akkor a kínaiak megnézték, hogy kik azok, akik támogatják ezeket a vámokat, és azokat sújtották. Például a sertés hús export korlátozásokkal a spanyoloknak próbáltak keresztbe tenni. A tejtermék korlátozásokkal az íreknek, a nem tudom, brandy, konyak korlátozásokkal a franciákkal. Tehát, hogy mindenkinek megpróbálják megkeresni, hogy mi az, ami igazán fáj nekik, és azzal így szurkálódnak. És hogyha az EU magasabb fokozatba kapcsol a mindenféle ilyen kínai cégeket sújtó intézkedések, akkor nyilván ezt a kínaiak is meg fogják tenni.
2: Az elmúlt időszakban arról attól volt hangos a világkereskedelem, hogy Trump éppen mit lép, és hogy kire milyen akár 200%-nál is nagyobb vámot vett ki, amit aztán visszavon és lesz belőle 15%, meg 25%, meg megállapodás, mert hogy a zsarolás eszköze volt ez a sok-sok különféle mértékű vám. Ez most a két most szóba kerülő kínai és európai uniós fél között is a zsarolás eszköze?
3: Természetesen, igen, tehát mi is. Ugye az elektromos autókra, mert kínai elektromos autókra már tavaly bevezettünk egy elég jelentős vámot, ami egyébként nem akadályozta meg, hogy folytatódjon a kínai...
2: Gyakorlatilag felfalják az európai autóipart.
3: Hát fel, igen. Ez, tehát a kiderült, hogy a vámok nem működnek. Hát ugye nem kell más tenni, mint építenek itt egy autógyárat, és akkor már is a vámok nem vonatkoznak rájuk. Ugye a szegedi BYD-t azt ennek köszönhetjük. Meg ugye a spanyoloknál is most jelentették be egy új kínai elektromos autógyár építését. Úgyhogy úgy tűnik, hogy ez nem nagyon működik. Ugye ennek a egész, az összes botnak a rosszabbik végén áll az EU. Tehát ugye az amerikaiak az EU-s termékekre is kivetettek egy ilyen általános büntetővámot, amit ugye is el is fogadtunk. Közben ugye a kínaiakkal is kezdünk egy ilyen kereskedelmi háborúba bonyolódni, de közben egyébként az amerikaiak által a kínaiakra kivetett vámoknak is az lett a következménye, hogy a kínaiak ugye Amerikában nem tudják eladni a termékeiket, és ezért azt szépen dömpingáron rájöntik az európai piacra. Tehát tulajdonképpen nem nagyon van olyan része a történetnek, amiben nem az EU lenne a vesztes egyelőre.
2: És hát Kínában ott a rengeteg pénz is, ugye azt is most lehetett olvasni, hogy a kínai autógyártók nem véletlenül tudnak olyan mennyiségben gyártani és olyan áron forgalmazni, mint ahogyan, mert hogy rengeteg pénzt önt rájuk a kínai állam maga, 11 milliárd dollárnál többet is, és hát ezt javarészt az a három nagy gyártó szippantja fel, amelyik itt Európában is erőből nyomul, a BYD, a Chery meg a Geely. Tehát ezek azért nem véletlenek. Ezt nem lehet ellensúlyozni, mert az Európai Unió ezeket a támogatásokat nem engedi itt Európában.
3: Hát, és ez a Bibliába bele van írva, hogy tilos a hazai iparunkat támogatni?
2: Ugye?
3: Én azt gondolom, hogy ez nem egy
2: ezt kérdezi évek óta a Volkswagen, például a német ipar egyik
3: csillaga. Szóval ez nem egy ilyen isteni kinyilatkoztatásból ered, ami nem szabad változtatni, hogy nem szabad iparpolitikát csinálni. Ez egész egyszerűen egy ilyen dogma, ami még így a neoliberális korszakba beívódott az európai döntéshozóknak a tudatába. Lehet, hogy ezen változtatni kéne. Valóban az OECD most hozott egy jelentést, ami szerint a kínai autógyárak azok átlagosan négyszer annyi támogatást kapnak, mint mindenhol máshol az autógyárak átlagosan. De hát ez is egy olyan dolog, hogy egyik gyerekem focizik, és mindig, amikor kikapnak, és ezért ki szoktak kapni, akkor ugye elmondják, hogy a bíró volt a hibás, meg szembesütött a nap, meg fújt a szél, meg rossz volt a fű, meg mit tudom, egy dolgot sosem mondanak, hogy ők rosszul játszottak. Én azt gondolom, hogy itt az a tragédia, hogy már nem az a baj, hogy a kínaiak autógyártását az államuk támogatja, hanem az a baj, hogy ezek már állami támogatás nélkül is iszonyatosan versenyképes vállalatok. Tehát már persze van még állami támogatás, meg a felfutásukhoz óriási segítséget kaptak a kínai államtól, de most már nélkülük is elképesztően versenyképesek. Tehát ez az igazi tragédiája az Európának, úgyhogy én azt gondolom, hogy hát, hogyha ők megvesztegítik a bírót, akkor nekünk is megvesztegítik a bírót.
2: Ej, milyen csúnya szavak. Remélem, hogy anélkül is nyernek a gyerekek majd. Hát az Európai Unió meg hát lehet, hogy egy másik meccset játszik. Csak nem vette észre.
3: Hát, vagy egy másik sportágban, igen.
2: Az is lehet, hogy egy másik sportágban indult, az még nagyobb baj talán. Salád Gergely, Kína kutató, Kína szakértő volt a vonalban, köszönöm szépen.
3: Én köszönöm a lehetőséget, szép napot kívánok.
2: Köszönjük az egész heti figyelmüket, számítunk rá a jövő héten is, tartsanak velünk akkor is, ez volt a Több-kevesebb a gazdasági magazin itt a Spirit FM-en. Rónai Egon vagyok, viszonthallásra.
1: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Lifestyle Hotel Mátra a pihenés magasabb szintje. Egyedülálló wellness élmények várnak. Kriokabin, oxigénterápia, holtengeri lebegés és panorámás kültéri medence. A kiváló gasztronómiáról Krausz Gábor gondoskodik. Találj vissza önmagadhoz a Lifestyle Hotel Mátrában. Távol mindentől, közel hozzád.
2: Belépőt nyernél a Fezen Fesztiválra? Egy vásárlással megteheted. Gyere a székesfehérvári Alba Plázába, vásárolj legalább 5000 forintért, regisztrálj és te is részt veszel a játékban, ahol napi jegyeket és teljes fesztivál bérleteket sorsolunk ki. Minden vásárlásod újabb esély, hogy bulizhass egyet a Fezen Fesztiválon. Részletek az Alba Pláza weboldalán.
3: Végre egy bejövős fesztivál Budapesttől egy hívnyire. Július 2-3-4 Dunapart Fest, Ráckeve, Dash, Betonhoffi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton.
4: Július 2-3-4 Jegyek dunapartfest.hu.
5: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
6: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges! Csak szerezd be a legjobb húsokat és teremts szuper hangulatot! És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért és Podravka Ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket! A Vegetával az igazi a grill hangulat!
0: Reklámot hallottak! A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Terápiashop.hu. Professzionális eszközök a természetes regeneráció szolgálatában. Szakértő háttér, minőségi megoldások. Terápiashop.hu. Az egyensúlyért.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
8: Kellemes napos idő lesz. Március óta már több mint 1 millióan menekültek el Libanonból. Szigorítja a vendégmunkások munkavállalási lehetőségeit a kormány. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Újabb izraeli légicsapásokat jelentettek Dél-Libanonból. Egy kórház, illetve egy bank környékét érte találat. A Hezbollah egyik bázisának számító városban élők petícióban követelik, hogy a hadseregen kívül minden fegyverest vonjanak ki a területről. Közben Benjamin Netanyahu miniszterelnök tegnap megerősítette, hogy Izrael egyelőre nem rendeli haza a csapatait a térségből. Az Irán által támogatott iszlamista szervezet és a zsidó állam hadserege közötti összecsapások miatt március óta már több mint 1 millióan menekültek el otthonaikból Libanonban. Szigorítja a vendégmunkások munkavállalási lehetőségeit a kormány. Ennek részeként a Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból nem jöhetnek gyorsított eljárásba vendégmunkások Magyarországra, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta, hogy hosszú távú megoldást keresnek a helyzet rendezésére. Ezzel kapcsolatban jelenleg is tart az előző kabinet által meghozott rendelkezések felülvizsgálata. Megkezdődtek a szakmai egyeztetések az oktatás jövőjéről, tájékoztatott a Pedagógusok Demokratikus Szövetségének ügyvévője. Nagy Erzsébet elmondta, hogy a kormányzattal együtt keresik a választ a legfontosabb kérdésekre, köztük a pedagógus hiány kezelésére és a tananyag átdolgozására. A párbeszédbe a tervek szerint a diákok képviselőit is bevonják. Futóverseny miatt változik a közlekedés a Városliget környékén a hétvégén. Az előkészületek miatt már holnap délelőtt lezárják a Zicsi Mihály utat, vasárnap délelőtt pedig a Dózsa-György út és az Andrássy út egy-egy szakaszát is. A korlátozások a közösségi közlekedést is érintik. Eredményesek a fővárosba telepített trafiboxok. Májusban több mint 1300 gyorshajtót mértek be az eszközök 6 budapesti kerületben, közölte a BRFK. A legnagyobb sebesség túllépést az egyik 6. kerületi ellenőrzőpontnál mérték. Az Andrássy úton egy sofőr 50 km/h helyett 122 km/h hajtott, amiért 312.000 forintos bírságra számíthat. Ismét kitört Indonéziában a legutóbbi Laki-Laki vulkán. A környékbeli repülőteret lezárták, a közelben élőket pedig felszólították, hogy kerüljék el a tűzhányó 5 kilométeres körzetét. A turisták körében is népszerű Flores szigetén található vulkán az utóbbi években többször is működésbe lépett. Indonézia 130 aktív tűzhányójával a föld legaktívabb vulkanikus területének számít. Az ország nagy részén változóan felhős az ég, szombaton a fátyol és a gomoly felhők mellett már mindenütt több órás napsütés várható. Éjszaka általában 10-17, napközben 23-28 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Róna Jegon.
9: Maradunk a színházi témánál, a Vígszínházról beszéltünk, és egy jövendőbeli terv sorozatról, a jövő évad premierjéről. Én viszont most arra hívom fel Önöket, hogy egy múlt hétvégi premiért beszéljünk meg, és aztán Önök megnézzék meg méghozzá az Angyalok Amerikában második részét, a Perestroika alcíműt. Nagy Péter István rendezte a Radnóti Miklós Színházban, és hát hosszú-hosszú ováció fogadta az előadást, amely nem könnyű, nem rövid, és ami azt gondolom megpróbálja a színészt is, meg a közönséget is, hogy a befogadást minél mélyebben tudjuk a magunkénak. Szóval Nagy Péter István rendező a vonalban. Jó napot kívánok!
10: Üdvözlöm!
9: Én azt gondolom, hogy igen, a színészek számára is feladat egy ilyet végigjátszani, és végig próbálni is talán. És nekünk nézőknek is úgy kell odaülnünk, hogy számítsunk arra, hogy ez mélyre megy.
10: Hát mindenféleképpen ez volna a szándék, de ezzel együtt azt hiszem, hogy egy szórakoztató előadás is.
9: Abszolút, persze.
10: Ami nagyon jelen időben fogalmaz, és azt hiszem, hogy sikerült most úgy elővenni ezt az anyagot, hogy nagyon ide szól. és nagyon izgalmasan kommunikál szerintem tulajdonképpen mindennel, ami körülöttünk történik.
9: Hát ide szól, de annyira szól csak ide, mint amennyire a korunk úgy általában körülvesz bennünket. Ugye Kushner darabja nem most született, nagyon nem, és ez az elmúlt néhány évtized, amióta ez a darab, ez jelen van, mint hogyha az emberem sokat nem javított volna. És tulajdonképpen ez az, amivel szembesülünk, miközben jókat nevetünk magunkon, meg másokon.
10: Igen, ez a 90-es évek elején született, és a cselekmény java része 85-ben játszódik. Aztán egy nagy időugrás van benne, az epilóg az már a 90-es évek elején van. Azt hiszem, hogy valami ciklikusság ragadható meg, mind politikai, mind társadalmi tekintetben, tehát ez nagyjából a régen korszaknak a tündöklése idején zaj tekintetben, tehát ez nagyjából a régen korszaknak a

0: politikai hátteret ad a darab újra felfedezésének, amitől mindenképp már az első rész is valahogy élesebben tudott ide szólni. Itt a második részben azért vannak pozitívabb dolgok is. Nevesen például az újrakezdés és a változás lehetőségének a megtapasztalása, és azt hiszem, hogy itt most egy ilyen rendszerváltás hétköznapjait élve, azt hiszem, hogy ez a darab valahogy reményteljesen tudja megszólítani a mindenkori nézőjét, illetve jelenkor.
1: Igen, ez izgalmas volt, hogy a közönség is lereagálta azokat a félmondatokat, amik egyáltalán nem aktualizálnak, csak ideérthetők. És ez mondjuk egyfelől dicséri Upor László remek fordítását, másrészt pedig azt a képletet is leírja, igen, valóban, hogy ez egy sokkal pozitívabb, mint az első rész végkifejletű darab, mert hogy a túlélésről is szól.
0: Igen. Hát tulajdonképpen lehet úgy is szemlélni az egészet, hogy az egész nagy konstrukció, ugye ez a két rész nagyon szorosan összefügg, és tulajdonképpen a második részben ott veszi fel a fonalat a Kushner, ahol az elsőben abba hagyta, tehát tekinthetjük úgy is, hogy ez az egész monstrum egy 7 órás, egy nagy tömb.
1: Ezzel meg is fenyegetnek minket az elején. ott például néhányan fészkelődni kezdtek, hogy úristen, csak nem.
0: Hát egy játékos provokációról van szó, természetesen. Minden esetre az egész mögött biztosan ott van egy nagy, hatalmas apokalipszis vízió, ami tulajdonképpen úgy próbál közelíteni, mint egy jófajta világdráma a világ jelenlegi állapotához, hogy nagyon erősen számba veszi, hogy milyen módon tartunk a teljes szétesés és megsemmisülés felé. De miután ezt számba vette, és miután megvizsgálta a karaktereit, hogy léteznek tulajdonképpen egy megbillent, szétesőben lévő világnak a peremén, utána hitet tesz amellett, hogy van remény a változásra, a fejlődésre, és mindig van remény az újrakezdésre. És ebben van valami nagyon klasszikusan felemelő, és klasszikus katarzissal kecsegtető előadás született szerintem, ami persze természetesen az alapműből következik.
1: Meg a darab feldolgozásából is következik. Nagyon, nagyon nehéz volt ezt a lebegő világot szerintem színpadra álmodni, ahol hol az angyalok jönnek, hol a földhöz ragadt hétköznapiság uralkodik, és hát ez például remekül sikerült, úgyhogy ezért is külön gratuláció. De én közben azon gondolkozom, hogy valójában ez a darab azt mutatja meg nekünk, hogy úgy élünk, hogy igazán senkinek sem jó. Most kerestem a jó kifejezést, de nem akarok ennél mélyebbre menni, mert minek. De hogy mindenki keresi azt, hogy hogyan tudna boldog lenni, vagy hogy mit ígért neki az élet, vagy mit ígértek egymásnak, és közben senkinek sem jó. És hát mégis csináljuk.
0: De voltak éppen azt hiszem, hogy ezt nagyjából azért egymással csináljuk. Tehát valahogy a Kushnernek van egy nagyon erős brechti beütése, egy alapállása, ami feltétlen azt jelenti, hogy kritikátlanul nem fogad el tulajdonképpen semmit. Ugye a második résznek egy nagy gesztusa az, hogy a Pryor Walter, amikor éppen az egyik jelenetben fölmegy a mennybe, még a mennyet is kritizálja. Tehát ez sem hajlandó kritika nélkül elfogadni, ez önmagában egy politikai tett egyébként, és egy nagyon erős baloldali világlátásnak a manifestációja a Kushner részéről. Úgyhogy szerintem az, hogy problémacentrikusan jeleníti meg a maga világát, az nem jelenti azt, hogy tapicskol valamiféle menthetetlenségben, sokkal inkább azt, hogy hitet tesz a konstruktív kritika mellett, és kifejezi a reményét a fejlődés és a jobbá válás irányába.
1: Nehéz volt ezt a darabot oda rendezni a színpadra elénk? És azért is kérdezem ezt pontosan, amit az előbb megjegyeztem, hogy annyiféle síkon mozog a valóságban is, és egyébként gondolatilag is, hogy valahogy nagyon nehéz lehet ezt egységben, három részben, 2,5 órában úgy megmutatni nekünk, hogy végül úgy álljon föl a néző, hogy egyrészt jól szórakoztam, másrészt viszem haza a gondolatot.
0: Hát az a helyzet, hogy ez nekem is rendkívül szórakoztató volt. Ezt a billegést is megcsinálni egyfelől, amit a Kushner követel, mármint a színpadi megvalósítástól, hogy egyrészt ezek a látomások, ezek egyszerre tudjanak többféle értelmezési keretben

0: működni, tehát egyrészt a saját jogukon el tudom fogadni akár valamiféle furcsa transzcendens, de objektív valóságnak is, másrészt meg valami furcsa jungi rémálomként, ami igazából a szereplők gyászfeldolgozásából adódik. És az, hogy ezek milyen fajta vízióként jelennek meg, hát nekem az egyik alapélményem még tulajdonképpen a gyerekkor és a felnőttkor határán a David Lynch filmművészete, és hát ez az anyag, ez sokféleképpen rokonítódott bennem a Lynch-féle esztétikával, és tulajdonképpen öröm volt egy ilyen jellegű anyaggal találkozni, és eljátszani ezekkel a szürreális rétegekkel.
1: Major Erik, László Zsolt, Tóth Ildikó, Lestján Attila, Berényi Nóra Blanka, Bata Éva, Krisztik Csaba és Pál András, hogy a szereplőket is megillesse a megfelelő kalaplengetés. Gratulálok, láttam a premiért, fantasztikus előadás, sok jót kívánok hozzá.
0: Köszönjük szépen.
1: Nagy Péter István rendezőt és koreográfust hallották az előzőekben, amiről pedig beszéltünk, az Angyalok Amerikában második része, az alcím Perestroika, Radnóti Színházban találják.

0: Kult óra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Következő beszélgetésünket Kocsis Gergely Jászai Díjas színművésszel folytatjuk le. Már amennyire lefolytat az emberei beszélgetést. Örülök, hogy itt vagy, szervusz, és hát egyúttal megjegyzem, hogy hát gyakorlatilag te a Katona József Színház egyik oszlopa vagy. Tehát ha arrébb lépsz, összedől a színház. Ott vagy 99 óta, nem?
2: Igen, 99 óta, 27 éve.
1: Hú, micsoda időket láttál. Hát de tényleg, hát azért az a színház is változott, a színjátszás is. Talán mi is változtunk ez alatt a bő negyed század alatt.
2: Nem beszélve a körülményeink állandó változásáról.
1: Hát ugye. Más most a Katona, mint akkor volt, amikor oda szerződtél?
2: Hát természetesen más, Amikor én oda szerződtem, Zsámbéki Gábor igazgatta még bőségesen a színházat, és hát nyilván másnak is láttam, mert egy fiatal csitriként csak egy hatalmas megtiszteltetés felhőjében úsztam évekig, aztán ahogy idősödtem, egyre változott a színház is, meg én is, és hát most meg már én vagyok, ahogy nagyon kedvesen az imént mondta, hogy az egyik oszlop. Talán nem szerénytelen azt mondani, hogy valóban legalábbis egy téglácska vagyok az egészben. Most már én vagyok az egyik öreg. Ez már önmagában egy elég markáns változás, így 27 év alatt.
1: Igen, az embert így meglepi, amikor így szembe jön ez vele. Igen. Mondjuk voltak itt olyan szerepek, amiket, akik a Katonában járnak, hosszan emlegettek, a Platonov például, amit igen. Székely Kriszta rendezett, de hát Gotár is rendezett jó néhány olyan előadást, ahol feltűnt az, hogy hét, Kocsis Gergely milyen jó. És szerintem ezek egy színész pályáján iszonyú fontos pontok, tehát amire úgy lehet kötni és visszaemlékezni. De amit a közönség annak gondol, az biztos, hogy ugyanaz, mint amit a színész is annak lát. Tehát te például ezt hogy éled meg?
2: Hát nem minden esetben, mert nem mindig feltétlenül az válik kultikussá, vagy nagy közönség sikerré, amit az ember belülről feltétlenül szakmailag kilométerkőként megjegyez magában. Tehát volt olyan példa, amikor úgy éreztem, hogy mondjuk művészileg egy szintlépést sikerült elérni, de mondjuk ez nem csapódott le egy hosszú szériában. Tehát ilyen ambivalenciák előfordulnak.
1: Tanítasz is színészmesterséget. Mit lehet ebből ténylegesen megtanítani? Mondjuk bárkinek, aki nem is kirobbanóan erre született tehetség.
2: Erről hosszú disszertációkat lehetne írni, akár eredménytelenül is, tehát nem tudom, hogy mik az időkeretek, de az ember mondja, ahol éri, hogy ilyen egyszerűen fogalmazzak. A tanítás valami olyasmire kényszeríti az embert, hogy a saját munkáját is analitikusabban figyelje, pont azért, hogy meg tudja fogalmazni azokat a dolgokat, amiket egy délelőtti próbán átél színészként, azokat esetleg délután a tanítványainak meg kell próbálni, artikulálni. És a tanítás az mindenképpen... Ennyit el tudok mondani, a tanítás az a színészi állapotot, hogy úgy mondjam, megemeli egy kicsit, vagy legalábbis koncentráltabbá, vagy tudatosabbá teszi. Igyekezni kell nem ízlést tanítani, és nem saját művészetünket erőltetni, hanem azokat a megfigyeléseket, amikben az ember biztos, azokat a működési mechanizmusokat igyekezni átadni és tanácsolgatni, és hát főként hagyni, hogy a növendékek lehetőleg saját maguk jöjjenek rá a saját működésükre, mert különben csak epigonok vagy majmolókká válnak. Hát nagyon óvatosan kell csinálni az egészet.
1: Minden esetre egy stílusvizsgára elküldeném őket, nézzék meg a rendezői munkádat, méghozzá Csengetett Milordot, mert hogy az azt hozza, amit ettől elvár az ember, és mégis megvan a saját íze, úgyhogy ahhoz gratulálok például.
2: Köszönöm.
1: Az egy új szín neked, nem?
2: Ez mindenképpen egy új szín. Hogyne. Új szín és nagy vállalás, és nagy aggodalommal fogtam bele, hogy egy érzékeny ügyet hogy lehet mégis, hogy úgy mondjam, kisajátítani, és nem pedig valami vacak riméket csinálni belőle. Remélem, hogy sikerült. Egyelőre úgy tűnik, hogy töretlen sikerrel megy az előadás.
1: Ja nem, hát azt az Orlaiék addig játsszák, ameddig kedvük szottyanra.
2: Hát meglátjuk, reméljük.
1: Tehát én azt tudom, hogy ennek a műfajnak, magának, az angol humornak, meg a Csengetett Milordnak megvan a maga tömegbázisa, nagyon komoly tömegbázisa Magyarországon. Ráadásul ez az előadás, ez meg jó. Tehát, hogy azt kapod, amit vársz, és ez nem teszi közhelyessé. És ez szerintem nagyon jó. Örülök. Úgyhogy gratulálok.
2: Köszönöm szépen.
1: Te magad rajongó voltál?
2: Én egy átlag kedves fogyasztó voltam, tehát azért a rajongó szintet nem léptem meg. De ha elém került kapcsolgatás közben, akkor valahogy így mindig nagy kedvel néztem. De nem hahotáztam rajta soha, hanem inkább így, hogy mondjam, bele olyan kicsit irigykedtem őszintén szólva arra a társadalmi és arra a furcsa akkolmeleg felépítésre, ami abban a házban zajlott. Noha tudom, hogy az egész társadalmi feszültségeket penget, de mégis valahogy irigykedtem arra az életre.
1: Hát ezek nagyon angolok.
2: Igen.
1: A minden jó és rosszával a dolognak.
2: Minden jó és rosszával. Lehetséges, hogy a kulturáltság a minden szinten, még a hamis kulturáltság is, de nem tudom, talán az vonzott benne.
1: Az Üvegház viszont ezért kerestünk eredetileg, Asher Tamás rendezte, és igen, áprilisban volt a bemutatója.
2: Igen.
1: És hát nem játszátok olyan régóta, hogy ne mondhassuk el a kedves nézőknek, hallgatóknak, hogy menni kell megnézni, mert hogy ez igen, egy friss bemutató a Kamrában.
2: Így van.
1: Ez is angol. Ugye Harold Pinter darabja,
2: igen,
1: munkás világ Angliában.
2: Igen.
1: De ez egy bocsáss meg, csak annyit akarok hozzátenni, hogy ez egy nagyon speciális korban játszódik. Nagyon, nagyon éles világot hoz, nem kifejezetten Anglia a lényege.
2: Nem, semmiképpen nem Anglia a lényege. Érdekes módon ezt 58-ban írta a Pinter, tehát azt hiszem a második jelentősebb darabja, és aztán beletette egy fiókba, és aztán 1980-ban mutatta be, tehát 20-valahány évvel később, és azt írja róla, hogy azért tettem el, mert csak egy fantáziának találtam, de aztán alájött a világ, vagy valami ilyesmi. Tehát azért a világ utolérte. Mert azért ez egy abszurdnak nevezhető színdarab, abszurd és rejtélyes és megfoghatatlan és indokolhatatlan és irracionális helyzetekkel, és valószínűleg a Pinter azt mondta, hogy ez túlzás, és aztán eltelt valahány év, és valósággá vált az abszurd. Nem beszélve arról azóta is eltelt sok-sok évről, tehát ma már ez teljesen a valóságnak látszik, sajnos.
1: Hogy mennyire abszurd az valójában, ugye egy nagyon fura dolog, mert hogy itt számokkal jelölt betegekkel kezdődik, igen, ez a történet. Ez igen, a 20. Igen. század történelméből sajnos ismerős.
2: Sajnos ezt már nem mondhatjuk abszurdnak, igen.
1: És igen, akkor innentől kezdve megyünk el valami olyan világba, ami annyira nem megfogható, kicsit ilyen bizarr, kicsit síkos talaj, ami mozgunk igen, majd.
2: Hát igen. Hát igen, itt hát tulajdonképpen az arrogáns hatalom kíméletlensége rajzolódik ki, amely hatalom már a saját hazugságaiból se talál ki, És ez persze nevezhetjük abszurdnak, bár nem klasszikusan abszurdnak, tehát ezért itt vannak okozatok, tehát nem egy UNESCO, vagy nem egy Beckett, vagy nem tudom mi. Tehát mindennek megvan a háttérben a titkos eredője, csak mind-mind titkos marad, és a felszínen meg emberek egy elég konkrét hierarchiában oldottan beszélgetnek egymással, holott mindegyiküknek van valami titkos ambíciója, ami aztán a feltartóztathatatlan, ezzel talán nem lövöm el az előadást, ami hát aztán a végül is a feltartóztathatatlan katasztrófába vezet.
1: Ez egy friss. Igazság. Igen. Ez egy friss fordítás, Hamvai Kornél fordította.
2: Igen, Hamvai Kornél csodálatos, szigorú fordítása, ezt ő maga mondja, hogy szigorú, mert minden egyes szótagon elidőzött, és halatlan szellemes, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szuperul visszaadja a Pinter egyik legkomolyabb értékét, ami nem más, mint a dialógus technika, tehát egyszerűen brilliáns. Brilliánsan beszélnek el egymás mellett ezek az alakok, és szórakoztatóan.
1: Ezt ismerjük. Ezt az egymás mellett elbeszélést, ezt kiválóan ismerjük ebben az országban. Asher Tamás rendezése tehát a Kamrában. Azt jól mondom, bár itt azért sok viszonylag egyenrangú szerep van, hogy azért igen. Ez neked egy főszereped? Ruth szerepe?
2: Hát igen, azt hiszem, hogy ez főszerep. Legalábbis szereted? Én hajolok meg a és én vagyok ennek a szörnyű intézménynek, rejtélyes intézménynek az igazgatója.
1: Szörnyű beszédekre készülve. Igen.
2: Nagyon szeretem, igen.
1: Mészáros Bélával, Pásztor Dánielrel, Páros Hannával, Vizi Dávid, a Béles Bencével és Elek Ferenccel játszátok. És hát igen. Annyi mindenről beszéltünk, és még egy csomó mindenről beszélnék, de ebben a keretben most ez fért be, az Üvegház című darabot ajánlottuk. Asher rendezését a Kamrában Kocsis Gergelyel. Igen. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen.
1: Ez volt ma a Kultúra sok-sok színházzal, ez ma így alakult. Menjenek színházba, az remek szórakozás, és hát azon túl is remek. Úgyhogy ezt javasoljuk, és ezt kívánjuk. A mai szerkesztő Cserdi Zsolttal együtt, Róna Jégon vagyok, viszont hallásra.

kezemben a fényképed. Szinte beszél hozzám. Hallanám a hangod. Te nem vagy itt már. Ragaszkodom nagyon. Nekem mindent megér. De semmi sem örök, egyszer minden véget ér. Harcolnék a változással. Nem akarom hinni, hogy boldogságom dolgai meg fognak szűnni. Sajnos rövid az élet, egy röpke gondolat. Ne sirasd, mi elmúlt, hát add meg önmagad.

0: állok a mikrofonnál. Mögöttem zenél a banda, összeköt már minket ezer év hulláma. Mondanék egy pár szót, figyeljetek még rám. Csak a dalunk marad, de az élet elszáll. Harcolnék a változással, nem akarom hinni, hogy boldogságom dolgai meg fognak szűnni. Sajnos rövid az élet, egy röpke gondolat. Ne sírasd, mi elmúlt, hát add meg önmagad.
1: De jó volna, de jó volna, de jó volna.

0: az összes dolog az életemben tartson örökké.
1: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.

0: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Itt a Kultóra, jó napot kívánok, Rónai Egon vagyok. Nagy Angéla szerkeszti a mai műsort, és Kis Kozma Georginával, az Ifjúságkutató Intézet igazgatóhelyettesével indítunk. Volt egy konferenciájuk két héttel ezelőtt, és hát annak a tapasztalatairól, és leginkább persze témáiról kérdezem elsősorban. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, én is köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: Az ifjúsággal foglalkoznak, és hát mostanában a digitális világban nyilván az ifjúság digitális eszközhasználata és érdeklődése az, ami nagyon sok kutatót érdekel. Önök is ezzel foglalkoztak?
2: Így van, két héttel ezelőtt a Nemzeti Média és Hírközlési Hatósággal közösen egy nemzetközi konferenciát szerveztünk, és elsődleges célunk az volt, hogy egy párbeszédet indítsunk a digitális technológia és fiatalok kapcsolatáról. A kiinduló pontunk az volt, hogy a digitális technológia ma már nem pusztán eszköz, hanem mélyrehatóan formálja az új generációk gondolkodásmódját, társas kapcsolatait, jövőképét, felülírja a társadalmi interakciókat, az egyéni fejlődési lehetőségeket és a fiatalok szocializációs folyamatait. Tehát, ahogy mondtam, nem egy eszköz, hanem egy olyan életkörnyezet, amelyben a fiatalok felnőnek, és ez a közeg formálja a gondolkodásukat, identitásukat. És itt csak hadd jegyezzem meg, hogy az Y generáció volt az utolsó olyan generáció, akik még az offline világban tölthették a gyermekkorukat. Tehát valóban a mai fiatalok már születésük pillanatától kezdve ebben a közegben vannak.
1: Biztosan ki tudjuk-e mondani már azt, hogy ez káros? Vagy inkább azt kellene vizsgálnunk, és azt kellene értenünk, hogy hogyan nem lesz az?
2: Ez volt a legfontosabb célunk, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy a mai digitális környezetben egyszerűen nem tudjuk kikerülni azt, hogy teljes mértékben ezen eszközök nélkül nőjenek fel a gyermekeink, viszont amit el tudunk érni, az, hogy egy biztonságos közeget hozzunk létre, illetve őket segítsük abban, hogy tudatos digitális állampolgárra váljanak. És ennek eredményeképpen négy fontos témát igyekeztünk, vagy inkább négy fontos szemléletmódot igyekeztünk körbejárni a meghívott vendégeinkkel. Az első az, hogy a digitális technológiának milyen hatása van a társadalomra, tehát hogyan alakítja a mindennapjainkat, gondolkodásmódunkat, a munka és az oktatásnak a világát. Ehhez szorosan kapcsolódott a második fontos témakörünk, hogy ez mindez hogyan hat az egyénre. Itt elsősorban a technológia és az ember viszonyára helyeztük a hangsúlyt, tehát a legfontosabb kérdés, hogy vajon képes-e a digitális technológia az ember természetét megváltoztatni. Külön kitértünk az osztálytermekben megjelenő kihívásokra, miképpen változik meg a tudásról alkotott felfogásunk, miképpen változnak a tanároknak a szerepei, és végül, de nem utolsó sorban a szabályozási kérdések is napirendre kerültek, ahol talán nem túlzás azt állítani, hogy még mindig több a kihívás, mint a megoldás.
1: Hogyha ezt az egész kérdés kört nem csak a gyerekek oldaláról nézzük, hanem az előttük járó generációk felől is vizsgáljuk. Nyilván nekünk értenünk kellene az ő gondolkodásmódjukat, vagy legalábbis értenünk kellene, hogy az más és hogyan más, még ha nem is pontosan tudunk belehelyezkedni az ő világukba. Mi ez a megfelelő út?
2: Én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy a fiatalokkal nagyon sokat beszélgessünk, tehát igyekezzünk megérteni azt, hogy nekik milyen a jövőképük, hogyan gondolkodnak a kapcsolataikról. Nagyon sokat beszélünk arról, hogy a digitális technológiák káros hatást gyakorolnak a mindennapjaikra, viszont azt is nagyon fontos kihangsúlyozni, úgy gondolom, hogy minden technológiai változásnak azért vannak pozitív következményei is az ő életükre, igyekezzünk ezt megérteni. Illetve a tágabb kontextust is muszáj megértenünk, tehát miképpen változik a széles értelemben vett társadalom, amelyben a fiatalok élnek. Csak hadd mondjak néhány szempontot ehhez. Tehát ugye a technológia sok mindent befolyásol a mindennapjainkban, sokkal könnyebben kommunikálunk, sokkal egyszerűbb információt keresni, találni, nagyon sok mindent otthonról is el tudunk végezni online módon, ugyanakkor ennek a hátulütője az, hogy szinte a nap 24 órájában a globális faluban, tehát a digitális világban töltjük a mindennapjainkat, amely nagyon fárasztó tud lenni, és sokszor érezhetjük, főleg a fiatalok azt a fajta nyomást, hogy mindig elérhetőnek kell lenniük. A munkavilágában is sok új lehetőséget tapasztalhatunk, otthonról lehet dolgozni, a határokon átívelő együttműködéseket könnyebb kialakítani, ugyanakkor számos szakma már most eltűnt, illetve arról beszélünk, hogy melyik szakmák azok, amelyek túlélhetik ezt az időszakot, és itt is érdemes kiemelni a digitális szakadéknak a jelentőségét, amely megjelenik a digitális képességgel rendelkezők és azok között, akik ezzel a képességgel nem rendelkeznek. És természetesen a kapcsolatainkat is nagyban befolyásolja, hiszen sokkal könnyebb fenntartani a kapcsolatainkat, új ismerettségeket találni, viszont ennek az érem másik oldalán ott van az elmagányosodás kérdése, illetve az, hogy a számos kapcsolatunk felszínesebbé válik.
1: Hát igen, ezeknek nincs mélységük, viszont több ezer kapcsolata lehet egy embernek, akiket nem is tudna megnevezni, hogy kit honnan ismer és kicsoda ő valójában.
2: Ez pontosan így van, illetve nagyon sok hamis illúziót is kelthet az emberben a kapcsolatai minőségét illetőleg. Itt, ha csak arra gondolunk, hogy mondjuk a jeles napokon, akár a születésnapok alkalmával hány köszöntés érkezik az online médián keresztül, nem feltétlenül jelenti azt, hogy az adott illetőnek pontosan ilyen minőségű kapcsolatai vannak. Tehát ezekről szerintem mindenképpen érdemes beszélni, ezek adottságok, amelyek a fiatalok mindennapjait átitatja, és hogyha ezeket megértjük, hiszen akkor tudunk egy olyan fajta közeget létrehozni a számokra, amelyben biztonságban lehetnek. Ezek olyan adottságok, amelyeket nem tudunk kiküszöbölni, tehát a palackot úgymond kiengedték, a szellemet kiengedték a palacból, és ezt már nagyon nehéz lenne visszahelyezni.
1: Hát nem is tudjuk visszahelyezni, hiszen maga a szellem az, ami a korszellem, ami átitatja most a hétköznapjainkat. De egyébként, amit mondott, arra még az jutott eszembe, hogy voltak éppen nekünk azt kellene a fiataloknak elmondanunk saját gyerekeinek adott esetben, amit, hogyha végig gondoljuk, mi magunk a közösségi médiában megélünk. Mert hogy amiket elmondott, tehát a születésnapi köszöntésektől a rengeteg ismerőség, akinek a nagy része a világon semmit nem jelent számunkra, nincs mélysége ennek a kapcsolatnak, ezt pontosan ugyanúgy éljük meg mi is, mint ahogy rájuk is ez vár.
2: Ez pontosan így van, tehát én is azt gondolom, hogy amikor ezekről a változásokról beszélünk, akár a társadalmi változásokról, akár arról, hogy milyen viszonyt alakítunk ki az új digitális eszközökhöz, azért nagyon nehéz társadalmi változásokról, akár arról, hogy milyen viszonyt alakítunk ki az új digitális eszközökhöz, azért nagyon nehéz ezt korcsoportok szerint lehatárolni. Természetesen a fiatalok egy sebezhető életkorban vannak, ugyanakkor ezek a hatások azért az egész társadalomra kifejtik a hatásukat. És itt még hadd említsek meg még egy érdekes és egy fontos szempontot, ami a konferencián elhangzott, hogy pontosabban ugye, mikor beléptünk a transhumanizmus korában, és a mesterséges intelligencia folyamatosan elterjedt a mindennapjainkban, akkor egészen egyszerűen a mesterséges intelligencia nem pusztán külső folyamatként, hanem egyfajta belső eszközé is vált, és mély és erős érzelmi kötődést alakított ki az emberrel. És itt a konferencián pont arra igyekeztek a szakértők is felhívni a figyelmet, hogy nagyon fontos az emberi cselekvőképesség elsődlegessége, és az, hogy az irányításnak továbbra is az ember kezében kell maradnia. Tehát a technológiai változások sebessége valóban gyors, de az alapvető emberi értékeket, önazonosságokat akkor változtatja meg, ha engedjük ezt. És ez egy össztársadalmi feladat, amely ugye a fiatalok köré vont védőháló szövésében kell, hogy megtestesüljön. Ez nem azt jelenti, hogy egy teljes digitális tiltás felé kellene elmennünk, viszont nagyon fontos ezekre a kérdésekre felhívni a figyelmet, illetve hogy egy olyan biztonságos közeget tudjunk teremteni a fiatalok számára, hogy ezeket az emberi kapcsolatokat, illetve az identitás fejlődésük is megfelelő módon tudjon fejlődni.
1: Úgy legyen, és hát sokat kell nekünk is, felnőtteknek, idősebbeknek beszélnünk ugyanerről, hogy értsük őket, és jól fogjunk hozzá, amikor velük beszélgetünk erről. Az Ifjúságkutató Intézet igazgató helyettesének is, Kozma Georginának köszönöm a beszélgetést, viszonthallásra.
2: Köszönöm én is a lehetőséget.
0: Best of adást hallottak.

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Kellemes napos idő lesz, szigorítja a vendégmunkások munkavállalási lehetőségeit a kormány, eredményesek a fővárosba telepített trafiboxok. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Újabb izraeli légicsapásokat jelentettek Dél-Libanonból. Egy kórház, illetve egy bank környékét érte találat. A Hezbollah egyik bázisának számító városban élők petícióban követelik, hogy a hadseregen kívül minden fegyverest vonjanak ki a területről. Közben Benjamin Netanyahu miniszterelnök tegnap megerősítette, hogy Izrael egyelőre nem rendeli haza a csapatait a térségből. Az Irán által támogatott iszlamista szervezet és a zsidó állam hadserege közötti összecsapások miatt március óta már több mint 1 millióan menekültek el otthonaikból Libanonban. Szigorítja a vendégmunkások munkavállalási lehetőségeit a kormány. Ennek részeként a Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból nem jöhetnek gyorsított eljárásba vendégmunkások Magyarországra, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta, hogy hosszú távú megoldást keresnek a helyzet rendezésére. Ezzel kapcsolatban jelenleg is tart az előző kabinet által meghozott rendelkezések felülvizsgálata. Befejezte a nyomozást az ügyészség az Újdörögdíj kézigránát baleset ügyében. A szerencsétlenség a kormánytisztviselő katonai felkészítésére indított önkéntes programon történt, ahol az egyik résztvevő maradandó fogyatékosságot szerzett, miután a kezében felrobbant az éles kézigránát. A hatóság szerint a baleset a sértett önhibáján kívül fegyverkezelési hibából következett be, hozzátették, hogy a lőgyakorlat vezető sem sértett foglalkozási szabályt. Eredményesek a fővárosba telepített trafiboxok. Májusban több mint 1300 gyorshajtót mértek be az eszközök 6 budapesti kerületben, közölte a BRFK. A legnagyobb sebesség túllépést az egyik 6. kerületi ellenőrző pontnál mérték. Az Andrássy úton egy sofőr 50 km/h helyett 122 km/h hajtott, amiért 312 000 forintos bírságra számíthat. A szecesszió világnapjához kapcsolódóan a fővárosban és Pécsen is lesznek kulturális programok szombaton. Idén a nők vannak a középpontban. Az Iparművészeti Múzeum fesztiválján a Ráth György villába mások mellett Undi Mariska, valamint Zsolnai Júlia és Teréz művészetéről, valamint a kor nőjábrázolásáról, építészetéről lesz szó. Lesz kézműves foglalkozás, tánc és könyv bemutató is. A programokra előzetesen jelentkezni kell. A szecesszió világnapját a 100 éve elhunyt Antoni Gaudi és Lechner-Ödön építészek halálának évfordulójához kapcsolódóan június 10-én ünneplik. Az ország nagy részén változóan felhős az ég, szombaton a fátyol és a gomoly felhők mellett már mindenütt több órás napsütés várható, éjszaka általában 10-17, napközben 23-28 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévény István társaságában.
2: Mennyi az idő, István? Ennek kellett volna hangozni valamelyikünk részéről. Jánbor Andrássy a poén egyébként. Na hát akkor folytasd. Nem, mégse folytasd, mert egy mondat, csak figyelj, induljunk ki a lehető legjobbból. Mert én azt gondolom, annak is lehet pozitív hozadéka, hogy semmiféle politika nem volt ebben.
3: Hát, oké.
2: Én
3: ezt elfogadom, hogy innen nem tudok innen kiindulni, mert annyira, tehát a science fiction, tehát ezekben az ügyekben nem...
2: Nem, csak én azt sem akarom, hogy tudjuk, hogy benne volt a politika, de nem lesz következményei, és nem lesznek megnevezve azok a politikusok.
3: Tehát ilyen mennyiségben, mindig a Fideszre nézve kínos, sőt, a kínoson túli ügyek is egyszer csak nem nyomozódnak ki, akkor az ember ott hajlamos egy mintát felfedezni. És azért mondom, hogy itt a hatóságnak, és az Fidesznek is, és az összes bármilyen hatóságnak, amelyik nem végezte jól a dolgát, és politikai okok miatt nem végezte jól a dolgát, azoknak azzal kéne szembenézniük, hogy nem hibát követtek el, nem elcseszték, hanem kvázi bűnt követtek el. Uh-huh. És a Fidesznek is ez a problémája. Egyébként ezért nem is lesz semmiféle szembenézés. Hát most egy olyan fideszes politikus, aki tudja magáról, hogy mondjuk 100 milliókkal, még milliárdokkal sáros ügyekben van benne, ami csak nem is magának, de mondjuk a legtöbb, vagy azért elég sokan azért úgy a családnál is landoltak pénzek itt-ott, de ha csak az NKH-s történetet nézzük, akkor ott a Hankónak nem azzal kell szembenézni, hogy hibás volt a pénzosztás, nem azzal, hogy mit művelt is, ez már nagyon BTK szagú, ezért fognak elmaradni, és azért nem lesz ilyen, hogy azt mondják a hatóságnál is. Lehet, hogy az jobban, furcsa, amit most így eszembe jutott, lehet, hogy az jobban megingatná a hatóságba vetett hitet, mint hogyha inkább ez így marad. Tehát gondolj bele, hogy kiállnának a nyomozók is, azt mondják, hogy igen, éveken keresztül politikai nyomás.
2: Én ebben anarchista vagyok.
3: Nem tudom, csak mondom. Minden. De oké, csak nem tudom, hogy lehet, hogy és nem a hatóság, hanem a társadalom szemszögéből nézve, hogy lehet, hogy az még jobban megingatna, és azt gondolnak utána az emberek, hogy ez bármikor előfordulhat.
2: De legyen, tehát vállaljuk már ezt a kockázatot.
3: Tudom, csak lehet, hogy az lenne az eredménye.
4: Az van, hogy ezt nem látjuk nekem, és beszélgettem az elmúlt hetekben főleg több ilyen rendőrismerőssel, meg ismerőssel. És nem látjuk azt, ahogy ez nem úgy történt, hogy az egyik nap ment egy politikai utasítás, és aztán minden így történt, hanem itt szépen vezetőknek, középvezetőknek el lett törve a gerincük, bekényszerítették őket olyan helyzetekbe, ahol a rossz utat kellett választaniuk, ugye ez a klasszik,

0: állítások.
1: Szép, szép.
0: Mert hogy az a kemény állítás, tudod, hogy hajlik a gerinc. Mert ez, az emberek nem így tekintenek magukra.
1: Nem, de akikkel én beszéltem rendőrökkel, azok utólag így tekintenek magukra. Kivéve azok, akik viszont már mondjuk ennél az adott statisztika hamisítás pontnál felálltak, és azt mondták, hogy akkor ők elhagyják ezt a szakmát, elhagyják a hivatásukat, amikre gyerekkoruk óta készültek alapvetően.
0: Én azért nem szeretem ebben
1: de
0: a kontextusban
1: értem, ezt a kifejezést. Igen,
0: mert a hajlik azok a mefisztói alkuk, ami mögött azért van egy olyan érvelés, hogy...
2: De az mindig van.
0: Hogy én elvszerűen teszem ezt. Aki tudja... Tudván tudja, hogy én most rosszat teszek, vagy nem igazat teszek, de olyan helyzetben vagyok, hogyha én itt kinyitom a számat, nem írom alá, akkor alám tartozó 8 ember ugyanúgy bukik, és én is bukok, miközben hitelem van, gyereket tartok el, én ebben megengedőbb vagyok. Akármilyen furcsa hangzik.
1: Csak nem mindegy. Én ezen az oldalon vagyok ebben a vitában.
2: Igen, én 1 millió ilyen történetet láttam magam körül a közmédiában, pláne én magam is egyébként egy ilyen hajlógerincű ember voltam, amikor szép lassan eszi meg az embert a rendszer, de úgy, hogy hagyja magát megenni, tehát hogy nem mentem fel magam, csak tényleg ez volt a folyamat, hogy előbb lehetett szabadon dolgozni, aztán jött a ilyen kis izé, olyan kis izé, és akkor én például azt mondtam magamnak, most így visszagondolom, most már elég régen volt 10x éve, hogy... Mindig az első év volt a fejemben, az első időszak, amikor szabadon lehetett dolgozni a hiradó.hu-nál, és hogy ahhoz képest persze most már kevésbé jó a dolog, mint az elején volt, de még mindig jobb, mint hogyha nagyon rossz lenne. Tehát, hogy még mindig tartunk abból a jó időszakból valamit, és hogy még mindig. És ez, persze az ember itt tök jó felmenti magát, csak nem mindegy, hogy egy rendőr teszi ezt, aki, és tudom, hogy most nem egy rendőrön múlik, hiszen ahogy elmondtad, ez így működik. Szóval, hogy rendőrök teszik ezt, akiknek a gyermekeket kellene megvédeniük, vagy mondjuk egy nyomorult újságíró, aki meg azt mondja, hogy megnyomom az enter.
0: Nem akarom elhinni, hogy ez komolyan.
1: És akkor
0: van benne egy ilyen
1: énvédelem. Rakjuk ide a Szabó százados urat, aki ugye konkrétan ennek az ügycsoportnak egy részével foglalkozott, tehát hogy a gyermekpornográfiával és ennek az internetes szakágával, aki egyébként azért ment oda, ugye, mert hogy előtte a NAV-ban voltak olyan problémás esetek, amiket nem akart még egyszer végigélni, vagy amikhez nem akart asszisztálni, és ő ott egészen addig a pillanatig szabadon dolgozhatott, és végig is ment azokon az ügyeken, amiken végig kellett mennie, egészen addig a pillanatig, ameddig be nem jött ugye ez a TISZ elleni titkosszolgálati, vagy magántitkosszolgálati manőver, és ott pedig felelt, és beleállt ebbe a dologba.
0: Az esetben mindig nem tudjuk pontosan, hogy ki, hogy mit csinált, és mi történt, és az egy titkosszolgálati volt, ami miatt elhallgattak. De szerintem az egy sokkal bonyolultabb ügy annál, mint hogy ott feketén-fehéren meg tudjuk mondani, hogy ez és az történt. Én pontosan olyan sztorikat szeretnék hallani, ahol feketén-fehéren meg tudjuk mondani, és ez, én ezért csodálkozom
1: szerintem
0: nagyon.
1: Szerintem feketén-fehéren meg tudjuk mondani, hogy mi történt ebben a sztoriban, de az biztos, hogy a Szabó szemszögéből fekete-fehérnek tudjuk mondani, hogy mi történt a sztoriban.
0: Ez így van. Csak már hallok egy másik szemszöget is, és az alapján viszont nem fekete-fehér a történet, semmiképpen sem. Azért mondom, én azért csodálkozom, de akkor neked biztos több információd van, mert a gyermekvédelem az pontosan az a terület, ahol te lehetsz akármilyen mefisztói alkú áldozata idézőjelben, és lehetsz hajlott gerincű, és relativize akármi, de ott azért nem. Tehát, hogy ott elé tesznek egy dokumentumot, leírták, hogy mi történt, és elemi felháborodás nem születik meg, és azt mondod, hogy akkor dobok mindent.
1: Nem mindig ilyen egyszerű ez a...
0: Na ezért mondom, és ez át kellett, hogy menjen 30-40-50 emberen, de lehet, hogy 100-on is az elmúlt években, és nincs köztük egy sem, én ezért csodálkozom ezen nagyon. És ez nem egy értékítélet a részemről, hogy ennek ellenére is ti ilyenek voltatok, és akkor hanem egyébként dolgozik bennem egy ilyen, mondom, egy énvédő mechanizmus, hogy hát ha mégsem ilyen volt ez a sztori, hanem voltak ebben félreértések is.
1: Itt az a trükk, hogy nem megy végig 30-100 emberen, hanem az első után elfektetődik. Tehát az a trükk, hogy mondjuk tegyük fel, hogy úgy működik a rendszer, hogy vannak bizonyos ügyek, amik egy adott rendőrkapitányságon, egy nagyobb rendőrkapitányságon belül, azok egyből fel kell küldeni a vezetőséghez, majd a vezetőség kijelöl valakit, aki aztán ezt a nyomozást viszi, és tegyük fel, hogy ennél a nyomozó részlegnél csúcsosodnak ezek az ügyek olyan mennyiségben, amik már lenyomozhatatlanok. És akkor ezt nevezzük mondjuk elfektetésnek. De nem biztos, hogy mondjuk

0: ügyével, vagy az Ágota otthonnal, ahol egyébként ugye az igazgató volt szegedi fideszes polgármesterjelölt, és maga az intézmény az a Kisrigó nevű püspökúrnak, fontos fideszes püspökúrnak, akire tényleg nehéz nem azt mondani, hogy fideszes, hiszen maga mondta el, hogy Orbán Viktor rajongója, tehát hogy a neki az érdekörébe tartozik, nem biztos, hogy ez átment nagyon sok emberen. Én nem vagyok benne biztos.
1: Okay. Értem, amit mondasz az ön és én védelemről, hogy tényleg, hogy mert ha a legrosszabb forgatókönyv történt mindig, mindenhol, akkor az borzalmas. Tehát akkor mármint, hogy a hivatali, meg a nyomozati eljárásban, meg ezekben az ügyekben. Tehát,
2: az a rendőrség végét jelent.
1: Hát meg a gyermekvédelemben is, akkor mi történt? Csak igen, az a baj, hogy tényleg valami ilyesméletet, hogy volt a Válasz Online-on egy nagyon hosszú interjú, csak elfejtettem, hogy melyik intézménynek a vezetői, korábbi vezetőjével, aki egy megyei gyermekvédelmi vezető volt, aztán szép lassan lefokozták, mert ő szívelélekkel akarta, és hogy amik vele történtek, arra is így fogtam a fejem, hogy ezt nem hiszem el. Tehát, hogy amikor pénzt szerzett végre, akkor az volt a baj, mert hogy ezzel negatív fényben tünteti fel az állami ellátást, hiszen ha pénzre van szükség, adományra van szükség, akkor az hiányosságot mutat. És ezért inkább még azt is elvették tőle, vagy ne fogadjál, vagy hogyha nagy nehezen összehozott egy autót, hogy legyen a megyében a gyermekvédelmi szolgálat intézményeinek, tudjanak jönni-menni, azt is rekvirálták, mert hogy az is, tehát, hogy és akkor nézett, plusz leadta ezeket a jelentéseket, de ezek mégiscsak megfordultak olyan kezekben, akik ránéztek, és azt mondták, hogy ezt most elsülyeztem, vagy valami. És ott ezeken ezek soha nem fognak valószínűleg kiderülni, vagy nem tudom, ki fognak-e derülni, hogy mikor, mennyire volt ez a proaktív öncenzúra, a felelős, és mennyire volt igenis egy-egy személy a felelős. Mert a proaktív öncenzúrát azt lehet magyarázni azzal, hogy lakáshitel, izé, amit én is elmondtam az előbb magamról, a saját történetemről, én tényleg egymillió ilyen történetet láttam. Aztán ezekből épül össze az elnyomó, meg a rossz rendszer, tehát sajnos ilyen egyesével érthető történetek adják össze. Azt, hogy aztán miért tud működni egy ilyen elnyomó rendszer.
0: Hogy két rossz igen. Kell mindig választani.
1: De az valahol még érthető, meg magyarázható, de amikor konkrétan tényleg tudták, hogy ezt most azért süllyesztjük el ezt az aktát, és ott volt benne, hogy mondjuk gyerekeket erőszakoltak meg, ami azért K. Endre környékén elfordult, ott valakinek mégiscsak úgy kellett konkrétan döntenie, hogy itt nem lesz nyomozás, hogy itt ezzel nem foglalkozunk, hogy a gyermekvédelmi hálózaton belül bevédjük.
0: Hát ugye tehát, a K. Endrét pontosan azért ítélték el, mert az első bicskei ügynél, amikor bementek a gyerekek tanúskodni, akkor ő visszavonatta velük a vallomásukat. Annak a rendőri szervnek, most én nem tudom pontosan, hogy ott hogyan jártak el, de hát annak a rendőri szervnek nagyon kevés lehetősége van, akik előtt visszavonatják a tanúvallomást a gyerekek által. És bejön a nevelőbecs, hogy jaj, hát beszéltem velük, nem úgy volt, stb. Tehát ennek az ember, tehát hogy neki ez a bűnsegédi státusz, amiért kegyelmet kapott.
2: Még egy gondolatot csak ez, hogy egyszer párhuzamba állítottam ezt a gyermekvédelmi sztorit Rudolf Höss történetével, de most nem a gázkamrákra gondolok feltétlenül, hanem ennek a pszichológiájára. És magának az egész rendszernek a szociálpszichológiájára, hogy ez fönnmaradt, és hogy ezzel kapcsolatban egészen kiváló filmeket készítettek. Most hirtelen nem jut eszembe a neve, talán Oscar díjas volt, vagy segítség, nem a Schindler listája, nem egészen friss, tehát ilyen 2-3 évvel ezelőtti, ami a Hösszéknek a családjáról szólt, ugye ezek a haláltábor mellett élnek.
1: Ja, igen. És a gyerekeket ott nevelgetik, a kutyuskát simogatják.
2: Igen, és jönnek a rokonok is, és akkor mondják, hogy hát itt mindig bűz van, de hát igen, és akkor megjegyzést tetsz a Magdára, hogy ő egyébként is mindig hivalkodó volt, és akkor ő is itt végezte, de hát megérdemelte a sorsát. Tehát, hogy ez a fajta relativizálás, és az, hogy Rudolf Hösz egy jóra való ember volt, aki jó apa is volt, vagy annak tüntették föl, az hihetetlen tabu döntés, mert hogy tényleg erről van szó. És azért kell ezeket megértenünk, hogy ezek hogy történnek, és megértenünk majd egyszer a K. Endre ügyben is, hogy K. Endre miért csinálta azt, miért védte be az igazgatót, miért próbálta rávenni, mert hogy rólunk mondjon már el valamit, könyörgöm. Tehát itt a rendszerváltás óta szerintem nem született olyan film, ami ennek a mélyére tapintana, hogy milyen társadalmi reflexek, milyen generációs reflexek élnek tovább bennünk, amik megakadályozzák azt, hogy ilyen botrányok történjenek mondjuk egy szervezeten belül, és ez ne robbanjon ki, hanem valami, egy mágikus, titkos erő mégis egyben tartja ezeket, a titkokat, és át lehet ütni akár generációkon át is olyan hihetetlen bűntényeket, mint mondjuk a gyermekekkel szembeni szexuális visszaélés. Tehát, hogy én azért drukkolok ennek a sztorinak, hogy legalább annyi kiderüljön róla, hogy erről művészeti alkotások szülessenek, és szembe tudjuk magunkkal nézni, mert mindenkiben ott van ez. És tudom, hogy ez most nagyon sértő, de valakiben csak 1%-ban ez a fajta megalkuvás, valakiben 50, valakiben 1%-ban, de ezt sajnos generációnak generációra tovább örökítjük. Ebben élünk, együtt vagyunk, fel kéne dolgoznunk, csak ez szembenézés kellene. Utolsó téma.
1: Tényleg?
2: Mi legyen?
1: Hát ugye a szuperpéntekből a gyermekvédelmet feldolgoztuk, és akkor itt volt még az MNB botrány, hát nem tudom, az tudunk-e valamit, ami hozzátenni, ami érdekes volt, hogy 4 magánszemélytől összesen 92 milliárd forint értékben foglaltak le készpénzt és értékpapírokat. Ez nem rossz. Meg hát a lomkorona...
0: 12 megafon.
1: Lomkorona sétány ügyében is vádat emeltek, Nyírmártonfalval volt polgármester ellen. Nem haraptatok rá. Veszprémire... De figyelj, beindultak a hatóságok. Olyan fura, nem? Ez az érzés egyébként, csak egy kicsit most ilyen általánosan beszéljünk erről, hogy például amikor így péntek délutánra már így megvolt ez az összes hír, és így összeraktam őket egymás alá, és így ránéztem, hogy nem tudom, hogy örüljek-e vagy sem. Hogy most gyanús-e vagy sem. És pont ezért, amiről az előbb beszéltünk, hogy eddig nem nagyon történtek ezekben a ügyekben lépések, és most hirtelen így ránk szakadnak, és nem tudom eldönteni, hogy persze jó hír, mármint jó hír, hát jó hír is fontos, csak van egy ilyen furcsa érzés.
0: Súlyog Tamás kapcsán, hogy jó lenne az a Súlyog Tamás, aki mindent aláír, és mindent elfogad a Tiszának, hogy erre van egy szükség, és ott nem beszéltünk arra, hogy így egyébként valójában arra van szükség, hogy egy olyan Súlyog Tamásunk, tehát egy olyan köztársasági elnökünk legyen, aki nem ír alá mindent.
1: És aki nem gondolja a közön.
0: És a rendőrségből, meg ügyészségből se az kell, aki beszarik a politikától, bocsánat, és ezért elkezd iszonyatosan gyorsan nyomozni, még mielőtt a vizsgálóbizottság összeül, meg még mielőtt hanem hogy aki akkor és ott kezd el nyomozni, amikor bűnt lehet, és olyan felettes szervek kellenek, amik, hogyha ez nem történik meg, akkor arra rákoppintanak és rámutatnak, mert persze lehet, hogy ez hiba, lehet, hogy egyszeri hiba, lehet, hogy nem egy rendszer szintű működés, de akkor is erre rá kell valakinek mutatnia, és rendbe kell rakni akkor, amikor rosszul működik egy ilyen rendszer.
1: Na akkor, jól éreztem, hogy valamit jól érzek. Tehát, hogy van valami zavar az erőben, de pont azért, mert hogy hirtelen cunamiszerűen áradnak a dolgok. Na, szóval ez volt ugye, ez most már nem péntek, ez azt hiszem már hétvégi volt, de soroljuk a szuperpéntekhez. A veszprémi rendőrkapitányságon gyanúsítottként hallgatták ki azt a 25 éves férfit, aki a megalapozott gyanú szerint 2026. március 27-én Veszprémben, ugye egy Orbán Viktor országjárós rendezvényen olyan cselekményt követett el, amely kimeríti a garázdaságvédség törvényi tényállását. Jaj, de gyönyörű volt. És a hatóság szerint további gyanúsítások várhatók. És hogy hát jó bulika volt ez a fekete sereg, nem? Egy kicsit ilyen magán rendfenntartóként ott keménykedni.
2: Mikor volt ez a balhé?
1: Ez március 27.
2: Március 27, mennyi idő telt el azóta?
0: Szerintem korrekt eljárás hosszúság a magyar rendőrségnek 2 hónap.
2: Annyi. 2 hónap. Csak nem tudom, tehát vannak olyan helyzetek, ügyek, ami naiv vagyok, tudom, de hogy talán 1-2 hét alatt is lezajlódhatna.
0: Ja, hát nyilván nem gondolom azt, hogy ha a Fidesz nyeri a választásokat, ez az ügy.
1: Figyelj, így van, is nem március 27-ét néz, meg ne olyan dátum, mindig április 12-höz kell mérni sajnos a dolgokat.
2: Igen.
1: Vagy legalábbis remélem.
0: Hát garázdaságban lehet, hogy sok garázdaság van a Veszprém megyei rendőrkapitányságnál, sok ilyen típusú ügy, akkor szerintem a 2 hónap az még
2: emberes.
0: Igen. Hát tavaly október 23-án, nem egy évvel, tavaly március 15-én ugye a Kossuth téren vannak ezek a fiatalok, akik Orbán takarodjoztak az állami ünnepség és a békemenet közben.
1: Jaj, az oldalsó épületből,
0: igen. Náluk is hasonló volt az eljárási gyorsaság,
1: velük mi lesz?
0: Azt gondolom, hogy ott az ügyészség úgy fog dönteni, hogy ejti azt a vádat, hogy Orbán Viktor ünnepi beszédétől 300 méterre egy ablakból Orbán takarodjozni, az bármilyen veszéllyel rendelkezik Magyarországon.
1: Ez elképesztő volt tényleg. Na, hogy csak erre a 2 hónap hónapra, én nem tudom, hogy mennyi a normál átfutási idő, tehát hogy az, amikor kérdezte, nem tudom, és ez pozitív vagy negatív irányú kérdés, de fogalmam nincs, de hogy talán az is benne van, hogy azt mondják, hogy a hatóság szerint további gyanúsítások várhatóak, tehát hogy itt nem egy valakit sikerült megtalálniuk, hanem most ő már az első, akit meggyanúsítottak, de hogy egyébként...
0: Mármint, hogy megnézték a Telex meg a 444 videóját, tehát nektek is volt róla, de...
1: Hát az egy... Kezdő lépés nem rossz, de mégiscsak meg kell találni ezeket az embereket, hogy ki, hogy mit, hogy konkrétan, ezért konkrétan meg kell valósulnia a garázdaság vétség törvényi tényállásának. Ez annyira jó, hogy ezt muszáj volt még egyszer kimondanom.
2: Utána néztem, közben valóban ez a másfél-két hónap játszik. Persze vannak lassító és gyorsító feltételek.
1: Úgy, mint Fidesz.
2: Igen, április 12 fel van sorolva itt. Ellentmondó tanúvallomások, kamerafelvétel, orvos szakértő kirendelése. Hú, ja. Lehet ez még. Történt-e még bármi, ami bűncselekmény?
1: Hát biztos, de az még...
0: Az elmúlt 16 évben? Az egy percet, másodperc talán egy kicsit.
2: Ennyi összesen.
1: Mindent jól megbeszéltünk. Minden, nem jutott idő a kilakoltatásokra rendesen, de azért a végrehajtásokról valamennyire volt szó. Gyorsan, de ez fontos szerintem, hogy most akkor leállították a kilakoltatásokat, vagy nem, mi a helyzet, mert itt keringe mind a két információ.
0: Hát ugye egy olyan törvény van bent, ami a devizahitelezés, deviza alapú hitelezés kapcsán folyó bírósági eljárásokat, illetve végrehajtásokat állítja le. Ennek a törvénynek végig kell mennie. Legjobb esetben talán jövő héten megszavazhatják, utána közönyben kihirdetik, és akkor onnantól állnak le. Sajnos ezt a határidőt a végrehajtók is pontosan tudják, úgyhogy azért most elkezdték itt.
1: Belehúztak?
0: Belehúztak. Tehát, hogyha valaki mondjuk Z. Kárpát Dániel Facebook oldalát nézi, ott naponta, két naponta van egy kilakoltatás dolog, de hozzám is befutott pár ilyen ügy. Remélem tudok majd segíteni azoknak az embereknek, akik befutottak. Például egy olyan ügy futott be, ahol egy 10 milliós tartozásra egy gyerekét egyedül nevelő, autista gyerekét egyedül nevelő nőnél 10 milliós felvett hitelre, eddig 20 milliót fizetett vissza, és még 16 millió van hátra a devizás kölcsönéből, és most jutottak el a kilakoltatás részig.
3: Best of adást hallottak.

92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévény István társaságában.
1: Mindjárt jön az aranykonvoj, már úton van ide. És akkor foglalkozunk ezzel is, még visszatérve röviden erre a témára. Lelki társat találtam benned, aki ezek szerint jól átlátja ezeket a politikai machinációs, manipulációs technikákat, de ez egyúttal engem meg is ijeszt. Elmondom miért. Mert azt látjuk, hogy általában, amikor elindul valamilyen divathullám, ideológiai hullám, mondjuk Amerikából, nyugatról, akkor azt a politika kőkeményen felhasználja ott is, és innen a távolból Magyarországon is. Ez a tipikus szalmabáb érvelés, netpicking, amit már Gajdics Ottóval végigvettünk, hogy
2: milyen jól ment.
1: Annak a divathullámnak a legszélsőségesebb elemeit kiemeljük, és azzal elkezdjük ijeszgetni a társadalmat. Ez már maga egy manipuláció. Tehát az, hogy mondjuk az összes gyereket itt át akarják műteni, miközben mit tudom én, volt mondjuk 2 ilyen eset, vagy 4-5-6 ilyen eset.
3: Mondjuk ilyet soha senki nem mondott, csak Lannert Judit.
1: Valóban? Csak hát ő?
3: Én nem tudok olyanról, hogy bárki azt mondta
1: Ne keressük szerintem vissza, hogy a fideszes narratívában ez egy mennyire erősen
3: ott volt, reprezentált. Így van.
1: Ezzel riogatták a társadalmat. Ez ugye rögtön visszahat, hogy ez a politikai napirendgyártásnak az egyik remek eszköze visszahat, mert a másik fél elkezdi védeni, hogy ez nem így van, erőlteti vagy erősíti a már megszületett narratívát, és úgy tűnik, mintha ő azt védené be, miközben nem erről van szó, hanem az már egy ellenreakció. De ezt te is átlátod, mert látod, hogy egyik oldal, másik oldal, mind a kettő, te magad mondtad, ugyanígy csinálja. Na most ehhez képest ezt a példát hoztad föl. De mondjuk a háborúval kapcsolatban, ahol pedig a Fidesz oldalon tűnt úgy, hogy a legborzasztóbb elemeket emelgetik ki belőle, és azzal manipulálnak, és ezzel az ellenzéki oldalt, az új ellenzéki oldalt válaszra kényszerítik, és be tudják őket kényszeríteni egy háborúpárti nézőpontba, ugyanaz a játék. Ezt is mondhattad volna, nem ezt mondtad. Nekem ez a problémám, hogy egy már meglévő világlátás, világnézeti, ideológiai csomag alapján válogatott-e ki azt, hogy mi az, amire ráugrasz, mi az, amit példaként használsz, miközben láthatóan tisztában vagy azzal, hogy mindkét oldal ugyanazt a játékot játsza. Ha mindkét oldalról kiemelgetnél egyes pontokat, hogy na ő most ebben így manipulál, a másik oldal meg úgy, akkor nem lettél volna a fideszes oldal egyik kedvenc szakértője.
2: És nem hívtunk meg
3: volna. Ez a feltételezés, hogy akkor ez lett volna.
2: De hosszan fejtetted, ez az elején mondhattad volna.
3: Igen, és akkor rögtön erre reagáltam.
1: De akkor valószínűleg nem hívtak volna a Hír TV-be, vagy nem szívesen hívtak volna a Hír TV-be. Tehát az ő világnézeti csomagjuknak megfelelő példákon keresztül vezetted le ezeket a manipulációs technikákat, miközben itt elmondtad, hogy ezt oda visszajátszák.
3: Oké, de hogyha a Telex megkérdezett volna, neki is elmondtam volna, amit kérdez. Tehát, hogy most jó, igen, értelek, nem tudom. Ezt szerintem tőlük kell megkérdezni, mert én erre most nem tudok hirtelen. Jó. Hogy nekem van-e erről véleményem. Én nekem soha senki nem mondta meg, hogy mit mondja.
1: Mert egészen biztos vagyok.
3: Tehát, hogy az, hogy jött volna egy, nem tudom, mint ahogy vizionáltad, hogy valakinek jött ilyen, mit tudom én, akár kérdés, akár válasz.
2: Három évig dolgoztam a közmédiában, okay, ez nem vizionálás.
3: Én ezt nem tudom, én nem dolgozom a közmédiában, tehát, hogy ezt nem tudom, ezt a részt. Nekem soha senki nem mondta.
1: De én ezt nem is mondtam, azt mondom, hogy azonos világnézet, tudod. És
3: hát
1: akkor...
3: az lehetséges. Mondjuk...
1: De közben meg látszik, hogy átlátsz a szitán.
3: Hát én azt gondolom, hogy átlátom, remélem, hogy átlátom ezt a dolgot. Most az a helyzet, hogy tök jó lenne, hogyha itt ülne valaki a, nem tudom, Hír TV-től, vagy a Mandinertől, és akkor alá tudná azt támasztani, hogy én több esetben mondjuk, hogy mondjam, nem illet bele teljesen az a narratívába. Ettől függetlenül lehozták azt a cikket.
1: Volt ilyen.
2: Most mit kezdjünk, ugye? Persze. Most utána kellene nézni, elhisszük.
3: Most ez olyan, hogy...
2: Nem, nekem mondom, amit az elején mondtam még a műsor elején, hogy nagyon sokszor ilyen általánosságban beszéltél olyan jelenségekről, amelyek egyébként
1: nagyjából, amit az előbb Tomi elmondott. És mégis a média kritika volt, hogy úgy választják
2: a... De végre van konkrétum.
3: Ez lehetséges.
2: A programok, amiket mondtál. Hogy én oda visszaugranék még, mert ott akadtunk meg, hogy azt mondtad, hogy nem jó programok érkeztek, és ez ott az LMBTQ lobby előtt kinyitott volna bizonyos kapukat, és az nem jó, és akkor én meg azt kérdeztem tőled, hogy de miért nem voltak jók ezek a programok, de igazából nem tudod,
3: mert
2: azt mondod, hogy nem.
3: Mert nincsen meg a hatékonyságvizsgálatuk.
2: Oké, tegyük fel, hogy így van. Ha így van, akkor nem az lett volna inkább a normális út, hogy a hatalom azt mondja, hogy ez egy nagyon fontos terület. Érkeznek ezek a programok, nézzük meg, hogy milyenek ezek, megnézzük, jók, nem jók, ami jó, azt vegyük át, és csináljunk egy olyan programot, ami a magyar társadalomra illeszkedik jobban. De azt hagyom, hogy nem ez lett, hanem ezt kihasználva hatalmas fordulattal elkezdtek beleállni mindenféle másság témába. Aminek az lett a vége, hogy még az alkotmányt is addig-addig fabrikálták, hogy az alkotmányra hivatkozva be lehessen tiltani a Pride-ot. Tehát, hogy...
3: De nem lett betiltva.
2: Hát be lett, csak nem sikerült.
1: De sikerült?
2: Hát de ez történt, hát dehogy nem. Hát a hatóság nem engedélyezte. Tehát, hogy mindenféle izéket kellett, tehát, hogy az dehogy nem. Tehát, hogy már szerintem az is súlyos probléma és súlyos hiba egy hatalomtól, hogyha nem reagál ezekre a jelenségekre, nem foglalkozik a társadalom lelkével, hiszen onnan indítottuk ezt a kört, nem foglalkozik a társadalom mentális állapotával, de hogy még ezt kihasználva, még lefelé is nyomja, sőt, még a társadalom egy-egy rétegét, egy-egy részét támadja, az már nem hiba, az már bűn. Tehát nekem ez a...
3: Lehet. Ez nem tudom, ez annyira nem tudom, annyira szubjektívnek érzem ezeket a mondataidat most, de összességében oké, én el tudom fogadni, hogy te ezt így látod. Én egyetlen egy dolgot mondtam, ahogyan már most nem akarom még egyszer megismételni, mert ezzel megy a műsoridőnk, de hogy az abban én biztos vagyok, hogy ezt máshogy kellett volna csinálni, és arra a másra én adtam javaslatot, de nem láttam a másik 14.990 kollégámat, hogy adott volna a javaslatot arra, hogy akkor hogyan húzzuk ki az élét ennek a dolognak. Uh-huh. Az meg, hogy egy politikus nem csinálja meg egy szakembernek a javaslatát, na ebben meg aztán engem nem tudtok számon kérni, tehát hogy én nagyon sok mindent megtettem
2: egyébként
3: azért, hogy ez ne így.
2: Irgalmatlanul kevés pszichológus foglalkozik egyáltalán a közélet. Még a nyilván a kérdéseivel is nagyon kevesen. A aktuális vagy aktuálishoz köthető politikával, meg aztán végképp nem is, tehát nem úgy, hogy most a Fidesz vagy a izé, hanem hogy egyáltalán egy a jelenség.
3: Pedig szerintem az fontos, nagyon fontos, az életünk hétköznapi része.
2: Igen, csak szerintem attól tartottak, és ez megint a Fidesz, mint bántalmazó rendszer, vagy a NER, mint bántalmazó rendszer, hogyha itt bárki kiáll pszichológusként, és nem a Fidesz véleményével egy irányba tartó szakmai véleményeket fogalmaz meg közéleti jelenségekkel kapcsolatban, akkor nem fog jól járni.
3: Hát most várjuk azt, hogy mi lesz mondjuk az ilyen szakértőkkel, mint én, aki egyértelműen állásfoglalt bizonyos kérdésekben, azért ebben ne tegyünk pontot szerintem ennek a média.
2: Téged milyen egzisztenciális fenyegetés?
3: Semmi, abszolút, egyelőre. De most gyorsan le is kopogom, de most egyelőre szerintem várjuk ki azt, hogy az új ő mit gondol arról, hogy a szakértőként vajon megjelenhet-e attól a médiában, mondjuk akár a közmédia, az új közmédiában, vagy az átalakított közmédiában, ott majd én ugyanígy leszek-e, vagy nem? És akkor nézzük meg, és akkor utána térjünk vissza erre a témára, akár ugyanebben a műsorban, mert szerintem most az ígéretekkel az lenne egyébként párhuzamos, tehát az lenne, hogy én jelen pillanatban is, ha nem is ennyit, de hogy ugyanúgy meghívnak az új közmédiába, vagy ugyanúgy meghívnak az ATV-be. Mondjuk tök jó, hogy meghívtatok. Ez most egy jó...
2: Van egy személyes kérdés, hogy az jutott eszembe ezzel a párhuzammal kapcsolatban, tehát hogy igenis az lenne korrekt, hogyha mondjuk a közmédiában való szerepléseidet csak azért, mert hogy te kiálltál vastagon a Fidesz mellett sok ügyben nem érne véget, hogy folytatódhatna ott a megjelenéseit, hogy emlékszel olyanra, amikor te átlépted szerinted a szakmaiság határát politikai kérdésben? Mondjuk olyat mondtál Magyar Péterről. Sajnos én most nem tudok ilyeneket, mert ennyire nem jártam utána, mert most az lenne jó, hogy ezek
3: volt után így elkezdem sorolni. Volt egy vád velem kapcsolatban, ezt én elismerem mondani, mert hogy ez egy vád volt, hogy én azt mondtam rá, hogy diagnosztizáltam volna távolról őt bizonyos mentális zavarok vagy személyiségzavarok mentén. Én ilyet sosem tettem, én direkt elmondtam minden egyes alkalommal, hogy én a személyiség és annak a viselkedés és megnyilvánulását tudom csak elemezni, ugye akkor, amikor ő megjelenik egy helyen, vagy akár megtörténik egy ilyen atrocitás, mint amit az előbb is említettünk, az újságíró kolléganővel kapcsolatban, vagy mondjuk lehozza a híradás azt, hogy tényleg látszik, ahogyan, mit tudom én, pofán ver valakit. Szóval, hogy erről tudok véleményt mondani, de konkrétan diagnózis soha nem hangzott el a számból, és én ezt továbbra is fenntartom, hanem konkrétan azt mondtam, hogy a narcizmus az egy személyiség típus, és a személyiség típusba, dimenzióba mindannyian osztozunk. Ki az alacsonyabb végponton, ki pedig a magasabb végponton. De erre vonatkozóan nagyon sok kritika ért. Én azt gondolom,
2: hogy... Ez nem olyan, mint a Gaudi Nagy Tamást, ahogy behúzták.
3: A diagnózis nem hangzott el az én részemről. Az egy másik dolog, hogy persze az újságírók meg a szalagcímek hogyan hozzák le. A cím és a lead mindig egy lapé. Az meg, hogy nyilván az XY 30 másodperces megnyilvánulásomat az egyébként 16 perces beszélgetés, és hogy vágta ki, ez valóban ebben, erre nekem nincsen ráhatásom, de én nagyon igyekeztem minden esetben a szakmai véleményemet tükrözni, vagy hozzátettem, és ott például voltak határátlépéseim, de ott mindig hozzátettem, hogy ez most a szubjektív véleményem. Úgyhogy remélem, hogy a nézők is el tudják különíteni, hogy melyik az, amikor tényleg a szakmai részről, például az LMBTQ témából, vagy a homoszexuális génről beszélek, meg mi az, amikor van egy azért mégiscsak Halmen Indának anyaként, vagy nőként, vagy egyáltalán magyarként egyfajta szubjektív vélemény.
1: Oké, mennünk kéne tovább témákban. De várja, nem az aranykonvoj.
2: Nem már!
1: Tudod, mi van a címünkben? Hajós András neki ment Molnár Ároméknak és szívhangrendelet.
2: Jó, akkor
1: ebből az egyiket, és akkor a következő adásba pedig átmentjük az aranykonvojt, bár nagyon megígértük. Ez a hajós féle, Molnár Áronos, ebbe beleugorhatunk gyorsan?
2: Szerintem az is érdekes.
1: Ugye, médiapiacban mondta azt, velem beszélgetve Hajós András, hogy túlértékelik ezek az influencerek, Puzsérék, Molnár Áron az ő szerepüket a rendszerváltásban, és azért figyelembe kell venni azt, hogy amit ők tettek, azt egyrészt ilyen kockázatmentes forradalmárként tehették, mert mindig a politikus viszi a bőrét a vására, A másik ér pedig az volt, hogy ők azért ebből sok pénzt kivettek, és népszerűséget szereztek. Tehát emögött van egy üzleti megfontolás is, amikor valaki ebbe ilyen mélységében beleáll. De hogy igaza van-e Hajós Andrásnak, hogy a rendszerváltás semennyire nem múlott, vagy nagyon pici mértékben múlhatott csak Molnár Áronékon, és amit ők magukra húznak, az nem az övék.
3: Hajós András azért azt is feszegeti ebben a ugye kijelentésben, hogy a dinamika, a tömeg az együtt tette ezt a kormányváltást. Az szerintem igaz. Az igaz. Tehát, hogy az, hogy így egyéni szereplőknek mekkora szerepe van, hát ez eltérő. Én
2: kimutathatatlan, nem?
3: De tehát ez persze, fogod... biztos, hogy mérhetetlen. Nem fogjuk tudni. Tehát ilyen szempontból szerintem igaza van Andrásnak, meg egyébként én többször kedvelem az ő... hogy is mondjam, sok szempontból jól látja szerintem a világot, annak ellenére, hogy sok mindennel nem feltétlenül értünk egyet, vagy nem vagyunk ugyanazon a politikai oldalon, de minden esetre én ezzel egyet tudok érteni. Molnár Áronnak a szerepe azért egy picit több szerintem, mint amit megjelenik ebben a kijelentésben, ugyanis ő nem csak a social médiában aktív, hanem ő kvázi aktivista, influencer, és mellette színész, és mellette nem tudom, humorista, vagy nem tudom, hogy ki minek gondolja magát, ugye most ezen is megy egy kis vita, hogy most akkor az vagy, amit én látok belőled, vagy az vagy, amit te gondolsz magadról. Tehát ebben azért vannak néha eltérések, mondjuk pont Molnár Áronnal kapcsolatban szerintem van több ilyen kognitív diszonanciára utaló elem.
2: Nekem ez ilyen... Ilyen megfoghatatlan. Már a Andrásnak a kijelentése is az is, amire tehát, hogy mi az, miért gondoljuk, hogy Molnár Áron túlértékeli a szerepét. Tehát, hogy ez mit jelent? Ezért nem tudtam ezzel mit kezdeni, mert hogyha ha Molnár Áron, aki ráadásul visszavonult ugye most pihenni, tehát hogy még csak nem is annyira van jelen.
1: Most volt műsor, az a szokásos politikai kibeszélő.
2: De azért nem napi 24 órában is folyamatosan, ő jött mindenhol.
1: Nem, mert csak 12-ben, igen.
2: Ne bánts már szegény. Szóval, hogy ezt nehéz megfogalmazni, mert ez kellene valami olyan, amit a Molnár Áron mondott, vagy tett, hogy ő azt gondolja, hogy érted, szóval ezt nem látom, hogy mire felszületik ez a kijelentés, és a másik meg az, hogy tényleg ezt hogy lehet mérni, hogy egy társadalmi folyamatban, persze vannak kimagasló emberek, hát nyilván a Tisza párt sikerében azért a Magyar Péter szerepe az mondjuk valószínűleg elég jól elhelyezhető ebben a koordinátorrendszerben, de egy aktivistái, egy influenceré, ezt nagyon nehéz mérni. Ki tett többet bele, hogy nem tudom, mondjatok ilyen tényleg tiszás aktivistákat, hogy most ne az legyen, hogy valaki csak a rendszert akart váltani, de tényleg tisztás aktivistákat akkor nézzük úgy, ki tett bele a kormányváltásba, és akkor már is egyszerűbb keresni többet, mondjuk Puzsér Robi, vagy Noár, vagy ezt hogy méred, nem?
3: Én szerintem ezt nem lehet mérni, a másik meg az, hogy nem is tisztán mérni, viszont tényleg, mintha lettek volna olyan kijelentések, de ez nem vagyok benne biztos, hogy Molnár Árontól hangzott el, hanem lehet, hogy a kommentelőktől, lehet, hogy valaki lehozta egy újságcikkbe, hogy a médiának kifejezett szerepe van, mint hatalmi ágnak, akárhogy is nézzük, de stratégiai szerepe van, és ebbe kapcsolódott be a social media nagyon intenzíven, és ez szerintem az, ami újdonság volt ebben a kampányban. Legalábbis a magyarok számára, de azért Európa számos országában ez már korábban is így volt, és mondjuk az elmúlt 10 évben így működnek a dolgok, és éppen ez az, ami szerintem kicsit megzavarja az embereket, hogy hogyha a média és a social médiának ekkora szerepe van, akkor az ott megjelenő, sokat megjelenő, és sokat belefektető influencereknek vajon nagyobb szerepe van ebben a kérdésben, vagy sem. Szerintem ilyen szempontból ugye akkor van szerepük, tehát hogy ezt azért ki kell jelenteni. A másik viszont, hogy hogyan mérjük, szerintem én akkor most így felvettem, hogy mondjuk mérjük úgy, hogyha Molnár Áron kap egy államtitkári pozíciót, akkor feltételezhetően nagyobb szerepe van a rendszerváltásban. Szerintem ennyi legyen, és ezt én csak így itt hagyom.
2: Nem kapott.
3: Nem kapott.
1: Még egyelőre. Még nem kapott. Hát röviden, én azt gondolom, hogy igaza van Hajósnak, vagy értem, hogy miért mondja, és jól mondja, és azok a vélemények, hogy valószínűleg azért mondja, hogy beszéljünk Hajósról, hagyjuk már, nem. Itt olvasom a chat falunkon. Tehát basszus, ha mindent, ami nekünk nem tetszik véleményt, ezzel lesöprünk, hogy azért mondja valaki, mert hogy, akkor nem fogunk egyről a kettőre jutni, akkor azoknak az embereknek tényleg nem való a közélet, hanem akkor nézzék, kövessék azokat a tartalmakat, amiben ők hisznek, és felhangosítja a véleményüket, mert gondolom azokra nem azt mondják, hogy azért csinálja, hogy beszéljenek róla. A másik pedig, hogy itt azért keletkezett egy ilyen hatalmi vákum, az ellenzéki pártok elsüllyedtek, eltűntek, egyébként az ő dolguk lett volna az, hogy Molnár Áronként néhány politikusok felemelkedjen, akkor nem itt tartottak volna, hanem bekerülhettek volna a parlamentbe, és nem volt, aki ezt a rendszerváltás ügyet hitelesen képviselette volna Magyar Péteren kívül, és ezt kihasználták, és rájöttek arra is, mert már olyan mértékben gyártottak tartalmat, és már olyan tartalmakat is gyártottak ezek az influencerek, jó részük tisztelet a kivételnek, amelynek aztán az ég egyet a világon semmi értelme nem volt, csak a tesszégyenítésről, a kulturális megszégyenítésről szólt, és hogy jól ki lehessen röhögni a másik oldalon lévő politikusokat és influencereket, tehát ennyi volt csupán én ott éreztem azt, hogy itt igen kattintáson mennek. És amikor jót lehet röhögni a Nagy Ferón, akkor az tud 15 ezer kattintást, ha egy szakpolitikai témában mondja el a véleményét, szárazon az meg pontosan a 20-át tudja. Tehát olyan minőségű tartalmak születtek, hogy szerintem szégyenteljesek, de ezt kérte a közönség, és ennek feküdtek alá. Szomorú, hogy ez így történt, ugyanakkor a véleményük nagy részével meg, ha szépen lecsupaszítom ezeket, akkor tudtam menni, és egyet értettem.
2: Jó, csak akkor egy csomó korábbi vádad így megdől.
1: Melyik?
2: Hát amikor arról beszéltél sokszor, hogy ezek a bizonyos influencerek átmentek aktivistába. Most meg azt mondod, hogy igazából csak lehúztak egy bőrt a politikáról, mert a kattintásra mentek. Hát akkor vagy. Tehát szerintem a kettő az kizárja egymást.
3: Nem feltétlenül.
1: Szerintem sem. Tehát ők mert a kettő együtt működik. Az egyik a másik nélkül kevés. Tehát ők valóban zászló lengetővé változtak, de mondjuk nem is esküdtek fel arra, hogy ők objektíve az igazságot, vagy legalábbis a saját igazságukat fogják a nagy közönség elé tárni. Azért más, hogy újságíró csinálja ezt, aki egészen más pályát futott be, és vagy aki egészen más szellemi közegből érkezett, és más típusú műsorokat gyártott, és képes volt kritikus lenni mindkét oldallal, és más az, aki meg hirtelen meglovagolta ezt. Tehát ezen belül is vannak szerintem ilyen különbségek, és direkt nem nevesítem, de szerintem te
3: szerintem az is egy érdekes kérdés, hogy azon érdekes nem háborodunk fel, hogy neuromarketing elemekkel vagyunk gyakorlatilag elárasztva, és nem a politika területén érkezett meg ez először, hanem a fogyasztói kultúrának a sajátja. Azon annyira nem háborgunk, hogy a nem tudom melyik üdítőital az ott van minden egyes pillanatban a képünkbe tolva, mint neuromarketing elem, és az ismerősségi hatást kiváltja most meg. Nekünk az a fura, hogy már a politikusok is ezt a neuromarketinget gyakorlatilag behozzák, meg egyébként azon lamentálunk, hogy az influencer az nem kizárólag mint személy, mint ember, most nem szoktam ilyet csinálni, de Puzsért fogok idézni.
1: Atyavilány.
3: De hogy nagyon durva, de hogy ő ugye azt mondta, hogy van a Puzsér, mint tartalomgyár, tehát, hogy mint egy különálló, fogyasztható tartalom, és mint egy, tényleg úgy kell elképzelni, mint egy üdítő reklámot, és ami üdítőt árul, csak
1: ilyen kamu videókat is legyártat, hogy ide-oda betelefonál.
3: És hogy nincsen személy, ugye? És akkor van ő maga, mint személy. Tehát az influencerség az így jelenik meg, és így jelent meg ebben a kampányban, és szerintem ez durva, hogy azon amúgy nem háborgunk, hogy már amúgy 30 éve ér minket gyakorlatilag az előző rendszerváltás óta, hogyha mondhatom így, de azóta ér minket az, hogy megérkeznek azok a termékek, amik ezeket a neuromarketing elemeket használják. Tehát nekem egy picit ez egy ilyen lamentálásnak tűnik, hogy az annyira nem zavar téged, hogy mindenhol az az M-betűs burgernek a képe van az arcodba tolva, és egyébként tök egészségtelen is szerintem.
2: Tudod, miért lehet?
3: Odavinned a gyerekedet.
2: Ugye, jogos felvetés, de az vagy lejárt az
3: jó.
2: De teljesen jogos felvetés, de szerintem ami olyasmi lehet, hogy egy hamburgernél nem érzed azt, hogy az annyira hatással lenne az életedre, mint mondjuk egy politikai erőnek a leváltása. Jó, persze, hát igen, igen.
1: De
2: igen.
1: Tudod, ez a média persona versus saját személyiség, már ez is ilyen, tudom én,
3: ez a magyar kultúrában azért eléggé alacsony színvonalon van, legalábbis szerintem.
1: Akkor szokott ez az érvelés előjön, amikor védekezni kell egy védelménnyel szem, hogy nekem ez csak a média persona, nem tudod. Amikor olyat mondok, ami
2: 10 perccel ezelőtt hallottunk hasonló. Tényleg azt mondtad, hogy szakemberként is fogalmaztál meg, de volt, amikor igenis neked fontos volt, hogy anyaként, vagy valami. Akkor ott mégiscsak elvált ketté.
3: Hát muszáj néha ketté választanom mondjuk a szakmai megjegyzéseket, de hát az azért nem azt jelenti, hogy a Halmelinda meg a Halmelinda, mint szakember tök mást gondol, mert olyan nincs.
2: Pedig az izgalmas.
3: Hát az lenne az izgalmas, de ezt én máshogy nevezem, de most nem térek ki a szakmai kompetenciáimból.
1: Oké. Azért teszünk rá a kísérletet majd a következő adásban. Köszönjük szépen.
0: Best of adást hallottak.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Kellemes, napos idő lesz. Szigorítja a vendégmunkások munkavállalási lehetőségeit a kormány. Meghosszabbították a tavaszi fagykárok bejelentésének határidejét. Köszöntöm Önöket, Labány Judit vagyok. Újabb izraeli légicsapásokat jelentettek Dél-Libanonból. Egy kórház, illetve egy bank környékét érte találat. A Hezbollah egyik bázisának számító városban élők petícióban követelik, hogy a hadseregen kívül minden fegyverest vonjanak ki a területről. Közben Benjamin Netanyahu miniszterelnök tegnap megerősítette, hogy Izrael egyelőre nem rendeli haza a csapatait a térségből. Az Irán által támogatott iszlamista szervezet és a zsidó állam hadserege közötti összecsapások miatt már március óta már több mint 1 millióan menekültek el otthonaikból Libanonban. Szigorítja a vendégmunkások munkavállalási lehetőségeit a kormány. Ennek részeként a Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból nem jöhetnek gyorsított eljárásba vendégmunkások Magyarországra, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta, hogy hosszú távú megoldást keresnek a helyzet rendezésére. Ezzel kapcsolatban jelenleg is tart az előző kabinett által meghozott rendelkezések felülvizsgálata. Befejezte a nyomozást az ügyészség az Újdörögdíj kézigránát baleset ügyében. A szerencsétlenség a kormánytisztviselő katonai felkészítésére indított önkéntes programon történt, ahol az egyik résztvevő maradandó fogyatékosságot szerzett, miután a kezében felrobbant az éles kézigránát. A hatóság szerint a baleset a sértett önhibáján kívül fegyverkezelési hibából következett be. Hozzátették, hogy a lőgyakorlat vezető sem sértett foglalkozási bájt. Jövő keddig meghosszabbították a tavaszi fagykárok bejelentésének határidejét. A gazdálkodók a Magyar Államkincstár elektronikus kárbejelentő felületén rögzíthetik kárukat. Az Agrártárca közölte, hogy a Hungaromet felülvizsgálta az elmúlt időszak minimum hőmérsékleti adatait. Az új információk már elérhetőek az agro.met.hu oldalon. A szecesszió világnapjához kapcsolódóan a fővárosban és Pécsen is lesznek kulturális programok szombaton. Idén a nők vannak a középpontban. Az Iparművészeti Múzeum fesztiválján a Ráth György villába, mások mellett Undi Mariska, valamint Zsolnai Júlia és Teréz művészetéről, valamint a kor nőjábrázolásáról, építészetéről lesz szó. Lesz kézműves foglalkozás, tánc és könyv bemutató is. A programokra előzetesen jelentkezni kell. A szecesszió világnapján a 100 éve elhunyt Antoni Gaudi és Lechner Ödön építészek halálának évfordulójához kapcsolódóan június 10-én ünneplik. Az ország nagy részén változóan felhős az ég, szombaton a fátyol és a gomoly felhők mellett már mindenütt több órás napsütés várható, éjszaka általában 10-17, napközben 23-28 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunkat a Magyar Bormarketing Ügynökség támogatja. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
2: Ez itt a borműsor, a Spirit FM-en. Jó napot kívánok, a szerkesztő Sobodi Sormos Eszter nevében is. Róna Jegon vagyok, és megyünk Balatonfüredre. Nem csak úgy, bár csak úgy is jó Balatonfüreden lenni, hanem itt nekünk célunk van, a Vince Gála jelenik ott meg. Ertl Flóra, a Vince márka igazgatója a vonalban. Jó napot kívánok, Flóra!
3: Jó napot kívánok!
2: Miért pont Füred?
3: Mert egy központi település a Balaton életében, nincs messze Budapestről, azért ez egy fontos szempont, illetve képvisel egy olyan intellektuális közeget, ami nekünk nagyon szimpatikus volt, illetve ott található az Anna Grand Hotel is, ami egy kultikus helyszín, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy remek párosítása lenne egy ilyen balatoni borozós rendezvénynek.
2: Ez egyébként jogos. Úgyhogy akkor nézzük is, hogy milyen ez a rendezvény. Mit ígérnek azoknak, akik erre kíváncsiak? Ez egy sétáló borkóstoló alapvetően, ugye?
3: Így van, úgy is szoktuk nevezni, hogy a Vince Gálának a kis testvére ez a Vince Balaton, de nem annyira szakmai rendezvény, sokkal inkább a balatoni nyaralóknak és a borszeretőknek szól. Ez egy laza hangulatú sétáló borkóstoló, ahol olyan borokat fogunk bemutatni, ami a mi Vince magazin szerkesztőségünknek a kedvenc tételeinket tartalmazza. Volt egy előzetes nevezés, és vakon leteszteltük a csapatunkkal ezeket a borokat, és itt most egy olyan válogatást fogunk bemutatni, ami a balatoni nyaralásoknak az elengedhetetlen kellékei tudnak lenni. Például válogatunk olyan borokat, amik kifejezetten mondjuk ilyen strandételekhez valók, vagy vitorlázáshoz, vagy egy nyári kerti partihoz valók, úgyhogy kifejezetten ilyen szemmel vizsgáltuk ezeket a borokat, úgyhogy nagyon várjuk a rendezvényt.
2: Aranyló balatoni naplemente egy pohár borral, így könnyű, szokták mondani. De egyébként én meg most akkor elkezdtem irigykedni, tehát ez azért úgy van, hogy mielőtt megtörténik egy ilyen rendezvényre a meghívás a borászok felé, azelőtt már önök megkóstolhatják ezeket a borokat sorban?
3: Persze, mi előtt szűrjük ezeket a vendégeknek, és akkor így garantáljuk, hogy senkinek nem lesz negatív kóstoló élménye.
2: Nehéz élet, értem én, nagyon nehéz.
3: Igen.
2: Na, mikor lesz, és hogy kell oda jelentkezni?
3: Június 13-án lesz az Anna Grand Hotelben, de nagyon sok kísérő programunk is van, lehet menni vitorlázni, mesterkurzusra, jazz koncertekre lehet jelentkezni. Ingyenes a belépés, a vince.hu per rendezvényeken viszont regisztrálni kell, úgyhogy az e-mail cím megadásával bárki csatlakozhat.
2: És az oldalon a vince.hu megtalálnak ezzel kapcsolatban minden tudnivalót egyébként is. Hát jó időt kívánok, az mondjuk a hangulatot elősegíti, bár ugye nem feltétlenül kell ezt a szabadban elképzelni, és hát érezzék jól magukat a sok finom bor mellett.
3: Köszönjük szépen!
2: Vince Balaton, június 13-a, Ertl Flórát hallották. Köszönöm szépen!
3: Én is köszönöm a beszélgetést!

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Következő műsorunkat a Magyar Bormarketing Ügynökség támogatja. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: A következő percekben pezsgőzni fogunk, ehhez nem akárkit hívtunk szakértőnek. Tű Péter kétszeres magyar szomelié bajnok, champagne és pezsgő szakértő a vendégünk. Ezt majd mindjárt tisztázzuk, hogy a kettő között mi a különbség, mert szerintem a legtöbb fogyasztó fejében ez a kettő ez simán ugyanaz. De hát arról is érdemes beszélni, hogy régen ez a felső 10 000 itala volt a pezsgő, kifejezetten az arisztokraták fogyasztották, és nem is a tömegek, mondjuk akkor, amikor Budafokon a Törlei gyár alapult, és hát mára ez egy egészen más világ lett. Jó napot kívánok, Péter!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Ugye ez egy arisztokrata ital volt?
2: Kötődik hozzá egy ilyen gondolat, és sokáig tényleg az volt, de szerencsére az elmúlt évtizedekben ez elmozdult egy olyan irányba, hogy már nem csak az arisztokrácia itala, és nem csak az ünnepek itala, ugye a koronázás, francia királyok koronázásáé, vagy szilvesztereké, hanem tényleg most már egyre inkább elmozdul a mindennapok itala irányába.
1: Hát főleg azért, mert a bubis italok alapvetően lettek divatosak. A fiatalok ezügyben egész másképp gondolkoznak, mint az idősebbek. Nem a nehéz italokat kedvelik, hanem ezeket a könnyű buborékosokat.
2: Így van, ez Magyarországon is megfigyelhető, és globálisan is, hogy az elmúlt években a nehezebb, testesebb, komolyabb borok felől elmozdult az ízlés inkább a könnyedebb, üdébb, alacsonyabb alkoholtartalmú italok felé, és ennek tulajdonképpen a pezsgő tökéletesen megfelel. Ugye a borfogyasztás általában sajnos az elmúlt években drasztikusan visszaesett, mind Magyarországon, mind olyan hagyományos bortermelő és borfogyasztó országokban, mint például Spanyolország, ott volt talán az egyik legszembetűnőbb, de magában a csökkenő borfogyasztáson belül a pezsgőfogyasztás szerencsére, ha szabad ezt mondani, meredeken emelkedik, úgyhogy tényleg a statisztikák szerint is egyre népszerűbb stílusról van.
1: Egyébként ez egy érdekes dolog, régen nyáron nem ittak az emberek pezsgőt, kifejezetten, ahogy mondta, az ünnepek itala volt, legyen az karácsony, legyen az szilveszter, vagy valami családi évforduló, vagy egy esemény. Mostanra pedig egy egészen hétköznapi kérdés volt, hogy bort vagy pezsgő, teszi fel a kérdést a pincér vagy a szomelié adott esetben.
2: Igen, hát azt is érdemes tudni a pezsgőkről, hogy tényleg nagyon ételbarát italok a hagyományos eljárással készülő száraz pezsgők, de akár a tartályos eljárással készülők is, hiszen alacsony az alkoholtartalmuk, általában nagyon élénk, friss, üdítő savakkal rendelkeznek, ugye ott vannak a buborékok is, mint szerves alkotórész, amik ugye segítenek az ebéd vagy a vacsora során, az étkezés során, hogy az ember szájpadlását, ízlelő bimbóit lemossák és felfrissítsék, tehát tényleg egy, ha lehet ezt mondani, egy Jolly Joker a gasztronómiában. Ha van olyan italstílus, ami egy egész menüt, vagy egy többféle textúrákból és ízekből álló ételsort végig tud kísérni, az a pezsgő.
1: Mennyire hagyományos az, ahogy készül, vagy mennyire vannak ebben is új technológiák, épp úgy, mint a borászatban magában?
2: Hát azt hiszem elmondható, hogy nagyon sok lépést és nagyon sok eljárást megőriztek a pezsgő készítők, de természetesen vannak újítások és apró finomítások és kiigazítások, de meglepően sok lépés úgy zajlik, ahogy azt ugye Champagne-ban, ahogy a felvezetőben ön is említette Champagne nevét, ahogy azt kitalálták.
1: Na, és akkor ebben rakjuk is rendet. Mi a különbség a Champagne meg a pezsgő között?
2: Ez olyan, mint a nem minden bogár rovar, de vagy fordítva. Szóval minden Champagne pezsgő, de nem minden pezsgő Champagne. Champagne az egy borvidék Észak-Franciaországban, Párizstól keletre, északkeletre, és az ott készülő pezsgőket szabad kizárólag Champagne-nak hívni.
1: Ez valójában olyan, mint a tokai, tehát lehet máshol is édesbort készíteni, de tokainak nem lehet nevezni.
2: Pontosan, vagy mint a Roquefort sajt, és így tovább, tehát ez egy földrajzi eredetvédelem, Champagne-re nem is kell ráírni, hogy pezsgő, már hogy francia nyelven sem más miatt. A Champagne az egyértelműen a Champagne borvidékről származó pezsgőt jelenti.
1: De ez egyébként érdekes, ezt mindenki tudja, hogy a Champagne az pezsgő. Ezt mindenki.
2: Igen, így van, az annyira annyira bejáratott és annyira mindennapos szó lett, hogy már nem is kell hozzátenni, és tényleg a címkéken sincs feltüntetve se az, hogy eredetvédett, se az, hogy pezsgő, hanem csak sámpány.
1: De a pezsgő egyébként kell, hogy valahogyan hasonlítson mégis a sámpányra? Én értem, nem minden pezsgő sámpány, persze, de egyébként olyan, mint a sámpány?
2: Nagyon sok országban szerte a világon készül sámpány eljárással, egyébként ezt a kifejezést nem is szabad használni, mert annyira védik magát a kifejezést, hogy csak hagyományos eljárásnak szabad hívni, amit korábban sámpány eljárásnak hívtak. Szóval nagyon sok helyen készül pezsgő, általában, ahogy már az előbb említettem, követik a sámpányban tökélefejlesztett lépéseket, eljárásokat, trükköket, ha úgy tetszik, de nem akarnak sámpányhoz hasonlítani, ugye pont az a cél, hogy mindenhol ugyanazokkal a lépésekkel, többnyire hasonló vagy azonos szőlőfajtákkal, de mégis egyedi terroir jellegű borokat, pezsgőket készítsenek.
1: Június 1-én volt a Magyar Pezsgő napja, mert a június 1-én nem volt adásunk, erről egy picikét lekéstünk, de a pezsgőről talán magáról nem. Milyen ma a magyar pezsgő?
2: Szerencsére sokféle, szerencsére izgalmas, sorra készülnek, vagy alakulnak pezsgőgyárak, vagy olyan borászatok, akik elkezdik inkább a pezsgőre helyezni a hangsúlyt. Vannak olyan borászatok, akik például ősi magyar szőlőfajtákkal kísérleteznek, ugye például csomorikából is készül pezsgő, ami nem is annyira új ötlet, hiszen a 19. században a pécsi Litke pezsgőgyár is készített csomorikából pezsgőt, vagy ugyanígy az Ezerjóról is vannak feljegyzések, ugye szintén egy őshonos magyar fajta, ami nagyon, nagyon izgalmas pezsgőket tud adni, de természetesen a nagy nemzetközi szőlőfajták, amik ugye sámpányban is a termelés döntő részét adják, ugye Pinot Noir és Chardonnay szőlőfajtákból készül a legtöbb. Ugyanakkor Tokajban ugye nagyon sokan készítenek pezsgőt az ottani szőlőfajtákból, amikből az ottani szárazborok, illetve aszúk is készülnek, furmintból és házlevelűből, szóval elég sokoldalú és izgalmas. Én nagy jövőt jósolok úgy általánosságban a magyar pezsgőnek. Ugye,
1: nem túlozzuk el, Péter, bocsánat, hogy közbeszólok, minden borászat gyakorlatilag, tehát én ebben a műsorban ugye elég sok borászattal találkozom, és a kedves hallgatók is ezáltal, mindegyik dicsekszik a saját pezsgőjével. Tehát olyan, mintha a bor maga egy kicsikét másodlagos lett sok helyen a pezsgőhöz képest, menve a divattal, de ezt meg most nem fogjuk eltúlozni?
2: Biztos, hogy át lehet esni a ló túloldalára, tehát nem minden Magyarországon készülő pezsgőnek van létjogosultsága, most lehet, hogy kicsit gonosz voltam, de ez vitathatatlan. Viszont a nemzetközileg is elismert termelők is egyre többen vannak, akik évről évre nagyon magas minőséget, nemzetközileg is elismert minőséget szállítanak. És ezeknek a száma halassan, de gyarapszik is.
1: Hát és nyilván ők lesznek azok, akik a végén majd talpon maradnak, vagy hát remélhetőleg a minőség marad meg leginkább. Tű Péter, köszönöm szépen, kétszeres szomelié bajnok adott nekünk információkat a Magyar Pezsgő napja alkalmából, a magyar meg a mindenféle pezsgőkről. Köszönöm. Igen. Péter.
2: Köszönöm, viszontlátásra, szép napot.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Következő műsorunkat a Magyar Bormarketing Ügynökség támogatja. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Elindulunk a tokaji borvidékre, és hogyha arra járunk, akkor hogyha Miskolc felől közelítünk, akkor ott lesz a kezünk ügyében szinte egy jó palack bor a Degenfeldéktől. Ugye ez egy családi birtok, Gróf Degenfeld szőlő birtok, és hát nem véletlen, itt van egy több száz éves történet. Többek közt ezzel fogunk megismerkedni, meg Magyarország legszebb szőlőbirtokával. Itt van a vonalban Tóth Máté birtok igazgató. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Ezt a legszebb szőlőbirtokot azért voltam bátor mondani, mert ezt elnyerték, ezt a címet, és hát gondolom azóta csúnyább biztos nem lett.
2: Pontosan így van. Igyekszünk mindig fejlődni.
1: Milyen a legszebb szőlőbirtok? Mit kell ezért tenni? Kezdjük innen, aztán majd közelítünk magához, a grófnőhöz is.
2: Ez egy elég nagy kérdés. Alapvetően itt nem csak a szépségről van szó, hanem arról is, amit ugye át akarunk adni. Tehát alapvetően mi a hozzáállásunk ugye az a megőrzésen alapszik, az örökségeink megőrzésén. Ennek a szépségét ugye egybeadja ugye a természeti örökségeknek a megőrzése, tehát az a gyönyörű park, a madárcsicsergés, és egyben pedig az építészeti örökségeknek, kulturális örökségeknek a megőrzése. Ugye ez a tulajdonosnak, ugye a grófi családnak is egy ilyen külön küldetése, hiszen nekik már 150 éves történelmük van a borvidéken, és nagyon várták a rendszerváltást, hogy tudjanak valami ennek emlékére valami újat alkotni. És ezt teszi igazából azt a szépségét, amit belépve megtapasztal az ember, és erről szeretnénk tényleg egy ilyen nem fellengzős módon edukálni, élmények formájában átadni ezt az üzenetet.
1: A családi kastély, a Degenfeld kastély az ma egy kastélyszállóként működik, de közben Degenfeld Mária grófnő, ha jól tudom, akkor most már 30 éve gondoskodik a szállodáról, törődik a borászattal, tehát hogy ezt a birtokot, ezt ismét birtokba vette a család, és gondozza is.
2: Sajnos az eredeti birtok struktúra, ami 150 éve volt, az nyilván már nem volt lehetséges úgy újra megvalósítani. Tehát hogy nyilván ez egy másik birtok, tehát egy mondhatjuk úgy, hogy alapítás. A történelmi épület, ami most kastélyszállóként üzemel, annak a jellege az pedig egy vincellér iskola volt. 1873-ban alapították a királyi beruházásból. És ennek az egyik tulajdonsága az, hogy ugye a történelmi pince, meg maga az épület, hogy ezt mint egy, úgy szoktuk mondani, hogy a szakmai professzionalizmus jegyében próbáljuk ezt az emlékét, ennek az emlékét kultiválni, és ez bővült ki nyilván egy nagyon precíz modern borászattal, és ez adja a lehetőséget annak, hogy nem csak a grófnőnek ugye a történelmi kulturális öröksége, hanem egyben a férjének, a nagyiparos német Linner úrnak is, ugye a professzionalizmus és a precíz technológiába vetett víziója is megvalósul. És ez a természet szeretete, ami pedig ugye a bioművelésben, meg a zöldség, gyümölcs, vágott virág, fűszertermesztésben, amit ugye felhasználunk a gasztronómiájában is, ez a természettel való kapcsolat, ez pedig ugye mind a két ágról közösen érkezik.
1: Nagyon meg van kötve a tokai borászok keze a tekintetben, hogy milyen szőlővel foglalkozhatnak a tokai borvidéken, ugye ott azért akármit nem lehet telepíteni. Ez korlát is egyúttal, meg hát nyilván öröm is, mert hogy a tradicionális, a hagyományos világot kell megálmodni, vagy újra álmodni. Miket álmodtak újra?
2: Hát ez egy óriási kérdés, de alapvetően igen, tehát hogy a Tokaj az egyetlen borvidék, ahol csak fehér szőlő van, tehát nincsen kék szőlő, mint tokaiként, amit lehet termeszteni, és ebből is viszont kevés fajta, 6 fajta, amiből 3 az, amiről igazából nagyobb jelentőséget érdemel, ugye a furmintás levelű sárga muskatáj, és itt is annak ellenére az ember azt gondolná, hogy akkor ez ilyen könnyen érthetővé válik, de a legfontosabb fajta a furmint, annak egy olyan egyedisége van, hogy nagyon érzékeny a terroárnak a kifejezésére, a különböző termőhelyeken és a különböző technológiákkal egész külön arcát tudja mutatni. ami azért bőven hogy felfedezni valót és izgalmat, és hát ehhez kapcsolódik még nyilván a, mint a legrégebbi borvidék. Ebben teljesen biztos vagyok, mert Franciaországban is tanultam, és ott is azt mondták, hogy Tokaj a legrégebbi borvidék, úgyhogy akkor ez teljesen biztos, hogy igaz. Ugye ehhez kapcsolódnak azok a hagyományok, amik az történelem során ezt iszatos hozzáadott értékét jellemezték, ugye az egész világban, ugye az arisztokratáknál ez a tokai aszú készítése és az ehhez kapcsolódó különböző édes bor különlegességek, amik ezt a jellegzetes, ezen a klímán jellegzetes nemesrothadást, botritices aszús töppedést használja ki. És ez az örökség az, amit tényleg különlegesé teszi ezeket a borokat. Aki kóstolt ilyet, és aki nem, annak mindenképpen ajánlom, mert egy egészen, egy ilyen elsöprő, hosszú, izgalmas ízvilágot kölcsönöz neki. Én ezt nagyon röviden csak úgy szoktam elmondani, hogy a kék sajtnak egy analógiája, amikor van egy nagyon unalmas fehér sajtunk, és egy mikroorganizmus elkezd benne dolgozni, és egy ilyen sajthoz semmi közének, aminek semmi köze nincs a sajt, az egy olyan elsöprő, tényleg egy nagyon intenzív ízvilágot kapunk, és itt is erről van szó, hogy van egy szép érett furmi szőlőnk, egy házlevelű, és ezt, ahogy ez a gombás betegség elkezdi feldolgozni, olyan ízekes savak, és hallgatják meg utána a karakterét, amikor megkóstoljuk, aminek igazából a szőlőhöz semmi köze.
1: Az már valami más, más minőség, igaz?
2: Abszolút, abszolút.
1: Lehet merni ebben bátornak lenni, hogy milyen legyen az idei termésből készülő bor?
2: Sajnos. Ezt főként ugye a hektikusság, a klímaváltozás is okoz, tehát április például a valaha volt legszárazabb április volt, tehát hogy az, az igazság, hogy nem lehet ezt ilyen hamar egyáltalán előrevetíteni, nem tudjuk, hogy milyen huncutságokat tartogat még a természet a hátralevő időszakban, és a legmeghatározóbb időszak az nyilván a július végétől ugye a szüretig terjedő időszak, ahol egy nagyobb eső, vagy valamilyen kártevőnek az elszaporodása az még fontos lenyomatot, de nyilván ennek pozitív változata is van, tehát hogy ha kellemes, mondjuk nem iszonyatosan erős tűzőnap és forróság jellemzi az augusztusi hónapot, akkor nagyon szépen meg tudjuk őrizni a savakat, és akkor egy nagy édes és száraz borokat lehet olyankor készíteni.
1: Mi a borról beszélünk itt, de a kastélyszálló is valójában a borra épül. És hát ebből jutott eszembe, hogy igazán a főszezon a kastélyszálló szempontjából az a szüret időszaka, ami a legizgalmasabb egy ilyen vidéken?
2: Hát nyilván ezt úgy tudom, bármikor jó hozzánk eljönni, de ugye az őszi időszak az ebből a szempontból izgalmas, hogy akkor a borvidék a feje tetején áll, és az elsőrendű főutakon is csak föl alá mennek a traktorok, és tényleg akkor látni tényleg, ahogy történik az egész, ahogy érik a szőlő, és több program van, és az idő is ugye kellemes. A másik időszak pedig az ilyenkor mostanában van, ez a május-június, amikor még ugye a nyári nap az még nem égette ki a színeket, és egy ilyen tényleg egy ilyen intenzív méregzöld színbe borul az egész park, a táj, a szőlő, és tényleg nagyon tele van élettel és állatokkal, ami nekünk ugye fontos, hogy a szőlőben is ezeket megőrizzük a vegyszermentes technológia által. Ez tényleg ilyenkor meg ez az izgalmas része. Nyáron meg persze, ugye Hawaii Dizsi, akkor meg ugye meleg van.
1: A Dizsire nem gondoltam, de értem, mire gondolt ön. Úgyhogy köszönöm szépen. Tóth Máté, birtokigazgató beszélt nekünk a Gróf Degenfeld szőlőbirtokról, a borokról, a kastélyról, meg arról, hogy jót élni. Köszönöm szépen.
2: Nagyon köszönöm.
1: Minden jót kívánok önnek, és a kedves hallgatóknak is jövünk egy hét múlva ismét a borműsorra, remélem velünk tartanak akkor is, addig meg egészségükre.
0: A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Támogatott tartalmat hallottak.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak pütyükről szól, hanem az emberekről. Mitől lesz egy egyszerű szokásból olyan közös élmény, amely évek múlva is összetart egy családot? Miért emlékszünk bizonyos pillanatokra egész életünkben, miközben mások szinte nyomtalanul tűnnek el? Dr. Szászi Barnabás viselkedéskutatóval arról beszélgetünk, hogyan alakulnak ki a családi rituálék, miért adnak biztonságot és összetartozást, milyen szerepe lehet ebben a sportnak? És mit tanulhatunk a világ egyik legnagyobb boldogságkutatásából? Kedden délután 2 órától a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Változékony időre számíthatunk, ukrán tengeri drón robbant fel Romániában. Döntött a kormány az idei pártámogatásokról. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ukrán tengeri drón robbant fel a romániai Constanța kikötőjében. Az ukrán haditengerészet közölte, hogy az orosz elektronikai zavarás miatt összesen 4 drón fölött vesztették el az irányítást, de a civilek védelmében figyelmeztették a veszélyre a román hatóságokat. A környéket még a detonáció előtt lezárták. A kikötőben felrobbant drón mellett egy másik, nem sokkal távolabb, a parti őrség felügyelete mellett, további 2 pedig nemzetközi vizeken semmisült meg. Távozik az MTVA vezérigazgatója. Pap Dániel a felmondást azzal indokolta, hogy az új kormány a közmédia teljes átalakítását tervezi. A munkáltatói jogokat gyakorló NMHH média tanácsának elnöke Koltai András dönt. Pap Dániel a felmondási idő alatt ellátja feladatait, közölte az MTVA. Döntött a kormány az idei pártámogatásokról. A pártokat és alapítványaikat az országgyűlési választás eredménye alapján illeti meg a támogatás. A Tisza párt mintegy 700 milliós, a Fidesz több mint 500, a Mi Hazánk több mint 150, míg a KDNP mintegy 90 millió forintos támogatásban részesül. Az országos listán mandátumot nem szerzett demokratikus koalíció 12 millió forintot kap. A kabinet azért vizsgálta felül a pártfinanszírozás szabályát, hogy azok a valós adatokat tükrözzék, és a pártok társadalmi beágyazottságát mutassák meg. Jövő keddig meghosszabbították a tavaszi fagykárok bejelentésének határidejét. A gazdálkodók a Magyar Államkincstár elektronikus kárbejelentő felületén rögzíthetik kárukat. Az Agrártárca közölte, hogy a Hungaromet felülvizsgálta az elmúlt időszak minimum hőmérsékleti adatait. Az új információk már elérhetőek az agro.met.hu oldalon. A szecesszió világnapjához kapcsolódóan a fővárosban és Pécsen is lesznek kulturális programok szombaton. Idén a nők vannak a középpontban. Az Iparművészeti Múzeum fesztiválján a Ráth György villába mások mellett Undi Mariska, valamint Zsolnai Júlia is Teréz művészetéről, valamint a kor nőjábrázolásáról, építészetéről lesz szó. Lesz kézműves foglalkozás, tánc és könyv bemutató is. A programokra előzetesen jelentkezni kell. A szecesszió világnapja a 100 éve elhunyt Antoni Gaudi és Lechner Ödön építészek halálának évfordulójához kapcsolódóan június 10-én ünneplik. Éjszaka délen, délkeleten, hajnalban, keleten lehet még elszórtan zápor, zivatar, majd országszerte napos, gomoly felhős idő lesz. A szél mérséklődik, hajnalban 10-17, napközben 23-28 fok várható. Keddig többnyire napos, koranyári idő lesz, többfelé 30 fok feletti csúcsértékekkel.
0: A Spirit FM híreit hallották. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Pitlane. A Network 4 motorsport podcastje a Spirit FM-en. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék.
2: Üdv mindenkinek a Pitlane legújabb, immár a Spirit FM-en is elérhető adásában. Én Kerek István vagyok, a Network 4 MotoGP kommentátora.
3: Én pedig Demeter Gergely, a Network 4 MotoGP és Superbike szerkesztője. Köszöntök én is mindenkit.
2: Egy a világbajnokság későbbi alakulása szempontjából kifejezetten fontos versenyhétvégén vagyunk túl, és számunkra egy nagyon-nagyon fontos versenyhétvége következik majd az előttünk álló hétvégén. Sziasztok, ez a Pitlane Podcast 181. adása, és hát beszélünk majd nyilván az olasz nagydíjról, na meg persze a hétvégén létrejövő magyar nagydíjról.
3: Hétvégén esedékes magyar nagydíjról, így van, köszöntök én is mindenkit, sziasztok. Vágod már a centit? Hogy mikor kell indulni le csütörtökön, hogy lesz, mint lesz.
2: Ó, ha már ott tartanék, annak örülnék. Most egyelőre még vannak más feladatok, amiket el akarok végezni, meg végére akarok járni, hogy akkor hogy fog kinézni a csütörtök, és akkor majd utána ráérek azon gondolkodni, hogy mikor kell indulni csütörtökön.
3: Igen, hát ugye én nekem is pörög az agyam ezerre, hogy mit, hogy lehetne. Én azért lennék vasárnap délután már 5 órakor úgy letudva ezt az egészet így magunk mögött hagyva, de nyilván ez egy jó kihívás lesz megint, ahogy a tavalyi évben is volt. De előtte még akkor Mugello.
2: Mi volt a hétvége pillanata számodra?
3: Nehéz egyet hoznom, mert sajnos nem voltak jó versenyeink, sem a MotoGP-ben, talán még a Moto3 volt a legjobb, de ugye ott is azért a végén a nagy befutó, amit prognosztizáltunk, egy picit elmaradt annak köszönhetően, hogy ott az utolsó körben Uri Árte milyen jó ritmust váltott, és a többiek meg elkezdték ütni, verni egymást, és akkor így simán meg tudta nyerni, és hát relatíves simán nyerte azt a futamot. A Moto2-ben pedig Madu González szétdominálta az egész versenyt, tehát egy pillanatig nem volt kétséges, hogy ezt meg fogja nyerni. Hát hétvége pillanatának, meg ugye gyakorlatilag, ha nem lett volna itt, akkor még dögunalmasabb lehetett volna ez a MotoGP-s futam itt Mugello-ban, úgyhogy én Marc Márquez visszatérését hozom, mint a hétvége pillanata, mert hát nélküle ez a mugellói nagydíj még inkább unalomba fulladt volna, én azt gondolom.
2: Én azt hittem, hogy kinőttük már a Moto3 gyerek betegségeit. Én a szombati Moto3-as időmérőt hoztam úgy egy az egyben. Mert oké, a Q1-ben játsszák el, mert ott tudjuk azt, hogy ott azok a versenyzők vannak, akik azért alaposan építenek arra, hogy szélárnyék segítséggel bármelyik másik pályán is ugyanúgy centizik a dolgokat. De hogy aztán a Q2-ben ugyanezt megismétlik, a legnagyobb versenyzőkkel kiegészítve, a hétvége legjobbjaival, még arcpirítóbb módon, tehát azt hiszem ketten tudtak elmenni összesen utolsó körös gyorskörre, minősíthetetlen, tehát ez döbbenet.
3: Igen, aki esetleg nem látta volna, az történt, hogy addig vártak ott egymásra a versenyzők, még nézegettek hátra, hogy leintette őket a kockás zászló, hogy az utolsó gyorskörüket nem tudták már elkezdeni. De ez Mugello-ban, ez minden évben egyébként így van. Tehát, hogy...
2: Jó, de én ettől a látványtól már elszoktam, tehát hogy valamiért az volt bennem, hogy a Moto3
3: most lesz megint ezt. Egy éved ezt kiheverni. Vagy nem tudom, hogy ezt még el fogják-e játszani mondjuk más helyszíneken.
2: Azok még vannak olyan helyszínek, ahol el lehet
3: hogy hol ezt. Érdemes ugye szélárnyékozni, mert hosszú egyenesek vannak, mondjuk Malajziában még simán el tudom képzelni.
2: Aragonban is el tudod képzelni.
3: Aragonban is, ja.
2: Motegi is egyébként lehet ilyen helyszín, tehát ezért még akad egy-két olyan pálya bőven, lehet, ahol igen. Ez belefér. Na mindegy.
3: Hát na, beszúrodott neked most ez.
2: Hát na. Beszéljünk akkor magáról az olasz nagydíjról, és hát adja magát, hogy főként melyik oldalról közelítsük meg ezt a hétvégét.
3: Hát gondolom a Hondáiról, ugye?
2: Persze. Kákrácsló nagyot ment a hétvégén. Nagyon, nagyon jó nyilatkozatokat adott, és nagyon jó... Persze. Kákrácsló nagyot ment.

0: úgyhogy egy kis kulisszatitok a szombati közvetítésből, hogy a nap jelentős része arra ment rá, hogy folyamatosan frissítgettem a SeatPick oldalt.
1: Már csak szünetben, ugye?
0: Persze, szigorúan csak szünetben, hogy éppen hogy áll a másodlagos jegyértékesítési piac, és miután leintették a sprintet utána.
1: Jegyet vásárolt István,
0: így van.
1: És elhagyta a második Beggars futamot, már Robi egyedül csinálta meg, ugye?
0: Így van, így van. És most félretéve az eredményt, összesítésben egyébként ez egy rohadt jó élmény volt, és úgy voltam vele, hogyha úgy adódik, hogy nem megyek, és történik akármi, mondjuk akár meg is nyerik, akkor egy életen át bánom. Úgyhogy én úgy voltam vele, hogy én ott akarok lenni, úgyhogy ott lettem. Volt egy ilyen érzésem, hogy félek attól, hogy kimaradok valamiből.
1: Igen, nem meg hát ki tudja, még hogy ilyen. Még az életünk folyamán valaha lesz itt megint Budapesten B-jeldöntő, pláne a saját csapatoddal.
0: Igen, igen. Tehát hogy ez így annyira adta magát, úgyhogy végül sikerült kint lenni. Rohadt jó volt maga az élmény, a vonulás is egyébként a szurkolókkal, tehát most oké, az eredmény az olyan lett, amilyen, de hogy ugye az egész körítés, az egész BL élmény az nagyon-nagyon átjött, és egyébként így ettől az azontól így kaptam elég sok mindent ahhoz, hogy még így is úgy tekintek vissza erre az egészre, hogy egyébként rohadt nagy élmény, és vigyorgok akkor, amikor erről beszélek. Pedig egy vesztes BL döntő után vagyunk.
1: És hát ugye korábban aggódtál, nem tudom, hogy ezt adásban is elmondtad-e, vagy csak nekem, vagy valamikor beszélgettünk róla, hogy aggódtál, hogy hát milyen hülyén fog kinézni, hogy még világosban adják át a trófát, hát ez végül ugye így nem történt meg, hanem már besötétedett addigra.
0: Igen, tehát hogy összességében egyébként maga...
1: Bár szerintem te jobban örültél volna, hogyha nem tudom, az ötödik percnél ott lefújják, és akkor megvagyunk.
0: Igen.
1: És akkor mi elviseled, hogy világosban kell nézni.
0: Mindegy, hogy adták volna át, meg milyen időjárásban, meg milyen fényviszonyokkal, de hogy alapvetően ez úgy eléggé rendben volt minden szempontból.
1: Na, hát akkor így nem fogod megválni tényleg, hogy nem
0: most mentél. Már így pár nappal később így úgy vagyok vele, hogy nem trauma meg semmi, hanem egy életre szóló élmény, tehát hogy erre meg így volt lehetőség, meg tudtam ugrani ilyen egyéb alternatív útvonalakon. Úgyhogy ajánlom mindenkinek, hogy amikor van egy olyan esemény, amire így nagyon-nagyon sokáig gondolkodik, és fél attól, hogy így nem biztos, hogy lesz még egy, akkor próbáljon meg minden követ megmozgatni azért, hogy eljusson, mert nem lesz még egy ilyen valószínű. Főleg úgy tényleg, hogy kedvenc csapatod játszik mondjuk ott pár perc megállónyira tőled.
1: Na, vissza akkor a MotoGP-hez egy kicsit, de hát igen, ezt nem hagytattam ki, hát tényleg úgy végigkövettük már itt az adásban folyamatosan, hogy most hogy is áll ez a BL. Úgyhogy igen, Istinek volt egy jó szombat estéje, meg egyébként összességében szerintem nem volt. De nem egy életünk legjobb mérkőzése volt, egy kicsit aggódom is egyébként abból a szempontból, hogy nem tudom, hogy ez a tétnek volt köszönhetően, vagy hogy már ennyire tropára vannak hajtva a játékosok, mert ha ennyire tropára vannak, akkor a világbajnokság megint elég értékelhetetlen lesz.
0: Azért lassan-lassan elkezdi hosszú távon globálisan bekérni mindenkitől a
1: igen.
0: Sűrű versenynaptár az árát.
1: Úgyhogy majd meglátjuk, hogy lesz. Úgyhogy a foci perceket most lezárjuk, majd lehet, hogy a világbajnokság legvégén elővesszük, hogy valami majd kiderül. Szóval igen, nem Crutchlow, nem Jannone, hanem Marco Bezekkivel kell folytatnunk, én azt gondolom, aki hát felnőtt ahhoz a feladathoz, amit így sokan talán vártak tőle a hazai nézőközönségből is, és ő maga is ugye többször kiemelte, hogy azért ezen a hétvégén talán karrierje során először érezte azt, hogy mekkora nyomást tud valakire helyeződni hazai pályán, és tök jól kezelte. Tehát szombaton ugye elrontotta ott az egyes kanyart a sprinten, és ugye ott az gyakorlatilag el is ott eldőlt, hogy a sprinten nem fog tudni jó eredményt hozni, de szombaton amúgy se olyan éles. Vasárnap viszont a verseny minden pillanatában azt lehetett érezni, hogy Bezeki most annyira ott van a toppon, és annyira ugrásra készen van, és teljesen kontroll alatt tartja az egész futamot, meg azt, hogy mikor indítja meg a támadást, ugye megvárta, amíg Martin elkezdett rá visszazárkózni, és abban a pillanatban, amikor úgy döntött, hogy na, akkor most kell menni, akkor egyértelmű volt, hogy Bagnaiát

0: simán meg fogja tudni előzni, és utána vissza se nézett. Tehát, hogy az Aprilia is megint azt ki kell emelni, hogy tökéletesen működött a barcelonai visszaesés, annak itt semmi nyomát nem láttad. Amint visszaálltunk kvázi normális körülmények közé, megint az Aprilia volt az erősebb. Még úgy is, hogy egyébként az időmérő előttig azért úgy tűnt, hogy talán most a Ducatinak lesz esélye arra, hogy akár egy körön, akár verseny körülmények között is jobban megszorongassa, akár meg is verje az Apriliát. Hát ez ugye az időmérőn se jött össze, ott is az első három helyen csak Aprilia végzett, a sprinten se jött össze, és a nagydíjon is egyetlen tizeden múlt, hogy végül nem Aprilia top 3-at láthattunk. Úgyhogy megint csak azt kell mondani, hogy le a kalappal az egész apríliás brigád előtt, és le a kalappal Márkó Bezeki előtt is, mert nagyon-nagyon sok versenyző van, akikre, hogyha ráteszik a nyomást hazai pályán, akkor egyszerűen összeomlanak alatta, ő pedig nagyon simán kvázi el is tudta viselni, és összességében ugye növelte is az előnyét a világbajnoki pontversenyben Jorge Martinnal szemben. Szóval ez egy tökéletes hétvége volt, én azt gondolom Márkó Bezeki számára.
1: Nekem az volt nagyon furcsa, hogy visszagondolva így a tavalyi évre is, hogy amikor ugye Márquezzel csatázott Bezeki, akkor volt ott pont a nyár közepétől kezdve egy ugyanolyan metodikája az összes futamnak, hogy Bezeki és Márquez elől megy, adott esetben Bezeki megy elől, vagy teljesen mindegy egyébként, hogy melyik hőjük megy elől, mert mind a ketten támadják a másikat, nagyjából azonos tempót motoroznak, elszakadnak mindenkitől, és aztán elérünk a versenytáv kétharmadához, és ott Márkó Bezeki tempója teljesen beszakad abból a szempontból, hogy semmiféle tapadása nem marad, és elfogy az abroncsa. Most ugyanezt látjuk fordítva, legalábbis ezen a hétvégén ugyanezt láttuk fordítva, csak éppen ugye nem Márquez volt a Ducati ember, hanem Bagnaia volt a Ducatis versenyző, de hogy idén valahogy úgy tűnik, hogy az Aprilia ráadásul még ezen a téren, gumikezelés terén, ami tavaly hát kritikus volt, ugye emlékezhetünk arra, hogy oké, a versenytávon előbb jött össze igazából a jó eredmény, meg előbb lett meg a megfelelő beállítás is ahhoz, hogy jobban tudják kihasználni az új gumiatta előnyöket, de hogy az időmérőn ezzel folyamatosan szenvedtek. Most viszont már időmérőn is jól megy, versenykörülmények között pedig nem csak, hogy egy szinten vannak mondjuk gumikezelésben a Ducatival, hanem most már a bolonyaiakat is masszívan felülmúlják. Tehát azért itt most nem csak arról van szó, hogy a MotoGP technikai felületének egy-egy bizonyos szegmensében gyorsabb, vagy jobb helyen áll az Aprilia, hanem itt most már arról kell beszélni, hogy lassan mindenben jobb az Aprilia.
0: Hát mert ugye a motor eleje sokkal jobb az Aprilianál, mint a Ducatinál, és emiatt a Ducatisok jobban használják a hátsó abroncsot, ez pedig ugye annyit bekér a hátsó abroncstól, hogy egyszerűen elfogy. Ugye Bagnaia azt mondta, hogy ugyanaz volt, mint Tájföldön, hogy itt az egyenesben már elforgott egy idő után a hátsó abroncs, annyira nem volt semmi hátsó tapadása. Meglátjuk, azt mondta, ugye, hogy azokon a helyeken, ahol nagyobb lesz a tapadás, mint mondjuk majd itt a Balatonparkon, meg Brunóban, ott szerinte közelebb lehetnek, de hát nyilván erre valamiféle megoldást ki kell találni. Majd meglátjuk, meg majd arról mindjárt később beszélünk, hogy mondjuk Márquez lehet-e ez a megoldás, és akkor minden megoldódik-e. De igen, abszolút látszódik, tehát hogy a tempójuk is megvan az egyenesben, ugye ezt Martin bizonyította a 368,6 km/h sebességrekorddal, amit így kimondani is kegyetlen, ugye Bonora mondta azt, hogy ő a 370-et sem tartja elképzelhetetlenek. Ugye nagyon érdekes lenne látni, ezt már többen próbálták elérni, hogy mondjuk az ilyen MotoGP motorokat elvinni, és szárnyak nélkül megnézni, hogy mit tudnak egy hosszú egyenesben. Ugye a Ducatinak volt, azt hiszem talán Jack Miller mondta, hogy egyszer elvitték, és akkor ott a 400 km/h is egyébként lazán elérte. Szóval, hát igen, érdekes lenne. De visszatérve az Apriliához, én azt gondolom, hogy Jorge Martinnak is ez egy kifejezetten jó hétvégéje volt, hogyha azt nézed, hogy érkezett meg, hogy fizikálisan megint nem volt a topon, mert ugye Barcelonában 4 nap alatt sikerült 6-szor esni, és azért csak kihozott 2 második helyet végül. Ugye az egyetlen egy dolog, amit ő kiemelt, az, hogy itt a nagy díjakon egyszerűen talán túl sokat spórol, hogy Márkó Bezeki sokkal agresszívabb és sokkal támadóbban lép fel a legtöbbször, hogy talán felesleges ennyit spórolnia, és neki is ezt a támadó módot kvázi hamarabb kellene aktiválnia.
1: Igen, de ezt ugye vissza tudod vezetni a tavalyi évre, tehát azért Bezekinek versenykörülmények között sokkal nagyobb mintája van arról,
0: igen,
1: hogy hogyan működik, és hogyan használja el mondjuk a hátsó abroncsot az Aprilia ráadásul ugye ezen még sikerült is finomítani, tehát magát ezt az egész fejlődési folyamatot ugye Bezeki saját bőrén tapasztalta meg, így pedig azért jobban tudja, hogy hol vannak a határok. Martin gyakorlatilag ugye a legrosszabb részét, tehát ugye a határnak az alsó részét nem nagyon tapasztalta meg, hogy honnan indult ez az egész, és nem tud igazából mihez viszonyítani, hogy mi az, aminél viszont ez már belefér, úgyhogy ez az, ami most vasárnapi körülmények között a két versenyző között diffi tud lenni.
0: Igen, de ugye nem reménytelen Martin helyzete így sem, tehát még mindig azért relatíve közel van a világbajnoki pontversenyben, meglátjuk, hogy ez a támadó mód, ez nehogy az legyen, hogy akkor elkezdi eldobálni, ugye, és annyira megpróbálja támadni Bezekit. Kíváncsi leszek, hogy hogyan alakul majd. Beszéljünk még gyorsan a másik két trackhouse-osról. Nekem Ayugura kezd egy kicsit ilyen Enea Bastianini szindrómás lenni egyébként, nem tudom, hogy te hogy vagy vele, hogy ugye Bastianitől láttuk ezt még a Ducatin, tehát hogy jó motoron képes volt erre, hogy ugye addig tartotta életben az abroncsokat, ameddig csak bírta, és akkor utána maradt annyi tartalékja. Oguránnál is ugye ugyanez a helyzet, és kvalifikálni ugyanúgy nem tudott Bastianini egy csomószor. Oguránnál is ez van egyébként, hogy talán ezt a versenyvégi tempót lehet jobban járna, beáldozná egy kicsit jobb kvalifikációra, mert 2-3 tizedet kéne hozni kvalin, mert ugye most se jutott talán tovább, ugye jól emlékszem 13. helyre rajtolt, mert nem jutott Q2-be. Szóval érdekes Ogura, de ugye Banya is kiemelt, hogy hihetetlen, hogy mit művel Ogura az utolsó körökben, egyszerűen le a kalappal előtte.
1: Az utolsó 5-6 kör verseny hétvégékre visszavezetve is egészen döbbenetes. Tehát tényleg nagyon durva tempót tud motorozni azt... az utolsó körökben. Én nem tudom, hogy ezt honnan rántja elő, hogy még áprilisi szinten is.
0: Hát figyelj, majd meglátjuk, hogy nyilván a Yamahánál is képes lesz erre, mert ugye Bastianinél azért azt láttuk, hogy
1: a KTM-re nem lehetett átültetni ugyanezt.
0: Nehéz volt, igen. Ja, nem is sikerül legtöbbször.
1: Bastianini féle stílushoz a legkevésbé elképzelhető motor, az gyakorlatilag a KTM.
0: Hát na, hát mégis odaigazolt valamiért, érted?
1: Máshol tehát, nem volt hely, és szeretett volna itt maradni, érted? Jó, hát, tehát, hogy... De igen, értem, hogy mire akarod ennyi. Kivezetni.
0: Úgyhogy Oguráról ezt érdemes volt szerintem kiemelni. Hát Raúl Fernández pedig ugye a sprint győzelem után a nagy díjat elizgulta, ami talán nem is volt véletlen, mert a hírek szerint ez lett volna az a hétvége talán, ahol még van esélye arra, hogy valamilyen szinten meggyőzze a trackhouse-os vezetőket. De lehet egyébként, hogy a González-es, mert ugye González előtte nyerte meg a Moto2-es nagy díjat, és utána volt a MotoGP rajt, szóval simán benne van, hogy az is rátett még egy lapáttal a nyomásra, amiben Raúl Fernández kénytelen volt versenyezni. És ugye tehát az a lényeg, hogy ugye szombaton már elég lemondóan nyilatkozott, aztán Brivio nyilatkozgatott ilyen félreérthetőket, hogy mégiscsak tárgyalnak erre a hétfőn már a motorsport.com-on már ugye az jelent meg, hogy Manu González lehet nagy valószínűséggel éppen a már említettene a Bastianini csapattársa a Trackhouse Aprilianál. Úgyhogy meglátjuk, hogy ez majd hogyan alakul. Tehát, hogy én abból a szempontból örülök egyébként, hogy Manu González végül csak kipróbálhatja magát a GP-ben, mert amit most látunk tőle, jó, tudom, tavaly ugyanígy volt, hogy Mugello-t megnyerte, és utána egyetlen egy futamot se nyert, utána a szezon hátralévő részében, vagy nyert, csak ugye azt elvették tőle, de hogy megérdemelni, én azt gondolom, hogy most kapja legalább egy évet.
1: Persze,
0: a
1: hát ugye erről is beszéltünk.
0: Mert most az, amit mondtak, hogy Honda Superbike,
1: igen, tehát, hogy egy ilyen minőségű szezont, meg egy ilyen minőségű versenyzési ívet, amit ilyen, nem is feltétlen csak az idei évre kell gondolni, hanem igazából az elmúlt két éve, vagy másfél éve Gonzáleznek annyira erős, hogy amikor látod, hogy kiknek van ülése, vagy kiknek lesz ülése majd a MotoGP-ben, a Moto2-ben feligazolva, igen. Hát kicsit úgy bántja az ember igazságérzetét, hogy González meg mehet a Honda Superbike-ba, érted? Tehát, hogy valamilyen szinten, még hogyha nem is jön be, de ez úgymond jár szerintem Manu Gonzáleznek önértékén. Tehát itt most pusztán a sportszakmai részét, meg a motoron nyújtott teljesítményét tekintve ez abszolút kijár Gonzáleznek, mert amit tényleg idén ráadásul még jobban csinál, mint tavaly, az MotoGP-t kell, hogy érjen. Független attól, hogy mondjuk világbajnok lesz-e évvégén, vagy sem. mondjuk szerintem ezt így nagyon-nagyon nehéz belelátni, hogy nem. Tehát idén azért összeszedettebbnek tűnik, bár mondjuk ugyanezeket a párbeszédeket lejátszottuk tavaly is, aztán pontosan tudjuk, hogy mi lett a vége.
0: Igen. Na és mire lehet elég az a teljesítmény, amit Francesco bányájától láttunk itt az elmúlt 2-3 nagy díjon, mondjuk fogalmazunk ki.
1: Arra mindenképpen, hogy ebből egy szép zárás legyen, itt Ducati oldalon, meg Francesco Bagnaia oldalon, tehát arra mindenképpen jó lehet ez a fajta fejlődési ív, ami Jerez óta kirajzolódik, főként ugye ott a Bagnaia féle garázs részen, hogy azért elkezdje visszaépíteni magát úgy, hogy igen, azért nem felejtettem el motorozni az elmúlt másfél évben, vannak eredmények, vannak egészen biztató pontjai a hétvégének, nem fog ezzel stabilan futamgyőzelmeket elérni, tehát szerintem ezzel azért nem mondunk nagyot, de szerintem arra mindenképpen erős lehet, és arra mindenképpen elég lehet, hogy Bagnaia vissza tudja építeni magát, és ez a legfontosabb szerintem Ducati oldalról is, mert hogyha Bagnaia visszaépíti magát, akkor azért azt látjuk, és tudjuk, hogy dobogóra mindig esélyes lehet, és Bagnaiának pedig azért, hogy ne egy kudarc élményként távozzon évvégén a Ducatitól, hanem visszaépítse az önbizalmát, és utána pedig az Aprilian, az igazi olasz motoron, akkor neki lehet lendülni mindennek.
0: Az igazi olasz motoron.
1: Nem, ugye erről írtam most a leintés utánban, hogy a Mugello-i reneszánsz az véget vet az olasz identitásválságnak.
0: Hát meglátjuk, meddig tart ez a reneszánsz, jövőre azért már fejthető rá.
1: Persze, de hogy most ez így eléggé egyben. Mindegy, most zárójel bezárva, nem ez a fő csapás irány, csak gondoltam, egy kis reklám kis még reklám. Itt belefér.
0: Igen.
1: Szóval szerintem egyébként ez egy jó irány lehet, és ez így egészen pozitív végkicsengést hozhat mind a két oldalon, de főként Bagnaia szempontjából nyilván.
0: Hát meglátjuk. Minden esetre azt jó volt látni, hogy azért volt benne küzdőszellem, meg hogy...
1: Jó, de tavaly itt összekapta magát, tehát emlékszel, hogy igen. Egy olyan hétvégéje igen, volt, hogy látszódott, még... hogy széttép mindenkit.
0: Jó, de utána még csúnyábban állt földbe, igen. Mint ezen. Tehát, hogy ebből a szempontból talán az látszódik, hogy egy picit ő előrébb tart, mint tavaly. Bár ugye lehet, hogy a Ducati meg, sőt biztos, hogy nem tart annyira elől, mint ahogy ezt kellene. Én örültem egyébként annak, hogy Francesco Bagnaiát láthattuk most, egy picit talán kevésbé fogják majd, ugye remélhetőleg egy pár nagy díjig mémelni. A Balatonpark ebből a szempontból egy jó erőmérő lesz, mert ott tavaly a egyik legrosszabb hétvégéjét hozta, és annyira ki volt akadva, ugye, hogy ugye a pletykák szerint nyilatkozni sem nagyon akart, és úgy kellett meggyőzni, hogy Léci mégis nyilatkozz. Szóval meglátjuk, hogy ez majd hogyan alakul most. Minden esetre szerintem ő kimaxolta, tehát ennél többet, ő is mondta, hogy nagyon szeretett volna nyerni, de semmi. Tehát zéro, kvázi nulla esélye volt. Tehát ha megpróbálja, biztos, hogy ennek kavicságya vége. Tehát hogy nem is volt értelme ennél többet beletenni.
1: Ennyi fért mai adásunkba, köszönjük a figyelmet. A hosszabb adás megtalálható a Pitlane Podcast YouTube, Spotify, Apple Podcast és SoundCloud csatornáján, valamint a net4.hu weboldalon. Jövő héten pedig ugyanebben az időben jövünk új résszel. Addig is minden jót!
0: Sziasztok!
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Rónai Egonddal a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-tól a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Exkluzív. A Spirit FM-en. Különleges vendégek, aktuális kérdések és témák a stúdióban. Közélet, politika és a nagyvilág történései. Minden, ami fontos, érdekes és érinthet minket. Exkluzív. Novák Andrással a Spirit FM-en.
1: Elindul az Exkluzív itt a Spirit FM 92.9-en. Vendégünk Steyer József, klímakutató, smaragdfa telepítő, vezérigazgató, vagy egy csomó minden. Egyébként rengeteg titulusod van, és mindig arról szoktunk beszélgetni, hogy hogyan lehetne sokkal zöldebbé, sokkal szebbé tenni a bolygót. És volt 1000 koncepciód, egy csomó projektbe veszel részt, és ugye most nem sokára itt vannak az Európai Uniós pénzek, és kell is pályázni, tehát nem is, nincs is más feltétele, hogy el kell költeni augusztus 31-ig, legalább nyertes pályázatoknak kell lenni, és ebben nyakig benne leszel, ugye? Mi az egyes számú terved most, hogy ez, hogy szebb legyen és zöldebb és oxigéndúsabb a világunk?
2: Az, hogy csatlakoznánk ahhoz a programhoz, vagy ahhoz a filozófiához, amit az újonnan felállt kormány egy új miniszterével ki is jelölt, hogy az élhetőbb környezetért kell küzdenünk, és ebben a küzdésben ugye két súlypont van tulajdonképpen, az egyik a vízgazdálkodásnak a segítsége, de ez a vízmenedzsment teljességgel értendő, tehát egy asszály ellen nem lehet úgy küzdeni, hogy mondjuk ott helybe egy valamit elintézek, ezt országosan összetetten ad ott esetben a Kárpát-medencébe kell nézni. A másik pedig a fásítás, ahol viszont nem lehet csak azt csinálni, hogy mondjuk megtiltom a tarvágást, hanem helyette olyan új ültetvényrendszereket, sokfunkciós ültetvényrendszereket kell telepíteni, amikkel a biomassa erőműveknek tüzelőt adok, az iparnak fát adok, és az egész gazdaságnak pedig karbonkvótát generálok. És mi ezt letettük a korábbi minisztere asztalára 2 évvel ezelőtt.
1: Kidobták?
2: Kidobták, sőt a hozzátartozó háttér megfúrta részleteibe úgy, hogy embereket tudtak átállítani percek alatt, hogy egy pillanatban még az volt, hogy induljunk el 20 próbaültetvénnyel, hiszen tudod, itt a műsorban többször szó volt róla, hogy Magyarországon elsőként csináltuk meg a Carbon Farm rendszert, most ezt egy angol céggel tulajdonképpen és egy hollanddal akkreditáltatni is tudtuk volna. Ez azt jelenti, hogy állami szinten milliárdok maradtak volna a büdzsébe, vagy kerültek volna a gazdálkodókhoz, akik ilyen ültetvényeket telepítenek. Hát ez nem kellett. Reméljük, hogy ez másképp lesz, különösen azért másképp, mert a smaragdfa ültetvények ugye nem csak egy célúan, tehát nem az, hogy fa, hanem és számos egyéb eredményt produkálnak, például a takarmányozásba a protein legelővel.
1: Mekkorák most a legelsős maradtfák, amit annó pár, jó pár évvel ezelőtt ültettetek?
2: Hát ezek ilyen 40-50 centis átmérőjűek, de már vágjuk őket.
1: Ez
2: volt.
1: Így nagyjából egy
2: igen, öl? Igen, igen, igen. Tavaly volt jelentősebb vágás, amit aztán fel is dolgoztunk, megjelent a médiában is olyan bútor elem.
1: Ami más maradtfából készül.
2: Így van, ami más maradtfából
1: készül. Jól emlékszem, kiváló tüzelőfa, kiváló felhasználható, rettentő jó a szén-dioxid megkötése, és rettentő jó az oxigén kibocsátása. Segíts.
2: Így van, így van, így van. Hát ugye
1: vagy én mondom helyetted.
2: Tulajdonképpen ami magától értetődő az az, hogy a paulovnia hibrideknek, ahova a smaragdfa is tartozik, uh-huh. és szögezzük le, hogy nem császárfa, hanem paulovnia hibrid, azaz nem ős kukorica, ha úgy tetszik, hanem egy hibrid kukorica, uh-huh. hogy hasonlattal éljünk. Ennek átlagosan 67 tonna, tehát a hagyományos őshonos növényeknek körülbelül 4-5-szöröse a széndioxid kötése.
1: Per hektár.
2: Igen, és akkor ebből vezethető le az, hogy mekkora mennyiségű oxigént termel, tehát valóban az élhetőséget, az élhetőbb környezetet segíti, és ezért fejlesztettük itt elsőként Budapesten is, bemutattuk azt a tulajdonképpen oxigénligetet, amiben érezhetően kellemesebb bemenni, és ezt akkor is így éreztük, amikor Budapesten smogriadó volt. Mert a smaragdfa imádja a smog elbontását, eltakarítását, épp úgy, mint ahogy a nagyon-nagyon erős aspirációjával például kiszedi a pollent a levegőből. És gondoljuk el, hogy hány ember küzd ilyen jellegű problémával.
1: Hát a saját kollégáim tüsszögnek, meg szenvednek a különböző allergiák miatt. Figyelj, nyitott a kormányzat, az új kormányzat, tettél lépéseket, vagy szerinted nyitottak lesznek erre az újításokra, illetve a koncepciókra?
2: Én őszintén remélem, hogy ez az új szellem, ami bemutatásra került, új felfogás, ez helyet ad azoknak a komplex javaslatoknak, mert azt szeretném hangsúlyozni, hogy mi nem valami elől-mellől akarunk elvenni, hanem olyan komplex megoldást szeretnénk az asztalra letenni, amivel mindenki jól jár. Az élhetőbb környezet mellett a gazdálkodók, és nem csodára várunk, hogy adj uram esőt, vagy nem tudom én, vagy az Európai Unió segélyt, hanem azt mondjuk, hogy amit megtermelhetünk, azt termeljük meg magunk új stílusa. Az új stílusról már hallottunk, tehát más típusú földművelés, remélhetőleg más típusú vízgazdálkodás is lesz, akkor viszont keressünk hozzá új fafajtákat, új növénykultúrákat, és azokat vezessük be és csináljuk, és legyünk Európa zöld tüdeje, és kapjunk pénzt olyanért, amire most nem tudunk mi eleget fordítani, gondolok a homokhátság 1 millió hektárjára, ami Európa második sivatagja, szégyen szemre.
1: Kérdezhetek vízgazdálkodási témában, mert ez is a szakterületed. Tegnap az első kormány szóvivői tájékoztatónak az egyik legfontosabb témája, hogy mennyire kevés a víz, és mekkora nagy aszály van, és 6-7 méterrel mélyebben vannak. Nem emlékszem pontos az adatokra, de hogy nagyon mélyen vannak a vízrétegek, és folyamatosan mélyül a Tisza, ez elszívó hatás van. Meg ezeket hallottuk a miniszterelnöktől, illetve a vízügyi szakemberektől. Mennyire gáz a helyzet? Össze tudod foglalni? És egyébként milyen koncepciók, hogyan lehet több vizet facsarni? Most ezt komolyan kérdezem, hogy milyen megoldások lehetnek?
2: Nagyon örülök a kérdésnek, mert az a problémánk van, hogy nem csak a talajvízszint süllyed egész Magyarországon, ez egy egyszerű fizikai jelenség, a közlekedő edény rendszerek elve. Magyarul nem építettünk vízlépcsőket a Dunán, meg a Tiszán sincs meg például a Csongrádi. Kiástuk a gödröt, de nem fejeztük be az erőművet ott se. Uh-huh. Következésképpen mélyült a mederágy, és a mélyült mederágy húzza ki a vizet, azt a maradék kis vizet, ami már önmagában is csökkent, hiszen a klímaváltozás miatt a csapadék mennyiség folyamatosan csökkent. Az elmúlt 7 évben ezt nagyon éreztük. Emellett megjelent egy katasztrofális dolog, amit most emlegetnek nagyjából 2 éve, ez az úgynevezett légköri szárasság. Tehát éjszaka sem tudnak a növények megfrissülni, te is kevesebb ködöt, kevesebb párát láttál. Korábban megszoktuk, hogy kimegyünk reggel, és pára van mindenen, tehát nedves szinte minden. Ebből frissülnek.
1: Vízcseppek voltak.
2: Most
1: nincs, tényleg.
2: Így van. Tehát most egy satú van, én úgy mondanám, hogy egy hidrikus satú van, se a talajban, se a levegőben nincs elég víz. Tehát most úgy kell hozzáállnunk ehhez a dologhoz, hogy rövid, közép és hosszú távú megoldások kellenek, de nagyon gyorsan, ebbe igaza volt a miniszterelnöknek. Ezért csináltunk egy speciális javaslatot a kisebbik fiammal, és megfuttattuk az AI legmodernebb verziójával, hogy nézzük meg, hogy a nemzetközi gyakorlatnak a különböző adatbázisok lehetőségeinek megfelelően mi a realitás. És azt látjuk, hogy Magyarországon rossz a helyzet, de nem menthetetlen. Tehát egyrészt a gazdálkodásban nyilván csökkenteni kell a vízfelhasználást, ez egyértelmű. Uh-huh. Meg kell kezdeni azt a vízkormányzást, amit úgy elhanyagoltunk, erről beszélt egyébként a vízügyes is, csatornák felújítása, szivattyúk megfordítása, és a legfontosabb az, hogy a tiszai tározók, záportározók megépítéséből megvolt 10-re a terv, talán 2 valósult meg. Meg kell, folytatni kell nagyon gyorsan még idén, és a Tisza vízmennyiségével Ukrajnától indulva, tehát nagyon gyorsan tárgyalások fenn a felső folyás mellett, tárgyalni kell, és ott pedig újra fásítani, mert a Tisza vízfolyásába közrejátszik az is, hogy az elmúlt 10 évben, 15 évben Ukrajnában brutális tarvágás volt. Magyar cégek is részt vettek benne, hogy
1: mondd az összefüggést, tehát attól, mert letarolják az erdőt, az igen, olyan hatással van, hogy...
2: Így van, nem tudja behúzni a felhőből azt a csapadék mennyiséget, ami átmegy a terület fölött, és nem ott esik az eső a vízgyűjtők fölött, ahol kellene,
1: ahol régen,
2: hanem most például Törökországban volt özöneső.
1: Láttuk, hogy térdig a víz az
2: országban, ha visszaemlékszel,
1: tehát özöneső. Tehát délebre húzódik.
2: Elhúzódik máshova, mert nincs meg az a statikus töltés és kötés, ami kell ehhez a mechanizmushoz. Tehát ezért is a fásításnak és azoknak a speciális ökosziget telepítéseknek nagyon nagy jelentősége van, vagy csak egyet mondok, a mezővédő erdősávoknak, amiket kivettünk a földjeinkről, hogy minél nagyobb gépekkel csinálhassuk a port. Na hát ilyeneket be kell nagyon gyorsan fejezni.
1: Azt mondták a vízügyi szakemberek, hogy van megoldás. Lehet, hogy nagyon-nagyon naív a kérdés, de azt gondolnám, hogy rengeteg víz folyik le a Dunán, meg a Tiszán. Ezt a vizet nem lehet ilyesmire felhasználni, ugye? Nem lehet kivenni erre. Nemzetközi szabályok vannak?
2: Nem. Ki lehet venni.
1: De?
2: Ki lehet venni, és lehet hasznosítani.
1: Lehet?
2: Ugye ebből feszültség volt, amikor Szlovákia elkezdett egyoldalúan duzzasztani, vagy az, hogy lent a bulgár-román, vagy a szerb-román határon vízlépcsők épültek, és visszatorlasztottak, és használták a vizet, mert értelemszerűen csatornákkal használják.
1: Szabad ne feled, jól látom most is, hogy iszonyúan hiányzik a bős-nagymarosi vízlépcső?
2: Maradjunk annyiba, hogy vízlépcsők hiányoznak a Dunáról. Uh-huh. Ezt a szakma teljes keresztmetszetben ma már elismeri, az eddigi politika nem merte felvállalni. Mindig ilyen mumus volt, pont a Nagymaros miatt.
1: De szakértők azt mondják, hogy nagyon-nagyon hiányzik, de több vízlépcső
2: nagyon is. Hiányzik, nagyon több hiányzik, több vízlépcső, konkrétan hiányzik a Fajszi, az Adonyi, tehát hogy a Paksnak biztosítsuk a hűtővíz mennyiségét is, de külön tervünk van arra az atomerőművel, hogy ezt a vízmennyiséget, a kivett és vízdíjjal már terhelt mennyiséget, ezt nem a Dunába visszük vissza, vagy vinnénk vissza, hanem átvezetnénk a Duna alatt közlekedő edényrendszer, és menne be a homokhátságba, ahol miután relatív magas, mondjuk 35 fok körüli a hőmérséklete, nagyon jól párologna, és egy olyan mikroklíma hatást, és egy talajtöltést eredményezne, amivel a régi ökostruktúra, a vizes élőhelyek térhetnének vissza, és erre van nagyon nagy szükség. Szükség van még új technológiákra. Az elmúlt időszakban nagyon nagy probléma volt, hogy azzal viszont a külügyminisztériumot kerestem meg, mert oda tartozott bizonyos energetikai fejlesztési dolog, és konkrétan a Paks 2. Uh-huh. Ott egy teljesen új, a Heller forgó torony technológiára épülő úgynevezett totam rendszert az indián filozófiából vettük, a pipázó indián szinonimáját. Az a lényeg, hogy pöfékelő tornyokat fejlesztettünk. Ez egy koncepció terv, ezt tudni kell, de az a lényeg, hogy irányított nedvességpamacsokat enged a levegőbe.
1: Ugye, hogy párolog a víz a nagy tornyok oldalán.
2: Nem oldalán, benne képződik gyűrű, amit egy ilyen légnyomás kilök, és akkor úszik ez a pamacs a levegőbe, ezt néha a Mátrába lehet látni, néha-néha, amikor olyan légköri jelenség van, de ezt lehet tudományosan programozni, csinálni, és lézerrel pedig meg lehet lőni a felhőt, vagy ezt a pamacsot, uh-huh. és akkor ott esik az eső, ahol szükségem van. Erről beszéltünk akkor, amikor a Szahara zöldítésbe a programozott esőt, a mesterséges esőt tárgyaltuk, vagy beszéltünk.
1: Beszéltünk erről régebben, igen. hogy a Szaharát ugye főleg inkább az óceáni oldalról elkezdve igen. telepíteni megfelelő zölddel, és onnantól tulajdonképpen
2: húzná be
1: a felhőket, és onnantól lenne. Kezdve viszont, ha van felhő, van csapadék, akkor alatt a zöld, tehát egyre folyamatosan lehetne.
2: Így van.
1: Ráadásul óriási probléma, én nem tudom pontosan, jól tudom az adatot, hogy a Szahara észak-dél irányba, de főleg dél irányba évente 40 kilométerrel növekszik, ez... ami ugye az élhető területet csökkenti, de közben ott meg az átlagos születési szám ugye gyerek, családonként 7 gyerek, ami viszont egyre több szájat kell letetni, de ugye ez az Afrika nagy problémája. Igen. Amikor együtt kezdtünk el dolgozni, annak idején 1 milliárd volt Afrika, most már majdnem 2 milliárd.
2: És 30-ra 3 milliárd lesz.
1: És azt hiszem 40-re vagy 50-re meg 4 milliárd, az élhető terület pedig radikálisan csökken.
2: Nagyon fontos dolgot említettél, a Szahara délnek menetelése az 40-50 kilométer között van per évente.
1: Év. Ez hihetetlen sok.
2: Ez azt jelenti, hogy a legeltető területek, ez az úgynevezett Szahel-övezet gyakorlatilag eltűnt, és most már beleharap az őserdő, az állandó esőerdő.
1: A szavannai részbe?
2: Hát a szavannai részen már majdnem túl van.
1: Viszont ott meg földművelők vannak, és ez a legnagyobb konfliktus, ugye azt szokták mondani, hogy a fulani állattartók gyilkolják az ott élő, és most akkor nem menjünk bele vallási kérdésekbe, de ez egy óriási nagy problémát jelent.
2: Így van, ezért kell a nagy zöld falat minél előbb megerősíteni.
1: Ezt globálisan ezzel nem foglalkozik senki. Nem látom, Józsi, hogy nem látok pozitívumot a világban, most negatív irányba fordultam, sorry.
2: Én azt gondolom, hogy ha mód és lehetőség lesz rá, szánjunk rá egy beszélgetést, esetleg hozok más kollégát is magammal, hogy ezt körbejárjuk, hiszen nagyon sok milliárd eurót égetett el a világ az úgynevezett nagy zöld fal projekten. Én magam 20 éve követtem nyomon, többek között, amikor még megismerkedtünk, akkor itt járt Obasanjo elnök is, ennek a projektnek a mecénása, kezdeményezője. Én azóta követem, kint vagyok a terepen elég gyakran, és próbálom kicsit öncélúan persze a smaragdfát és a gyökéritatót, ezt a magyar szabadalmat, amit méltatlanul itthon szintén elfelejtettek, vagy negligáltak, ezt is integrálni. 50%-kal csökkenti a vízszükségletet a növénykultúrákba, és mondjuk menekültáborokba, egyéb helyeken egyszerűen csodát tesz.
1: Figyelj, azzal, hogy a miniszterelnök a mostani sajtótájékoztatón a vízügyet emelte ki, és te is azt mondod, hogy katasztrofális állapot van, miért nem hallottunk erről az elmúlt években? Tehát engem is villámcsapásként ért, hogy ennyire gáz a helyzet, de közben senki nem beszélt róla. Miért?
2: Azért, mert a kormány, az előző kormány a könnyebb megoldás irányába ment. Most azt képzeld el azt a felelőtlen baromságot, hogy például az energiaminiszternek, az akkori energiaminiszternek jogot adtak arra, hogy felülírja Paks biztonsági szabályzatát a hűtővíz tekintetébe. Ugye van egy olyan nemzetközi megállapodás, hogy meddig lehet melegíteni a Dunát, hiszen ha túlmelegítjük, akkor a megfőtt halak mondjuk kiugrálnak, vagy kisodródnak belőle.
1: Szörnyű látvány is lenne.
2: Igen,
1: egyébként.
2: És a miniszternek joga lett, jogot kapott egy miniszter, hogy egy olyan jogszabályt átírjon, illetve időszaki feloldást adjon, adjon belőle, legyünk pontosak, hogyha kevés a víz a Dunába, és menni kell Paksnak, akkor mehet bele a magasabb hőmérséklet. Magyarul túlfűthetjük a Dunát. Hát ez őrült felelősség, vagy felelőtlenség, igen, és azért is gondolom azt, hogy más típusú megoldások, tehát a homokhátságra az átvezetés, vagy a totamtorony, vagy bármi más, de kell, mert egyébként meg azt a hőt, amit Paks termel, azt már régen hasznosítani kellett volna teljes egészébe. Egy kisméretű hasznosítása van, mert ugye Paksot úgy kell elképzelni, mint egy klasszikus gőzgépet. Van
1: hát
2: egy
1: felforrósított vízből gőz, meghatja a turbinát, és a turbinából az áram. Nem, ez a tulajdonképpen atomerőmű alapelve.
2: Így van, és ez egy klasszikus gőzgép alapelv is, hogy gőzt termelek, és utána a mechanikus energiával mi villanyt termelünk Pakson, de a gőzt meg visszahűtjük, visszakondenzáljuk, ezért van a nagy Dunavíz szükséglet. Viszont ezt a hőmennyiséget én már nagyon-nagyon régen fölvetettem, hogy nem csak Paks fűtésére, hanem a környező városoknak a hőellátására is lehet.
1: El lehetne vezetni odáig?
2: Persze, simán. Hát gyönyörű példák vannak Izlandon, ahol a geotermálist vezetik nagy távolságra, vagy Finnországba, ahol viszont biomasszával generálják a hőt, de az, hogy 80-100 kilométert vezetik, a mai szigetelések mellett ez lehet. Tehát lehet úgy megtakarítani, hogy egy bizonyos energia, elvesző energiatömeg hasznosul. És ez lenne az a nemzeti hatékonyság, amire piszokul szükségünk van.
1: Ha viszont lejjebb megyünk jó pár száz méterrel lejjebb, akkor viszont hihetetlen sok gyógyvízünk van, vagy van ennek szakkifejezés?
2: Geotermális energiánk.
1: Geotermális energiánk, te biztos az energiát látod benne, én meg azt a mondjuk ásványi anyagokkal tele lévő meleg vizet, amiben a Széchenyibe beülünk. És hogy állítólag akárhol leforunk Magyarországon, ezzel találkozunk. Most ugye ez két különböző vízről beszélünk, ebben is sokkal több potenciál van, ugye?
2: Teljes mértékben egyetértünk, sőt, én azt mondanám, hogy három szintbe gondolkozzunk lefelé. Gyakorlatilag a felső részbe ott vannak ezek az ásványos és gyógyászati, turisztikai szempontból remekül használható
1: Hévíz,
2: dolgok.
1: Hévíz, Miskolctapolca, ugye a Széchenyi fürdő, vagy a reklámozhatjuk bármelyiket.
2: Köztük világhírű minőségű vizek.
1: A Rudastól kezdve, mindenki ebbe gyógyul meg Magyarországon.
2: Így van, és például ennek a kutatása kapcsán olyan dolgokkal találkoztam, hogy Magyarországon kezelték Dunaalmáson egy kénes, úgy mondjuk, gyógyvízzel a svéd királyt, amikor a Ladoga tavi csatában vereséget szenvedett, akkor ide menekült gyógykezelésre, mert Mária Terézia már akkor felismerte ennek a magyar gyógyvíznek a hatását. De ez csak egy kis kitérő. Tehát első szint a gyógyvizek, amik részlegesen hasznosulnak, de bőven van benne tartalék, és nemzetközi összefogás.
1: Potenciális. Potenciál is lenne, hogy akkor még több fürdő, még több turizmus, gyógyászat.
2: Szórakoztató célú, stb. Meg rekreációs legalább.
1: Két percünk van, gyorsan mondjad.
2: Igenis. A második szint az a geotermális energia, ezt elkezdték fúrni, de ennél mondok egy jobbat. Csináltunk hődinamikai számításokat azokra az extra mély kutakra, 4000 méteren fúrnak most és termelnek a békési árokba, ahol lehetne olyan geotermális kazánokat csinálni, hogy a földhőt, miután kitermeltük azt a gáztömeget, ami van, tulajdonképpen a földhőt hasznosítjuk még 50-100 évig. Fantasztikus lehetőség lenne, és miután Magyarországon...
1: Hiszen ha megvan a csőle, ennyi. Akkor utána már csak pörgessük ennyi. Benne a vizet, vagy megfelelő folyadékot,
2: igen,
1: és onnantól kezdve, meg fönn, mint egy átcserélő tartályba már fűtünk vele, meg mindent csinálunk, meleg vizet csinálunk.
2: Erre letettük az MVM-nek annak idején a javaslatot.
1: Hát gondolom, az is kuka.
2: Így van.
1: Mondták, hogy
2: így
1: köszönjük.
2: Van, így van. Úgyhogy bőven vannak javaslatok, és én őszintén remélem, hogy az összes szakember, aki korábban elfojtotta a tehetetlenséget látva, vagy a
1: kreativitását.
2: Igen, a kreativitását az most segíteni fog.
1: Fogsz benne dolgozni a következő időszakban?
2: Ezzel ezeket... örömmel szeretnék, és ezeket a területeket igen, úgy érzem, hogy az a 20 év akkor a helyére kerül.
1: És akkor a következő 20 évben is várlak itt szeretettel, és mindig beszélgetünk, folytatjuk ezt.
2: Nagyon-nagyon szépen köszönöm.
1: Dr. Steyer József, klímakutató, régió barátom, nagyon köszönöm, hogy itt voltál, öröm volt beszélgetni, és hát haladunk előre, remélem megcsináljuk, jó?
2: Köszönöm, és hogy
1: legyen. Szia.
2: Szervusz. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: műsorajánló. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-tól a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Változékony időre számíthatunk, döntött a kormány az idei pártámogatásokról. Meghosszabbították a tavaszi fagykárok bejelentésének határidejét. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ukrán tengeri drón robbant fel a romániai Konstanca kikötőjében. Az ukrán haditengerészet közölte, hogy az orosz elektronikai zavarás miatt összesen 4 drón fölött vesztették el az irányítást, de a civilek védelmében figyelmeztették a veszélyre a román hatóságokat. A környéket még a detonáció előtt lezárták. A kikötőben felrobbant drón mellett egy másik, nem sokkal távolabb, a parti őrség felügyelete mellett, további 2 pedig nemzetközi vizeken semmisült meg. Döntött a kormány az idei párttámogatásokról. A pártokat és alapítványaikat az országgyűlési választás eredménye alapján illeti meg a támogatás. A Tisza párt mintegy 700 milliós, a Fidesz több mint 500, a Mi Hazánk több mint 150, míg a KDNP mintegy 90 millió forintos támogatásban részesül. Az országos listán mandátumot nem szerzett demokratikus koalíció 12 millió forintot kap. A kabinet azért vizsgálta felül a pártfinanszírozás szabályát, hogy azok a valós adatokat tükrözzék, és a pártok társadalmi beágyazottságát mutassák meg. A közoktatásban és a szakképzésben is felülvizsgálják a pedagógusok teljesítmény értékelési rendszerét. Az értékeléshez kapcsolódó feltöltési kötelezettséget felfüggesztik, a korábban elért illetmények ugyanakkor megmaradnak, közölte a gyermek- és oktatásügyi miniszter. Lannert Judit hozzátette, a következő tanévben szakmai egyeztetést indítanak a pedagógusokkal, intézményvezetőkkel, szakértőkkel annak érdekében, hogy közösen alakítsák ki az új rendszert, amely támogatást, megerősítést és fejlődési lehetőséget nyújt az érintetteknek. Jövő keddig meghosszabbították a tavaszi fagykárok bejelentésének határidejét. A gazdálkodók a Magyar Államkincstár elektronikus kárbejelentő felületén rögzíthetik kárukat. Az Agrártárca közölte, hogy a Hungaromet felülvizsgálta az elmúlt időszak minimum hőmérsékleti adatait. Az új információk már elérhetőek az agro.met.hu oldalon. A szecesszió világnapjához kapcsolódóan a fővárosban és Pécsen is lesznek kulturális programok szombaton, lesz kézműves foglalkozás, tánc és könyvbemutató is, a programokra előzetesen jelentkezni kell. A szecesszió világnapját a 100 év elhunyt Antoni Gaudi és Lechner Ödön építészek halálának évfordulójához kapcsolódóan június 10-én ünneplik. Éjszaka délen, délkeleten, hajnalban, keleten lehet még elszórtan zápor, zivatar, majd országszerte napos, gomoly felhős idő lesz. A szél mérséklődik, hajnalban 10-17, napközben 23-28 fok várható. Keddig többnyire napos, koranyári idő lesz, többfelé 30 fok feletti csúcsértékekkel.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Az Egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
2: Felülvizsgálják a lélegeztetőgép beszerzéseket és a pártfinanszírozási szabályokat, eltörlik a pedagógus értékelési rendszert, jövő héten pedig benyújtják a parlamentnek az uniós források hazahozatalához szükséges jogszabálycsomagot, jelentették be a Kormányinfón. Vitézi Dávid szerint hamarosan lehívhatók lesznek a források, Dobos Zoltánnal és Tompos Ádámmal beszélgetünk. Egyre többen sürgetik a védettár kivezetését, a kormány azonban továbbra sem döntött. A benzinkutakon jelenleg piaci áron a benzinért átlagosan 646, a dízelért 671 forintot kérnének el. Ez mintegy 50-56 forintos különbséget jelent a védettárhoz képest, ami a független kutasok szerint fenntarthatatlan. A stúdióban Gépész László. Magyarországon is megjelent az afrikai sertéspest is. A fertőzés vaddisznókban eddig is jelen volt, de most először mutatták ki házi sertésekben. Emiatt egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei gazdaságban 3000 állatot kell leölni. Az országos főállatorvos azonnali intézkedéseket rendelt el. Az esetleges következményekről Raskó Györgyöt kérdezzük. Saját párttársai mentek szembe Donald Trumppal az amerikai képviselőházban azzal, hogy szigorú oroszellenes szankciókat szavaztak meg, és támogattak egy újabb, több milliárd dolláros katonai segélycsomagot Ukrajnának. Ez a döntés Donald Trump második elnöki ciklusának első jelentős Ukrajna párti intézkedése, amellyel a republikánus politikusok egy csoportja nyíltan szembefordult az elnök és a pártvezetés akaratával. Vendégünk Jero Petris.
3: Kezdődik az Egyenes beszéd. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. A stúdióban Dobos Zoltán, az M4 és Tompos Ádám, a Magyar Hang újságírója. Szervusztok, jó estét.
4: Jó estét, szervusztok.
3: Ma volt a kormány szóvivői tájékoztató, hát elég sok mindent bejelentettek, például, hogy Vitézi Dávid koordinálja majd az uniós pénzek hazahozatalát, de hát felülvizsgálják itt a lélegeztető gépek ügyét, ami ugye annó nagy botrány volt, eltörlik a jelenlegi pedagógus értékelési rendszert, a pártfinanszírozási szabályokat felülvizsgálják. Nem mindent tudunk még, hogy hogyan és mint lesz, és itt még föl sem soroltam az összeset. Mit láttok a legfontosabbnak? De azért a lélegeztetőgépek, ez már egy régóta húzódó ügy.
4: Hát én több alkalommal is kérdeztem még annak, hogy én Gulyás Gergely minisztert a lélegeztetőgépek sztoriáról, hogy mi lesz velük, mert csak ott áll, nem is tudom, 2000 darab, a tárolásuk pénzbe kerül, porosodnak, sose használtuk, a válasz mindig csak annyi volt, hogy meghalhattak volna emberek, ha ezeket nem szerezzük be. Hát aztán meg ugye, amit a sajtó kiderített, hogy itt is kormány közeli üzletemberek gazdagodtak meg gyakorlatilag egy válságon, egy egészségügyi és ebből következő gazdasági válságon. Az mindenféleképpen ezt felül kell vizsgálni, meg kell nézni, hogy hol csapódtak le ezek a pénzek, hiszen közpénzről van szó, kik gazdagodtak meg belőle, van-e büntetőjogi felelősség, és vagy büntetőjogilag, vagy polgárjogilag ezt az összeget vissza kell szerezni, mert ez hiányzik a magyar gazdaságból.
5: Igazságtétel néven, ugye ez a rendszerváltás, az előző rendszerváltásnál az elszámoltatás régi neve volt, indul majd egy új kvázi rovat ezen a kormányinfón majd. Valószínűleg a lélegeztetőgépek ügyével is ott fogunk majd találkozni. Szerintem a Tisza most jó darabig megpróbálja majd ezeket a régi ügyeket, lesz számos, 16 évből azért lehet majd válogatni, és ezeket az ügyeket majd így fölgöngyölíteni és bemutatgatni, és szerintem ez is egy ott kikötő dolog lesz majd ez a lélegeztetőgépes
3: történet. Később akartam behozni, de ha már így az elszámoltatásra rátértél, meg erre a rovatra tulajdonképpen, ami lesz, akkor az IDEA-nak pont most jött ki egy kutatása, biztosan láttátok ezt a kutatást, amiben az van, hogy végeredményben az elmondható, hogy a társadalom többsége szerint nem az elmúlt 16 év bűneinek számon kérése a legsürgősebb kormányzati feladat, de azért, hogyha ha megnézzük a számokat, nagyjából 2,2 millió felnőtt, akik szerint az elszámoltatás a legsürgősebb. Ezek a számok mit mutatnak nektek?
5: Hát van egy óriási elégedetlenség, és egyébként én azt látom, nem reprezentatív természetesen, de a komment falon azt látom, hogy például amikor a polgármestereknek jött most ez az ügye, ez a az a parkfenntartási történet, hogy ebben is azt látják, hogy jó-jó, ezek a kis halak, de mikor jönnek már a nagyobbak majd. Miközben egyébként pont ez az ügy világít rá arra, hogyha a kis halakat, ez egy ilyen 20 éve húzódó ügy, ugye eleve már 5 éve írta meg Kerényi György, hogy már 20 éves árnyékai vannak ennek a történetnek, hogyha egy ilyen történetdó ügy, ugye eleve már 5 éve írta meg Kerényi György, hogy már 20 éves

0: Tulajdonképpen itt már, aki vezetőszáron lehet, az adott esetben ebben a K. Endrének a története, azzal, hogy a hamis tanúzásra, felbújtással most nyílt egy ilyen fejezet ebben a történetben. A másik pedig az, hogy a többi történetnek mind nagyon sok köze van a pénzhez. Hogy van egy nagyon nagy elégedetlenség a tekintetben, és ez a választási eredményen meg a Tisza győztes taktikájában is megmutatkozott, hogy van egy elszegényedés, van egy dekonjunktúra, és hogy ebben ugye láttunk egy elképesztő luxizás dőzsölést, és hogy ezt szeretnék az emberek igazából behajtani végre. Szerintem nekem ezt üzente ez a hat téma.
1: Mégpedig az első helyen, amelyik végzett ezen a felmérésen, számomra egyébként nem meglepő a 60 puszta sztori, hiszen Orbán Viktor vagyonnyilatkozatait végigböngészve mindig azt láttuk, hogy hát van 1-2 milliócska maximum, vagy még annyi se, és ennek ellenére egy ilyen szó szerint luxizásba hajló haciendája, pontosan. Köszönöm, ez a szó, ez tökéletes ide. Ez épül ott 60 pusztán. Ezt ugye Hatházi Ákos rendszeresen posztolta, mindig kapott fotókat, valahogy sikerült oda kiszivárogtatni, ő ezt közzétette. Ha erről írtunk, az tuti, hogy ugye megint a saját buborék, nem reprezentatív felmérés, de ha erről írtunk, kilőtt az olvasottság. Tehát mégis valamiért ezt a gazdagodást, a miniszterelnöknek ezt a gazdagodását a magyar társadalom nehezen viselt el.
2: No, menjünk tovább. Egyébként mi is itt nagyon sokat beszéltünk róla, és nyilván nézték és érdekelte ez a nézőket ez a téma, és hát a miniszterelnöknek, a volt miniszterelnöknek mindig az volt a válasz, hogy az édesapjáé, meg a mezőgazdasági félkész mezőgazdasági üzem, tehát nyilván mindenkit érdekel, hogy valójában ki, hát ez más kérdés, hogy majd mi derül ki, meg hogy papíron ki, mert lehet, hogy papíron az ilyen ki, aztán.
1: Papír mindent elbír.
2: Így van, na menjünk tovább, Magyar Hang megkérdezte az ukrán nagykövetséget, ugye itt tegnap beszéltünk is róla, Magyar Péter bejelentette tegnap előtt este, hogy egy teljes körű megállapodásra jutott a kormány Ukrajnával, ugye a magyar kisebbségek ügyében. És te megkérdeztétek a nagykövetséget, egyébként mi is kérdeztük, hogy tulajdonképpen a megállapodás részletei mik, arról nem nyilatkoztak, te viszont azt kérdeztétek, hogy igaz, hogy jön-e Budapestre Zelenszky. Nektek volt olyan információtok, hogy ide érkezik? Mert a találkozóról volt, de aztán arról nem hallottunk, hogy hol, ki utazik hova.
0: Igen, voltak ilyen sugalmazások, hogy Budapestre érkezik, és valóban ellentmond annak, hogy korábban arról volt szó, hogy Beregszászra, vagy Ungvárra, nem is tudom, tehát Kárpátaljára terveztek egy találkozót. Az szerintem mindenképpen érdekes, hogy ez Budapestre kerül. Ez szerintem mindenképpen egy gesztus, meg lehet, hogy egyébként most, hogy ennyi mindent megtett, enged mint a magyarok felé Zelenszky, így lehet, hogy neki odahaza könnyebb lesz elkommunikálni azt, hogy Budapestre jön, és nem az, hogy Kárpátalján van. Nem tudom, tehát ez mindenképpen egy érdekesség. Egyébként pont azzal párhuzamba téve mennyire érdekes lenne, hogyha ez Beregszászon valósulna meg, hogy közben meg a szlovák külügyminiszter ugye elkezdte mondani, hogy megsértődni azon szokás szerint, hogy micsoda duma az, hogy Magyarország saját magával határos, ugye június 4-én Magyar Péter ezt mondta, ezen Szlovákiában rendszerint illik a mindenkori politikai elit
2: megsértődni, vagy ez valóban sértő?
0: Belpolitikailag nagyon illik, és belpolitikailag mindig nagyon jól jön. Ráadásul, amit a külügyminiszter mondott szöveget, hogy Szlovákia mindig is egy antifasiszta koalíció része lesz, hogy akkor ők bekerültek. Hát itt azért József Tiszó felsír egy pillanatra, tehát hogy azért a szlovák antifasizmusnak azért voltak olyan fejezetei, amik nem feltétlenül voltak antifasiszták, maradjunk ennyiben.
2: Tudatlan sértő volt. Egyébként, aki nem hallott, esetleg a nézőknek mondom, azt mondta a miniszterelnök, hogy mi vagyunk a világ talán egyetlen olyan országa, amely saját magával szomszédos, és erre sértődött meg. Elég hangosan visszaszólt a külügyminiszter, hogy ez abszurd, és a baráti, konstruktív kapcsolatoknak fel kellene maradniuk, amik az új kormánnyal ugye még végül is csak most kezdődik, és itt rögtön irredentizmust emleget.
1: Természetesen szó sincs erről.
2: A magyar miniszterelnök kapcsán.
1: Szó sincs erről, amikor ugye meghúzták a trianoni határokat a békediktátumban, akkor gyakorlatilag ketté vágtak szín-magyar településeket is, tehát gondolhatunk, hogy ez az Alsós-Felső-Helmec, ha jól emlékszem, az
0: Somoskőújfalu,
1: vagy éppen meghatározták a Ronyvád-Sátorai újhelynél, mint úgy nevezett hajózható határfolyó, amikor magas a víz, akkor maximum derékig ér. Tehát ez az, hogy Magyarország önmagával határos, az egyértelműen etnikai értelemben kell érteni. Visszakerestem az internet tanúsága szerint.

0: szerint ezt először 1994-ben mondta, mégpedig Eperjes Károly művész úr, és további politikai megszólalók voltak ebben a témában hasonló módon, és az internetes találatok szerint ez például Tordján József, vagy éppen Orbán Viktor is mondta. Én emlékszem arra, amikor 1998-ban Orbán Viktor megválasztották miniszterelnöknek, feltették neki azt az ominózus kérdést újságírók, amit ugye Antal József 10 vagy 15 millió magyar miniszterelnöke című mondására hajazott, tehát hogy ő 10 vagy 15 millió magyar miniszterelnöke szeretne lenni, és Orbán Viktor egyébként nagyon szimpatikusan azt mondta, hogy a magyar nemzet és a magyar állam határai nem esnek egybe, a magyar kormány pedig a magyar nemzet része. És ez, úgy gondolom, hogy ez ebben talán még Magyarországon is elég nagy nemzeti konszenzus van. Tehát aki ezen megsértődik, az nincs tisztában a demográfiai adatokkal.
1: A konstruktív együttműködés Szlovákiával pedig az szerintem a Benes dekrétumokkal, hogyha végre kezdenének valamit, azért az nem lenne rossz, mert a Benes dekrétum az nem csak egyszerűen egy ilyen régről ott maradt papír, hanem bizony-bizony arra hivatkozva még a 2020-as években is vettek el magyaroktól földeket, ami egy kis apró színes. Ugye annak idején az ellehetetlenítési törvénnyel a különböző külföldi pályázatok kapcsán ugye mindenféle lapot próbáltak besározni, és a Magyar Hang első külföldi pályázata az pontosan erről szólt, hogy bemutattuk azt, hogy Szlovákiában 2020 után hogyan vettek el magyar származású emberektől 1940-es évekbeli törvényekre hivatkozva földet. Tehát, hogy a konstruktivitást azt lehetne ezen a téren is kezdeni.
0: Ennek azonban gazdasági okai vannak. Mégpedig az, hogy Szlovákiában ugye megépítették az elkerülő utat Pozsony környékén is, amihez egy kisajátításra volt szükség. Na most Szlovákia talán még Magyarországnál is gyengébb gazdasági teljesítményt tudott felmutatni itt az elmúlt, mondjuk elmúlt egy évtizedben. Körülbelül másfél hónapja írtam róla, hogy Szlovákia 2015-höz képest az uniós átlagtól további 3% ponttal elmaradt a GDP, az egyfőre jutó GDP-je. Tehát ilyen gyenge teljesítmény nyújtott.
2: De közben azért bevezették az eurót, mondjuk az nem tett jót a gazdaságnak ott, amikor bevezették.
0: Másút is bevezették, azok ott meg jót tett például Horvátország. Tehát az, akik 2004-ben vagy azt követően csatlakoztak az Európai Unióhoz, mindenki közeledett az uniós átlaghoz, egy kivétellel Szlovákia. Tehát mondjuk így a Tóth testvéreknek kilóg a fenekük a nadrágból, olyan szegények, tehát nem tudtak, nem volt pénzük egyszerűen kisajátításra. Ugye egy jogi alapelv az, hogy közérdekből lehetséges a kisajátítás, de akkor azonnali és teljes körű kártalanítással. Csak hogyha van egy ilyen úgynevezett jogi kiskapu, egy ilyen itt maradt rendelkezés, mint a Benes dekrétum, nosza használjuk fel és vegyük el a földjüket azért, mert a Lubomír bácsinak az egyik dédszülője magyar volt, ilyen.
2: Okay. Tehát jól jöttek a dekrétumok. De ugorjunk egy témát, mert hogy van még, Navracsis Tibor Csuha Ildikónak nyilatkozott, sok mindent mondott, ez hosszú interjú volt, a Kell még mondjak valamit Ildikó, vagy Kell még valamit mondanom Ildikó című podcastban. Azt mondja, hogy Orbán Viktoron szerintem nem látszanak a kifáradás jelei, sőt képes lehet a párt megújítására és a közösség egyben tartására, megerősítésére. Itt meg is állok, hogy látjátok. Tehát a mostani kutatásokat, ha megnézzük, az Závec és az Idea volt a legfrissebb, mély ponton van abszolút a Fidesz támogatottsága, tehát 20% vagy még szinte valahol az alatt is.
1: Hát az egyben tartás az már csak azért is nehéz, mert jelenleg a megmaradt Fideszben így én két irányzatot látok nagyon versenyezni. Az egyik ez a Gulyás Gergely, Navracsics Tibor fémjelezte emberarcú vonal, tehát hogy ez a megpróbálunk konstruktívak lenni, megpróbálunk jogállamiak lenni. A másik vonal pedig ez a szélső jobb felé való tolódás. Ugye most is zajlik egy tüntetés a migrációs paktum bevezetése ellen. Ugye
2: azért ment a Fidesznek ez a kettő együtt is nagyon sokáig, 16 évig, csak igen, ez most csak így akkor, nem fog menni.
1: Csak akkor volt rá pénz, és voltak rá elég sokan, amikor ennyire kevesen vannak, és ennyire nincsen pénz, akkor ez lényegesen nehezebb ezt a két dolgot összehangolni, mert akkor egyszerűen, amikor kevesen vagytok, akkor annyira feltűnő a kétfajta viselkedésmodell. Úgyhogy nem tudom, hogy az egyben tartás az mennyire fog sikerülni Orbán Viktornak. Mindenesetre, aki ígeforrásnak nevezi a vadhajtások olvasását, ott én látom a fáradás jeleit Navracsics Tiborral ellentétben.
2: Azt mondja, hogy Orbán Viktor még akár Phoenix madár is lehet, és 30-ban miniszterelnök jelölt azért, is lehet.
0: Hát lehet, de azért most Orbán Viktor régi nagy barátja volt, ugye Helmut Kohl, ő 68 évesen vesztette el a választásokat, és rögtön utána vissza is vonult a politikától a 1998-as Bundestag választásokat veszítette el, akkor 68 éves volt Orbán Viktor, most 65, tehát még esetleg beleférhet egy választás, de azért innen talpra állni ennyi idősen, azért a politikus is öregszik. Tehát egy idő után ki fog öregedni, nyugdíjba kell, hogy vonuljon, akár mondjuk egy uniós szintre, egy ilyen uniós, bocsánat a kifejezésre, elfekvőbe. Én úgy látom, hogy Orbán Viktor azért szintén közeledik ahhoz a korhoz, ahol már jobban teszi, hogyha inkább visszavonul, mint hogy még egy nagy pofont kapjon.
2: Ugye majdnem két hónap eltelt már a választások óta, most Navras és Tibor beszélt újra a választási vereség okairól, arról mit gondoltok, a nézőknek mondom, aki nem hallotta. Fők a fiatalokkal, a középosztállyal való kapcsolatteremtés hiánya, a kommunikáció egysíkúsága, többek között, hogy részletesebben ki kellett volna fejteni, hogy mire kérnek még 4 évet.
0: Hát ezek? A fiatalokkal kapcsolatban megvolt a kommunikációjuk, de azt nem teszik zsebre. Tehát az a gyékválók is, Jancsik, azért ez, fogalmazunk úgy, hogy ez nem ösztökélt se egyetlen egyetemistát se arra.
2: Mit hiányoltok itt az okok közül? Vagy ezek lennének a legfőbb okok?
1: Hát a középosztállyal, hogy fogalmazott Navracsics, csak a középosztállyal való?
2: Hát ugye elvesztették a középosztályt. Ezt egyébként mondta egy másik interjújában is, most meg nem mondom, hogy hol. Ugye egyrészt az, hogy a középosztályt elvesztették, és hogy a néppártból...
1: Na de ez végre valakitől egy őszinte önkritikus mondat, mert ő ugye pont a tapolcai körzetet vesztette el, ami egy abszolút középosztály, tehát hogy ott van egy erős középosztály azon a vidéken, tehát hogy ez legalább egy valós tapasztalata részéről. Tehát, hogy önmagában a fiatalokra kenni meg, hogy túl sokat nézik a telefonjukat, meg az internetet, és hogy ezért, ezt nem mondanám, hiszen ugye látjuk most a különböző beszámolókat, hogy a Fideszhez kötődő ilyen propaganda csatornák mennyi milliárdot kaptak, ki tudja honnan.
2: Hát mégsem jutottak el a fiatalok.
1: És nem jutottak el a fiatalokhoz, pedig törekedtek rá, tehát az algoritmust azért szerették őket etni, valamiért a fiatalok nem voltak rá kíváncsiak. Na igazából ebből az oldalról kéne igazából megnézni ezt a dolgot, mert ők eljutottak hozzájuk, megpróbálták lenyomni a torkukon az üzenetüket, csak a fiatalok csak nem kérdezték meg, hogy titeket ez érdekel.
2: Igen, mert ha fölteszik a kérdést, vagy elmondják, hogy igen, az egyik oka az a fiatalokkal való kapcsolatteremtés hiánya, de miért? Miért hiányzott? Miért nem sikerült kapcsolatot?
1: Hát erre, ha már Zoltán említette Helmut Kohlt, ugye 2002-ben itt volt Helmut Kohl, amikor Orbán Viktor tartotta a nagy menetelését, és ugye a két forduló között majdnem megfordította a választási eredményeket, és akkor ugye folyamatosan a miniszterelnök járta az országot, és volt egy beszéde, amiben úgy fogalmazott, hogy a közönségéhez, hogy beszéljetek a nagyszüleitekkel. Most ugyanez az Orbán Viktor a 2026-os kampányban úgy fogalmazott, hogy beszéljetek az unokáitokkal. Feltehetően ugyanannak a közönségnek beszélt, tehát akár még személyi átfedés is lehetett talán, nem tudjuk.
0: Én biztos vagyok, hogy volt személyi átfedés, hiszen közben eltelt 20 év.
1: Igen, de hogy pontosan az a lényeg, hogy amikor úgy beszélsz, hogy először azt mondod, hogy a nagyszüleiteket szólítsátok meg, utána meg az unokáitokat, akkor valószínűleg azon, hogy veled öregedett a közönséged és a szavazóid. Szerintem ez történt.
0: Pontosan ez történt, szerintem is.
2: Köszönöm, hogy itt voltatok.
1: Köszönjük.

0: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: Egyre többen sürgetik a védettár kivezetését, a kormány azonban továbbra sem döntött. A benzinkutakon jelenleg piaci áron a benzinért átlagosan 646, a dízelért 671 forintot kérnének el. Ez mintegy 50-56 forintos különbséget jelent a védettárhoz képest, ami a független kutasok szerint fenntarthatatlan. A stúdióban Gépész László.
2: A Független Benzinkutasok Szövetségének elnöke. Jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok!
2: Azt mondják a jelentésükben a NAV és a Magyar Ásványolaj Szövetsége, hogy a Tisza kormánynak gyökeresen át kell gondolni a védett üzemanyag árat, mert fenntarthatatlan jelen formájában. Önök is tulajdonképpen ezt mondják ugye a Népszavának. Nézzük először meg azt, hogy hogyan alakult az üzemanyag fogyasztás. Talán a problémát is ez is okozza. Hogy alakult az elmúlt 3 hónapban?
3: A statisztikai adatok szerint nőtt az üzemanyagfogyasztás, leginkább a nagy benzinkutak szektorában nőtt, a kis benzinkutaknál inkább stagnált és kismértékben visszaesett.
2: A kicsiknél miért csökkent a forgalom?
3: Azt, több oka van. Az egyik, hogy ugye amikor ez az egész elkezdődött március 10-e környékén, akkor abban az időszakban még nem lehetett hozzáférni a kis benzinkutaknak a készletező szövetség által felszabadított készletekhez, így a kutaknak egy nagy része korlátozásokra kényszerült, néhányan be is zártak, ez aztán a statisztikában is visszaköszön. A másik ok pedig az, hogyha nincs piaci verseny, akkor a kicsik is elvesztik a versenyelőnyüket, így aztán, ha mindenhol ugyanannyiba kerül, akkor nyilván, hogy sokkal többen veszik igénybe az egyébként jóval drágább nagy szolgáltatókat.
2: Könnyebben kanyarodik oda az autójával.
3: Persze,
2: a nagyobbhoz.
3: Igen.
2: Kellett az elmúlt időszak, azt mondta, hogy kellett néhány kutat bezárni, most kellett-e sokat az elmúlt 3 hónapban erről?
3: Jelen pillanatban úgy mondanám, hogy lélegeztetőgépre vannak kapcsolva a kis benzinkutak. Ezzel a felszabadított biztonsági tartalékokból a kormányzat biztosított egy minimális árrést, ami a veszteségeket csökkenti, és van egy ígéretünk arra, hogy egy támogatást is fognak kapni a kis benzinkutak. A kettő együttesen az körülbelül nullára kihozná ezeket a vállalkozásokat, így most mindenki ebben bízik.
2: Akkor még ez mindig csak nulla. Erről mindjárt beszélünk. Azt mondják, hogy ugye a hatósági üzemanyagár rendszer a tartalékok kitárolásával, újratöltésével júliustól nem tartható tovább. Az ugye mindjárt itt van. Mi történt most itt az elmúlt időszakban a készletekkel? Mert ezeket mindig visszatöltik, de már így sem tartható tovább.
3: Itt egy kicsit becsapósak a számok, tehát mögéjük kell nézni. Tehát az nagyon szépen hangzik, amikor a készletező szövetség azt mondja, hogy mondok egy példát, 45 napos készletre sikerült visszatölteni, de mellé kellene tenni, hogy ebből mennyi a ténylegesen az üzemanyag. Mert ebbe a készletbe beleszámolják a nyersolajkészletet is. Na most az autóban nagyon nehéz nyersolajat tölteni, és ha megnézzük közelebbről, akkor azt fogjuk látni, hogy például 30-35 napos készlet van nyersolajból, és van 10 napos az üzemanyagból. Ez már mindjárt kellemetlenebb szám.
2: És az, hogy mennyiért töltik vissza ezeket a készleteket?
3: Hát ez a másik fele, mert azért azt nem gondolhatja senki komolyan, hogy valóban lehet olcsóbban tankolni. Tehát az lehet, hogy az adott autós ott helyben alacsonyabb áron meg tudja venni, de ezt az árkülönbözetet valakinek ki kell fizetni, és ha az autós nem fizeti ki, akkor mindenki ki fogja fizetni, legfeljebb szétosztjuk, és
2: hogy ez
3: hiányzik
2: ki
3: a költségvetésből.
2: Hogy fizetjük ki? Azt mondja, 100 milliárdot is meghaladó veszteséget okozhatott már most.
3: Hát úgy, hogy a készletező szövetség a piaci árat fizeti a visszatöltésért, és annál alacsonyabb áron ad el, a kettő különbség az veszteség. És ebből látszik is, hogy az első lépésben felszabadított üzemanyagmennyiségnél lényegesen kevesebbet tudott visszatölteni, amire a második lépcső elindult. A második lépcsőben megint felszabadították a teljes mennyiséget, ami már csak kb. 60%-a volt az eredetinek. Ezért mondjuk azt, hogy ezt nem lehet így csinálni, mert egyre kevesebb fog jutni.
2: Azt mondta az előbb, hogy vannak ígéretei kitől, mert a Népszavában azt olvasom, hogy a napokban megindultak az egyeztetések a kormány és önök között. Ez így van-e, kivel egyeztetnek?
3: Igen, ez így van. Most ez a megállapodás jött létre még a választások előtt, április elején, köztünk és az akkori Nemzetgazdasági Minisztérium képviselői között, majd ez ugye azóta történt változások miatt az átadás átvételnek lett tárgya, és most az új kormányzattal kell újra kezdenünk és felújítanunk ezt a megállapodást. Itt valóban megindultak az egyeztetések, de még ténylegesen csak megindultak. Jövő héten fogjuk ezt folytatni.
2: De akkor mondtak-e bármit, mert akkor ezek szerint már leültek, tehát megtudtak-e bármit, például, hogy mit tervez a kormány a védett árakkal és az adóval kapcsolatban, vagy azzal kapcsolatban is kíváncsiak?
3: Nem tudtunk még meg semmit. Van egy olyan gyanunk, hogy még a kormány sem tudja, hogy július 1-től mit fog tenni ezekkel az árakkal. Itt sok mindent lehet mondani, de a legnagyobb biztonsággal azt lehet megállapítani, hogy minden teljesen bizonytalan. Elsősorban a körülmények. Tehát a nemzetközi körülmények olyan bizonytalanok, hogy most egy hónapra előre látni valamit nagyon nehéz.
2: De azt mondja, hogy ha júliusig nem kapják meg azt a bizonyos támogatást, amit említett az előbb, igen, 55 forintos ár és támogatást igényelnek, és folytatódik ez a védett árrendszer, akkor megint nem tudják biztosítani, hogy a településen közlekedők ne szembesüljenek valamiféle korlátozással. Július már tényleg nagyon közel van. Mondjuk, igen, erre az 55 forintos ár és támogatásra mit mondtak?
3: Erre sem mondtak még semmit. Tehát tudnak, hallottak róla, hogy volt ilyen megállapodás. Ugye most jött létre ez a minisztériumon belül ez az államtitkárság, akire ez tartozik. Tehát két nappal azután, hogy kinevezték államtitkár urat, még nem várhatunk tőle se határozott állásfoglalást. Neki is idejére van szüksége, míg átgondolja. Én nagyon remélem, hogy jövő héten ebben sokkal konkrétabb eredményekre tudunk jutni. Kedden délután fogjuk folytatni a megbeszélést.
2: De akkor mi mindenképpen majd beszámolunk róla. Tehát azt fogják javasolni, hogy vezessék ki.
3: Mindenképpen ezt fogjuk javasolni.
2: És akkor is kérik ezt a támogatást, vagy akkor már nem, mert akkor nincsen árrés?
3: A márciustól kezdődő időszakra természetesen.
2: Tehát visszamenőlegesen.
3: Igen, mert hát veszteségbe sodortak, kényszerítettek, hát ezt való kompenzálni kérjük.
2: Ez mennyi pénz lenne összesen a számításaik szerint?
3: Ez az első három hónapra volt egy számítás, az körülbelül 6 milliárd forint, és ahhoz hozzájön még a negyedik hónap, hát akkor 7,5-8 milliárd.
2: Hogyha jövő héten kedden megállapodnak, és mondjuk tegyük fel, kivezetnék a védett árat, akkor mennyi lenne most az üzemanyag árbenzin és a...
3: Hát ez minden nap változik.
2: Tehát körülbelül nagyon nehéz ezt mondani.
3: Körülbelül egy olyan 40-50 forinttal lenne drágább, de nagyon sok minden függ attól, hogy július 1-től mit fog dönteni a kormány a jövedéki adó mértékéről, mert egy januárban esedékes jövedéki adóemelést az Orbán kormány elhalasztott július 1-re. Fogalmunk sincs, hogy ebben milyen döntés lesz. Megteszik az akkor elmaradt emelést, vagy nem. Nem tudjuk, milyen döntésre fognak jutni az igazságtalan és méltánytalanul hatalmas kiskereskedelmi adó befizettetésével kapcsolatban, és nem tudjuk, hogy az egyéb külön adóknak a kivezetéséről milyen döntés születhet.
2: Beszámolunk róla jövő kedden. Köszönöm szépen.
3: Köszönöm szépen a lehetőséget.
2: Köszönöm.
3: Kezdjük csak rá.

0: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: Magyarországon is megjelent az afrikai sertéspest is. A fertőzés vaddisznókban eddig is jelen volt, de most először mutatták ki házi sertésekben. Emiatt egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei gazdaságban 3000 állatot kell leölni. Az országos főállatorvos azonnali intézkedéseket rendelt el. Az esetleges következményekről Raskó Györgyöt kérdezzük.
2: Raskó György agrárközgazdász a vendégem, jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok!
2: Magyarországon most először mutatták ki ezt a vírust házi sertésekben. Mekkora a baj ön szerint?
3: Hát az igazság, hogy ez a vágósertés termelés esetében, ami iszonyúan veszteséges jelen pillanatban, ez egy olyan plusz szinte koporsószög, aminek még nem is látjuk a következményeit, ugyanis hogyha azok az országok, amelyek Magyarországról sertéshúst vásárolnak, egymás után esetleg bejelentik, hogy átmenetileg fölfüggesztik a vásárlásaikat, akkor az az áresés, ami egy év alatt körülbelül 30%-os volt a vágósertés esetében, az valószínűleg még nagyobb lesz, és halmozza azt a veszteséget, ami ebben az ágazatban már évek óta egyébként is felhalmozódott.
2: Éder Tamás, ugye a Hússzövetség elnöke azt mondja, hogy ők úgy számolnak, hogy a harmadik országok piacait sajnos egy időre biztosan elvesztik. Mi a különbség? Ugye van az uniós országok és a harmadik országok, illetve mekkora az arány az exportban?
3: Hát az a helyzet, hogy a nagyrészt uniós tagországokba megy a sertéshús, többek között Romániában is jelentős tétel. Itt nem akkora a probléma, ugyanis az uniós protokoll ezen a területen sokkal precízebb, határozottabb, és nincsen politikai sanda szándék mögötte. Esetleg egy más importőr, például Kína, azt mondja, hogy hát akkor erre való, ez az indok arra jogosít engem, hogy a teljes magyarországi sertéshús importot leállítsam, tehát ők valószínűleg beletesznek egy kis politikai célzatot is, ami egyébként az Európai Unió és a Kína között az utóbbi időben bizony gyakran elő is fordul.
2: Mi ez, mint egy ilyen kis zsarolási potenciál, vagy mire gondol?
3: Hát ugye Európa Kínának eladott jó időkben nagyjából 3 millió tonna sertéshúst, most szinte semmit. Többek között a kínaiak arra hivatkoznak, Németországban és más országokban sertéspest is, afrikai sertéspest is okozhat további problémákat, és akkor ez egy ilyen egyoldalú döntés részükről. Azért tudják ezt megtenni, mert Dél-Amerikából minden további nélkül be tudják szerezni a szükséges húsmennyiséget.
2: Na most ez mekkora mennyiség? Azt mondja, hogy jó részt oda megy, akkor ha kevés megy, mennyi? 10-20% megy harmadik országba?
3: Hát, vagy ami megy, az néhány tízezer tonna, tehát nem nagy tételről van szó. De mondom, ennek inkább egy ilyen pszichológiai következménye van, hogy esetleg Magyarországra, esetleg Közép-Európára hoznak egy tiltó korlátozást, vagyis akkor más szomszédos országokban is megtermelt sertéshús bentreked az unión belül, nem kerül ki harmadik országokba, még lejjebb nyomja azokat a piaci árakat, amelyek most is borzasztóan alacsonyak.
2: Pont azért kérdeztem, hogy ha ez itt ragad, bent ragad ez a 10-15 ezer tonna, akkor az okoz-e zavarokat az ágazatban, de akkor ilyen formán okoz.
3: Hát ilyen formában, igen, hogy még olcsóbb lesz a sertéshús.
2: Az országos főállatorvos azonnali hatósági intézkedéseket rendelt el. Mit csinálnak ilyenkor? Mondjuk az a telep, ahol megtalálták, vagy kimutatták ezt a vírust, 3000 sertést találhatott, mindent leölnek, ezt meg lehet így állítani, vagy mi történik ilyenkor?
3: Hát ez megtörtént, tehát itt azonnali intézkedések volt, megtörténtek, megsemmisítették, körülbelül 3000 állatról van szó, és hát teljes zárlaton a környéken, se kip se be, tehát ott most élő állatszállítás nem engedélyezett. Valószínűleg ezzel lehet korlátozni, lokalizálni arra a területre járványt, nem fog ez tovább terjedni. Egyébként őszintén szólva Magyarországon olyan alacsony a sertésállomány, hogy sajnálatos módon a egymástól telepek, amelyek egymástól vannak, ma már akkora a távolság, mert közte az a háztáj sertésállomány, amely otthon, falvakban még 30-40 évvel ezelőtt teljesen általános volt, már ez megszűnt.
2: Azt is mondta Éder Tamás, hogy szembe kellene nézni azzal, hogy az elmúlt 8 évben ez jelen volt már ez a vírus, itt volt az országban. Akkor én kérdezem, hogy nem történt semmi? Mert ő azt mondja, hogy ha nem történik meg a vaddisznó állomány érdemi és hatékony gyérítése, akkor ezzel nem fog történni semmi. Miért nem költői a kérdés, hogy miért nem tett az előző kormány az elmúlt 8 évben ezért valamit, most mit kellene akkor tenni?
3: Hát ezt kellene sokkal erőteljesebben forszírozni és valóban megvalósítani. A vaddisznó állomány elképesztően magas. Látjuk, hát budai kerületekben teljesen általános, hogy az utcán este, éjszaka sétálnak a vaddisznók kondába. Én azt gondolom, hogy ezt már rég meg kellett volna oldani, egyértelműen ez állami kormányzati feladat, és hát tessék utasítani akkor a vadásztársaságokat, hogy erre a korábbinál sokkal nagyobb figyelmet fordítsanak. Ez elmaradt az elmúlt két évtizedben, és azt gondolom, hogy ezen a magatartáson illetékes állami hatóságoknak változtatniuk kell.
2: Most az agrárminiszter Bóna Szabolcs hétfőre egy egyeztetést hívott össze, lehet nyilvánvalóan erről is fognak majd beszélni. Menjünk tovább, ma volt egy kormányszóvivői tájékoztató, és itt bejelentették az ígéreteknek megfelelően egyébként, vagy viszonylag megfelelően, hogy nem enged be a kormány a mai naptól fogva a Fülöp-szigetekről, Georgiából, Örményországból gyorsított eljárásban vendégmunkásokat. Ugye lehetett eddig hozni külföldi munkavállalókat, ezt a kormányrendeletet most módosították. Én olvastam a Facebookján, hogy reagált erre a kormány döntése, azt, hogy felteszi a kérdést, hogy akkor honnan lesz munkaerő a hazai zöldség és gyümölcs ágazatban, valamint a tehenészetekben, ha lejár az engedély. Akkor itt meg is állok, nem kellett volna ezt a mai hatállyal korlátozni?
3: Én azt gondolom, hogy a Magyarországon, miután ma 40 évvel ezelőttihez képest tized annyi dolgozója van a magyar mezőgazdaságnak, közben területünk nagyjából ugyanakkora. Óriási munkaerőhiány van, és hiába mondják azt városi elemzők, értelmiségiek, hogy tessék alkalmazni roma kisebbséget, próbálkozni hazai munkaerővel.
2: Hát ők meg Ausztriában vannak.
3: Igen, azok elhagyták az országot, és ide egyébként sem nagyon jönnek külföldiek. Konkrét példát mondok, nálunk dolgoztak ukrán vendégmunkások, ma ők Lengyelországban dolgoznak. Lengyelország sokkal egyértelműbben jobban szabályozza ezt a kérdést. Csak a lengyel mezőgazdaságban 400 ezer külföldi vendégmunkás dolgozik, látszik is a eredménye, hatalmas fejlődésen megy át a lengyel mezőgazdaság. Ha mi azt akarjuk, hogy szerkezetváltás legyen Magyarországon, és az egyszerű buza, kukorica helyett zöldség, gyümölcs termesztés, vetőmag termesztése legyen, akkor ahhoz bizony nagyon nagy szükség van munkaerőre. Jelen pillanatban ezt szinte csak külföldi vendégmunkásokkal lehet megoldani.
2: Mennyien vannak most? Lengyelországban azt mondja, hogy 400 ezeren, itt mennyien?
3: Itt Magyarországon talán 12-13 ezer.
2: Ez szezonálisan feldúzzad egyébként? Ez fel, a nyári vagy a
3: hordőszakban? A szedési időben, tehát ősszel jóval több a szezonális vendégmunkás. Azt gondolom, hogy...
2: Mennyivel? Körülbelül mennyi kellene
3: most? Legalább a duplája olyankor, és szükség van rájuk. Jelen pillanatban szinte senki nem szedi le a gyümölcsöt, legyen szó cseresznye, málna, vagy éppen barack, mert nincs kézi munkaerő, géppel szedett gyümölcs minősége nyilvánvalóan nem olyan, mint ha kézzel szednék le, de én inkább azt gondolom, hogy a kormányzatnak ez a lépése egy óvatosság, egy megfontolt intézkedés, rövid időn belül felül fogják vizsgálni, és ezt egy ellenőrzött formában, mármint a külföldi vendégmunkások alkalmazását lehetővé fogja tenni a kormány.
2: De ezt miből gondolja? Mert Magyar Péter ezt a kampányban egyébként határozottan ígérte, hogy június 1-től nem jöhetnek külföldi vendégmunkások.
3: Én megértem, hogy van politikai kampány, választások előtt esetleg erős kijelentések is elhangzanak, de a gyakorlat az, hogy Magyarországon azt akarjuk, hogy fűszerpaprika termelés legyen, paradicsom és egyéb más, azt akarjuk, hogy legyen frissen szedett gyümölcs, akkor viszont bele kell törődnünk abba, hogy ehhez alkalmi vendégmunkásokra szükség lesz a jövőben. Lehet, hogy a mainál is nagyobb arányban, nagyobb számban. Gondolom, ezt a kérdést a kormánya szembesül a adok kapok oldallal, akkor fogok megfontolt döntést hozni, és egy ellenőrzött keretek között ezt a munkavállalást lehetővé fogja tenni.
2: Hát a lengyel példát lehetne átültetni, ez egy igazi siker történet. Nagyon sokan exportálnak, ugye úgy kezdtük a sertés hús esetében is a mezőgazdaságban. Hogy bírják a forint erősödést? Ugye a héten erről beszéltünk már itt, hogy most már lassan-lassan a vállalkozások a tűrés határukhoz értek, mert mi ha meghalljuk, hogy erős a forint, akkor örülünk, persze aki külföldre megy nyaralni, az még jobban örül, de azért most már nem mindenki örül.
3: Hát csak egy példával szemléltetném. A mezőgazdaság élmiszeripar együtt évente elad 12-13 milliárd eurónyi terméket külföldre. 40 forinttal erősödött az euróhoz képest a magyar valuta. Ez azt jelenti, hogy körülbelül 450-500 milliárd forinttal kevesebb forintbevételhez jut az ágazat, mint jutott volna a tavalyi árfolyam mellett. Egy évben nem lehet kigazdálkodni ekkora árfolyam erősödést.
2: 4-500 milliárd?
3: Milliárd. 450-500 milliárd forintról van szó. Ennyivel kevesebb forrás oldalon a forint bevétele a mezőgazdasági vállalkozásoknak. Ezt nem lehet kigazdálkodni, emiatt is, és közben a világpiaci árak óriási zuhantak az elmúlt években. Buza, kukorica, repce körülbelül 30%-kal, az élő sertés, sertéshús, tej, tejtermék hasonlóan 30% körül. Tehát egyrészt van a bevételi oldalon önmagával véve is egy jelentős kiesése a gazdáknak. Ehhez hozzájön még a forint árfolyam erősödéséből fakadó kiesés, és ne feledkezzünk el arról, hogy a magyar mezőgazdaság versenyképessége ezáltal a itthoni piacon is nagyot romlott. A külföldről behozott élmiszerek, mezőgazdasági termékek az erős forint miatt sokkal alacsonyabb árszinten jutnak be magyar piacra, és támasztanak olyan versenyt, amivel, őszintén mondom, nagyon sok hazai gazda, nagyobb vállalkozás, vagy éppen élmiszeri feldolgozó üzem egyszerűen nem bírja a versenyt.
2: 4-500 milliárd forintot hogy fognak tudni kigazdálkodni a magyar mezőgazdaságban? Az asszályról még nem beszéltünk, és lehet, hogy most már nem is fogunk, de azért ez egy megdöbbentő szám.
3: Nem lehet kigazdálkodni, nem lehet hozzá alkalmazni. Ha valaki azt mondja cinikusan, hogy tessék hatékonyabban termelni, legyenek versenyképesebbek, akkor én azt mondom, hogy ezt meg kell csinálni, de ez egy évtizedes kemény munka, egyik évről a másikra, aki mezőgazdasággal foglalkozik, tudja, ahol nagyon lassú maga a termelési folyamat, képtelenség az alkalmazkodás ilyen gyors ütemben, és közben ott van a egyéb probléma, a klímaváltozás okozta gondok, amihez szintén alkalmazkodni kell, tehát összefoglalva, ez az év a magyar mezőgazdaság számára bizony egy fekete év lesz, független attól, hogy milyen termés eredmények születnek. Pénzügyileg a magyar agrárvállalkozások az idei év végére nagyon súlyos helyzetben lesznek általánosan.
2: Mit várnának a kormánytól, vagy mit kellene tenni az új kormánynak ebben a helyzetben? Mert azt mondja, hogy ezt nem fogják tudni kigazdálkodni, hát a forint meg ilyen erős.
3: Kevés eszköz van a kormány kezében, hogy ebben segítsen, de van például olyan, hogy a meglévő vidékfejlesztési programok finanszírozását újra folytatja. Tehát itt gondoljunk egy új sertéstelep, amit már félig megépítettek, jönne hozzá állami támogatás uniótól, de ennek a kifizetése jelen pillanatban húzódik. Azt gondolom, hogy minden olyan területen, ahol az agrárvállalkozók a saját termelésük hatékonyságát akarják javítani, és ezért kezdtek egy új beruházáshoz. Ott a pénzügyi folyosítás föl kell gyorsítani. Ez egy terület, de azt gondolom, hogy nagyon fontos, sok 100 milliárd forintról van szó, és hát emellett bízunk abban, hogy az uniós pénzek, amelyek Magyarország számára talán elérhetők lesznek óriási összegben, ebből átmenetileg az agrárium pénzügyi problémáinak rendezésére is fog jutni egy jelentősebb összeg.
2: Köszönöm szépen, hogy itt volt és elmondta mindezt. Köszönjük.
3: Köszönöm.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. A TV Start a Spirit FM-en, minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Magyarország segít! Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Változékony időre számíthatunk, személyesen nem találkozik az ukrán és az orosz elnök. Megkezdődött a balatoni komp kikötők felújítása. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Nem lesz személyes találkozó Vlagyimir Putyin és Volodymyr Zelenszkij között. Az orosz elnök elutasította ukrán kollégája kezdeményezését, hogy találkozzanak egy harmadik országban a háború lezárására. Péntek viradóra családi ház és élelmiszeripari üzem is megrongálódott Ukrajnában az újabb orosz dróntámadásokban. A több mint 200 repülő szerkezet többségét a légvédelem megsemmisítette, 16 eszköz azonban becsapódott. Montenegró 2028-ra uniós tagállam lesz, jelentette ki az Európai Tanács elnöke Tivatban az EU Nyugat-Balkán csúcstalálkozó után. António Costa hangsúlyozta, a csatlakozás továbbra is szigorú feltételekhez kötött, de a politikai támogatás most világosabb, mint az elmúlt években bármikor. Jakov Milatovic, montenegrói elnök a térség és az Európai Unió kapcsolatainak erősítését sürgette, hangsúlyozva, hogy a régió stabilitása és európai integrációja közös érdek. Döntött a kormány az idei párttámogatásokról. A pártokat és alapítványaikat az országgyűlési választás eredménye alapján illeti meg a támogatás. A Tisza párt mintegy 700 milliós, a Fidesz több mint 500, a Mi Hazánk több mint 150, míg a KDNP mintegy 90 millió forintos támogatásban részesül. Az országos listán mandátumot nem szerzett demokratikus koalíció 12 millió forintot kap. A közoktatásban és a szakképzésben is felülvizsgálják a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. Az értékeléshez kapcsolódó feltöltési kötelezettséget felfüggesztik, a korábban elért illetmények ugyanakkor megmaradnak, közölte a gyermek- és oktatásügyi miniszter. Lannert Judit hozzátette, a következő tanévben szakmai egyeztetést indítanak pedagógusokkal, intézményvezetőkkel, szakértőkkel annak érdekében, hogy közösen alakítsák ki az új rendszert, amely támogatást, megerősítést és fejlesztési lehetőséget nyújt az érintetteknek. Jövők eddig meghosszabbították a tavaszi fagykárok bejelentésének határidejét. Az Agrártárca közölte, hogy a Hungaromet felülvizsgálta az elmúlt időszak minimum hőmérsékleti adatait. Az új információk már elérhetők az agro.met.hu oldalon. Megkezdődött a balatoni komp kikötők felújítása. A közlekedés a Szántódi és Tihanyi révnél is zavartalan. A jövő év végéig megújulnak a mólók és az épületek, az utak és az utastájékoztatás. Épülnek új utasvárok, pénztárak, kerékpártárolók és vizes blokkok is, tájékoztatott a Balatoni Hajózási ZRT. Elszórtan még lehet zápor, zivatar, majd országszerte napos, gomoly felhős idő lesz szombaton. A szél mérséklődik, napközben 23-28 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
2: Saját párttársai mentek szembe Donald Trump-al az amerikai képviselőházban azzal, hogy szigorú orosz ellenes szankciókat szavaztak meg, és támogattak egy újabb, több milliárd dolláros katonai segélycsomagot Ukrajnának. Ez a döntés Donald Trump második elnöki ciklusának első jelentős Ukrajna párti intézkedése, amellyel a republikánus politikusok egy csoportja nyíltan szembefordult az elnök és a pártvezetés akaratával. Vendégünk Jero Petris.
3: Jero Petris, Amerika szakértő, jó estét kívánok, szervusz! Jó estét, szia, örülök, hogy itthon vagy, nemrég jöttél vissza Magyarországra. Ezt megvétózhatja még Trump, ezt a döntést?
4: Természetesen lehetősége van az elnöknek erre.
3: Ő nem adna már segít Ukrajnának, vagy az oroszokat nem akarja szankcionálni, tehát mi a hozzáállása ehhez?
4: Nem lehet tudni. Trump elnöknek már az első ciklusában is, de kifejezetten ugye 2025. január 20-a óta alapvetően minden egyes politikában változik a véleménye, van, hogy egy napon belül is. Nem tudjuk, hogy Trump elnök és a stábja mit forgat a fejében, bármi kis sűrhet ebből. Alapvetően ugye Trump rendkívül nehéz helyzetben van, ugyanúgy, mint Iránban, Ukrajnában is, ha kilép a konfliktusból, azzal vesztesként távozhat, ha pedig bennmarad, akkor további anyagi ráfordítás, akár emberi ráfordítás terheleti az amerikai adófizetőket. Tehát tulajdonképpen két rossz döntés, két rossz lehetőség áll az amerikai vezetés szemében.
3: De úgy a kommunikációs szinten legalábbis kivonult, legalábbis kívülről így tűnik.
4: Kivonult, és hát számos problémája van. Ugye Irán most a fő külpolitikai kérdés Amerikából nézve. Valóban ugye miután nem sikerült neki gyorsan békét, vagy legalábbis fegyverszünetet teremtenie, próbál nem ezzel foglalkozni, és hát ugye Venezuela, Grönland, Közel-Kelet, a vám problémák, és sorolni lehetne a problémákat. Ezek lekötik most az amerikai kormányzat és az amerikai publikum figyelmét, de ez a kérdés azért ott van, és mint látjuk, még Trump pártja is megosztott.
3: Megosztott, és akkor maradjunk is itt, mert több ilyen döntése is volt a képviselőháznak a szerdai napon. Másik pont Iránnal kapcsolatos. 4 republikánus képviselő ment szembe Trumppal. Megszavaztak egy határozatot, amivel arra utasítják az elnököt, hogy vonja vissza az iráni háborúba vezényelt csapatokat, vagy kérje ki a kongresszus felhatalmazását. Ugye Amerikában 60 napig lehet kongresszusi felhatalmazás nélkül háborúzni, tehát május 1-én ez a határidő lejárt. Miért most szavazták ezt meg, vagy eddig nem ment át?
4: Ugye alapvetően az amerikai alkotmány előírja, hogy csak a kongresszus nyilváníthat ki háborút hivatalosan. A igazság viszont az, hogy 1942 óta erre nem történt, nem volt példa. Se Koreába, se Vietnámba, se Irakba, se Afganisztánba a kongresszus hivatalosan nem nyilvánította ki háborús helyzetet. Viszont 70-es évek óta a vietnámi háború problémái miatt a kongresszus kötelezi az elnököt arra, hogy bármilyen katonai akció után 60 napon belül valami fajta kongresszusi felhatalmazást az elnök kérjen erre.
3: Ezt nem tette meg.
4: Nem tette meg. Hozzá kell tenni azt, hogy azért, hogy mi a háború, mi a fegyveres konfliktus, ez is egy kicsit gumifogalom.
3: Hát Oroszországban is az, ugye?
4: Így van, tehát ez nem csak egy amerikai probléma. Ugye nagyon sokat változott a világ azóta, amióta az alapító atyák megálmodták ezt az alkotmányos rendszert, illetve ugye a kongresszusnak ezt a jogkörét. Trump ezzel él, és úgy, mint elődei, hát eléggé hát gumiszabályként értelmezi ezt.
3: Na de hát, ha ott vannak ezek a csapatok, akkor mi más lenne, mint háború? Ahogy Oroszországban is háború, ez is nyilvánvalóan háború. Tehát akkor mi fog most történni? Másrészt pedig, ugye mennek a tárgyalások, ez mennyire gyengíti meg Amerika pozícióját a tárgyalóasztalnál egy ilyen kongresszusi döntés mondjuk?
4: Ugye alapvetően az Egyesült Államok külpolitikájának mondhatjuk az egyik leggyengébb eleme az, hogy az ország egy demokrácia. Bármilyen döntés születik, akár beavatkozás, akár nem beavatkozás, akár egy folyamatban lévő háborúból való kivonulás, ez, ha a választók nem támogatják, vagy a választók valami más szeretnének, akkor a kormányzatnak reagálni kell. Láthatunk erre példákat, Irakból kivonult az USA, alapvetően azért, mert elfogyott a társadalmi támogatottság. 2013-ban Szíriában nem ment végül is az Egyesült Államok, mert nem volt mögött a társadalmi támogatottság, tehát ismételni kell magamat, egy demokráciában nagyon nehéz külpolitikát csinálni.
3: És most sincs társadalmi támogatottság már?
4: Tehát nincs.
3: Ezt ki lehet mondani.
4: Nincs.
3: Tehát, hogyha újra kéri a kongresszustól ezt a felhatalmazást, akkor már nem kapná meg a kongresszusban?
4: Ez nagyon nehéz kérdés. Ugye jelenleg még republikánus többség van a képviselőházban és a szenátusban is, de mindkét párt megosztott a külpolitikai kérdésekbe. Ugye az abortusz kérdésbe, a belpolitikai, ideológiai kérdésekben alapvetően két blokkál egymással szembe, de a külpolitikában mindkét pártnak van egy mondjuk úgy héjább szárnya és egy békegalambabb szárnya. Tehát vannak republikánusok, akik azt mondják, hogy igenis, támogatni kell Ukrajnát, és vannak demokraták is, akik azt mondják, hogy nem, mi erre nem szeretnénk áldozni, mi ezt a pénzt itthon szeretnénk elkölteni.
3: Tehát sokkal bonyolultabb, igen, de mondjuk Irán esetében mi lenne? Tehát mi lenne az iráni háborúval? Teljesen feleslegesen indította el, és ott maradna Irán az atomprogramjával, kvázi győztesen, hogyha mondjuk a kongresszus így. Mi lenne? Tehát mi lenne az iráni háborúval? Teljesen feleslegesen indított

0: segített Iránba, és ez bizony-bizony rendkívül problémás lehet Trump számára.
1: Most még egyébként más kérdésben is mondtak nemet Trumpnak a saját pártjából, egyre többen fordulnak ellene?
0: Én azt gondolom, hogy igen, és ennek az oka nagyon egyszerű. Donald Trump nem indulhat újra a pártelnök jelöltségért, illetve nem lehet újra elnök. Viszont ezek a képviselők, illetve szenátorok a felsőházban, ők a saját politikai karrierjüket tartják szem előtt, és előjön az a pillanat, amikor bizony szembe fognak fordulni a saját elnökükkel. Bármilyen népszerű Trump a párton belül, lehet olyan politikai helyzet, hogy egy képviselő azt mondja, hogy nem, én ezt nem tudom támogatni.
1: Hogy áll most a népszerűségük a félidős választás előtt? Trumpnak mondjuk.
0: Alacsony a népszerűsége, de látni kell, hogy a kialakult, rendkívül polarizált helyzetben egyetlen egy politikusnak sem tud egy bizonyos szint alá, vagy egy bizonyos szint fölé menni a népszerűsége. Trump most én azt gondolom, hogy a saját lehetőségei alján van, nem népszerű, az emberek sokkal többet vártak tőle, még a saját pártján belül is vannak törésvonalak, és alapvetően most a közhangulat és a elvárások azt sugallják, hogy a demokraták fogják átvenni a többséget ősszel a képviselőházban.
1: Ez múlik tulajdonképpen? Vagy mi múlik a félidős választások?
0: Ugye azt látni kell, hogy Amerikában tiszta elválasztása van a hatalmi ágaknak, a Montesquieu-i elvek alapján. Tehát a törvényhozási többség nem szükséges az elnöknek ahhoz, hogy folytassa a munkáját, és alapvetően az elmúlt 30 évben kialakult egy trend, hogy egy elnök többséggel kezdi meg a ciklusát, de ez a többsége szépen elolvad az elnökség alatt, vagy már 2 év után, vagy 4 év után, vagy 6 év után, ugye ifjabb George Bush volt, aki legtovább tudta megtartani pártjának a többségét. Alapvetően, ha ezt a trendet nézzük, ezt a mintázatot, illetve a közhangulatot, akkor azt mondjuk, hogy azt várjuk, hogy valószínűleg a demokraták az alsóházban győzni fognak, és bizony most már a szenátusban is van esélyük, hogy átvegyék a többséget.
1: Meglátjuk, hát közben meg Trump egyébként arról beszél, hogy akár szeptemberig is fennmaradhat a blokkád a Hormuzi szorosnál, és ott már nagyon-nagyon közel van novemberhez. Egy utolsó dolog, Magyar Péter, magyar miniszterelnök a Spiegelnek adott egy interjút tegnap, és azt mondta, hogy szívesen venne egy washingtoni meghívást. Mekkora esélyt látod ennek? Ugye az előző kormányon Orbán Viktorral Donald Trump nagyon jóba volt, barátjának nevezte, de hát ahogy elvesztette a választást, az, hogy volt barátjának nevezte, Magyar Péter pedig nagyon jó embernek. Mekkora esélye van ennek, hogy meghívják őt Amerikába?
0: Van esélye. Nézze, Grósz Károly 1988-as Ronald Reagan-nél tett látogatása óta minden magyar kormányfő találkozott az amerikai kollégájával. Itt a kivétel ez a 2009-2019 közötti sajnálatos időszak volt, amikor az amerikai-magyar kapcsolatok nagyon negatív irányt vettek. Ugye valóban Trump és Orbán között volt egy erőteljes munkakapcsolat. Én azt gondolom, hogy Magyar Péternek minden esélye megvan arra, hogy meghívják Washingtonba. A kialakult szokások szerint először egy külügyminiszteri találkozó lesz, tehát Orbán Anita és Marco Rubio elméletileg fog találkozni, és ott előkészíthetnek egy magyar Trump csúcsot.
1: Ez létrejöhet még a félidős választások előtt, tehát november előtt?
0: Elképzelhető. Ha megnézzük, ugyancsak ugye, említsem 1988 óta ezt a szokást, ezt a mintázatot, akkor azt látjuk, hogy hatalomátvétel, kormányátadás után általában másfél éven belül leült egymásra az amerikai elnök és a magyar kormányfő.
1: Köszönöm, hogy itt voltál.
0: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Most jön Balázs, az Aktuál. Szervusz Balázs, kik jönnek hozzád, miről beszélgettek?
2: Szervusz Györgyi, köszöntöm a nézőket. Nemrégiben ért véget az a tüntetés, amely a Kodály köröntől a Kossuth tér felé tartott, és a migrációs paktum ellen fogalmazták meg a kritikáikat a résztvevők, köztük például Bohár Dániel, a riporter, illetve Németh Balázs, aki ugye tudjuk, hogy valami 20%-ot ért el a választókerületében Fidesz jelöltként, de ott volt Torockai László is. Elhaladtak a miniszterelnök irodája előtt is, Magyar Péter oda kiállt, zászlót lengetett, erre őt kifújolták. Németh Balázs azt írta, hogyha jól emlékszem, éppen ő közölte azt, hogy Magyar Péter hergelte az embereket magyar zászló lengetéssel. Szóval volt egy kisebb fajta akció, hogy ez a hűvös esős délután ne teljen el teljesen eseménytelenül. Erről is fogunk majd ejteni egy pár szót. Aztán arról, hogy az IDEA közölt egy mérést arról, hogy az emberek mit tartanak a legfontosabb teendőknek az új kormány részéről. Itt előkelő helyen szerepel az elszámoltatás, Orbán Viktor és családja, Matolcsi György és családja, valamint Rogán Antal, akik az első 3 helyen szerepelnek, de a nagy ellátó rendszerekhez is szeretnék a választók, hogy minél hamarabb hozzányúljon a Tisza kormány, és arról is lesz majd szó, hogy a Velencei Bizottság segítség.

0: segítségét kéri Súlyog Tamás az államfői pozíció megőrzésével kapcsolatban, illetve azért, mert azt mondja, hogy alkotmányos válság fenyeget, az oroszok pedig aggódnak azért, vagy hát remélik, hogy Magyarországon az új kormány az a nemzeti érdekeket helyezi majd előtérbe, akkor, amikor Oroszországgal, illetve Ukrajnával kapcsolatos álláspontját kialakítja. Ezekről lesz tehát szó Galgóczi Eszterrel, a Forrás Társadalom Kutató Intézet vezető elemzőjével, Komlódi Gábor ügyvéddel, valamint Gémesi Györggyel Gödöllő polgármesterével.
1: Balázs, köszönöm neked, önöknek is köszönöm egész heti figyelmüket kollégáim nevében is. Hétfőn Egon várja majd önöket. Kellemes hétvégét, viszontlátásra!

Spirit FM 92.9, az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az érték állandó. Fizessen elő a nyomtatott hetekre, és mellé online előfizetést is adunk. Részletek hetek.hu/előfizetés.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Bodac Balázs és vendégei következnek.
2: Önök szerint jó, hogy a kormány szigorítja a vendégmunkások beáramlását? Ez a kérdésünk, amelyre várjuk válaszaikat, a témához fűzött kommentjeiket is a Facebookon természetesen, ezek közül válogatni fogunk, és beszélünk majd erről itt az adásban is, de lesz még más témánk is, mutatom, hogy kikkel és hogy miről lesz szó.
3: Az Orbán Viktorhoz, Matolcsy Györgyhöz és Rogán Antalhoz kapcsolódó ügyek kivizsgálását kiemelten fontosnak tartják a választók, derül ki az IDEA intézet felméréséből. Szabadságvesztés is járhat a hiányos vagyonnyilatkozatok miatt, valamint szigorítják a vendégmunkások foglalkoztatását. Sólyog Tamás a Velencei Bizottság állásfoglalását várja azzal kapcsolatban, hogy az új kormány eltávolítaná a hivatalából. A Kreml arra számít, hogy a Tisza kormány a magyar emberek érdekei mentén foglal állást Oroszország és Ukrajna ügyében. Mai vendégeink Galgóczi Eszter, a Forrás Társadalom Kutatóintézet vezető elemzője, Gémesi György, Gödöllő polgármestere, a MÖSZ elnöke és Komlódi Gábor ügyvéd.
0: Ez az Aktuál. A stúdióban Bodac Balázs.
2: Ön szerint jó, hogy a kormány szigorítja a vendégmunkások beáramlását? Ez a kérdésünk, amelyre nézzük, hogy eddig milyen válaszok vannak. Hát nem túl megosztó téma. 92% a válaszadóinak azt mondja, hogy igen, 8% szerint viszont nem. Köszöntöm Önöket otthon, vendégemet pedig köszöntöm itt a stúdióban. Szervusztok. Örülök, hogy eljöttetek hozzánk, és közben volt még egy esemény. Ma Kodály Körönről elindult egy tüntetés a Kossuth térre a migrációs paktum ellen. Ugye ez június 12-én lép hatályba, európai uniós szintű szabályozás. És majd erről fogunk tudni mutatni néhány képet is. Elhaladtak ott a miniszterelnökség előtt is, Magyar Péter szívecskét mutatott nekik, zászlót lengetett, ezt Németh Balázs úgy kommentálta, hogy miniszterelnökhöz méltatlan módon hergelte a tömeget Magyar Péter, de ott volt például Torockai László is, vagy Bohár Dániel, aki eufemisztikusan csak a riporternek titulálja saját magát. Szóval azért azt érdemes ugye erről tudni, hogy ez egy jelentős szigorítás a korábbi migrációs politikához képest. Torockai László azt hangoztatja, hogy két lehetőség van, majd befogadjuk a migránsokat, vagy fizetünk. Ebben a formában egyik sem igazott. Egy harmadik lehetőség, hogy vagy a határőrizetben segítünk, akár technikai eszközökkel a frontországoknak. Ezt világosan kijelentette a magyar kormány, hogy ez jöhet csak szóba Magyarország részéről, és mi még tovább szigorítunk az eddigiekhez képest is. Szóval mennyire jöhet jól a Fidesznek, illetve a Mi Hazánknak, hogy ráül egy olyan dologra, amelynek nincsen a kormányzati politika irányából sem lába, és nem fogják azt tapasztalni az emberek nagy valószínűséggel itthon, hogy migránsok azok ezrével fogják majd ellepni az otthonaikat, vagy elviszik őket Ukrajnába, vagy megerőszakolják az átoperált kisfiúkat, vagy mit tudom én, ez az egész kör, amit így általában szoktak csomagban tálalni.
4: Talán azért van nagy bajban a Fidesz, most mondhatjuk nagy bajban, választásokon már kiderült, mert azok a témák, amik számukra fontosak voltak, vagy amivel meg tudták tartani a választóikat, amik tudták igazából a tömeget utcára vinni, azokban Magyar Péternek az álláspontja sem tér el oly mértékben, sőt egyébként migrációs politikában most láttuk, hogy éppen hogy szigorít. Tehát tulajdonképpen, hogyha a Fidesz meg szeretné tartani azokat a választókat, akik még a jelenlegi közvéleménykutatások szerint is velük szimpatizálnak, akkor nagyon nehéz lesz nekik olyan témát találni, amiben ők tudják felmutatni Magyar Péterrel szemben, és csak és kizárólag az álláspontjukat. Ez most ugye nem az a téma, de én azt gondolom, hogy ez a tüntetés is, és majd még ugye most kezdődnek ilyen tüntetések, arra valók, hogy a megmaradt aktív szavazókat tudják utcára vinni, akár tudjanak velük kapcsolatba lépni. Egy picit ez talán felismeri azt, hogy milyen támogatottságuk van, és hogyha ezekre a képekre ránézünk, akkor ez most éppen nem az, amivel fel tudnak támadni, vagy vissza tudnának térni, de én azt gondolom, hogy inkább csak meg akarják tartani azt a kemény magot, aki még mindig kitart mellettük.
5: Hát, szerintem ez kicsit korai, tehát le kéne igadni. Megbúd a választás, látszott az, hogy ezek a hívószavak, ezek nem mentek át annyira, mint amennyire kellett volna az ő számításaik szerint. Tehát én nem hiszem azt, hogy ennek valamilyen eredménye lenne. Ráadásul egy csomó olyan szakpolitikai kérdés van, amiről érdemes állásfoglalni. Vannak ott azért jó szakpolitikusok, akik egyik-másik szakpolitikai kérdésben, ha vitát generálnának, akkor biztos, hogy jobb irányba menne, építőbb irányba menne az ellenzék és a kormánypártok közötti vita, vagy egymás közötti ellentét. Tehát én azt gondolom, hogy nincs ereje. Ez látszott a kampányban is, hogy nincs ereje, nem tudom miért folytatják, ez nem az én dolgom, az ő dolguk, csak én más irányba vinném az ellenzék részéről a vitát, elsősorban szakpolitikai kérdésekben, amennyiben vannak ilyen döntései kormánynak, hogy ezzel egyetértünk, ezzel meg nem értünk egyet, azért mert.
6: Hát nincs könnyű helyzetben a Fidesz, hogyha csak innen indulunk már, mint a szakpolitikai kérdések felvázolásától, akkor ugye azért lövi lábon magát, és szerintem azért lenne tévút ezekről egyáltalán beszélgetnie, mert akkor szembesítenék az elmúlt 16 év szakpolitikai kérdéseivel, ami hát finoman szóval sem volt egy sikertörténet. Hogyha csak egy példát ide említetek, hogy ami ugyan nem szakpolitikai kérdés, de jól mutatja, hogy mennyire, hogy mondjam, visszás, amikor a Fidesz oda tesz valamit, amikor ugye az a vita alakult ki, hogy lejjebb kell levinni az országgyűlési képviselőknek a fizetését, és akkor ugye a fideszesek nagyon egyetértettek vele, arra az volt a kérdése Magyar Péternek, hogyha ennyire egyetértenek vele, akkor eddig miért nem tartották meg, ugye a Mi Hazánk pedig azt mondta, hogy ők meg se szavazták, mire azt mondta Magyar Péter, hogy de azért fölvetétek. Tehát, hogy mindig visszakanyarodnak oda, ami az elmúlt 16 évben volt, és miután ez nem volt egy siker győzelmi menet, finoman szóval, főleg az utolsó 4 év, ezért szerintem ez tévút. Ettől függetlenül egyetértek az elhangzottakkal ugye általában, mert azt gondolom, hogy a Fidesz keresi a hangját, de nem találja meg. Tehát egyszerűen nagyon régen volt ellenzékben, és egyszerűen azért nem csak azért nem találja a hangját, mert egy új szerepben kellene megmutatnia, hogy mit is gondol a világról, hanem azért, mert az elmúlt egy évben sem találta a hangját. Egyszerűen csak lehet, hogy még több ideje, emiatt vesztették el a választást. Olyan dolgokat mondtak, akár az aranyvonatról, vagy az aranyszállítmányról, akár a migrációról, akár bármit, hogyha ide tesszünk, ami tényleg, amit is ironikusan ideidéztél, a gyermekek átok, operálásától keze bármiről, amikről azt gondolt, hogy működni fog, de nem működött. És ugye felteszük a kérdést, hogy miért csinálja ugyanazt a Fidesz, ami eddig nem működött, azért, mert nincs jelenleg más az eszköztárában. És itt utolsó gondolat, talán...
2: Hivatalosan nem Fidesz tüntetést tegyük hozzá egyébként.
6: Hát igen. Hivatalosan én meg sovány vagyok, de szóval amit csak a dologból ki akarnék hozni, hogy két dolog mindenképpen, hogy is mondjam, az eddig említettekhez képest is nagy lábon lövés. Az egyik az, hogy Magyar Péter szerintem nagyon ügyesen és szándékosan mossa össze a Mi Hazánkat a Fidesszel, és egy közösen megtartott ilyen rendezvény már a látszatát is elkerül annak, hogy egyébként ők egy brancsban lennének, és azért értem én, hogy van egy elképzelése Orbán Viktornak arra nézve, hogy neki milyen ige forrásai vannak, és hogy kikacsint a szélsőjobbhoz, de én abban nem vagyok biztos, hogy a klasszikus konzervatív értékeket képviselő Fidesz szavazók ezzel meg tudnának barátkozni. A másik pedig, amire te utaltál, hogy itt lesz egy giga rendezvény, és hogyha vasárnap egy tüntetés a várban. Igen, csak természetesen, csak annyit szerettem volna hozzátenni, hogy vajon milyen eredménye lesz annak a tüntetésnek, ami, hát nehezen tudom elképzelni azt a választót, aki nagyon izgatottan ül otthon, hogy mi lesz a köztársasági elnök, és alig várja, hogy vasárnap délután elmehessen tüntetni, kontra egy ilyen péntek délután, amikor arról van szó, hogy migrációs paktum, amit hallgatunk már 10 éve, hogy az a patás ördögnek a lenyomata. Tehát, hogyha oda ennyien mentek ki, akkor vajon mennyien lesznek vasárnap? szerintem ezek nem jó előjelek már az ő szempontjukból.
2: Nem biztatok senkit arra, hogy mondjuk olvasson pesti srácokat, egyszerűen azért nem, mert nem szorulnak ők reklámra, meg van nekik a saját közönségük. Ott éppen a tegnapi nap folyamán jelent meg egy hát cikk, na mindegy, szóval betűk egymás után, meg képek is, nem tudom, hogy azt ti olvastátok-e, hogy a Kecskeméti, nagyon jó a sztori, hogy a Kecskeméti repülőtérre lengyel kísérettel 50 migráns érkezett, de a jövőben már a magyar katonák fognak ebben részt venni. Ismeretlen forrásra hivatkozva természetesen nyilván, ismeretlen helyre viszik őket ismeretlen migránsok, és van két fénykép is illusztrációként a cikkhez, ez a legviccesebb talán az egészben. Az egyik az egy tök máshol készült, egészen máskor és máshol készült kép, amin sötétbőrű férfiak tartózkodnak. Oda is van írva, hogy MTI kép, ez egy valamikori MTI archívumból előszedett kép, és hogy nyomatékot adjanak az egésznek, hogy ez bizony a Kecskeméti reptéren történik. Egy Grippent tankolnak. Tehát ez látható még ott, persze, tehát mi az összes hivatalos magyar szerv száfolt azt, meg a légi forgalmi adatok is, hogy bármi ilyesmi történt volna. Csak annyira furcsa nekem, hogy ezek már besültek egyszer, igen, és ezek lebuktathatók egy percen belül, és jókat kuncogunk, nevetünk rajta, és talán ez hozzájárult ahhoz, hogy ezt az eredményt sikerült elérni a Fidesznek, amit hogy... Szóval ugye Orbán Viktor szokta mondani, hogy dögdögtóról le kell szállni. Most ehhez képest én itt a nyergelést látom nagy erőkkel.
4: Az az érdekes, hogy alapvetően, amikor ők vannak hatalom, tehát ők voltak a hatalomban, nyilvánvalóan nagyon sokszor működött a másokkal szembeni hergelés, és ez egyébként lehetett pusztán az Európai Unió az elején, utána a háború között, ugye meg a bevándorlók, migránsok, és akkor, amikor ez egy nagy tábor, és még meg tudnak ragadni embereket, akik utána félnek, és félelemből akár ezt támogatni is tudják, akkor ez egy működőképes stratégia lehet, akármennyire is szomorú ez. De egy ilyen választási vereség után, ráadásul úgy, hogy megbomlott a médiának az a nagyon erős kettőssége, hogy a fogyasztók nem fogyasztanak keresztbe, vagy hogyha véletlenül fogyasztanak, akkor nem hiszik el, hogy a 444, vagy a független sajtó mit ír az a fideszes választók is fordítva, hogy most azért tényleg azt látjuk, ahogy Magyar Péter kezdi ezeket a határokat átlépni, kezdenek olvasni az emberek, látják azt, hogy mit csinált a Fidesz eddig, látják azt, hogy emögött a gyűlöletkampány mögött, díszlet mögött gyakorlatilag hogyan lopták el az országot, hogyan végezték a hatalmat. Itt már ezek a szlogenek nem tudnak működni, még úgy sem egyébként, hogy én azt gondolom, hogy azért az mégiscsak egy súlyos probléma. Nagyon sok honfitársunk még mindig retteg a háborútól. Nagyon sok honfitársunk egyébként tényleg azt gondolja, hogy ha ide bejön ebbe az országba valaki, aki nem itt született, akkor az bántani fogja őt. És ezek szerintem történelmi bűnei a Fidesznek. Az, hogy még mindig ezt az eszközt akarják használni, az egyrészt látszik, hogy nem működőképes, vagy legalábbis nem tudja megmozgatni az embereket úgy, hogy akkor Budapestre jöjjenek, és ők is tüntessenek, de közben meg még mindig tudja ezeket az érzéseket, érzelmeket felkorbácsolni, ami én azt gondolom, hogy nem működhet tovább így ez az ország. Nyilván erre volt válasz a szívecske az erkéről, a Magyar Péter részéről, és talán azt is lehet gondolni, hogy...
2: Ez előkerült ott a magyar zászló is. Hát igen. Ez volt az a pont, ahol Németh Balázs már egyértelműen kijelentette azt, hogy Magyar Péter miniszterelnökhöz nem méltó módon hergel.
4: Mint hogy a miniszterelnök egy magyar zászlóval hergeli a tömeget. Nézőpontok kérdése.
2: Na, nézzük, hogy a probléma térképen mi van, mert azért az embereknek van véleménye a körülöttük lévő valóságról is. Az Ideaintézet készített egy felmérést arról, hogy vajon az emberek a megkérdezettek szerint mik a sürgető feladatok.
3: Az Ideaintézet felmérése szerint több mint 2 millióan tartják a NER bűneinek kivizsgálását az új kormány előtt álló legfontosabb feladatnak. Mégis többen vannak, akik a nagy állami ellátórendszerek átalakítását vagy épp a demokratikus intézményrendszer megerősítését sürgetőbbnek gondolják. Az elszámoltatás sürgetőknél az Orbán család vagyonosodása és az MNB-hez köthető ügyek feltárása a legérdekesebb. A kegyelmi botrány nem került be a kiemelt fontosságú ügyek közé.
2: És akkor van még számos egyébként olyan momentum, amire rákérdez a kutatás. Böngészék egyébként megtalálják a sajtóban széles körben tárgyalt hírről van most szó. Van türelem, vagy türelmetlenség van, vagy gyors eredményeket akarnak látni az emberek? Mi az érzésetek?
5: Szerintem gyors eredményeket akarnak látni, hiszen egy nagyon-nagyon intenzív választási kampány után vagyunk, és annak sok-sok ígérete hangzott el, ráadásul a kormányzás megkezdésénél is ezek az ügyek egyik-másik már előjött és beszéltek róla, és hát hosszú hónapokon vagy éveken keresztül, például a Matolcsi ügy is több mint egy éven keresztül nem mozdult előre, vagy például a lélegeztetőgép az meg el van teljesen nyomva, tehát arról nem is hallottam, és ez azért nagyon engem nagyon-nagyon izgat, mert ott tárolták Gödöllőn 3 vagy 4 évig, hogy 300 milliárd forintot költöttek rá, hogy ki kell dobni a szemét, nem tudom most éppen hol van, hogy összesen 2000 lélegeztetőgépre van Magyarországon személyzet, és 17 000 lélegeztetőgépet hoztak a Kínából. Tehát ez bűncselekmények sorozata. Tehát én is türelmetlen vagyok. Látni szeretném azt, hogy ezzel mi van, és hogy akkor kezdjük el a felelősséget megnevezni. Nekem van egy érzésem, hogy nem lesz ilyen egyszerű. És az is kérdés, hogy például személy szerint kiket fognak majd elővenni. Első, második, harmadik vonal. Mert én azért 2-3 embert megneveznék, akinek tuti, hogy benne van a keze ezekben, de
7: lehet, most, hogy... Már most is lehet, adásba hát, vagyunk, úgyhogy...
5: Hát akkor nem mondom, én azt gondolom, hogy a lélegeztetőgépnél Szijjártó, Rogán Antal rendkívül sok mindenben volt benne, én nem gyanúsítom őt meg, tehát én csak azt gondolom, hogy látni szeretném ezeket a dokumentumokat, vagy Lázár János. És ezeket nem látjuk. Tehát én türelmetlen vagyok.
7: Amit valószínűleg kijelenthetünk az, hogy politikai szinten legfelsőbb döntéshozók voltak számos ügyben.
5: Abszolút.
7: Vagy felső abszolút. Szintű döntéshozók, tehát ez még, még csak büntetőjogi vélet, tehát semmi ilyesmit nem alapoz meg.
5: Én is türelmetlen vagyok, mert látni szeretném azokat. Terítsék ki a lapokat, jöjjenek a vizsgálatok, mintha bizonyos emberek körül csönd lenne, és ez nekem ez kevés.
7: Úgyhogy van egy ilyen elvárás a társadalom részéről, és politikailag ezt, vagy a lélektanát, azt értem, hogy ez létezik. De ugyanakkor a nagy ellátórendszereknek az átalakítása, ami először valószínűleg bontással jár, és aztán lehet, hogy évtizedes távlatban mutatkoznak meg az eredmények. A büntetőügyeket én személy szerint nem tartom máshogy elfogadhatónak, csak hogyha abszolút a jogállami keretek között történik, és semmilyen fajta politikai boszorkányüldözés nincs benne. Tudom, hogy a közönség egy része nem aggódik ezen, vagy aggódna ezen annyira. Én nem véletlen tartom fontosnak a jogállamot, például ezért is. Szóval nem biztos, hogy lesznek olyan gyors eredmények minden elvárt téren, mint ahogy azt várnák, és ennek még az is lehet, hogy lesz politikai ára. Ez persze megint csak nem a mi problémánk, csak a túlzott várakozások azok bizonyos fokú csalódással is járhatnak.
6: Én azt gondolom, hogy egyfelől ebben teljesen egyetértünk, hogy a büntető igazságszolgáltatásnak kell tenni a dolgát, és nem a politikának, és ez nagyon hosszú ideig tart. Tehát az, amik most előjöttek, tehát amik az elmúlt napok hírei, azok mind a régmúltban gyökereznek, és ezek mind úgy alakultak mostanra, hogy ezeknek megvolt az elő élete, tehát nem most kezdett el nyomozni az ügyészség akár a közétkeztetés, akár a parkfenntartás, vagy más ügyekben, hanem ez egy folyamat. Egyszerűen nagy valószínűség élünk a gyanúperrel, hogy a változást az okozta, hogy most már fideszes politikusokat is el lehet vinni, nem jelentett az gondot már, mint korábban esetleg bizonyos köröknek ez nehezekre esett volna, ezért most elvitték az embereket, de maga a nyomozás korábban kezdődött. Ha akár az persze aggodalomra ad okot, de ezzel se tudunk már mit kezdeni, hogy például az MNB ügyében ilyen hosszú ideig semmi nem történt, ugye most hirtelen elkezdtek benne nyomozni, akár a lélegeztetőgépekkel kapcsolatban is azt gondolom, hogy van egy nagy restancia, és utol kell érni magát.
7: Erről volt szó a kormányinfón is.
6: Nyomozó, hát az egy, szóval azért, ha csak egy mondat erejéig ide idézhetjük, hogy nem csak az volt, hogy többszörös, a magyarországi személyzet többszörösen meghaladó mennyiséget vásároltunk, hanem erről kiderült később, hogy ezek az alvási apnoét kezelő gépek, tehát nem a valódi lélegeztetőgépek, amik aztán még talán Brazíliának akartunk ajándékba adni, de az volt a kikötés, hogy a fuvardíjat fizessék ki, és aztán ők azt mondták, hogy annyiért sem kell, köszönik, és ha visszaemlékszünk, akkor ezt követően, ha jól emlékszem, vagy a Rogánnak, vagy pedig a Szijjártónak egy kedves barátja egy hangárt adott bérbe, tehát nem a Magyar Honvédség egyik üres laktanyájába őriztük, hanem talán éves szerintem valami 800 millió forintért egy Rogán havernak adtuk oda. Tehát ez minden szeletére süt főz, ahogy mondtad is, valóban tele van olyan elemeket, de ezt evel értek egyet, és én, ha én nem tudom hány emberre vagyok hatással, lejjemen kiúl ilyenkor a tévéadásban, de én azt kérem mindenkitől, hogy tényleg legyenek türelemmel, mert annál nagyobb hibát elkövetni, mint sem, hogy most ilyen politikai, hogy te fogalmaztál, boszorkányüldözés keretében próbáljanak meg revansot venni, az nagyon nem volna jó. Mindenki teszi a dolgát, én szerintem nagyon helyes az, amit a kormány ezekben az ügyekben megtesz, hogy vizsgálóbizottságot hoz létre, szigorítja az okom való részvétel feltételeit, hogy büntethetővé teszi, hogyha valaki nem jelenik meg. Az, hogy egyáltalán most már felszabadultak a nyomozóhatóságok, hogy azok az emberek, akik eddig nem csicseregtek, elkezdtek beszélni, mert nem érzik magukon azt a fajta pressziót, amit korábban, tehát el fognak jönni, mindenek el fog jönni, rendelt ideje van ugye a Földön. Én azt hiszem, hogy talán még magasabbra is el fog ez a szál jutni, mint a Rogán vagy a Szijjártó.
4: Én azt hiszem, hogy egyszerre van jelen a türelmetlenség, és egyébként a mérhetetlen türelem a Tisza párttal szemben. És ezt nagyjából úgy kell érteni, hogy minden szavazónak, egy olyan pártról beszélünk, ahol a szavazóknak nem ideológiai alapja volt mondjuk egy pártra szavazni, hanem nagyon sokféle, nagyon sok helyről érkező szavazónak általánosságban a legnagyobb kívánalma az volt, hogy Orbán Viktor menjen, és ezen felül egyébként voltak olyan ügyek, amik nagyon fontosak voltak nekik. Ugye ezt hozza ki ez a kutatás is, hogy van, akinek inkább az elszámoltatása fontos, van, akinek inkább az ellátórendszerek, és van, akinek egyébként a demokratikus intézményeknek a helyreállítása. És azért mondom, hogy egyszerre van jelen mind a kettő, mert a legfontosabb ügyekben azért az látványos, főképp, hogyha a social médiára nézünk rá, mert mindig ugye az exhibicionisták szoktak leginkább kommentelni, hogy azért nagyon látványos, hogy van egy ilyen elvárás, hogy akkor történjenek azonnal azok a dolgok, amiket mi vagy én elképzelek. Miközben egyébként, hogyha mondjuk a Tisza párt egy olyan javaslatot nyújt be, amire mondjuk kritika érkezik, akkor pedig arra érkezik legalább 10 ember, aki azt mondja, hogy hoho, azért még várjunk, hát még van ideje, hát még csak most kezdték el. Tehát egyszerre van jelen ez a két dinamika, én azt gondolom. Nyilvánvalóan itt az elszámoltatásokban szerintem az adja a nehézségét a dolgoknak, hogy már nagyon sokan nem hiszik el, hogy ez valóban létezhet. Elszámoltatást már hallottunk nagyon sokszor, és aztán soha nem történt meg. És most itt van az az alkalom, amikor egyébként Magyar Péter azzal, hogy videókat készít, mondjuk a karmelitából, azzal, hogy beszólogat a fideszeseknek, ugye ezek még apró pici morzsák, amik már elégtételként tudnak szolgálni azoknak az embereknek, akik revansot szeretnének venni, de azért nyilvánvalóan szeretnék azt is látni, hogy majd velük szemben elindulnak nyomozások, és abban egyetértünk szerintem, hogyha ezek nem történnek meg, nagyon lassan történnek meg, vagy esetleg olyan eredményt hoznak ki, amelyet eddig már többször láttunk, hogy valamennyire azért kutakodnak, aztán végül mégsem történik semmi, akkor nagyon sokan csalódottak lesznek, de azért egyelőre a kormány hozzáállásából nem az látszik, hogy ez lesz a vége. Tehát itt most tulajdonképpen az a kormány politikájából jelenleg az látszik, hogy tökéletesen elég lenne nyára az az elfoglaltság, hogy az Európai Uniós pénzeket hazahozzák, de egyszerre kapkodnak mindenfele, az ígéretek közül akarnak teljesíteni azonnal, bemutatni akarják, hogy mit csinált a Fidesz azonnal, tehát hogy igazából az látszik, hogy pörgetik, látványossá akarják tenni, és hát meglátjuk, hogy az ügyészség az mennyire lesz gyors.
7: Ön szerint jó-e, hogy a kormány szigorítja a vendégmunkások beáramlását? Ez a kérdésünk, így az első rész végén is kíváncsiak vagyunk az önök véleményére. Továbbra is 93% mondja azt, hogy igen, 7% pedig azt, hogy nem, ezzel is fogunk majd foglalkozni természetesen a következő részben, valamint azzal, hogy a Velencei Bizottsághoz fordult Súlyog Tamás államfő, mert hogy alkotmányos válságtól tart annak kapcsán, hogy a kormány többség szeretné őt elmozdítani hivatalából. Lesz is ezzel kapcsolatban, erről már volt itt néhány szó erejéig egy gondolat, hogy egy tüntetés majd a vasárnapi nap folyamán, és foglalkozunk azzal is, hogyha marad még rá időnk, hogy az oroszok azért aggódnak, hogy a magyar kormány az a nemzeti érdekeket tartsa szem előtt akkor, amikor Oroszország, illetve Ukrajna kérdésében állást foglal. Ezek a következő rész témáit tartsanak akkor is majd önök.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. 5. Már a Spirit FM-en is. Az ATV nagy sikerű politikai vitaműsora Vogyerák Anikóval és vendégeivel. Hallgassa meg, mi az ő véleményük a hét legfontosabb politikai eseményeiről. Minden hétfőn reggel 5-kor a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Bodac Balázs és vendégei következnek.
1: Ön szerint jó, hogy a kormány szigorítja a vendégmunkások beáramlását, 93% mondja azt, hogy igen, 7% azt, hogy nem. Egyelőre itt tartunk, fogunk erről beszélgetni részletesebben is. Galgóczi Eszter, a Forrás Társadalom Kutatóintézet vezető elemzője, Gémesi György, Gödöllő polgármestere, valamint Komlódi Gábor ügyvéd a vendégeim, velük folytatódik az Aktuál. Köszöntöm azokat, akik most csatlakoztak hozzánk. És nézzük, hogy a mai kormányinfón mi hangzott el. Azok után, hogy éjszakában nyúlóan volt kormányülés, elég sok mindenről esett szó.
2: Összesen 16,4 milliárd euró, átszámítva közel 6000 milliárd forintnyi európai uniós forrás érkezik így Magyarországra.
3: A múlt héten megszületett megállapodás sikerességét, jelentőségét és tervezett felhasználási módjait hangsúlyozta Vitézy Dávid a pénteki kormány szóvivői tájékoztatón. Ennek egyik legfontosabb része az úgynevezett helyreállítási alap.
2: 10 milliárd euró jön a helyreállítási alapban a terveink szerint. Ennek a részletes felhasználásáról igyekeztünk az Európai Bizottsággal minél alaposabban megállapodni. Ennek a végső teljes részletességű rögzítése az a helyreállítási terv, tehát a korábban már egyszer a magyar kormány által benyújtott, de mára elavult végrehajthatatlan helyreállítási tervnek a teljes felülvizsgálatával történik meg.
3: Vitézy Dávid arról is beszélt, hogy a vagyonnyilatkozati rendszer szigorítását, illetve a hatósági felülvizsgálatra létrejövő megfelelő jogszabályi felhatalmazást is tervezik az integritás hatóság számára.
4: A legnagyobb akadálya az EU pénzek kapásának az például a korrupció volt. És az, hogyha Magyarország meg tudja azt lépni, hogy felszámolja azt a korrupciót, amitől nem lehet az EU pénzeket megkapni, hát az nyilvánvaló, hogy mindenkinek, hogy ez egy óriási erőlépés az ország hosszú távú jövője szempontjából. És igazából ez az EU pénzek üzenete, tehát hogy hosszú távon így újra olyan úton van az ország, amit nem kell tartani.
1: És nem csak erről volt szó, már említettük, hogy volt szó a lélegeztetőgép bizniszről, volt szó arról, hogy mit tervez Lannert Judit oktatási miniszter az oktatásban, például olyan vagy teljesítményértékelési rendszert, ami nem nyomasztja, hanem motiválja a tanárokat. Szóval itt nagyon sok minden volt egyébként a vendégmunkásokról is szó. Ugye a korábbi ígéret az volt, hogy június 1-től ezt le fogja állítani a kormány. Ez most 5-ére megtörtént, ugyanis elkészült egy rendelet, ami a könnyített, gyorsított eljárást azt lehetetlenné teszi a harmadik országból érkező vendégmunkások számára. Szóval látszik, hogy nagyon sok témát végigvettek, de itt ennek most az volt a lényege, hogy Vitézi Dávid fogja majd koordinálni az Európai Unióval történni, hogy a források hozatalával kapcsolatos tennivalókat. Mit látok, mint tényleg több téma volt, alaptörvény módosítás, tehát tényleg nagyon sok minden van. Az apparátus, mit gondoltok, mennyire lehet már meg ahhoz, hogy ilyen szerteágazó és ennyire mélyre menő változásokat intézkedések szintjén végigbírjanak vinni. És most nem csak a vezetésről beszélek, vannak alsóbb szintek, vannak kormányhivatalok, amiken keresztül kell egészen tolni, vagy egészen egyszerűen tolni mindezt.
5: Hát még nagyon messze vagyunk attól, hogy a teljes csapat felálljon, és azért vannak nem teljesen 100%-ban olyan döntések, amik a leghatékonyabbé teszik a munkát. Tehát ez is benne van a kalapban nyilván, hiszen teljesen új társaságról van szó, egy teljes cseréről. Ezt nem is tudom, hogy ki csinált ilyet utoljára, még a Fidesz se csinált ilyet olyan tapasztalat nélkül, mert neki már volt egy kormányzati tapasztalat, amikor elkezdte 2010-ben a kétharmaddal átalakítani az országot.
1: 90-ben ott voltál?
5: 90-ben ott voltam, de akkor nem volt kétharmad, és itt voltak az oroszok, illetve a szovjetek. Ezt mindig el kell mondani, mert ugye Antal József tetszett volna forradalmat csinálni, tehát más volt az alapszituáció, ott voltam, de azt tudni kell, hogy akkor 90-ben volt egy olyan hatalmas nagy, és nem akarok senkit minősíteni, de egy értelmiségi bázis az MDF mögött, amiből lehetett meríteni. Kormányzati tapasztalat nélkül, de felkészült emberek voltak. Sőt, voltak alternatívák, és ugye még meg is kellett állapodni kisgazdákkal, kereszténydemokratákkal, de én azt gondolom, hogy nem volt káderhiány. Most, mintha az lenne, olyan mennyiségű cserére van szükség, most nem tudom számot mondani, de minimum 2000 ember. És akkor nagyon, nagyon alsó hangon mondom azt, és nem a takarító nénit kellett cserélni meg a portást, hanem azokat, akik értenek hozzá. Vannak-e még, akik értenek hozzá? Elmentek-e külföldre? Bevállalják-e ezeket a feladatokat? Vitézi Dávid ugye mondja a helyreállítási alapot, ez 7000 milliárd forint nagyjából, vagy két részből áll. Ezt a pénzt egy dolog, hogy azt mondják, hogy kinyitották a csapokat, de el is kell hozni, meg is kell pályázni, be is kell rakni abba a rendszerbe, felül kell vizsgálni a korábbi pályázatot, mert a határidők kötnek. Azt nem oldhatja fel az Unió a határidőket, mert akkor a többinél is fel kell oldani. Tehát iszonyatos nagy a munka, ezt akartam mondani, és nagyon-nagyon drukkolok annak, hogy ezek menjenek szépen előre, és legyen munkatárs, legyen szakember a pénzeknek a lebonyolít. Ez egy olyan, mi csináltunk, én egy nagy uniós pályázattal kezdtem az uniós pénzek felhasználását, egy nagy hulladéklerakót csináltunk, 6 milliárdból 2 millió forintos differencia volt a Európai Bizottság és közöttünk, de elképesztő sokszor jöttek. Folyamatos kontroll volt, folyamatos monitoring, ami helyes, jó irányba mentünk. De én csak azt éltem végig, hogy azon keresztül mennyi munka volt és mennyi szakembert kell bekapcsolni. Hát itt most ennek a pénznek sokkal, de sokkal többszöröse van itt. Tehát egy óriási dolog, hogy feloldották, de valamilyen szinten is kell hozni. És akkor van még egy nagyon nehéz dolog, hol van az építőipar, a leépült építőipar, a felére leépült. Tehát ezt valakinek meg is kell csinálni.
1: Én amikor az iparágak azok tudnak gyorsan reagálni, akkor az iparágak tudnak gyorsan
5: tudnak
1: reagálni.
5: Gyorsan reagálni,
1: akkor,
5: de a szakemberek, a segédmunkás honnan lesz? Ugye átkötve egy kicsit abba a témába, hogy a külföldi munkavállalók számát korlátozni kívánják, ami egy helyes irány, csak a kérdés az, hogy meg lesz-e az a munkaerő háttér, ami ahhoz kell mondjuk, hogy ezt lebonyolítsák.
1: Vannak hivatalok, vannak irodák, azokban ülnek emberek, eddig is végeztek közigazgatási, államigazgatási munkát. A kérdés inkább az, hogy az is egyébként, amit elmondtál, nagyon fontos szerintem, hogy darabra, feladatra megfelelő emberek, de akik most ott vannak, azokban fölmerülhet-e az, 16 évből jövünk, fölmerülhet-e az, hogy ne dolgozzanak olyan nagyon gyorsan. Lehet-e nekik mondjuk, tehát lehet-e az, hogy a rendszer az blokkol, a bürokrácia az blokkol? Vagy ekkora a parlamenti felhatalmazásnál ettől nem kell tartani?
6: Hát én sose voltam ilyen bürokratikus rendszer része, úgyhogy ezt nem tudom megválaszolni, csak abból tudok ki.
1: Mondjuk most az ügyészséget épp látjuk, hogy valamilyen fajta aktivitás szállni, csak fölbír
6: igen,
1: szabadulni.
6: Igen. Itt teszem hozzá egyébként, hogy az én tapasztalataim szerint, akikkel ügyészekkel én találkozom, dolgoztam vagy beszélgettem, ők mind abszolút túlnyomó részt, mind szakmailag, morálisan, meg ugye egyáltalán abszolút korrektek és felkészültek. Tehát ez csak azért jó példa talán, hogy sokszor elég csak, hogyha az MTVA-ra is esetleg egy fél mondattal ideutalhatunk, elég csak a vezetőnek ki kell ülni a rendszerből, az alatta lévő személyek akár fellélegezve a saját munkájukat innentől nem presszió alatt végezhetik. Azonban azt, muszáj azt azért ide tennem, hogy ugye azt hallgattuk, hogy a végig, és most nem megyek az elég, Magyar Péter nem tud tömeget csinálni, meg nem tud listát állítani az Európa Parlament, mert nem lesz pártja, meg nem lesz aztán nem lesz országgyűlési, nem nyeri meg, nem lesz kormányzás, stb. A legutóbb ugye azt hallgatjuk, hogy majd ott nem fogják megtalálni a WC-t, meg a büfét, meg a nem tudom. Kiderült, hogy ezek a sorrendet még nem tudjuk, hogy előbb a büfét, aztán a WC-t, de hogy megtalálták mind a kettőt, az egész biztos. És ugye most ezt hallgatjuk legújabban, hogy majd akkor a kormányzás hogyan. És úgy néz ki, hogy ez a kormányzás dolog se állt fejre az elmúlt mondjuk másfél hónapban, sőt, sokkal produktívabb, mint amire számítottunk sokan. És ennek az lehet, pontosan abban rejlik az oka egyébként, hogy nekem a szent meggyőződésem, hogy túl azon, hogy a Fidesznek történelmi bűne volt, hogy például csak a futszal csapatot a külügyminisztériumban a lényegében pozícióba helyezni, vagy az éppen levitézlett kádereket a külképviseleteken elhelyezni, hogy ezeket
1: most páran hazatértek.
6: Igen, hogy ezeket ugye meg visszavenni a diplomata útra, tehát hogy ezeket helyre rakni, hogy ezeket
1: most páran hazatértek.
6: Igen, hogy ezeket

0: Ezt. Eszter?
1: Látványos, hogy azért még küzdenek azzal, hogy megtalálják a megfelelő embereket. Egyébként volt a sajtótájékoztatón is erre egy utalás ítézi Dávid részéről. Én azt hiszem, a tömeg közösségi közlekedésért felelős államtitkár személyét keresik még, vagy legalábbis ezt emelte ki. De azért én is azt gondolom, hogy itt nyilvánvalóan egy olyan személyi csere történik, akik közel voltak a politikához, vagy akik esetleg lehetnének olyanok, akik akadályozzák ezt a munkát. De alapvetően a bürokratikus rendszer nagy részében dolgozó emberek tényleg a munkájukat szerették volna végezni, tényleg azért, mert azt gondolták, hogy ezzel hozzájárulnak Magyarországhoz, még akár azt is elfogadhatjuk, hogy még az előző kormány alatt is, és nem gondolom, hogy jelen pillanatban azon lennének, hogy akkor most még hátráltassuk magunkat, és Magyarország ne kapja meg az Európai Unió pénzét, mert az valamilyen fajta politikai előnyt jelent kinek tulajdonképpen. Ugye a kétharmados vereség után igazából még azt a fajta gondolkodást is el lehet, én azt gondolom, hogy vetni, vagy legalábbis Orbán Viktornak azzal kellett szembenéznie, hogy ez egyébként a mai Direkt 36 cikkben is felmerült, hogy hiába gondolhatta, hogy ha elveszíti a választást, akkor a Tisza majd nem tud kormányozni, és akkor neki lehetősége van, vagy tere van visszatérni. Egy ilyen felhatalmazás után azért ennek az esélye nagyon-nagyon kicsi, és az, hogy ezután még mindig lojálisak maradjanak hozzá az emberek, vagy lojálisak maradjanak egy olyan párthoz, ami jelenleg azért mégiscsak kvázi haldoklik, és majd meglátjuk, hogy később mi fog történni, annak nagyon kicsi az esélye. Hosszú távon inkább a munkájukat akarják megtartani.
0: Na nézzük, hogy még az a kérdés, ami egyrészt az önök számára is feltett kérdés, meg amelyik fölmerült a kormányinfón is, az milyen reakciót váltott ki önökben?

kampányígéret is volt, többször elmondta Magyar Péter, hogy a harmadik országból érkező vendégmunkásoknak a beáramlását azt meg fogja állítani a kormány. A június 1-i határidő volt először, pár nap késéssel született meg ez a rendelet, valószínűleg a gyakorlati szempontból nem oszt, nem szoroz. Tehát a lényeg az, hogy a gyorsított eljárásban történő beáramlásukat azt nem teszik a jövőben lehetővé. Egyébként több mint 20 jogcímen jöhetnek. El is mondta Magyar Éva kormány szóvivő, hogy ez egy kemény és vagy nehéz és nehezen átlátható rendszer. Ebben próbálnak rendet vágni. Ön egyetérte azzal, hogy szigorítják a vendégmunkások beáramlását. 93% mondja azt, hogy igen, 7% azt, hogy nem, és akkor nézzük a kommenteket ezzel kapcsolatban, mert hogy azok is érkeztek. Judit azt írja, hogy ez olyan fideszes nemzeti konzultációs kérdés. Hát ez pont egy Fidesz rendelkezésre adott jelenleg új kormány reakcióról van szó, de mindegy, hogy a Judit így érzi, akkor tulajdonképpen mindegy is. Erik azt írta, hogy erősen korlátozni kell, mert leviszik a minimálbért, valamint elveszik a munkát a hazai dolgozóktól. Nem viszik le a minimálbért, azt a munkadók és a munkáltatók egyébként a kormány közvetítésével állapítják meg, és aztán erről egy rendelkezés érkezik minden évben. Tehát semmilyen vendégmunkás sehová, semmilyen minimálbért nem visz. Tíme azt írta, hogy szerintem örüljünk, hogyha valaki akar dolgozni, a magyar munkaerő termelékenysége alacsonyabb és drágább is. A magyar munkaerő is tud rengeteget dolgozni, inkább a gazdasági környezet vagy a vállalati környezet határozza meg, hogy mennyire hatékony, mert mondjuk egy rosszabbul menő magyar üzletláncnál ugyanaz a 8 óra vagy még több óra hossza munka valahogy kevesebb vállalati eredményt produkál, mint mondjuk bizonyos külföldi üzletláncoknál, miközben az ember ugyanannyit dolgozik szerencsétlen látástól vakulásig, és a magyar munkaerőnek a termelékenységét önmagában azt én nem kifogásolnám. Zsuzsa azt írta, hogy igen, egyetértek, így több lehetőséget kaphatnak a magyar emberek, főleg vidéken, ahol szinte semmilyen munka nincs. Ádám szerint, aki dolgozni akar, azt hagyni kell, a mi gazdaságunkat építik. Hát az egy nagy kérdés, hogy amikor külföldi alapanyagból, külföldi munkaerővel, külföldi technológiával, külföldi tőkéből és külföldi piacra készülő termékek jönnek létre Magyarországon, az mennyire segíti direktben a mi gazdaságunkat. Juliana azt írta, hogy igen, remélhetőleg ez ösztönzően fog hatni arra, hogy a kormány az átképzéseket és ne a munkahelyteremtést támogassa a vállalatoknál. Ez egy nagy kérdés, ki lehet nyitni egyébként. Tamara azt írta, hogy nem tudom, ki az az észlény, aki összeállítja, kitalálja az ATV úgynevezett kérdéseit. Tamara, ezt a kérdést ezt én tettem föl. Minden kérdés annyira primitív,

0: szinte arra hajazna, hogy mit gondolunk mi arról, vajon jól kormányoz-e a Tisza, undorítóak vagytok, ezt írja Tamara, és ezt egy picit magamra is veszem, nem csak a többes szám első személy miatt, mert hát én voltam ennek a kérdésnek a megfogalmazója, és azt hiszem tegnapi komment volt az, hogy a Tiszának a propagandistái vagyunk, úgyhogy addig, amíg ugyanazt a tévét nézik, de eltérő véleményeik vannak, addig úgy gondolom, hogy olyan nagyon rosszul, hát ha nem végezzük a munkánkat. Na folytassuk azzal, hogy Sulyog Tamás államfő kire és mitől számít, illetve mitől szeretné megóvni Magyarországot.
1: A köztársasági elnök és más független alkotmányos szervek vezetőinek tervezett leváltása alkotmányos válságot idézhet elő, és érteti az alapvető alkotmányos elveket, írta Sulyog Tamás közösségi oldalán. Az államfő közölte, a Velencei Bizottság sürgős eljárásban vizsgálja az ügyet, munkatársai pedig készek Magyarországra utazni a helyzet feltárására.
2: Elvárjuk az Orbán bábok távozását a pozícióból.
1: Mint ismeretes, Magyar Péter május 31-ig adott időt az általa korábban megnevezett közjogi méltóságoknak, köztük Sulyog Tamásnak is a távozásra, azonban a felszólításnak egyikük sem tette eleget.
3: Ez közjogi kérdés.
1: Magyar Éva kormány szóvívő az ATV kérdésére most azt mondta, a köztársasági elnök leváltására csak az alkotmányos rend keretei között van lehetőség.
3: A köztársasági elnöki intézmény lényege, hogy a nemzet egységét és a közjogi stabilitást fejezze ki. Ha bizalom helyrehozhatatlanul sérül, és az érintett nem vonja le a szükséges következtetést, akkor alkotmányos megoldásra van szükség.
1: Vasárnap szimpátia tüntetést tartanak a budai várban a közjogi vezetők mellett. A Ne féljetek elnevezésű demonstráció délután 4 órakor kezdődik. Orbán Viktor támogatásáról biztosította a kezdeményezést. Facebook oldalán azt írta, mindennek van határa.
0: A tüntetésnek a szervezői egyébként azt írják, hogy hasonló, amit, ahogy ők fogalmaznak, alkotmányos aggályokat fölvető lépésre éppen akkor került sor, amikor Orbán Viktor volt a miniszterelnök és Baka András legfelsőbb bírónak a távozása ügyében járt el az akkori kormány. Ezt a tüntetést egyébként a korábbi budapesti Fidelitas elnök Kuruc Dániel, valamint az újpesti fideszes Renge Zsolt hirdette meg. Önmagában nincs ezzel tulajdonképpen semmi probléma, de milyen hatása lehet egy ilyen tüntetésnek, és mibe akarja ezt beilleszteni, láthatóan beilleszteni a Fidesz?
4: Na, ez egy jó kérdés, ilyet kell kérdezni a nézőktől. Igen, ez egy fontos dolog, hogy egyáltalán mit akar ezzel elérni a Fidesz, illetve hogy hova tudja ezt a helyzetet akár még fokozni is. Én azt gondolom, hogy ez a rendezvény, és tényleg elnézést kérek a nézőktől, hogyha azt mondom, de tényleg ez egy karikatúra, tehát nézzük meg. Az a címe, hogy ne féljetek. Hát ezt túl azon, hogy nyilván ezt a kifejezést elég régóta ismerjük, de a politikába Magyar Péter hozta be, ugye ő volt ez a ne féljetek, ez volt az első szlogen.
0: Bocsáss meg, Magyar Péter is egyébként élt azzal, hogy visszájára fordított akkor.
4: Világos, én ezt értem, na de mennyire, most bocsánat, amikor 16 éven keresztül él egy ország egy olyan rezsim alatt, aminek az egyik legfontosabb velejárója, vagy legfontosabb ismertetője az, hogy mindent erőből old meg, ami az erőnek egy nyilvánvaló velejárója, hogy a másik oldalon egy megtörést eredményez az ember személyiségében, karrierében, tartásában, bármilyen, tehát egy félelemérzet alakul ki. Ezzel szemben a magyar lakosság kétharmadas elsöprő többség előket elzavarja, és utána ők mondják ugyanazt, hogy ne, mintha, tehát ez egy ilyen teljesen kifordított ostoba logika, nem tudom máshogyan fogalmazni, és a rendezvény Orbán Viktor, aki azt mondta, hogy bármikor, és ugye azt mondták, hogy a harcos Orbán Viktor már sokszor visszajött ellenzékbe, és megint talpra fognak állni, de még a parlamentbe se jött be. Orbán Viktor támogatja, tehát azt írta ki a fél, támogatja, nem megy el a rendezvényre, nem vesz részt.
0: Lehet, hogy elmegy.
4: Hát de támogatja, hát ilyenkor azt kell, az élére állok, hát milyen vezér az, aki hátulról támogatja, bár ő azt mondta, hogy szívesen lesz szertáros is, nem tudom, hogy ilyen funkció van-e a venyigében. Szóval, hogy a lényegre térjek, azt gondolom, hogy ez a rendezvény nem csak azért, mert szerintem csúfosan kevesen lesznek, hanem önmagában az, hogy ilyen keretek közé rakták, ez egy ilyen, ma már mondtam ezt, ez a Fidesz saját hangjának a keresésének egy ilyen nagyon szánalmas próbálkozása.
5: De közben konzekvensebb, mint a mai tüntetés. Tehát abban egyetértek, hogy ez a saját hangnak a keresése, de igazából eszünkbe juthat a védvonal, amit múlt heti hír, már egy kicsit túléptünk rajta, de hogy tulajdonképpen ugye most ez egy ilyen kommunikációs elem, hogy a tiszások nagyon agresszívek, bántják és támadják a fideszeseket, és akkor ugye nekik fel kell állniuk. Itt jön a visszafordítás, ne féljetek, én azt gondolom, hogy ez ilyen
6: szempontból... Ez a megvédjük, de ez 16 éven keresztül ez volt, mindig valamit megvédtek.
5: Persze, de hogy most ugye magukat kell megvédeni. És a közösségnek ez, én azt gondolom, hogy lehet egy jobban összekovácsoló eleme, vagy megint csak egy olyan helyzetről beszélünk, ami manipuláció, nyilvánvalóan érzelmeknek a manipulációja, de egy ilyen közös vagy együttes félelem valaki mástól, aki minket megtámad, és egy összekapaszkodás, hogy mi akkor már pedig egymásban és egymásért bármit megteszünk. Egyébként lehet, hogy egy jobban működő történet, mint hogy kicsit szélsőségesebb tüntetést rendezni a migráció spaktum ellen, amit ugye nem köttettek meg. Tehát ilyen szempontból én azt gondolom, hogy ez az útkeresésben lehet, hogy egy hatékonyabb történet, vagy legalábbis itt már legalább látunk egy ilyen folytatólagosságot, és nem csak ilyen össze-vissza kapkodást, talán működőképes lett. De közben meg megint csak is abban egyetettek, ez a műsor elején hangzott el, hogy azért azt nem látom jönni, hogy Súlyog Tamás lesz az az ember, vagy Súlyog Tamásnak a személye, akiért hát ezrek és tízezrek vagy százezrek jelennek meg az utcán, ami már csak azért is érdekes, mert Súlyog Tamásnak az elnöksége vagy a karaktere annyira, és elnézést sokan elsütötték, mert súlytalan volt egészen addig, amíg Magyar Péter meg nem választották, és gyakorlatilag reflektorfényt világított rá, hogy akkor ő az, akit le fogunk váltani, és nagyon úgy tűnik, hogy egyrészt azóta megtalálta a szerepét, meg tud ellent mondani mondjuk Orbán Viktornak, meg itt nagyon érdekes új képességei vannak. Másrészt meg most áll ellen először, tehát hogy most látjuk azt, hogy ő karakánon kiáll valamiért.
6: Akkor szerinted nem lesznek sokan? Eszter szerint se lesznek sokan, polgármester úr?
7: Nem lesznek sokan. De én visszatérve az elejére, mert egyszer már körbejártuk ezt a témát, ezek ilyen pótcselekvések. Lehet, hogy egy picit összetart egy bizonyoságű szavazótábor, de ennek maximum az oka, hogy megpróbálja saját magát még életbe tartani. A Fidesz nem vette még mindig tudomásul, hogy hihetetlen vereséget szenvedett, és az építkezés az nem ez. Az építkezés egészen más, ha egyáltalán még gondolkodik jövőben. Én ugye voltam vesztes pártnak is a tagja, meg láttam egy csomó mindent az elmúlt időszakban. Ez biztos, hogy nem visz előre, ha az a szándék, hogy építkezzenek újra. Ezt nyilván neki kell eldönteni. De én egy ilyen pótcselekvésnek tartom, valamit csinálni kell, valamit mondani kell. Én azt hiszem, hogy a jogi alapját meg fogják teremteni a köztársasági elnök leváltásának. Lehet, hogy elegánsabb lett volna fölállni, ez nem az én döntésem, az övé, hogy aztán nem mögött van-e politikai hátszél, vagy nincs, azt nem tudhatjuk, hogy kapott-e arra feladatot, hogy ő még tartsa a frontot, mert azért sok minden van a kezében, ameddig ott van. De azt hiszem, hogy a maga, ez a módszer, ez a technika, ez kifutott, tehát ennek most nincs itt az ideje. Lehet, hogy egy 3-4-5 év múlva ki tudja, hogy alakul az élet, újra elő lehet majd mozgatni az embereket, most szerintem nem.
6: 3-1 oda. Szerintem azért olyan képek lesznek, amin tekintélyesnek tűnő, vagy feltüntethető tömeg lesz jelen. Nyilván attól is függ, hogy mekkora a tér, tehát itt sok minden van.
5: Képeket lehet készíteni, mindenféle.
6: De most nem manipuláció, nem. Azt megy, azt 30 emberből is lehet.
5: Nem, hogy abból a szögből, olyan kameraképpen, mindent lehet.
6: Na mindegy, úgyis meglátjuk majd. Galgóczi Eszternek, Gémesi Györgynek, Komlódi Gábornak köszönöm, örülök, hogy itt voltatok. Önöknek köszönöm szépen a mai estén, illetve az egész héten át tartó figyelmet, vigyázzanak egymásra és magukra, és jó éjszakát, viszontlátásra.

Műsorajánló. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Műsorajánló. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegondal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Jó reggelt, július 5-e van, péntek reggel, nyárias idő lesz, de olyan nagy napsütés nem majd hétvégén, úgyhogy ez a jó hír volt a mai reggelre. Aztán vannak másfajta híreink is, ezekről fogunk leginkább beszélgetni természetesen a reggeli műsorban. Itt van például az egészségügy témájában Kincses Gyula, korábbi orvoskamarai elnök, egészségügyi szakértő, doktor úr, jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt!
1: És hát a hír miszerint is Hegedűs Zsolt elbocsájtotta az Országos Mentőszolgálat főigazgatóját. Várható volt, meglepő és indokolt, ön hogy értékeli?
2: Semmiképpen nem volt meglepő. Én azt gondolom, hogy általában egy ilyen szintű kormányváltásnál, ami ugye tudjuk, hogy alapvetően kormányváltásnál több, de inkább a rendszerváltáshoz van közelebb, az előző időszak ikonikus és abban komoly szerepet játszó embereket általában leszokták cserélni. 2010-ben ugyanígy engem is szépen elküldtek, mert hogy én annak az időszaknak egy meghatározó személyisége voltam, és nem haraggal, nem leszámolásról volt szó, hanem azt mondták, hogy itt egy más egészségpolitika jön, akkor, kedves Kincses úr, jelezni kell, hogy itt más.
1: A saját praxisából hogy emlékszik? Ilyenkor megértő az ember?
2: Boldognak semmiképpen nem boldog, de megérti a helyzetet, mert hogy tényleg ez volt, hogy...
1: És ez és normál... jött egy másik egészségpolitika? Jut eszembe.
2: Az egy másik dolog, én remélem, hogy most fog jönni, most remélem. De ez a lényeg, hogy Csató Gábor valóban egy olyan meghatározó személyisége volt ennek az időszaknak. Az alapellátási ügyelet átalakításában ő olyan szerepet játszott, ami annyi konfliktust hozott. Végül is ennek a folyamatnak a eredménye volt az orvosi kamara felszámolási kísérlete, a kötelező tagság megszüntetése, stb. Tehát ezért érthető volt, hogy új szereplővel szeretné a miniszter mindezt folytatni. Nem feltétlenül minősíti ez a szakmai munkáját a Csató Gábornak, bár ugye azt tudjuk, hogy a kollégái úgy érezték, hogy ő mindenben meg akar felelni a politikai elvárásoknak, és ez sok esetben a kollégák kárára, vagy az ő nehézségük árán tudta megoldani.
1: Mondja, hogy az egyik vezetője volt az ügyeleti rendszer átalakításáról szóló vitáknak, és aztán a megoldás, de megoldás születette. Az például maradjon-e úgy, ahogy most van?
2: Azt gondoljuk, hogy nem. Tehát a mentőszolgálat az egy sürgősségi ellátás része. Az egy másik kérdés, hogy az alapellátásról teljesen le kell levenni az ügyeletet, mert hogy az egy sürgősségi rendszer része, és nem a házi orvosi rendszer része, akkor úgy össze lehet kötni a mentőkkel, de az, ahogy most van, hogy a mentők félidőben olyan dolgokat kérnek, utasítanak házi orvosoktól, amire nincs hivatalos kompetenciája időnként, ez nem fenntartható.
1: Jó néhány.
2: És bocsánat, posztol... megint az, hogy mindez az orvosok kihagyásával, tehát nem ők zabják meg az ügyeleti helyüket, idejüket. Tehát ez...
1: Jó, hogy a házi orvosok.
2: Igen.
1: Hát ők vezényelhetők lettek.
2: Igen.
1: Azt vetettem volna fel, hogy pályázatot írnak ki Hegedűs miniszter a Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet főigazgatói pozícióira, és hát valószínűleg ez nem a vége a sornak, ez az, amit most már bejelentett. Mindenhol fejcserék várhatók?
2: Mindenhol biztos, hogy nem, de vannak kritikus területek, ahol igen, és hát azt azért látni kell, hogy az előző egészségpolitika az egy eléggé központosított és eléggé hatalomfüggő volt, és én nagyon remélem, hogy Hegedűs miniszter úr a nem egy új hatalomhoz lojális rétegre cseréli le, hanem szakmai alkalmasság alapján. És ennek megvan az alapja, hiszen ha belegondolunk abba, hogy a már bejelentett államtitkárok, vagy intézményvezetők, például az OEP, most már megint ország és egyéb pénztár, és nem NEAK, tehát önálló biztosítónak a vezetője kicsoda, vagy a népegészségügyért felelős államtitkár, ezek mind politika független szakemberek, de ugyanígy a politikai államtitkár, a Svéd Tamás, ő is politikától teljesen független valaki volt. Úgyhogy ez számomra reményt adó.
1: Miniszteri biztos kinevezését jelentette be Facebook posztjában a miniszter, a mentális egészséggel kapcsolatos miniszteri biztosét. Ez egy elég furcsán hangzó mondat. Próbáljuk értelmezni.
2: Általában a mentális egészség az, az elmúlt nem 16 évben, hanem nem tudom én hány évben egy hátrasorolt probléma volt. Tehát ami közvetlenül fáj, vagy amiben közvetlenül meg lehet halni, tehát a rendes betegségek, a rák, a szívinfarktus, az, az betegség, a mentális betegségek azok meg ilyen...
1: Az olyan bizonytalan
2: meg. Biztos ő is tehet róla.
1: Igen.
2: Szóval valahogy egy picit így eltartotta magától a szakmapolitika, nem csak a politika ezt a kérdést. Ráadásul ugye teljesen átalakult az egészről való gondolkodás. Hát nagyon sokáig, aki pszichiáterhez ment, arra úgy néztek a többiek, hogy hát ez szegény, valami baj van. Tehát ez nem volt normális vagy vállalható dolog, hanem ez valamilyen stigmatizáló dolog volt. Ez elvitte eléggé a magánellátás irányába ezt a területet, hiszen ne ott a rendelőbe üljek. Szóval egy csomó ilyen dolog miatt ez hátrasorolódott, és ez nagyon fontos, hogy a miniszter a mentális egészséget.
1: Na, de ezen egy miniszteri biztos mit tud változtatni? És ezt azért is kérdezem, mert az gyakorlatilag közhelyszinten beszélt téma, hogy mennyire kevés a pszichiáter, pszichológus ahhoz képest, amennyire igény lenne.
2: Egy miniszteri biztos képes arra, hogy tisztességesen felméri a helyzetet, tisztességesen felméri a lehetőségeket, és a szakmával együtt párbeszédben megpróbál valami megoldást találni. Tehát a miniszterünk, ő ugye ortopédsebész. Tehát egy szemében nem fogja akarni vagy tudni ezt a problémát szakmailag megoldani, ezért olyan valakit kér fel, aki egy, ért hozzá, kettő, a szakma elfogadja és ismeri, és ez a lényeg, hogy nem az lesz a dolga a miniszter biztosnak, hogy akkor leírjon valamit és utasításként végrehajtsa, hanem a szakmával együtt találjon ki, valami megoldhat.
1: Még egy mondat, akkor lépjünk egy picit közelebb a miniszter saját szakterületéhez, bár nem feltétlenül ott kell neki dolgoznia. Ez ugye a baleseti intézet, ahol tarthatatlanok az állapotok, mondja ő is, és látja mindenki, aki valaha rossz sorsa által odavetődött. Mit lehet ez ügyben tenni? Mert hogy az a baleseti intézet az láthatóan túlterhelt.
2: Ez így van. Ugye mondhatnám azt is, hogy most már majdnem 3 hete miniszter a Hegedűs Zsolt, és akkor úgy lehet
1: mindig
2: ez,
1: nincs rendben.
2: Tehát érthető, hogy És az a baj, hogy ha csak a baleseti intézetben lenne ilyen örökség, ami az előregedett vízcsap, mert ugye ez a bizonyos barna víz, ez attól van, hogy valamilyen baktérium került a melegvízrendszerbe, és ennek a fertőtlenítője kioldja az évtizedek alatt leoldódott, vagy lerakódott vas és egyéb üledékeket a rendszerből. Tehát általában a fejlesztés elmaradt az egészségügyön az elmúlt minimum 20 évben, és előregedett szakmailag, műszakilag nem megfelelő állapotúak az intézmények, ezzel valamit kezdeni
1: kell. Az előző kormány mindig, bocsánat, arról beszélt, hogy a vidéki intézményeket viszont mennyire rendbe rakta.
2: Ez igaz.
1: A fővárost miért nem?
2: Ennek több oka volt. Az egyik, hogy a vidéki intézmények azok uniós pénzből lettek alapvetően. És ugye a területi fejlesztési programokból a Közép-Magyarország ki lett hagyva, mert hogy az fejlett régió, tehát a fejletlen régiókba lehetett pénzt vinni. Másrészt azért bizonyos főváros ellenesség eléggé jellemző volt a Fideszre, de főleg az, hogy egy vidéki intézményrendszerben rendet csinálni, az tök egyszerű, abban az értelemben véve, hogy fel kell újítani, műszaki kérdés. A fővárosban rendet csinálni, az nem csak műszaki kérdés, hanem ellátás szervezési kérdés. Kórházakat kell, ha nem is bezárni, de funkcióváltani, összevonni, tehát egy csomó politikai és szakmai kockázatot is jelent, ami miatt valószínűleg ezért is tartották el maguktól, hiszen az úgynevezett Egészséges Budapest program, amit a Cserháti Péter, aki most a miniszter úrnak a kabinetjének a tagja, egy tisztességesen összeragott program volt, de a politika nem merte bevállalni.
1: Hát, ha most talán igen. A traumatológiai mondat erejéig visszatérve, kell ez a központosítás, ami most látszik a traumatológiai ellátásban, vagy inkább szét kéne dobni több intézményre, hogy Budapest több pontján elérhető legyen?
2: Tehát általában a centrum jelleg az egészségügyben szükséges, nem szétaprózva, nincs meg az az erőforrás koncentráció, nincs meg az a folyamatos minőség. Látjuk, hogy így is nehezen, hiszen amiatt szétaprózva, nincs meg az az erőforrás koncentráció, nincs

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: felfelé nézünk, egyre mint várott.
1: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en. Az egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
2: Felülvizsgálják a lélegeztetőgép beszerzéseket és a pártfinanszírozási szabályokat, eltörlik a pedagógus értékelési rendszert, jövő héten pedig benyújtják a parlamentnek az uniós források hazahozatalához szükséges jogszabálycsomagot, jelentették be a Kormányinfón. Vitézi Dávid szerint hamarosan lehívhatók lesznek a források. Dobos Zoltánnal és Tompos Ádámmal beszélgetünk. Egyre többen sürgetik a védettár kivezetését, a kormány azonban továbbra sem döntött. A benzinkutakon jelenleg piaci áron a benzinért átlagosan 646, a dízelért 671 forintot kérnének el. Ez mintegy 50-56 forintos különbséget jelent a védettárhoz képest, ami a független kutasok szerint fenntarthatatlan. A stúdióban Gépész László. Magyarországon is megjelent az afrikai sertéspest is. A fertőzés vaddisznókban eddig is jelen volt, de most először mutatták ki házi sertésekben. Emiatt egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei gazdaságban 3000 állatot kell leölni. Az országos főállatorvos azonnali intézkedéseket rendelt el. Az esetleges következményekről Raskó Györgyöt kérdezzük. Saját párttársai mentek szembe Donald Trump-al az amerikai képviselőházban azzal, hogy szigorú orosz ellenes szankciókat szavaztak meg, és támogattak egy újabb, több milliárd dolláros katonai segélycsomagot Ukrajnának. Ez a döntés Donald Trump második elnöki ciklusának első jelentős Ukrajna párti intézkedése, amellyel a republikánus politikusok egy csoportja nyíltan szembefordult az elnök és a pártvezetés akaratával. Vendégünk Jero Petris.
3: Kezdődik az egyenes beszéd. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. A stúdióban Dobos Zoltán, az M4 és Tompos Ádám, a Magyar Hang újságírója. Szervusztok, jó estét!
4: Jó estét, szervusztok!
3: Ma volt a kormány szóvivői tájékoztató, hát elég sok mindent bejelentettek, például, hogy Vitézi Dávid koordinálja majd az uniós pénzek hazahozatalát, de hát felülvizsgálják itt a lélegeztető gépek ügyét, ami ugye annó nagy botrány volt, eltörlik a jelenlegi pedagógus értékelési rendszert, a pártfinanszírozási szabályokat felülvizsgálják, nem mindent tudunk még, hogy hogyan és mint lesz, és itt még föl sem soroltam az összeset. Mit láttok a legfontosabbnak? De azért a lélegeztetőgépek, ez már egy régóta húzódó ügy.
4: Hát én több alkalommal is kérdeztem még annak, hogy Gulyás Gergely minisztert a lélegeztetőgépek sztoriáról, hogy mi lesz velük, mert csak ott áll, nem is tudom, 2000 darab, a tárolásuk pénzbe kerül, porosodnak, sose használtuk, a válasz mindig csak annyi volt, hogy meghalhattak volna emberek, ha ezeket nem szerezzük be. Hát aztán meg ugye, amit a sajtó kiderített, hogy itt is kormány közeli üzletemberek gazdagodtak meg gyakorlatilag egy válságon, egy egészségügyi és ebből következő gazdasági válságon. Az mindenféleképpen ezt felül kell vizsgálni, meg kell nézni, hogy hol csapódtak le ezek a pénzek, hiszen közpénzről van szó. Kik gazdagodtak meg belőle, van-e büntetőjogi felelősség, és vagy büntetőjogilag, vagy polgárjogilag ezt az összeget vissza kell szerezni, mert ez hiányzik a magyar gazdaságból.
5: Igazságtétel néven, ugye ez a rendszerváltás, az előző rendszerváltásnál az elszámoltatás régi neve volt, indul majd egy új kvázi rovat ezen a kormányinfón majd. Valószínűleg a lélegeztetőgépek ügyével is ott fogunk majd találkozni. Szerintem a Tisza most jó darabig megpróbálja majd ezeket a régi ügyeket, lesz számos, 16 évből azért lehet majd válogatni, és ezeket az ügyeket majd így fölgöngyölíteni és bemutatgatni, és szerintem ez is egy ott kikötő dolog lesz majd ez a lélegeztetőgépes
3: történet. Később akartam behozni, de ha már így az elszámoltatásra rátértél, meg erre a rovatra tulajdonképpen, ami lesz, akkor az IDEA-nak pont most jött ki egy kutatása, biztosan láttátok ezt a kutatást, amiben az van, hogy végeredményben az elmondható, hogy a társadalom többsége szerint nem az elmúlt 16 év bűneinek számon kérése a legsürgősebb kormányzati feladat, de azért, hogyha megnézzük a számokat, nagyjából 2,2 millió felnőtt, akik szerint az elszámoltatás a legsürgősebb. Ezek a számok mit mutatnak nektek?
5: Hát van egy óriási elégedetlenség, és egyébként én azt látom, nem reprezentatív természetesen, de a komment falon azt látom, hogy például amikor a polgármestereknek jött most ez az ügye, ez a az a parkfenntartási történet, hogy ebben is azt látják, hogy jó-jó, ezek a kis halak, de mikor jönnek már a nagyobbak majd. Miközben egyébként pont ez az ügy világít rá arra, hogyha a kis halakat, ez egy ilyen 20 éve húzódó ügy, ugye eleve már 5 éve írta meg Kerényi György, hogy már 20 éves árnyékai vannak ennek a történetnek, hogyha egy ilyen történetben sikerül most eljutni ide, akkor mikor a nagy halakhoz eljutunk majd, hogy az meddig fog majd jutni, hiszen nyilvánvalóan ott bonyolultabb konstrukciók szerint kell majd az elszámoltatást lejátszani. Ami egyébként elsőre talán meglepő lehet az, hogy a kegyelmi ügy az nem volt benne az első hatban, ezekben az ügyekben. Ebben én két dolgot tudok beletenni, vagy két dologgal tudom megindokolni. Az egyik az az kicsit cínikusan, hogy ebben nincsen büntető jogi rész. Tehát tulajdonképpen itt már, aki vezetőszáron lehet, az adott esetben ebben a K. Endrének a története azzal, hogy a hamis tanúzásra, felbújtással most nyílt egy ilyen fejezet ebben a történetben. A másik pedig az, hogy a többi történetnek mind nagyon sok köze van a pénzhez. Hogy van egy nagyon nagy elégedetlenség a tekintetben, és ez a választási eredményen meg a Tisza győztes taktikájában is megmutatkozott, hogy van egy elszegényedés, van egy dekonjunktúra, és hogy ebben ugye láttunk egy elképesztő luxizás dőzsölést, és hogy ezt szeretnék az emberek igazából behajtani végre. Szerintem nekem ezt üzente ez a hat.
4: Mégpedig az első helyen, amelyik végzett ezen a felmérésen, számomra egyébként nem meglepő a 60 puszta sztori, hiszen Orbán Viktor vagyonnyilatkozatait végigböngészve mindig azt láttuk, hogy hát van 1-2 milliócska maximum, vagy még annyi se, és ennek ellenére egy ilyen szó szerint luxizásba hajló haciendája, pontosan. Köszönöm, ez a szó, ez tökéletes ide. Ez épül ott 60 pusztán. Ezt ugye Hatházi Ákos rendszeresen posztolta, mindig kapott fotókat, valahogy sikerült oda kiszivárogtatni, ő ezt közzétette. Ha erről írtunk, az tuti, hogy ugye megint a saját buborék, nem reprezentatív felmérés, de ha erről írtunk, kilőtt az olvasottság. Tehát mégis valamiért ezt a gazdagodást, a miniszterelnöknek ezt a gazdagodását a magyar társadalom nehezen viselte el.
3: No, menjünk tovább. Egyébként mi is itt nagyon sokat beszéltünk róla, és nyilván nézték és érdekelte ez a nézőket ez a téma, és hát a miniszterelnöknek, a volt miniszterelnöknek mindig az volt a válasz, hogy az édesapjáé, meg a mezőgazdasági félkész mezőgazdasági üzem, tehát nyilván mindenkit érdekel, hogy valójában ki, hát ez más kérdés, hogy majd mi derül ki, meg hogy papíron ki, mert lehet, hogy papíron az ilyen ki, aztán.
4: Papír mindent elbír.
3: Így van, na menjünk tovább, Magyar Hang megkérdezte az ukrán nagykövetséget, ugye itt tegnap beszéltünk is róla, Magyar Péter bejelentette tegnap előtt este, hogy egy teljes körű megállapodásra jutott a kormány Ukrajnával, ugye a magyar kisebbségek ügyében, és te megkérdeztétek a nagykövetséget, egyébként mi is kérdeztük, hogy tulajdonképpen a megállapodási részletei mik, arról nem nyilatkoztak, ti viszont azt kérdeztétek, hogy igaz, hogy jön-e Budapestre Zelenszky. Nektek volt olyan információtok, hogy ide érkezik? Mert a találkozóról volt, de aztán arról nem hallottunk, hogy hol, ki utazik hova.
5: Igen, voltak ilyen sugalmazások, hogy Budapestre érkezik, és valóban ellentmond annak, hogy korábban arról volt szó, hogy Beregszászra, vagy Ungvárra, nem is tudom, tehát Kárpátaljára terveztek egy találkozót. Az szerintem mindenképpen érdekes, hogy ez Budapestre kerül. Ez szerintem mindenképpen egy gesztus, meg lehet, hogy egyébként most, hogy ennyi mindent megtett, enged mint a magyarok felé Zelenszky, így lehet, hogy neki odahaza könnyebb lesz elkommunikálni azt, hogy Budapestre jön, és nem az, hogy Kárpátalján van. Nem tudom, tehát ez mindenképpen egy érdekesség. Egyébként pont azzal párhuzamba téve mennyire érdekes lenne, hogyha ez Beregszászon valósulna meg, hogy közben meg a szlovák külügyminiszter ugye elkezdte mondani, hogy megsértődni azon szokás szerint, hogy micsoda duma az, hogy Magyarország saját magával határos, ugye június 4-én Magyar Péter ezt mondta, ezen Szlovákiában rendszerint illik a mindenkori politikai elit
3: megsértődni, vagy ez valóban sértő?
5: Belpolitikailag nagyon illik, és belpolitikailag mindig nagyon jól jön. Ráadásul, amit a külügyminiszter mondott szöveget, hogy Szlovákia mindig is egy antifasiszta koalíció része lesz, hogy akkor ők bekerültek. Hát itt azért József Tiszó felsír egy pillanatra, tehát hogy azért a szlovák antifasizmusnak azért voltak olyan fejezetei, amik nem feltétlenül voltak antifasiszták, maradjunk ennyiben.
3: Szóval sértő volt. Egyébként, aki nem hallott, esetleg a nézőknek mondom, azt mondta a miniszterelnök, hogy mi vagyunk a világ talán egyetlen olyan országa, amely saját magával szomszédos, és erre sértődött meg, elég hangosan visszaszólt a külügyminiszter. miniszter, hogy ez abszurd, és a baráti, konstruktív kapcsolatoknak fel kellene maradniuk, amik az új kormánnyal ugye még végül is csak most kezdődik, és itt rögtön irredentizmust emleget.
4: Természetesen szó sincs erről.
3: A magyar miniszterelnök kapcsán.
4: Szó sincs erről, amikor ugye meghúzták a trianoni határokat a békediktátumban, akkor gyakorlatilag ketté vágtak szín-magyar településeket is, tehát gondolhatunk, hogy ez az Alsós-Felső-Helmec, ha jól emlékszem, az
5: Somoskőújfalu.
4: Somoskőújfalu, vagy éppen meghatározták a Ronyvád sátorai újhelynél, mint úgy nevezett hajózható határfolyó, amikor magas a víz, akkor maximum derékig ér. Tehát ez az, hogy Magyarország önmagával határos, az egyértelműen etnikai értelemben kell érteni. Visszakerestem, az internet tanúsága szerint ezt először 1994-ben mondta, mégpedig Eperjes Károly művész úr, és további politikai megszólalók voltak ebben a témában hasonló módon, és az internetes találatok szerint ez például Tordján József, vagy éppen Orbán Viktor is mondta. Én emlékszem arra, amikor 1998-ban Orbán Viktort megválasztották miniszterelnöknek, feltették neki azt az ominózus kérdést újságírók, amit ugye Antal József 10 vagy 15 millió magyar miniszterelnöke című mondására hajazott, tehát hogy ő 10 vagy 15 millió magyar miniszterelnöke szeretne lenni, és Orbán Viktor egyébként nagyon szimpatikusan azt mondta, hogy a magyar nemzet és a magyar állam határai nem esnek egybe, a magyar kormány pedig a magyar nemzet része. És ez, úgy gondolom, hogy ez ebben talán még Magyarországon is elég nagy nemzeti konszenzus van. Tehát aki ezen megsértődik, az nincs tisztában a demográfiai adatokkal.
5: A konstruktív együttműködés Szlovákiával pedig az szerintem a Benes dekrétumokkal, hogyha végre kezdenének valamit, azért az nem lenne rossz, mert a Benes dekrétum az nem csak egyszerűen egy ilyen régről ott maradt papír, hanem bizony-bizony arra hivatkozva még a 2020-as években is vettek el magyaroktól földeket, ami egy kis apró színes. Ugye annak idején az ellehetetlenítési törvénnyel a különböző külföldi pályázatok kapcsán ugye mindenféle lapot próbáltak besározni, és a Magyar Hang első külföldi pályázata az pontosan erről szólt, hogy bemutattuk azt, hogy Szlovákiában 2020 után hogyan vettek el magyar származású emberektől 1940-es évekbeli törvényekre hivatkozva földet. Tehát, hogy a konstruktivitást azt lehetne ezen a téren is kezdeni.
4: Ennek azonban gazdasági okai vannak. Mégpedig az, hogy Szlovákiában ugye megépítették az elkerülő utat Pozsony környékén is, amihez egy kisajátításra volt szükség. Na most Szlovákia talán még Magyarországnál is gyengébb gazdasági teljesítményt tudott felmutatni itt az elmúlt, mondjuk elmúlt egy évtizedben. Körülbelül másfél hónapja írtam róla, hogy Szlovákia 2015-höz képest az uniós átlagtól további 3% ponttal elmaradt a GDP, az egyfőre jutó GDP-je. Tehát ilyen gyenge teljesítmény nyújtott.
3: De közben azért bevezették az eurót, mondjuk az nem tett jót a gazdaságnak ott, amikor bevezették.
4: Másutt is bevezették, azok ott meg jót tett például Horvátország. Tehát akik 2004-ben vagy azt követően csatlakoztak az Európai Unióhoz, mindenki közeledett az uniós átlaghoz, egy kivétellel Szlovákia. Tehát mondjuk így a Tóth testvéreknek kilóg a fenekük a nadrágból, olyan szegények, tehát nem tudtak, nem volt pénzük egyszerűen kisajátításra. Ugye egy jogi alapelv az, hogy közérdekből lehetséges a kisajátítás, de akkor azonnali és teljes körű kártalanítással. Csak hogyha van egy ilyen úgynevezett jogi kiskapu, egy ilyen itt maradt rendelkezés, mint a Benes dekrétum, nosza használjuk fel és vegyük el a földjüket azért, mert a Lubomír bácsinak az egyik dédszülője magyar volt, ilyen.
3: Okay. Tehát jól jöttek a dekrétumok. De ugorjunk egy témát, mert hogy van még, Navracsis Tibor Csuha Ildikónak nyilatkozott, sok mindent mondott, egy hosszú interjú volt, kell még valamit mondanom Ildikó című podcastban. Azt mondja, hogy Orbán Viktoron szerinte nem látszanak a kifáradás jelei, sőt képes lehet a párt megújítására és a közösség egyben tartására, megerősítésére. Itt meg is állok ti, hogy látjátok. Tehát a mostani kutatásokat, ha megnézzük, az Závec és az Idea volt a legfrissebb, mély ponton van abszolút a Fidesz támogatottsága, tehát 20% vagy még szinte valahol az alatt is.
5: Hát az egybentartás az már csak azért is nehéz, mert jelenleg a megmaradt Fideszben így én két irányzatot látok nagyon versenyezni. Az egyik ez a Gulyás Gergely, Navracsics Tibor fémjelezte emberarcú vonal, tehát hogy ez a, megpróbálunk konstruktívak lenni, megpróbálunk jogállamiak lenni, a másik vonal pedig ez a szélső jobb felé való tolódás. Ugye most is zajlik egy tüntetés a migrációs paktum bevezetése ellen. Ugye
3: azért ment a Fidesznek ez a kettő együtt is nagyon sokáig, 16 évig, csak igen, ez most csak így akkor, nem fog menni?
5: Csak akkor volt rá pénz, és voltak rá elég sokan, amikor ennyire kevesen vannak, és ennyire nincsen pénz, akkor ezt lényegesen nehezebb ezt a két dolgot összehangolni, mert akkor egyszerűen, amikor kevesen vagytok, akkor annyira feltűnő a kétfajta viselkedésmodell. Úgyhogy nem tudom, hogy az egyben tartás az mennyire fog sikerülni Orbán Viktornak. Mindenesetre, aki ige forrásnak nevezi a vadhajtások olvasását, ott én látom a fáradás jeleit Navracsics Tiborral ellentétben.
3: Azt mondja, hogy Orbán Viktor még akár Phoenix madár is lehet, és 30-ban ő miniszterelnök jelölt azért, is lehet.
4: Hát lehet, de azért most Orbán Viktor régi nagy barátja volt, ugye Helmut Kohl, ő 68 évesen vesztette el a választásokat, és rögtön utána vissza is vonult a politikától a 1998-as Bundestag választásokat veszítette el, akkor 68 éves volt Orbán Viktor, most 65, tehát még esetleg beleférhet egy választás, de azért innen talpra állni ennyi idősen, azért a politikus is öregszik. Tehát egy idő után ki fog öregedni, nyugdíjba kell, hogy vonuljon, akár mondjuk egy uniós szintre, egy ilyen uniós, bocsánat a kifejezésre, elfekvőbe. Én úgy látom, hogy Orbán Viktor azért szintén közeledik ahhoz a korhoz, ahol már jobban teszi, hogyha inkább visszavonul, mint hogy még egy nagy pofont kapjon.
3: Ugye majdnem két hónap eltelt már a választások óta, most Navracsics Tibor beszélt újra a választási vereség okairól, arról, mit gondoltok, a nézőknek mondom, aki nem hallotta. Fő ok a fiatalokkal, a középosztállyal való kapcsolatteremtés hiánya, a kommunikáció egysíkúsága, és többek között, hogy részletesebben ki kellett volna fejteni, hogy mire kérnek még 4 évet.
4: Hát a fiatalokkal kapcsolatban megvolt a kommunikációjuk, de azt nem teszik zsebre, tehát az a gyékválók is, Jancsik, azért ez, fogalmazunk úgy, hogy ez nem ösztökélt se egyetlen egyetemistát se arra.
3: Amit hiányoltok itt az okok közül? Vagy ezek lennének a legfőbb okok?
5: Hát a középosztállyal, hogy fogalmazott Navracsics, a középosztállyal való?
3: Hát, hogy elvesztették a középosztályt. Ezt egyébként mondta egy másik interjújában is, most meg nem mondom, hogy hol. Ugye egyrészt az, hogy a középosztályt elvesztették, és hogy a néppártból...
5: Na, de ez végre valakitől egy őszinte önkritikus mondat, mert ő ugye pont a tapolcai körzetet vesztette el, ami egy abszolút középosztályi, tehát hogy ott van egy erős középosztály azon a vidéken, tehát hogy ez legalább egy valós tapasztalata részéről. Tehát, hogy önmagában a fiatalokra kenni meg, hogy túl sokat nézik a telefonjukat, meg az internetet, és hogy ezért, ezt nem mondanám, hiszen ugye látjuk most a különböző beszámolókat, hogy a Fideszhez kötődő ilyen propaganda csatornák mennyi milliárdot kaptak, ki tudja honnan.
3: Hát mégsem jutottak el a fiatalok.
5: És nem jutottak el a fiatalokhoz, pedig törekedtek rá, tehát az algoritmust azért szerették őket etni, valamiért a fiatalok nem voltak rá kíváncsiak. Na igazából ebből az oldalról kéne igazából megnézni ezt a dolgot, mert ők eljutottak hozzájuk, megpróbálták lenyomni a torkukon az üzenetüket, csak a fiatalok csak nem kérdezték meg, hogy titeket ez érdekel.
3: Igen, mert ugye fölteszik a kérdést, vagy elmondják, hogy igen, az egyik oka az a fiatalokkal való kapcsolatteremtés hiánya, de miért? Miért hiányzott? Miért nem sikerült kapcsolatot?
5: Hát erre, ha már Zoltán említette Helmut Kohlt, ugye 2002-ben itt volt Helmut Kohl, amikor Orbán Viktor tartotta a nagy menetelését, és ugye a két forduló között majdnem megfordította a választási eredményeket, és akkor ugye folyamatosan a miniszterelnök járta az országot, és volt egy beszéde, amiben úgy fogalmazott, hogy a közönségéhez, hogy beszéljetek a nagyszüleitekkel. Most ugyanez az Orbán Viktor a 2026-os kampányban úgy fogalmazott, hogy beszéljetek az unokáitokkal. Feltehetően ugyanannak a közönségnek beszélt, tehát akár még személyi átfedés is lehetett, talán, nem tudjuk.
4: Én ma biztos vagyok, hogy van személyi átfedés, hiszen közben eltelt 20 év.
5: Igen, de hogy pontosan az a lényeg, hogy amikor úgy beszélsz, hogy először azt mondod, hogy a nagyszüleiteket szólítsátok meg, utána meg az unokáitokat, akkor valószínűleg azon, hogy veled öregedett a közönséged és a szavazóid. Szerintem ez történt.
4: Pontosan ez történt, szerintem is.
3: Köszönöm, hogy itt voltatok.
5: Köszönjük.
4: Köszönjük szépen.

0: eszmék.
1: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz, és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Újabb 12 gyanúsított ebben a bizonyos kertészeti ügyben, ami persze nem arról szól, hanem pénzről, pénzről és pénzről, mint minden ilyen esetben. Kerényi György újságíró kolléga a vendégünk, szervusz, örülök, hogy itt vagy. Te voltál az, aki ezt 2019-ben, 20. ugye, 20-ban? Szóval, hogy jó régen, 6 évvel ezelőtt megtaláltad és megírtad ezt a történetet. Arra emlékszel, hogy hogy találtál rá?
3: Igen, most így gondolkodtam ezen, hogy én akkor 2020. szeptemberében indult újra a Szabad Európa Magyarországon, és akkor az egyik első sztorim, az egy Jászberényi nagy beruházás, egy időben Szolnok megye a legnagyobb beruházása volt, azt hiszem Malom így hívták, arra dolgoztam, és akkor fölmerült a név, hogy ott lobbiztak, ez egy építőipari beruházás volt, Zsolt, nevezzük láthatatlan embernek, ahogy én a cikkembe írtam, Zsolt, meg Molnár Zsolt, a MSZP-nek a pártigazgatója, garabi pártigazgatója neve, mint lobbista. És akkor valami meglepett egy kicsit vidéken, és aztán elkezdtem megnézegetni ennek az Zsoltnak a céghálóját, és aztán elkezdtem önkormány, és akkor láttam, hogy egy csomó kertészeti cég van benne, és elkezdtem különböző budapesti önkormányzatoknak a közbeszerzéseit vizsgálgatni, és akkor egy idő után észrevettem, hogy ugyanaz a cégháló, 8-9 tagból álló cégháló nyeri gyakorlatilag évtizedek óta, függetlenül attól, hogy milyen vezetésű az önkormányzat, ezeket a parkfenntartási kertészeti tendereket, ami hatalmas pénz. Hát ugye 4 ilyen terület van a közékeztetés egy önkormányzat életében.
2: Ott is várható, hogy a következő időszakban meglepetések érnek minket.
3: Feszültem, várom, hogy elér a dolog mondjuk Bánki Erikig, de zárójel bezárva. A parkfenntartás, az útfelújítás, és most nem is tudom, melyik a negyedik ezek, minden évben tartós, fontos, komoly pénzt jelentő.
2: Itt mekkora pénzek forognak ebben az ügyben, mondjuk ebben a park fenntartás ügyben?
3: 1-2 milliárd évente. De hát ezek 4 éves keretszerződések. Kerület nagyságától, zöld területtől is függ, de hát azért ezek...
2: De nem összesen annyi, ez kerületenként annyi.
3: Persze, tehát, kerületenként,
2: és a nyilván nem 23 kerület érintett, de jó néhány érintett, hát azért az nagyon nagy pénz.
3: Hát ez egy nagyon komoly pénz, igen. És hát vidéki városok, Pécs,
2: neked az első percben világos volt, hogy itt valami nem stimmel, hogy ez a mintázata, hogy ezek a cégek működnek
3: hát
2: a kerületekben, ez nem lehetséges
3: valaki,
2: így?
3: Látszott, hogy van ez az ember a középpontban. És aztán, ahogy elkezdtem beszélgetni emberekkel, politikusokkal, és akkor például az egyiken, amikor megkérdeztem, hogy ismeri ezt az embert, akkor az őszinte riadalommal kevert félelmet láttam az arcán, és mondta is, hogyha az ő neve fölbukkan a sajtóban, akkor dekonspirálódott. Tehát ő Molnár Zsolttal tandemben egy nagyon fontos szereplője volt a illegális pártfinanszírozás rendszerének Magyarországon az önkormányzatok közül. Tehát ők hozták ezekhez a cégekhez, amelyek egyébként létező cégek, van köztük családi vállalkozás, tehát ott van azért szaktudás meg minden, ők hozták a megrendelést. Érdekes módon piaci megrendelőket nem is nagyon találunk a portfóliókban, csak önkormányzatokat.
2: És akkor ez ezek úgy működtek ezek a cégek, hogy mindegyik valahova pályázott.
3: Sokszor egymás támogató ajánlatokat adtak be.
2: És alvállalkozóként mindenki mindenben
3: benne
2: volt.
3: Akár alvállalkozóként, vagy hát alvállalkozónak lehet, hogy teljesen ismeretlen kis cégeket, de rengetegszer csinálták, hogy úgynevezett támogató ajánlatot adtak be, ami direkt olyan, hogy magasabb összegre írod, mint amire.
2: Szerintem eszembe jutott a negyedik terület, ami tuti nagy üzlet volt, hát a parkolás.
3: Ja, és a parkolás.
2: Ugye Molnár Zsolt képviselő úr egyik alapügye az a parkoláshoz kapcsolódik.
3: Zsolt, így van, tehát amiért 22-ben gyanúsították az, de hát ennek az Zsoltnak is azért pont amikor 24-ben letartóztatták ezt az Zsoltot, ugye most, hogy akkor utána elkezdett úgy tűnik vallani, mert most már azért sok dolog, az ügyészség napi múltkori közleménye azért arról tanúskodik, hogy nagyon sokat árult, akkor ugye például kiszúrtam azt láttam a céghálóban, hogy a Tasnádi Lászlóval, Pintér Sándornak, volt 3x3-as tisztel Pintér Sándor államtitkárával, illetve a cégbirodalmának egyik vezetőjével, és volt közös cége, és kiszúrtam, hogy például 2015 óta, még a Búzs Balázs vezette Óbudai önkormányzatnál a parkolóautomatáknak a működtetésére 10 éves keretszerződést kötött az önkormányzat Zé Zsolt és Tasnádi László közös cégével, a Lövőház 2010 Kft-vel. Tehát nagyon sok, tehát az önkormányzatoknak gyakorlatilag mindenki fizetésénél ott volt ez a cégháló.
2: Ügyes.
3: Így van.
2: Azt lehet erre mondani.
3: És nem is csak a kertészet.
2: Ügyes és óriási az emberség. Őrsi Gergely, a második kerületi polgármester, akinek a letartóztatásán, vagy hát előzetes behelyezésén nagyon sokan meghökkentek, mert őt egy kiváló polgármesterként és egyenes emberként tartják nyilván. Itt van a közleménye, ahol ő arról beszél, hogy hát nyilvánvalóan vádalkút kötött valaki, és ez a valaki, hát ugye sejthető, hogy Zé Zsoltról van itt szó.
3: Meg Ceglédi Gergőről.
2: Meg lehetséges, igen, hogy nem tudjuk.
3: Az óbudai alpolgármester. Nem, ezt talán meg is jelent.
2: De talán azt lehet is tudni, igen. Szóval, hogy itt vádalkúval lett félrevezetve a hatóság, mondja
3: ő. Ez mindig benne van. Természetesen, hát ugye ezeket az ügyeket, mert erre nincs dokumentáció, meg hogy hogy adnak át pénzt, ez tipikusan vádalkukkal, tehát itt az úgynevezett elszámoltatás is alapvetően vádalkuk révén történhet majd, ahogy mondjuk Szlovákiában Fico ellen történt anno. Hát ugye ezt én nem tudom, hogy a Őrsi Gergőnek ebben milyen szerepe volt, azt viszont lehet tudni, hogy ő mindig is Molnár Zsoltnak volt a szoros munkatársa, táskahordozója adott esetben, korábban, még mielőtt polgármester lett.
2: Molnár Zsolt története egy külön fejezet lesz ebben az ügyben valószínűleg, mert hogy róla nagyon
3: egy
2: sok szaga, minden...
3: Egyenesen egy szaga.
2: Igen, róla nagyon sok mindent mondtak mindig, de igen. Igazából nem történt soha semmi, ugye most ez a 2022-es történet a parkolási Fuzik Zsolthoz köthető sztoriban, hát az is most 4 éve zajlik, és még igazából most sincs ott az ügy, hogy
3: hát
2: nagyon
3: tisztán látnánk. Ezek az ügyek mindig úgy volt, tehát a parkolási ügynek is úgy tudom, egy részében, hát ma nem csak Kuper András, aki ugye ezt az egész parkolási bizniszt elindította, vagy láttuk ugye Tasnádi László, tehát más fideszes politikusok neve is előkerült, ezért ugye április 12-ig ezeket csak részben lehetett futtatni ezeket az ügyeket.
2: Most arra számít az, hogy hát özönvízszerűen megindulnak a
3: hát az, hogy Láng Zsoltot is elvitték, aki ugye nagy békében működtette 2002 és 6 között, ő is második, ő volt második, vagy nem, Horváth Csaba volt második kerületi polgármester, működtették, az arra utal, hogy hát itt most már megszűnt az a politika, igen, egyrészt az MSZP, mint a centrális erőtérben fontos szereplő elenyészet, tehát ennyiben a Zsoltnak a szerepe is már annulálódott, másrészt meg most már lehet hozzányúlni, mert most már a fideszes szereplők is napvilágra kerül.
2: Ha valaki felszíszentre, hogy Horváth Csaba nem második kerületi volt, mielőtt zuglói polgármester lett volna, ez egy fura történet, előtte második kerületi polgármester volt, tehát helyesen mondtad. Természetesen. Az, amiket most látunk.
3: Ő vitte be egyébként Molnár Zsoltot az MSZP-be.
2: Zsolt... a jóba?
3: Igen, Zé Zsolt is együtt kezdtek. Csak Zé Zsolt maradt az
2: Gyuri, amit most látunk, az a felszíne az egésznek, vagy elkezdtünk belelátni ennek a történetnek a mélyére? Te hogy érzed?
3: Hát szerintem azért ez mutatja azt, hogy itt a magyar pártfinansz, illegális pártfinanszírozás rendszerére látunk rá ezzel, hiszen egy nagy koalíciót működtettek a pártok abban, hogy a növekvő pénzügényüket a választási kampány diktálta és a politikai harc diktált a növekvő pénzigényüket ki tudják elégíteni, és arra soha nem adott elég pénzt a szabályozás. Ugye volt egy ilyen szemérmes hazugság rendszerváltáskor. Nem mondjuk meg a népnek, hogy a politika, a demokrácia drága dolog. Mindenki tudta az első perctől, hogy annyi pénzből nem lehet kampányolni, most meg már ez teljesen elszabadult a kampányolás. Tehát, hogy a magyar rendszerváltás utáni társadalom mögött volt egy ilyen mély állam, amit részben, vagy nem kis részben ez az illegális pártfinanszírozás finanszírozott, ami azt is jelentette, hogy nem csak a pártok kaptak, hanem értelemszerűen a fundraiserek, a pénzfelhajtók is. Volt, aki becsületesebb volt, többet adott a politikai közösségének, volt, aki a nagyját megtartotta. Hát ez bizniszenként, emberenként változik.
2: Előbb elengedtem, de azért teljesen nem hagynám, hogy megemlítetted Banky Erik nevét a gyermekétkeztetés kapcsán.
3: Az közétkeztetés.
2: Igen, hát az igen. Hát
3: nyugdíjasok,
2: részben gyermekétkeztetés, igen, így helyes közétkeztetés. Ott te mire számítasz?
3: Hát ugyanerre, tehát ahogy láttuk, hogy a pécsi Volvo buszok ügyében valahogy a Banky Erik akta ott maradt az ügyész asztalában és a bíróság asztalfiókjában, és a bírósághoz már nem jutott el, azt simán el tudom képzelni, hogy most már megszűnt ez az immunitása, és most ebben a esetben is oda eljuthat. Hát köztudomású, köztünk újságírók között is, meg mindenki között is, hogy ez Banky Erikhez köthető.
2: Igen, ez olyan köztudomás, mint ami Molnár Zsoltot kísérte, de hát nem volt semmilyen konkrét megfogható. Most meglátjuk, merre felé haladnak ezek az ügyek. Kerényi György, köszönöm szépen.
3: Köszönöm.
2: Jön a híradó mindjárt, aztán visszavárom önöket ide a startba.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Egyre többen sürgetik a védettár kivezetését, a kormány azonban továbbra sem döntött. A benzinkutakon jelenleg piaci áron a benzinért átlagosan 646, a dízelért 671 forintot kérnének el. Ez mintegy 50-56 forintos különbséget jelent a védettárhoz képest, ami a független kutasok szerint fenntarthatatlan. A stúdióhoz képest, ami a független kutasok szerint fenntarthatatlan. A

0: szerint nőtt az üzemanyagfogyasztás, leginkább a nagy benzinkutak szektorában nőtt, a kis benzinkutaknál inkább stagnált és kismértékben visszaesett.
1: A kicsiknél miért csökkent a forgalom?
0: Azt, több oka van. Az egyik, hogy ugye amikor ez az egész elkezdődött március 10-e környékén, akkor abban az időszakban még nem lehetett hozzáférni a kis benzinkutaknak a készletező szövetség által felszabadított készletekhez, így a kutaknak egy nagy része korlátozásokra kényszerült, néhányan be is zártak, ez aztán a statisztikában is visszaköszön. A másik ok pedig az, hogyha nincs piaci verseny, akkor a kicsik is elvesztik a versenyelőnyüket, így aztán, ha mindenhol ugyanannyiba kerül, akkor nyilván, hogy sokkal többen veszik igénybe az egyébként jóval drágább nagy szolgáltatókat.
1: Könnyebben kanyarodik oda az autójával.
0: Persze,
1: a nagyobbhoz.
0: Igen.
1: Kellett az elmúlt időszak, azt mondta, hogy kellett néhány kutat bezárni, most kellett-e sokat az elmúlt három hónapban erről?
0: Jelen pillanatban úgy mondanám, hogy lélegeztetőgépre vannak kapcsolva a kis benzinkutak. Ezzel a felszabadított biztonsági tartalékokból a kormányzat biztosított egy minimális árrést, ami a veszteségeket csökkenti, és van egy ígéretünk arra, hogy egy támogatást is fognak kapni a kis benzinkutak. A kettő együttesen az körülbelül nullára kihozná ezeket a vállalkozásokat, így most mindenki ebben bízik.
1: Akkor meg ez mindig csak nulla. Erről mindjárt beszélünk. Azt mondják, hogy ugye a hatósági üzemanyagár rendszer a tartalékok kitárolásával, újratöltésével júliustól nem tartható tovább. Az ugye mindjárt itt van. Mi történt most itt az elmúlt időszakban a készletekkel? Mert ezeket mindig visszatöltik, de már így sem tartható tovább.
0: Itt egy kicsit becsapósak a számok, tehát mögéjük kell nézni. Tehát az nagyon szépen hangzik, amikor a készletező szövetség azt mondja, hogy mondok egy példát, 45 napos készletre sikerült visszatölteni, de mellé kellene tenni, hogy ebből mennyi a ténylegesen az üzemanyag. Mert ebbe a készletbe beleszámolják a nyersolajkészletet is. Na most az autóban nagyon nehéz nyersolajat tölteni, és ha megnézzük közelebbről, akkor azt fogjuk látni, hogy például 30-35 napos készlet van nyersolajból, és van 10 napos az üzemanyagból. Ez már mindjárt kellemetlenebb szám.
1: És az, hogy mennyiért töltik vissza ezeket a készleteket?
0: Hát ez a másik fele, mert azért azt nem gondolhatja senki komolyan, hogy valóban lehet olcsóbban tankolni. Tehát az lehet, hogy az adott autós ott helyben alacsonyabb áron meg tudja venni, de ezt az árkülönbözetet valakinek ki kell fizetni, és ha az autós nem fizeti ki, akkor mindenki ki fogja fizetni, legfeljebb szétosztjuk, és
1: hogy
0: ez hiányzik a költségvetésben.
1: Hogy fizetjük ki? Azt mondja, 100 milliárdot is meghaladó veszteséget okozhatott már most.
0: Hát úgy, hogy a készletező szövetség a piaci árat fizeti a visszatöltésért, és annál alacsonyabb áron ad el, a kettő különbség az veszteség. És ebből látszik is, hogy az első lépésben felszabadított üzemanyagmennyiségnél lényegesen kevesebbet tudott visszatölteni, amire a második lépcső elindult. A második lépcsőben megint felszabadították a teljes mennyiséget, ami már csak körülbelül 60%-a volt az eredetinek. Ezért mondjuk azt, hogy ezt nem lehet így csinálni, mert egyre kevesebb fog jutni.
1: Azt mondta az előbb, hogy vannak ígéretei kitől, mert a Népszavában azt olvasom, hogy a napokban megindultak az egyeztetések a kormány és önök között. Ez így van-e, kivel egyeztetnek?
0: Igen, ez így van. Most ez a megállapodás jött létre még a választások előtt, április elején, köztünk és az akkori Nemzetgazdasági Minisztérium képviselői között, majd ez ugye azóta történt változások miatt az átadás átvételnek lett tárgya, és most az új kormányzattal kell újra kezdenünk és felújítanunk ezt a megállapodást. Itt valóban megindultak az egyeztetések, de még ténylegesen csak megindultak. Jövő héten fogjuk ezt folytatni.
1: De akkor mondtak-e bármit, mert akkor ezek szerint már leültek, tehát megtudtak-e bármit, például, hogy mit tervez a kormány a védett árakkal és az adóval kapcsolatban, ugye azzal kapcsolatban is kíváncsiak?
0: Nem tudtunk még meg semmit. Van egy olyan gyanunk, hogy még a kormány sem tudja, hogy július 1-től mit fog tenni ezekkel az árakkal. Itt sok mindent lehet mondani, de a legnagyobb biztonsággal azt lehet megállapítani, hogy minden teljesen bizonytalan. Elsősorban a körülmények. Tehát a nemzetközi körülmények olyan bizonytalanok, hogy most egy hónapra előre látni valamit nagyon nehéz.
1: De azt mondja, hogy ha júliusig nem kapják meg azt a bizonyos támogatást, amit említett az előbb, igen, 55 forintos ár és támogatást igényelnek, és folytatódik ez a védett árrendszer, akkor megint nem tudják bizonyítani.

0: biztosítani, hogy a településen közlekedők ne szembesüljenek valamiféle korlátozással. Július már tényleg nagyon közel van. Mondjuk igen, erre az 55 forintos ár és támogatásra mit mondtak?
1: Erre sem mondtak még semmit. Tehát tudnak, hallottak róla, hogy volt ilyen megállapodás. Ugye most jött létre ez a minisztériumon belül ez az államtitkárság, akire ez tartozik. Tehát két nappal azután, hogy kinevezték államtitkár urat, még nem várhatunk tőle se határozott állásfoglalást. Neki is időre van szüksége, míg átgondolja. Én nagyon remélem, hogy jövő héten ebben sokkal konkrétabb eredményekre tudunk jutni. Kedden délután fogjuk folytatni a megbeszélést.
0: Tehát akkor mi mindenképpen majd beszámolunk róla. Tehát azt fogják javasolni, hogy vezessék ki.
1: Mindenképpen ezt fogjuk javasolni.
0: És akkor is kérik ezt a támogatást, vagy akkor már nem, mert akkor nincsen árrés?
1: A márciustól kezdődő időszakra természetesen.
0: Tehát visszamenőlegesen.
1: Igen, mert hát veszteségbe sodortak, kényszerítettek, hát ezt való kompenzálni kérjük.
0: Ez mennyi pénz lenne összesen a számításaik szerint?
1: Ez az első három hónapra volt egy számítás, az körülbelül 6 milliárd forint, és ahhoz hozzájön még a negyedik hónap, hát akkor 7,5-8 milliárd.
0: Hogyha jövő héten kedden megállapodnak, és mondjuk tegyük fel, kivezetnék a védett tárat, akkor mennyi lenne most az üzemanyag árbenzin és a...
1: Hát ez minden nap változik.
0: Tehát ez nagyon nehéz ezt mondani.
1: Körülbelül egy olyan 40-50 forinttal lenne drágább, de nagyon sok minden függ attól, hogy július 1-től mit fog dönteni a kormány a jövedéki adó mértékéről, mert egy januárban esedékes jövedéki adóemelést az Orbán kormány elhalasztott július 1-re. Fogalmunk sincs, hogy ebben milyen döntés lesz. Megteszik az akkor elmaradt emelést, vagy nem. Nem tudjuk, milyen döntésre fognak jutni az igazságtalan és méltánytalanul hatalmas kiskereskedelmi adó befizettetésével kapcsolatban, és nem tudjuk, hogy az egyéb külön adóknak a kivezetéséről milyen döntés születhet.
0: Beszámolunk róla jövő kedden. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Köszönöm.
1: Kezdjük csökrön.

She got those eyes, she got those.

0: Össze kis csaj, mint az LGT.
1: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntöm a kedves nézőket és a rádióhallgatókat is, a Spirit FM-en is hallhatóak vagyunk. Ugye Nagy Attila Tiborral, politológussal kezdjük a mai reggelt itt a Start folytatásában, és hát ugye itt vannak bőségesen aktuális ügyek, az egyik például a Velencei Bizottsághoz fűződik, hiszen Sólyog Tamás köztársasági elnök oda fordult egy sürgőségi eljárást kérve a saját elmozdítása ügyében. És mielőtt erről a dologról, magáról beszélünk, a Velencei Bizottságról sem sokat hallottunk az elmúlt évtizedben. Úgyhogy kicsit beszéljünk arról, milyen jogkörei vannak.
3: A Velencei Bizottság nem egy döntéshozó szerv, hanem egy európai vélemény nyilvánító szerv. Mégis van jelentősége, mert amikor az Orbán kormány ellen különböző jogállamisági kifogások felvetődtek, akkor például az Európai Parlament, de akár más európai szervek szerettek hivatkozni az Európai Velencei Bizottság véleményére. Ha például belegondolunk abba, hogy voltak országjelentések Magyarországról, jogállamisági jelentések, amelyeket az Európai Bizottság kérésére készítette, hát azokban is rendszeresen szerepeltek a Velencei Bizottságnak az állásfoglalásai. Tehát miközben a Velencei Bizottságnak nincs arra hatásköre, hogy mondjuk a Sólyog Tamás eltávolítását célzó alaptörvény módosítást megállítsa, tehát erre vonatkozó döntési jogköre nincsen, de
2: kínos lehet ez egy tárgyalásban az Európai Unióban.
3: Hát legalábbis az elmúlt 16 évben még kínos volt. Na most politikailag a számomra kérdés, hogy vajon Magyar Péterék kellően bebiztosították-e a hátukat az európai partnerekkel való tárgyalásokon, tehát hogy megkapták-e a pecsétet, a politikai pecsétet arra, hogy Sólyog Tamással vagy akár más neres közjogi méltóságokkal szemben fellépjenek.
2: Az érthető, hogy Sólyog Tamás és a többiek, akiket felszólított Magyar Péter, miért nem adják fel saját maguk? Ugye a Magyar Péter gondolkodásmódja az volt, hogy menjenek maguktól, amíg ezt emelt fővel megtehetik. Nem kell hozzá egy alaptörvényt módosítani, hogy eltávolítsák őket. Tényleg kínosabb, de közben meg egyfajta szolidaritást is kiváltat a most már ellenzékbe szorult oldalon.
3: Valóban itt azért érdemes arra vigyázni, hogy ne kapjon túl sok szimpátiát ez a kör, tehát Sulyog Tamás és társai legfőbb ügyész, állami számvevőszék elnöke, tehát akiknek a lemondását kérte Magyar Péter. Hát, hogy mennyire méltóság teljes lehetett volna eltávozásuk, a fene tudja, mert hogy Magyar Péter meglehetősen karcos, határozott hangon követelte az ő lemondásukat. Emlékezzünk arra, hogy amikor Magyar Péter miniszterelnök lett, rögtön azután ott a plénumon, a plenáris ülésen szólította fel a jelenlévő Sulyog Tamás, hogy mondjon le. Most az a helyzet, ez ilyen lelki dolog is lehet, de ezek után már kevésbé érez késztetést arra megszólított, hogy mondjon le, mert az azért számára egyfajta megszégyenítő aktus volt. Egy szimpadias, de megszégyenítő aktus. És hát nyilván akár anyagi szempontok is szerepet játszhatnak, vagy egyszerűen a büszkeség, hogy már az, csak azért sem mondok le. És van még valami, amire én az Indexben tegnap utaltam. Nevezetesen az, hogy kérdés, hogy mondjuk Sulyog Tamás aláírná-e az ő eltávolítását lehetővé tévő alaptörvénymódosítást. Ugye a mostani alaptörvény azt mondja, hogy a köztársasági elnök az alaptörvény módosítás aláírását csak akkor tagadhatja meg, hogyha eljárási szabályszegések történtek, de nekem feltűnt, hogy Sulyog Tamás az alkotmányos értékek sérelméről beszél. Na most Sulyog Tamás, ő alkotmánybíró volt, tehát lehet, hogy mégis megpróbál találni az alaptörvényben olyan passzust, hogy igaz, hogy nem fog történni eljárási jogszabálysértés, de valamilyen jogállamisági klauzulára hivatkozva esetleg mégis az alkotmánybírósághoz továbbítja, az alkotmánybírósághoz fordul majd Sulyog Tamás az alaptörvény módosítása.
2: Ahol esetén egyébként szintén lemondásokat vár Magyar Péter. Hát legalább az alkotmánybíróság elnökének lemondását. Na de ez nem lenne végképp kínos? Tehát nem írom alá, mert rólam szól.
3: Kínos lenne, de Magyar Péter számára is kínos lenne, mert ugye Magyar Péter nyilván abban érdekelt, hogy minél hamarabb távozzanak ezek a személyek, és a saját embereit, vagy azokat az embereket tegye oda a parlament segítségével, akikben ő megbízik. Na most azért egy kétharmados hatalom számára, hogy az azért kínos lehet, hogy Sulyog Tamás tudna packázni a Magyar Péter vezette kormánytöbbségát. Gondoljunk bele, tehát van egy nagy kétharmados többség, és erre Sulyog Tamás kitalálja, hogy mégsem írom alá az alaptörvény módosítást, felkérem a egyébként az előző 16 évben összerakott alkotmánybíróságot arra, hogy foglaljon állást, hogy mondjuk az én eltávolításomra irányuló alaptörvény módosítás nem sérti-e a jogállamiságot, ami viszont benne van az alaptörvényben. Tehát én azt gondolom, hogy elvileg Sulyog Tamás számára nyitva van egy ilyen lehetőség, legalábbis politikai mindenképpen, hogy jogilag nyitva van-e, illetve hogy Sulyog Tamás mere egy ilyen írtó nagy konfliktust felvállalni, azt nyilván nem tudom előre megmondani.
2: Van itt egy másik ügy, erről majd mindjárt egy kicsikét részletesebben Bendazseszki Antalról úgy is beszélünk, ez a bizonyos aranyügy, ami az ukrán-magyar kapcsolatok megromlásának végső fázisa volt már. De közben itt van egy egészen friss fejlemény, amikor azt fotózza a trombitázásról ismert Szabó Bálint az Andrássy úton, hogy Orbán Viktor magához rendeli egy villába Bakondi Györgyöt és Hajdú Jánost, és ez már akkor volt, amikor ő már nem volt miniszterelnök, ők pedig már nem voltak hivatalban, most, egy nappal, két nappal ezelőtt. Közvetlenül azután, hogy a Telexen megjelenik, hogy Orbán Viktor áll az egész mögött.
3: Nyilvánvaló, hogy a volt miniszterelnök ugyan a hivatalát elveszítette, de az nem jelenti azt, hogy a kapcsolatrendszerét is egy az egyben elveszítette. És például Bakondi György egy fontos szerepet játszott az elmúlt 16 évben, tehát ő az egykori miniszterelnök belbiztonsági tanácsadója volt, sőt egy időben még a katasztrófa védelmi hivatalt vezette, tehát azért vannak olyan emberek az előző 16 évből, akik ezek szerint hülyek maradtak Orbán Viktorhoz.
2: Mit akarhattak elintézni? Találgassunk, vagy ennek nincs értelme? Vagy mit kellene eltüntetni adott esetben?
3: Én arra nyilván miután nem voltam ott, én is találgatni tudok, de egy biztos, egy valami tény, hogy ezek a személyek Orbán Viktor beleértve titkokkal, bizalmas információkkal rendelkezhettek. Sőt, biztos, hogy rendelkeztek is. Tehát a miniszterelnök A mindenkori miniszterelnök tud bizonyos kényes titkosszolgálati dolgokról, információkról, és hát én azt gondolom, hogy Orbán Viktornak elég sok bizalmas értesülés volt a fejében, illetve eljutott hozzá az elmúlt 16 évben, lehet információkat is cserélni például egy ilyen megbeszélésen, vagy gondolkodni azon, hogy Magyar Péter nyomulásával szemben mit lehet esetleg tenni.
2: Navracsics Tibor egy bő héttel ezelőtt adott egy nagy interjút, ami egy kicsikét olyan volt, mint aki bejelentkezik arra, hogy majd ő rendben rakja a Fidesz szekerét. Miközben a választás előtt azt mondta, hogy ha nem nyeri meg az egyéni körzetét, akkor örökre visszavonul a politikától, és elmegy egyetemi tanárnak, ahonnan az egyetemi szférából, ő igazából a politikába megérkezett. Majd most Orbán Viktor azt mondja, hogy ő számít Navracsics Tiborra a folytatásban. Te mit kombinálsz ehhez?
3: Hát azt mindenképpen, hogy a Fidesz, mint hogyha megpróbálná visszaszerezni a eltávozott értelmiségieket, vagy legalább egy részüket. Ugye Navracsics Tibor volt az úgynevezett emberarcú fideszesnek a képviselője. Viszont aztán láthattuk a kampányban, hogy a Fidesz inkább a énekes szelebeket szereti szerepeltetni, vagy mondjuk Mága Zoltánt.
2: Remekül bejött.
3: Hát... igen, látjuk az eredményjéző táblán, és most azért látszik a választási eredményből is, hogy például a vagyonosabb, jobb létben élő közép- vagy felső osztály óriási mértékben elfordult a Fidesztől. Ez egyébként már a 2024-es EP választáson is azért érezhető volt, tehát mondjuk Budapesttől északra kifejezetten jobb módú településeken már akkor eléggé megrendült a Fidesz támogatottsága. És hát tudjuk azt is, hogy egyetemisták, diplomások körében nagyon-nagyon lent van a Fidesz támogatottsága, és úgy látszik, hogy most jó lenne, hogyha az ő szavazataikat is be lehetne hozni, csak mondjuk a vadhajtások.hu feldicsérés... hát a vadhajtások.hu feldicsérés az engem annak idején azért lepett meg, bár jó, most a szélről is akar politizálni Orbán Viktor, de azért lepett meg, hát az egy annyira durva holnap, hogy az nem tűnik számomra kedvező jelnek a polgári középnek a visszanyerésére. Tehát egy kicsit azért ellentmondásos a Fidesz politikája, mert egyfelől mondja Orbán Viktor, hogy milyen jó a vadhajtások.hu, másfelől meg megkéri Navracsics Tibort, hogy mégse vonuljon ki a politikából teljesen. Hát Navracsics Tibor stílusa meg a vadhajtások.hu, mondjuk azt, hogy elég nehezen összeegyeztethető.
2: Persze. Viszont az benne van szerinted a pakliban, hogy Orbán Viktor mondjuk a közelgő Fidesz kongresszuson azt mondja, hogy legyen Navracsics Tibor a pártelnök?
3: Nem, én ezt nem gondolom. Tehát én úgy látom a nyilatkozatokból, hogy nagyjából konszenzus van a Fideszen belül, hogy legalább egy évig Orbán Viktornak maradnia kell pártelnöknek, hát ha ő össze tudja rendezni a pártot, át tudják vele vészelni a nehezebb időt. Az az igazság, hogy azt azért korábbi kutatás is mutatta, legalábbis az még korábban volt, hogy Orbán Viktor a legismertebb fideszes, és ő tudja leginkább összerakni, összetartani a fideszes szavazókat, és attól tartanak, hogyha Orbán Viktor nem lenne, akkor még 1,5 millió szavazója sem lenne a Fidesznek, hanem még ennél is jóval kevesebb.
2: Nagy Attila Tibor, köszönöm.
3: Én is köszönöm.

Tudnod kell, mindig szerettelek, de sosem mondtam el. Elkésett szavak, mint mindig neked. Kérlek, szoríts egy kis helyet,

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt nálunk a 92.9-en. A hét mindennapja.

0: zirgalom.
1: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Magyarországon is megjelent az afrikai sertéspest is. A fertőzés vaddisznókban eddig is jelen volt, de most először mutatták ki házi sertésekben. Emiatt egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei gazdaságban 3000 állatot kell leölni. Az országos főállatorvos azonnali intézkedéseket rendelt el. Az esetleges következményekről Raskó Györgyöt kérdezzük.
3: Raskó György agrárközgazdász, a vendégem, jó estét kívánok!
4: Jó estét kívánok!
3: Magyarországon most először mutatták ki ezt a vírust házi sertésekben. Mekkora a baj ön szerint?
4: Hát az igazság, hogy ez a vágósertés termelés esetében, ami iszonyúan veszteséges jelen pillanatban, ez egy olyan plusz szinte koporsószög, aminek még nem is látjuk a következményeit, ugyanis hogyha azok az országok, amelyek Magyarországról sertéshúst vásárolnak, egymás után esetleg bejelentik, hogy átmenetileg fölfüggesztik a vásárlásaikat, akkor az az áresés, ami egy év alatt körülbelül 30%-os volt a vágósertés esetében, az valószínűleg még nagyobb lesz, és halmozza azt a veszteséget, ami ebben az ágazatban már évek óta egyébként is felhalmozódott.
3: Éder Tamás, ugye a Hússzövetség elnöke azt mondja, hogy ők úgy számolnak, hogy a harmadik országok piacait sajnos egy időre biztosan elvesztik. Mi a különbség? Ugye van az uniós országok és a harmadik országok, illetve mekkora az arány az exportban?
4: Hát az a helyzet, hogy a nagy részt uniós tagországokban megy a sertéshús, többek között Romániában is jelentős tétel. Itt nem akkora a probléma, ugyanis az uniós protokoll ezen a területen sokkal precízebb, határozottabb, és nincsen politikai sanda szándék mögötte. Esetleg egy más importőr, például Kína, azt mondja, hogy hát akkor erre való, ez az indok arra jogosít engem, hogy a teljes magyarországi sertéshús importot leállítsam, tehát ők valószínűleg beletesznek egy kis politikai célzatot is, ami egyébként az Európai Unió és a Kína között az utóbbi időben bizony gyakran elő is fordul.
3: Mi ez, mint egy ilyen kis zsarolási potenciál, vagy mire gondol?
4: Hát ugye Európa Kínának eladott jó időkben nagyjából 3 millió tonna sertéshúst, most szinte semmit. Többek között a kínaiak arra hivatkoznak, Németországban és más országokban sertéspest is, afrikai sertéspest is okozhat további problémákat, és akkor ez egy ilyen egyoldalú döntés részükről. Azért tudják ezt megtenni, mert Dél-Amerikából minden további nélkül be tudják szerezni a szükséges húsmennyiséget.
3: Na most ez mekkora mennyiség? Azt mondja, hogy jó részt oda megy, akkor ha kevés megy, mennyi? 10-20% megy harmadik országba?
4: Hát, vagy ami megy, az néhány tízezer tonna, tehát nem nagy tételről van szó. De mondom, ennek inkább egy ilyen pszichológiai következménye van, hogy esetleg Magyarországra, esetleg Közép-Európára hoznak egy tiltó korlátozást, vagyis akkor más szomszédos országokban is megtermelt sertéshús bentreked az unión belül, nem kerül ki harmadik országokba, még lejjebb nyomja azokat a piaci árakat, amelyek most is borzasztóan alacsonyak.
3: Pont azért kérdeztem, hogyha ez itt ragad, bent ragad ez a 10-15 ezer tonna, akkor az okoz-e zavarokat az ágazatban, de akkor ilyen formán okoz.
4: Hát ilyen formában, igen, hogy még olcsóbb lesz a sertéshús.
3: Az országos főállatorvos azonnali hatósági intézkedéseket rendelt el. Mit csinálnak ilyenkor? Mondjuk az a telep, ahol megtalálták, vagy kimutatták ezt a vírust, 3000 sertést találhatott, mindent leölnek, ezt meg lehet így állítani, vagy mi történik ilyenkor?
4: Hát ez megtörtént, tehát itt azonnali intézkedések voltak, megtörténtek, megsemmisítették, körülbelül 3000 állatról van szó, és hát teljes zárlaton a környéken, se kip se be, tehát ott most élő állatszállítás nem engedélyezett. Valószínűleg ezzel lehet korlátozni, lokalizálni arra a területre járványt, nem fog ez tovább terjedni. Egyébként őszintén szólva Magyarországon olyan alacsony a sertésállomány, hogy sajnálatos módon a egymástól telepek, amelyek egymástól vannak, ma már akkora a távolság, mert közte az a háztáj sertésállomány, amely otthon, falvakban még 30-40 évvel ezelőtt teljesen általános volt, már ez megszűnt.
3: Azt is mondta Éder Tamás, hogy szembe kellene nézni azzal, hogy az elmúlt 8 évben ez jelen volt már ez a vírus, itt volt az országban. Akkor én kérdezem, hogy nem történt semmi? Mert ő azt mondja, hogy ha nem történik meg a vaddisznó állomány érdemi és hatékony gyérítése, akkor ezzel nem fog történni semmi. Miért nem költői a kérdés, hogy miért nem tett az előző kormány az elmúlt 8 évben ezért valamit, most mit kellene akkor tenni?
4: Hát ezt kellene sokkal erőteljesebben forszírozni és valóban megvalósítani. A vaddisznó állomány elképesztően magas. Látjuk, hát budai kerületekben teljesen általános, hogy az utcán este, éjszaka sétálnak a vaddisznók kondába. Én azt gondolom, hogy ezt már rég meg kellett volna oldani, egyértelműen ez állami kormányzati feladat, és hát tessék utasítani akkor a vadásztársaságokat, hogy erre a korábbinál sokkal nagyobb figyelmet fordítsanak. Ez elmaradt az elmúlt két évtizedben, és azt gondolom, hogy ezen a magatartáson illetékes állami hatóságoknak változtatniuk kell.
3: Most az agrárminiszter Bóna Szabolcs hétfőre egy egyeztetést hívott össze, lehet nyilvánvalóan erről is fognak majd beszélni. Menjünk tovább, ma volt egy kormány szóvivői tájékoztató, és itt bejelentették, az ígéreteknek megfelelően egyébként, vagy viszonylag megfelelően, hogy nem enged be a kormány a mai naptól fogva a Fülöp-szigetekről, Georgiából, Örményországból gyorsított eljárásban vendégmunkásokat. Ugye lehetett eddig hozni külföldi munkavállalókat, ezt a kormányrendeletet most módosították. Én olvastam a Facebookján, hogy reagált erre a kormány döntése, azt, hogy felteszi a kérdést, hogy akkor honnan lesz munkaerő a hazai zöldség és gyümölcs ágazatban, valamint a tehenészetekben, ha lejár az engedély. Akkor itt meg is állok, nem kellett volna ezt a mai hatállyal korlátozni?
4: Én azt gondolom, hogy a Magyarországon, miután ma 40 évvel ezelőttihez képest tized annyi dolgozója van a magyar mezőgazdaságnak, közben területünk nagyjából ugyanakkora. Óriási munkaerőhiány van, és hiába mondják azt városi elemzők, értelmiségiek, hogy tessék alkalmazni roma kisebbséget, próbálkozni hazai munkaerővel.
3: Hát meg Ausztriában vannak.
4: Igen, azok elhagyták az országot, és ide egyébként sem nagyon jönnek külföldiek. Konkrét példát mondok, nálunk dolgoztak ukrán vendégmunkások, ma ők Lengyelországban dolgoznak. Lengyelország sokkal egyértelműbben jobban szabályozza ezt a kérdést. Csak a lengyel mezőgazdaságban 400 ezer külföldi vendégmunkás dolgozik, látszik is a eredménye, hatalmas fejlődésen megy át a lengyel mezőgazdaság. Ha mi azt akarjuk, hogy szerkezetváltás legyen Magyarországon, és az egyszerű buza, kukorica helyett zöldség, gyümölcs termesztés, vetőmag termesztés legyen, akkor ahhoz bizony nagyon nagy szükség van munkaerőre. Jelen pillanatban ezt szinte csak külföldi vendégmunkásokkal lehet megoldani.
3: Mennyien vannak most? Lengyelországban azt mondja, hogy 400 ezeren, itt mennyien?
4: Itt Magyarországon talán 12-13 ezer.
3: Ez szezonálisan feldúzzad egyébként? Ez fel, a nyári vagy a
4: hőszakban? A szedési időben, tehát ősszel jóval több a szezonális vendégmunkás. Azt gondolom, hogy...
3: Mennyivel? Körülbelül hát mennyi kellene
4: legalább
3: most?
4: Duplája olyankor, és szükség van rájuk. Jelen pillanatban szinte senki nem szedi le a gyümölcsöt, legyen szó cseresznye, málna, vagy éppen barack, mert nincs kézi munkaerő, géppel szedett gyümölcs minősége nyilvánvalóan nem olyan.